bírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana ép elmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európai általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal, ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül! Van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs erőszak és hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak. A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszermunka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban
majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a begyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népirtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wuchengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarlón. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja, szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék, egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg! Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem, belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi.
a jószándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mialatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített ész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk, minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásaink közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni. Kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette, és most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek, és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhet. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk. A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll.
Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenved. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre vall, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs. Futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimszát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg épen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot. Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliómos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség. Még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és lényed kiteljesedéséhez vezetlek.
Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számít. Dolgát, ha kell, önmaga, és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívtak, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszen. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meg. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően, a mindenkori világ és realitás, akkor minden tapasztalata hamis, és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alakja. És vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lennie. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolható. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg. A természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontottak. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra.
Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitást nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül és magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlétéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni, nem tudom, hogy boldog vagy sem, de egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet, korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié, aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az etá primordiál, mint Génon mondja, az urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi, hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen, a tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami, aminek az ember csak egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben.
A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát. Ahogy azóta is eltakarjuk magunkat, és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni, vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz, amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élettitka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mot. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés is érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja, és ez a vallomás mondjuk az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt. Mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. És csak egyet lehet. Szégyenkezni. Semmi mást. A szégyenkezés, a szégyen tudatos átvilágítás az egyetlen lehetőség arról, hogy az ember ne bújjék el, és ne takarja el magát se fügefa levéllel, se világnézetekkel. Az ilyesmi csak léthazugsághoz vezet. Ez a szégyen első következménye. Az embernek a másik szégyenéről tudomása van, mert az közvetlenül látja. A magáéról nem tud. Sőt, abban a hiszemben él, hogy szégyenét nem veszik észre. A szégyent nem lehet eltüntetni, legfeljebb felismerni. Nem irodalmi konfessziókkal, nem teátrálisan, egyedül szégyenkezéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, hanem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik, csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy eleve-le vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem. Kettő. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Éppen Cézanne, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be. Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az ember élet legmagasabb, és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik. Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan,
Semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták. És éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Cézanne mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az élet mámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség? Zseni? Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pro és kontra. Unosuntalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv, tanulmány, előadás a művészetről nem jelent meg. Ha ennek a sok műnek az esztétikához és a művészettörténethez nincs köze, ha nincs egységes álláspont, mégis mi a kolosszális irodalom forrása? A kérdést mindenki fölteheti. Herbert Reed azt válaszolja, hogy a régieknek 9 múzsájuk volt, nekünk 10 van. Nincs egységes álláspont. Nincs esztétika, nincs művészettörténet, viszont van valami más. Közvetlen ihlet van, amely nem valamely elméletből, hanem a művészet és a mű és a művész tényéből indul ki, mindig abból, hogy egyszer és soha többé. A 10. múzsa elég régen megszületett, de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak.
A tizedik múzsa ihlete vonatkozhat Grékóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen. Amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A tizedik múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A tizedik múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A tizedik múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes komolysága áll. Éppen ezért az ilyen művek mindennemű terminológiának még csak árnyalatától is óvakodnak. Akit a tizedik múzsa megihlet, a művet úgy kezdi és végzi, mint a szobrot vagy a dalt. Éppen olyan rakoncátlan naplopó, mint aki éjjel-nappal dolgozik azon a haszontalanságon, ami a népeket nyugtalanítja és megbolondítja. Az úgynevezett reális praxisnak hosszú orrot mutat, és írás közben akar meghalni. Mert a művészet az ember tulajdonképpeni feladata. A művészet pedig nem utánzás, mint Európa gyermekkorában a görögök tartották. Nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja, hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajsza vagy terror, esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága. Ez az úgynevezett libidó művészet. A libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás. Az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével.
Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok, és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a húz zene. A gicssel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és tovább faltak. Mert az éjség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éjség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség. A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dologban, mondja Walter Benjamin, szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. A mindenkori történet elvetemült és legkevésbé megbocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás. Kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányulására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus. Wall Street és Haussmann. Geil éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillén mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni. Az élvekért önmagát kizsákmányolni és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen. Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint
félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie, tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel ír.

Ami akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott, és kimerült, és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet. De az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Antham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Zsid az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életéség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Zsid és Matisse és a reneszánsz idején Tizián és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll. Távolabb, mint Puccini vagy Liszt. Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csodaszép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kélyesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Méz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kény nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére vall, aki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet. A regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi. Mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen, vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet, egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja, tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika a görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent. És abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Márpedig tudjuk, hogy ez nem csak Cézárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban.

Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns. Dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid, csak esztéta. Csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő, váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers, klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja, a művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják. A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb. Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekélye a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása vagy drágítása vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gaztett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja,
az élelmiszer hamisítás, amelyért Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A kései római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatás iparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művész típusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van. Pénz. Pénz. Hüffet jellegtelenség, összekeverve komis cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás. Tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai. Mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs, mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz, egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság, nem képes engedni, nem képes tanulni. A nehézség az, hogy a mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja. Ezért, ami démoni, az kétértelmű. Kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas.
500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telem a kolostora, az egyetlen mániamentes hely a Földön. A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az életgyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csak nem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pesszimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták. Nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a Földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja. Az állatnak élete van, az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz. A társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rembo mondta, ez itt az őrjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a Földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silányságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír.
A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja. És az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rembo fogalmazza meg, hanem Wolz. Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolz kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolznál is az. De a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Wolz nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vászlat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni a szabad láthatatlanban. Wolz mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van. És amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér, és amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi, mint hogy az ember a létezést a maga totális voltában nem képes birtokba venni, csupán töredéket. A fragmentumot egésznek tartani, és emellett kitartani annyi, mint mánia. Mert mindenki mániákus, aki kiszakított részecskékből értelmez. A művészet az az erőfeszítés, hogy az egészre kiterjedjék. Az egészre és mindenre, és az összesre is ne hagyjon ki belőle semmit. Ha csak töredék van, abból mánia keletkezik, és minden mánia démoni. Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye.
mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van, és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmus nem tudják elválasztani. Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű, fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer és teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmélységből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon, az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az, esztétikai jellegétől függetlenül. Nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk, megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művésze a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása null ponton áll,
vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zenei tangverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás. Kétségbe esett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem disszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható. Mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő fokán játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!
1: Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
2: Eredeti megközelítéssel is, nem?
1: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?
2: Hát, nem tudom, hol lehet,
1: válaszolta két virág.
2: Elment hagymát keresni.
1: Akkor hát ti a barátai vagytok, és ő el fog jönni, hogy megmentsen titeket, jelentette ki Helena. Először Cohenre és Metánra vetett egy pillantást, majd egy alaposabbat a podgyászra. Armand erősen hangsúlyozta, hogy semmi körülmények között ne nyúljanak a podgyászhoz. A kíváncsiság árt a szépségnek, de Herina úgy vélte, neki már édes mindegy. Lecsúsztatta róla a hálót, és megragadta a láda fedelét. Két virág idegesen összerándult. Zárva van, mondta végül a nő. Hol a kulcs, hájas barátom?
2: Neki nincs kulcsa,
1: nyögte két virág. Van rajta kulcsjuk, mutatott rá Herina.
2: Nos, igen, de ha zárva akar maradni, zárva marad,
1: fészkelődött két virág kényelmetlenül. Herina tisztában volt gáncsérgúny vigyorával, bicsorított. Nyitva akarom látni, parancsolta. Gáncsér, gondoskodj róla! Azzal visszamasírozott a tűzhöz. Gáncsér előhúzott egy hosszú, vékony pengélyű kést, és közel hajolt két virág arcához. Nyitva akarja látni, mondta. Felnézett a másik pasasra, és vigyorgott. Nyitva akarja látni, Vidor!
2: Oho!
1: Gáncsér lassan meglengette a kést két virág arca előtt. Nézze, mondta két virág türelmesen. Azt hiszem, nem érti. Senki se tudja kinyitni a podgyászt, ha zárkózott hangulatban van.
3: Oh, igen, elfelejtettem,
1: felelte Gáncsér elgondolkozva.
3: Természetesen ez egy varázslatos láda, ugye? Kis lábakkal, azt mondják. Hé, Vidor, vannak lábak a te oldaladon? Hm? Nincsenek?
1: Két virág torkához szorította a kését.
3: Állati zabos vagyok ettől,
1: közölte.
3: És Vidor is, aki nem locsog sokat, de tudod, mit csinál? Kis darabokat szaggat ki az emberekből, szóval nyisd ki azt a lábát.
1: Megfordult, és a láda oldalába rúgott. Csúnyán meghasította a fát. Aprócska kattanás hallatszott. Gáncsér vigyorgott. A fedél lassan, nehézkesen felnyílt. A távoli tűzfény táncolt az aranyon. Rengeteg aranyon. Rudagban, láncokban, érmékben, súlyos és sziporkázó a villózó árnyékban.
3: Azt a mindenit,
1: mondta Gáncsér lánya. Visszanézett a tűz körüli társakra, akik oda se bagoztak. És úgy tűnt, valakinek kiordítoznak a barlangon kívülre. Aztán töprenkedve Vidorra merett. Ajkai hangtalan mozogtak a fejszámolás szokatlan erőfeszítésétől. Lenézett a késére, és akkor megmozdult a padló.
4: Hallok valakit, mondta a férfiak egyike. Odalent a sziklák közt.
2: Széltoló hangja szárnyalt fel a sötétségből.
4: Hé! Mi van?
2: Mondta Helena.
4: Nagy veszélyben vagytok!
2: Kiabált a széltoló.
4: Azonnal oltsátok el a tüzet!
2: Nem, nem! Magyarázta Helena.
4: Rosszul fogod fel a dolgot! Te vagy nagy veszélyben! A tűz megmarad! Van ez a nagy, öreg troll! Mindenki tudja, hogy a trollok kerülik a tüzet!
2: Válaszolta Helena. Bólintott. Két férfi kardot húzott, és kisurrantak a sötétbe.
4: Abszolút igaz!
2: Ordított a széltoló kétségbe esve.
4: Csak ez a bizonyos troll sajnos nem teheti, érted?
2: Nem teheti? Helena tétovázott. Valami a széltoló hangjából áradó rettegésből hatott rá.
4: Igen, mert tudod, a nyelvén gyújtottátok meg!
2: És akkor megmozdult a padló. Ménységes nagyapó lassan ébredezett évszázados szendergéséből. Közel járt ahhoz, hogy egyáltalán ne ébredjen fel. Igazából néhány évtizeddel később mindez már nem történhetett volna meg. Amikor egy troll megöregszik, és nekiáll komolyan elgondolkozni a világegyetemről, általában keres magának egy csöndes helyet, letelepszik némi elmélyült filozófalgatásra, és egy idő után elkezd megfeledkezni végtagjairól. Elindul a szélein egy kristályosodási folyamat, ami aztán odáig fajul, hogy nem marad más, csak egy csöpnyi életszikra egy eléggé nagy, némileg szokatlan rétegződésű hegyben. Vénséges nagyapó még nem jutott el teljesen idáig. Arra ébredt egy meglehetősen ígéretesnek látszó, az igazság értelmét firtató gondolatmenetből, hogy valami forró és hamu ízű van abban, amit némi töprengés után halvány emlékképek alapján a szájaként azonosított. Elkezdett méregbe gurulni. Szennyezett szilícium idegpályákon parancsok siettek végig. Szilikát teste mélyén sziklarétegek csúsztak meg gördülékenyen, sajátos törésvonalak mentén. Fák borultak, pázsit hasadt, ahogy hajónagyságú ujjait kinyújtotta, s megragadta a földet. Magasan, szírt arcán, két hatalmas sziklaomlás jelezte óriási, megkérgesedett opálhoz hasonlatos szemének kinyitását. Széltoló mindezt nem tudta megfigyelni, mert az ő szemét csakis nappali fényre érvényesítették, ám azt láthatta, hogy a teljes, sötét látkép lassan megrázza magát, és lehetetlen módon emelkedni kezd a csillagos háttér előtt. Felkelt a nap. A napfény viszont nem. Ami történt, az az volt, hogy a híres korongvilági napfény, amiről már megemlítettük, hogy nagyon vontatott ütemben utazik a korong erőteljes mágikus mezejében, lágyan rálocsant a peremvidéki földekre, s megkezdte gyöngéd, hangtalan harcát az éj visszavonuló ármádiáival. Olvadt aranyként, nem pontosan persze, a fák nem lobbantak lángra, az emberek nem váltak hirtelen roppant gazdaggá és múlt felett holtakká, és a tengerek sem gőzölögtek el, valójában sokkal megfelelőbb hasonlat lenne az, hogy nem olvadt aranyként öntötte el az alvó tájat, fényesen, tisztán, és mindenek fölött lassan. Nem tétovázott. Nagy lélekjelenléttel vénséges nagyapó alsó ajkának széléhez futott, már is leugrott és tovább gördült, ahogy a földnek ütközött. A férfiak követték, és szitkozódva landoltak a törmelékek között. Mint egy fekvőtámaszra készülő hájas férfi, úgy próbált feltápászkodni a vén troll. Ez persze egyáltalán nem volt nyilvánvaló a foglyok helyzetéből. Ők mindössze annyit érzékeltek, hogy a padló meglódul alattuk, és hogy egy csomó zaj támad, javarészük kellemetlen.
5: Barlangrengés! Vidor megragadta Gáncsér karját. Tűnjünk innen! Egy tapottat se az arany nélkül! Milyen arany? Arany! Haver, olyan gazdagok lehetünk, mint Kerőzus!
2: Tagadhatatlan, hogy Vidor intelligencia hányadosa nem volt magasabb az átlag szobahőmérsékletnél, ám ettől még azonnal fölismerte az idiotizmust, ha szembe került vele. Gáncsér szeme az aranynál is fényesebben csillogott, és úgy tűnt, hogy Vidor bal fülét fixírozza. Vidor kétségbe esetten nézett a pontgyászra. Továbbra is hívogatóan nyitva állt, ami furcsa volt. Az ember azt gondolná, hogy attól a rengeteg rászkódástól be kellett volna csapódjon a fedele.
6: Nem tudnánk elvinni,
2: vélte.
5: túl nehéz,
1: tette hozzá.
5: De még mennyire, hogy elvisszük. Legalább egy részét, kiáltott a gáncsér, és ahogy a tala ismét megremegett, a láda felé ugrott.
1: A fedél rácsattant. Gáncsér eltűnt. És nehogy Vidor azt higgye, mindez véletlen volt csupán, a padjász fedele ismét felcsapódott, csupán egy röpke pillanatra, és egy jókora, mahagóni vörös nyelv vált láthatóvá, amint széles mozdulattal végignyal egy szikamor fehér fogsort. Aztán ismét becsattant. Vidor fokozódó rémületére több száz aprócska láb bukkant elő a láda alján. Rendkívül kimérten felemelkedett, és gondosan rakosgatva a lábacskáit, szembefordult vele. Volt valami különösen fenyegető a kulcsjuk nézésében, mintha azt mondaná, gyere csak, hadd legyen egy jó napom. Vidor elhátrált, és esedezve merett két virágra. Azt hiszem, nem lenne rossz ötlet, ha most eloldozna bennünket, javasolt a turista. Nagyon barátságos tud lenni azokhoz, akiket már megismert. Vidor ajka remegett, miközben előhúzta a kését. A podgyász figyelmeztető recsenést hallatott. A zsoldos sietve elnyiszálta a foglyok kötelékét, és azonnal elhátrált. Köszönöm, mondta két virág.
6: Azt hiszem, már megint a lumbágom,
1: panaszkodott Cohen, miközben Bettán talpra segítette.
5: Mit kezdjünk ezzel az emberrel? Kérdezte a lány.
6: Elvesszük a készét, és elhajtjuk a francba,
1: jelentette ki Cohen.
6: Rendben!
7: Igen, uram. Köszönöm, uram,
1: hálálkodott Vidor, és már is a barlangszáj felé iramodott. Egy másodpercre kontúrja kirajzolódott a hajnal előtti szürkés derengésben, aztán eltűnt. Egy elhaló hallatszott. Napfény mesztelenül szágoldott keresztül a tájon, mint egy tarajos hullám. Itt-ott, ahol a mágikus mező némileg gyöngébb volt, kinyújtott reggelnyelvek siklottak a közeledő nappal előtt, éjszigeteket hagyva maguk mögött, amik összezsugorodtak és megszűntek, ahogy a ragyogó áradat előre hömpölygött. Az örvényfenség felföldje úgy állt ki a közelítő ár előtt, mint egy nagy, szürke hajó. Még egy trollt is le lehet kaszabolni, de a technika igényelné mint gyakorlást. Viszont soha senkinek nincs lehetősége a gyakorlásra egynél több alkalommal. Heréna és emberei látták, amint a trollok megkövesedett szellemekként bontakoznak ki a sötétségből. Pengék csattantak a szilícium bőrön, felharsant egy-két kurta a folytott sikoly, aztán már csak távolról hallatszottak a menekülők kiabálásai, mivel hogy a zsoldosok akkora távolságot próbáltak maguk és a bosszú álló föld között kialakítani, amekkorát csak tudtak. Széltoló előmászott egy fa mögül, és körülnézett. Egyedül volt. Ám mögötte a bokrok recsegtek, ropogtak, ahogy a trollok a menekülők nyomában csörtettek. Felnézett. Magasan fölötte egy gigászi kristályszempár bámult le rá, gyűlöletet sugározva minden iránt, ami puha, cuppogós és legfőképpen meleg. Széltoló halálra vártan kuporodott össze, amikor egy házni nagyságú kéz ökölbe szorult fölötte és lefelé lendült. A nappal hangtalan fényrobbanással érkezett. Egy pillanatig vénséges nagyapó iszonyatosan hatalmas tömege árnyékos gátat képezett, miközben a nappali fény elsöpört mellette. Kurta csikorgás hallatszott. Aztán csend lett. Eltelt néhány perc. Semmi sem történt. Néhány madár énekelni kezdett. Egy poszmé zümmögte körül a sziklát, amely korábban vészséges nagyapó ökle volt. Majd leszállt egy kakukk fűfoltra, amely az egyik megkövesedett köröm alatt virágzott. Alulról halk neszezés hallatszott. Széltoló szuszakolta ki magát ügyetlenül az ököl és a talaj közötti keskeny résből, akár egy üregből előtekergő kígyó. Hanyat feküdt, és a dermedt troll fölötti eget bámulta. A troll egy szemet sem változott, eltekintve mozdulatlanságától, de már a szeme is kezdte becsapni a varázsló. Éjszaka látta, mint válnak a kő repedései szemekké és szájakká.
2: Most, ahogy a hatalmas sziklaarcot nézte, azt tapasztalta, hogy az arcvonások, mintha csak mágia mosná el azokat, puszta foltokká válnak a kövön.
3: Húha, nyögte. Úgy tűnt, ez nem segített.
2: Felállt, leporolta magát és körülnézett. A poszmétől eltekintve teljesen egyedül volt. Némi mászkálás után rábukkant egy kőre, amely bizonyos szögből nézve meglehetősen hasonlított Berylre. Eltévedt. Egyedül volt, és nagyon messze az otthontól. Ő. Némi csikorgás hallatszott felülről, és apró kőszilánkok szólottak a földre. Nagy magasságban, vénséges nagyapó arcán egy lyuk jelent meg. Egy pillanatra feltűnt a podgyász hátsó fertája, amint éppen megvetette a lábait, aztán két virág feje bukkant ki a barlang száján.
4: Van valaki odalenn? Ha-ho! Hé!
2: Kiáltotta a varázsló.
4: Tán örüljek, hogy láthatlak?
2: Nem tudom, felelte két virág.
4: Örülsz? Ugyan minek? Micsoda csodás kilátás nyílik innen fentről!
2: Fél órába telt, mire lejutottak. Szerencséjükre vénséges nagyapó csuparánc ábrázata bőséges fogóckodóval szolgált, ám az orra igencsak megkeserítette volna a hegymászók életét, ha nem tenyészett volna egy terebélyes tölgy az orjukában. A podgyász nem vesztegette az időt mászásra. Egyszerűen leugrott, és a legcsekélyebb sérülés nélkül ért földet. Miután leértek, Cohen letelepedett az árnyékba, próbálta visszanyerni a lélegzetét, és arra várt, hogy életereje visszanyerje őt magát. Töprengve szemlélte a podgyászt.
1: Az összes ló megszökött, jelentette két virág. Már találjuk őket, mondta Cohen.
2: Farkas szemet nézett a podgyásszal, és az egyre zavartabban feszengett. Rajtuk volt az összes élelmünk, fűzte hozzá széltoló.
6: Tele van az erdő kajával.
1: Van néhány tápláló kétszer sült a podgyászban, mondta két virág. Utazó kedvence. Ezt kap a gyomor, ha a helyzet komor.
2: Már próbáltam, fanyalgott széltoló. Egy kissé kemények, és alig hiszem, hogy...
1: Cohen felállt, az arca megrándult. Elnézést, mondta szintelen hangon. Van itt valami, amit meg kell vizsgálnom.
2: Podgyászhoz lépett, és megragadta a fedelét. A láda sietve próbált elhátrálni, Cohen azonban kinyújtott csontos lábával elgáncsolt vagy 50 lábacskát. Ahogy a láda feléje kapott, Cohen összeszorította száját, teleszívta mellkasát, és úgy a görbe fedelére hajította a podgyászt, hogy az csak billegni tudott mérgesen, mint egy hátára fordított, felingerelt teknős béka.
1: Hé, az az én podgyászom! Kiabálta két virág. Hát miért támad rá a podgyászomra?
2: Azt hiszem azért, mondta Betán csendesen, mivel valószínűleg fél tőle. Két virág tátott szájjal fordult széltoló felé, ő pedig vállat vont. Ne tőlem kérdezd, vetette oda. Én elmenekülök attól, amitől félek. Egy haragos fedél csattintással a podgyász feldobta magát a levegőbe. Lefelé zúgott, és sípcsonttal találta Cohent az egyik bronz sarokpánttal. Ahogy azonban a láda megperdült volna, a barbár ismét fogást talált rajta, de csak annyira, hogy teljes erővel neki lódítsa egy ciklának. Nem is rossz, jegyezte meg széltoló elismerően. A podgyász hátra tántorodott a sziklától, megállt egy pillanatra, aztán a fedelét fenyegetően csattogtatva ismét Cohenre rontott. A barbár rávetette magát, mindkét kezét és lábát megvetette a láda és a fedél közötti résben. Ez alaposan zavarba hozta a podgyászt, és még inkább megdöbbent, amikor a barbár vette egy nagy lélegzetet és megfeszítette testét. Izmai úgy dagadtak ki csontos karjai, mintha kókuszdiókat rejtegetne a bőre alatt. Egymásnak feszülve megdermedtek néhány pillanatig. Inak a forgópántok ellen. Néha-néha az egyik vagy a másik megreccsent. Betán belekönyökölt két virág bordái közé.
1: Csinálj már valamit!
2: Nyögte két virág.
1: Már is. Szerintem elég ebből, engedd el, légy szíves!
2: A podgyász panaszosan felnyikordult a gazdája hangjára. Olyan erővel csapta fel a fedelét, hogy Cohen hanyatt leesett róla. Ám a barbár már is feltápászkodott, és a láda felé lódult. A podgyász tárva nyitva állt. Cohen belekotort. A podgyász nyikorgott egy csöppet. Ám valószínűleg felmérte annak lehetőségét, hogy ha tovább kekeckedik, egykönnyen felkerülhet a mennybéli gardrób tetejére. Amikor széltoló kimert kukucskálni az ujjai között, azt látta, hogy Cohen hitetlenkedve bámul a podgyászba, és szitkozódik az orra alatt.
6: Szennyez! Háborgott. Csupán ennyi? Csak szennyez!
2: Remegett a dütör.
8: Lennie kell egy kevés kétszersültnek is, jegyezte meg két virág nagyon szerény hangon.
6: Aranyi szólt benne! És azt itt láttam, hogy felfalt valakit!
2: Cohen szinte könyörgőn mered széltolóra. A varázsló sóhajtott.
9: Lám hiába bámulsz, vetette oda. Nem az enyém ez a kurva láda.
8: Én pedig egy boltban vettem,
2: szabadkozott két virág.
8: Azt mondtam, hogy utazó ládát kérek.
2: Pontosan azt is kaptál, semmi kétség, jegyezte meg széltoló. Rendkívül hűséges, jegyezte meg két virág.
9: Na ja, értett egyet széltoló, feltéve, hogy lojalitást vársz el a kofferettől.
6: Várjunk csak,
2: szólt közbe Cohen, aki időközben leroskadt egy kőtömbre.
6: Olyasmi bolt volt, úgy értem, amit korábban még észreszem vettél, amikor meg még egyszer visszamentél már, nem volt bolt? Úgy bizony,
2: ragyogott fel két virág.
6: A bolt az pedig egy töperedett vén passzi. Egy bolt tele furábbál, furaholmival. Pontosan, sosem találtam meg még egyszer.
8: Arra gondoltam, hogy biztosan eltévesztettem az utcát. Csak egy csupasz kőfalat találtam a helyén is, és emlékszem, hogy akkor arra gondoltam, hogy inkább...
2: Cohen vállat vont.
6: Ez olyan bolt volt!
2: Senki sem tudja miért, de az igazán rejtélyes és varázslatos holmik olyan üzletekből származnak, amelyek megjelennek, majd pedig, még egy alkalmi pénzmosó cégnél is kérész életűbb kereskedelmi lét után, eltűnnek, mint a füst. Különböző kísérletek történnek ennek magyarázatára, amelyeknek nem mindegyike teszi érthetővé a megfigyelt tényeket. Ezek az üzletek bárhol feltűnhetnek az univerzumban, és jelenlegi nem létünkre, bármely szokványos városban következtethetünk, működésképtelen varázstárgyakkal bóklászó tömegekről, akik cirkalmas garancia leveleket szorongatnak, és meglehetősen gyanakodva bámulnak csupasz téglafalakra.
6: Ez olyan bolt volt, mondta. Ez mindent megmagyaráz.
2: A hátát tapogatta és grimaszolt.
6: Az az átkozott ló elvitte a kencém!
2: Széltolónak eszébe jutott valami, és kotorászni kezdett, szakadozott, és jelenleg rendkívül piszkos köpenye bélésében. Egy zöld üvegecskét húzott elő.
6: Ez az!
2: Örvendezett Cohen.
6: Igazi varázsló vagy!
2: Lopva két virágra pillantott.
6: Legyőztem volna,
2: jelentette ki csendesen.
6: Ha nem palancsoltad volna vissza a végén, szétvertem volna!
8: Ebben biztos vagyok,
2: vélte Betán.
6: Ti ketten tegyétek hasznos számagatokat,
2: dörmögte a barbár.
6: Az a podgyás trollfogakon tört keresztül, hogy kiszabadítson minket. Gyémántfogakon! Keresszétek a darabjait! Terveim vannak velük!
2: Amikor Betán felgyűrte ruhaujját, és kidugaszolta az üvegcsét, széltoló elrángatta onnan két virágot. Amikor egy cserje már biztonságosan elrejtette őket, azt mondta. Dilis az öreg. Te Cohenről, a barbáról beszélsz, hé? Mondta két virág, őszintén megrökönyödve. Ő minden idők legnagyobb csak volt, vágott közbe széltoló. Az összes mese a harcos papokról, meg az emberevő zombikról évekkel ezelőtt történt. Mostanra már csak az emlékei maradtak, na meg az a temérdek sebb hely, amitől olyan cakkos a bőre, hogy amőbázni lehetne rajta.
8: Hát, igen, jócskán idősebb, mint képzeltem,
2: ismert el két virág. Felvett a földről egy gyémánt darabot. Szóval, magukra kéne hagyjuk őket, megkeresni a lovainkat és továbbállni, vélte széltoló.
8: Ez elég hitvány trükk, nem?
2: Nem lesz semmi bajuk, mondta széltoló szívélyesen. Vagy te talán jól érzed magad olyas valaki társaságában,
9: aki képes puszta kézzel rátámadni a podgyászra. Nos, ezt talált. Ismert el két virág. Valószínűleg jól el lesznek nélkülünk is. Úgy gondolod? Teljes mértékig. Felelte Széltól. Rátaláltak a cserjésben céltalanul bóklászó lovakra, félszáraz lóhúst reggeliztek, majd nekivágtak arra, amit Széltoló jó iránynak gondolt. Néhány perccel később a podgyász bukkant elő a bokrok közül, és a nyomukba szegődött. A nap magasabbra kúszott az égen, de még mindig képtelen volt kioltani a csillagfényét.
2: Megnőtt az éjszaka alatt, közölte két virág. Miért nem csinál valaki valamit?
9: Úgy, mint mit?
2: Két virág gondolkodott. Nem szólhatna valaki nagy Atuinnak, hogy térjen ki? Egyfajta kikerülésre gondolok.

gondolatait váltott műszakban 30 éven át, folytatta Széltoló. És mindössze annyit derítettek ki, hogy nagy Atuin várva vár valamire. Mire? Ki tudja. Egy ideig csendben lovagoltak a vadvidéken, ahol hatalmas mészkőtömbök sorakoztak az út mentén. Végül két virág szólalt meg. Vissza kellene fordulnunk. Nem gondolod? Figyelj! Holnap elérjük a gabajt, mondta Széltoló. Nekik semmi bajuk nem lesz nélkülünk. Így nem értem, hogy miért... Magához beszélt. Két virág ugyanis megfordította a lovát és visszafelé ügetett. Egy zsák krumpli minden lovas tudományát bemutatva. Széltoló lepillantott. A podgyász fontoskodóan méregette. Mit bámulsz? Förmett rá a varázsló. Hadd menjen, ha akar. Azt hiszed érdekel? A podgyász nem szólt semmit. Nézd, én nem vagyok felelős érte, magyarázta Széltoló. Ezt feltétlenül le kell szögeznünk. A podgyász ezúttal sem szólt semmit, de most hangosabban tette. Jó, gyerünk, menj utána. Neked semmi között hozzám. Podgyász behúzta a lábacskáit, és letelepedett az ösvényre. Nos, én megyek tovább, jelentette ki Széltoló. Komolyan beszélek, tette hozzá. A ló fejét az új láthatár felé fordította, és lepillantott. A podgyász csak ült. Semmi értelme a jobbik énemre appellálni. Az sem érdekel, ha így maradsz egész nap. Én egyszerűen csak ellovagolok. Rendben? Rámerett a podgyászra. A podgyász állta a tekintetét. Tudtam, hogy utánam jössz, mondta két virág. Nem akarok beszélni róla. Sziszegte Széltoló. Akkor beszéljünk valami másról? Na, példának okáért arról, miként szabadulhatnék meg ezektől a kötelektől, dörmögte Széltoló. A csuklóján feszülő kötelet rángatta. El sem tudom képzelni, mitől vagy te olyan fontos, jegyezte meg Heréna. A nő egy velük átellenes kövön ült, kardját a térdén nyugtatta. A banda nagy része jóval fentebb a sziklák között lapult, és az utat leste. Széltoló és két virág szánalmasan könnyű zsákmánynak bizonyult. Vidortól tudom, mit művelt a ládátok Gáncsérral, tette hozzá a nő. Nem mondom, ez nem valami nagy veszteség, de remélem megérti a láda, hogyha egy mérföldre megközelít, személyesen vágom el mindkettőtök torkát. Értve vagyok? Széltoló hevesen bólintott. Jó, mondta Heréna. Téged elevenen vagy holtan kell leszállítani. Tehát nekem aztán tök mindegy, élsz-e, halsz-e, de a fiúk közül néhány szívesen elbeszélgetne veled egy kicsit azokról a trollokról. Ha a nap nem kell fel épp időben, nem fejezte be a mondatot, csak elsétált onnan. Na már megint bajban vagyunk, dörmögte Széltoló. Ismét megrántotta a köteleket, amik fogva tartották. Volt mögötte egy szikla, és ha fel tudná emelni a csuklóit... Igen, ahogy számított is rá, a szikla fájdalmasan nyomta, még ugyanakkor ahhoz túl tompa volt, hogy a kötélre bármiféle hatással legyen. De miért vadáztak ránk? Kérdezte két virág. A csillaggal függ össze, ugye? Semmit sem tudok a csillagról, felelte Széltoló. Egyetlen asztrológia előadást sem hallgattam az egyetemen. Hát, szerintem a végén minden jóra fordul, vélte két virág. Széltoló ránézett. Az ilyen megjegyzések mindig elképesztették. Valóban azt hiszed? Mármint komolyan? Hát, az esetek nagy része közmegelégedése megoldódik, ha az ember jobban meggondolja. Ha arra gondolsz, hogy az utóbbi egy évben az életem közmegelégedése alakult át totális csőttömeggé, akkor talán igazad van. Számát sem tudom, hányszor kerültem halálos veszélybe. 27, mondta két virág. Mi? 27-szer, ismételte két virág segítőkészen. Én kiszámoltam. De végül is egyszer sem. Mi? Egyszer sem számoltam ki, mondta Széltoló, és kezdett rátörni az az ismerős érzés, hogy ez hülyék párbeszéde. Nem. Nem haltál meg. Egyszer sem. Nem gyanús ez neked egy kicsit? De nem is állt szándékomban, ha már itt tartunk, felelte Széltoló. A lábfejét bámulta.
Két virágnak persze.

0: Igaza volt. Az ige tartotta őt életben, ez nyilvánvaló. Semmi kétség, ha levetné magát egy cirtről, egy elhaladó felhőpárna fogná fel a zuhanását. A baj csak az ezzel az elmélettel, döntötte el, hogy csak is akkor működik, ha nem hisz benne. Abban a pillanatban, amint sebezhetetlennek hiszi magát, halott ember. Így hát, mindent egybevéve, az a legbölcsebb, ha egyáltalán nem is gondol rá. Különben is. Lehet, hogy téved. Csupán abban lehetett biztos, hogy kezd megfájdulni a feje. Nagyon remélte, hogy az ige valahol a fájós részen van, és rettenetesen szenved. Amikor kilovagoltak a mélyedésből, Széltoló és Két Virág egy-egy fogvatartójával osztozott a lovakon. Széltoló kényelmetlenül ült Vidor előtt, aki kificamította a bokáját, és nem volt jó hangulatban. Két Virág Heréna előtt helyezkedett el, s lévén egészen apró termetű, legalább a fülét melegen tartotta. A nő kivont késsel lovagolt, és sétáló lábák után fürkészett. Heréna nem egészen jött rá, miféle lény a podgyász, de elég eszes volt ahhoz, hogy tudja, az nem fogja tétlenül nézni, hogy megöljék a gazdáját. 10 perccel később meglátták az út közepén. A fedele hívogatóan nyitva állt. Tele volt arannyal.
1: Kikerülni?
0: Remmelkezett Heréna.
1: De ez csapda.
2: Úgy van,
0: mondta Vidor sápadt képpel.
2: Nekem elhihetitek.
0: Tétovázva elrúgtattak a csillogó csábítás mellett, és tovább ügettek az ösvényen. Vidor félve pillantott hátra, mert elszörnyedt a gondolattól, hogy a láda a nyomába ered. Azonban még talán ennél is rosszabbat látott. A láda eltűnt. Messze az ösvény egyik oldalán a hosszú fű rejtélyesen hullámzott, aztán kiegyenesedett. Széltoló nem volt igazi varázsló, és még kevésbé nevezhette magát hősnek. Ám a gyávaságban nagy szakértő volt, és a szagáról felismerte a félelmet. Követni fog, ugye tudod? Jegyezte meg halkan. Mi? Rezzent meg Vidor. Még mindig a füvet bámulta. Rendkívül türelmes, és sosem adja fel. Tudákos körtefával van dolgod. Úgy tesz, mintha teljesen megfeledkezne rólad, aztán egy napon, amikor egy sötét utcán lépdelsz, apró lábak lépteit hallod majd magad mögött, kip-kop hallatszik majd, és amikor futni kezdesz, ők is gyorsítanak, kip-kop, kip-kop, kip-kop, pofa be! Kiáltott a Vidor.
1: Valószínűleg már megjegyzett, úgyhogy
2: azt mondta, pofa be!
0: Heréna hátrafordult a nyergében, és rájuk merett. Vidor a szemöldökét ráncolta, és addig húzta Széltoló fülét, amíg egészen a szája elé nem vonta.
2: Én nem félek semmitől, érted?
0: Mondta rekedtel.
2: Köpök az ilyen varázslói izékre!
0: Mindezt mondják, amíg fel nem hangzanak mögöttük a léptek, jegyezte meg Széltoló. Nem folytatta. Egy késhegy csiklandozta meg a bordáit. A nap további részében semmi sem történt, ám Széltoló nagy elégedettségére és Vidor növekvő üldözési mániájára a podgyász feltűnt még néhányszor. Hol egy szirt tetején meredezett, hol félig rejtetten lapult egy vízmosásban, mohától körülvéve. Késő délutánra egy hegy tetejére értek, és onnan pillantottak le a korong leghosszabb folyójának, a Gabajnak felső völgyére. Már fél mérföld széles volt, és hordalékkal terhes. Emiatt volt az alsó szakasz a legtermékenyebb terület a kontinensen. Korai kötpamacsok gomolyogtak a folyó ágy fölött. Kop, mondta Széltoló. Érezte, ahogy Vidor nagyot rándul a nyerekben.
1: Há?
0: Csak a torkamat köszörülöm, mondta Széltoló, és vigyorgott. Nagyon gondosan kidolgozta ezt a vigyort. Ezzel a vigyorral szoktak egyes emberek elbámulni a bal füled mellett és sürgető hangon közölni, hogy egy másik galaxisból érkezett titkos ügynök lesz téged. Nem túl bizalomkeltő vigyor, annyi szent. Valószínűleg léteznek iszonyatosabb vigyorok is, de azok elkövetőjének sárga-fekete csíkos hosszú farka van, és állandóan a dzsungelben kószál áldozatokra lesve, akikre rávigyoroghat.
2: – Pofa le!
0: – ugratott oda Heréna.
1: ahol az ösvény a folyóparthoz ért, egy durva móló tűnt föl, és egy jókora bronz gong.
0: Ezzel lehet hívni a révészt, mondta Heréna. Ha átkelünk, levághatunk egy nagy kanyarulatot. Még az is lehet, hogy éjszakára egy városba érünk.
1: Vidor kétkedőnek tűnt. A nap egyre kövéredett és vörösödött, a köd pedig kezdett sűrűsödni.
0: Vagy talán az innenső oldalon akarod tölteni az éjszakát?
1: Vidor felkapta a kalapácsot, és akkor átvert a gongra, hogy az körbefordult akasztóján, és lehullott.
0: Néma csendben vártak.
1: Aztán nedves csörgéssel egy lánc bukkant elő a vízből, és megfeszült a folyóparton meredő vaspóznán. Hamarosan a komp lassú, lapos formája bukkant elő a ködből, a kámzsás révész egy középen elhelyezett, nagy keréknek feszülve csörlőzött a part felé. A komp lapos alja megcsikordult a feléken, és a kámzsás alak zihálva dőlt a keréknek.
3: Csak ketteszével,
1: motyogta.
3: Csak ennyit bír. Csak kettő plusz a lovak.
1: Széltoló nagyot nyert, és megpróbált nem nézni két virágra. A kis fickó nyilván vigyorog, és olyan képet vág, mint egy idióta. Megkockáztatott egy oldalpillantást. Két virág tátott szájjal ült.
0: Te nem a szokásos révész vagy, mondta Heréna. Jártam már itt, és a révész egy hatalmas termetű férfi volt. Olyasféle, mint...
3: Ma szabad, ma posz!
1: Na mindegy, mondta a nő kétkedőn.
0: Ez esetben... Ez meg mit röheg?
1: Két virág vállai rázkódtak, arca kivörösödött, és folytott horgantásokat hallatott. Heréna rámerett, aztán keményen a révészre pillantott.
0: Ti ketten, kapjátok el!
1: Szünet. Aztán az egyik férfi megkérdezte.
3: Kit? A révészt?
0: Igen!
3: Miért?
1: Heréna kifejezéstelenül merett maga elé. Ilyesminek nem lenne szabad megtörténnie. Bevett dolog, hogy amikor valaki olyasmit üvölt, hogy kapjátok el, vagy fegyverbe, az embereknek azonnal pattanniuk kellene, nem pedig ráérősen ülve megbeszélni az esetet.
0: Azért, mert ezt mondtam.
1: Ennyi telt tőle, semmi több. A hajlott alakhoz legközelebbi két fickó egymásra nézett, vállat vont, lekászálódott a lóról, és mindegyikük megragadott egy-egy vállat. A révész körülbelül fele akkora volt, mint ők.
3: Így?
1: Kérdezte az egyikük. Két virág fuldokolva kapkodott lélegzetért.
0: Most látni akarom, mi van a köntöse alatt.
1: A két férfi összenézett.
3: Hát alig hinném, hogy... mondta az egyikük.
1: Nem folytathatta, mivel egy göcsörtös könyök vágódott a gyomrába, akár egy dugattyú. A társa hitetlenkedve nézett le, és megkapta a másik könyököt, bele a veséjébe. Cohen átkozódott, és küszködve próbálta kigabajítani a kardját a köpenye alól, miközben rák módjára oldalazva szögdécselt Heréna felé. Széltoló felnyögött, a fogát csikorgatta, és keményen hátracsapta a fejét. Sikoly hallatszott Vidor irányából. Széltoló oldalra vetette magát, nagyot toccsant az iszabban, eszelős gyorsasággal pattant fel, és már is rejtekhely után nézett. Cohen diadalmas kiáltással kísérte, hogy sikerült kiszabadítani a kardját. Győzedelmesen meglengette azt, és súlyosan megsebesített egy embert, aki közben mögé esettenkedett. Heréna lelökte lováról két virágot, és saját kardja után matatott. Két virág megpróbált felállni, és ezen kísérletével ágaskodásra késztette egy másik zsoldos lovát, amely levetette a fickót a nyerekből, s ha már a feje úgyis megfelelő szintre került, Széltoló akkorát rúgott bele, amekkorát csak bírt. Széltoló készséggel elismerte, hogy egy szemét patkány, de még egy patkány is küzd, ha sarokba szorítják. Vidor keze megragadta a vállát, és egy közepes méretű kődarabbal fejbe csapták. Miközben összerogyott, hallotta, amint Heréna csöndesen odaveti. Öld meg mindkettőt. Én elintézem ezt a vén bolondot.
4: Rendítsek!
1: Nyugtázta Vidor, és kivont karddal fordult két virág felé. Széltoló látta, hogy tétovázik. Egy pillanatig csend volt, aztán Heréna tocsogást hallott, ahogy a podgyász kigázolt a partra, és víz csorgott belőle. Vidor iszonyodva merett rá. A kardja kihullott a kezéből, megfordult és belerohant a ködbe. Egy pillanattal később a podgyász átszökkent Széltoló felett, és Vidor nyomába erett.
0: Herén a Cohen felé vágott, ám ő hárított és felnyögött, hogy a karja belesajdult. A két penge nedvesen csikorgott. Aztán Herén a kénytelen volt meghátrálni, amikor Cohen egy ravasz felfelé irányuló csavarással csak nem lefegyverezte. Széltoló odatámolygott két virághoz, és megpróbálta elvonszolni, de nem sok eredménnyel.
4: Ideje lelépni, mormolta.
0: Ez remek volt, lelkesedett két virág. Láttad, ahogy Cohen az előbb?
4: Igen, csak gyerünk már!
0: De én meg akarom... Hú, ez igen! Herén a kardja kiperdült a kezéből, és remegbe fúródott a földbe. Cohen elégedett hördüléssel húzta vissza saját kardját. Egy pillanatra kancsalított, fájdalmas nyikkanást hallatott, és abszolút mozdulatlanná vermett. Herén a meghökkenve bámulta. Próbaképpen a kardja felé mozdult, és amikor semmi sem történt, megragadta. Kirántotta, tesztelt az egyensúlyát, és rámerett Cohenre. A férfi csupán elkínzott tekintettel követte a nőt, amint az óvatosan a hátába került.
5: Jaj, már megint a lumbágója,
0: suttogta két virág.
5: Mit tegyünk?
4: Megpróbálhatnánk elkapni a lovakat.
0: Nos, mondta Herena, nem tudom ki vagy, sem azt, hogy miért vagy itt, és ugye megérted, hogy semmi bajom veled. Két kézre fogta a kardját, és megemelte. Hirtelen mozgás kelt a ködben, és egy súlyos fatuskó csattant egy fejen. Herena ámulva merett maga elé egy pillanatig, aztán előre bukott. Betán elhajította az ágat, amit markolt, és Cohenre nézett. Aztán megragadta mindkét vállát, térdét a hátába mélyeztette, szakszerűen megrántotta, aztán elengedte. Üdvözült kifejezés suhant át a férfi arcán, próbaképpen lehajolt.
3: Megszűnt, mondta. A lumbágom megszűnt.
0: Két virág széltolóhoz fordult.
6: Apám azt szokta tanácsolni, hogy lógjunk kicsit az ajtófélfán,
0: közölte csevegő stílusban. Vidor óvatosan osont keresztül a csenevész, köd alatt roskadozó fák között. A homályos, nyirkos levegő elfojtott minden zajt, de ő biztos volt abban, hogy nem is volt mit hallani az elmúlt 10 percben. Nagyon lassan megfordult, és megengedte magának azt a luxust, hogy hosszan, szívből jövően felsóhajtson. Visszalépett a bokrok fedezékébe. Valami megbökte a tért hajlatát. Nagyon gyengéden. Valami szögletes. Lepillantott. Illetlenül sok lábat látott. Kurta, éles csappanás hallatszott. A tűz apró fénypont volt a sötét tájban. A hold még nem kelt fel, de a csillag lesben állva ragyogott a horizonton.
6: Most már kör alakú, mondta Betán. Olyan akár egy picinke nap. Biztos vagyok abban, hogy egyre melegszik is az idő.
4: No ne, dörmögte széltoló, mintha nem lenne elegendő aggódni valóm enélkül is.
3: Azt viszont nem értem,
0: szólalt meg Cohen hátmasszázsa közben.
3: Hogy kaphattak el titeket anélkül, hogy meghallottuk volna? Észre vettük volna, ha padjászatok nem ugrál fel, és le!
6: És szűkölt is, tette hozzá Betán. Valamennyien ránéztek. Hát legalábbis úgy nézett ki, mint ami szűköl, magyarázta a lány. Szerintem igazán édes pofa.
0: 3,5 szempár fordult a podgyász felé, amely a tűz túloldalán kuporgott. Az felkelt, és sokat mondóan visszahúzódott az árnyékba.
3: Könnyű etetni,
0: vélte Cohen.
4: Nehéz elveszíteni,
0: tette hozzá széltoló.
6: Hűséges,
0: helyesbített két virág.
3: Tágasz,
0: egészítette ki Cohen. De semmi esetre sem nevezném édes pofának, mondta széltoló.
3: Feltételezem, nem áll szándékodban eladni,
0: mondta Cohen. Két virág a fejét rázta. Nem hiszem, hogy megértené.
3: Nem. Szerintem sem,
0: mondta Cohen. Felült, és az ajkába harapott.
3: Tudod, csak egy ajándékot keresek Betánnak. Össze fogunk házasodni.
6: Úgy gondoltuk, úgy illik, hogy ti tudjátok meg elsőnek,
0: tette hozzá Betán, és elpirult. Széltoló nem tudott két virág szemébe nézni.
4: Hát ez nagyon... Ez nagyon...
6: Amint találunk egy várost, ahol van pap, jelentette ki Betán, annak rendes módja szerint akarom az esküvőt.
4: Ez nagyon fontos, jegyezte meg két virág komolyan. Ha több erkölcs létezne a világban, nem rohannánk bele csillagokba.
0: Ezen eltűnődtek egy pillanatig. Aztán két virág vidáman megjegyezte.
4: Ezt meg kell ünnepelni. Van egy kis kétszer sültem és vizem, ha nektek maradt még a szárított húsból.
2: Ó, remek, mondta Széltoló ernyetten.
0: Félrehívta Kohent. Megnyírt szakállával a vénembert, könnyen 70-nek nézhetné bárki egy sötét éjszakán.
4: Ez komoly? Valóban feleségül fogod venni?
3: Úgy bizony. Van valami kifogászod?
6: Nem, dehogy, persze, hogy nincs, csak... Úgy értem, ő 17 éves, te pedig, hogy is mondjam, az élemedettek közé tartozol.
3: Úgy érted, ideje letelepedni?
0: Széltoló keresgélte a szavakat.
4: 70 évvel vagy nála idősebb, Kohen. Biztos vagy abban, hogy...
3: Tudod, voltam már nősz,
0: mondta Kohen szemrehányóan.
3: És remek a memóriám.
6: Nem, én arra gondolok, nos, úgy értem, testileg. Mármint a lényeg, azzal mi van, tudod? A korkülönbség meg minden, amikor is fontos a jó egészségi állapot, ugye, és...
0: Mondta Kohen lassan.
3: Értem már, mire célzol?
4: A megerőltetés. Erre még nem is gondoltam.
6: Nem,
0: Széltoló felegyenesedett. Nem, nos, erre számítani lehet.
3: Na most aztán van, min eltöprengenem ezt, két széktelen.
6: Remélem, nem rontottam el semmit.
3: Nem, dehogy,
0: mondta Kohen tétován.
3: Nem empegetés. Jól peppelt, hogy felhívtad rá a figyelmet.
0: Megfordult, Betánra pillantott, aki odaintett neki. Aztán felnézett a csillagra, amely lebámult rájuk a ködön keresztül.
3: Veszélyes időket élünk,
0: mondta végül. Ez tény.
3: Ki tudja, mit hoz a holnap?
6: Én nem.
0: Kohen megveregette Széltoló vállát.
3: Néha vállalnunk kell a kockázatot, mondta. Ne bántódj meg, de úgy gondolom, mindenképp nyélbe ütjük a házasságot. És hát...
0: Betánra pillantott és sóhajtott.
3: Nos, reménykedjünk, hogy bírja a strapát.
0: A következő napon, úgy déltájt, belovagoltak egy kis, vályogfallal körbevett városba, ami körül a mezők még buján zöldelt. Az ellenkező irányban nagy volt a forgalom. Óriási társzekerek dübörögtek el mellettük. Lábas jószár csordák baktattak az út kellős közepén. Öregasszonyok bandukoltak elfelé, egész háztartásukat meg egy-két szénakazlat cipelve a hátukon.
6: Járvány?
0: Kérdezte Széltoló, megállítva egy fickót, aki egy gyerekekkel megrakott kézikocsit tolt maga előtt. A férfi tagadólag rázta fejét.
4: A csillag, haver, mondta. Nem láttad az égbolton?
6: Kénytelenek voltunk észrevenni,
4: valóban.
3: Mondják, hogy disznólesés éjjelén fog belénk ütközni, és felfornak a tengerek, és a korong minden tája csupa hepe-hupa lesz, és a királyok leesnek trónjukról, és a városok üvegtavakká válnak,
0: sorolta a pasas.
3: Jó magam, a hegyekbe igyekszem.
0: Az majd segít, mi? Kételkedett Széltoló.
3: Dehogy. Viszont jobb lesz a kilátás.
0: Széltoló visszalovagolt a többiekhez.
4: Mindenkit aggaszt a csillag,
0: számolt be nekik.
6: Láthatólag alig maradt valaki a városban, mindenkit elrémített. Senkit se akarok felidegesíteni, kezdte Betán. De nem gondoljátok, hogy az évszakhoz képest túlságosan meleg van?
5: Pont ezt mondtam tegnap éjjel,
0: bólogatott két virág.
5: Kifejezetten forróság van, szerintem is.
3: Azt szeltem, még sokkal nagyobb forróság jön hamarosan.
0: Nyilatkozta Kohen.
3: Gyerünk be a városba!
0: keresztül lovagoltak a visszhangzó, gyakorlatilag néptelen utcákon. Cohen a cégéreket figyelte, míg aztán meghúzta a kantárszárat, és azt mondta.
3: Ez az, amit kerestem. Menjetek, kutasszatok fel egy templomot, meg egy papot. Mindjárt jövök én is.
0: Ékszerész, firtatta Széltoló.
3: Meglepetés.
0: Jól jönne egy új ruha is, mondta Betán.
3: Jó, majd lopok neked egyet.
0: Széltoló úgy döntött, hogy van valami nyomasztó ebben a városban, és valami fura. Csak nem minden ajtóra egy nagy, vörös csillagot festettek.
7: Hátborzongató,
0: jelentette ki Betán, mintha az emberek ide akarnák csalogatni a csillagot.
7: Vagy elriasztani, vetette fel két virág.
0: Nem fog összejönni nekik. A csillag túl nagy, felelte Széltoló.
7: Látta, hogy erre minden arc feléje fordul.
0: Nos, ez magától értetődik.
7: Vagy nem?
0: Mondta akadozva.
7: Nem,
0: válaszolta Betán.
7: A csillagok apró fények az égen,
0: okította két virág.
7: Egyszer az egyik leesett a lakásom közelébe. Egy nagy fehér izé, akkora, mint egy ház. Hetekig izzott, mielőtt kialudt.
0: Ez a csillag más, szólt egy hang. Nagy Attuin végig úszta az űr nagy óceánját. Ez már a világegyetem strandja.
7: Honnan tudod?
0: Kérdezte két virág. Mit honnan tudok? Kérdezett vissza Széltoló.
7: Hát, amit most mondtál. A strandokról, meg az óceánokról.
0: Nem mondtam semmit.
7: De igenis mondtál, te félnótás! Visította Betán. Láttuk, hogy a szállt fel, meg le, meg mindenfelé mozgott.
0: Széltoló lehunta a szemét. Az elméjében érezte, hogy a varázsige futólépésben nyargalt elbújni a lelkiismerete mögé, miközben magában motyogott.
4: Jó, jó, rendben, ismerte be. Semmi szükség az ordítozásra. Én nem is tudom, honnan tudom, csak tudom.
7: Nos, azt kívánom, bárcsak el tudnád mondani.
0: Befordultak a sarkon. Minden körkörös tengermelléki városban akadt egy az isteneknek, akiktől a korong luxus igényeket is kielégítő mennyiséggel rendelkezett, elkülönített terület. Ezek általában zsúfoltak voltak, és építészeti szemszögből nem különösebben vonzóak. A rangidős isteneket, mi sem természetesebb, hatalmas és gyönyörűséges templomokban imádták. Az volt a gond, hogy a később jövő istenek egyenlőséget követeltek, amitől a megszentelt térben hamarosan elburjánoztak a sufnik, színek, fészerek, szárny és toldalék épületek, padlástérlakások, szutarénok, csinos kis garzonok, egyházi beépítések és transztemporális társbérletek, mivel nincs az az Isten, hogy egy Isten hajlandó legyen a Szent Negyeden, illetőleg, hogy a dolgok manapság állnak 3/8-on kívül élni. Általában legalább 300 különféle tömjén égett egyszerre, és a zajszint normális körülmények között átlépte a fájdalom küszöböt, mert az összes pap versengett egymással a ráeső hívek imádásra szólongatásában. De ez az utca most csöndbe burkolózott. Abba a fajta kellemetlen csöndességbe, ami csak olyankor érezhető, amikor halálra rémült és nagyon dühös emberek százai tömörülnek szótlanul. Egy férfi a tömeg szélén megfordult, s mogorván az újonnan jöttekre nézett. A homlokára vörös csillagot festett.
7: Mi a...
0: kezdte Széltoló, s azonnal elhallgatott, mert túl harsánynak hallatszott a hangja.
4: Mi folyik itt? Idegenek vagytok? Kérdezte a férfi.
7: Valójában egész jól ismerjük már egy...
0: Két virág is elhallgatott a mondat közepén. Betán rámutatott az utcára. Minden templomra vörös csillagot festettek. Egy különösképp nagyot mázoltak az istenek vezérének, Vak Iónak katedrálisa melletti sziklaszemre.
4: Hú, nyugodt fel Széltoló. Ió állati pipa lesz, ha meglátja ezt. Barátaim, azt hiszem jobb lesz, ha nem időzünk itt túl sokáig.
0: A tömeg egy kezdetleges emelvényre merett várakozóan, amit egy széles utca közepén gányoltak össze. Egy hatalmas lobogót feszítettek ki keresztbe az elején.
7: Én úgy tudtam,
6: hogy Vak Ió mindent lát, bárhol is történjék a dolog, mondta halkan Betán.
5: Akkor most miért nem?
4: Csend legyen!
6: Förmet rá valaki mellettük.
4: Benin Dehoni emelkedik szólásra!
6: Egy alak lépett fel az emelvényre. Egy magas, sovány férfi pikpak frizurával. A tömeg nem éjjenzett, csak felsóhajtott. A pikpank hajú beszélni kezdett. Széltoló növekvő rémülettel hallgatta.
3: Hol vannak az Isten?
6: Kérdezte a férfi.
3: Elenyészt.
6: Talán soha nem is léteztek.
3: Ki az, aki tényleg, igazán, saját szemével látta őket? És most megjelent a csillag.
6: És így tovább, halk hang duruzsolt. Olyan szavakat használva, mint megtisztulni, meg megtisztítani, meg tisztogatás. És úgy döfött az agyba, mint egy tüzes kard. Hol vannak a varázslók? Hol van a mágia? Volt egyáltalán valaha is működő varázslat, vagy csak álmodoztunk róla? Széltoló kezdett igazán megijedni, hogy az istenek esetleg meghallják mindezt, és úgy feldühödnek, hogy akárkin kitöltik mérgük, aki történetesen épp jelen van. De valahogy még az istenek haragja is jobb lett volna, mint ennek a hangnak a hangzása. Úgy tűnt, azt mondja, a csillag közelettét, félelmetes tüzét csak is az háríthatja el, ha... Széltolóban felsejlett egy kép. Megjelent előtte kardok és zászlók erdeje, üres tekintetű harcosok feje felett. A hang nem hitt az istenekben, ami Széltoló felfogása szerint eléggé rendben is lett volna, de az emberekben sem. Széltoló balján egy magas, csuklyás idegen véletlenül meglökte őt. Odafordult, s a csuki alatt vigyorgó koponya arcába merett. A varázslók, akárcsak a macskák, képesek látni a halál. A hanghoz képest a halál csak nem kellemesnek tűnt. Nekidőlt a falnak, kaszáját is oda támasztotta maga mellé. Oda biccentett Széltolónak.
3: Jöttél kár örvendezni?
6: Suttogta Széltoló. A halál vállat ment.
3: A jövőt jöttem megnézni,
6: mondta. Ez a jövő?
3: Egyfajta jövő,
6: felelte a halál. Borzalmas.
3: Hajlamos vagyok egyetérteni veled,
6: bólintott a halál. Azt hittem volna, hogy te odáig leszel érte.
3: Így nem. A harcos vagy az öreg ember, vagy a kisgyerek halálát, nos, azt megértem, és megszüntetem a fájdalmat. Véget vetek a szenvedésnek, de az elme ilyen halálát nem tudom megérteni.
6: Kihez beszélsz? Kérdezte két virág. A gyülekezet több tagja feléjük fordult, gyanakvóan bámult Széltolóra. Senkihez, válaszolta Széltoló. Nem mehetnénk el innen, fáj a fejem. Ekkorra a tömeg szélén már egy nagyobbacska csoportosulás mormogott és feléjük mutogatott. Széltoló megragadta a másik kettőt és sietve a sarkon túlra vonta őket. Nyerek be és gyerünk, javasolta. Van egy olyan rossz érzésem, hogy... Egy kéz landolt a vállán. Megpördült. Egy ködös, szürke szempár, egy kerek kopasz fejen, amely egy óriási izmos testhez tartozott, bámulta keményen a bal fülét. A fickónak vörös csillag volt a homlokán.
8: Varázslónak látszol,
6: mondta olyan hangon, ami azt sugallta, hogy ez bizony nagyon botor dolog, és valószínűleg végzetes is. Kisoda, én egy hivatalnok vagyok, igen. Egy aktakukac, pontosan, hárított Széltoló. Még nevetgélt is kicsit, hogy meggyőzőbb legyen. A fickó tétovázott. Ajka hangtalanul mozgott, mintha egy a fejében szóló hangot hallgatna. Több csillagos alak csatlakozott hozzá. Széltoló bal fülét széles körben szemlélték.
8: Hosszám, te varázsló vagy!
6: Jelentette ki a pasas. Na ide figyelj, felelte Széltoló. Ha varázsló lennék, akkor tudnék varázsolni, ugye? azzá változtatnálak, amibé akarnálak, s mivel nem tettem, nem is lehetek mágus.
9: Megöltük az összes varázslónkat,
6: büszkélkedett a csillagosok egyike.
9: Néhányan elmenekültek, de egész sokat megöltünk. Akárhogy leengedték a kezüket, nem jött ki belőle semmi.
6: Széltoló rámerett.
10: És azt hiszük, hogy te is egy nyavajás varázsló vagy.
6: A pasi szorítása Széltoló karján egyre szorosabbá vált.
10: Van egy járkáló ládád, és úgy nézel ki, mint egy varázsló.
6: Széltolóban hirtelen tudatosult, hogy őket, hármukat, meg a podgyászt valahogy elválasztották a lovaiktól, és hogy szürke arcú, ünnepélyesen komor emberek egyre közelebb nyomuló körében állnak. Betán elsápadt. Még két virág is némileg aggódni látszott, pedig az ő veszélyfelismerő képessége pont annyira volt jó, mint Széltoló repülési tudománya. Széltoló mélyet lélegzett. Kezét a klasszikus pózba emelte, ahogy évekkel korábban tanulta, és azt recsegte.
11: Vissza! Különben teletöltelek titeket mágiával!
10: A mágia erejét vesztette, mondta a fickó. A csillag megszünteti. Az összes hamis varázsló kimondta a röhelyes igéket, de nem történt semmi. És rémülten meredtek a kezükre, és csak néhánynak volt elég esze ahhoz, hogy menekülőre fogja.
11: Komolyan mondtam,
6: kiáltott a Széltoló. Halott ember vagyok, gondolta. Annyi. Még csak nem is tudok mit blöffölni többé. Nem vagyok jó varázslásban, nem vagyok jó blöffölésben. Én csak... A varázsige megmoccant az elméjében. Érezte, ahogy az agyába szivárog, mint a jeges víz, és neki gyürkőzik. Hideg bizsergés futott le a karján. Karja a saját akaratából felemelkedett. A nyelve mozgott, ahogy egy hang határozottan nem a sajátja, hanem vénséges és száraz hangzású szótagokat ejtett ki, amik gőzpamacsokként pöffentek a levegőbe. Oktarintűz sarjadt a körmény alól, beburkolta a megrettent férfit, aki tökéletesen láthatatlanná vált az úttest fölé emelkedő és egy hosszú pillanatig ott elterpeszkedő hideg köpködő felhőben, ami aztán semmivé robbant. Még csak egy zsíros füstfoszlány se gomolygott utána. Széltoló elborzadva bámult saját kezére. Két virág és Betán megragadták karját, és átfulakodtak vele a megrendült tömegen, míg a nyílt utcára nem jutottak. Egy fájdalmas másodpercig ketten kétfelé igyekeztek menekülni, más-más utat választva, de aztán tovább loholtak magukkal vonszolva Széltolót, akinek a lába alig-alig érintette a macska köveket.
12: Varázsoltam, motyogta izgatottan. Varázsoltam.
6: Úgy van, nyugtatta két virág.
12: Akarod, hogy varázsoljak neked?
6: Kérdette Széltoló. Ujját az arra járó kutyára szögezte, és azt mondta.
12: Ujjj!
6: A kutya sértett pillantást vetett rá.
12: Ha a lábaidat vennéd rá, hogy gyorsabban fussanak, az lenne csak az igazi,
6: mondta Betán morcosan.
12: Há, persze! Rikkantott a Széltoló. Lábak, fussatok sebesebben! Na, nézd, hát nem megtették!
6: Több eszük van, mint neked, morogta Betán.
12: Most merre?
6: Két virág alaposan megnézte a körülöttük látható utak útvesztőjét. Egy kicsivel odébről hangos és vehemens kiáltozás hallatszott. Széltoló kivergődött a markukból, és bizonytalanul a legközelebbi utcácska felé tántorgott.
12: Képes vagyok rá!
6: Kiabálta vadul.
12: Képes vagyok rá! Csak ti mind jól vigyázzatok!
6: Sokkos állapotban van, magyarázta két virág.
12: Miért? Mert még soha életében nem varázsolt.
13: De hát varázsló. Hát ez egy cseppet bonyolult,
6: mondta két virág, miközben Széltoló után nyargalt.
12: Meg aztán nem is vagyok benne biztos, hogy tényleg ő tette. Határozottan másképp hangzott. Na, gyere, édes öregem, gyere!
6: Széltoló vadszemeket mereztett rá. Nézett, de nem látott.
12: Téged pedig rózsabokorrá varázsollak,
6: közölte.
12: Jó, jó, remek lesz, csak gyere már,
6: csitította két virág, gyengéden ráncigálva a karjánál fogva. Több sikátorból is léptek kopogása hallatszott, és váratlanul egy tucatnyi csillagos alak közelgett feléjük. Betán megmarkolta Széltoló karját, és fenyegetően a közelítőkre emelte.
14: Mi?
0: Visította.
14: Úgy van, van egy varázslónk, és nem félünk használni,
0: rikoltotta két virág.
14: Komolyan beszélünk,
0: sikította Betán, úgy pörgetve Széltolót a karjánál fogva, mint egy függőleges tengelyű csörlőt.
14: Igen, nehéz vagy verzetünk,
0: mondta két virág.
15: Azt kérdem, hol a podgyász?
0: Sziszegte Betán Széltoló háta mögül. Két virág körbe pislogott.
15: A podgyász nem volt sehol.
0: Mindazonáltal Széltoló a kívánatos hatást gyakorolta a csillagosokra. Ahogy a keze ide-oda lengett határozatlanul, a csőcselék úgy reagált rá, mint egy körforgást végző kaszára, azaz megpróbáltak egymás háta mögé bújni.
15: Na de hol lehet?
14: Honnan tudhatnám?
0: Adta két virág az ártatlant.
15: A te podgyászod?
0: Hát gyakran fogalmam sincs arról, hol a podgyászom.
15: Ami azt illeti, pontosan ezt jelenti a turistáskodás,
0: jelentette ki két virág.
15: Különben is gyakran elkószál. Jobb, ha nem firtatjuk, miért?
0: A csőcselék kezdett ráébredni, hogy semmi sem történik, hogy Széltoló nincs abban az állapotban, hogy sértéseket, pláne nem varázstüzet várjon hozzájuk. Közelebb óvakodtak, noha nem vették le szemüket a kezéről. Két virág és Betán hátráltak. Két virág körülnézett. Betán!
15: Mi van?
0: Kérdezte a lány továbbra is a közeledőket figyelve.
15: Ez egy zsákutca. Biztos vagy benne?
14: Azt hiszem, felismerek egy téglafalat közvetlenül az orrom előtt,
0: mondta két virág némi szemrehányással a hangjában.
15: Hát, akkor annyi,
0: felelte Betán.
15: Nem gondolod, ha esetleg megmagyaráznám?
14: Nem. Nem hinném, hogy ezek olyan emberek, akik meghallgatnak bármiféle magyarázkodást,
0: tette hozzá Betán. Két virág megtekintette a csillagosokat. Ahogy már mondtuk, általában észre sem vette a személyét fenyegető veszélyeket. Az emberiség ősidők óta felhalmozott tapasztalatai ellenére két virág mélyen hitte, hogyha az emberek szóba elegyednének egymással, együtt lehajtanának egy-két pohárral, megmutogatnák egymásnak unokáik fényképeit, esetleg szerveznének egy közös murit, akkor bármit el lehetne rendezni. Azt is hitte, hogy az emberek alapjában véve jók, csak néha vannak rossz napjaik. Ami most az utcán feléjük közelgett, olyan hatással volt rá, mint egy gorilla az üvegárugyárra. A meszek leghalkabbika hallatszott mögöttük, nem is annyira hang, mint valójában csak változás a levegő szövedékében. Az arcok előtte egyszer csak eltátották szájuk, megfordultak, és sürgősen eltűztek az utca másik vége felé. Nyögte Betán, még mindig támogatva a mostanra eszméletlen Széltolót. Két virág a másik irányba nézett, egy nagy üvegkirakatra, teristeli fura árukkal, és egy gyöngyfüggönyös bejáratra meg fölötte a nagy cégérre, ami most, hogy a betűk immár helyükre kígyóztak, a következő felirat volt olvasható. Tégely, Kón, Hudák, Fusifilkó, Brankovics és Pite, alapítva többször. Szállító. Az ékszerész lassan forgatta az aranyat az apró üllő fölött, az utolsó, különlegesen csiszolt gyémántot is a helyére ütve.
16: Azt mondod, trollfogból van, motyogta rásandítva alkotására.
17: Igen,
0: felelte Cohen.
17: Hisz ahogy mondtam, a maradék a tied lehet.
0: Ujjai egy aranygyűrűkkel teli tálcát babráltak.
16: Roppandékezi,
0: marmolta a törpe ékszerész, aki azonnal felismerte a jó üzletet, ha majd kiverte szemét. Nagyot sóhajtott.
17: Nem megy a bolt mostanában,
0: érdeklődött Cohen. Kinézett az aprócska ablakon és a keskeny sikátor másik oldalán gyülekező, üres tekintetű emberek csoportját leste.
16: Igen. Rossz idők járnak.
17: Kik ezek a fickók homlokukra festett csillaggal?
0: Kérdezte Cohen. A törpe ékszerész fel se nézett.
16: Elmebetegek,
0: felelte.
16: Felszólítottak, hogy ne dolgozzak, mert jön a csillag. Mondtam nekik, hogy csillagok még sose bántottak. Bárcsak elmondhatnám ugyanezt az emberekről is.
0: Cohen elgondolkozva bólogatott.
1: s figyelte, ahogy hat férfi elszakadva a csoporttól a bolt felé közeledik. Fegyverek széles választékát cipelték, s űzött, eltökélt benyomást keltettek.
17: Fura!
1: Jegyezte meg Cohen.
16: Én, ahogy láthatod, törpe származású vagyok, mondta az ékszerész. Úgy mondják, egyike a mágikus fajoknak. A csillagosok azt hiszik, hogy a csillag nem fogja elpusztítani a korongot, ha hátat fordítunk a mágiának. Valószínűleg el fognak páholni egy kicsit. Ez van.
1: Egy csipesszel felemelte legutóbbi készítményét.
16: A legfurcsább dolog, amit valaha is készítettem, mondta. De praktikus, azt látom. Mit is mondtál? Hogy nevezik ezt?
17: Fogszor!
1: Válaszolta Cohen. Megtekintette a ráncos tenyerében fészkelő lópatkó alakú formákat, majd kitátott a száját, és egy sorozat fájdalmasan morgó hangot hallatott. Az ajtó kivágódott. A férfiak becsörtettek, és elhelyezkedtek körbe a falak mentén. Izzadtak, valamint bizonytalannak látszottak, ám vezérük megvetően félrelökte Cohent, és ingénél fogva a levegőbe emelte a törpét.
10: Mondtuk neked tegnap, te kerti dísz, fröcsögte, hogy élve vagy halva, nekünk az tök mindegy, de tisztuljál innét. Úgyhogy mostan megmutassuk neked, te alaposan.
1: Cohen megütögette a vezérbika vállát. A fickó ingerülten odakapta a fejét.
10: Mi kéne, tata?
1: Röffentette. Cohen szünetet tartott. Még meg nem bizonyosodott, hogy övé a pasas összes figyelme, és akkor elmosolyodott egy lassú, lusta mosollyal, ami úgy 300 karátnyi fogék követ fedett fel, s ezzel határozottan világosabbá tette a helyiséget.
17: Háromig számolok, mondta barátságos hangon. Egy! Kettő!
1: Felemelte csontos térdét, és beletemette a fickó ágyékába egy kielégítően húsba vágó hanghatás kíséretében, majd fél fordulattal könyökét teljes erővel bevitte a vezér vesetájékára, hogy az összeesett, belegömbölyödve a maga privát, csupa fájdalom univerzumába.
17: Három!
1: Tette hozzá, kifejezetten a padlón agonizáló labdának címezve. Cohen hallott már a sportszerű küzdelemről, és réges-rég elhatározta, hogy meghagyja másoknak. Felnézett a többi férfira, és rájuk villantotta a hihetetlen mosolyát. Azok rá kellett volna roncsanak, ehelyett egyikük elbizakodottan a tudattól, hogy van ám neki kardja, Cohennek meg nincs, rákszerűen oldalazni kezdett felé.
17: Ó, ne!
1: Hadonászott Cohen a kezével.
17: Ó, nehogy már kölök, ha ne úgy!
1: A pasi oldalvást rásandított.
17: Ne úgy, mit? Még sose volt kard a kezedben!
1: A férfi társai felé fordult biztatásért.
4: Nem sokat, ismerte be.
17: Nem túl gyakran.
1: Fenyegetőleg lengette kardját. Cohen vállat von.
17: Lehet, hogy most meg fogok halni, de jobb szeretném, ha olyan fickó ölne meg, aki legalább képes úgy tartani egy kardot, mint a harcosok.
1: A férfi a kezére pislant.
4: De hát ez így jónak látszik, mondta némi kételjel hangjában.
17: Hibes is, Kale! Az ilyesmiről van valamicske fogalma. Na, gyere ide, egy percre, gyere, nem bánod, ugye? Na, így, a bal kezed odaped, úgy, a markolat köré, jó van? A jobb kezed meg az, ott pont jó lesz, úgy van. És a penge akkor, figyelj, egyenesen a lábadba dőf!
1: Ahogy a férfi sikoltott és combjához kapott, Cohen kirúgta alul a sértetlen lábát, s úgy állt a lábán a szobához fordult.
17: Na fiúk, ha megy ez! Miért is nem rohantak rám?
10: Úgy bizony,
1: szólt egy hang kb. Derék magasságban. Az ékszerész elővadászott valahonnan egy óriási és nagyon rozsdás bárdot, ami garantáltan hozzácsapta a tetanuszt a hadviselés egyéb borzalmaihoz. A megmaradt négy férfi kicsinyég latolgatta az esélyeket, majd az ajtó felé hátráltak.
17: És töröljétek le azokat a hülye csillagokat,
1: javallotta Cohen.
17: Elmondhatjátok mindenkinek, hogy Kohán a barbár bedühöbik, ha még egyet meglát. Oké?
0: Az ajtó becsapódott. Egy pillanattal később a bárd belevágódott, visszapattant, és lenyesett egy kis bőrszeletet Kohán szandájának orrából.
16: Bocs, mentegetődzött a törpe. Még a nagypapié volt. Én csak tűzifát hasogatok vele.
0: Kohán az állkapcsát mozgatta kísérleti jelleggel. A fogszor úgy tűnt, már egész jól belakta a helyet.
17: Én a helyedben mindenképpen szedném a sátorfámat,
0: mondta. De a törpe addigra már futólépésben szedte össze holmiát, egy bőriszágba borítva a nemes fémet és égköveket tartalmazó tárcákat. Egy göngyöleg szerszám az egyik zsebbe, egy csomag készáru egy másikba, és a törpe egy nagy nyögéssel mindkét oldalon átbújtatta karját a kovástűzhely fogóin, és úgy, ahogy volt, a hátára vetette.
16: Rendben, kész vagyok.
17: Már nem jössz!
16: Egész a város kapuig, ha nincs ellene kifogásod, felelt az ékszerész. Nem baj, ugye?
17: Nem. De a bárdob hagyd itt!
0: Kiléptek a délutáni napsütésben kihalt utcára. Amikor Cohen kinyitotta a száját, apró, ragyogó fényböttyök világították meg az árnyékokat.
17: Van erre valahol néhány barátom, akiket össze kéne szednem,
0: mondta.
17: Remélem nem esett bajuk. Hogy hívnak?
16: Ála nincs.
17: Jó, van erre valahol egy hely, ahol én...
0: Cohen élvezettel elhallgatott, kóstolgatta a szavakat.
17: Ahol egy jó, rostélyos tehetnék.
16: A csillagosok bezárattuk minden vendéglőt. Azt mondják, helytelen enni meg inni, amikor... Tudom.
0: Szakította félbe Cohen.
16: Azt hiszem már kapizsgálom, hogyan megyek. Nincs semmi, amit helyeselnének.
0: Ála nincs egy pillanatig gondolataiba merül.
16: Nyújtogatás, égetés,
0: válaszolta végül.
16: Abban elég jók. Könyveket meg ilyesmit. Mindig hatalmas mágiákat raknak.
0: Cohen megdöbbent.
17: Mágiára veszik a könyveket?
16: Igen. Hát nem szörnyű.
17: Az!
0: Felelte Cohen. Felháborítónak találta a dolgot. Ha valaki egész életét nomádul a szabadban tölti, megtanulja értékelni a jó vastag könyveket. Egy vaskös kötet legalább egy évszaknyi tábortüzet ki kell tartson, feltéve, hogy elég óvatosan tépkedett ki alapokat. Hány életet mentett meg már a havas éjszakákor egy maréknyi, átnedvesedett gyújtós, meg egy igazán száraz könyv. Ha kedved szottyan rágyújtan, és nincs nálad pipa, egy könyv mindig kapóra jön. Cohen tisztában volt azzal, hogy egyesek mindenféléket írnak a könyvekbe. Ezt mindig is könnyelmi papírtékozlásnak tartotta.
16: Attól tartok, hogy ha barátaid összefutottak a csillagosokkal, akkor bajba kerültek,
0: mondta szomorúan Ála nincs, amikor már az utcán bandukoltak. Befordultak a sarkon, s megpillantották a mágiát. Az utca kellős közepén. Egy közeli házból, aminek ajtaját betörték, meg telepingálták csillagokkal, két csillagos hordta rá a könyveket. Cohen aznapi tetteinek híre még nem terjedt el messzire. A könyvégetők Szikrányi figyelmet se szenteltek neki, mikor megérkezett és a falnak támaszkodott. Égett papír, összepöndörödött pernyei repkedtek a forró levegőben, szálltak el a tetők fölé.
17: Mit csináltok?
0: Kérdezte. A csillagosok egyike, egy nő, koromtól feketélő kézzel elhúzta szemébe lógó tincseit, szúrósan Cohen bal fülére merett, és így szólt.
17: Megszabadítjuk a korongot a gonosztól!
0: Két férfi lépett ki az épületből, s bámult Cohenre, vagy legalábbis a fülére. Cohen kinyújtotta a kezét, és elvette a nőtől a nehéz könyvet, amit épp cipelt. A borítót különös, vörös és fekete kőberakás ékítette, amik együtt, Cohen ebben egészen biztos volt, egy szót formáztak. Oda mutatta Ála nincsnek.
16: A nekrotelekomnikon,
0: olvasta a törpe.
16: Varázslók használják. Azt hiszem arról szól, hogyan lépj kapcsolatba a holtakkal.
17: Igen. A varázslók már csak ilyenek,
0: bólogatott Cohen. Megtapogatott egy lapot ujjai köz. Vékony volt és eléggé puha. A meglehetősen kellemetlen kinézetű, határozottan elevennek tűnő írás egyáltalán nem izgatta.
14: Igen, egy ilyen könyv az ember igazi jó barátja lehet.
17: Na mi van? Akarsz valamit?
0: Kérdezte a csillagosok egyikétől, aki épp megragadta karját.
10: Minden varázskönyvet el kell égetni,
0: nyilatkozta a fickó, noha kissé bizonytalanul, mert Cohen fogsora valamiképp a józanság ocsmányérzésével töltötte el.
17: Miért?
0: Írtatta Cohen.
10: Te így szól a kinyilatkoztatás.
0: Erre Cohen mosolya szélesebbé vált, mint a világ, és sokkal, de sokkal veszélyesebbé.
16: Én azt hiszem, mennünk kéne,
0: vetette közben idegesen áll a nincs. Mögöttük egy egész csapat csillagos fordult be az utcába.
10: Én azt hiszem, hogy szeretnék valakit kinyírni,
0: mondta Cohen még mindig mosolyogva.
10: A csillag utasítására a korongot meg kell tisztítani,
0: jelentette ki a férfi immár hátrálva.
17: A csillagok nem tudnak beszélni,
0: szögezte le Cohen kardot rántva.
10: Megölsz! Ezrek állnak a helyembe!
0: Nyögte a pasas, mostanra már háttal a falnak szorulva.
17: Igen.
0: Cohen hangja észszerűséget csöpögött.
17: Ám nem ez a lényeg, nem? A lényeg az, hogy te halott leszel!
0: A fickó Ádám csutkája jajóként ugrándozott, lebondzsított Cohen kardjára.
14: Ebben van valami.
0: Egyezett bele.
14: Tudod mit? Mit szólnál ahhoz, ha eloltanánk a tüzet?
17: Jó ötlet!
0: Bólintott Cohen. Állanincs megráncigálta Cohen üvét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Állanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.
17: Röhely! Röhely!
0: Lihegte, ahogy berontottak egy másik sikátorba.
17: Azt hittem egy pillanatig, hogy ki akarsz állni ellenük, és harcolni a végsőkig. Az ördög! Vigye az olyan mókát!
0: Ahogy a sikátor másik végén újra kibukkantak a fényre, Cohen a falnak vetette magát. Ott állt, fejét féloldalra fordítva, ahogy megbecsülte a közeledő léptek távolságát, aztán gyomormagasságban körbelendítette pengéjét egy hirtelen, lapos suhintással. Egy kellemetlennél is kellemetlenebb nesz hallatszott, majd több sikoly, de akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Állanincsel együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Állanincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
17: Nos,
0: lihegte,
17: te mit szereztél?
16: A fűszertartót, felelte Állanincs.
17: Csak annyit?
16: Hát, végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rosszkedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
17: Elég nehéz lehet az élet errefelé,
0: mondta, áthalakva a héjat.
16: Kész egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal.

0: élnek, életre kelnek.
1: Nem értem.
0: Hallgass, hallgass, hallgass.
2: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
0: Jó.
1: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
0: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Robbi. Időszámításunk szerint 1998. 98, 99, 100. Gloria elvette Dundik is karját a szeme elől, egy pillanatig mozdulatlanul állt, és fintorogva hunyorgott a napfényben. Elő megpróbált egyszerre mind a négy égtáj felé szétkémlelni, majd néhány óvatos lépéssel eltávolodott a fától, amelynél hunyt. Nyakát nyújtogatta, a jobb oldali bokorcsoport felé bámult, aztán még hátrább húzódott, hogy kedvezőbb szögből vizsgálhassa meg a bokor sötét rejtekeit. Körös-körül teljes csönd vonult, csupán a bogarak zümmögtek kitartóan, meg néha-néha csipogott föl egy hegyke madár, dacolva a déli napsütéssel. Fogadni mernék, hogy a házban bújt el, biggyeztette ajkát Gloria. Pedig már hányszor megmondtam neki, hogy az nem ér. Kicsi ajkait összeszorította, szigorú ráncokba vont a homlokát, és határozott lépésekkel elindult a kocsi feljáró mellett, az emeletes ház felé. Így aztán csak későn hallotta meg a háta mögött az ágak zizzenését, és Robbi fémlábának félreismerhetetlen ütemes döngését. Gloria megpenderült. Látta, amint diadalmas játszótársa előbújik a rejtekéből, és teljes sebességgel vágtat a fa felé. Várj, Robbi! Visongott kétségbe esetten Gloria. Ez nem én, Robbi! Nem megígérted, hogy vársz, amíg meg nem talállak? Apró lába nem tudott versenyre kelni Robbi hatalmas lépteivel. De alig 10 lépésnyire a cél előtt a robot hirtelen cammogással lassította tempóját, s így Gloria minden erejét összeszedve, zihálva, vadfutásba elrobogott mellette, és elsőnek érintette meg a fakérgét. Örömtől repesve fordult a hűséges Robbihoz, de jóságáért menten rút hálátlansággal fizetett. Csúfondárosan az orra alá dörgölte, hogy milyen gyatrán fut. Robbi nem tud futni! Kiáltotta olyan hangosan, ahogy csak 8 éves tüdejétől kitelt. Mindig legyőzöm! Kántálta vékony hangon ütemesen. Robbi persze nem szavakkal válaszolt. Ehelyett futást mímelt. Lépésről lépésre távolodott el Glóriától, és ezzel a kislányt is futásra kényszerítette. Az utolsó pillanatban azután megugrott előle. Gloria tehetetlenül forgolódott, kitárt karocskái legyezők módjára paskolták a levegőt. Robbi! Visongta. Állj meg! Apró fuvallatokban zihálva buttyant ki belőle a kacagás. Robbi erre hirtelen megfordult,

0: a levegőben, úgy, hogy Gloria egy pillanatig az egész világból csupán kék pusztaságot látott, maga alatt meg zöld fákat, amint vágyakozva nyújtózkodnak a semmi felé. Aztán egyszerre megint lent állt a zöld füvön, Robbie lábának támaszkodva, és keze még mindig a kemény fémújba kapaszkodott. Hamarosan újból lélegzethez jutott. Sikertelenül igazgatta összeborzolódott haját, anyjára emlékeztető mozdulattal, aztán hátra pillantott, hogy nem szakadt el a ruhája. Majd Robbie oldalára csapott. Rossz fiú vagy! Mindjárt megverlek! Robbie összekuporodott, arcát a tenyerébe temette, mire Gloria tüstént helyesbített. Ne félj, Robbie, nem verlek meg! Különben is, most én bújok, de ne feledd el, hogy neked hosszabb lábad van, és ezért megígérted, hogy nem kezdesz el szaladni, amíg meg nem talállak. Robbie bólintott. Feje egy kis paralelepipedon volt, legömbölyített szélekkel és sarkokkal. Rövid, lehajlítható nyéllel kapcsolódott egy hasonló alakú, de jóval nagyobb paralelepipedonhoz, amely törzsét szolgált. Most engedelmesen a fa felé fordult, csillogó szemére vékony fémhártya ereszkedett, testéből pedig állandó zengő ketyegés hallatszott. De ne kukucskálj, intette őt Gloria, és egyetlen számot se hagy ki. Ezzel szaladt bújni. Robbie megszakítás nélkül szabályos ketyegéssel mérte a másodpercek múlását. A századiknál szemhéja fölszaladt, vörösben izzó szemek körbe kémlelt, majd megpihent az egyik szikla mögül kikandikáló tarka szövetdarabkán. Robbie néhány lépést tett előre, hogy meggyőződjék, valóban Gloria gugol-e a szikla mögött. Aztán lassan elindult a rejtekhely felé, úgy irányítva lépéseit, hogy mindig a kislány és a fa között maradjon. Amikor már jól látta Glóriát, s a kislány többé nem áltathatta magát azzal, hogy rejtve van, Robbie egyik karjával rámutatott, a másikkal lábszárára csapott, úgy, hogy az nagyot csendült. Gloria morcosan előmászott a szikla mögül. Kukucskáltál, rágalmazta meg Robbit. És különben is. Unom már a bújócskázást. Játszunk repülősdit. De Robbinak rosszul esett az igazságtalan vád. Óvatosan leült a földre, és jelentőség teljesen megrázta a fejét. Gloria azonnal gyengét hízelgő hangra váltott át. Ugyan, Robbie? Nem gondoltam komolyan, hogy kukucskáltál. Na, gyere, repüljünk. De Robbit nem lehetett ilyen könnyen kiengesztelni. Makacsul bámult az égre, s még határozottabban rázta a fejét. Kérlek, Robbie, nagyon szépen kérlek, játszunk repülősdit. Gloria rózsás karjaival átölelte Robbie nyakát, és magához húzta a robotot. Aztán szeszélyesen más hangulatba csapott át. Ha nem jössz, mondta elhúzódva, sírni fogok. És már is megtette az ijesztő előkészületeket, ajka sírásra görbült. De a kőszívű Robbie fittyet hányt ennek a szörnyű lehetőségnek, és harmadszor is megrázta a fejét. Gloria erre kénytelen volt kijátszani az utolsó adóját. Ha nem jössz, fenyegetőzött, soha többet nem mesélek neked. Egyetlen mesét sem mondok, és kész. Az ultimátum megtette hatását, Robbie azonnal minden feltétel nélkül beadta a derekát. Élénken bólogatott, fémnyaka csak úgy zengett. Aztán óvatosan fölemelt a kislányt, és széles lapos vállára ültette. A fenyegető könnyek menten felszáradtak. Gloria boldogan sikongott. A robot fémbőre, amelyet nagy ellenállású tekercsekkel 21 Celsius fokos állandó hőmérsékleten tartottak, kellemes tapintású volt, és a kislány sarka, ahogy ütemesen dobolt Robbie mellén, csudaszép, szinte varázslatos hangokat csalt ki belőle. Most repülőgép vagy, Robbie. Nagy ezüstös repcsi. Tartsd egyenesen a karod. Szép egyenesen kell tartanod, így illik egy repcsihez. Ami cáfolhatatlan igazság volt. A robotkarok szárnyakká alakultak. Elkapták a légáramlatokat. Robbie egyszerűen ezüstös repülőgép lett. Gloria félrecsavarta a robot fejét, és jobb felé dőlt. a repülőgép éles kanyart vett. Gloria előbb berregő motorral szerelte fel a gépet, majd meg búgó, kattogó fegyverekkel. És ekkor kalóz repülők vették üldözőbe őket. Tehát a lövészeknek is porondra kellett lépniük. A kalóz repülőgépek egymás után zuhantak alá.
1: Még egyet elkaptam, visított Gloria. Meg még kettőt, gyorsabban emberek,
0: tette hozzá fontoskodó hangon.
1: Fogytán a lőszer!
0: Rettenthetetlen bátorsággal lődözött hátrafelé a válla fölött, míg Robi, immár mint tompa orrú űrhajó, maximális gyorsasággal zúgott át a világűrön. Egyenesen keresztül vágott a réten, a túlsó oldalon zöldellő magas fűsávhoz. Odaérve olyan hirtelen torpant meg, hogy kipirult utasából sikoltást tört ki, aztán lepottyantotta a kislányt a vastag, puha fűszőnyegre. Gloria lihegett, zihált, de közbe-közbe elégedetten suttogva ismételgette.
1: Ez aztán pompás volt.
0: Robi türelmesen kivárta, amíg a kislány lélegzethez jut, és ekkor gyengéden húzogatni kezdte az egyik fűtjét.
1: Mit akarsz?
0: Kérdezte Gloria. Tágra nyílt szemében Sinclair csodálkozást tükröződött, ezzel azonban nem tudta becsapni Behemoth nőrszét. Robi még erősebben ráncigálta a kislány hajfőtjét.
1: Aha, tudom már. Meséljek, ugye?
0: Robi hevesen bólogatott.
1: Melyik mesét akarod?
0: Robi az ujjával H betűt rajzolt a levegőbe.
1: Megint a hamupipőkét,
0: csodálkozott a kislány.
1: Hisz azt már milliószor elmondtam neked. Nem unod még?
0: Bólyásoknak való. Robi kitartott a H betűnél.
1: Na jó.
0: Gloria neki készülődött, átgondolta a mesét, azt a sok-sok apró részletet is, amelyet maga költött hozzá, aztán neki kezdett.
1: Figyelsz? Hát egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodaszép kislány, akit Ellának hívtak, és ennek az Ellának szörnyen gonosz mostohája volt, meg két nagyon-nagyon csúf és nagyon-nagyon gonosz mostoha nővére.
0: Gloria épp a történet legizgalmasabb részéhez ért. A mesebeli óra éjfél tütött, és minden villámgyorsan visszaváltozott eredeti szürke alakjába. Robi pedig izgalomtól csillogó szemmel figyel, amikor megzavarták a mesemondásban.
1: Gloria!
0: Éles női hang szólítgatta, egymás után többször is. Olyan idegesen csengett, mintha a kiáltozót már nem is a türelmetlenség, hanem az aggodalom hajtaná.
1: Mama hív,
0: szontyolodott el Gloria.
1: Jobb volna, ha visszavinnél a házba, Robi.
0: Robi tüstént felállt, mert valahogy úgy gondolta, okosabb, ha a vonakodás legcsekélyebb jele nélkül engedelmeskedik Mrs. Westonnak. Gloria édesapja napközben ritkán tartózkodott odahaza, kivéve a vasárnapot, mint például ma. Kedves, megértő ember volt, nem úgy, mint a felesége, aki minduntalan rossz érzéseket keltett Robbiban. Ha meglátta, legszívesebben elbújt volna. Mihelyt felbukkantak a magas fűcsomók rejtekéből, Mrs. Weston már is észrevette őket, és visszament a házba.
1: Már reketre kiabáltam magam, Gloria,
0: korholta a kislányt.
1: Hol voltál?
2: Robival voltam,
0: nyögte ki Gloria.
2: A hamupipőkét meséltem neki, és nem vettem észre, hogy már ebédidő van.
1: Az a baj, hogy Robi sem vette észre, mondta Mrs. Weston.
0: Aztán, mintha csak ez juttatta volna eszébe, hogy a robot is ott van, hirtelen felé fordult.
1: Mehetsz, Robi! Gloriának most nincs rá szüksége.
0: És még könyörtelenül hozzátette.
1: És csak akkor gyere, ha hívlak.
0: Robi már indulóban volt, de habozva megállt, amikor meghallotta, hogy Gloria védelme.
2: Kérlek, mama, engedd, hogy itt maradjon. Még nem fejeztem be a mesét. Megígértem, hogy elmondom neki a hamupipőkét, és még nem jutottam el a végéig.
1: Gloria!
2: Begy szóra, mama, olyan csöndben lesz, hogy észre sem veszed. Leül a sarokba, egy székbe, és egyetlen szót sem fog szólni. Jobban mondva, meg sem moccan.
1: Igaz, Robi?
2: Robi válaszképpen föllelóbálta Tudor fejét.
1: Gloria, ha nem hagyod azonnal abba, egy hétig a közelébe se engedlek Robinak.
2: Na jól van. A kislány lesütötte a szemét. De a hamupipőke a kedvenc meséje, és nem fejeztem be, pedig annyira szereti. A robot szomorúan távozott. Gloria meg alig bírta visszafojtani könnyeit.
1: George Weston kényelembe helyezte magát. Vasárnap délutánonként, szokása szerint, mindig kényelembe helyezte magát. Bőséges, jó ebéddel teli bendő, kellemes, puha, ütött kopott pamlag, amelyen végig nyújtózhat az ember, a Times legfrissebb száma, papucsba bújtatott láb, fedetlen mell. Van-e ennél nagyobb kényelem? Így azután nem is nagyon örült, amikor a felesége benyitott a szobába. Mr. Weston 10 esztendei házasság után még mindig olyan érthetetlenül bolond volt, hogy szerette a feleségét. Nem vitás, mindig örült, ha vele lehetett. Mégis ezek a vasárnapi kora délutánok, mondhatni szentek és sérthetetlenek voltak a szemében, és a teljes kényelemhez az is hozzátartozott, hogy 2-3 órát egyedül tölthetett el. Ezért aztán szemét kitartóan a Lefebvre Yoshida féle Mars expedíció legfrissebb híreire függesztette. Ezt az expedíciót holdbeli támaszpontról szándékoztak elindítani, és nagy reményeket fűztek hozzá. És úgy tett, mintha a felesége ott se volna. Mrs. Weston 2 percig türelmesen, majd újabb 2 percig türelmetlenül várakozott, aztán megtörte a csendet. George! George, hallod? Letennéd kérlek egy percre azt az újságot? Az újság zizegve a padlóra hult, és Weston elgyötört arcát a felesége felé fordította. Mi baj, szívem? Tudod-e nagyon jól, George? Glóriáról, meg arról a szörnyű masináról van szó. Miféle szörnyű masináról? Ne tettesd magad, mintha nem tudnád, miről beszélek. Arról a robotról, amelyet Gloria Robbinak hív. Egy percre sem hagyja magára azt a kislányt. Miért is hagyná? Hisz az a feladata, hogy vigyázzon rá. És különben is. Nem szörnyű masina, hanem a leges legtökéletesebb robot, amit csak kapni lehet. Hogy a csodában-e, hisz vagy fél évi jövedelmem ráment. De megéri, az alkalmazottaim közse igen találok okosabbat nála. És már nyúlt is az újságért, de a felesége fürgébb volt, elkapta előle. Most rám figyelj, George! Nem bízom a lányomat egy masinára, akármilyen okos, nincs lelke, és az ember sose tudhatja, mi jár a fejében. Ki hallott még olyat, hogy egy gyereket egy fémszerkezet őrizetére bízzanak? Hát ez meg miféle új mánia, fortyant fel Weston a homlokát ráncolva. Már 2 éve van Gloria mellett, és eddig nem láttalak aggódni miatta. Eleinte más szemmel néztem rá. Újdonságnak tekintettem, sok terhet levett a vállamról, amellett akkoriban ez amolyan divatos dolog volt. De most magam sem tudom, hogy vagyok vele. A szomszédok... Mi közük ehhez a szomszédoknak? Ide figyelj! A robotok sokkal, de sokkal megbízhatóbbak, mint a húsvér nőrszök. Robit kimondottan arra a célra szerkesztették, hogy kisgyerekekre vigyázzon. Az egész gondolkodásmódját ennek megfelelően állították be. Tehát szükségképpen hűséges, kedves, csupa szeretett masina, amelyet ilyennek készítettek. És ezt az emberekről bizony nem mondhatod el. De egyszer elromolhat valamilyen... Mrs. Weston nem nagyon ismerte ki magát a robotok szerkezetében. Valamilyen kis csavar meglazul benne, az egész szörnyű szerkezet az egyik pillanatról a másikra megőrül, és akkor Mrs. Weston nem tudta rászállni magát, hogy befejezze a nyilvánvaló gondolatot. Ugyan miket beszélsz? Tiltakozott Weston, de akarva akaratlan idegesen megborzongott. Nevetséges. Mikor Robit megvásároltuk, hosszan megtárgyaltuk a robotika első törvényét. Nagyon jól tudott, hogy a robot egyszerűen nem okozhat kárt emberi lényben. Mert ahhoz, hogy az első törvény érvénye megszűnjön, annyi sok mindennek kell elromlani a szerkezetben, hogy addigra az egész robot működésképtelenné válik. Feltevése tehát matematikai képtelenség. Amellett évente kétszer is eljön ide az amerikai robot egyik mérnöke, és tetőtől talpig végigvizsgálja szegény országot. Annak, hogy Robbival valami baj történjék, nem nagyobb a valószínűsége, mint hogy én vagy te egyik pillanatról a másikra megőrülünk. Sőt, a valóságban jóval kisebb. De ettől eltekintve, hogyan akarod őt elválasztani Glóriától? Újabb hiába való kísérletet tett, hogy megkaparintsa az újságot. Mrs. Weston dühösen kihajtotta a szomszéd szobába. Hisz éppen erről van szó, George! Gloria senki mással nem akar játszani. Tucatjával vannak kisfiúk és kislányok, akikkel összebarátkozhatna, de rájuk se hederít. És nem is fog, ha nem kényszerítem. Hát ez miféle nevelés egy kislány számára? Vagy talán nem akarod, hogy normális ember legyen belőle? Hogy megállja helyét a társadalomban? Rémeket látsz, Grace. Gondolt, hogy Robbi kutya. Százával láttam már olyan gyerekeket, akik szívesebben vannak a kutyájukkal, mint az apjukkal. A kutya az más, George. Meg kell szabadulnunk ettől a szörnyű szerkezettől. Visszaadhatod a vállalatnak. Megérdeklődtem, és azt mondták, hogy visszaveszik. Érdeklődted. Hát ide figyelj, Grace. Hagyd ezt a hiszizést. Igenis, megtartjuk a robotot, amíg Gloria nagyobb nem lesz. És kérlek, többé ne hozz szóba ezt a dolgot. És nagymérgesen kiment a szobából. Mrs. Weston két nappal később az ajtóban várta a férjét. Ezt meg kell hallgatnod, George. A faluban nagyon rossz szemmel néznek ránk. Úgy? És miért? Kérdezte Weston. Bement a fürdőszobába, és a víz csobogásával eleve elnémított minden választ. De Mrs. Weston kivárta az alkalmas pillanatot, és csak akkor szólalt meg. Robbiról van szó. Weston törülközővel a kezében kijött a fürdőszobából, arca pulyka vörös volt a méregtől. Miről beszélsz? Ó, már régóta folyik ez a dolog. Eleinte igyekeztem nem észrevenni, de most már nekem is elegem van belőle. A falubeliek zöme veszélyesnek tartja Robbit. Este még a házunk közelébe se engedik a gyerekeket. Mi a magunk gyerekét bízzuk Robbira, nem az övéket. Ilyesmiben nem várhatsz józanságot az emberektől. Akkor menjenek a fenébe. Az ilyen beszédért. Ezzel semmi nincs elintézve. Én a faluba járok bevásárolni, naponta találkozom az ottaniakkal. Egyébként, ami a robotokat illeti, a városban még rosszabb a helyzet. New Yorkban épp most rendelték el, hogy napnyugta és napkelte közt nem szabad az utcán tartózkodniuk. Csak rendeljék el. De azt nem tilthatják meg, hogy az otthonunkban robotot tarthassunk. Ide figyelj, Grace. Ez az egész a te robot ellenes hajszád egyik manővere. Engem nem csapsz be, hiába erőlködsz. A válaszom változatlanul nem és nem. Robbi marad. De Weston szerette a feleségét, és tetejébe a felesége is tudta, hogy szereti. George Weston végül is csak férfi volt, szegény teremtés, és a felesége fölvonultatta ellenem mindazokat a harci eszközöket, amelyektől az ügyetlenebb és kötelességtudóbb nem jogosan tanult meg óvakodni. Jogosan, de a siker minden reménye nélkül. Robbi marad és kész. Harsogta tízszer is a következő héten, de hangja egyre halkabb lett. A szavait kísérő sóhajok viszont egyre hangosabbak és gyötrelmesebbek. Végül eljött a nap, amikor Weston bűntudattól eltelve felajánlott a kislányának, hogy elviszi egy csodaszép videóvox előadásra a faluba. Robi is jöhet,
2: Tapsolt boldogan Glória. Nem, drágám, felelte Weston, és saját hangját hallva megbosszantott. A robotokat nem engednek be az előadásra, de majd ha hazajössz, elmeséled neki, hogy mit láttál. Az utolsó szavakon már csak úgy átbotladozott, és közben nem ismert a kislányára nézni. Glória lelkesedéstől felhevülve jött haza, mert a Videovox valóban pompás élmény volt. Mialatt Mr. Weston bemanőverezte a lökhajtásos autóját a sűjjesztett garázsba, a kislányból ömlött a szó. Figyelj csak, apu, amikor majd elmesélem Robbinak! Ó, hogy tetszett volna neki! Különösen az a jelenet, amikor Francis Fran olyan nagyon óvatosan hátrál, és egyenesen beletalpal az egyik leopárd emberbe, és akkor aztán utcú! Felkacagott, ahogy újból végigélte a jelenetet. Mondd, apu, tényleg vannak a Holdon leopárd emberek? Nem hinném, válaszolta szórakozottan Weston. Ez csak olyan tréfás kitalálás. Tovább már nem tudott vacakolni a kocsival. Hát jöjjön, gondolta, aminek jönni kell. Robbi! Robbi! Kiáltozott Glória futtában a zöldjepen át. De hirtelen megtorpant, mert a ház tornácáról egy gyönyörű juhászkutya bámult rá komoly barna szemével, és a farkát csóválta. Jaj, de szép kutyus! Glória felment a lépcsőn, a kutyához lépett, és óvatosan megsimogatta. Ez az enyém, apu! Most az anyja is odajött. A tied, Glória, ugye szép? És milyen puha bolyhos szőre van. Nagyon szelíd állat, és nagyon szereti a kislányokat. Játszani is tud? Hát hogyne. Rengeteg mókát tud. Akarod látni? Igen, csak azt szeretném, ha Robbi is látná. Robbi! Elhallgatott, tétován áldogált, és a homlokát ráncolta. Fogadni mernék, azért maradt a szobájában, mert neheztel rám, hogy nem vittem el az előadásra. Majd meg kell magyaráznod neki, apu, hogy miért nem vihettük. Nekem talán nem hinné el, de ha te mondod, elhiszi. Weston összeszorította ajkait, feleségére nézett, de nem sikerült elkapni a pillantását. Glória villámgyorsan megfordult, és lerohant az alaksor lépcsőjén. Robbi! Visongott futás közben. Robbi, gyere csak! Nézd, mit kaptam aputól meg anyutól! Egy kutyust, Robbi! Egy perc múlva már újból a tornácon volt, de szemében most ijegység tükröződött. Mama, Robbi nincs a szobájában. Hol van? Nem kapott választ. George Weston köhintett egyet, s hirtelenében feszült figyelemmel kezdett vizsgálgatni egy céltalanul kóborló felhőt. Mama, hol van Robbi? Reszkető hangja jelezte, hogy közel áll a síráshoz.

0: ment? Hova ment mama? Nem tudjuk, kedvesem. Egyszerűen elment. Kerestük mindenfelé, de nem találjuk.
1: Azt akarod mondani, hogy nem is jön vissza?
0: Gloria szeme tágra nyílt a rémülettől. Remélem, hamarosan megtaláljuk. Minden esetre folytatjuk a keresést. Addig játssz el ezzel a szép kis kutyussal. Nézd csak, milyen kedves. Villámnak hívják, és... Gloria szemét most már elöntötték a könnyek.
1: Nem kell ez a csúnya kutya. Nekem Robi kell. Keressétek meg nekem Robi.
0: Önteni elkeseredésére hangos zokogásba tört ki. Mrs. Weston segélykérően férjére pillantott, de az csak rossz kedvűen téblábolt, s le sem vette volna fürkésző szemét az égről. Így hát a vigasztalás feladata Mrs. Westonra hárult.
1: Miért sírsz, Gloria? Hisz Robi csak egy masina volt, csúnya, öreg masina. Nem élő. Nem volt masina!
0: Kiáltotta hevesen a kislány, belebotolva a szóba.
1: Ugyanolyan lény volt, mint te vagy én, és nekem a barátom volt. Szerezd vissza, ó mama, szerezd vissza!
0: Mrs. Weston belátta, hogy itt minden szó hiába való. Felsóhajtott, és magára hagyta a bánatába merült kislány. Hadd sírja csak ki magát, magyarázta a férjének. A gyerekek egy-kettőre felejtenek. Meglátod, néhány nap múlva már nem is fog emlékezni arra a rémséges robotra. Mrs. Weston jóslata azonban túlságosan derülátónak bizonyult. Gloria persze abba hagyta a sírást, de abba hagyta a mosolygást is. Ahogy teltek múltak a napok, egyre szótlanabb, komorabb lett. Néma boldogtalansága apránként kikezdte Mrs. Weston idegeit, s az asszony már csak azért nem visszakozott, mert sehogy se tudta rászánni magát, hogy férje előtt beismerje vereségét. Aztán egy este berontott a nappali szobába, leült, összefont a karját. Látszott rajta, hogy csak úgy forr benne a méreg. Férje felemelte a fejét, és az újság fölött rápillantott. Na, mi lesz? A gyerek, George. Ma vissza kellett küldenem a kutyát. Gloria azt mondta, látni se bírja. Már egészen kikészíti az idegeimet. Weston letette az újságot, szemében remény sugár csillant.
1: Talán jobb volna, ha visszahoznánk Robbit.
0: Nincs semmi akadálya. Érintkezésbe lépek a... Nem! Vágta rá komoran az asszony. Szó se lehet róla! Ilyen könnyen nem adjuk be a derekunkat. Az én gyerekemet nem fogja egy robot fölnevelni. Még ha esztendőkbe telik is, amíg Gloria beletörődik az elvesztésébe. Weston csalódottan újból fölvette az újságát. Egyetlen ilyen év, és minden hajam szála ősz lesz.
1: Hát a te segítségedre nem igen lehet számítani,
0: hangzott a fagyos válasz. Gloriának környezetváltozásra van szüksége. Itt persze, hogy nem tudja elfelejteni Robbit. Ugyanis felejteni, amikor minden fa, minden szikla rá emlékezteti. Ilyen bolondságot még életemben nem hallottam, hogy egy gyerek egy robot miatt így emésze magát. Maradj a tárnál. Miféle környezetváltozásra gondolsz? New Yorkba viszük Glóriát. Augusztusban? De úgy látszik, nem tudod, milyen ott augusztusban. Egyszerűen kibírhatatlan.
1: Milliók kibírják.
0: Azoknak nincs nyaralójuk. Ha nem kellene New Yorkban maradniuk, nem maradnának.
1: Nekünk meg éppen oda kell mennünk. Azonnal indulunk. Vagyis mihelyt megtettük a szükséges előkészületeket. Gloria ott majd talál elég szórakozást. Lesznek barátai, akik jobb kedvre hangolják. Akkor majd elfelejti ezt a masinát.
0: Úristen, sóhajtozott a szegény papucsmér. Ha arra a hőségtől olvadozó aszfaltra.
1: Sajnálom.
0: Mrs. Weston elhatározása rendíthetetlen volt.
1: Gloria az utolsó hónapban több mint 2 kilót fogyott, és a kislányom egészsége fontosabb nekem, mint a te kényelmed. Miért nem akkor gondoltál a kislányod egészségére, amikor elszakítottad tőle a kedves robotját? Mondta Weston. De persze csak magának. Mihelyt megmondta Glóriának, hogy New Yorkba készülődnek, már is valamiben jobb kedvre derült. Nem igen beszélt az utazásról, de ha mégis, olyankor mindig élénk várakozás csengett a hangjában. Arcára újból kiült a mosoly, és a régi étvágya is visszatérőben volt. Mrs. Weston legszívesebben táncra perdült volna örömében, és egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy diadalát a még mindig tamáskodó férje borra alá dörgölje. Hallod-e, George? Úgy segít a pakolásnál, akár egy kis angyal. És egész nap be nem áll a szája, mint akinek az égvilágon semmi gondja baja. Úgy van, ahogy előre megmondtam. Csak valami új szórakozása legyen, ennyi az egész. Remélem, dünnyögte a hitetlen Weston. Az előkészületeknek gyorsan a végére jártak. A városi lakást rendbe tétették, a nyaraló őrizetére pedig egy házaspárt fogadtak. Amikor végre eljött az utazás napja, Gloria megint a régi vidám kislány volt, s még csak véletlenül se ejtette ki Robbie nevét. A család derűs hangulatban légitaxival ment ki a repülőtérre, és beszállt a már ott várakozó gépbe. Weston ugyan szívesebben ment volna a saját zsírójával, ám az csak kétüléses volt, s a csomagok nem fértek volna el benne. Gyere, Gloria! Szólított a kislányát Mrs. Weston. Nézd csak, az ablak mellett foglaltam neked helyet. Gyönyörködhetsz a szép kilátásban. Gloria jókedvűen trappolt végig a sorok között, s orrát egész laposan nyomta a vastag tiszta üvegen. Nagy érdeklődéssel kukucskált kifelé, s ez még csak fokozódott, midőn a hirtelen feltöhögő motorhangja végig hullancott a fülkén. Gloria túlságosan fiatal volt még ahhoz, hogy megijedjen, amikor alattuk a föld olyan gyorsan kezdett távolodni, mint a sűjjesztőn ejtették volna le, saját testsúlya pedig egyik pillanatról a másikra megkétszereződött. Ahhoz azonban már nem volt túl fiatal, hogy mindez a csoda le ne nyűgözze. Nem is vette le orrát az üvegtől, csak midőn a föld már parányi, színes takaróvá zsugorodott. Mama, fordult az anyjához. Ugye nem sokára meg is érkezünk a városba. Dermet orrát dörgölgette, és érdeklődéssel figyelte, hogyan zsugorodik össze és tűnik el apránként az a kicsike kis párafolt, amelyet lélegzete rajzolt az ablaküvegre. Körülbelül fél óra múlva ott leszünk, drágám, válaszolta Mrs. Weston, s aztán egy árnyalatnyi aggodalommal a hangjába hozzátette. Ugye örülsz az utazásnak? New Yorkban annyi épület, ember, meg érdekes látnivaló van, biztosan remekül fogod érezni magad. Minden nap megyünk majd videófoxot nézni, meg színházba, cirkuszba, a tengerpartra, és... Igen, mama, felelte Gloria minden lelkesedés nélkül. A repülőgép épp ekkor egy felhőpad fölött húzott el, és Gloria figyelmét lekötötte az alattuk lebegő felhők nem mindennapi látványa. De midőn újból tiszta égen suhantak végig, a kislány hirtelen anyjához fordult. Tudom, miért megyünk a városba, mama, mondta, mint aki valamilyen rejtélyes titkot őriz. Tényleg? Kérdezte Mrs. Weston zavartan. Hát, miért, drágám? Nem árultad el nekem, mert azt akartad, hogy meglepetés legyen. De én azért tudom. Egy pillanatig saját éleslátásának csodálatába merült, aztán vidáman felkacagott. Azért megyünk New Yorkba, hogy megkerestessük Robbit, ugye, anyu? Detektívekkel. Ez a kijelentés George Weston épp ivás közben érte, és így ijesztő következményekkel járt. Gloria apja félrenyelt, szájából vízsugár lövelt ki, aztán meg fuldogló köhögés fogta el. Amikor mindezen túljutott, vörös képpel, csuromvizes ruhában nagyon-nagyon mérgesen állt ott. Mrs. Weston megőrizte ugyan nyugalmát, de amikor Gloria még izgatottabb hangon megismételte a kérdést, úgy érezte, türelme a végéhez közeledik. Lehet, fortyant föl, de most az ég szerelmére ülj nyugodtan és hallgass. 1998-ban New York City olyan turista paradicsom volt, mint még soha. Ez a tény Gloria szüleinek figyelmét se került el. Igyekeztek is a lehetőségeket minél jobban kihasználni. George Weston feleségének egyenes utasítására úgy rendezte ügyeit, hogy vállalata körülbelül egy hónapig nélkülözni tudja. Szabaddá kellett tennie magát, hogy, amit ő fogalmazott, agyon szórakoztassa Glóriát. Weston, mint mindent, ezt is kitűnően, lelkiismeretesen, megbízható üzletember módjára intézte. Mielőtt letelt volna a hónap, már végignézték az összes létező látványosságot. Fölvitték Glóriát a fél mérföld magas Roosevelt Building tetejére, ahonnét megilletődött ámulatba végigtekinthetett a Long Islandi mezőkbe és a New Jersey síkságokba vesző csipkézett házrengetegen. Ellátogattak az állatkertbe, ahol a kislány gyönyörteljes félelemmel megbámulta a valódi eleven oroszlánt. De kissé kiábrándultan vette tudomásul, hogy az őrök nyers hússal etetik, nem pedig eleven emberekkel, ahogyan képzelte. S határozott hangon követelte, hogy a bálnát is megnézhesse. Programjukba iktatták a különféle múzeumokat is, no meg a parkokat, a tengerpartot és az akváriumot. Félútig fölhajókáztak a Hudson folyón, méghozzá olyan kiránduló gőzösön, amelyet az őrült 20-as évek avult stílusában építettek. Részt vettek egy tanulmányi kiránduláson a stratoszférában, ahol az égbolt mély bíborba vált át, fölbukkannak a csillagok, és odalent a ködbe borult föld olyan, mint valami óriási homorú tál. És a Long Island szorosban Gloria egy üvegfalú mélytengeri járművel lemerült abba a zöld, villódzó világba, ahol furcsa, ismeretlen állatok meresztették rá a szemüket, majd meg hirtelen odébb kígyóztak. De voltak ennél prózaibb kirándulásaik is. Mrs. Weston elvitte magával kislányát a nagy áruházakba, és itt Gloria egy másfajta tündérországban gyönyörködhetett. A hónap vége felé Westonék szentül hitték, minden emberileg lehetőt elkövettek, hogy Glóriával egyszer mindenkorra elfelejtessék Robbit. De hogy ez valóban sikerült-e nekik, abban már korán sem voltak biztosak. A valóság ugyanis az volt, hogy bárhová mentek, Gloria a legnagyobb, leghevesebb érdeklődést mindenütt a robotok iránt mutatta. A legizgalmasabb, a számára legújszerűbb látványról is menten elfordította a tekintetét, ha valahol egy fémtest moccant. Mrs. Weston mindent elkövetett, hogy távol tartsa Glóriát a robotoktól. A válság a természettudományi és ipari múzeumban érte el tetőpontját. A múzeum különleges kiállítást rendezett a gyerekeknek, amelynek keretében a tudomány varázseszközeit egyszerűsített formában mutatták be. Ez a kiállítás Westonék listájában természetesen a feltétlenül megnézendő programpontot is szerepelt. Itt történt, hogy mielőtt Westonék lenyűgözve, magukról megfeledkezve bámulták egy hatalmas elektromágnes csodás teljesítményeit, Mrs. Weston egyszerre rádöbbent, hogy Gloria nincs mellette. Kezdeti ijedelmüket azonban csak hamar józan határozottság váltotta fel, és három teremőrrel együtt azonnal Gloria felkutatására indultak. Gloria persze nem az a fajta kislány volt, aki csak úgy vaktában elkóborol. Korához képest mindig igen határozott és céltudatos volt, ebben a tekintetben anyjára ütött. A második emeleten meglátott egy hatalmas táblát ezzel a felirattal. A beszélő robothoz. Midőn ezt kibetűzte, és látta, hogy szülei nem a kívánt irányba indulnak, magától értetődő elhatározásra jutott. Kivárta az alkalmas pillanatot, amikor apja anyja ébersége alábbhagy, csendben odábbálva megindult a tábla jelezte irányba. A beszélő robot minden gyakorlati jelentőség nélkül csodabábú volt. Pusztán reklámcélokat szolgált. Óránként egyszer elébe vezettek egy-egy látogató csoportot, és ott aztán az érdeklődők óvatos, halk hangon kérdéseket tettek fel az ügyeletes mérnökre. a mérnök pedig a szerkezet szempontjából elfogadható kérdéseket a beszélő robothoz továbbította. Meglehetősen unalmas produkció volt. Mert nem árt ugyan tudni, hogy a pillanatnyi hőmérséklet 22 Celsius fok, a légnyomás 762 mm, hogy a nátrium atomsúlya 23, de mindehhez alapjában véve nincs szükség robotra. Legkevésbé egy 25 négyzetméter nagyságú otromba teljességgel mozdulatlan húzal és tekercs tömegre. Kevesen akadtak, akik másodszorra is kértek volna ebből a sületlenségből, és így csak egy 15 év körüli kislány üldögélt az egyik padon, hogy harmadszor is meghallgassa a robotot. Egyedül volt az egész teremben, amikor Gloria belépett. Gloria rá se hederített a kislányra. E pillanatban az emberi lények egyáltalán nem érdekelték. Minden figyelmét az a nagy, kerekes fémszerkezet kötötte le. Egy másodpercig habozva, ilyetten áldogált előtte, ilyen robotot még soha életében nem látott. Óvatosan, bizonytalanul, reszkető hangon tette fel az első kérdését. Kérlek szépen, robotbácsi, volnál szíves megmondani nekem, te vagy az a beszélő robot? Nem volt egészen biztos a dolgában, de minden esetre úgy gondolta, nem árt, ha az ember udvarias egy beszélő robottal. A 15 év körüli kislány keskeny csúnyacska arcára feszült érdeklődés ült ki. Egy noteszt kapott elő a zsebéből, és lázas gyorsasággal firkálni kezdett. Gloria kérdésére a szerkezet olajozottan fölberregett, majd belsejéből gépszerű, szintelen, hangsúly nélküli szavak törtek elő. Én beszélő robot vagyok. Gloria elszontyolodva nézte a robotot. Valóban beszélt, de a hangok valahonnét belülről jöttek, és nem volt arca, amelyhez szólni lehetett volna. Robot bácsi, tudsz nekem segíteni? Firtatta tovább Gloria. A beszélő robotot kérdések megválaszolására szerkesztették, és ez ideig csak olyan kérdéseket tettek föl neki, amelyekre válaszolni tudott. Nem csoda, hogy teljesen bízott önnön képességeiben. Tudok neked segíteni. Előre is köszönöm, robot bácsi. Ismered Robbit? Ki az a Robbi? Egy robot. Gloria lábújhegyre állt. Körülbelül ilyen magas, robot bácsi, csak valamivel magasabb. És nagyon kedves robot. Meg feje is van, tudod? Neked nincs robot bácsi, de neki van. A beszélő robot ezt az iramot nem bírta. Egy robot? Igen, robot bácsi, olyan, mint te, csak persze nem tud beszélni, és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Olyan robot, mint én. Igen, robot bácsi. A beszélő robot erre már csak sercegéssel, artikulálatlan hangon tudott válaszolni. Ez az általánosítás, hogy ő a robot nem önmagában álló létező, hanem valamilyen csoport egyik tagja, meghaladta képességeit. És amikor a legjobb szándéktól vezérelve mégis igyekezett magáévá tenni ezt az új fogalmat, fél tucat tekercse kiégett, mire rövid, zümmögő vészjeleket adott. A 15 év körüli lány felállt, és kiment a teremből. Mindent feljegyzett, amire szüksége volt, most már megírhatta fizika dolgozatát. A robotika gyakorlati alapelvei címmel. Ez volt az első tanulmánya a sok közül, amelyet Susan Kelvin e tárgykörnek szentelt. Gloria jól lefezett türelmetlenséggel várta a robot válaszát, amikor a háta mögött hirtelen kiáltás hangzott. Itt van! Gloria anyja hangjára ismert. Mit keresel itt, te rosszaság? Mrs. Weston aggodalma egyszeriben haraggá változott át. Halálra ijeszted anyut és aput! Hogy jutott eszedbe otthagyni minket? Közben a robotmérnök is berohant, és haját tépve tudakolta, hogy kimerészelte babrálni a robotot. Hát nem tudnak olvasni? Üvöltötte. Nem látják, hogy ide csak kísérővel lehet bejönni? Gloria bánatos hangja alig volt hallható a nagy ricsajozásban. Azért jöttem ide, mama, hogy megkeressem a beszélő robotot. Gondoltam, ő is robot, és talán tudja, hogy hol van Robbi.
0: És most, amikor minden gondolat a Robbi felé szállt, egyszerre csak patakzani kezdtek a körben.
1: Ó, mama, meg kell találnom Robbit, meg kell találnom.
2: Jóságosék!
0: Mrs. Weston alig tudta megállni, hogy föl ne segítson.
2: Gyerünk haza, George! Én nem bírom tovább!
0: Azon az estén George Weston húzamosabb időre eltávozott hazúról. Másnap reggel pedig gyanús elégedettséggel állt a felesége elé.
3: Ide figyelj, Grace! Támadt egy ötletem.
0: Miféle ötleted? Kérdezte az asszony mogorván, minden érdeklődés nélkül.
3: Gloriával kapcsolatban.
0: Csak nem akarod visszavásárolni a robotot?
3: Ezen ágában sincs.
0: Akkor rukkolj ki az ötleteddel. Én, úgy látszik, akármit próbáltam, nem lett foganatja.
3: Ide hallgass, Grace. Szerintem az a baj, hogy Gloria élő lényt lát Robbiban, és nem gépen. Így aztán érthető, hogy nem tudja elfelejteni. Már most, ha meg tudnánk győzni arról, hogy Robbi csak egy kupac acél, meg sárga rész, különféle lapok és húzalok alakjában, s hogy az egész szerkezetben pusztán az elektromosság lehel életet, tüstént kigyógyulna a sóvárgásból. Ez pszichológia, érted?
0: És? Hogy akarod erről meggyőzni?
3: Egyszerűen. Mit gondolsz, hol jártam tegnap este?
0: Megkértem Robertson, az amerikai robot és gépember RT elnökét, hogy holnap végignézhessük az egész gyárat. Hármasban elmegyünk, s mire a látogatás végére érünk, Gloria tisztán fogja látni, hogy a robot nem élő lény.
3: Mrs. Weston apránként táguló szemében hirtelen a csodálat fénye villant.
0: Te George, ez valóban remek ötlet.
3: Nekem csak remek ötleteim vannak, válaszolta George Weston dakadó mellel.
0: Mr. Struthers, az amerikai robot vezérigazgatója, lelkiismeretes ember volt, s természetétől fogva kissé hajlamos a bőbeszédűségre. Ez az egymással párosult két tulajdonság azt eredményezte, hogy Westonék látogatásuk során egyetlen lépést sem tehettek a gyárban részletes, néha talán túlságosan is részletes magyarázat nélkül. Mrs. Weston azonban nem mondta el a dolgot. Sőt, több ízben is félbeszakította Mr. Struthers, és megkérte, ismételje el magyarázatát, de egyszerűbb szavakkal, hogy Gloria is megérthesse. Előadói képességeinek ilyen nagyra becsülése arra indította Mr. Struthers-t, hogy ha lehetséges, még szívélyesebb és terjengősebb legyen. George Weston viszont egyre növekvő türelmetlenséggel hallgatta a szóáradatot.
3: Bocsásson meg, hogy félbeszakítom. Struthers épp a fotocellákról szóló eszmefuttatásának kellős közepén tartott.
0: Nincs a gyárban olyan részleg, ahol csak robotok dolgoznak?
3: Mi?
0: Dehogy nincs.
3: A vezérigazgató Mrs. Westonra mosolygott. Ez a féle Circulus Vitiosus. Robot gyárt robotot.
0: Természetesen ez nem az általános gyakorlat. A szakszervezetek se tűrnék. De azért előállítunk néhány igen kis számú robotot, kizárólag robotmunkával. Kísérletképpen. A szakszervezetek, folytatta, és nagyobb nyomaték kedvéért, cikkerével a tenyerét verteste, nem akarják belátni, és ezt én mondom, aki mindig a legmélyebb rokonszemmel viseltettem a munkás mozgalom iránt, egy szóval a szakszervezetek nem akarják belátni, hogy a robotmunka bekapcsolása a termelés folyamatába eleinte szükségessé tesz ugyan némi átcsoportosítást, de végeredményben elkerülhetetlenül. Ez mindig az, Mr. Struthers, vágott közbe Weston, de mi van azzal a gyár részleggel, amelyet említett? Megnézhetnénk? Biztos vagyok benne, hogy ott sok érdekeset láthatunk.
3: Ha persze, persze.
0: Mr. Struthers görcsös mozdulattal orrára biggyeztette Zwickerét, és elégedetlenségének halk köhintéssel adott kifejezést. Jöjjön. Végig ballagtak egy hosszú folyosón, majd lementek egy lépcsőn, és eközben vezetőjük viszonylag hallgatag volt. De mihelyt beléptek egy jól megvilágított, tágas terembe, amelyet fémcsörömpölés zajjal töltött be,
3: A zsilipek átszakadtak, és újból mindent elöntött a magyarázatok szűnni nem akaró áradata.
1: Íme, szabalta büszkén Mr. Struthers, itt kizárólag robotok dolgoznak. 5 ember felügyel rájuk. De nem is kell állandóan a teremben tartózkodniuk. 5 esztendeje, amióta bevezettük ezt a munkát, még egyetlen baleset se fordult elő. Persze az itt beállított robotok viszonylag egyszerűek. Azonban a vezérigazgató hangja már jó ideje csak álmosító duruzsolásként hatolt el Gloria fülébe. Az egész kirándulást meglehetősen unalmasnak és céltalannak tartotta. Jól lehet, sok-sok robotot látott. Ám az itteni robotok és Robbi között a leghalványabb hasonlatosság se volt. És ezért Gloria leplezetlen megvetéssel vizsgálgatta őket. Ebben a teremben látta, egyetlen ember se dolgozik. Mikor alaposabban körülnézett, pillantása 6-7 robotra esett. A terem közepe táján egy kerekasztalnál szorgoskodtak. Gloria szeme egyszerre csak tágra nyílt a hitetlenkedő meglepetéstől. Ebben a nagy teremben nem lehetett biztos, hogy jól látja, de az egyik robot, igen, az egyik robot...
4: Robbi!
1: Gloria sikoltása szinte belehasított a levegőbe. Az asztal mellett az egyik robot megremegett, és kiejtette kezéből a szerszámot. Gloria majd eszét vesztette az örömtől. Mielőtt szülei megakadályozhatták volna, átfurakodott a korláton, könnyedén leugrott a néhány lábbal mélyebben fekvő padlózatra, és lobogó hajjal karját lengetve rohant Robbi felé. Izgalmában észre se vette, hogy egy hatalmas traktor közeledik feléje, vakon dübörögve halad előre kijelölt pályáján. A 3 felnőtt kővé dermedt a rémülettől. Weston a következő pillanatban már észbe kapott, de ez az egy pillanat is sok volt. Glóriát már nem érhette utol. Vad erőfeszítéssel mégis átdobta magát a korláton, igyekezete azonban eleve kudarcra volt ítélve. Mr. Struthers eszevezetten integetett a felügyelőknek, hogy állítsák meg a traktort, de a felügyelők is csak emberek voltak, és a cselekvéshez időre volt szükségük. Csak Robbi cselekedett azonnal és tökéletes pontossággal. Az ellenkező irányból indulva, fémlába szinte fölfalta a közte és Gloria közötti távolságot. Az egész jelenet a másodperc töredéke alatt játszódott le. Robbi karjának egyetlen mozdulatával fölkapta a kislányt, és már ment is tovább változatlan sebességgel. Gloriának persze elállt a lélegzete. Weston, aki fel se foghatta, mi történik, inkább csak érezte, mint látta a mellette tovasuhanó Robbit, és erre zavarodottan megtorpant. A traktor mindössze 5 másodperccel Robbi után ért arra a helyre, ahol az imént még Gloria állt. Még néhány métert gurult, majd lassan nyikorogva lefékezett. A kislány újból lélegzethez jutott, ellenkezés nélkül tűrte apja anyja szenvedélyes öleléseit, aztán muhon Robbi felé fordult. Mert Gloria szemével nézve az eseményeket, csak az történt, hogy megtalálta elveszett barátját. Mrs. Weston arcán a megkönnyebbülés fényét a sötét gyanú árnyéka váltotta föl. Zilált, földült külseje ellenére is félelmetes határozottsággal fordult a férjéhez. Ezt te rendezted így, ugye? George Weston zsebkendőjével izzadt homlokát törölgette. Keze remegett, ajkán félénk, igen-igen halvány mosoly játszadozott. Robbit nem műszaki vagy konstrukciós munkákra szánták, fűzte tovább gondolatait Mrs. Weston. Ebben az üzemben semmi keresnivalója. Te helyeztetted ide, csak azért, hogy Gloria rátaláljon. Ne is tagadd! Nem tagadom, felelte Weston. De ki gondolta volna, hogy a találkozásuk ilyen életveszélyes körülmények között játszódik majd le? Gloria az életét köszönheti Robbinak. Ezt meg te nem tagadhatod. Most már nálunk kell maradnia. Grace Weston elgondolkodva szórakozottan figyelte az egymásra talált barátokat. Robbit szerencséjére fémből készítették. Másként megfulladt volna a kislány szenvedélyes ölelésétől.
3: és miközben Gloria már-már hisztérikus önkívületben csak karattyolt össze-vissza, Robbie krómacél karja, amely egy karvastagságú acélrudat is játszva meghajlított volna, gyöngét szeretettel átfogta a kislány derekát, robot szeme pedig hihetetlenül mélyvörösben ízott. Igen, mondta végül Mrs. Weston. Most már magam is azt hiszem, legjobb, ha nálunk marad. Még csak meg nem eszi a rostát.

Öcsi, időszámítás szerint 2120. Borzasztó nagy megrázkódtatás volt a számomra, hogy elutasították a második gyermek vállalására vonatkozó kérelmünket. Őszintén bíztunk benne, hogy meg fogjuk kapni az engedélyt. Köztiszteletnek örvendő polgár vagyok, a társadalom oszlopa, meg mindeneféle. Talán egy kicsit öreg voltam. Zsozia, a feleségem, talán már túljutott azon a koron, amikor a legelőnyösebb gyermeket vállalni. Na és? Sok olyan embert ismerünk, akik nálunk rosszabb állapotban vannak, idősebbek. Jellemüket tekintve nem a legtökéletesebbek. Akik

Volt, hogy későn fogtunk hozzá az egészhez. Erről Zsozi tehet. A menzesze eléggé szabálytalan volt, sosem tudta, mikor érdemes próbálkoznom nála. Érti, mire gondolom? És orvosi segítséget sem kérhettünk, ugyanis tehettük volna. A kórházban azt mondták, ha nem tudunk gyereket csinálni segítség nélkül, akkor ne csináljunk. Így legalább a világgal is jót teszünk. Nagyon az a fias dolog, gyermektelenül élni. De aztán bolondot csináltunk belőlük, és mégis lett egy gyerekünk. Charlie. Amikor Charlie 8 hónapos volt, beadtuk a kérelmet a második gyerekre. Szerettük volna, ha nincs köztük nagy korkülönbség. Hát olyan nagy kérés ez. Rendben van, egy kicsit öregecskék voltunk hozzá, de akkor is. Nem érdekes, milyen világban élünk. Nem számít, milyen mértékben csökken a népesség. Azt mondják, még ennél is kevesebben kellene lennünk. És ha az élet könnyebbé válik, ha az emberek tovább élnek, akkor tovább kell fokozódnia a csökkenés ütemének. Ezek csak akkor lesznek elégedettek, ha teljes egészében eltüntetik az emberiséget. Nézze, úgy mondom el, ahogy akarom. Ha kíváncsi a történetemre, akkor hagyja, hogy úgy soroljam el a történteket, ahogy nekem tetszik. Mit tudnak csinálni velem? Komolyan mondom. Nem érdekel, hogy élek vagy meghalok. Ha a helyemben lenne, másképp gondolkodna. Nézze, nincs értelme a vitának. Úgy mondom el, ahogy akarom. Vagy befogom a szám, és azt tesznek velem, amit akarnak. Megértette? Na jól van, azért mondom. Mint kiderült, felesleges volt aggódnunk amiatt, hogy Charlie megbetegszik, vagy ilyesmi. Úgy fejlődött akár egy kis medve, vagy mint azok a kis állatkák, amik annak idején az erdőben, meg a hasonló helyeken kódorogtak. Jó családból származott, ez látszott rajta. De akkor miért nem engedélyezték a második gyereket? Nagyon kíváncsi lennék rá. Hogy intelligens volt-e? Elkészem azt. Erős, ott, amit akar, eszményi fiú. Amikor rágondolok, akkor... kellett volna többi srác között, amikor felcseperedett. Született vezető volt. Tudta, merre akar menni. A szomszédban lakó kölyköket mindig rávette, hogy azt csinálják, amit ő parancsol nekik. Tudta, mit akar, és amit akart, az mindig helyes volt. Ennyi a lényeg. Persze, Zsozinak nem tetszett a dolog. Azt mondta, Charlie rossz gyerek. Azt mondta, én rontottam el. Nem tudom, hogy értette. Rendben, én neveltem a fiút. Charlie testi erő és intelligencia tekintetében mindig legalább 2 évvel megelőzte a kortársait. Ezt láttam rajta. Időnként megesett, hogy egy-egy kölyök kilógott a sorból, de Charlie hamar megmutatta nekik, ki a főnök. Zsozi attól félt, hogy Charlie verekedős, meg agresszív lesz. Azt mondta, nincsenek barátai, mert minden gyerek fél tőle. Na és... Egy vezérnek nincs szüksége barátokra. A vezér olyanokat akar maga körül, akik tisztelik. Ha valaki nem engedelmeskedett neki, akkor azok tették jól, akik féltek tőle. Charlie mindig győztesen szállt ki a vitákból. Egy idő múltán a többi gyerek távol maradt tőle. Kis puhányok. A szüleik tehettek az egészről. Volt egy gyerekük, és tudták, több nem lehet. Ezért azt az egyet rajongták körül. Úgy bántak az egykékkel, mintha értékes, drága kövek lennének. Törékeny égkövek. Szülő hibát követ el, ha ilyesmit csinál. Az ilyen kölykök értéktelenné, haszontalanná válnak. Ott volt az a pasas, Stevenson. A sarkon túl. 2 lánya volt. Szánalmas kis jószágok, fecsegő, vihorászó, üres fejű csitrik. Kérdem én, Stevensonnak miért lehetett 2 gyereke? Talán ismert valakit odafön. Egy kis csúszópénz. Miért is te tette volna? Sokkal több pénze van, mint amennyit beval. Hát persze. Az a lelke mindennek. Az ember azt hinni, ha 2 van neki, akkor megengedheti magának, hogy az egyiket kockára tegye. De nem. Rendben van, a lényegre is rá fogok térni. Majd, ha úgy akarom.
Ha erőszakoskodik, sehol.

0: Más sem jutunk egymásra, és mehetünk a bíróságra.
1: Engem aztán nem érdekel az egész. A többi szülő nem akarta, hogy baja essik egyetlen gyermekének. Ne játssz a Janovicik fiával, mondogatták. Persze sosem hallottam, hogy ilyet mondtak volna, de el tudom képzelni, ki a fenének volt szüksége rájuk. Úgy terveztem, Charlie majd középiskolába megy, mikroelektronikát, vagy spatiális dinamikát tanul, vagy valami ilyesmit. Meg persze gazdaságtant, üzlettant is, hogy megtanulja a tudása birtokában, hogyan juthat pénzhez, meg hatalomhoz. Már mindent kiterveltem. Már láttam magam előtt a létre tetején. Josie azonban egyfolytában csak arról papolt, hogy Charlie-nak nincsenek barátai, hogy egyedül fog felnőni, meg hasonló. Mindig erről beszélt. Sokszor úgy éreztem magam, mintha egy visszhang kamrában élnék. Aztán egy nap odaállt elém, és így szólt. Miért nem intézzük el, hogy Charlie-nak legyen egy kis testvére? Persze. Már túl vagy a menopauzán. Hogy képzeled? Hívjuk a gólját, vagy nézzünk szét a káposztaföldöken? Tudja, elvállattam volna tőle. Elvehettem volna valami fiatal pipit, végülis nem voltam túl a menopauzán. Viszont hűséges voltam. Nem felejtettem el a régi szép időket. Különben is, ha elválok Josie-tól, Charlie minden bizonnya nálam marad. Ebben meg mi lett volna jó nekem?
2: Szóval,
1: csak ezzel a gólyás megjegyzéssel válaszoltam neki. Így felel. Nem biológiai gyerekről beszélek. Arra gondoltam, szerezhetnénk egy robotot, hogy Charlie-nak legyen egy öccse. Gondolhatja, még csak meg se fordult a fejemben, hogy egyszer ilyesmit fogok hallani. Nem vagyok olyan robotimádó típus. A szüleimnek egy sem vagy. Nekem sem. Szerintem ahány robottal több, annyi emberrel kevesebb. Átadjuk nekik a világot, és még asszisztálunk is hozzá. A kíváncsi a véleményemre, ez is az emberiség kiirtásának eszközei közé tartozik. Elég nevetséges, mondtam Josie-nek. Komolyan mondtam, válaszolta határozottan. Van egy új modell. Gyerekek számára tervezték, barátok, játszópajtársak, semmi extra, nem is drága, és kielégítenek egy szükségletet. Egyre több az egyke, akiknek nem lehet valódi testvérük. Örülnének egy ilyen pótszernek. Lehet, hogy más gyerek örülne, de Charlie nem, mondta. De igen, Charlie is örülne. És sose fogja megtanulni, hogyan kell viselkedni más emberekkel. Egyedül nő fel, magányosan, nem fogja megérteni, hogy mit jelent adni és kapni. Ő nem fog adni semmit, ő majd elveszi, ami neki kell. Megszerzi magának a hatalmat, pozícióba kerül, és megmondja másoknak, mit csináljanak. És lesznek saját gyerekei. Talán három is. Maga tisztul. Ez a helyzetet. De ha magának is, csak egy gyereke van, akkor előbb-utóbb rá fog köpteni. Lehet több is. Persze nem egészen a sajátja, hanem a gyerekének a gyereke. De ez majdnem ugyanolyan. Óriási reményeket fűztem Charlie-hoz. Biztos voltam benne, hogy mielőtt meghalok, látni fogok még egy gyereket a családban. Talán kettőt, esetleg hármat. Charlie gyerekeit, akiket azért a sajátomnak tekinthetek. Josie azonban csak a robotra tudott gondolni. A vízhangkamrában változott a műsor. Megtudta, mennyibe kerül, mennyi részletet kellene fizetni. Utána járt a dolognak. Megtudta, hogy egy év próbaidőre el lehet hozni egy robotot. Próbaidőre. Ha beválik, akkor ki kell fizetni, nem válik be, akkor vissza kell szolgálni. A saját pénzét akarta feláldozni a célra. Azt, amit a szülei hagytak rá. Maga is biztos tudja, hogy van az ilyesmi. Az ember a végén behagyja a derekát, a másért, hát azért, hogy megmaradjon a családi békén. Beladtam a dolgot. Rendben van, válasz ki egyet. És vedd bérbe. De te fizeted ki. Arra gondoltam, hogy bármi megtörténhet. Lehet, hogy kiderül a robot, púpa hát. És Josie belátja, jobb lesz, ha visszavisszük.
0: Aztán meghozták. Vagyis be se csomagolták ládába, vagy ilyesmibe. Egyszerűen
3: besétálta fel a házba.
0: Srácok. Én a legszívesebben robotnak szólítottam volna. De Zsozi ragaszkodott ahhoz, hogy úgy bánjunk vele, mintha tényleg Charlie öccse lenne. Szép lassan én is hozzászoktam a dologhoz.
3: Gyerek.
0: Robot volt. Legalábbis így nevezték a hozzá hasonlókat. Volt valami regisztrációs száma, de nem jegyeztem ezt. Mi értelme lett volna? Egyszerűen csak...
3: Öcsi. Mindenkinek hívottak.
0: Igen, tudom, hogy egyre népszerűbbé válik ez a robottípus fogalom. Sincs mi a fene ütött az emberekbe, hogy megkedvelik ezt az izét. Mi is megkedveltük. Öcsit. És én egyszerűen csak elviseltem. Zsozi azonban teljesen oda volt érte. El kell ismernem, a robotunk elég jó példány volt, majdnem teljesen emberinek nézett ki, sokat mosolygott és kedves hangon beszélt. Úgy 15 évesnek látszott. Kis növésű 15 évesnek. Ami nem is volt rossz, mert Charlie nagy növésű 10 éves. Öcsi egy kicsit magasabb volt, mint Charlie, és természetesen jóval nehezebb. Tudja, az ilyen robotoknak titánium csontjaik vannak, vagy mi a fele van bennük. Meg aztán ott hordozzák magukban azt a kis nukleáris egységet. Ezt egyébként 10 évnyi működésre tervezik, csak azután kell kicserélni. Ettől olyan nehezek. Elég jó szókincse volt, és nagyon udvariasan viselkedett. Zsozi imádta. Jó hasznát veszem a háztartásban, mondta. Majd segít nekem.
4: Nem, mondtam el.
0: Szó sem lehet róla. Charlie-nak hozattad, és ez azt jelenti, hogy az övé. Eszedbe se jusson, hogy kisajátítod. Arra gondoltam, hogy Zsozi szépen ráteszi a kezét, aféle rabszolgát csinál belőle, és soha az életben nem fog megválni tőle. Abban biztos voltam, hogy Charlie nem fogja megszeretni, vagy ha mégis, akkor egy idő múlva egyszerűen ráunna, és akkor végre megszabadulhatunk tőle. Charlie-ban azonban csalódnom kellett. Ő is megszerette öcsit. De tudja, bizonyos idő elteltével az egész kezdett elviselhetővé válni. Öcsit arra tervezték, hogy testvére legyen egy embergyereknek, ezért Charlie-nak semmi kifogása sem lehetett ellene. Öcsi hagyta, hogy Charlie legyen a főnök, pontosan úgy, ahogy az öcsök hagyni szokták a bátyjuknak. És persze engedelmeskedett annak a bizonyos három törvénynek. Most nem mondom el, mik ezek, biztos maga is tudja, miről van szó. Elképzelhetetlen volt, hogy ártson Charlie-nak. Mindent meg kellett csinálnia, amit a bátyja mondott neki. Nem is csoda, hogy egyszer csak azon kaptam magam, elégedett vagyok a helyzettel. Amikor játszottak, mindig Charlie győzött. Ennek így kellett lennie. Öcsi sosem kapta fel a vizet. Arra képtelen volt. Arra készítették, hogy veszítsen. Charlie időnként meggyepálta, megrúgdosta. Tudja, milyenek a gyerekek? Begorulnak valami miatt, aztán egy másik gyereket tölti ki a mérgüket. Minden kölyök ezt csinálja. Persze a szülők az ilyesmit sosem nézik jó szemmel. Időnként én is rászóltam Charlie-ra, hogy ne csináljon ilyeneket, ne bántsa az öcsét, aki úgysem fog védekezni. Persze, öcsivel mindezt megtehette. Miért is ne tehette volna meg? Őt nem lehetett megbántani. Benne nem lehetett kárt tenni. Fémből, meg műanyagból, meg ne tudja még miből volt a teste. Majdnem úgy nézett ki, mint a valódi emberek, de nem volt élő lény. Nem érezte a fájdalmat. Én a magam részéről úgy éreztem, öcsi legalább arra jó, hogy van valaki, akin Charlie kitöltheti a dühét, akin levezetheti felesleges energiáit, amik máskülönben összegyűltek volna benne. Az ilyen összegyűlésnek pedig súlyos következményei lehetnek. Öcsi nem bánta a dolgot. Amikor judoztak, Charlie földhöz vagdosta, rátaposott, de ő mindig felállt, és csak valami ilyesmit mondott. Szép volt, Charlie. Próbáljuk meg újra. Öcsit akár egy toronyház tetejéről is le lehetett volna lökni. akkor sem esett volna baja. Mindig jól nevelt volt, udvariasan viselkedett velük. Engem apának szólított, Zsuzsit pedig mamának. Gyakran megkérdezte, hogy vagyunk. Segített Zsuzsinak, amikor fel akart állni a karosszékéből, meg ilyesmi. Figyelmes volt. Ilyennek tervezték. Úgy kellett viselkednie, mintha érző lény lenne. Mintha törődne velünk. Nála ez automatikusan működött. Elprogramozták be. Nem volt ebben semmi különös. Zsuzsinak mégis borzasztóan tetszett. Nézze, én mindig keményen dolgoztam. Van az az erőmű, annak a működtetésében segítek. A gépeket ellenőrzöm, a rendszerben kapcsolt gépeket. Ha valami elromlik, akkor az egész kócerájnak annyi. Nekem nincs időm meg energiám arra, hogy virágot hordozok a feleségemnek, hogy felsegítsem a karosszékban, meg ilyesmi. Már majdnem 20 éves házasok vagyunk, és semmi sem tart örökké. A vonzalom sem. Ami Charlie-t illeti, hát ő pontosan úgy viselkedett az anyjával, ahogy a vele egykorúak szoktak. Azt hiszem, ebben öcsinek is volt némi szerepe. Charlie nem engedhette meg magának, hogy az egyik percben eljátsza a főnököt öcsi előtt, a következő pillanatban pedig odaszaladt Zsuzsihoz valamiért. Nem volt a féle anyám asszony katonája, és nem hagyta, hogy Zsuzsi parancsolgasson neki. Látszott rajta, hogy kemény férfi lesz belőle. Arra, amit én mondtam neki, természetesen odafigyelt, de egy fiúnak mindig hallgatnia kell az apjára. Szóval a lényeg az, hogy nagyon jónak bizonyult, hogy öcsit ilyen édes késnek, kedves késnek a mama szeme fényének tervezték. Mert Zsuzsi úgy érezhette, hogy valaki mindig van mellette. Így kevésbé zavarta, hogy Charlie mindig csak saját magára gondolt. Hát gondolhatja, hogy Zsuzsi minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy elrontsa az egészet. Egyfolytában aggódott kis kedvence épsége miatt. Attól félt, hogy öcsinek valami baja esik. Jaj, Charlie! Mondd, miért nem tudsz rendesebb lenni az öcséddel? Nevetséges volt. Hiába próbáltam elmagyarázni neki, hogy öcsinek nem eshet baja, hogy vesztesnek tervezték, hogy itt minden Charlie érdekében történik. Charlie persze ügyet sem vetett az anyjára. Mindig úgy játszott öcsével, ahogy kedve tartotta. Nem bánjál. Pihennék egy kicsit. Tartsuk egy kis szünetet. Nem szeretek beszélni ezekről. Csak egy kicsit. Hadd pihenjen. Oké. Már jobban is vagyok. Tudom folytatni. Eltelt egy év. És úgy éreztem, elég volt a cirkuszból. Azt gondoltam, ideje visszaszolgáltatnunk öcsit az amerikai robotnak. Végül is teljesítettem feladatát. Zsuzsi azonban ellenezte a dolgot, keményen ellenezte. De ha most nem adjuk vissza, akkor a szerződés értelmében ki kell fizetnünk a teljes árát, mondta. Erre azt felelte, ki fogja fizetni a részleteket. Megígérte, hogy mindent ő intéz. Ezért ráhagytam az egészet. Egyébként azt is elmondta, azt is felhozta érvként, hogy Charlie-t nem foszthatjuk meg az öccsétől, nem hagyhatjuk, hogy a fiunk magányos legyen. Azt hiszem, ebben igaza volt. Én mondom, magának van valami hátborzongató abban, ha az ember rádöbben, de feleségének igaza van. Az ilyesmi nem vezethet jóra. Charlie, amikor idősebb lett, egyre kevesebbszer nyúzta öcsit, akkor már éppen olyan magas volt, mint a robot, talán ezért nem tartotta annyira fontosnak, hogy bebizonyítsa neki fizikai erejét. Meg aztán más dolgok iránt is érdeklődni kezdett, nem csak a verekedés meg az erőfitoktatás foglalkoztatta. Például szeretett kosárlabdázni. Egy az egy ellent játszott öcsivel, és őszintén mondom, remek volt. Mindig sikerült kicsereznie öcsit. És a ritkán hagyott ki egy-egy helyzetet. Lehet, hogy öcsi hagyta kicselezni magát, lehet, hogy nem védekezett teljes erőből, de mit számít ez, amikor Charlie szinte mindig betalált a kosárba? Azokról a találatokról nem öcsi tehetett, nem ő varázsolta bele a labdát a gyűrűbe, nem igaz? A második évben öcsi aféle családtaggá vált nálunk. Nem étkezett együtt velünk. Ő sosem evett, és nem is aludt. Érente Charlie szobájában a sorokban áldogált. De a Hanna videót együtt nézte velünk is. Zsuzsi egy csomó dolgot elmagyarázott neki, hogy ismereteket szerezzen, és még emberibbnek tűnjön. Ez volt az oka annak is, hogy elvitte magával vásárolni, meg mindenhová, ahová ment. Persze csak akkor, amikor Charlie-nak nem volt rá szüksége. Öcsi segítőkész volt, azt hiszem. Segített Zsuzsinak cipekedni. És mindig udvariasan viselkedett, mindig figyelmes volt. Én mondom magának, amióta öcsi a házba érkezett Zsuzsival, jobban ki lehetett jönni. Vidámabb lett, kedvesebb, nem siránkozott annyit, mint korábban. Kezdett kellemessé válni a családi életünk. Öcsi megtanította Charlie-t arra, hogyan érvényesítse az akaratát. Zsuzsit pedig arra vette rá, hogy többet mosolyogjon. Szóval én is kezdtem elhinni, hogy nem csináltunk rossz vásárt, amikor megrendeltük. Aztán megtörtént a baj. Figyelj csak, nem tudna adni valami innivalót. Igen, lehetőleg valami alkoholost. Csak egy kicsit, egy kicsit. Na, ne csinálja már. Most a szabályok miatt aggódik. Nézze, valahogy túl kell jutnom ezen. Szóval megtörtént. Millióból egyszer, nem, milliárdból egyszer fordul elő ilyesmi. A mikrofúziós egység állítólag sose hibásodhat meg. Mindenütt ezt hirdetik. Hibamentesek. Hát az enyém nem volt az. Nem tudom, hogyan történhetett meg. Senki sem tudja, miért következett be. Először senki sem sejtette, hogy a mikrofúzióval van baj. Azóta persze már elmondták, hogy ez volt a helyzet. Pereskedni fogok. Követelni fogom, hogy állítsak helyre a házamat. Vissza akarom kapni a bútoraimat. Óriási kártérítést fogok követelni. Nézze! Maguk úgy bánnak vele, mintha mániákus gyilkos lennék. De miért velem? Miért nem a mikrofúziós izéket tervező pasasokat vádolják gyilkossággal? Derítsék ki, hogy ki készítette azt az egységet, ki hibázott a beszerelésénél. Hát maguknak fogalmuk sincs arról, mi a valódi bűn. Itt van ez az izé, ez a mikrofúzió. Ez nem robban fel. Nem ad ki hangot, csak felforrósodik egyre jobban. És a végén az egész ház lángra lobban. Hogy úszhatják meg emberek azt, ha rosszul szerelnek össze valamit? Jól van, rendben. Folytatom. Folytatom már. Azon a napon nem voltam otthon. Egész évben egyetlen napot töltöttem távol. Azt a bizonyos napot. Általában mindent otthonról irányítok. Vagy onnan, ahol éppen a családommal nem kell nekem elmennem sehová. Mindent a komputerek csinálnak. Az én munkám nem olyan tisztul, mint a magáé. Ám azon a napon a nagyfőnök személyesen akart találkozni velem. Nem sok értelme volt az egésznek, mindent elindíthetünk volna zárt láncon keresztül. Neki azonban az a mániája, hogy bizonyos időszakonként személyesen akarja látni az általa irányított részlegek vezetőit. Talán azt hiszi, nem lehet megtudni egy emberről, hogy milyen, nem három dimenzióban látjuk, nem érezzük a szagát, a közelségét. Ez valami olyan babonaság lehet, amely a sötét korból maradt ránk. Egyébként a magam részéről szeretném, ha visszatérne az a bizonyos kor, a komputerek és a robotok előtti kor, amikor az embernek még annyi gyermeke lehetett, amennyit akart. És a mikrofúziós egység éppen ezen a napon mondta fel a szolgálatot. Azonnal értesítették. Mindig azonnal értesítik az embert. Bárhol is legyen, akár a Holdon, akár valamelyik űrtelepen. A rossz hírek percek alatt utolérnek bennünket. A jó hírek időnként elkerülnek minket, de a rosszak sosem. Hazarohantam. de a házam akkor már lángokban állt. Amikor odaértem, romhalmaz volt az egész. Zsozi a fűn feküdt, meggyötörte. Ormosan, tépet ruhában, de legalább élt. Később megtudtam, abban a pillanatban is a ház előtt tartózkodott, amikor bekövetkezett a dolog. Amikor meglátta, hogy lángra lobban a ház, bizonyára Charlie-ra gondolt, aki odabent volt. Berohant érte, és kihozta. Így kellett történnie, legalábbis akkor, amikor hazaértem, erre gondoltam, mert valamivel arrébb ott feküdt a fiam. Nem sokat láttam belőle, nem mertem oda nézni, és különben is egy csomó ember hajolt fölé. Oda mentem Zsozihoz, és megkérdeztem tőle, mi ez az egész? Nem bírt megszólalni. Charlie? Súlyos a sérülése? Kérdeztem tőle. Nem ismertem fel a saját hangomat. Azt hiszem, abban a pillanatban kezdett el elmenni a józan eszem. Csak egyikőjüket tudtam megmenteni. Jötte Zsozi. Csak az egyiket. De miért kellett volna megmenteni mind a kettőt? Erre gondoltam. Ne aggódj, öcsi, miatt, mondtam. Ő csak egy gép. A biztosítás meg a bánatpénz elég lesz arra, hogy leessünk egy másikat. Ezt akartam mondani, de fogalmam sincs. Sikerült-e? Talán csak rákoptam, meg fúdkoltam, nem tudom. Azt sem tudom, hogy Zsozi hallott-e, amit mondok. Abban sem voltam biztos. Felfogja-e, hogy ott vagyok mellette. Egyfajtában csak suttogott. Választanom kellett. Kántáltam újra, meg újra. Muszáj volt oda minden Charliehoz, aki a földön feküdt. Megköszörültem a torkomat, és kinyögtem. Hogy van a fiam? Milyen súlyos a sérülése? Lehet, hogy meg tudjuk javítani. Mondta a mellette kérdelő emberek egyike. Aztán felnézett rá. A fia. Akkor láttam a öcsit. Ott feküdt a fő. Az egyik karja kifordult a helyéről, működésképtelenné vált. Mosolygott. Mintha semmi sem történt volna. És megszólal. Szia, apa! Ami kimentett a tűzből. Hol van Charlie? Zsozinak. Választania kell. És öcsit mentette meg. Nem tudom, hogy ezután mi történt. Semmire sem emlékszem. Maguktól hallottam, hogy megöltem Zsozit. Rávetettem, és csak akkor tudtak lerágatni róla. Amikor már megfogtam. Lehetséges, nem tudom, nem emlékszem. Csak abban vagyok biztos, hogy Zsozi gyilkos. Megölte. Megölte Charlie-t. Megölte a fiamat. Megmentsen egy halom. Egy halom. Titániumot.

0: lesz ezután.
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Később három újabb szökevénnyel gyarapodott a társaság. Ezek a hegy felől jöttek, az Atlasz déli nyúlványa irányából. Közben úgy, ahogy összebarátkoztak Pullover, Dietrich, Schmidt, Klausner, Sába, Gorcsev, sőt Manuel is valamennyiükkel az összvérkordéban, őrizgetve utolsó útján azt a kis egészségét, ami megmaradt. Elsősorban Gorcsev megható, gondos ápolása következtében. Állandóan figyelte, gondozta Manuelt, és az általában szomorúan, mélységes szeretettel nézte. Az Ulgai híd táján jártak, amikor feltűnt egy vasúti pályaőr. Olyan apró ember volt, egy jókora kecskén léptetett, kezében tokos zászló, horrán szemüveg és egy rettenetes bibircsók. Halló! Szólította meg Gorcsev. Honnan? Ez egy dühös ember volt. Maguk is szöktek? Most elmondjam? Hát hülyének néz! Miért? Az apró ember tehát valahol leütött egy vasúti baktert. Emiatt később el kellett bújnia a szembe jövő karavánok elől, mivel egy pályaőr igen feltűnően tarkította volna a csapatot. Aztán rettentő szomorúságára kecskéjét szerencsétlenség érte, miáltal az kimúlt. Nekifutott fejjel valami fatönknek. A kis pályaőr sohasem tudta meg, hogy a fatönk, melynek a boldogtalan pára nekifutott, egy Klausner nevű mészárosnak a kezében volt, és nem is a kecske futott, hanem a fatönk. Egy trovacsek ezt nem tenné, szólt a köpcös. De botrány lett, amikor egy jelszóval meg akarták tagadni a húsadagját. Ho-ho, az a gyilkosságra vonatkozott, és nem a kecske pecsenyéjére. Szóval megették a kecskét. Mivel élelem kevés volt, és sehol oázis, később még megették az egyik tevét is. Ez úgy kezdődött, hogy Pullover próféta szerint az állat rakoncátlan, kirúg, és aki nem vigyáz, azt megharapja. Egy ilyen elvetemedett állatot legokosabb még idejében elfogyasztani. Úgy is lett. Hát furcsa. Furcsa tevét enni. Végül is nem rossz a húsa, mondogatták egymásnak. Kevés meggyőződéssel. Azért, mikor a második teve is rakoncátlankodott, ő is követte megboldogult társát. Miután elfogyott, és a nagyétkű Schmidt a néhai állat gyergét fixírozta mélabus tépelődéssel, nem sok hiányzott ahhoz sem, hogy azt is ízletesnek találják. Másodnapja nem ettek. Dietrich megjegyezte, hogy ez az összvér is, amelyik a kordét húzta, teljesen rakoncátlan, és Klausner közölte Marionnal, hogy a bestia éjszaka meg akarta harapni. Pullover próféta megrendülten vizsgálta Klausner karját, és baráti aggodalomtól áthatva hangoztatta, hogy Klausner vére az égre kiált. Valami tenni kell, mert lehet, hogy az összvér veszett. Sába osztotta Pullover véleményét abban, hogy tegyenek valamit a veszettség ellen, és javasolta, hogy tüzes vassal égessék ki Klausner sebét. Erre nem találták a sebet. Befort. Viszont Gorcsev közölte, hogy az összvért nem ehetik meg. Azután magában morgott, hogy ez a Pullover teljesen rakoncátlan, és éjszaka, mint a beleharapott volna, legfőbb ideje, hogy ennek az állapotnak véget vessenek. Ezért Gorcsevet majdnem meglincselték, és a sorsüldözött feltaláló reggelig nem hunyta le a szemét, és kezében két töltött revolverrel várta a hajnalt. Az összvér maga viseletéről többé nem esett szó. Másnap este rendkívül éhesek voltak, és távol néhány duár tűnt fel. Ott valószínűleg egy partyázó törzs tanyázik. Klausner, Sába és Pullover elhatározták, hogy kikémlelik őket. Jó ideig kúsztak, amikor a közelben egy jámbor négy lábú árnya tűnt fel. Egy birka, súgta Klausner, a szakértő. És Pullover, aki nemrég még próféta volt, ilyen sötétben is látott, helyeselte a megállapítást. Sába nem helyeselte. Ha van is birkájuk, hogy a fenébe csavarogna el ennyire? Azt hiszed, hogy ezek az arabok iskolázott mezőgazdák? És kitől féltsék? Ki a fene lopna itt a Szaharában? Például mi? Felelte Pullover. Annyi bizonyos volt, hogy ez a négy lábú nem iszkol sántító ügetéssel, mint a hiénák, nem domború háta, mint a sakának, ez mégiscsak valami elsétált borjúféle. Nálam van durung, mondta Klausner, feleslegesen, mert az éjjel-nappal vele volt. Becserkészem. Illik, hogy az embernek egy kis vadász kalandja is legyen a Szaharában. Pullover egy rutinus tolvaj észjárásával súgta. A bőrit azonnal szedd le. Nem tudják bizonyítani, ha a törzsjelzése nincs rajta. Klausner elkúszott. A sátra környékén egy teremtett lelket sem látott. Ezek alszanak, és távolabb áll valahol az őr. Alig hallható nyikkanás hangzott fel, és csend. Becserkészte, súgta Abuben Pullover megilletődötten, és nagyokat nyelt. Eláll ez a bestia, amíg innen a többiekhez visszük? Úgy értem, megsütjük egy domb mögött, hogy ne bajlódjanak a fiúk, és ne kelljen annyit cipelni. Megesszük a részünket itt, aztán nekik is viszünk. Csak hadd bajlódjanak vele ők is, dünnyögte Sába. Na jó, jó, én csak mondom. Végre megérkezett Klausner a lenyúzott állattal. Bárány, súgta. A bőrét, farkát, fejét eltávolították, és sietve visszatértek a táborba. Nyomban megsütötték és megették. Ízlett mindenkinek. Fiatal bárány lehetett. Reggel aztán látják, hogy a sátrak egy részét felszedik, és kerékre szerelik. A mindenségit. Ezek katonák voltak. Mennek éjszakra vörös keresztes kocsikkal. Egy teljes egészségügyi osztag 10 szekérrel. Az egyik szekérnek kiesik valamelyik kerékagya, és 4 szanitéc hosszasan piszmog. Az ördög nem tudja elvinni őket, már 2,5 órája vacakolnak ott. Oda megyünk, mondja Sába. Elegen vagyunk fegyverrel. Ha akadékoskodnak, a többi már messze lehet. Helyes, csatlakozik Gorcsev. Pullover proféta itt marad Manuelnél. De ha visszajövünk, és akkor kis ujját is megette a betegnek, összeverem. Egy őszvörös keresztes, hatalmas orral 2 újonc társaságában emelgette a kocsit. És figyelték közben az alakulatot. Csendőrök és legionáriusok érkeztek, nem szólva a közös ponyvájukat viselő sziámi ikrekről.
1: Hé!
0: Ordította Dietrich, aki első rangon alakította a csendőrt.
1: Mi baj van?
0: Kiesett egy kerékagy.
1: De maguknak csak megvan az agyuk, hogy ilyesmiért ne áldogáljanak órákig a Szaharában.
0: A bronzarcú nagyorrú köpött a pipája mellől.
1: Hát, maga tálít katonáknak akar parancsolgatni? Már a szanitéz is katona?
0: Régi kebelbeli villongás ez a gyarmati hadseregben. A szanitéceknek és a konyha osztagoknak köztudata rendkívül fontos a működése, de sajna nem örvendenek kellő megbecsülésnek. Viszont az arab csendőr, akinek csak benszülött vagy katona szökevény felett van hatalma, örömmel tapasztalja, hogy ő is lenézhet valakit. Dietrich tehát első rangon alakított. Gorcsev most odalép a szekérhez, lehajol, itt egyet forgat, ott kicsit nyom, néhányat kalapál, és felemelkedik. Na,
1: mehetünk, öregem?
0: Megcsináltam. Csoda, hogy maguk nem tudtak elkészülni vele.
2: De mi ellenkező irányba megyünk, szól zavartan a fiatalabb.
1: Mi is? Majd kísérjük magukat.
0: A szanitéc mogorván végigmérte.
1: Merre felé?
0: Nem tudjuk.
1: Az más, mert éppen arra tartottunk volna. Van pénzük?
0: Gorcsev legyintett.
1: Éppen azért keresünk szekeret. Nem bírjuk cipelni. Maguknak miük van? Mert éhesek vagyunk.
2: Semmi baj. Akad itt annyi géz meg karból, amennyi csak kell. Meg egy egész láda használati utasítás, hogy a fertőtlenítéshez érkező vörös kereszteseket agyonverni tilos és életveszélyes. Ha mást is szoktak enni, akkor baj van.
0: Sajnos, amikor átvizsgálták a kocsit, rájöttek, hogy akadott más is. 2 beteg, szerencsére szimulánsok, húzódott meg ruha nélkül a kocsi mélyén. Ruhájuk és felszerelésük egy másik kocsiban maradt.
1: és egyelőre sátorfonybába burkolózva csatlakoztak a szökevény csoporthoz. A leghatározottabbak kijelentették, hogy ők nem hajlandók felöltözni, mert ezáltal szökevényekké válnak. Ebből az álláspontjukból később sem engedtek.
2: Mi nem szöktünk, mondták, csak az erőszaknak engedtünk.
1: Azért mégiscsak neki kászálódtak. A ponyvásszekér, az összvérkordé, a katonák, pompásan ellátva karbollal és felvilágosító röplapokkal, továbbá gézzel és méllabúval.
2: Csak még előbb várjanak, mondta a nagyar uszanitész, akit egyébként Bagronnak hívtak. Hozom Teofilt.
3: Kit?
2: A legjobb barátomat. Már tegnap tudtam, hogy elszökünk, és nem akartam tovább menni. Hát elhajtottam a tábortól, hogy itt felejtsék. És nagyot kiáltott. Teofil!
1: Ki az a Teofil?
2: Vörös keresztes kutya. Itt kószált éjszaka tábor körül. Hol a csodába lehet?
1: Az egész társaság igen merev arccal, sápadtan, egymástól elfordulva, a szélózsa minden irányába bámult. Némelyik gyors lélegzetet vett, és Pullóvel prófétának megrottyant a térde. Valaki le akarta lőni Klausnert. Közben visszatért az ősz állatbarát, túltan, kezében egy nyakörvel.
3: Teofil, szegény, mi van magukkal?
1: A társaság tagjai a nyakörv láttán jobbra-balra elszélettek. Klausner ott maradt, és tenyerébe hajtotta a fejét. Végül meg is csak elindultak. Később a lovakat hajtó ősz egészségügy is azt mondja Gorcsevnek.
2: Azért nézze hátra, talán majd látja valahol.
4: Nem akarom látni.
2: Siessünk!
1: Ordította Gorcsev. Az öreg szanitéc nem értette, hogy miért ránt bajonettet Pullóver a feltaláló Gorcsevre, mikor ez később, mintha szendvicset készítene, átnyújtja neki egy szelet kenyéren a nyakörvet. Általában ezek mindig vihognak, ha ő könnyes szemmel mondogatja.
3: Szegény Teofil, szegény Teofil.
2: De mi van ezen röhögni való?
1: És lassan elmosódik a furcsa menet egy távoli, szürke porggömbben, amely észak felé gördül, és nem túlzása azt mondjuk, olyan, mint a lavina, amely kis hógombócból, ahogy itt is, ott is magára szedi a pelyheket, egyszerre hatalmas és félelmetes lesz. Marcel Kebir előtt jöttek a postások. 9 voltak. Porlepte vidám egyének valamennyien levélhordó oldaltáskával, mint akik szeretnék elhitetni, hogy így paraszkálnak a Szahara egyik végétől a másikig, miközben itt is, ott is bekopogtatnak az oázisokba.
5: Jó napot! Levelet hoztam Kabil Mustafa kecske tulajdonos úrnak, Szahara, Bunguz oázis. Aztán fütyűrészve tovább Egyiptomig, és ott megint bekopog valakihez egy képes lappal, amelyben a rabló sejket üdvözli távoli rokona.
1: Félváról függő táskával oly gomtalanul ballaktak, mint bizonyos külterületi levélhordók, kik derűsek mindig, mert a földszintes házak táján megkiméli térdüket a reuma. 4 hasonló levélhordó hasonló jókedvel követi őket. Először megörülnek egymásnak, mindegyik azt hiszi, hogy a másiknál ennivaló is van. Aztán együtt szomorkodnak. A géz, a karból és a röpiratok megértő társaságra lelnek a levélhordók táskájában. Kézbesítetlenül maradt 9 altiszti revolverrel a hozzávaló töltények társaságában. A levélhordók vidám vezetője különben dr. Hagebeck Ervin, svéd orvos, aki néhány revolver társaságában főművét is magával viszi, ezért jött Afrikába, ezért állt be a légióba. Egy vörös keresztes eljárásról írt hosszabb tanulmányt. Szanitécek a háborús sebészet profilaxisában, ez a címe. Nyomban hozzákezdett, hogy ha már ilyen szépen összejöttek a sivatagban, úgy ezt a mindössze 200 oldalas munkáját felolvassa, mert szerinte hihetetlenül fontos, hogy a szanitécek a sebesülteket hogyan részesítsék elsősegélyben az előrelátható műtét szempontjából. Néhány szót figyelmesen hallgattak. Azután Klausner felemelte a dorongot. És Hagebeck felnézett rá, de a további részek felolvasásáról nem esett többé szó. annál több szó esett új szökevényekről. Az első számú, legvegyesebb brigád. A Szahara kétféle útrendszere, a megépített utak és az úttalan utak megteltek vándormadarakkal. Ennyi szökevény még sohasem barangolt mindenfelé. Már vagy 70-en lehettek. És azt is jól tudták, hogy 70 mindenre elszánt és felfegyverzett legionárius nagy meglepetéseket okozhat. Ragun oázist elfoglalták. Délelőtt feltűnt a domboknál néhány szanitéc, és az elébük siető beduin főnököt felszólították, hogy adjon élelmiszert nekik. A főnök okos ember volt, és értesülhetett arról, hogy vörös keresztesek nem hordanak golyószórót magukkal, vagy ha igen, akkor nem lehetnek olyan részegek, hogy az egyikük ott hátul, amelyik énekel, a felszereléséhez és egyenruhájához zöld turbánt viseljen. Viszont sajnos Donald valóban annyira részeg volt, hogy ezt tette. A szekér sötét mélyén Abu Ben Pullover hajdani marabú ékét próbálta magára, amíg a próféta aludt. Így aztán Gorcsevnek, Sábának kemény hangot kellett megütni. Az esetből vita lett. A beduint egy négytagú, rögtönítélő csoport nyomban felpofozta, aki kísérőivel hazavágtatott, és kezdődött a hadművelet. A szökevényeket nem olyan fából faragták, hogy egy kis összecsapástól idegeskedjenek. Tehát szépen felfejlődtek, és dombhajlástól dombhajlásig futva, szökelve, vetődve, annak rendje módja szerint félreérthetetlenül egy kézitus a szándékával közeledtek az oázishoz. Egy ősz beduin már csata közben keserves szemrehányásokat tett vezérüknek, hogy minek csinálja ezeket a dolgokat. Szökevények vagy nem szökevények, ha kettőnél többen jönnek, már nem jó kikezdeni velük. A beduin főnök rávicsorgott az öregre, hogy mindig ő befolyásolja itt a harcosokat, pedig már rég megszabadultak volna az átkozott rumiktól, ha bátran szembeszállnak. Pusztuljon, mert fejbe üti! Hajrá! Előre! Most jól megjárják majd ezek. És ekkor kilőtték 9 fogát, úgy, hogy a golyó a jobb pofacsont alatt s régen a fül mellett jött ki, de ha már ott volt, elvitte a cimpát is, úgy rohant tovább. A harcot azonban nem a rajvonal döntötte el, mert a beduinok szakadatlan tüze úgy fröcskölt a sivatagban, hogy rövid ideig lehetetlen volt előre jutni. Ekkor az oázis mögül betörve megszállta a centrumot egy szakasz állig felfegyverzett marcona és elszánt levélhordó. Itt vannak a postások! Revolverrel, bicskával és olyan szélvész gyorsasággal, amilyet még nem láttak az oázisban. Nagy lett a pánik, mert ilyen alakulatot még sosem betettek harcba franciák. Hát sajnálhatják! Valamennyi postás nyomban a frontra! Mert amit Hagebeck, Ervin és társai másodpercek alatt műveltek, az a levélhordó katonai szellemét a csúcs teljesítmények közé emelte. Mert ahogy ezek a puskát és az automata revolvert a foguk között később a jobb kezükben tartották, ahogy a szíjat a bal kezükre csavarták, miközben egyfolytában tüzeltek, jobbra-balra úgy csapkodtak vele, mintha minden ember egy-egy légy volna, és félelmetes harci eszközzé avatva a bőrtáskát, másodpercek alatt kiverték a kocsmából a megerősített állásukból tüzelő benszülötteket, akiktől puskát is szereztek. Hát ez csodálatos volt! A törzsfő öcsét, aki késsel a szájában, két puskával tüzelt szüntelenül úgy fejbevágták egy bőrtáskával, hogy elájult. És e rövid szünet elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az elszólt sivatagi rajvonal 2 méteres ugrásokkal betörjön az első állásokba. Ordítás, káromkodás, a recsegés, a ropogás, és megérkezik az egész rohamosztag az oázis központjába, ahol 2 postás 15 percig 80 arab ellen tartotta a kocsma épületét, és vagy 30 támadó hiába rohamozza még mindig 2 postás ellen a teveistálót. Az egyik sátorban az átlőtt szájú beduin főnök ebédjét Klausner tartja megszállva, és bölcs intelmeket közöl a földön fekvő sebesülttel, aki erre nem tud felelni, mert egy teljes burnuszból készült priznic van a száján. A benszülöttek leteszik a fegyvert, és mindent adnak. Dietrichnek átlőtték a vállát. Marion is kaphatott egyet valamivel a fél arcára, mert egész kék. Az ősz szanitéc, aki Theophilt gyászolja, éppen pipára gyújt, amikor a sebesült odajön hozzá, és az arcát mutatja aggódva.
3: Nézd ezt meg!
1: A nagyorról kiveszi a pipáját, műértő szemmel kisi eltartja a fejét, aztán bólint.
3: Egész jó,
1: csak nagyon elüt a másik oldaltól, de hát errefelé úgysem járnak hölgyek. Többet, mint szanitéc, nem foglalkozik az üggyel. Úgy látszik, a verekedéshez jobban ért. A kiadós étkezés után ellátják a sebesülteket, és tanácskoznak.
3: Így nem jutunk tovább,
1: mondja Sába. Nem kezdhetünk rabló hadjáratot végig a Szaharán. Ezzel tisztában voltak. Igaza van Sábának, bólintott Gorcsev. Így tehát másféle eljáráshoz kell folyamodnunk. Azt mondom, végezzük el szabályszerűen a dolgunkat. Vörös keresztesek vagyunk, tehát feltűnés kelt, amikor hordágy helyett géppuskával jelenünk meg, és hogy ne járjunk hiába, ellátjuk a környéket sebesültekkel. Vörös kereszteseknek ez a reszortja. Ápoljanak beteget, és ha nincs beteg, gondoskodjanak róla, hogy legyen. A világhírű Hagebeck Ervin megírta korszakalkotóan unalmas művének címében, hogy a profilaxis fontos a Vöröskeresztnél. Mi tehát ezentúl megelőzzük a bajt? Ahol szükséges, ott megjelenik a Vöröskereszt, és ápolja a sérülteket.
2: És ahol nem szükséges? Kérdi Trovacek. Ha nincs sebesült?
1: Épp ebben van a profilaxis. Megelőzzük a bajt, és lesz sebesült. Csak sokat okoskodjanak. A két mezítelen bajtársat pedig felöltöztetjük gézbe, ez ellen ők sem tiltakozhatnak, hiszen ez orvosi kezelés. Így elkerüljük a közszeméremben sértett gyarmat egyhangú és kétségbe esett tiltakozását menetünk ellen. Van csendőr, legionárius, és a postás az doktor is. Majd meglátjátok. Pullover próféta feje tetején a széles, vörös mezővel közbeszólt.
3: És miért vagyok én itt?
1: Ez az, felelte vállát fogva Gorcsev, amire eddig én sem tudtam a választ. Letáboroztak. Holdas, nyugalmas este volt a sivatagban. Néhány pálma. Távol, végig és végig minden csak a Szahara, halvány, fehér, holfényszínű homokullámai. És egy-két egészen apró pont. Sakálok vagy hiénák, ahogy magányosan ügetnek. A beduinok parancs szerint az oázis túlsó végén egy csoportban gyűltek össze, és a katonák közölték velük, ha egy is elmozdul, valamennyit halomra lövik. Csak bort és ennivalót hozhattak. Távolról mindenfelől megérkeznek a hiénák. Mindig tudják, hol van valami népünnepély, szokatlanul nagymérvű hús, főzés, sütés. A beduinok búsan ültek a sötétben, egy rakáson, összehajolva, titokzatosan és villogó szemmel. Ahogy már ezek a beduinok ülnek, ha alattomos bosszú teljesülését várják, egy trakomás félig megvakult ősszakálú cipőfoltozó, a helység bölcse, nádból készült pipáját szívja.
2: Kinél volt a méreg?
1: Kérdi valaki. Nálam, felelt egy ifjú arab.
2: Ezért tudom, hogy halál vár a rumi katonákra. Két pohárral öntöttem a hordóba. Rafit és Szelim is látták, a híres méregkeverők.
1: Igazat beszél, erősítették meg az említett tanuk. Mivel az ifjú benszülött, hiányos tisztessége rászorult arra, hogy méregkeverését mások is igazolják. Azt gurítottuk eléjük, más hordónk nincs is. Mire a hold első fehér üzenete megjelenik a legmagasabb pálma felett, a rumi kutyák valamennyien halottak, szól az őszakálló. Egyetlen pohár is elég ahhoz a hordóba, hogy meghalljanak. És én két pohárral öntöttem bele, mert sötét volt. A hordó szélét is megfogtam, nehogy mellé locsanjon. Aztán ráhelyeztem a tetejét, és odagolítottuk. Néhány szluginak nevezett csontváz sovány sepphelye sivatagi kutya szaladgált közöttük, undokabbak és mohóbbak a sakáloknál. Mert a sakálok és a hiénák szép rendben, félkaréban leültek az oázis elé, és orrukat magasba tartva rekedten üvöltöztek, úgy festett az egész, mint valami vándor dalárda produkciója, amint szép rendben összeállnak,
6: és előadják a Hörög-Hörög Csendes Szahara című dalukat. Teljesen stílszerű lett volna, ha később egy idősebb hiéna megjelenik tányérozni. A beduinok hajlott háttal, behúzott vállal egymáshoz hajolva ültek csendben, és várakoztak a pislogó tábortűznél. Allah elküldi értük a halált, súgta az egyik.
7: És pénzt kapunk, kiáltott élénken egy fiatal. Szökevényeket élve vagy halva lehet a légiós erődbe vinni.
6: És vártak. A katonák énekeltek, vitatkoztak, veszekedtek, sőt verekedtek is, azután egyik másik lefeküdt a köpenyére, majd lassanként a többi is így tett. És végül elcsendesedett minden. Először csak úgy érezték álmosak, amikor leheveredtek aludni. Aztán a lassan ható méreg útján bizonyára oda süppettek a morhut lángjába, ahol a sejtán örökké nyafogadja őket. Allah nagy! Minden csendes. Az egyik suhanc ránéz az öregre. Ez Bólint. A fiatal benszülött lassan elkúszik. Az oázis túlsó feléhez ér. Most megpillant két fa között a tisztáson egy halottat. Mozdulatlan. De a nyakán szép fényes hüvelyben, ami átlátszó, mint az üveg és mégis papír, pontosan megóva a térkép nevű varázslat lóg. Ilyesmit nem árt idejében ellopni, mert osztozkodásnál, ifjú korára való tekintettel, kéréseit nem méltányolják majd az idősebb és kiérdemesült hullarablók. Ő tehát felemeli a halott rumi katona fejét. Ugyanakkor a halott rumi katona felemeli a kezét. Allah nagy, de ez a pofon még nagyobb volt. A halott rumi él, de mennyire? A suhanc öptében még utoléri a turbányát, pedig ez másfél másodperc előnnyel kezdte a versenyt egy pofonröpp pályáján. A suhanc visszarohan, hogy elmondja kísértetés élményét, de teljesen bedagadt a szája. Tehát van még élet bennük? A suhanc sűrű igent bólogat. Oda teszi eléjük három fogát. Az őzbölcs megnézi a fogakat. Allah! Ez csoda! Ismét körbeülnek, behúzzák a vállukat, és lehajtott fővel várnak. Pokoli erős szervezetük van az ilyen kutyáknak. A suhanc másodszor nem indult el. Tudta jól, hogy ennyi idő múltán egy rinocérosz is meghal a pálmaborba kevert méregtől,

igen, Allah unoka öcsét, zöld lovon. A sokkal nagyobb csoda volt, mint hogy a rumi katonák pofoznak. Ilyen eset már máskor is előfordult. Szerintem még velem is. Ez mégiscsak őrület? Nem értették. Ennyi méreg. És ezek megitták. Széttörték az üres hordót is, és még mozdítják a kezüket. Nem is lomhán, és nem is gyöngén. Hajnalban, amikor az öreg már személyesen akarta megszemlélni a tényállást, fele útról rémülten visszatért. Allah! A katonák készülődtek, sőt, fütyültek is, miközben felszerelték a szekeret. Frissen és pihenten, az egyik, akik Allah a feje közepén megjelölt egy piros országúttal, éppen iszik a kancsóba maradt pálmaborból, és daloltak és kalapáltak, szerszámot egyenesítettek, és beverték a szekér agyat taktusra, serényen, mintha egy opera első felvonását kezdenék. Az öreg reszketve visszament társai közé, óvatosan kihozták a mérget, és a legnagyobb szlugi elé odadobtak egy darab szárított húst, néhány cseppel ízesítve. A kutya felhapsolta. Fél perc múlva lekushadt, aztán a hátára dőlt, és úgy megdöglött, mint akit villám sújtott. Most jön ide a beduinokhoz titokzatos arccal, azaz Isten verte, táncolva pofozó, akit a többi pajácnak nevez, és meglátja az arab kezében az üveget. Végre! Leölik őket, de mégsem! Odalép az öreghez, és azt súgja a fülébe. Add el nekem az egész üveg mérget. Elsőrangú itals, ki tudja, hol kapok még ilyen elsőrangút. És átad az arabnak 10 frankot. Elviszi a mérget, és mi? Ott a fák mögött megáll, és úgy látszik, hogy nagyot húz belőle, egész hagyat dőlve, szájában az üveg végével. Az arabok sátraikba menekültek, arcra borultak és imádkoztak, amit csak az utolsó sátánnal cimboráló rumi kutya eltűnt a távoli dombok között. Ali Benghúz 2 nap előtt költözött be egy hordó pálmaborba. Déltájban elhagyta a fürdőt, mivel a hordó szinte szétesett már a szokatlan súlyú és mozgolódó tartalmától. A megrongált lakást odébb gurította a sötét pincébe, és egy üreset hozott a helyére, a lejáró mellé, nehogy feltűnjön a hiány. Gondolta, ebben meghúzza magát itt, mert ám mégis alkalom nyílna, hogy amúgy is elázott egyenruháját, amely az alkoholmérgezés utolsó stádiumában elrongyolódott, felcserélje egy burnusszal, egyen valamit és elszökjön. Ali Benghúz azt mondta magáról, hogy messziről szökött, és félt mutatkozni a beduinok előtt, ezért osont az oázis pálmáinak árnyékában a pincébe. Így vándorolt egyik hordóból a másikba, illetve így került az egyetlen épp hordóba a lejáró mellé. Itt talán lophat valami élelmet és arab ruhában, ha akad egy arab, akinek kitekeri a nyakát, tovább ügethet, amíg rátalál a szökevények nagyobb csoportjára, akikről már hallott. Éppen ezen tűnődött, amikor felemelték a hordó fedelét, a fejére öntöttek 2 pohár folyadékot, és újra rátették a fedelet. Az eljáráson csodálkozott. Ezek a sötétben nem látták, hogy ő van a hordóban, és ez a nyúlós valami a pálmabornak szólt. Később azután felgurították, és ekkor tudta, hogy mindennek vége. Itt valami arab lagzi van, és azt hiszik, hogy ő pálmabor. Aztán kinyílt a hordó teteje, és Marcona egyének előre szegezett pohárral megrohanták. Uraim! Kiáltotta a török. Nagyon kérem, ne igyanak ki meghallgatás nélkül! Nem vagyok pálmabor! Nevem Ali Benghúz! Na ne röhögtessen! Szólt rá nyersen a bikanyakus Mit. Nekem akarja bebeszélni maga, nem pálmabor? Gyereknek néz! Ha pálmabor volnék is, szólt a neki szegezett poharakkal bátran szembenézve, Ali Benghúz, még mindig óva intem önöket attól, hogy megigyanak. Ugyanis a sötét pincében a fejemre öntöttek valamit, és nincs kizárva, hogy a beduinok nem vérképző kínálport vagy skorbutot elhárított C-vitamint akartak csempészni az önök szervezetébe a pálmabor útján, amely én voltam. A törökről kiderült, hogy jó pofa, bár a ruháját már nem tudja használni. A pálmabor örökre beadott neki. És amikor később a katonák saját készletükből vidáman ittak, Ali Benghúz gúnyos mosolyjal közölte, hogy ő teljesen józan. Ne tévesszen meg senkit ez a támolygó, lezüllött öltözék, amelyben szerencsétlen

0: segítségére ő is benne van.
1: Másnap, pihenten és jól ellátva szükséges készletekkel, úton voltak, hogy elérjék Marcel Kebírt.
2: Meglátjátok, kiröhögnek és letartóztatnak bennünket, mondta Klausner, amint feltűnt a távolból a hatalmas oázis.
1: Gorcsev kiadta a parancsot. Táborozni, felszerelni a vörös keresztes kocsit. Beosztotta az akcióban résztvevőket, és indulás Marcel Kebír felé.
3: Hogy ott mi volt?
1: Délután megérkezik a vörös keresztes osztag Marcel Kebírhez. Gorcsev frissen leugrik egy kammával és egy pumpával. Nicsak.
3: Tisztára őrült.
1: Megáll és fröcsköl. Tevékre, emberekre, asszonyokra, sátrakra, hogy megrettenve fut mindenki, amerre lát. Azután hátra kiállt.
2: Na, mozogjatok, lajhárok, gyerünk, fertőtleníteni!
1: Most érkezik a hatalmas szár arab csendőr, akiért sebes galopban rohant a lakosság.
2: Haj, mit csinálnak itt maguk? Kérdezi a karszalagos katonáktól.
3: Látja, ha van szeme. Nem tud valahol egy kis pálinkát szerezni nekünk?
2: Te, eredj a póznákhoz, mosad le azt is.
3: Miért nem felel?
1: Kérdezi kissé halkabban a csendőr, és már nem káromkodik.
2: Minek találták ki ezt az új csúszságot békés oázisok ellen?
3: Múlt hónapban itt voltak az oltással, meg az állatok fogait vizsgálták, és lebunkóztak egy csomót.
1: Na tessék!
3: Sejthette volna. Ez a suhancképű katona átad egy írást.
2: A vörös kereszt csak a katonai parancsnokság intézkedéseit hajtja végre. Mindenki köteles támogatni őket. Aki a fertőtlenítésnek ellenszegül, bűncselekményt követel.
1: Gorcsev egyre gorombább a csendőrrel.
2: A helyet, hogy itt bámészkodna, mondja, gondoskodjék ellátásról, mert ebédelni is akarunk. Majd kapnak kincstári blankettát.
3: A hadsereg semmit sem kér ingyen, de mindent olcsón.
1: A csendőr nagyon ideges.
2: Hát én már sok mindent hallottam életemben.
3: Mondja csak, öregem. Nős maga?
2: Igen. Akkor tegye meg nekem azt a szívességet, hogy rövidre fogott életrajzát neje ő nagyságának mondja el. Bennünket ugyanis nem érdekelnek a maga élményei. A véleménye még kevésbé.
1: Hiába, nincs szebb, mint vörös keresztesnek lenni. Ez a fogalom tevékenységük folytán most alapos változáson ment át. Mert mit jelentett ez a szolgálat a szökevények szerint? Íme, a vörös keresztes járművön közlekedik. Mindig részeg, mindig van pénze, nincs semmi dolga, és olyan goromba, mint a pokróc. Szabumirnál néhány tudatlan benszülöttet, mert ezek nem helyeselték eljárásukat, úgy megvertek a vörös keresztesek, hogy a csendőrség részesítette őket elsősegélyben. De hát ne akadékoskodjanak, amikor az egészségükről van szó. Most már akarva nem akarva, folytatni kellett az oázisok fertőtlenítését.
4: Bekenték karbolal a fákat, a sátrakat, az ételeket és a nőket. Lefröcskölték pumpával a tevéket, a csendőröket, a kutyákat, egymást és a söntéspolcot a vendéglőben. Amikor már minden olyan büdös volt, hogy csak a csendőrök erélyes közbelépése akadályozta meg egészségügyi osztaguk lincselését, elkezdték letörölni a karbolt. Valamelyik rosszkedvű csendőr, aki legtöbbször szóba elegyedett velük, megkérdezte, hogy nem tudnak-e valakit a vörös keresztnél, aki egy elsőrangú orvosságos szekrényt vásárolna. Sába azt felelte, hogy ilyet nem tud, de ha már társalognak, megemlíti, hogy segíthetne a fertőtlenítésben néhány ráérő, bámészkodó alak. Amikor a csendőr összeráncolt homlokkal tudakolta, hogy vajon kire gondol a legionárius, Sábának személy szerint nem jutott ilyen az eszébe. De szerinte világot járt emberek állítják, hogy még nem tört le a keze senkinek sem ilyesmitől. A csendőr ugyan nem állt kötélnek, de néhány arabot kivezényelt ilyenkor a kóterból, hogy elvégezzék a fertőtlenítést. Addig a katona aludt. A bíró, aki nagy stréber volt, pálinkát adott nekik, és így félrecsapott sapkával érkeztek Mangurba. Ez az oázis teljesen üres volt. A fertőtlenítésnek ugyanis híre ment, a lakosság a hegyek közé menekült, és csak egyetlen kender szívástól elhűült ősz kávéfőző arab dalolt a kunyója előtt. Válvonogatva fogadta a katonákat,
1: Ő már 80 éves, neki minden mindegy. Ha akarnak, ám fertőtlenítsenek.
4: Komolyan hallgatták a vallomást, majd a falhoz állították az öreget. Gorcsev megkérdezte, hogy utoljára üzene valakinek, mert ehhez joga van. Az arab üzent valamit a francia Vöröskeresztnek, azonban az üzenetet nem adják át, mivel nem lett volna sem helyén való, sem illdomos az intézménnyel szemben. Aztán sába bekötözte a szemét, és a kövért rovacsek vezénszavára a hidegre töltött fecskendőikkel lefröcskölték az arabot, aki kis híján meghalt, mivel életében először érte víz a testét. A drámai esemény után elhagyták az oázist. A szökevények száma útközben egyre szaporodott. Az újabbak között a legcsodálatosabb volt a két delivett testvér, akik síttalpakkal jelentek meg a Szaharában azzal, hogy ők szökevények. Végül be kellett látni a síttalpak jogosságát, tekintve, hogy a két járőr az Atlasz legmagasabb csúcsáról menekült, és nem volt bolond felszerelését otthagyni, mert akkor egy évvel többet sóznak rájuk. Sába káromkodott. Nem elég ez a két mesztelen ember gézbe csavarva, most még jön hozzá két síjelő. 100 lépésről mindenki látja, hogy szökevények vagyunk. Úgy van, mondta Klausner, mert hogy a légköri viszonyok annyira nem változhatnak 1 millió éven belül, hogy síjelőket küldjenek a Szaharába. Ezután szerencsére megjelent a műszaki osztag teljes apparátusával, sátorral, rádióval, telefonnal. Vegyük azonban sorjába a csodálatos történetet. Az első számú legvegyesebb brigád, ahogy a szökevények alakulatukat elnevezték, a Szaharának azon szélmarta kisebb tányérjában vesztegelt, amit legionárusok gyakran használnak táborozásra, mivel a szél, ő tudja miért teszi, tányér alakú mélyedést ver a földbe, amit nem temet be soha, amelyet sziklás föld határol, és földrajztudósok által a Szahara mélyebb deflációjának neveztetik. Ide csak egy őrt kell állítani az úgynevezett tányér szélére, és kész a tábor. Erre jelenti Trovacsek az őrségről, hogy a nagyon sötét éjszakában, mivel a hold már eltávozott, közelednek távolról egyének, és lőhet-e. Gorcsev, Dietrich és Schmidt járőrbe csúsznak, és az őrséget megerősítik Donáldal és Jörgenszel, akik előzőleg becsület szavukat adják, hogy nem énekelnek. Hogy pipázni lehet, ez valahogy elviselhetőbbé teszi a dolgot. Egy távoli domnál várnak. Közben hajnalodik, és látják, hogy távolról műszakiak közelednek. Ez már csak a régi világból való kettes, hármas szökevényeknek számít valamit, mert ők két gépfegyverükkel legalább 5 műszaki alakulatot lőhetnek halomra, ha azok idegeskednének. De megelőzi a csoportot két rossz kedvű ember. Az egyik széles állkapcsú legionárius, benyomott orral és a robbanástól roncsolt arccal. Ez a leskelődők legnagyobb megdöbbenésére zsebre dugott kézzel jön. Egy zseb az éjszakában. A katona nadrágnak nincs zsebe, ez tehát megszökött, és nyomban két zsebet csináltatott magának. Már jó. És áldogálnak, várják a műszakiakat. Aki a zsebre dugott kezű mellett áll, annak egészen kicsi, piros orra van, mint a télire eltett paprikák legapróbb fajtája. Pirossága vetekedik a hajnalpirral. Köröttük, csak most látszik, 3-4 katona áll, nem vitás. Végre lesz rádiójuk, telefonjuk. A katona egykedvűen hallgatja a sebhelyes arcú, zsebre dugott kezű és hihetetlenül sovány, apró, paprikaorrú ember beszédét. A paprikaorrú egész vékony, nőiesen sikító hangon beszél. A nyomott orrú zsebre dobott keze felett himbálja a felső testét, és kisé dallamosan, mély hangon társalog. Ha én mondtam magának, hogy eltévedtünk, Krajovác, mondja a mély hangú, arra mérget vehet. Krajovác vigyorog.
5: Hát férges lehet attól is, ha földön hált. Én rólam nem ment magára féreg, elhiheti Szvetozár.
2: De ember, hát szembesüt a nap. Hol lehet már innen Omár, amikor az nyugatnak van, és nem oázis, hanem város?
5: Hát maga örökké ezzel van elfoglalva. Én örülök, hogy élünk egyáltalán.
2: Hát hiszi, süket vagyok. És ha igen, úgy még hallok, mint maga.
5: Ha nem jutunk haza, hát nem jutunk haza,
4: sibított a paprika orrú.
5: Maga azt hiszi, hogy félek?
2: Most még adok, de máskor ne kérjen.
4: Átadott egy szivart, aztán tovább ment. A körülálló katonák nyugodtan társalogtak. Gorcsev járőrével nyomban visszacsúszott a tányérhoz, és beszólt.
2: Fegyverbe!
4: Kik jönnek?
2: A 22-es bolondok vannak itt. Nem lehet tudni, mi lesz.
4: A műszaki alakulat örömmel csatlakozott hozzájuk, mert amint elmesélték, napi 24 órás menetelésben a tuareg földre küldte őket az örmester, a kolerások hogy léte felüli pontos tájékoztatás céljából. Kiderült, hogy Svetozárral és Krajovátszal egy határon találkozott a szökevény műszaki csoport, az éhen vagy szomjan halás határáig. Magukhoz vették a két furcsa embert, és akármelyiket kérdezték bármiről is, jó hangosan, hát világosan felelt. Csak egymással nem beszélhettek, mert a süketség határáig nagyot hallók voltak. Ők kizárólag egymással beszélgettek, olykor verekedtek is. A műszakiak ezt megszokták. Históriájuk egyszerű. Valamiféle ügyben felrohantak Marokkóban a századparancsnokhoz, eléje tették azt a csajka ételt, amit az őrmester a konyhapénzből nehéz menetelések után etett velük, és az őrmester repült a távoli Szaharába. A két embernek, akiket sorshúzás útján jelöltek ki erre a feladatra, és akik feláldozták magukat, az egész század hálás volt, mert a koszt hirtelen megjavult. Aztán 6 hét múlva elkerültek egy hegyre alagutat építeni, de kevés volt az ember tuareg földre egy lázadó sivatagi törzs ellen. Hát oda vezényeltek néhányat, majd egy 15 főből álló aknaszedő csoport kellett a tűzvonal elé. Aztán két embert fegyveresen felderítésre küldött az altiszt, így Krajovács és Svetozár, aki ezt a nevét használta, mert Blitz előnevét csúnyának tartotta, szembe kerültek 3 altiszt kezén is a halállal. Ezt úgy értsük, hogy Svetozár és Krajovács szívesen mentek volna Marokkóba, ha éppen rájuk esik a választás, hogy ketten felderítsék a Szaharát, pedig ehhez sokkal több ember kell. De mikor Marokkóból az új altiszt rögtön elküldi őket a vasútépítéshez, ahova mint megjelölt emberek érkeznek, és onnan elküldik őket a tűzvonalba, és onnan éjszakai járőrbe a tűzvonalon túl, akkor ők megszöknek. És a tűzvonalon túl kezdődő szökésnél valamelyik felvett egy doboz cigarettát, ami egy akna időzítője volt. Szerencsére nem francia, hanem sivatagi törzs aknája, és így ha süketen is és sebzetten is, de élve maradtak. Hogy mi szüksége van a sorsnak Svetozár és Krajovács szabó kisebb fajta süketségére? Ez azt hiszem akkor is felderíthetetlen kérdés lesz, amikor régen elkészült a marsba vezető műút. A fő, hogy most már 100-nál is többen voltak, és ami a legfontosabb, nem csak gépfegyverük, hanem tevés alakulatuk is volt. Továbbá van annak jó oldala is, hogy az ember elhozza a felszerelését, rádió és telefonosztag is van, ami éppen jókor jött. Ki hinné, hogy olyan modern szökevények léteznek, akiknek adóvevő állomásuk van, nyomban veszik az egész Szaharát és a környező vidéket. Aki felveszi a jelzéseket, halkan füttyent. 200 páhi a Csátó vidékéről keresi az Atlasz felől, a nagy gyakorlatokról ellenük kiküldött 300 embert kézigránáttal és golyószóróval. És ők közben itt vannak. Hívják Gorcsevet. Feleld azt, hogy itt táborozunk, a tányérban. Mi vagyunk a legnagyobb motoros előörs. Felzúdultak. Megőrültél? Akkor itt fog találkozni a két csapat. Nem. Akkor még két csapat valahol északon, Marcel Kebir fölött, az Atlasznál fog találkozni. Mert nem egymást akarják látni, hanem bennünket. És ha mégis ide jönnek? Gorcsev vádat vont. Az ilyesmire minek felelni? Ki mondta, hogy aki velük jár, az életbiztosítást kötött? A rádiós már is mondja, csak úgy vaktában.
2: 9-es motorosított előörs 50 emberrel a Tányér nevű deflációban táborozik. Az Atlasztól jött Marcel Kebíren át szökevényeket nem látott. Halló, halló!
4: A szökevényeknek nyoma vezet. De hogyan vezet nyomuk?
2: Hiszen még nagyban fertőtlenítettek.
4: A műszakiak, akik egy szekér mélyén vették a rémhíreket, és adtak is néhányat, közölték, hogy valamennyi oázis figyelmét felhívták a vörös keresztes különítményre. Bárhol megjelennek, fogadják az őket megillető üdvözlő sortűzzel, mivel élve vagy halva, jelentős összeget érne az alakulat. Ez egyben azt is jelentette, hogy az üdvözlő csapatok is keresik őket. Hibáló személy leírással körözik az alakulatukat. Sába javasolta, hogy Donald vágassa le a haját, Trovacek növesszen szakált, és Dietrichet öltöztessék fel nőnek. A kézitusát idejében sikerült megakadályozni. Gorcsev Benkuzzal beszélgetett. Ezek itt nem olyan emberek voltak, akik bármitől is megijednek.
2: Te honnan szöktél?
4: Assir Marut erődjéből. Szintén altiszti kibabrálás. Gorcsev gondolkozott.
2: Onnan elérni ezt az oázist? Nagy teljesítmény. Kemény fickó vagy. Nem hagytál magaddal sokáig kibabrálni?
4: Nem, mert amikor az őrmester másodszorra akart kiállítani a napra, én már ott se voltam.
2: Gorcsev körülnézett. Sábát kereste.
4: Ide hallgass, a törököt tart szemmel. Egyikünk állandóan maradjon a többivel.
2: Miért?
4: Nem tetszik nekem.
2: Azt mondja, a szírbarútból jött. Nem igaz.
4: Hát onnan ember nem ér ide.
2: Na látod.
4: De hát karavántól szökött?
2: Lehetetlen. A Szahara most tilos karavánok számára. Ezt repülőgépen letették valahol.
4: Te! Sába a homlokára ütött. Ez nem úgy fogja a puskát, mint a legionárusok. Tegnap megfigyeltem. Érted most már? Ez itt akar valamit?
2: Keményen mondta Gorcsev, és ez volt a hangsúlyában. Légy a barátom, és ne kérd a titkomat.
4: Értelek,
2: felelt Sába, és minden további szó nélkül keményen megszorították egymás kezét.
4: Most hirtelen feltűnt Benguz, és odajött hozzájuk, mint a tudná, hogy róla beszélnek.
2: És szája szélé lógott a cigarettája.
4: Nem dolgozott a többivel, ami azt jelentette voltak éppen, hogy nem ismeri el sem Sábát, sem Gorcsevet vezetőnek.
2: Ő is az.
6: Hallom, mondta, hogy egy beteg is van köztetek, aki kortélyon követi a csapatot. Én elég jó orvos voltam valamikor. A keleti orvosok tudnak egyet mást, amihez az európaiak nem értenek.
2: Ez fordítva is így van, felelte Gorcsev.
4: Én is orvos vagyok, és szintén tudok egyet mást, amit te nem.
2: Hallgattak. Gorcsev hangjából bárki tudhatta, hogy nem orvos.
6: Kérlek, csak gondoltam, megvizsgálom, mondta a török közömbösen.
4: Én a nevét nem tudakolom senkinek.
2: A betegnek sokféle neve van.
4: Vedd úgy, hogy Arthur vagy Manfred, de semmi esetre se tudakol tőle.
2: A török vállat vont, mint aki nem érti a célzást, és elment.
6: Kötözködés volt? Kérdezte Sába.
4: Nem, ez volt az első összecsapás. Sürgős tanácskozást tartott a brigád, mert nyilvánvaló volt, hogy a vidék fertőtlenítését most már véglegesen be kell szüntetniük, és valamilyen új lehetőséget kell sürgősen keresni. Észak felé menni ostobaság. Egyre nagyobb számú helyőrség örködik a civilizált vidéken. Nyugatnak, keletnek és délnek indulni sincs különösebb értelme. Világos, hogy nincs számukra hely a földünkön. Ha a kelet felől előbb érünk az Atlaszhoz, mint a bekerítő csapat, mert erre bizonyára elvágják az utunkat, akkor lehetne valamit csinálni, mondja Gorcsev.
2: Ez esetben ne sokat tanakodjunk, vélte Sába. Vágjunk neki teljes iramban.
4: De mit akarsz ott az Atlasznál?
2: Remeket gondoltam, felelte Gorcsev, és a térképre mutatott. Itt van Taurir del Uharzac, és jobbra a Giuri út vágja át, de egész alacsonyan, talán 400-500 méterrel a hófötte Cizntiszka alatt.
4: Itt a Hamadaszi vár kőbányái fölött épült Amur Kaidvára. Ez egy úgynevezett kaszba. Kiugró teraszok egymás mellett a Tizntiszka félmagasságáig. Hosszába épített falu. Olyan messziről, mint valami felhőkarcoló.
3: Mit mesélsz annyit? Már láttuk a kaszbát,
4: mondta Schmidt. Szóval, magyarázta Gorcsev, és helyeslően bólogatott Baumgarten felé, mintha a fején találta volna a szöget. Ha elérjük a hegyvidéket, és sikerül eljutnunk a kaszbához, akkor átmenetileg biztonságban lennénk.
3: Na de beenged Káid hordája bennünket a kaszbába?
4: Ahogy a társaságot ismerem, legyintett Gorcsev, teljesen hatodrangú kérdés. Vagy beenged, vagy elfoglaljuk, nem probléma. És a jelentős katonai alakulat lovaival, tevéivel, sítalpas felderítőjével, vörös kereszteseivel, utász, csendőr, rádiós és postás osztagával, valamint két összepóját súlyos sérültjével, mivel ezek még most sem voltak hajlandók felöltözni, nekivágott az izzó sivatag alkonyi sugárzásában, sötét ibolyaszínben kötlő porának, mely egyre szűkebb körbe húzódott a látóhatártól, amint a nap lassanként leszállt. A Szaharából jelentik.
2: Ilyet még nem pipált a világ.
4: A Szaharából jelentik. Elkeseredett harcosok népvándorlása a Szaharában. Marokkói katonai körökből jelentik. A nagyméretű szökések okát kutatják, azon felül megerősített szakaszokat vontak el délen, a távoli Csátó helyőrségéből, északon és keleten hadgyakorlatok századaiból, hogy bekerítsék a menekülőket.
2: Halló, halló, figyelem!
4: A múlt heti jelentésünk alapján közöljük, hogy a Csátó felől és az Atlasz vidékéről útnak indított csapatok találkoztak egymással, sajnos anélkül, hogy a körülbelül 70 vagy 100 főből álló szökevény mandát, amelyekhez érthetetlen okból egy síjárőr is csatlakozott, elfogták volna.
2: A Szaharából jelentik.
3: Ez fizikai képtelenség.
4: A szökevényeknek ott kellett volna lenni az Atlasz és Ain Szefra között a sivatagi térségben.
3: Érthetetlen, hogy miközben őket senki nem látta, mégis elfoglalták Rakhiboázist.
4: Kézitusával behatoltak a helységbe, megsarcolták a lakosokat, és észak felé távoztak. A szökevénye csapatának 5 mérfölddel Marcel Kebiren túl találkozni kellett volna a bekerítő csapatokkal.
3: Halló, halló!
4: A szökevények úgy látszik, nem ismerték a bekerítő mozdulatokat. A csapatokkal nem találkoztak.
2: Figyelmeztetünk mindenkit, hogy aki a szökevényeket látja, kerüljön ki az útjukból, de jelentse a legközelebbi erődben. Őrjáratok kiküldése felesleges, mert ezeket a szökevények magukkal viszik.
3: A Szaharából jelentik.
4: A szökevények északkeleten tűntek fel, Nurrah oázisból túszul akarták vinni a törzs elöljáróját, ha nem ad élelem utánpótlást és vizet.
3: A Szaharából jelentik.
4: A szökevények csapata úgy látszik tovább növekedett. Jobbára legionáriusokból áll, van, aki azt állítja, hogy arab csendőr is akad közöttük. De legfeltűnőbb ismertetőjelük két tűzoltó és egy síjárőr, továbbá két egyén gézbe pólyálva a menetoszlop végén.
3: Utoljára Bensouf helység környékén látták őket, ugyanakkor több birka eltűnéséről érkezett jelentés.
2: Halló, halló, figyelem!
3: A vörös keresztesek két zsák élelmiszere eltűnt.
2: A Szaharából jelentik.
4: Mit?
2: Már minden helyőrség bejelentette, hogy kiküldött járőrei eltűnnek.
4: A kisebb mozgó egységek, amelyek hatékonyak ilyenfajta szökevények ellen, azok itt is, ott is feltűnnek. Itt is, ott is találkoznak a szökevények nyomával. De itt is, ott is bottal üthetik a nyomukat. Csak a Szaharából jelentik állandóan erődök és szapőrök és rádió alakulatok. Mégis, hogyan tűnhet el nyomtalanul egy ilyen vegyes társaság? Miután az oázison túl egy napi fárasztó menetelés után lepihent a század, Gorcsev elnyargalt északnyugatnak. Erre van az Atlasz felé vezető út első nagy oázisa, 80 lakossal. Előhívatta a főnököt.
2: Hogy hívnak téged, sejk? Kérdezte.
7: Abu Ben Igbar.
2: Hallgass meg, Abu Ben Igbar.
4: Ha felmegy a dombra, láthatod, hogy 100 katonával vagyok itt. Őrjáratba kell mennünk az Atlaszig. Ez rendes vidék, minek mennénk oázisról oázisra táborozni? Szépen pihenünk. Megkapjátok ajándékba azt a pénzt, amit az őrjárat útközben takarmányra költene. Így nekünk nem kell kutyagolni ebben a melegben. Míg neked és a többi oázis főnökének kifizetik a nyugtáinkért a takarmány árát, mintha valóban vettük volna. Itt a nyugta, aláírok vagy tizet. Ülj lóra és nyargaj végig valamennyi oázison az Atlaszig. Mindenhol adj át egyet. De minden sejknek odaad, mert nem váltják be csak attól a sejktől, amelyiknek a nevét és oázisát ide felírtam. Ha egyet nem adsz át, mindannyian bajba kerültök. Az elsőn áll a tied, 40 frank. Megértetted? Hogy hívják a második oázist északra? Muherzin, utána Jofel Safra. És bemondta az oázisokat. Gorcsev sorban kitöltötte a nyugtákat. Utolsónak a Bisztra törzsét diktálta be a sejk. Ilyen üzlet nem ritka a sivatagban. Olykor az örmester és a sejk az ilyen zab, takarmány és egyéb üzleteket felesbe bonyolítják le. Végre is sok őrjáratot küldenek, ami csak tessék-lássék látja el feladatát. Ilyenkor a katonák pihennek valahol 2 napot, alig kell takarmány és az örmester egy sejkkel meg egy nyugtával elintézi a dolgot. 2 ember keres, és senki sem fizet rá. De egyet mondok, sejk. Ló halálában nyargaj végig ezeken az oázisokon, és meg ne tudják a később errejáró katonák, hogy nem voltunk itt, mert akkor engem, téged és a többi főnököket is elvisznek követ törni sok évre. Miután a katona elment, a sejk észak felé nyargalt. Minden oázisban hagyott egy nyugtát, és valamennyi sejk eskü alatt tanította meg a népét, hogy erre egy 100 rumi járt. A szpáik és a vadászok, akik erre üldözték a 100-at, minden oázisban nyomról nyomra követték a nyugtát, mely egy szál katona nélkül futott előttük. Minden oázisban valamennyi arab eskü alatt vallotta, hogy a 100 erre járt. A zászlóajparancsnokság, a vezérkar, sőt, a hadügyminisztérium legtapasztaltabb tisztjei sem értették a csatát. De hogy mi történt Malbur oázisnál, amerre nem járt a nyugtát vívő sejk, és hogy került később egy kincstári egy Insallah helységbe, ezt a szökevények sem értették, pedig világos volt. Malbur oázisban a törzsfő Abu Ben Ikmárnak apósa volt. És a sejk úgy vélte, hogy ez ne kapjon egy vasat sem. Az örüljön, ha nem keresi fel Abu Ben Ikmár néhány jelentős karcsapással. Nemhogy még hasznot jelentsen neki a rokonság. Szépen megkerülte éjszaka, kúszva az oázist, és tovább sietett az ösvényen, Insallahba, ahol az öccse, egy derék fiú volt a törzsfőnök. És ennek is elmagyarázta töviről hegyire, mi az, amit a prófétára esküdve kell állítani, ha nem akarnak hosszú ideig követ törni, ami egyrészt felesleges, másrészt fárasztó. Így hát még részletes leírást is adott az arra járókról a derék törzsfőnök. Mondják azt, hogy egy sárgás autó ment elől, abban ült egy magasrangú rumi úr, akinek a sapkáján falevél díszek láthatók. És jól tudjuk, hogy ezzel jelzik a rumi kutya urak, ha egy katona öreg lesz, ideges, kiabálós és köhögős. Ezért az ilyen beteg katona mindig lovon jár, vagy automobilon. És sok kitüntetést adnak neki, hogy ne legyen mindig mérges. De ez úgy látszik teljesen hiába való. Mondják azt, hogy mellette ült egy kis kövér, egyenruhás, akinek 2 hegyes fa díszítette a vállát. Valószínűleg azért, hogy ha az autó felborul, akkor az belefúródjon a homokba, és állva maradjon az egész. Volt aztán egy jóképű spáhi tiszt, és egy másik, magas vállas, csontos, akinek olyan mély hangja van, mint a távoli mennydörgés. És valaki a törzsből segítkezni akart a podgyászok megszámolásánál, akit ez a mély hangú pofon ütött úgy, hogy sokáig beteg volt. A podgyászok körül fellépő gyengélkedés előidézése ennek a mély hangúnak biztos ismertetőjele. Így aztán egyszerű a rejtély nyitja, hogy a Malbur táján köddé vált és felszívódott csapat hogyan tűnt fel ismét, mintha keresztül jutott volna az Atlaszon,
2: Marokkó felé a túlsó hegygerincen. Külön kedves epizód, hogy az Inszallachnál is délebre fekvő Lugír főnök 2 hétig a fia mennyegzőjén vendégeskedett a távoli Barakezi hegyi rablóknál, és midőn hazatért, ott találta a kincstári utalványt, melyet gyámoltalan helyettese az ő megkérdezése nélkül nem merte becsapni a rumi kutya urakat. Pedig ennél nincs kedvesebb, szebb, vidámabb és üdvösebb napi elfoglaltság. A törzsfő borzasztóan lehordta helyettesét, megbízhatatlanságáért és lustaságáért. Nyomban kezébe vette az ügyet, illetve a cédulát, és távollétének 2 hetét levonta az időből, jelenlegi dátummal jelentette a katonák átvonulását, kérve a kincstári utalványért járó pénzt, mivel sajnos ők hegyi lakók, szegény, egyszerű emberek. Arcuk verejtékéből, 2 kezük munkájából élnek, és bármennyire is sodálják, szeretik és tisztelik a rumi katona urakat. Keserves dolog, de nekik nincs miből hitelezni. Így aztán nyilvánvaló lett, hogy a csapatok, melyek a csáttó mellett küzdöttek, gyorsabban értek ide az Atlaszról, alig 3,5 óra alatt átvágva leghosszabb átlójánál a teljes Szaharát. Majdnem 1,5 órával gyorsabban, mint egy legújabb típusú, világrekord felállítására készült vadászrepülőgép. Ez kétségtelenül a világ fennállása óta a legpazarabb katonai menet teljesítmény, különösen gépfegyverekkel, golyószórókkal, páncélkocsikkal, sítalpakkal, és úgy szólván állandóan teljesen részegen. Hogy a francia gyarmati hadsereg análeszeiben még nincs aranybetűkkel felírva, mint mondjuk a dicsőséges napok Mexikóban, Miksa császár oldalán, ennek oka többek előtt is kézenfekvő lehet. Mondják, hogy egy nyugdíjazott hadtáparancsnok, táborszernagy, aki az orányi katonai üdülőben éppen örökös nyugállományba készült végelgyengülése folytán, arra kérte az orvost, hogy csak azt segítse megélni, amikor ezeket az elbetemedett szélhámosokat kézre kerítik. Az orvos később 4 szem közt búsan mondta kollégájának, hogy bár elodázhatná a kívánt néhány esztendővel a végelgyengülés utolsó stádiumát, akkor nem dolgozna itt 1500 frankért, mert a Nobel-díj összegéből kényelmesen élhetne nagynénje Párizs környéki szöllőjében, meghitt rokonsága körében, állatkísérletekkel bíbelődve. Ez az első számú legvegyesebb brigád történetének hiteles adatokra támaszkodó tömör krónikája. És az Atlasz hegység törzsei között még ma is tartja magát a babona, hogy amikor a hóvidék felől fúvó különös szél fejfájást és bágyadságot okoz, és tudják jól, hogy ilyenkor egy gonosz hút suhan a sziklák között, egy-egy zörrenésre fától fához kapaszkodik a ritkás koronák között, távolról menetelő lábak zörgése, foszlányos trombita hangok, elvesző kerékcsikorgás vegyül a szél zajába, és aki elég vakmerő Allahhal szemben, hogy kitekintsen az ablakon, az a mennydörgést előző cikázásban villogó merőleges, nagy, felfénylő esőcseppek csíkjain átlátja is olykor a páncélt fényleni. Feltűnik egy villámlásnyi időre a sokszurogy acélja, és láthatja, mint 1,5 méterrel a föld felett, markukba szorított puska aggyal menetelnek nehéz páncéltörő ravasságukkal és könnyű nyugtavető alakulataikkal. Elől szárnyakon egy vörös keresztes kocsi, és hallani, amint távolodik a robogás, és az első számú legvegyesebb brigád, mely halott rumik hazajáró különítménye, titokzatos nyílt parancs szerint erőltetett menetben tart a célja felé, hogy sürgősen elérje a semmit, és nyomban visszaforduljon.

0: escutar.
1: Quer tocar o...
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

és bezártuk a padlást, és szótlanul mentünk vissza a pályaudvarra. Az a mi utolsó vacsoránk szinte hajszára olyan volt, mint a Párizs szállóban rendezett lakodalmak. Én felmentem Prágába, ahol a szobámban ott lógott az új frakkom, de főleg a rendjelet meg a díszszalagot vittem magammal, amit az abesszín császártól kaptam. Vettünk virágot meg aszparágusz ágacskákat az asztal felkészítésére. És Róbert meg Brandeis urak egész délután az asztalokat csinosították a pap étkezdében. Brandeis úr azon sopánkodott, hogy nem keríthet az arany evőeszközével. És meghívtuk az összes milicistát, de még a tábor parancsnokot is, aki amolyan jóságos bácsika volt. Este belénk botlott a falu szélén, és mikor megkérdezte, hova megyünk, Brandeis úr azt mondta, tartson velünk, parancsnok úr, megyünk táncolni. De ő nem jött, csak a fejét csóválta, és elballagott a puskájával, úgy vitte azt a fegyvert, mint valami horgászbotot. Iszonyúan zavarta ez a katonai karabé, annyira nem illett hozzá. Most is arról álmodozott, hogy amint átadta a felszámolásra ezt a mi milliómos táborunkat, azonnyomban visszamegy bányászni. És én újra pincérrettem, frakkot öltöttem, de már másként bújtam bele, mint régen. Valahogy úgy, mintha jelmez volna. Alig, ha nem lélekben, már máshol jártam. És így tűztem ki a kitüntetést. Így igazítottam a mellemre a kék díszszallagot is. Nem kérkedtem, a fejemet sem szegtem fel, hogy néhány centiméterrel magasabbnak tűnjek. Mindegy volt már ez nekem. A milliómos szállodásokkal sem akartam egyenlővé válni. Valahogy lekúkadtam. Már ezt a lakomát is a túloldalról néztem. Közönösen hordtam ki a fogásokat, jól lehet a placon ott dolgozott velem Schróbeck úr, meg Brandeis úr, ők is frakban. És amikor a szállodámra, a kőtörőre gondoltam, már nem sajnáltam, hogy nem az enyém, mint azt az értesítésben tudották velem. Egyáltalán szomorú vacsora volt ez az utolsó vacsora. Mindnyájan szomorúak és méltóságteljesek voltunk, mint az igazi utolsó vacsorán, ahogyan a képekről ismertem, és itt a refektóriumban is láttam az egész falat beborító festményen. Előételnek szalpikont ettünk, és délmorva fehérrel öblítettük le. És szép lassan, először csak én, majd a többiek is, tekintetünket az utolsó vacsorát ábrázoló festményre emeltük, és egyre jobban hasonlítottunk azokhoz az apostolokhoz. Így aztán, miközben a Stroganov módra elkészített májat ettük, egyre mélylabúsabbak voltunk. Lakománk egyre hasonlatosabbá vált a Galilea-béli kánai mennyegzőhöz. Minél többet ittak a milliómosok, annál józanabbak lettek. A kávét és a konyakot szótlanul fogyasztották el. A milicisták is hallgattak, külön asztalnál ültek, annál, ahol azelőtt a papi szeminárium tanárai és professzorai étkeztek. Már a milicistáknak is elborult a kedvük, mert tudták, hogy éjfélig vagyunk együtt utoljára, és hogy ezek az idők számukra is szépek voltak. Némelyikük azt szerette volna, hogy maradjunk együtt az idők végezetéig. És ekkor a kolostorból, ahol a 30 szerzetesből csak egy sánta barátot tűrtek meg, fölhangzott az éjféli misére hívó harangszó. A sánta barát misét mondott a katolikus milliómosoknak, néhányan voltak csak a kápolnában, már összepakolták a bőröngyeiket, meg hátizsákjaikat, és a sánta barát, amikor a kehellyel megáldotta a hívőket, váratlanul letette a kelyhet, felemelte a kezét, és felzúgott az orgonaszó, és a barát énekelni kezdte a Szent Vencel a cseh haza fejedelmét. A refektóriumig hallatszott a hangja meg az orgonazengése, és mi az utolsó vacsorára pillantottunk, és mindez valahogy úgy egybecsengett a mi szomorkás és szorongó hangulatunkkal, hogy akár katolikusok voltunk, akár nem, fölálltunk egyik ember a másik után, aztán már csoportosan, és futottunk át az udvaron, és a nyitott ajtón beszaladtunk a sárga gyertyafényben úszó kápolnába, és nem térdeltünk le, hanem térdre rogytunk. Nem is rogytunk le, hanem valami térdre kényszerített bennünket, valami, ami erősebb volt nálunk, milliómosoknál, valami, ami erősebb volt bennünk, mint a pénz, valami, ami itt lebeg körülöttünk, és már ezer éve vár. Ne hagyj pusztulni minket, sem sarjainkat, énekeltük térden állva. Volt, aki arccal a padlóra borult,
térdepeltem, és láttam ezeket az arcokat, ezek itt egészen más emberek voltak, már meg sem ismertem volna őket. Egyikük arcán sem volt ott a milliók nyoma, mintha minden arcot valami magasztosabb, szebb érzés ragyogott volna be, a legszebb, ami az ember belép. És mintha az a Sánta barát sem sántított volna többé. Olyan volt attól a sántítástól, mintha nehéz szárnyakat húzna maga után. Olyan volt abban a fehér csuhában, mint az ólomtollak súlyától sántító angyal. És ez a barát, ahogyan ott térdeltünk, vagy az arcunkra borultunk, fölemelte a kelyhet, és megáldott vele minket. És utána végigment a térdeplők között az aranykehellyel, és átvágott az udvaron, és csuhája úgy világított a sötétben, mint annak az artistának a foszforos ruhája, aki billent egyet és legurult a görgőn, a szikláról, a bányatóba, hogy aztán, miként a megszentelt ostját a fráter, elnyelje a tó. És aztán éjfélt ütött az óra, és kezdetét vett a búcsúzkodás. Sorra kimentünk a nyitott kapun, a milicisták meg a parancsokuk kezet fogtak velünk, mindenkivel szívélyesen kezet ráztak, Kladno vidékéről származó bányászok voltak mindnyájan. És mi eltűntünk a sötétben, és a pályaudvarra mentünk, mert a tábort feloszlatták. Bennünket pedig felszólítottak, hogy menjünk haza, tekintet nélkül arra, hogy 10 évet kaptunk, vagy csak 2, hogy 10 milliónk volt, vagy csak 2. Egész úton arra a 200 pár galambra gondoltam, hogy 2 órakor ott fognak majd várni, és én nem jövök. Úgy mentem haza, hogy a fejem tele volt galambokkal. De nem Prágába mentem, hanem a kőtörőbe. Baktattam fölfelé az ösvényen, az erdőből kiútva meg kellett volna pillantanom a kivilágított szállodát, de minden sötét volt. Mikor a szobrokhoz és a kőőrlő malomhoz értem, meg sem értem. A kőtörőt bezárták. A bejárati kapuk zárva voltak, és a deszkákból összetákult új kapun nagy lakat lógott. Megkerültem a kerítést, és a nyíló seprővilággal borított dombon leereszkedtem a kőtörő közepébe. Mindenütt rendetlenség. A székek összepiszkolva, fölborítva, megfogtam a kovácsműhely kilincsét, nyitva volt. Az étteremnek hűlt helye, bizonyosan valahová, máshová szállítottak mindent. Csak a kovács tűzhelyben pislákolt még a láng. A konyha felszerelés eltűnt, helyette csak pár közönséges kávésbögre állt a patkán. Szinte gyönyörködve nyugtáztam lépésről lépésre, hogy ez a szép kőtörő, amiért maga Steinbeck is kiállított volna nekem egy 50, 60, 70, 80 ezer dollárról szóló csekket, a múlté. És hogy jól tettem, hogy nem adtam el neki. Mint ahogy az is úgy van rendjén, hogy ha nem lehetek itt szálloda tulajdonos, akkor velem együtt tűnjön el a hotel is, amiből valószínűleg strandot csináltak, mert a konyharuhák helyén törölközők, és a két sarok között kifeszített dróton fürdőruhák lógtak. Egy valamit láttam, ami azelőtt nem volt itt, és amit szépnek találtam. A plafon alatt vízszintesen egy mezítelen nő szobra függött, biztos valami konfekcióáruház kirakati babája. Végigmentem a folyosón, szőnyeg sehol, minden ajtó elől eltűnt a kis üvegcsillár. A kilincs után nyúltam, nyitva volt, benéztem, villanygyújtottam, és beleborzadtam, hogy minden úgy lesz, ahogy itt hagytam, de a szobácska üres volt. És így volt ez jól, hogy velem együtt tulajdonképpen eltűnt az egész kőtörő, és már senkinek sem lesz ereje hozzá, hogy ugyanúgy megcsinálja, ahogyan én. Bárki, aki látta a szállodámat emlékezetből, amikor csak kedve szottyan, vagy a pillanat hatása alatt fölidézheti, milyen is volt itt. Ábrándozásaiban helyet találhat az én kőtörő. És ha úgy kívánja, álmaiban a legszebb lányokkal találkozhat a szállodámban. Vagy minden hajdani vendégem nappali álmodozása során legurulhat a görgőn, a 70 méteres magasságból, és a tó közepe fölött elengedheti a rudat, egy kicsit még ott maradhat, aztán fejest ugorhat a vízbe. Vagy pedig, miként az minden álmodozásban megengedett, elrugaszkodhat, és ott maradhat a levegőben lógva a tó felett,
úgy tekinthet körül, mint a szárnyával csapkodó madár, mint ahogyan azt a pacsirta tudja, csak a szellőbe kapaszkodva. És utána akár vissza is gördülhet a kötélen, mint egy visszafelé pergő filmben a sziklához, oda, ahonnan a rúdba kapaszkodva az imént vágott neki a víztükör alatt tátongó mélység. Így aztán elégedetten távoztam, és amikor Prágába értem, ott várt a felszólítás, vagy jelentkezem a pankráci börtönben a büntetésem letöltésére, vagy önkéntes erdei munkára megyek kedvem és gusztusom szerint, azzal a kikötéssel, hogy csak a német határvidéken dolgozhatom. Délután elmentem a hivatalba, és elfogadtam az első felkínált munkát, és boldognak éreztem magam, és boldogságom csak tovább fokozódott, mikor észrevettem, hogy valahol elhagytam a cipősarkamat, hogy elkopkattam azt a bőrdarabot, ami alá az utolsó két bélyeget rejtettem, az utolsó nagy pénzt, amely Líza, a feleségem után maradt rám, mert ő hozta nekem ezeket a bélyegeket Lembergből, Lvovból, a gettó felégetése és a zsidók kiirtása után. Ahogy Prága utcáit jártam, már nyakkendőm sem volt. Már egy hajszálnyival sem szerettem volna nagyobb lenni. Már nem válogattam a Przsikopii és Venceltéri szállók között, hogy melyiket venném meg. Sőt, kedvem leltem az önmagammal szembeni kárörömben. Magam kívántam magamnak, hogy úgy járjak, ahogy jártam. Hogy az út, ami előttem áll, immár csak az én utam legyen. Nem kellett többi hajlonganom és ügyelnem arra, hogy mindenkinek jó napot, jó estét, kezicsókolomat köszönjek. Nem kellett már vigyáznom a személyzetre. És amikor én voltam a személyzet, akkor arra, hogy a főnök ne lássa, hogy leültem, hogy rágyújtottam, hogy elvettem egy darabka főtt húst. Már csak annak örültem, hogy holnap elmegyek valahova messzire. Messze az emberektől, hogy ott is lesznek ugyan emberek, de megtalálom azt is, amiről, mint minden villanyfényben dolgozó alkalmazott, én is álmodoztam, hogy egyszer majd nekivágok a természetnek, hogy ha majd egyszer nyugdíjas leszek, megnézem, milyen is az erdő, milyen a nap, ami egy életen át egész nap úgy süt az arcomba, hogy kalap alá vagy árnyékba kell menekülnöm előre. Pincérkoromban imádtam a portásokat, házmestereket és a kazánfűtőket, akik naponta legalább egyszer kiszaladtak a ház elé, és fejüket hátraszegve kémlelték a prágai utcák árkából az ég keskeny sávját, a felhőket, és hogy hány óra van, már nem az óraállása, hanem a természet szerint. És a valósággá vált hihetetlen nem hagyott el. Én hittem a hihetetlenben, a meglepő meglepetésben, a döbbenetben. Ez volt a vezérlő csillagom, ami tán csak azért kísért végig az életemen, hogy önmagának bizonyítsa, hogy mindig vár rá valahol valami meglepő, és én, kinek szeme előtt mindig ott volt ennek a csillagnak a vízfénye, egyre jobban hittem benne, mert ahogy egykor felemelt a milliomosok közé, úgy most, mikor letaszítattam az égből, mikor négy kézlábra rogytam, láttam, hogy az én csillagom fényesebben ragyog, mint bármikor annak előtte, hogy csak most látok majd bele a közepébe, a szívébe, hogy a szememnek mindattól, amit eddig átéltem, meg kellett gyengülnie ahhoz, hogy többet bírjon, hogy többet éljen meg. Úgy látszik, ahhoz, hogy többet lássak és többet tanuljak, le kellett gyengülni. Így volt ez. Mert mikor megérkeztem új munkahelyemre, 10 kilométer gyalogoltam az erdőben, messze túl Kraszlicén. És mikor már-már kétségbe estem, hát egyszerre csak ott állt előttem egy omladozó erdészház. De én, ahogy ezt az erdészházat megláttam, azt hittem megőrülök a boldogságtól, annyira meghatott. Német erdész volt a házgazdája, amit ki nem telepítették, és olyan volt, amilyennek egy városban felnőtt városi ember elképzeli, amikor az erdészház szót hallja. És leültem egy kis padra, egy elvadult szőlőtőke hajtásai alá. Neki támaszkodtam a fából ácsolt falnak, és a ház belsejéből valódi kakukkos óra kegyegését hallottam. Hallottam a faszerkezetek, a fogaskerekek súrogását, a súlyok terhelte lánc zörgését, és két domb között kiláttam a tájra, amelyből eltűntek a szántóföldek. Már útközben találgattam, hogy hol termesztettek annak idején krumplit, hol zabot és hol rost, de már mindent benőtt a gaz,
akárcsak a falukat, melyeken úgy haladtam át, mintha a túlvilágon mennék, mint ahogyan láttam is az útelágazásnál, hogy az egyik falunak ez volt a neve. És a düledező épületekből meg a kerítések mögül hatalmas, elvadult ágak és érő, ribizlitől terhes gallyak meredeztek, és én összeszedtem a bátorságomat, hogy benézzek némelyik épületbe, de nem mentem be. Mindenütt szent borzadálytól eltelve megtorpantam, nem tudtam átlépni a küszöböt ott, ahol mindent izzé porrá törtek. A bútort felborogatták, a székeket, mintha két várra fektették volna, mintha dupla Nelsonnal terítették volna a padlóra. Valaki fejszével esett neki a gerendának, másutta lelakatolt ládának. És az egyik faluban tehenek legeltek. Dél volt, és a tehenek nyilván hazafelé mentek, ezért aztán velük tartottam. És a tehenek felballagtak egy öreg hársfasoron, amelyből kivillant egy barokk kastély tornya, és ahogy véget ért a fasor, egy gyönyörű kastély állt előttem. Szöggel a nyers malterba karcolt kváderkövekkel. Bizonyosan reneszánsz volt, legalábbis úgy gondoltam. És a tehenek bementek a kidőlt kapun a kastélyba, és én a nyomukba szegődtem, ezek a tehenek biztosan eltévedtek, gondoltam, de nem.

és az ablakok között nagy tükrök voltak. És a tehenek kectelve és hosszan bámulták magukat. És én Lábujhegyen kisettenkedtem a tehénlepény szőnyegen. Lementem a lépcsőn, és úgy találtam, hogy ez minden bizonnyal egy újabb eset kezdete, hogy miként lesz valósággá a hihetetlen. És kiválasztottnak éreztem magam. Tudtam, hogy ha valaki más volna itt a helyemben, hát bizonyosan semmit se látna, de nekem kedvem telt abban, amit láttam, sőt, még örültem is neki, hogy olyan pusztítást látok, amitől iszonyat fog el. Olyasmi volt ez, mint amikor az ember fél a büntettől, kerüli a szerencsétlenséget, de amint valahol történik valami, hát mindenki, aki csak teheti, oda megy és nézi, bámulja a fejből kiálló baltát, az öregasszonyt, ahogy összeroncsolva fekszik a villamos alatt. Csak hogy én most nyugodtan távoztam, és nem menekültem, mint a szerencsétlenségek színhelyéről az emberek. Én örültem, hogy így történt. Sőt, úgy találtam, hogy a szerencsétlenségből, szenvedésből és förtelemből még nem elég nekem. Hogy zúdulhatna rám, és nem csak rám, de magára, a világra több is. Így aztán ott ültem az erdészház előtt, és jött két ember, és én láttam, hogy ők azok, akik itt laknak, akikkel itt fogok tölteni egy évet, vagy talán többet is. Megmondtam, ki vagyok, és hogy hová küldtek. És az ősszakálú félszemű férfi azt mondta, de inkább mormolta, hogy ő francia irodalom tanár. És a szép lányra mutatott, és én rögtön láttam azon a lányon, hogy vagy javítóintézeti, vagy azok közül való, akik ott áldogáltak a prágai lőporttorony körül, akik eljártak hozzánk tőzsdezárás után, sőt, a mozgásából kikövetkeztettem, hogy milyen lehet mezítelenül, hogy milyen a szőrzete a hónaljában, meg a hasa alatt, mi több. Elképzeltem magamat is. És jó jelként vettem, hogy ez a vöröshajú lány annyi év után újra felkelti bennem a vágyat, hogyha igazából nem is, de legalább tekintetemmel szép lassan levetkőztessem. És a lány azt mondta, büntetésből van itt, mert szeretett éjszaka táncolni. Hogy Marcellának hívják, és hogy a Marsnerék csokoládégyárában, az Orionban szabadult. És férfinadrág volt rajta, tele gyantafolttal, meg tűlevéllel, a hajában is tűlevél volt, az egész lányra mindenütt tűlevél volt. És a francia tanáron, akár csak a lányon gumicsizma volt, a csizmából kikandikált a kapca, őt is tetőtől talpig beborította a fenyőgyanta, meg a tűlevél, és mindketten illatosak voltak, mint a fenyőforgács, mint a fenyőfa hasáb. És bementek az erdészházba, én meg utánok. Ekkora kupit még a szétrombolt épületekben sem láttam, ahonnan a németeket űzték el, ahol valaki baltával kereste a kincset, baltával verte le a lakatokat, zárakat, hogy ki tudja nyitni a szekrényt, a ládát. Az asztalt csikkek meg gyufaszálak borították, és így festett a padló is, mintha valaki könyökével söpörte volna le az asztalról a maradék szemetet. A tanár úr azt mondta, az első emeleten fogok lakni, és rögtön föl is vezetett, és úgy nyitott ajtót, hogy a kilincset a gumicsizma sarkával, a lábával nyomta le. És egy gyönyörű szobában találtam magam. Itt minden fából volt. Két kis ablak, körülöttük elvadult szőlőhajtások és kacsok dörgölőztek egymáshoz, és amikor kinyitottam az ajtót, egy körbefutó erkélyre léptem ki, az is fából volt, kilátással mind a négy égtáj felé, és itt is a vadszőlő ágacskái csapdosták az arcomat. Letelepettem a feltört ládára, és összekulcsoltam ölemben a kezem, és újonghatnékom támadt. Szerettem volna tenni valamit. Kinyitottam a bőröndömet, és annak tiszteletére, amit láttam, és ami még várt rám, föltűztem azt a kék díszszalagot, és a zakóm oldalára az aranyozott csillagot. És így mentem le a nappaliba. A francia tanár dohányzott, és lábát az asztalon nyugtatta, a lány fésülködött, és hallgatta, amit a tanár úr magyaráz. Kisasszonynak szólította, minden második szava a kisasszony volt, míg végül bele nem remegett abba, amit a kisasszony szó takar. Úgy láttam, dorgálja valamiért. És aztán bementem, és mert nekem minden mindegy volt, és így minden becses is, teátrálisan végigvonultam a szobán, felemelt karral, mint egy divatbemutatón, minden oldalról megmutatva magam. És aztán leültem, és megkérdeztem, hogy menjek-e velük délután munkába. És a professzor

Szóval felkacagott, szép szeme volt, és így szólt: gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mint aki észesen vette az érdemrendet, kijelentette, hogy egy óra múlva indulunk. És folytatta a beszélgetést a kisasszonnyal, és én nem csodálkoztam, hogy francia szavakat mond neki. La table, un cher, maison. És a lány ismételte a szavakat, és rossz helyre tette a hangsúlyt, és a tanár nagy nyájasan azt mondta, hogy te tyúkeszű panna, lecsatolom a szíjam, és képen töröllek, de nem a bőrös, hanem a csatos végivel. És újra gyengéden ismételte a lánynak a francia szavakat. Türelmesen. És mintha tekintetével, hangjával símogatná azt a lányt a Marschner cég Orion csokoládégyárából, aki minden bizonnyal megint rosszul ejtette ki a szavakat. Úgy láttam, ez a Marcella truccol. Nem akar tanulni. Hogy tudja ő azt, csak kész akarva mondja rosszul, hogy a tanár úr gyengéden megdorgálhassa, hogy gonosz, hülye, bűnös nemzedék. És mikor becsuktam magam mögött az ajtót, a tanár úr azt mondta: köszönöm. És én bedugtam a fejem az ajtónyíláson, és így szólottam: én az Abesszín császárpincére voltam. És végig simítottam a kék díszszalagot. Kölcsön kellett kérnem a tartalék gumicsizmát, mert ez a vidék rendkívül nedves volt. Reggelente annyi harmat esett, hogy függönyszerűen szakadt le az ágakról, és rózsafűzérként telepedett meg minden fűszálon, minden levélen. Elég volt hozzáérni egy ágacskához, és pergett a harmat, mint az elszakadt nyaklánc. Már első nap nagyszerű munkát kaptam. Egy fenyőhöz tértünk vissza, egy szép szál fenyőhöz, amit már félig körbebugyaláltak boróka és fenyőgajakkal, és újabb ágakat vágtunk, és egyre följebb és följebb bugyaláltuk körül a törzset, végül aztán jött két munkás kézifűrésszel, és a tanár úr elmondta, hogy ez nem közönséges fenyőfa, hanem zengőfa, és bizonyítékképpen elővett az aktatáskájából egy hangvillát, a fa törzséhez ütötte, majd a fülemhez tartotta. És a villa szépen csengett. Világos hangon szólt, mely tele volt koncentrikus színes körökkel. Aztán azt ajánlotta, hogy szorítsam a fülem a fatörzséhez, és hallgassam a mennyei hangokat. Eképpen álltunk ott, a fatörzset ölelgetve, a lány egy tuskón ült és dohányzott, és még csak közömbös sem volt, inkább az volt az arcára írva, hogy mennyire untatja, mennyire dühíti ez az egész. Szemét az égre emelte, mintha ott tenne panaszt, hogy kikkel kell neki itt a földön unatkoznia. Én meg lecsúsztam, és térdelve öleltem át azt a törzset, amiben nagyobb volt a csengésbongás, mint egy távíró póznában. Amikor aztán a munkások térdre ereszkedtek, hogy kivágják a fát, felkapaszkodtam a fenyőtest feléig tornyozott ágakra, és hallgattam, hogyan harap a fába a fűrész, hogyan száll följebb a fenyőben a hangos jajszó, hogyan folytja el a fűrész hangja újra és újra az imént hallott csodálatos zengést, hogyan jajgat a törzs, mert a testébe vágnak. Aztán a tanár úr rám kiáltott, hogy másszak le. Lecsúsztam az ágakon, és a fenyő nem sokára megdőlt, mintha habozott volna. Kis ideig megdőlve állt, aztán gyökere fájában jajdulva gyorsan zuhanni kezdett, és a feltornyozott ágak, mint kitárt karok, fékezték és lassították a zuhanását, és ezzel, mint a tanár úr mondta, megakadályozták, hogy összetörjön, hogy elszálljon belőle a fenyőfaszférák zenéje, mert az olyan fenyő, mint ez, nagy ritkaság, és most rajtunk a sor, hogy óvatosan legaljazzuk, és a terv szerint, amely ott van nála, szétfűrészeljük, és aztán megint csak óvatosan, s még a széltől is óva a gyárba szállítsuk, ahol a fenyőt deszkákra, lapokra, vékony lemezekre vágják, amelyekből aztán a gyárban hegedűt, csellót, vonós hangszereket készítenek. De főleg azokat a falapocskákat keresik, amelyek örökre megóvják magukban a zenét. És már egy hónapja itt voltam. Aztán már két hónapja.
Forgáccsal, hulladék gajacskákkal készítettük elő a talajt, hogy a zengőfenyők, mint ahogy az anya fekteti dunnába a gyermekét, úgy feküdjenek le, és ne szakadjon meg bennük az akusztikus törzsükbe zárt hang. És minden este hallgattam, hogyan pocskondiáz bennünket a tanár úr, hogyan illeti a legközönségesebb szitkokkal nem csak a lányt, hanem engem is, hülyék meg dinkák voltunk neki, foltos hiénák és üvöltő bűzös borzok, hogy aztán francia szavakat tanítson nekünk. És miközben vacsorát főztem a hegyi lakcserép kályháján, és sorra gyújtottam a petróleumlámpákat, azokat a szép szavakat hallgattam, melyeket rendületlenül rosszul ejtett ki a lány, akit azért helyeztek ide a csokoládégyárból, mert szeretett szórakozni, szeretett minden alkalommal más-más fiúval lefeküdni, így mesélte, és különben is, ballomása alig különbözött attól, amit a hozzá hasonló utcalányoktól hallottam. A különbség csak az volt, hogy ez a lány szívesen, ingyen és szerelemből szeretkezett, csak a pillanatnyi örömért. Hogy valaki néhány percig, talán egy egész éjszakán át szereti őt, és neki ez elég is volt a boldogsághoz. Itt viszont dolgoznia kellett, és ráadásul esténként francia szavakat magolt, nem mintha tanulni akart volna, de mert unatkozott, mert nem tudta, mivel üsse el ezeket a hosszú estéket, ha egyszer nem volt kivel. És egy hónap elteltével a tanár úr nekilátott a 20. század francia irodalmának. És ekkor olyan változás történt, ami a tanár urat meg engem is megörvendeztetett. Marcellában ugyanis felébredt az érdeklődés. A tanár úr egész estéken át magyarázott neki a szürrealistákról, és Robert Desnosról, Alfred Jarryról és Raymond Desaignről, a párizsi széplányokról és szépfiúkról, és egyszer hozott egy eredeti francia könyvet. Mindenki rózsája volt a címe, és minden este felolvasott és lefordított egy verset, amit aztán munka közben elemeztünk. Egyik képet a másik után. Minden olyan ködös volt, de az elemzés során a tanár úr és Marcella eljutottak a tartalomig. És én hallgattam őket, és magam is olvasni kezdtem nehéz verseket, amiket sosem szerettem. Olvastam és értettem őket. Olyannyira, hogy gyakran elemeztem is, amit elolvastam, és a tanár úr azt mondta, hogy maga marha, maga dinka, honnan tudja ezt ilyen jól? És én úgy éreztem magam, mintha kandúr volnék, és valaki az államot vakargatná. Olyan nagy elismerés volt, ha a tanár úr valakire szitkokat szúrt. Bizonyára kezdett megkedvelni, mert ugyanúgy lepocskondiázott, mint Marcellát, akivel munka közben már csak is franciául beszélt. És egyszer elmentem azzal a zenefával a gyárba, és miután átadtam az anyagot, fölvettem a munkabérünket, vettem ételt és főznivalót, és vettem egy üveg konyakot, meg egy csokor szegfűt is, de a gyárkerítés sarkánál elerett az eső, és egy fa alá húzódtam. Aztán egy ócska nyilvános vécébe menekültem a felhőszakadás elől, és a vécét fedő falakokon dobolt az eső, de nem is vécé volt az, hanem valami őrbúdi, egy házikó, ahová a járőr behúzódhatott, és észrevettem, hogy a búdi oldalán lévő hasadékok falapocskákkal voltak kifoltozva, hogy ne legyen húzat. És ahogy ott ültem abban a bódéban, körülnéztem, és megkocogtattam az őrház tetejét és oldalát borító falapocskákat, és mikor elállt az eső, visszamentem a hangszergyárba. Kétszer is kidobtak, de végül mégiscsak bejutottam az igazgatóhoz, akit elvezettem a gyár végébe, a romos raktár mögé, és úgy volt, ahogyan láttam, valaki 10 értékes, több évtizedes lapocskával borította be az őrbódét, hogy védekezzen a húzat ellen. Hogy jött rá, hogy ez zengőfa? Álmékodott a direktor. Én kérem, felszolgáltam az abesszin császárnak, mondottam, de az igazgató nevetett és hátamat veregette, szinte fuldoklott a nevetéstől, és azt mondta, ezt jól csinálta. És én is mosolyogtam, mert bizonyára már úgy megváltoztam, hogy senki sem mondta volna rólam, hogy valóban felszolgáltam az abesszin császárnak. Csak hogy én ezt már egészen másként gondoltam, már gúnyt űztem magamból, már elég voltam önmagamnak. Az emberek jelenléte mindinkább a terhemre volt,
Éreztem, hogy végül csak önmagammal fogok beszélgetni, hogy a legkedvesebb és legkellemesebb beszélgetőtársam az én másik énem lesz. A bennem lévő ösztökélőm és nevelőm, akivel egyre nagyobb kedvel elegyedtem szóba. Talán attól a sok bölcsességtől is volt ez az egész, amit a tanár úrtól hallottam, aki önmagát felülmúlva káromkodott. Nem volt az a kocsis, aki úgy legorombította volna a lovát vagy az embereket, mint a tanár úr, a francia irodalom és az esztétika professzora. És közben mindenről beszélt nekünk, ami őt is érdekelte. Minden este magyarázott. Attól kezdve, hogy kinyitottam az ajtót, egészen addig, míg el nem aludt, míg el nem aludtunk, az utolsó pillanatig magyarázta, hogy mi az esztétika, hogy mi az etika, beszélt a filozófiáról és a filozófusokról, úgy beszélt róluk, Krisztus Urunkat is beleértve, mint paraziták, csavargók és gyilkosok bandájáról. És hogy az emberiségnek is jobban menne a sora, ha nem volnának filozófusok. De az egész emberiség gonosz, hülye és bűnös nemzedék. És így talán a tanár úr erősített meg abban a hitemben, hogy egyedül kell lenni. Hogy a csillagok este láthatók, délben viszont csak egy mély kútból. Így aztán elszántam magam, egy szép napon fölálltam, mindkettőjükkel kezet fogtam, mindent megköszöntem, és visszamentem Prágába. Itt már úgyis majdnem fél évvel tovább dolgoztam, és a tanár úr meg a lány már csak is franciául beszélgetett, és mindig volt valami mondani valójuk egymásnak, sőt, a tanár úr még álmában is beszélt, bármerre járt, csak azon törte a fejét, hogyan tudná a legjobban lehordani azt a megszépült leányt. Miként tudná meglepni további apró részletekkel, melyeket gondosan előkészített. Mert, amint láttam, itt, a világ végén, életre halálra beleszeretett ebbe a lányba. És mert egykoron az abeszin császárnak is felszolgáltam, láttam, hogy ez a lány lesz a tanár úr végzete. Mert amikor már mindazt tudni fogja, amit tudott és akarata ellenére megtanult, és ami egyszeriben megszentelte és széppé tette, akkor egy szép napon elhagyja a tanár urat. Egyszer egészen más értelmezésben, vagy tán a helyes magyarázatot adva, Marcella el is mondta a tanár úrtól hallott idézetet, amely Arisztotelésztől származott, akinek azt vetették a szemére, hogy meglopta Plátont. És Arisztotelész erre azt mondta, hogy a kis csikó is belerúg a kancába, miután kiszívta a tejét. És úgy is volt. Amikor elintéztem utolsó munkahelyem utolsó formalitásait, mert úgy gondoltam, hogy ez lesz az utolsó munkahelyem, ismertem immáron magamat, hiszen az abesszin császárnak szolgáltam föl, és megyek egyszer az állomás mellett, velem szemben közeledik Marcella, mélyen elgondolkodva. Haját egy szóba fogta össze, és azt a kis varkocsot lilamasnival kötötte át. Csak ment, a gondolataiba merülve, és én néztem őt, de úgy haladt el mellettem, mint aki lélekben máshol jár. A járókelők ugyanúgy utána fordultak, mint én, s a hóna alatt könyvet vitt ez a lány, aki egykor a Marsnerék Orion csokoládégyárában dolgozott, és nyakamat nyújtogatva sikerült elolvasnom a könyv címét, Histoire du Surréalisme, és ő ment tovább, én meg elnevettem magam, jókedvűen indultam utamra, láttam magam előtt ezt a dacos, közönséges lányt, aki úgy beszélt a tanár úrral, ahogyan otthon, Kosirzsében megszokta, és akit a jóságos tanár úr mindenre megtanított, amit egy művelt hölgynek tudnia illik. Most itt ment el mellettem, és én pontosan tudtam, hogy ez a lány nem lesz boldog, de az élete szomorúan szép lesz. Hogy vele élni a férfinak szenvedés és beteljesülés lesz egyszerre. Ez a Marcella, ez a lány az Orion csokoládégyárból gyakran jelent meg nekem, így, ahogyan viszont láttam, könyvvel a hóna alatt. Gyakran gondoltam arra, vajon mi folyhatott át a könyv lapjairól abba a töprengő és dacos fejecskébe, és egyáltalán mindig csak a fejét láttam, meg a két szép szemét, amely egy éve még nem volt szép, de mindez a tanár úr műve volt. Ő csinált belőle szép lányt könyvvel. Láttam, ahogyan ujjai kegyelettel, tisztelettel nyitják fel a könyvet, és mint az ostját, úgy fogták tiszta ujjai egyik oldalt a másik után. És láttam, hogy mielőtt megfogná a könyvet, ez a kéz megmosakszik. Mert már az, ahogyan a könyvet vitte, már maga a módja is szembeszökő volt a tiszteletteljes, udvarias, szakrálisságával.
Ahogyan akkor eltöprengve ment, a zengő fenyőhöz volt hasonlatos, minden bája belül volt a lánynak, és belülről áradt ki a pillantás hangvillájának ütésére a szembe. De csak abba, amelyik képes volt őt olyannak látni, amilyenné váratlanul lett, amilyenné változott. Mintha egy üveg nyakán a másik oldalra azon dolgok túloldalára folyt volna át, amelyek szépnek mondhatók. És én minden emlékemet, amely ennek a csokoládés lánynak a mozgó mellszobrát idézte, bazsarózsaszirmokkal meg virágokkal díszítettem fel. A fejét fenyőgalyakkal meg fagyöngyel öveztem, és ha tehettem volna, a valóságban is eképpen cselekedtem volna én, aki a nőt mindig csak deréktől lefelé láttam, a lábát meg a hasát, ezáltal a lány által felemeltem a tekintetem és a vágyam fel a szép nyakszirtre, a könyvet lapozó szép kézre, a szemre, amiből az átváltozás adta szépség sugárzott, és ez az átváltozás teljes őszinteséggel áradt szét a leányarcon. Ott volt minden kis ráncban, hunyorításban, átsuhanó mosolyban, a kecses mutató új mozgatta orr balról jobbra mozdulásában, és ez az arc, aminek minden részletét a francia szavak és mondatok, majd a francia beszéd, és végül az emberi csodát felfedező költők, e szép, fiatal férfiak bonyolult, ám szép szövegeinek felfejtése tette emberivé, ez volt számomra a valódi bizonyítéka annak, hogy miként válik valósággá a hihetetlen. Az Orion Marschner gyár csokoládés lánya által, kinek fejecskéjét minden olyan virággal megkozultam, amit neki találtam ki, hogy feldíszíthessen. A vonaton végig erre a lányra gondoltam. Mosolyogtam, Marcellává változtam, minden pályaudvaron, minden álló vagy szomszéd vágányon átrobogó vagon mozgó falára az ő plakátját ragasztottam. Sőt, kézen fogtam magam, és közelebb simultam önmagamhoz. Mintha az ő kezét fognám. Néztem az utastársaim arcát, senki sem vehette észre, mit hoztam én magammal és magamban. Senki sem olvashatta le arcomról, mit viszek magammal. És amikor a végállomáson kiszálltam, és autóbusszal mentem tovább a gyönyörű tájon, mely erősen emlékeztetett arra a vidékre, ahol a zengőfenyőket vágtuk, minek előtte a törzsüket kiegyengetett ágakkal, mint valami paplannal jó magasan körülbugyoláltuk, még többet töprengtem. És kiegészítettem az Orion Marschner lány portréját. Láttam magam előtt, amint az ismerősei utána kiáltanak, amint úgy viselkednek, vagy próbálnak viselkedni vele, mint az erdei száműzetése előtt, amint csalogatják, hogy miként annak előtte csak a hasával, lábával beszéljen velük, csak az altestével, amit bugyijának finom gumia választ el a felsőtől, és senki sem érti, hogy ő a gumitól fölfelé eső résznek adta immár az elsőbséget. A buszból srníben szálltam ki, megkérdeztem, hol van az útfelügyelőség, és jelentkeztem, hogy én vagyok az, aki egy évig útkaparó lesz valahol messze, szinte már a hegyekben, ahol senki sem vállalja ezt a munkát. És délután vételeztem egy lovacskát, meg egy szekeret, azt tanácsolták, vegyek egy kecskét, s ajándékba adtak egy farkaskutyát. És aztán nekivágtam a lovacskával az útnak. A holmim a kocsin volt, a kocsi mögött egy pórázon a kecske ballagott, a kutya összebarátkozott velem, vettem neki szalámit, és mentem a folyvást enyhén emelkedő úton. A tájban egyre hatalmasabb fenyők és magasabb borókák tárultak elém, melyeket sarj erdő váltott fel, meg a düledező kerítések közt növekvő bozót és cserje. Mint a morzsolódó mézes kalács, úgy estek szét a léckerítések. A törmelék lassan humusszá rohadt, melyből málna és a ragadozón burjánzó szedernő. Ott lépdeltem a paci bólogató feje mellett. Olyan volt ez a lovacska, mint egy bányaló. Arra gondoltam, biztosan valahol a föld alatt dolgoztatták, mert pont olyan szép szeme volt, mint a fűtőknek, vagy mint azoknak az embereknek, akik napközben villanyfénynél vagy lámpás mellett dolgoznak. Olyan szeme volt, mint a bányásznak, mikor följön a mélyből, vagy mint a fűtőnek, aki kiszalad az utcára, hogy megnézze, milyen szép az ég, mert az ilyen szemnek minden ég szép. És ahogy mentem az egyre elhagyatottabb vidéken, német erdei munkások házai mellett haladtam el, akiket kitelepítettek.
Elidőztem minden háznál, ott álltam a küszöbön, a család meg az elvadult málna a mellemig ért, a gaz fölött benéztem a fűvel már benőtt konyhába, szobába, szinte minden házban villanykörtét láttam, a vezetéket követve egy patakhoz értem, és ott egy romos kis villanytelepet találtam, amit miniatűr turbina hajtott. A telepet ugyanazok a munkáskezek építették, amelyek a fát vágták a környéken, ugyanazok az erdei munkások, akik itt éltek, és akiknek el kellett menniük. Hogy el kellett menniük, hogy eltávolították azokat a gazdagokat, akik a politikát csinálták, akiket én olyan jól ismertem, akik dőfösek és gorombák és kérkedők és durvák és felfuvalkodottak voltak, és ez végül a vesztüket okozta, azt még értettem. De azt már sehogyan sem tudtam felfogni, miért kellett elmenniük ezeknek a munkás embereknek, akik helyett itt most senki sem dolgozik. Kár volt ezekért az emberekért, akiknek nem jutott az életből más, mint a gürcölés az erdőben és egy kis parcella a hegyoldalon. Akiknek nem volt rá idejük, hogy döjfösek és felfuvalkodottak legyenek, akik bizonyára alázatosak voltak, mert erre tanította őket az itteni élet, amiben én is belepillantottam, és aminek most elébe megyek. És támadt egy ötletem. Kinyitottam a bőröndömet, elővettem az aranycsillagomat tartalmazó dobozt, és kortbársony kabátomra feltűztem a világos kék díszszalagot, és újra elindultam. A csillag ott szikrázott az oldalamon, és én olyan ritmusban szedtem a lábam, ahogyan a lovacska bólogatott. Az állat vissza-vissza nézett, a jelvényemre pillantott, és fölnyerített, és a kecske fölmekegett, és a farkaskutya jókedvűen megugatott. Majd, hogy nem a jelvényre vetette magát. És ekkor ismét megálltam. Eloldoztam a kecskét, és megnéztem egy újabb épületet. Valami kocsmaféle volt. Egy hajdani erdei fogadó, benne kis ablakos, hatalmas terem, ami csodával határos módon száraz maradt. Úgy állt itt minden, ahogyan régen is állhatott. A poros korsók a polcokon, a hordó a padlón, csapostul, mellette a súlyok, amivel a hordó csapra verik. És ahogy kifelé indultam, egy tekintetet éreztem magamon. Egy itt maradt macska volt az. Hívtam, a macska nyávogott, visszamentem a szekérhez egy kis szalámiért, és guggolva csalogattam magamhoz. A macska szerette volna, hogy megsimogassam, de az elhagyatottság meg a szokatlan emberszag újra és újra elriasztotta tőlem. Leraktam a szalámit, és az állat mohó nevett. Kinyújtottam a kezem, de félreugrott. Fölborzolta a szőrét, és fújt. Kimentem a napfényre, a kecske a patakból ivott, fogtam egy vödröt, megmerítettem a vízben, és inni adtam a pacinak, és utána újra nekivágtunk az útnak. És amikor a kanyarban visszanéztem, hogy lássam, milyen is ez a táj hátulról, mint ahogy hagytam, hogy a szép nők elmenjenek mellettem, és aztán még utánuk fordultam, hát látom, hogy az a macska a kocsmából követ bennünket. És én ezt jó jelnek tartottam. Megpattogtattam az ostoromat, és felrikkantottam. Valami örömféle feszítette a keblemet, és egyszerre csak énekelni kezdtem. Bátortalanul dúdoltam, mert életemben sose énekeltem. Egész életem során nem jutott eszembe. Évtizedekig föl sem ötlött bennem, hogy jó volna énekelni. És most énekeltem. Szavakat, mondatokat találtam ki, azokkal egészítettem ki a dal szövegében támadt lyukakat. A farkaskutya vonítani kezdett, leült és hosszan vonított. Adtam neki egy darab szalámit, ő meg a lábamhoz dörgölőzött. Én csak énekeltem tovább, mintha ezzel az énekléssel nem dallal, mert már csak kornyikálás jött ki a torkomon, amiről azt hittem, hogy dal, holott semmiben sem különbözött a farkaskutya vonításától. Éreztem, hogy ezzel a dalolással, érvénytelen váltókkal, feleslegessé vált levelekkel és képeslapokkal teli skatujákat, fiókokat borítok ki magamból, hogy ajkamról régi, széttépet, egymásra ragasztott plakátok foszlányai szállnak tova, melyek tépettségükben képtelen szövegeket alkotnak, foci meccs plakátok, koncertplakátokkal keveredve, kiállítások hirdetései, a rezes bandák farragaszaival, mindaz, ami úgy ülepedik le az emberben, mint dohányos tüdejében a füst. Énekeltem hát,
és úgy éreztem magam, mint aki hurutus gégéjéből, garatjából mindent kiharákol és kiköpköd. Olyan volt ez, mint mikor a kocsmáros kiforrázza és vízsugárral kimossa a sört, továbbító bronzcsövet. Mint mikor a szoba falairól, melyek között több nemzedék élt, leszaggatják a több rétegben felragasztott tapétát. És így mentem tovább a vidéken, ahol már senki sem hallhatott. Amerre néztem, a dombokról mindenütt csak a természetet láttam. Erdőket, s megint csak erdőket, s ami az emberből meg a munkájából maradt, azt lassan és szívósan szintén az erdő nyelte el. A parcellákból csak a kőfal maradt meg, az épületekbe benyomult a fű és a bozót, a fekete bodza ágai megemelték a cementpadlókat és a kőlapokat, arrébb hengerítették őket és szétterítették felettük leveleiket és frissen sarjat lombjukat. A fekete bodza nagyobb erővel dolgozik, mint a kocsi emelő, mint a hidraulikus daru vagy a prés. És az úton kavicskupacok sorjáztak, s azok mentén megérkeztem egy nagy épülethez. Körbejártam, és láttam, hogy itt, ennek az útnak a mentén jó dolgom lesz. Mondták ugyan, hogy kőtörmelékkel kell majd foltoznom és karbantartanom az utat, de egyelőre ezen az úton senki sem jár, és nem is fog, és csak azért kell rendbe tartanom, mert hát, ha történik valami, és mert nyáron erre szállítják a fát. És aztán emberi jajszót és hegedű hangját hallottam. Majd ismét azt a dallamos zokogást, és elindultam az úton a hang irányába, és észre sem vettem, hogy a lovacska, melyet már kifogtam a kocsiból, s az istrángot a hámra vetettem, szóval, hogy a paci, meg a kecske, meg a kutya jönnek utána. És ekkor egy háromfős csoporthoz értem. Cigányok voltak, azok, akiket föl kellett váltanom. És amit láttam, az varázslatos volt, mint mikor a hihetetlen valósággá válik. Öreg cigányasszony guggolt a tűznél, mint általában a nomádok, és bottal kavargatott valamit a fülénél két kőre támasztott lábasban. Egyik kezével kavart, a másikkal a térdére könyökölt, homlokát a tenyerébe temette, keze fejét a fekete hajából font tincs verdeste. Az öreg cigány pedig szétterpesztett lábban ült az úton, és hatalmas kalapácsütésekkel püfölte a földbe az elegyengetett kavicsot, s fölé hajolva, csípőben szűk, trapézszárú nadrágban egy fiatalember szenvedélyes, panaszos dalt hegedült. Egy cigány nótát játszott, ami aligha nem kifejezte, sőt fokozta a társa lelki állapotát, mert az öreg elnyújtott, panaszos sírással jajgatott és nyűszített, és a zene hatására két kézzel tépte a haját, és a kitépett csimbókokat a tűzre dobta, aztán megint a kavicsot püfölte, miközben a fia vagy unokaöccse hegedült, és az öreg asszony valami ételt főzött. És én ott láttam magam előtt, mi vár rám, hogy egyedül leszek itt. Senki sem fog főzni nekem, de hegedülni sem. Csak a lovacska, a kecske meg a kutya lesz velem, és a macska, mely tisztes távolból mindenhová követett bennünket. És aztán köhintettem, az öregasszony megfordult, és úgy nézett rám, mintha napba nézne. És az öreg abba hagyta a munkát, és a fiatal cigány letette a hegedűjét, és meghajolt előttem. És én megmondtam, hogy dolgozni jöttem ide. De az öreg ember meg az öregasszony fölállt, és hajlongott előttem. A kezüket nyújtogatták, és azt mondták, igen, ők már mindent előkészítettek. És csak most vettem észre, hogy a bozótosban ott áll a kordé, a könnyű cigánykocsi nagy hátsó kerékkel, és azt mondták, hogy ebben a hónapban én vagyok az első ember, akit látnak. Kérdeztem komolyan, de nem hittem nekik. És a fiatalember leemelte a kordéról a hegedűtokot, kinyitotta, és mint gyermeket a bölcsőbe, olyan óvatosan helyezte bele a hangszert, és még nagyobb elővigyázatossággal takarta be a bársonyterítővel, melyet hímzett iniciálékkal gazdagított kotta, és valami nóta hímzett szöveget díszített. Ránézett a hegedűre, megsimogatta a takarót, és bezárta a tokot, majd fölugrott a kordéra, fogta a gyeplőt, az öreg útkaparó is fölült, maguk mellé vették az öregasszonyt, és elindultak a kátyús és tódozott-fódozott úton. Megálltak az épület előtt, ahonnan kihozták a takarókat meg a dunyhát, néhány edényt és az üstöt, és én marasztaltam őket, hogy legalább az éjszakát töltsék még itt, de siettek.
Már alig bírták kivárni, mondták, hogy megint embert lássanak, hogy emberek között lehessenek. És mondom, milyen volt itt télen? Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
és kezét felemelve három ujjával esküdött, hogy három hónapig nem járt erre egy árva lélek sem. És betemetett minket, uram, a hó! Az öregasszony sírva fakadt, és ismételte. És betemetett minket a hó! És zokogni kezdtek, és a fiatal cigány elővette a hegedűjét, és egy búsnótába fogott. Az öreg cigány megrántott egyet a gyeplőn, és a lovacskájuk nekifeszült az istránnak, és a fiatal cigány terpezben állva lendületes mozdulatokkal és szomorú arccal játszotta a cigány románcot. És a cigány öreganyó meg a cigány öregapó halkan sírdogált, jajgatott. Arcuk tele volt szenvedéssel és ránccal. Integettek nekem, s kézmozdulataikkal adták értésemre, hogy sajnálnak engem, sőt, halálra ítélnek, két kézzel löktek el, nem is maguktól, de az élettől, mintha integető kezükkel elkaparnának, eltemetnének. És a dombtetőn az öreg még egyszer fölegyenesedett, és újra kitépett egy csomót a hajából, és a kordé eltűnt a domb mögött, s csak a hajat eldobó kéz látszott. Az öreg cigány nagy kétségbeesése és felettem való sajnálkozása bizonyítékául. Beléptem az elhagyott fogadó nagyszobájába, hogy körülnézzek, hol is fogok lakni, és bejártam az egész épületet, körüljártam az ólakat, a fáskamrát, a szénapajtát, és észre sem vettem, hogy ahogy mentem, ott lépdelt mögöttem a lovacska, a kecske, a kutya és végül a macska is. Mikor a kúthoz indultam, hogy megmosakodjak, ott jött mögöttem nagy komolyan a lovacska, a kecske, a farkaskutya és a macska. Megfordultam és néztem őket. Ők meg engem néztek, és láttam, hogy félnek, hogy itt ne hagyjam őket. Elmosolyodtam, és sorra megsímogattam a fejüket. A macska is szerette volna, hogy megsímogassam, de a félénkség erősebb volt benne, úgy ugrott el, mintha puskából lőtték volna ki. Az utat, amit karban tartottam, és kőzúzalékkal foltoztam, a kőzúzalékot is nekem kellett törnöm, az utat, ami az életemhez volt hasonlatos, folyvást belepte a fű és a gyom, előttem csak úgy, mint mögöttem. Csak azon a szakaszon, amin épp dolgoztam, csak azon látszott a kezem nyoma. A felhőszakadások és a kitartó esők gyakran elmosták a talajt, és homokkal meg apró kövekkel borították be az úton elvégzett munkámat, de én nem voltam dühös, nem szitkozódtam és nem átkoztam a sorsomat, hanem türelmesen munkához láttam. És napokig hordtam talicskával meg lapáttal a homokot és hordalékot, de nem azért, hogy utat javítsak, hanem hogy megint végigmenjek rajta a lovacskával meg a kocsival. Egyszer eső után egy egész földnyelv ondott az útra, és egy heti munkámba került, míg újra eljutottam arra a helyre, ahol egy héttel ezelőtt abba hagytam a javítást. De erőmet még jobban összeszedve már kora reggel munkához láttam, és a magam elé tűzött cél, hogy eljussak az út túloldalára, csökkentette fáradtságomat. És amikor egy hét elteltével már a kocsival is végig tudtam menni az úton, büszke voltam, és elnéztem a munkámat, amit mintha el sem végeztem volna, mert az országút olyan volt, mint azelőtt. Senki sem hitte volna el nekem, senki sem dicsért volna meg érte, senki sem ismerte volna el azt a 60 órás munkát. Csak a kutya, a lovacska, a kecske meg a macska. De ők nem tanúskodhattak mellettem. De én már nem akartam, hogy emberi szemek lássanak, hogy megdicsérjenek. Mindez már távol volt én tőlem. Így aztán szinte egy hónapig más sem csináltam, csak robotoltam látástól vakulásig, hogy olyan állapotban tartsam az utat, ahogyan átvettem. Egyébként egyre inkább úgy éreztem, hogy ennek az útnak a karbantartása az életem karbantartása, mely visszapillantva olyannak tetszett, mintha valaki mással esett volna meg, mintha eddigi egész életem egy regény, egy könyv volna, amit valaki más írt. Csak hogy ehhez az életregényhez kizárólag nekem volt kulcsom. Életem egyetlen tanúja én magam voltam, még ha az én utam elejét és végét is újra meg újra benőtte a gaz. De akárcsak a csákánnyal és lapáttal, az emlékezéssel karban tartottam életem múltba vivő járható útját,
hogy az elmélkedéssel visszajuthassak oda, ahonnan az emlékeket meríteni akartam. És amikor végeztem az útjavítással, kikalapáltam a kaszát, és füvet kaszáltam a lankákon, szállítottam a szénát, aztán a sarjú szénát, mikor jó idő volt, délutánonként behordtam a szénát a pajtába, és készültem a térre, amiről azt mondták, hogy itt majd 6 hónapig tart. Hetente egyszer befogtam a lovacskát, és vásárolni mentem. A visszaúton lekanyarodtam a karbantartott országútról, a dűlőre, ahol egy élek sem járt. Olykor visszapillantottam, és láttam a kocsikerekek nyomát, eső után a pacipatkójának nyomát is, hogy aztán magam mögött hagyva 2 kihalt falut visszatérjek a rendes országútra, melynek arcát teherautó nyomok ráncolták, az útpatka porát pedig bicikli és motorkerékpár abroncsok mintái, az erdei munkások és katonák járműveinek nyomai, akik erre jártak munkába vagy szolgálatba, és ezen az úton tértek haza. Amikor megvettem a boltban a konzerveket, a szalámit, meg a nagyvekni kenyeret, betértem a kocsmába, és a kocsmáros meg a vendégek odaültek hozzám, és faggattak, hogy érzem magam a hegyekben, abban a nagy elhagyatottságban. És én el voltam bűvölve, és arról meséltem, amit emberfia még nem látott, de ami itt látható volt. Úgy meséltem, mint aki átutazóban van, mint aki csak 2-3 napra szállt meg itt. Úgy beszéltem, mint egy kiránduló, mint egy természetért lelkesedő ember, mint egy városlakó, aki valahányszor vidékre megy, romantikus ostobaságokat hord össze az erdő szépségeiről. Hogy milyen gyönyörűek a ködbevesző hegycsúcsok, és hogy legszívesebben örökre ide költözne, mert olyan szép itt. Ott a kocsmában zavarosan magyaráztam, hogy a szépségnek azért másik oldala is van. Hogy kapcsolatunk ezzel a szép tájjal, ezzel a szép veknivel azon is múlik, mennyire képes szeretni az ember azt is, ami kellemetlen, sivár. Mennyire képes szeretni ezt a tájat esős óráiban és napjaiban, amikor korán sötétedik, amikor az ember bent ül a kályhánál, és azt hiszi 10 óra elmúlt, pedig még csak 7:30 van. Mennyire képes szeretni azt, hogy egyszerre csak önmagával beszél. Hogy megszólítja a lovacskát, a kutyát, a macskát, meg a kecskét, hogy legszívesebben egyedül van és önmagával társalog. Először csak szép halkan, amolyan mozit játszik, hagyja leperegni a múlt képeit, de később, mint ahogy az velem is történt, megszólítja önmagát. Tanácsot ad önmagának, kérdezősködik és kérdéseket tesz fel, kihallgatja önmagát, hogy kiszedje magából a legmélyebb titkot, és mint az ügyész benyújtja maga ellen a vádiratot, és védekezik, és eképpen az önmagával folytatott váltakozó párbeszéddel eljut az élet értelméig, nem ahhoz, ami volt és régen történt, hanem előre nézve, hogy milyen utat tett meg, és milyen az, ami előtte áll. És vajon jut-e még rá idő, hogy az elmélkedéssel olyan nyugalmat nyerjen, ami mentessé teszi a vágytól, hogy elmeneküljön a magány elől, a leglényegibb kérdések elől, amelyek feltevésére kell, hogy ereje és bátorsága legyen az embernek. Így aztán én, az útkaparó, aki minden szombaton estig a kocsmában ültem, minél tovább üldögéltem ott, annál jobban kiadtam magam az embereknek. Annál többet gondoltam a kocsma előtt áldogáló lovacskámra, a szikrázó magányra új otthonomban. Láttam, hogyan árnyékolják be nekem az emberek azt, amit látni és tudni akartam. Hogy csak szórakoznak, ahogyan egykor én is szórakoztam. Hogy mindegyikük húzza, halasztja a kérdést, amit egyszer fel kell tennie, ha lesz olyan szerencsés, hogy halála előtt jut még rá ideje. Voltak épp abban a kocsmában jöttem rá, hogy az élet lényege a halálról való kérdezősködés. Hogy miként viselkedem majd, ha ütött az órám. Hogy valójában a halál, de nem is, inkább az önmagamtól való kérdezősködés nem más, mint a végtelenség és örökké valóság látószögéből folytatott beszéd. Mert az amúgy is idő előtti eltávozással véget érő utunk értelmetlensége felett érzett gyönyör, az önnön pusztulásunknak élménye és élvezete keserűséggel, tehát szépséggel tölti el az embert. Így aztán már mindenki csak nevetett rajtam a kocsmában. Megkérdeztem hát minden vendégtől, mit szeretne, hová temessék. És először mindenki megrémült,
de aztán nevetni kezdtek, úgy nevettek, hogy a könnyük is kicsordult, és visszakérdeztek, hogy én hová temettetném magam, ha lesz olyan szerencsém, hogy időben megtalálnak. Mert az utolsó előtti útkaparót csak tavasszal találták meg, de addigra már úgy eltakarították a cickányok, egerek meg rókák, hogy csak egy kis kötek csontot temettek el, mintha a friss párga vagy levesbe való marhacsont volna. És én élvezettel beszéltem a saját síromról. Ha itt halnék meg, és ha csak egyetlen le nem rágott csontot vagy a koponyámat temetnék is el belőlem, temessenek a dombon lévő temetőbe, a domb gerincén. Mert az a kívánságom, hogy azon a választó vonalon a koporsóm egy idő után essen szét, hogy az, ami még megmaradt belőlem, folyjon szét az esővel két égtáj felé. Hogy egyik felemet vigye a víz a csehországi patakokba, a másikat pedig a patakok hullámain és a szöges dróton a határon át a Dunába. Hogy tehát világpolgár akarok lenni halálom után is, aképpen, hogy a Moldvából az Elvába, onnan meg az északi tengerbe jutok, a másik felem pedig a Duna vizével a fekete tengerbe majd, mindkét tenger segítségével az Atlanti óceánba kerül. És a kocsma vendégei elcsendesedtek, csak néztek rám. És én ilyenkor mindig fölálltam, ezeknek a kérdéseknek örült már előre az egész falu, amikor megérkeztem, végül mindig ezt a kérdést szegezték nekem, és szinte mindig ugyanúgy válaszoltam, valahányszor arról faggattak, hogy mi lenne, ha Prágában halna meg, és ha Brnóban, és ha Perzsimovban, és ha felfalnának a farkasok. És én mindig pontosan úgy agyaltam ki, hogy mi lenne, ahogyan arra a francia tanár okított. Hogy az ember lelkileg, testileg elpusztíthatatlan, csak átalakul, átváltozik. Egyszer egy verset elemeztek Marcellával. A költőt úgy hívták, hogy Sandberg, és a vers arról szólt, hogy miből is van az ember. Hogy van benne foszfor. Méghozzá annyi, hogy 10 doboz gyufát lehetne belőle gyártani. És annyi vas, amennyiből egy akkora szög kovácsolható, amekkorára egy ember felakaszthatja magát. És annyi víz, hogy abból 10 liter pacalleves főzhető. És ezt elmondtam a falusiaknak, ők meg féltek. Féltek tőlem is. És vigyorogtak mindazon dolgok felett, ami rájuk vár. Ezért aztán inkább arról meséltettek, mi lesz velük, ha itt halnak meg. Egyszer éjszaka felmentünk abba a dombon fekvő temetőbe, és én megmutattam nekik azokat az üres parcellákat, ahonnan, ha oda temetik őket, felerészt az északi tengerbe, felerészt a fekete tengerbe kerülnek. Csak az a fontos, hogy a koporsót keresztbe helyezzék a sírba, mintha egy háztető gerincére fektetnék. És aztán elindultam a bevásárolt holmival haza. Egész úton töprengtem, egész úton beszélgettem magammal. Újra elmeséltem, miket mondtam, és cselekedtem aznap, és feltettem a kérdést, vajon jól mondtam-e mindent? Vajon helyesen cselekedtem-e? És csak azt ismertem el helyesnek, ami szórakoztatott. Nem úgy, mint a gyermeket vagy a részeget, hanem mint ahogyan arra a francia tanár tanított, a szórakozás, mint metafizikai szükséglet. Mert ami szórakoztatja az embert, az az igazi. Maguk idióták, átkozott, gonosz, hülye és bűnös nemzedék, mondta és szitkozódott, hogy elérje nálunk azt, amit akart, hogy a mi szórakozásunk a költészet legyen, a szép dolgok és történések, hogy a szépnek mindig a transzcendens felé mutató eredménye és hatása van, azaz a végtelen és az örök felé mutat. És azon az én szállásomon, abban a söntésben, ami egyúttal táncterem is volt, mikor már nem bírtam magammal, és arra vágytam, hogy jöjjön már egy ember, hogy legyen velem valaki, még a tél beállta előtt hatalmas régi tükröket vettem a faluban, néhányat ingyen is odaadtak, szíves örömes megszabadultak tőlük, mert azt mondták, hogy ha belenéznek a tükörbe, németek jelennek meg benne, így hát takarókba és újságpapírba bujoláltam azokat a tükröket, és hazaszállítottam őket. Egész nap fatipliket vertem a falba, aztán fölcsavaroztam a tükröket azokra a tiplikre, az egész falat tükrökkel borítottam. És ezután már nem voltam egyedül. Mikor hazafelé mentem a munkából, már előre örültem, hogy hamarosan elébe jövök magamnak. Meghajolok a tükörben magam előtt, és jó estét kívánok. És amíg aludni nem térek, nem leszek egyedül. Ketten leszünk itt. Mit számít, hogy a mozdulataink egyformák lesznek? Ha önfaggatásomat nagyobb valószerűséggel folytathatom.
Amikor elmegyek hazúról, az ott a tükörben a hasonmásom, az is hátat fordít nekem. Mindegyikünk másfelé tart, és mégis a szobából csak én távozom. Ezt a jelenséget képtelen voltam megmagyarázni, hogy miért nem látom magam, amikor távozom. Hogy miért csak akkor látom ismét az arcomat, mikor visszafordítom a fejem. De a hátamhoz, ahhoz még egy tükör kéne. És így fejlődött ki bennem az érzék, hogy tapintási élményem volt a láthatatlan, ám de létező dolgokról. A hihetetlen valósággá lett. Valahányszor hazafelé tartottam a szombati bevásárlásaimból, zsebemben a béremmel, mindig megálltam a dombtetőn lévő temető alatt. Leereszkedtem a patakhoz, amelybe a hegyoldalról források, csermelyei és még kisebb patakocskák ömlöttek. Itt ezen a vidéken még a sziklákból is víz fakadt, és én minden alkalommal megmosakodtam. Lemostam az arcomat, a víz tiszta volt és hideg, és láttam, miként folydogálnak szakadatlanul abból a temetőből az elföldeltek nedvei a patakba. Már biztosan lejutottak idáig, megszűrve és megpaszírozva a csodálatos föld által, mely a halottból képes szöget csinálni, amire fölköthetném magam, meg tiszta vizet, amiben az arcomat mosom, mint ahogy sok-sok év múltán valahol valaki az én metamorfózisomban mos majd arcot, az én testemből lett foszforral gyújtjufát. És sosem tudtam megállni, mindig beleittam abba a vízbe, a temető alatti patak vizébe. Először belekóstoltam, mint a borszakértő, és mint ahogyan a Badestube és a Bernkasteller Riesling szakértője fölismeri a szőlőskertek mellett százával elhúzó gőzmozdonyok illatát, vagy az apró tüzekét, amelyeket a szőlősgazdák raknak nap mint nap, hogy megmelegítsék ebédjüket, uzsonnájukat, s ez a füst egy korty Rieslingben is érezhető, így kóstolgattam én is a jobb létre szenderülteket, akiket valamikor ott temettek el a dombon lévő temetőben. Valahogy úgy ízlelgettem őket, mint ahogyan a tükröket is, csak azért kaptam, mert megőrizték az egykor beléjük néző németek nyomát, akik már jó pár éve elmentek innen, de illatuk még ott van a tükörben, amelyben minden nap hosszan belenézek, amelyben sétálok, és mint a megboldogultak vizében járkálok, és megérintem az alig látható portrékat, melyeket csak az lát, akinél a hihetetlen valósággá vált. Így aztán én is beleütközöm a Dirndlis leányportrékba, a háttérben meghúzódó bútorokba, meg a német családi idillekbe. És azok az én falusi embereim, akik megajándékoztak a tükrökkel, és én viszonzásul tükröt állítottam eléjük, hogy mi várja őket a temetőben, közvetlenül halottak napja előtt lelőtték a farkaskutyámat. Én betanítottam, illetve a kutya maga tanulta meg, hogy pofájába veszi az egyik táskát, mint aki jön velem vásárolni, de láttam, hogy egymaga iramodott el a faluba vivő úton. Így aztán próbaképpen fölírtam neki egy papírra, mire van szükségem, ő meg szaladt, és két óra múlva megjött, és a lábam elé rakta a teleszatyrot. Így aztán ahelyett, hogy a lovacskával jártam volna a faluba, majd minden másnap a kutyát küldtem le vásárolni táskával a foga közt. És egyszer, amikor a falubeliek megint hiába vártak, és látták a kutyámat, ahogy helyettem viszi a bevásárolt holmit, hát lelőtték azt a kutyát, hogy lekényszerítsenek a kocsmába. És én sírtam. Egy hétig sirattam a farkas kutyát, de aztán mégiscsak befogtam a lovacskát, ekkor már leesett az első hú, és elindultam a béremért meg a nagy téli bevásárlásra. És mindent megbocsátottam a falubélieknek, mert hiányoztam nekik. Már nem ugrattak engem, és ha mégis, hát másképp, magasabb szinten. Nem tudtak meglenni nélkülem a kocsmában. Nem volt minek előre örülniük, mesélték nekem. Azt sem kívánták, hogy meghalljak, csak azt akarták, hogy hetente egyszer lejöjjek hozzájuk, mert a templom messze van, és én még a plébános úrnál is szebben beszélek. A farkas kutyám még hazaszaladt. A tüdejét lőtték meg. A bevásárolt holmit is hazahozta, még megsimogattam, még hoztam neki dicséret és jutalomképpen egy kocka cukrot, de az már nem kellett neki. Ölembe hajtotta a fejét, és így haldoklott lassan. Mögöttem a paci hajolt fölénk, szaglázta a kutyát,
Oda jött a kecske meg a cica is, amely mindig a kutyával aludt, de hogy megsimogassam, azt sosem hagyta, és ha mégis, hát csak messziről. Azt hiszem, ő szeretett engem a legjobban. Amikor beszéltem hozzá, a hátára feküdt, és tekergett, és vonaglott, és kieresztette a karmocskáit, és úgy nézett rám, mintha az állát vagy a bundáját vakargatnám, de ha kinyújtottam felé a kezem, akkor a félénkség vad ereje kilőtte a kezem ügyéből. És ez a macska odajött, és ahogy megszokta, odasimult a farkaskutya bundájához, aztán oda nyújtottam neki a tenyerem, de ő a kutya kihúnyó szemébe nézett, és én megsimogattam a cicát. Ő meg rám pillantott, és olyan iszonyú volt számára, hogy én simogatom, hogy a barátja halála elnyomta benne a rettegést, hogy inkább lehúnyta a szemét és fejecskéjét a kutya bundájába furta, hogy ne lássa azt, amitől irtózott, de ami után vágyakozott is. Egyszer, késő délután, mikor elgondolkozva vízért mentem a kúthoz, ahogy mentem fölfelé, először csak éreztem, majd láttam is, hogy az erdő szélén, kezével egy fának támaszkodva, ott áll Zdenyek. A hajdani híres pincér, az én volt kollégám a csendességszállóból, aki most meretten engem figyelt. És én, aki az abesszin császárnak szolgáltam fel, tudtam, hogy szándékosan jött ide, hogy megnézzen, és nem, hogy nem akar velem beszélni, hanem szüksége sincs rá, mindössze csak látni szeretne, hogyan illeszkedtem bele ebbe a magányos életbe, mert nagy úr most Zdenyek a politikában, rengeteg ember veszi körül, de tudtam, hogy legalább olyan egyedül van, mint én. És pumpáltam a vizet, az állatkák nézték, hogyan dolgozom, és én továbbra is éreztem, hogy Zdenyek minden mozdulatomat figyeli, ezért aztán ügyeltem rá, hogy úgy nyomjam a pumpát, mintha senki sem látna, de jól tudtam, hogy Zdenyek tudja, hogy tudom, ott áll az erdő szélén. És aztán lehajoltam, és megfogtam a két csöbör fülét, vártam, hogy Zdenyek megmoccanjon, mert én több száz méterre is hallok minden rezdülést, minden nest. Így kérdeztem meg Zdenyektől, akar-e mondani valamit. De neki nem volt erre szüksége. Megelégedett azzal, amit látott, hogy még élek, és hogy egyszerre csak hiányoztam neki, mint ahogyan én is gyakran gondoltam ő rá. És felemeltem a két csöbröt, és elindultam lefelé a házhoz. Mögöttem a lovacska, utána a kecske, meg a macska, óvatosan lépdeltem, a víz kikifröccsent a gumicsizmámra, és tudtam, hogy ha majd leteszem a csöbröket a küszöbre, és megfordulok, Zdenyek már nem lesz ott. Hogy elégedetten visszamegy az állami kocsijához, amely az erdő szélén várja, hogy visszamegy a munkájához, amely bizonyára nehezebb, mint az én magányba való menekülésem. A tanár úrra, a francia irodalom tanárára gondoltam, ahogyan azt mondta Marcellának, hogy igaz ember, világpolgár csak az lehet, aki képes névtelenségbe vonulni, aki meg tud szabadulni hamis énjétől. És amikor leraktam a csöbröket és megfordultam, Zdenyek már elment az erdőből. És úgy gondoltam, hogy ennek így kell lennie, mert bár mindketten máshol élünk, csak így módon tudtunk elbeszélgetni egymással. Így tudtuk a csenddel kimondani azt, ami a szívünket nyomja meg, hogy milyennek is látjuk a világot. Aznap havazott. Postabélyegnyi pelyhekben csendesen hullott a hó, de estére hófúvás lett belőle. A mindig egyformán hideg és kristálytiszta forrásvíz tovább csörgedezett a pincében a kőbe faragott vályúba. Az ól a folyosón volt, a konyha mellett. És a lótrágya, amit a falusiak tanácsára az istállóban hagyta, meleg volt. És úgy kifűtötte a konyhát, mintha csak központi fűtés volna. Három napon át néztem a kavargó havat, amely úgy zizegett, mint sok kis lepke vagy kérész, mint az egymásra hulló virágok. Az utamat egyre több hó borította, harmadnap már annyira be volt havazva, hogy egybefolyt a tájjal, és senki sem mondta volna meg, merre is visz az út. Hanem azon a harmadik napon elővettem a régi szánt, találtam csengettyűt is,
amit minden órában megráztam, és mosolyogtam, mert a csengettyű csilingelése azt a képet idézte elém, hogy befogom a lovacskámat, odahajtok az utam fölé, és végig siklok az út felett, és a hóréteg, ez a hópárna, ez a dunyha, ez a vastag fehér szőnyeg, ez az egész tájat beborító felfújt takaró elválaszt minket egymástól. Javítgattam a szánt, és észesen vettem, hogy a hó az ablakomig ér. Később már az ablak közepeig tornyosult. Azokban a pillanatokban, amikor az ablakra néztem, és elfogott a félelem, hogy milyen magasra duzzadt a hóáradat, láttam a házamat. És ez a ház állatostól egy láncon lógott le egyenesen a mennyből. És láttam világtól elvágott kunyhókat, melyek akárcsak azok a tükrök, mégis csordultig tele voltak elfelejtett, eldugott, mindazonáltal egy vékony hártyával odaragasztott képekkel, melyeket csak annyira lehetett megidézni és előhívni, mint azokat a képeket, amikkel a tükröket kibéleltem. Pontosabban, amik bélelték és szegélyezték az idevezető utamat, amit már ellepett az elmúlt idők hava, míg az emlékezés, mint gyakorlott kéz, bármikor kitapinthatta a bőr alatt az ütőeret, és megállapíthatta, merre folyt, merre folyik, és merre fog a közeli jövőben folyni az élet. És megrémültem attól a pillanattól, amikor megtalálok halni.

Megett a macska, a söntéspulton ülve fejecskével a tükörképemet bögdöste, mintha én volnék az. Én meg a kezemet nézegettem, s odakint árvízként zúgott a hóvihar. Hát minél tovább néztem a kezem, még föl is emeltem, mintha megadnám magam önmagamnak, és elnéztem a tükörben azt a két kezemet, a mozgó ujjaimat. Láttam magam előtt a telet, a havat. Láttam, hogy le fogom kaparni, el fogom dobálni a havat, és keresni fogom az utat, és minden nap tovább keresem majd a faluba vívő utat, s talán a falusiak is keresni fogják azt, ami hozzám visz. És elhatároztam, hogy nappal majd a faluba vezető utat keresem, este pedig írok, azaz a visszavezető utat kutatom, hogy megpróbálom a betűkkel, az írással is kikérdezni magam. És karácsony napján újra hullott a hó, és befújta az utat, amit sok munkával majd egy hónapig kerestem és tisztítottam. Amolyan hófalat építettem, majd a mellemig ért, olyan mély volt az árok. Már a félútnál tartottam a kocsmáig meg a boltig, ahol halottak napján voltam utoljára. Este úgy csillogott a porhó, mint a flitter a fali naptárokon, és én feldíszítettem a fát, megsütöttem a karácsonyi süteményt. Meggyújtottam a gyertyákat a fán, és az ólból elővezettem a lovacskát meg a kecskét. A macska az onlemezes pulton a kályha mellett ült. Újra elővettem a frakkomat, öltözni kezdtem, de sehogy sem boldogultam. A manzsetta gombok kiestek eldurvult ujjaim közül. Kezem úgy elmerevedett a munkától, hogy a fehér csokornyakkendőt sem tudtam rendesen megkötni. Elővettem a bőrömből a könnyű, lukacsos cipőmet, amit még akkor vettem, amikor a csendesség szállóban voltam pincér, és kisovickoltam. És amikor magamra kötöttem a díszszallagot, és kitűztem a csillagot, hát az a csillag még a karácsonyfánál is jobban ragyogott, és a lovacska meg a kecske csak néztek rám, és megrémültek. Olyannyira, hogy csicsítgatnom kellett őket. Azután vacsorát készítettem. Konzerv pörköltett krumplival. A kecskének is adtam ünnepi kóstolót, almát aprítottam az innivalójába. Almát kapott a lovacska is, mint minden vasárnap, most is velem ebédelt. Ott állt a hosszú tölgyfa asztalnál, kivette a tárból az almát, és elropogtatta. Ennek a lónak az volt a kényszerképzete, hogy elmegyek, és őt itt hagyom. Akárhová mentem, követett, és a kecske, amely ragaszkodott a lovacskához, elindult a nyomában, mögöttük meg a kecsketejhez szokott macska ment, bármerre mozdult a kecsketőgy, a macska arra iramodott. Így jártunk munkába, és a munkából haza. Mikor ősszel kijártam Sarjút kaszálni, az állatok ott mentek mögöttem, sőt, még vécére menet is a nyomomban voltak, és vigyáztak rám, hogy meg ne szökjek. Még az első héten, amikor megjelent nekem az a lány az Orion csokoládégyárból, és én annyira vágyakozni kezdtem utána, annyira szerettem volna látni, vajon most is könyvekkel a hóna alatt jár-e a csokoládégyárba, annyira elfogott a sóvárgás, hogy összecsomagoltam a legszükségesebbet, és még pirkadat előtt elindultam a faluba, és vártam a buszt. De mikor a busz megérkezett, és a lábam már az első lépcsőfokon volt, egyszerre csak látom, hogy azon az én utamon futva közeledik a lovacska, mögötte a kutya, s végül a dülöngélő kecske, és egyenesen hozzám futottak, és úgy néztek rám azok az állatok, úgy kértek csendesen, itt ne hagyjam őket, és amikor körülvettek, megjelent az elvadult macska is, és fölugrott a padra, ahová teljes kannákat szokták tenni, hagytam, hadd menjen el a busz, és visszatértem az állatokkal. Azóta aztán rajtam tartották a szemüket. Ugyanakkor igyekeztek valamiképp felvidítani. A macska hancúrozott, mint egy kis cica, a kecske megpróbált öklelősdit játszani velem, és tréfából két lábra ágaskodott, és a homlokomba akart döfni. Csak a lovacska nem tudott semmit, de azért minduntalan bársonyos pofájába vette a kezem, és nézett rám, de a szeméből sütött a rémület. Vacsora után, akárcsak másnapokon, a lovacska a kályha mellé telepedett és békésen szuszogott, a kecske pedig melléje heveredett, én meg folytattam a képeim leírását. Elmerültem gondolataimban, és ezek a képek eleinte annyira homályosak voltak, hogy olyat is leírtam, ami felesleges volt.
de egyszerre csak belelendültem, és egyik oldalt írtam tele a másik után.

0: Mindig gyorsabban vonult el előttem a kép, mint ahogy le tudtam írni. És az elsuhanó képeknek ez az előnye elvette az álmomat. Azt se hallottam, hogy vihar van-e kint, vagy úgy süt a hold, hogy pattognak tőle az ablaktáblák. Én csak napról napra tisztítottam az utat, és hólapátolás közben az esti utazásomra gondoltam, hogy miről írok majd, ha tollat fogok. Napközben mindent már előre végig gondoltam, úgyhogy este csak azt másoltam le, amire nappal munka közben gondoltam. És az állatok is várták az estét, mert az állat szereti a nyugalmat. Békésen szuszogtak, és én is nagyokat sóhajtottam, és írtam tovább. Ráraktam a tűzre egy hasább fát, és a kályha halkan dorombolt, a viharos szél fügyült a kéményben, és befújt az ajtó alatt. Szent estén, éjfélkor fények bukkantak föl az ablak alatt. Letettem a tollam, és a hihetetlen valósággá vált. Kimentem az épület elé, és a túloldalról, ekés szánon néhány falubéli törtetett hozzám, néhány nyomorult, zátonyra futott életű ember, akik ott szoktak üldögélni a kocsmában, és akiknek annyira hiányoztam, hogy a farkaskutyámat is lelőtték. És most ekés szánnal idáig vergődtek. Behívtam őket a kocsmába, a jelenlegi otthonomba. Amikor rám néztek, jól láttam, mint csodálkoznak. Hát ezt hol szerezted, kitől kaptad, miért öltöztél így ki? Foglaljanak helyet, uraim, mondtam, most maguk a vendégeim, mert valamikor pincér voltam, és a falusiak megijedtek tőlem, mintha már sajnálták is volna, hogy idejöttek. És ez a szalag, az a kitüntetés? Én meg elmondtam, hogy sok-sok évvel ezelőtt kaptam, mert én vagyok az, aki az abesszin császárnak szolgált fel. És kinek szolgálsz fel most? Rémüldöztek. Íme, mint látják, a vendégeimnek. És a lovacskára, a kecskére mutattam. De azok már felálltak, mentek volna kifelé, fejükkel bökötték az ajtót, és én kinyitottam nekik, ők pedig libasorban elindultak a folyósón az ól felé. Csak hogy a frakkom, a csillogó érdemrendem, meg a kék szalagom annyira megrémisztette a falubelieket, hogy inkább állva maradtak. Aztán minden jót és kellemes ünnepeket kívántak, és meghívtak, hogy ebédeljek velük karácsony másnapján. És elindultak kifelé. Láttam a tükörben a hátukat, és mikor már az ablakból is eltűntek a távolodó fények, mikor már a csengettyű szó és a hóeke surrogása sem hallatszott, ott álltam egyedül a tükör előtt, magamat néztem, és minél tovább néztem az arcomat, annál jobban megijedtem, mintha valaki idegennél volnék, valaki másnál, aki megbolondult. És magamra leheltem, szinte megcsókoltam magam abban a hideg üvegben, aztán felemeltem a könyökömet, és a frakkom könyökével tisztogattam magamról a homályos foltot, míg újra meg nem jelentem a tükörben, kezemben, mint kocintásra felkínált pohárral az égő lámpással. És mögöttem csendben kinyílt az ajtó, megmerevettem. És bejött a lovacska, s utána a kecske. A macska felugrott a kályha mellett álló ónlemezes pultra, és én örültem, hogy a falusiak átverekedték magukat hozzám, hogy felkerestek engem, hogy megijedtek tőlem, mert én minden bizonnyal különleges ember vagyok. Hiszen valóban Skrivánek főpincér úr tanítványa voltam, aki az angol királynak szolgált föl, engem viszont az a megtiszteltetés ért, hogy az abesszin császárpincére lehettem, s ő mindörökre kitüntetett azzal, hogy ezt az érdemrendet adományozta nekem, és ez a rendjel adott nekem erőt, hogy leírjam olvasóimnak ezt a történetet. Hogy miként vált valóvá a hihetetlen? Nos...
1: Elég lesz.
0: Akkor most már tényleg abba hagyom.

0: Éppen a Pikkepát magyarázzuk fiatal vendégeinknek.
1: Ez itt a Honti és Hanna a Jóérzésű Magyarok műsora.
0: Péntek, az mit jelent nálunk?
2: Most remény van.
0: Dehogy van remény, jó megöltük az Isten szórakozót. Reggel indult a műsor.
2: Nem is kezdődünk megölni az este felé,
0: a szöget belevetted a Krisztus tegyelébe.
2: Jó, most meg nyár van, nyári ruha van remény. Az embereken. 60 fok van, nincs finom remény. Hideg sör van az asztalon.
0: Puszi Nyuszi kommandó van ott a pultnál most is, és még megy a műsor, ők folyamatosan vetkőznek, de ezt nem fogjátok látni, mert ez egy fülbe mászó műsor.
1: De egyébként egyszer adhatnánk már webkamot.
2: A webkamot rájuk állítjuk majd egyszer.
0: És akkor tényleg megcsinálják, azt gondolod?
2: Persze, muszáj lesz nekik.
1: Hívjuk gyönyörű szép vendégeket, és akkor csináljunk webkamerás műsor.
0: Azért egy igazi paraszt.
2: Tehát igen!
0: Nők előtt azért ez a megjegyzés. Ó, barátom, hogy lett neked ennyi gyereked azt?
1: Bocsáss meg, a vendégek között nincs nő.
2: De én itt vagyok, mint női műsorvezető. Van két női technikusunk, mi drondák vagyunk.
0: Jó, nem a hóépen nem számít, tényleg. Tényleg.
2: Hát igen.
1: De hogy magunkat mutassuk ezért?
0: Haláltól nem áll fel a farkam. Légy szíves, mutass be a vendégeket, és aztán aprózzuk majd. Csak...
2: Pont most jönnek be az utódok, többiek.
0: Jó, sokan igen. Vagyunk.
2: Fú, rengetegen leszünk, vagyunk a stúdióban. Lényegében nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, mert mindenki máshogy hívja magát szerintem ebbe a bizonyos körbe, de szerintem egy átfogó.
0: Akkor mindenki mondjon két nevet, a sajátját,
2: YouTube,
0: meg még ahogy
2: videós,
0: hívja magát.
2: Talán. Sziasztok, srácok!
0: Ciao.
2: Próbáljátok valamelyikre leülni. Ne arra, hogy egy
0: de úgyis panaszkodtál igen, videóban, hogy kicsi vagy, ülj oda létre.
2: Egy picit döcög a szék, de vigyázzatok.
3: Kicsit összetöröm a
2: sárgat. Szóval, most már azért 6 vendégünk van, sejtettétek, hogy mennyire ezt nagyon nincs levegő. Igen, már egyre jobban nehezen
1: veszem a levegőt. Az, hogy a 6-tal leszünk, ezt mondta a Noémi az adás előtt, mondom, plusz mi 5-tel, igen.
2: Igen, az 11. Jó, mindegy. Lényegében... próbáltam pedzegetni a YouTube videósok, videókészítők, műsort.
0: De ezt várja, a YouTube ezt elfogadjátok, hogy egyből mond egy ilyen szervert.
1: Soha nem szerves.
0: Vagy minden, de értik a kérdést, hogy a YouTube, tehát hogy lekötöd magad egy... Érted?
1: Hát a YouTube az nem lekötés.
0: Oda rakjátok föl nagyrészt a cuccokat, nem?
3: Igen. Hát az fogja, hogy össze gyakorlatilag, úgyhogy mondjuk, hogy beálltunk az égiszük alá, de... hogy mennyire támogatjuk az más kérdést, de hát valami mégiscsak jó, mert...
2: Hát ezen a platformon, ezen a csatornán jelentek persze. Meg lényegében, úgyhogy ezért... Nem azt mondom, hogy RTL klubos izé, hanem ez így.
0: Na jó, szerintem. De voltak, akik kitettek a YouTube-ról magatartás, fegyelmezetlen magatartása miatt.
4: Azt nem tudom képzelni ezt a szintet, amikor valaki már a YouTube-nak is vállalhatatlan.
1: Tehát... Kocsmák is ki szoktak tiltani.
0: Igen, tudom, engem is tettek ki, csak azért nagyon óvatosan.
2: De figyelj, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha mindenki elmondja saját maga, hogy ki van itt, jó? És akkor valakinek ismerős, valakinek nem, majd mindenki szépen bemutatja magát, hogy mi
0: a ja, és várjatok, még egy nagyon fontos, mert szerintem használjuk fel ezt a műsort arra, hogy magatokat egy kicsit reklámozzátok, meg hogy nyomjátok. Emiatt nekünk be kell mondani egy mondatot, mert a jogászok, ha nem mondják meg, akkor megbüntetnek, nem viccelek. Mm-hmm. Látjátok, hogy nem
2: miért nem mondjuk az egész ugye? Műsorra persze, akkor, persze. Hogy programajánlót, meg kultúrajánlót hallgatok.
0: Programajánlót! Miért nem szereted ezt?
1: Programajánló következik, ezt akarja mondani a
0: Bakán. Az egész műsorban végig programajánló lesz.
1: Csak úgy gondolja, hogy ezt ebben fejezi ki, hogyha úgy mondja, hogy program! De nem.
0: Na jó, és értendő hatig. Jó, hatig. De minden alkalommal be kell mondani, de gondolhatja, hogy ez idiótaság, gondolja.
1: Jó, hatig előfordulhatnak a műsorban program, elvétve programajánlók.
2: Meg termékajánlók.
1: Erre fejlünk a figyelmet.
0: Meg termékajánlók, igen.
5: Én Veres Attila vagyok, Sirin, az Otherworld magazintól.
4: Én Brahinszki Zoltán, Zoli, az Otherworld élmény magazintól, mint főszerkesztő.
6: Sziasztok, én Freddy D. vagyok, és talán a Rossz Péci játékos sorozatból ismerhet a többség.
7: Sziasztok, én Szala Isti vagyok, a Szala Isti csatornára.
8: Sziasztok, én Kesnem vagyok, az Imagy Show, illetve az Imagy Kor feje.
9: Sziasztok, én Bence vagyok, vagyis Ryan 626 YouTube-on.
1: 626? Szabad azzal immediás szóra, ezt lehet rögtön belekérdezni a dolgok közepébe, hogy mit jelent az, hogy csatorna ez esetben, ugye? Mert az, hogy mi a TV csatorna, azt tudjuk, de a YouTube-on mi egy csatorna, és akkor mit jelent az, hogy úgy definiáld magadat, hogy
0: Az újságtól meg ideológiai fejtegetést kérünk.
1: Na, szóval, hogy végeredményben valami hasonló.
4: Hát amíg mi felkészülünk addig, engednék valakinek a csatorna definiálást.
8: Nyugodtan, Ryan,
0: neked ma lett vége a
8: tegnap lett vége nem pályafutásnak, az egyéves ciklusnak. És ugye ebből vagyunk a csatorna?
0: Igen, tehát akkor ezt te hisz, te nemrég fejeztél be valamit csatorna jellegű.
8: Én ezt úgy látom, ugye, hogy a úgymond az én kis brandemnek, amit kitaláltam ugye erre, tehát elég tematikusan összeraktam az én kis műsoromat már előtte jóval így fejbe, és ebből adódóan, tehát nekem az egész ugye elépült föl, úgyhogy ez tényleg Image is volt neve, minden tartalom köthető hozzá, tehát nincsenek ilyen cikázó tartalmak, tehát egy-kettő, az is ilyen live, tehát az is azért erősen kötődik. És így gyakorlatilag tényleg ez a csatorna, hogyha aki mondjuk feliratkozott rá, az kapja, amit ugye, amiért oda jött. Tehát gyakorlatilag tényleg azt a napi kvázi kis valóságsót kapja. Úgyhogy az én csatornám mondhatni úgy, hogy de szerintem azért van egy pár ilyen tematikusabb csatorna, ami tényleg egy dolgot ölel föl, és nem ilyen nagyon szertágazó, hogy kicsit ehhez, kicsit az, hanem én így próbáltam egy vonalat fölvenni.
0: Tehát, ha mondod, hogy fejben nagyon felkészültél, ez mit jelent?
8: Tehát, hát nekem ez egyéves műsornak a terve az egy jó évvel korábban majd bennem megvolt. Tehát én már elkezdett bennem körvonalazódni, hogy ugye én is látom, hogy mit csinálnak a többiek nyilván a YouTube-on, és azért van a YouTube-ot, mert ebbe gondolkodtam én is.
0: Jó,
8: és
0: nem utáljuk, csak rákérdezünk.
8: És én úgy gondoltam, hogy amit én csinálnék, tehát ez, hogy tényleg minden egyes napot úgy bemutatom, mint kvázi egy tényleg egy kereskedelmi tévében egy valóság, csak tényleg ebben ezúttal a valóság lesz. Így nincs fent. Tehát lehet, hogy valaki vlogol, vagy veszi fel a dolgait, de nem egyben, nem rakja össze egy videóban, nem egy nap rakja föl, tehát szétszórtabban rakja össze, illetve másban is belekóstolni, meg úgy voltam, hogy csak ez. Tehát nem fogok videójátékkal játszani. Nem
2: akkor mondd el, hogy te mit csinálsz, mert ezt nem ám tudjuk.
0: És a technológiát is mond, hogy gondoltad el, és hogy valósítottad meg.
8: Hát amit én elkezdtem ugye csinálni tavaly május 22-én első részt felraktam. Ez gyakorlatilag annak az ötlete volt, hogy saját magamat, illetve a környezetemben élő pár barátomat, akik közelebb vannak hozzám, én minden egyes nap fölveszem, hogy mi történik reggel a keléstől fekvésig. Legyen az az, hogy éppen forgatni megyünk egy klippet, vagy éppen csak otthon dolgozok ilyen utómunka jelleggel a gépen, és ezt összerakom mindig másnap, tehát mindig másra raktam fel a videót, és ebből összeállt egy ilyen, mondjuk egy 20 perc körüli anyag, jó esetben egy 20 perc, valamikor persze sokkal több, és így végig lehet vezetni, hogy megyünk boltba, főzünk, eszünk, dolgozunk, el vagyunk, és hát ez ugye ennek az volt a... Én amikor elkezdtem, kitűztem azt, hogy lesz vége, tehát már akkor lehetett tudni, persze ezt ugye nem akkor nyilván úgy gondolták, hogy persze nem adja abba egyebek, de most mégis, és... Hát ugye ez volt a tematika, hogy minden egyes nap így fölveszem, ráadásul ugye én behoztam ezt az újítást, úgymond a YouTube-ra ezt az egész GoPro történetet, így kirobbantottam ezzel, mert én gondolom...
2: Magyarázzuk el, hogy mi ez a GoPro?
8: A GoPro az egy, igen, nálam is van, persze nem látszik, de ez ugye ez a kis kamera, igen. Ugye ez egy ilyen akciókamera gyakorlatilag, ezzel ugye inkább ilyen síjelők, mindenféle sportokat vesznek föl, viszont én tudtam...
0: Tehát a NASA technikához fordultál
8: hamarodban.
1: Ez egy ilyen kis mini kütyűkön.
8: Ez, igen, semmi
1: ki ez. Úgy egy ilyen miniaturizált egykori szovjet kamera.
8: Igen, és nagy előnye annak, ugye nincs kijelzője, ellenben viszont nagyon széles az átfogása a képnek, tehát nem lehet hibázni vele.
2: Sportolók használják, tudod, mikor síjelnek, és így a fejükre felcsapatják, akkor ezekkel a kamerákkal csinálják ezeket a felvételeket.
0: Hogy értsék a hallgatók, ugye. Megjelent az észrevétlen kamera a felvételben, korábban Hollywoodban akkora volt a kamera, hogy le kellett dobozzal fedni, és ugye stb. Grünwaszki álmodozott arról, hogy akkora kamerákkal lehet filmet készíteni, mint egy gyufásdoboz, és nektek már egyszerűen semmilyen szorongásotok nincs bekapcsolni és használni.
8: Hát igen, meg hát tényleg ez az utcán, vagy bárhova megyek, akkor ugye ez is koncepció, hogy bárhol.
1: Tehát mi a neve ennek a kameratípusnak?
8: GoPro, ennyi.
1: GoPro.
7: De Hero hanyas?
8: Hero 3.
1: Ja, hogy magyar professzionális professzionális felvételt készít, miközben te ugye...
0: Ki használja ezt még rajta?
7: Most már én is.
9: Körülbelül tényleg kesé.
6: Én most látok ilyet először.
4: Hát mi rendes forgatásokhoz szoktuk használni néha. Nem ilyen egész nap megyünk vele.
1: Hangot is veszel, persze.
8: Persze, úgy, hogy hangot, mindent, de mert ugye lehetne ezekkel a DSLR gépekkel is, mert nekem olyan is van, de azzal lehetetlen egy napi dolgot megoldani. Tehát egy ilyen nagyon objektívvel sétálni az utcán azért...
2: De ugye ebből is meg mondjuk nem lenne rendben.
8: Volt olyan, hát ez full HD felbontás, tud akár 60 képkockát, úgyhogy ez elég jó minőség van, tehát abszolút szerintem arra nincs hiba.
2: Azt megkérdezni, hogy miért?
0: Azt ne, hogy miért csinálj
2: ilyet. De, én ki nem. A, miért az ő élete?
0: Akkor
2: Neki miért?
0: Állítás. Miért akarod, hogy kövessenek? Vagy érted?
2: Miért akarod megmutatni?
0: Miért akarod? Igen, tehát nem az, hogy miért ilyet nem lehet.
2: Mert a miértben sok minden beletartozik.
0: Tudom, azért nem lehet.
1: Hogy látva lássanak azért.
8: Nem, nem a magamutogatás miatt, mert az...
1: Mert látva lássák a csatornát.
8: Inkább az, hogy talán valamit megmutatnom. Tehát így emberileg gondolom, hogy és nem ilyen nagyzolóan, hanem tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan bizonyos gondolkodás, illetve emberi lényem, ami mondjuk lehet, hogy akár idézőes példa is lehet. És mondjuk nyilván ennek látom valamilyen visszacsatolását, de...
1: Mennyien nézik a csatornádat?
8: Hát pont ma lett meg a 3900 feliratkozó, ami szerintem az egy éven belül
1: az nem... Az sokkal többen nézik gyakorlatilag.
8: Hát, hogy napi szinten...
0: Most de 3900 ember nem fér be a stúdióba, az jó. Figyelj! Azért mindenki beletörődik egy idő után, és ezt tőlem elfogadhatod, hogy exhibicionista, aki ezt a műfajt csinálja.
8: Persze.
1: Hát de mindenki exhibicionista, aki
0: ki nem akar mindenki, lépni, a puszi-nyuszi ki akar lépni exhibicionista.
1: Na, szóval aki valahol exponálja magát, hát az, és erre hangsúlyt fektet, és meg akar mutatkozni, hát az, nem?
0: Jó, de érted, hogy nagyon
1: közel. Egy festő, aki exhibíciót, azaz kiállítást, exhibition csinál, az is exhibicionista.
2: Egy picit hadd vegyük a közbe, és egy picit
1: nem cionista,
2: kontrázunk egyet. Például az ilyen közösségekben, nektek magyarázok egy picit, te mondjuk kevesebb ilyet nézel, Gerló, hogy van, aki megmutatja teljesen az arcát, az életét, egész napját, hogy most fogad, hogy borotválkozik, hogy szedi ki a tetveket a hajából. Tudom, hogy nem volt ilyen rész, de mondjuk például személyesebb jellegű dolgokat is megmutat. És itt van az aztán végén egy olyan ember, aki viszont egyszer néz meg, most nem mondta a saját nevét se, egy videójában nem lehet látni az arcát, nem lehet az emberről tudni semmit, és mégis egy nagyon-nagyon nagy lábnyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem.
0: Akkor hadd tegyek hozzá még két római élményt. Én néztem a videótokat, és közben Bence 3 évesen mászkál. És vele mindig megbeszélem kisfiammal a dolgokat. Egyrészt majd lesz egy komoly kérdésem, hogy alapvetően ugye ti gyerekek vagytok. A másik, de nem ezt lesz majd később kérdezem meg, hanem hogy kérdezi, hogy mit csinál a bácsi, amikor ott zselézed a hajadat, tudod. Hát mondom, gyereknek mindig őszintén kell. Hát szépítkezik, szép akar lenni. Nézi a Bence a képet, hogy nagyon... Na, meglátta a gonosz bohócot. Hú, a bohóc az nálunk nagyon negatív figura. És akkor így mondtam, hogy...
1: Csak... Nálatok sírni kell.
0: Nem, mondtam, hogy csak rejtőzködik a gonosz bohóc mögé, és ő azért nem annyira gonosz, de mondjuk tényleg úgy első látásra. Azt ugye, azt tudod, hogy a horrorfilmek alapvető kell.
2: Nekem a bohóc jutott, mint akciós sorozat eszembe először, amúgy
1: az a maszk, bohóc
6: maszk. Hát erről a maszkról tudni kell, hogy az elején mindenféle sálot, meg kendőt, meg nem tudom, mi mindent használtam, de annyira nem kaptam levegőt alatta, hogy nem gondoltam, valami újat ki kell próbálni, aztán pont a most szabad szupermarket nevet említeni?
0: Vagy persze, mindent.
6: Jó, a Spár kosszájánál 49 forintért láttam egy olyan visszataszítóan béna maszkot, és egyből szerelmes lettem belé, hogy ez az, amire vágytam. És...
0: De tényleg nem illik az arcodra, az nagyon jó.
6: De, tehát nevetséges az egész, tehát, de annyira, hogy mondjam, felismerhető, és hogy mondjam, hát annyira béna, hogy már jó egyből, és éppen azért maradtam ennél a ismertetőjelnél.
2: De te így is kezdted, szóval a legelső arcmutatásodnál is már ugye felvettél valamit.
6: Így van.
2: Ez ennyire tudatosan felépítetted, hogy bármi lesz ebből, engem soha senki?
6: Hát nem tervezem.
0: Vagy van az a pénz. Érted.
6: Erről van az a pénzről, elmondhatom, hogy eddig egy forintot nem kerestem a videóimmal, mert én nem...
1: Van közöttetek, aki már igen?
9: Igen.
0: Hoppá!
1: Mi az eljárás?
0: Nem egy igen, mivel kerestél pénzt? Nehogy már igen, nem.
1: Azt akarom, hogy mivel lehet a YouTube-on pénzt keresni?
9: Hát reklámokkal, amiket kirakva.
1: Már más megoldás nincs, illetve az bonyolult.
0: Ja, hogy reklám?
9: Hát igen.
1: Aha. Ezek a kis mini reklámok.
0: Tehát annyira nézték a dolgodat, hogy már elkezdett a reklám csörögni?
9: Igen.
0: Akkor ez megélhetés
1: is. És ez hol van a lélektani határ, mondjuk, ami fölött már ketyeghet? Ha valaki erre odafigyel, a hány mondjuk egy csatornának hány előfizetője, vagy subscribe-olója, vagy nem tudom, follower-je lehet ahhoz, hogy kerül legyen ahhoz, hogy...
5: Alapvetően úgy emlékszem, hogy 1000 vagy 1200 feliratkozó kell a partnershiphez?
9: Körülbelül.
5: Igen, és utána már akárhány megtekintésed van, arra már ketyeg valamennyi, tehát akár 10-re is ketyeg.
1: 1200 fölött.
5: Igen.
9: De ez nagyon sok doktor, bocsánat.
5: Csak ugye a kifizetés az nem mindegy, mert...
4: Igen.
9: A szerződéstől, mert mindentől
1: nagyon sok doktor. Igen, az világos. Gondolom, hogyha az ember szerződik többet...
2: Annyit azért mondjunk el, hogy a partnership ugye az annyit jelent lényegében, hogy valami multimecénás így felkarol valamelyik csatornát, vagy valamelyik embert, igen.
9: Hogy automatikusan? Nem, hát...
1: Automatikusan is kap-e valaki, vagy csak ha szerződik?
9: Csak szerződéssel. Uh-huh. És van, akinek felajánlja,
1: jelentkezni is lehet, és fel is
0: ajánlja. Akkor persze ez érdekes, mert ezt azért lehet gondolom manipulálgatni, nem? Tehát, hogyha ez referencia.
4: Lehet manipulálni, de nem szerencsés, mert maga a rendszer eléggé le van korlátozva ahhoz, hogy ha ez kibukik, és észreveszik, mert pedig ezt nagyon figyeli a Google, a YouTube csatornát, akkor ennek borzasztó kemény szankciói
0: van. Tehát akkor alanyag ez egy tiszta rendszer akkor.
4: Hát azért ezt nem mondom.
7: Nem.
0: Mondjad.
7: Nekem nincsenek nagyon élményeim, tehát én összesen 60 dollárt kerestem eddig az egészen.
0: Igen?
7: Igen. Egy másfél év alatt, szóval. De...
6: És ezt még adóznod kell ez után.
7: És ezt még adóznom is kell.
2: Nem mondjátok, hogy ez
7: ez
2: bruttó 60.
7: Mit nem kell?
6: Adóbevallásnál.
7: Találsz egy követ, azt is le kell adózni.
0: Mondjuk meg, hogy most Superman szólt közbe.
7: Persze.
0: Mi a Bencével ott, hogy pókember és vasembert játszunk, miért a Supermant választottad?
7: Mert a pókembernek tornadressze van, és ez a nagy hájamra nem a legszerencsésebb, tehát hogy futok vele, akkor ezek az egész.
0: Ez nem fogadom el, a Superman jelmez sem.
7: De az az érdekes, hogy azon volt egy ilyen
1: mű... A Superman az a legjobb.
0: Nem azt mondom, nekem tetszik, hogy kövér a Superman, csak ez nem indok a pókemberrel szemben, hogy a pókember nagyon izmos.
1: Nem a pókemberrel szemben, én a Superman szeretem.
2: De szóval mondjuk igaza van, érted, mert a Superman nem, azért ez... egy nagy darab, meg az ő jelmezén is egy ilyen kitömött, ilyen mű, nem is páncél, ilyen műizomzat van, ahogy én jól láttam. A pókember azért egy víznek is nyíkaj valami, a Supermannek azért van egy kiállása.
0: Vizuális hasonlóság
7: miatt választottam. A Superman is egy diabéteses ember azért, tehát azért az úgy hozzá, de... De alapvetően volt rajta tényleg, ahogy mondja Émi is, ugye volt ez a mű izomzat valami rajta. Nem tudom, ki mondhatom a neved egyébként.
2: Nyugodtan, csak nem
6: tudom.
7: Hóhér, bocsánat, a hóhér jól mondta. Csak ez olyan ijesztő.
1: Hóhér
7: kap. Tehát én megkaptam.
2: Hóhér kap, és nem tudom, hogy hóhér
1: kap. Sokkal kedvesebb,
2: valójában. Tök cuki, ka.
3: Ja, én tudom, én mindent kár.
7: Na mindegy, és az a műizom az úgy rejtett valamit. És valahogy úgy el is fért alatt a belem. Ennyi. Alapvetően, de nem volt semmi így.
3: Abból volt csak egy olyan nagy méret, nem?
7: Meg abból volt egyébként csak 3x-es méret is egyébként. Tehát a vállizom az itt volt körülbelül a könyökömnél.
2: Most senki nem tudja, hogy ki beszél és hogy mit csinál igazából. Ugye a kesnek tudjuk, hogy mit csinál. Egy pár mondatban mindenki mondja el, hogy mit csinál, meg igazából mi az, amivel nem keresi a kenyerét a YouTube-on. Jó, és utána menjünk el egy szünetre.
0: Jó, de még a filmkritikákat, ugye te csinálod a filmkritikákat, ugye? Jól emlékszem?
6: Nem, én egy podcastet csinálok, Filmbarátok podcast néven. És a Hohérka is szerepel benne már többször.
0: Azt szerencsére kiadtam azt.
6: Ezt szomorúan hallom.
2: Szittalak benne pedig.
6: Semmi másról nem szólt.
0: Jó, az normális, hanem hogy...
2: Hogy film témában.
0: Igen, miért jutunk el nagyon hamar a filmhez, mint témához? Egyszerűen azért, mert nagy a képi nyersanyag, és akkor szabadon lehet benne gördeszkázni, mert ugye ez az online videózás, ez rettenetes távolságban van egyébként a giga produkcióktól. Az összes előnye abban származik, hogy nem giga. Mégis a giga produkció sablonjait szívesen használja, nem baj, csak kérdezek, mint volt elpusztult filmkritikus, kérdezek most már filmmel foglalkozó fiatalokat.
4: Én valahol elcsúsztam, mi a kérdés?
0: Az, hogy a kemény, te vagy a főszerkesztő, ugye? Én is volt a főszerkesztő, most már úgy kérdezem, mint főszerkesztő. Az hogy lehet, kollega, hogy érdekes módon ez a teljesen szabad eredeti, online, tehát közvetlen visszacsatolásban lévő rendszer hollywoodi kliséket használ az ábrázolásban. Nyilvánvalóan ironikusan vagy távolságtartóan, de azért azt.
4: Mármint a YouTube csatorna, ezek a videók?
0: Ezek a videók.
4: Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, az, hogy megteheti. Tehát igazából
0: ezt kérdeztem, egyébként ez volt a... azért csinálja, mert megteheti.
4: Igen, tehát igazából van lehetőségünk arra, pont amire itt az adás elején rávetítettetek, ez a GoPro-val kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a kamerák beköltöztetjük a mindennapokba és a háztartásokba, lehetősége van igazából bárkinek arra, hogy egy saját valóságsót összehozzon, filmkritikát készítsen, bármit házilag megcsináljon. Pont a pár hete voltunk egy sajtóbemutatón, és ott tényleg arról beszéltek, hogy ma már gyakorlatilag teljesen amatőr filmeket lehet profi stúdió minőségben leforgatni, és erre egy tökéletes formátum, vagy felület, fórum, ha úgy tetszik, a YouTube. Tehát mindenki megmutathatja, hogy mire képes. Az más kérdés, hogy sokan éreznek több bátorságot, mint amennyit kellene ahhoz, hogy megmutassák magukat. De
0: ez hát, benne hogy nem annyira hát, jó, hogy, mint amennyire...
4: Hát, hogy talál magának egy olyan kamerát, ami éppen csak működik, beül egy tök sötét verembe, ahol nem látszik belőle semmi, nincs egy ilyenes gondolata, racsol, össze minden baja van, és akkor ebből csinál olyan videókat, ami kikerül a napi szarra, az generál neki 12 000 nézőt, tök büszke magára, és ilyen emberek időről időre előfordulnak a YouTube-on.
0: Ez a rossz szakmában is van, ez mindenütt van.
2: Jó, oké.
0: A tehetségkutatók tele vannak ilyenekkel.
4: Igen.
2: Igen, ilyenek mindig felbukkannak, de azért ti így azért elmondhatjátok szerintem majdnem mindenki magáról azt, hogy nem ebbe a kategóriába tartoztok, azért egy bizonyos élet, nem azt mondom, hogy életet, de azért belefektetitek energiát, pénzt, akár időt arra, hogy azért minőségi dolgokat csináljatok a magatok ingere szerint.
7: Hát én néha azért oda tartom magam. Én vagyok olyan kis hitű.
2: Hova?
7: Hát, hogy ilyen gagyiba, közé.
0: Jó. A trashnek, tisztelet a trashnek, igen, egyetlen
1: mondjam. Tisztelet mondjad. A gagyinak.
0: Igen.
7: Jó, hát akkor...
2: Miből gondolod a két minőségét, vagy
7: nem.
2: Gondolod azt, hogy a te csatornád, vagy a te videóid itt gagyiba
7: prányi? Azért, mert talán nem... Tehát nincs mögött olyan nagy gondolat, mert szerintem olyan nagy munka sincs mögötte. Mint mondjuk például egy Dancsó Péternél, mint mondjuk egy Freddy D-nél, mint mondjuk az Otherworldnél. Tehát ők külön mikrofonnal felveszik, rendesen meg
2: értem. De te tök más kategóriát képviselsz azért, vagy itt, mert tök más kategóriában nyomulsz.
0: A bikinit azt te csináltad, ugye?
7: Igen.
0: Például ott mondom
7: azt 16 évesen, vagy valami ilyesmi.
0: Nagyon jó, nagyon jó.
1: Ez a bikini.
0: Mondom, hogy képzeld
1: azt... Gondolom nem a Magferó zenekara, és nem is a fürdőruha.
0: De a zenekar
7: az szó.
0: És te énekled el, méghozzá nagyon egyszerű technikával szól az ének, és tátogsz rá. De,
1: az a zene,
0: de van benne például...
7: Igen, ugyanaz a zene, a közeli helyeken című szám.
2: Egy
0: paródia. Paródia.
1: Vagy re
0: make. És amikor remake. Mindig lelocsod az arcod vízzel, és az egész vérhetetlen béna, suta, de fantasztikus, amikor a harmadszorra odaérsz a szöveghez, hogy az arcomba a víz, nem öntöd le, csak így fölemeled, és ugyanaz a fájdalmas, és tényleg látom a virtuális vizet a pofádba csapolni. Tehát úgy is mondhatnám, és előtte kétszer megismétled. Figyelj, ez estenék szerint, igen, ez a montázs. Ezt hívják montázselméletre, ez vágódik, nem is mutatod a lepkét, de miután kétszer láttad, hogy a lepkét lecsaptak, harmadszorra már a csapó kéznél látod a lepkét. Működött, alapvetően működött, tehát nem fogadom el, te intellektuálisan egy kicsit ravaszabb vagy, és ilyen nagy testű tahónak mutatod magad. De az nem azt jelenti, hogy nem látszik. Csak mondom, hogy ezért igaza van a trash-el, hogy te tényleg törekszel arra, hogy megtartsd ezen belül, nem?
7: Igen, tehát én azon vagyok, hogy én nekem az a fő célom, hogy vicces is legyen, ne alpári módon, ne butítson lehetőleg, mint mondjuk a... hagyjuk.
1: Ilyen hofizat.
0: Ne,
1: ilyen a nép és a vicc.
0: Nem, hát szerintem egyébként rá kell kérdezni a stand-up komedire is, mert azért ebben egy pici stand-up komedi is van. Nem?
7: Hát, nagyon kevés is van amatőrön, tehát...
2: Pici. Benny Hill.
0: Pici van.
1: YouTube comedy.
0: Én is gyűlölöm őket, nem arról van szó, de akkor is el kell ismerni, hogy van benne stand-up comedy-s elemek, amelyben saját magad nyomod a saját vonaladat, én pedig csak hallgatom.
5: De hol válik ugrik át sima humor a stand-up comedy-be, tehát ez szerintem csak sima humor. hogyha ebbe a szempontból nézzük. Mert azért az itt, egy egész itt, performance.
7: Igen, persze, az megvan írva, előre ki van találva. Ez pedig nekem úgy működik, nekem ez úgy működik, hogy leülök a kamera elé és elkezdem csinálni. Tehát ezért mondom, nincs mögötte semmi gondolat, nincs mögötte azt, hogy most mit fogok csinálni. Talán azt, hogy mit tudom, hogy most csinálok egy vezetős videót, és akkor majd valami eszembe jut, aztán majd mondom.
0: Jó, de...
7: Tehát nem az, a, nem az de előre átudatosan...
1: És a live.
0: A váratlanság, ja, amivel a nézem, aztán a kemedében, meg mindent már pontosan tudok, hogy milyen hülye poénok vannak. Tehát az, hogy azonnal és spontán módon fejeződik ki, az engem egyáltalán nem csökkenti az érdeklődésemet.
2: Valami azért, mert valódi és real time-ban megy ki a fejedbe, meg az arcodon keresztül ki az agyadból, attól még lehet vicces, szórakoztató ez, akár egy Jackass szintű poén, akár egy stand-up comedy szintű poén, az vicces, attól, hogy real time, és nem 60-szor előre meg van írva, attól még lehet valami vicces, attól még kedvelhetnek az emberek, és azért itt, na.
1: De más típus.
0: Nem biztos, nem biztos, mert van egója, azt ugye tudtuk, hogy...
7: Nekem aztán semmi.
0: Volt a tilosban a DJ, akinek mi volt a neve, hogy...
2: Kire gondolsz?
0: 200-ban. DJ nincs. Igen, talán ez volt a neve.
1: Na, hát izé, a múlt heti vendégünk Geokozmosz és újabban Egokozmoszt ír egyébként. Annyira nincsen egója egyébként. Hogy, illetve van, de úgy van, ahogy csak
2: átítassanak.
0: Tutira nem fut nekünk Lékondira. Mert minket a hallgatók tartanak el. Képzeljétek, mi is olyanok vagyunk, mint ti, hogy online eltartanak. Dobd le a...
1: Menjünk föl a vízszintje fölé, lélegezzük
0: egy kicsit, jönnünk vissza, jönnök a Bimba menü
2: sor. Jó, akinek...
1: Addig hallgassatok
0: meg. Van egy... Puszinyok Szilga két nőjegyésre néz, és szép lassan lehúzza. Hogy ugye nektek van egy magazinotok, egy kicsit vagy úgy kell beszélni, hogy mi ilyen nyomtatott újságoknál voltunk, tehát nem sok fogalmunk van már ezekről a dolgokról.
1: Bocsáss meg azért, az nem azt jelenti, hogy nem.
2: Jó, de ez nem olyan magazin, mint te gondolsz.
1: Erről nincs fogalmunk annyi, mint nekik, és azért van neki.
0: Nagyon fontos, hogy ez a megjegyzése nagyon fontos volt, hogy Underworld, vagy mi a...
5: Otherworld.
0: Other, igen, tehát ez nem ugyanaz. Igen. Igen.
5: Hát gyakorlatilag úgy működünk, mint egy rendes szerkesztőség, csak...
0: Mi van szerkesztőségi ülés, ültök?
5: Összeülünk, persze. Uh-huh. Megbeszéljük együtt, találjuk ki ezek a dolgokat, mindenkinek megvan a saját dolga, amihez ért, amit tud csinálni, és hát így a végén egy kész produktumot tudunk kipakolni.
0: Hogy alakultak ki a profilok? Vagy ahogy ti ilyenek lesztek?
10: És... Hát alapvetően az egész rendkívül blogszerűen indult, vagy vlogszerűen, hogyha tetszik. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy én a kedves párommal, hogy csináljunk egy felületet, ahol a saját hobbinkkal foglalkozunk. Ezek a videójátékok voltak és a filmek. Beszéljünk róla, mint átlagember az átlagemberhez. Már elcsépelt nagyon, de úgy, mintha egy korsó sör mellett beszélgetnénk. Rendkívül hétköznapi, közvetlen, rendkívül egyszerű nyelvezettel. Ez 6 évvel ezelőtt volt. Akkor belőttünk egy ilyen blogot, és elkezdtük szépen felépíteni, hogy csináljunk ezt, csináljunk azt, mi lenne, ha elintéznénk sajtóvetítéseket, mi lenne, ha elintéznénk ezt, azt. És szépen lassan az egészből kialakult egy olyan intézményesített rendszer, most nagyon nagyzoló szóval élve, hogy rendesen emberek jöttek be, így jött például Sirin is, aki azt mondta, hogy például sokat tudna hozzátenni a videójátékokhoz. Ő akkor már ismerte a videóvágó szoftvereket, különböző rögzítési technikákat, ami mondjuk a játékokhoz kell. És ugyanígy jöttek a filmes emberek, és most például ugyanígy tapogatózunk különböző egyéb irányokba. Tehát gyakorlatilag ez így állt össze. Igazából a hobbi magazinnál több, nagyon-nagyon szervezett, merev magazinokhoz képest lényegesen flexibilisebb, így egyedül.
0: Az eszedbe jutott, hogy azért egy idő után be kéne törni a lázába? Tehát az ilyen jellegű nem jutott eszedbe?
10: Hát itt a GoPro, úgyhogy mit keresünk a lázába. Nem.
0: Jó, figyeljetek, a Tilos Rádióban azért jó pár hacker járt, már szálló Istennek, vagy hogy mondjam, meg is haltak, tehát beszélhetek róla, hogy igen. Tehát azért mondom, nem volt egy oktondi kérdés, hogy egy idő után sok szakértelem összeáll, akkor az különleges dolgokra képes.
10: Ezt nagyon
0: és átjutal magának 10 centeket egy szoftvercégből.
10: Azért ennyi,
2: ugye nem egészen. Hát mi sem másodok meg ebben, hogy akkor jó beszéltek egy kicsit a videókról, meg a filmekről, azért emögött egyre több van az évek elmúlásával szerintem. Erről is tök érdekes lenne, ha beszélnétek.
10: Hát... Hogy hogyan halad ez az egész. Tehát igazából most jó, akkor most egy kicsit fényezem magam, mert nem jellemző. De hát, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor tényleg van az embernek a magyar viszonylatban 117 ezer feliratkozó, az borzasztóan sok. Tehát, hogy a 10 legnagyobb YouTube csatorna egyike vagyunk, ez tényleg az a pont, amikor az ember azt mondja már, hogy igazából már ezek a számok annyira nem számítanak, és nyilván egy idő után már többet szeretne, más szeretne egészen más területeket, mert nem elég az, hogy mondjuk hardverek irányába megyünk, nem elég már az, hogy innen-onnan csinálunk mondjuk beszámolókat, hanem mondjuk egy olyan terület, mint hogy például mondjuk itt vagyunk, hogy megjelenhetünk egy rádióban, vagy mondjuk csinálhatunk saját rendezvényeket. Tehát egy olyan területen is megméretteti magát az ember, ami egyébként ettől a kultúrától vagy közektől mondjuk idegen.
2: Milyen rendezvényeket?
10: Saját teljesen saját rendezvényeket, ezek lehetnek mondjuk táborok, lehetnek úgynevezett lunch party, ez mondjuk hagyományosabb értelemben nyitóbulit jelent, tehát például, ha megjelenik egy videójáték előző este, akkor egy ilyen nagy összejövetelt csinálnak. Ez annyira elkezdett egy szinten stagnálni, hogy ez gyakorlatilag ki is halt már, tehát itt nagyon-nagyon szorványosan vannak már csak ilyenek, de egy párat csináltunk mi is. De például múlt októberben csináltunk egy hatalmas rendezvényt.
0: De miért maradt abban? Mert például bizonyos más partikon azért, mert hozzászoknak a cucchoz.
10: Pont azért, mert hogy mások is hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor annyit csinálunk, hogy levisszük a gépeket, levisszük a szoftvert, elkezdjük este 8-kor, csinálunk egy kvízt, aztán este 10-kor bezárjuk a bulit, és amikor ez mondjuk egyszer esíti az ember, az tök jó, de hogyha 3 évig ez megy, akkor egy idő után tele lesz mindenkinek a hócipője. De mondjuk szerintem az elég sokat elárul magának ennek a közegnek az erejéről, hogy tavaly októberben a League of Legends, ez egy videójáték, nagyon-nagyon nagy, az úgynevezett e-sportnak mondhatjuk, hogy a zászlós hajója. És erre meg tudtunk mozgatni akkor a Lourdes-ba 1100 embert. És 3 termet megtöltöttünk, borzasztó erőlapul ebben a közösségben. És ez még mindig szerintem csak a tetején az egésznek. Tehát a legnagyobb youtubernek, segíts nekem, PewDiePie-nak mennyi feliratkozója van?
11: 25
10: millió. Túl sok. Hát 2 magyarországnyi, 2,5 magyarországnyi.
11: Annak több mint 1200.
10: Hát igen. Úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen lehetőség.
0: Miért pacsisztatok?
10: Mi ismerik egymást.
5: Nem szeretjük a PewDiePie-t. Ő se szereti a PewDiePie-t, én se szeretem a PewDiePie-t.
11: PewDiePie.
5: Ez egy külföldi.
2: PewDiePie.
5: Igen.
2: Enyhe utána érzek a stúdióban. Ő azt a minőséget
5: szállítja, ami szerintem azt
7: egy mutatja. Határon túl van.
5: Határon túl, igen. Tehát az igen. Svéd, vagy finn, vagy valamilyen svéd. Igen. És azt a minőséget szállítja, amit én úgy nevezek, hogy nincs önkritikája az embernek. Tehát ez nagyon nagy baj szerintem például a YouTube-on, hogy sokan...
0: De ez az északiak alaptulajdonsága.
2: Igen, igen, a svédek.
0: Ugye azért mondom, hogy svéd-dán esetében ez normális.
7: Nézd meg egy videót!
0: Nézd meg,
7: és akkor majd...
2: Jó.
0: Jó.
2: A táborról meséljetek egy kicsit.
10: Na, Sirin.
5: Hát a táborunk az gyakorlatilag, hogy is kellett, ez a Zoli.
10: Pingpongozunk? Annyi volt az egész, hogy volt egy hirtelen jött ötletünk, amikor azt mondja, otthon borozgattunk, ez ki van pontozva, persze nem.
2: Amúgy nálad az asszony a kreatív
10: ideje? Ketten hozzuk meg a döntéseket igazából. Muszáj, mert hogy egyébként ha rám lenne bízva, akkor én az a hülye döntést meghoztam volna többek között, ha 3 éve bezártam volna az Otherworldot. Tehát
0: minden nő mögött áll egy férfi.
10: Így igaz, tehát nálunk ez hatványozottan érvényesül. Igazából volt egy hirtelen jött ötletünk, hogy amikor már eljutottunk addig, hogy fúristen, már van 10 000 feliratkozó, atya úristen, ez mekkora szám, csináljunk már egy tábort. Mi lenne akkor, hogyha azt mondanánk, hogy jöjjünk össze egy páran, kiszoktunk egy tök jó helyet a Balcsi parton, van medence, marhajó, mit csinálunk még, leviszünk pár játékot, még jobb lesz, és biztos lesz buli. Biztos jó lesz, aztán, hogyha nem,
0: de
10: akkor majd
0: észre veszünk. Kaja, fekvés.
10: Jó, nyilván nem volt hibátlan, tehát hazudnék. Elég távol voltunk a hibátlantól, lehetnénk távolabb is persze, de marha távol voltunk a hibátlantól.
2: És azóta ez hogy
10: fejlődött? Azóta nagyon-nagyon jó. Tehát most már tényleg a tavalyi az hatalmasat karcolt.
5: Hát az első tábor, ahol én még csak táborozóként voltam ott, nem mint szerkesztő, az egy 2 napos plusz egy ugye a hazamenős nap. Az volt egy, mit tudom én, 1-2 PC-t vittünk le, vagy vittek le Zoliék, 1-2 konzola lehetett játszani, és voltunk rá 10-20-an gyakorlatilag. Ez oda nőtte ki magát, hogy a másik táborra már azt hiszem 50-en voltak, a tavalyi táboron már majdnem 100-an, vagy hát 100-an, nem tudom pontosan, az már egy 7-es tábor volt, a második 2, és oda már tényleg nagyon nagy technikát mozgattunk le, hogy az embereknek ne kelljen ezt levinni, mert ugye ez se evidens itt Magyarországon, hogy csinálsz egy rendezvényt, ahova valaki lejön és ott jól érzi
0: magát. De mi ez? Ez ilyen szakmai továbbképzés, hogy mindenki
10: nem. Ez sima szórakozás, hát, semmi más, csak szórakozás. Igen, ez a probléma ezzel, hogy azt mondom, nem az a probléma, nem az a gond, hogy amikor hogy pont emiatt fogjuk egyébként abba hagyni, mert nagyon sok esetben a szülőket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy egy tábor miért kerül mondjuk 45 000 forintba. És amikor felhívnak, és meg kell mondanom, hogy mert ez nem olyan tábor, mint amikor mondjuk Béla lent volt mondjuk a Bükkben, és ott mondjuk egy hétig tanulta az angolt, és azt megúszták mondjuk 15-20 000 forintból, ez nem, az nem ugyanaz, mint amikor meg kell mozgatni mondjuk 20 PC-t 15 kioszkot és olyan energiaellátást meg hálózatot kell behúzni egy épületbe.
2: Miért nem adod így oda a szülőknek a villanyszámlát?
10: Mert azért nem akarnék külön elmenni Debrecenbe. De egyébként a villanyszámla is egy elég érdekes jelenség volt. Egy hét alatt generáltunk valami 30 ezeres villanyszámlát. De az durva volt. Tehát tényleg ez egy
0: erős dolog. Olcsó dolog.
10: Hát nagyon nem. Hát csak a számítógépek bérlése tavaly 700 ezer forint volt. Uh-huh. És ezeket nyilván ki kell valahogyan kalkulálni, ezért nem olcsó egyébként ez a tábor sem. De egyébként szerintem a YouTube-ról, ami többször fölmerült, a YouTube-nak az elejét szerintem nagyon jól demonstrálja az, hogy velünk szinkronban van egy másik hasonló tematikájú tábor, ami zömmel arra épült, hogy az emberek hozzák le magukkal a számítógépeket. Na most oda tavaly kb. 45-en mentek le. Mi vittünk le 110 embert. Úgyhogy oda le kellett vinni a gépeket. Tehát
0: tudunk kezdeni, teherautó, kamion, vagy hogy?
10: Ilyen? Nálunk?
5: Hát egy teherautóval.
10: Teherautó.
5: Megpakolva, tévékkel.
10: Mondjuk azt a tehertaxit is élmény volt nézni, ahogy kinézett, de...
7: Meg úgy, hogy ennek a tábornak nagyobb múltja is van, nem?
10: Mármint a másiknak.
7: A másiknak. Jó, akkor jól tudom. Jó.
5: Vakargatják a fejüket, hogy hogyan pankba csináljuk ezt. De hát...
7: Jó. Akkor fogom.
10: De tényleg a YouTube az tényleg egy olyan közeg, ahol szerintem azok, akik tenni akarnak és meg akarják mutatni a képességüket, azok meg tudják csinálni, tényleg értelmes vlogok tudnak születni, és akár egy magazin is ki tud fejlődni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár még európai régió minőségben is az, hogy szerkesztőség szinten működik egy csatorna, ez rendkívül kuriózum, totális unikum.
0: Hát meg édes testvéreim, hadd köszöntsünk titeket, a Tilos Rádió is mindig ebbe gondolkodott, hogy saját maga fölépíti, finanszírozza magát, és nem kell neki semmi, nektek se kell gondolom semmi állami, nem?
10: Hát vagy a helyzet, amit egyébként is tivázolt, az
0: egyébként nálunk is. Csak rákérdezek a pénzre, tudod, mert egy idő után. Figyelj, ha van egy kis pénzem, akkor leszel az emberem? Vagy figyeltem vagy.
5: Az nem kis pénz.
0: Egyébként a Dr. Faustusban mondja azt az ördög, hogy csak pénz kérdés. Abból bármennyi van, igen?
10: Hát tényleg az a gond, hogy sokan, tehát szerintem nyilván nem mondjuk is ilyenki, de sokan azt hiszik, hogy nekünk a mondjuk forgalmazói oldalról nekünk az olvasókból van valahonnan pénzünk, az olvasó részről meg sokan azt hiszik, hogy a forgalmazók tejelnek azért, hogy létezünk. Uh-huh. Az igazság az ennél sokkal-sokkal prózaibb, sehonnan sem. Tehát egyedül mi a YouTube-os létből tudjuk
0: fenntartani. Mit szólnak a forgalmazók, amikor anyázátok a termékeket?
5: Hát van olyan forgalmazó például, és ez már többször is előjött sajnos a magazin fennállása óta, ahol ugye azzal próbáltak minket megfogni, hogy nem adtak játékot, nem adnak játékot. Igen. Hogy ne tudjunk róla elmondani az igazat.
0: És akkor mit csinálsz?
5: Hát,
0: megszerzed a játékot,
5: megszerzed, tenni, és elmondod az igazat. Mert igazság szerint most már azon a szinten vagyunk, hogy igazság szerint akármit kirakadtunk a YouTube-ra, akármilyen játékot csináltunk, nem kell az a legújabb cím, nem kell ahhoz a legnagyobb cím. Mit tudom én, egy svéd ilyen 5 egyetemista összerakott játékot csinál, mi azt leteszteljük, az nekünk gyakorlatilag ugyanakkor a megtekintési számot hoz általában, mint a legnagyobb ilyen cucc, amit
0: már rászúrtak, akkor már rászúrtak, azt lehet mondani.
5: Hát igen. Lecsúrtak. A másik meg az, hogy ugye most már merjük azt mondani, hogy ha nem foglalkozunk velük, az nekik nagy kiesés az eladásokban.
0: Jó, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hát ha hallgatja a multivezér, vagy piáros, vagy marketinges az adást. És nem, figyeljetek, én is átértem sok dolgot, például most direkt mondok neveket, hogy izgalmasabb legyen, jó? A Borsodi Sörgyár egyik igazgatója megkért, hogy a hétvégi magyar labdarúgó mérkőzéstől pozitív hangú cikket írja. Már éreztem, hogy ez állati nehéz gázba szarba léptem, és képzeljétek, egy Katarral játszottunk. Tudjátok, hol van Katar?
2: Nem.
0: Az India, az egy ilyen pici, öböl, alig van, biztos van futballistájuk, biztos tuti. Na, 3 óra kikaptunk.
11: És akkor visszaadta a melót, érted? Tehát meg kell érteni, hogy hiába találja ki egy marketinges a nagy eszével, hogy neki jó lenne egy kis promóció a játéknak, a szar játéknak, a szar labdarúgásnak. Sajnos van egy marketing feltétele, hogy ha valami borzalmasan szar, azt nem lehet csinálni promóció.
7: Nem, szarból nem lehet aranyat
11: csinálni. Nem lehet aranyat
10: csinálni. Azért sietve tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet. Tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos sajnos bele lehet futni, és nem is nagyon elvétve. Tehát tényleg bele lehet futni, és ezeken te is találkoztál ilyen példákkal, gondolom.
0: Hát azért mondom, hogy igen, hogy ugye a kritika helyett azt akarják, hogy promóciót csináljon az ember, igen, és pedig hát nem akar.
10: És ez itt a legnagyobb probléma, ami miatt egyébként az Otherworld és a nevében is, hogy más világ címmel létrejött, mert pont ezt vettük mi is észre, hogy itthon a fősodratú média, hogy úgy fogalmazzak, az igazából inkább egy promóciós magazinként, egy flyerként, szólólapként kezeli a saját magazinját, meg a saját felületét, mint sem igazi tájékoztató médiumként. Az elsőleges feladat, tehát a legtöbb magazin már nem látja el.
5: És a legszörnyűbb ugye a saját véleményét, tehát nem tudom, nekem úgy ellenszenves lenne az, hogy én a saját véleményemet megváltoztatom valakinek a kedvéért. Tehát ez...
0: Hát igen. Jó, ez a sajtószabadság.
5: Igen. Ezt szeretik elfelejteni, hogy van ilyen.
0: Figyelj, mindig elfelejtik. Azért mindig küzdeni. Az érdekes, a sajtószabadság az minden korban, minden szinten küzdeni kell érte. Ti egészen más szinten, de ugyanazért
7: küzdeni. Általában küzdeni.
0: Igen.
2: És hogyha a bemutatókról ugye te kikérted már egyszer magadban, ha jól emlékszem, hogy te nem vagy kritikus itt a előbbi pár percben, de hogy te is lényegében így kezdted, hogy bemutatod a saját véleményedet. Először a játékokról, aztán filmekről. Neked volt-e ezzel például problémát, hogy mit tudom, valaki rátszólt, hogy na Ácsi bácsi, ezt azért még se kéne mondanod.
6: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy én olyan legalja játékokkal játszottam, hogy azt nagyon ritkán védte akárki is. Tehát,
0: megváltozik.
2: Igen, azért a rossz PC játékok cím az
6: igen,
2: volt valamit.
6: És azért hozzá kell tenni, hogy én sosem... Én sosem voltam egy nagy játékos egyébként, ezt az emberek hajlamosak elfelejteni, vagy azt hinni, hogy én valami játékguru vagyok. Pont az Otherworld táborban voltam tavaly, mint hát úgymond meglepetés vendég.
0: Díszvendég.
2: Ja.
0: De mert folytatnád, tudod mi a karthal a pókervilágbajnok legnagyobb dumája?
6: Nem.
0: Hát ugye nem vagyok egy nagy játékos. Én ezt nem is értem. Csak mondom. Ja,
2: nincs
10: világ bajnok. Fogadj el, hogy játékgurú vagy.
6: Ott egy halom srácot kérdezgetett, hogy mondjam el véleményet erről, mondjam el, és így nem is hallottam róla. Tehát így nem, én nagyon ritkán játszom, tehát azáltal, hogy ezekkel a monstrumokkal várjál, kellett.
2: Akkor viszont ezeket hogy szúrtad ki, ezeket a szarokat? Ha te elfekvődj, nem játszol, akkor egy ilyen radarod van, így mész a Tesco-ba, vagy valahogy...
6: Az elején a saját kis játékgyűjteményemből válogattam, hogy igen, ez annyira nem volt jó, ez megér egy bemutatót. Utána vészesen kezdtem kifogyni, és akkor az emberek maguktól küldözgettek játékokat. Tehát így az utánpótlás meg volt. Tehát,
0: de amikor már nem, de elég szart, akkor a nagy közönséghez fordult.
6: Világos, tehát ha tényleg csak sajátomból kellett volna válogatnom, akkor talán így egy évad lett volna az egész a négy helyett, de kétszer fordult elő, hogy vettem valamit, ami így, ez szerintem jó alany lesz, de nem ez volt a jellemző, tehát tényleg az emberek így gyakorlatilag, még a mai napig így, pedig már befejeztem 2011-ben, hogy próbáld ki. Hát mondom, hát jó, de már nem szándékozom ilyenekkel tölteni az időmet.
2: De még lelkesednek ez szerintem teljesen.
6: Hát mert van, aki most felezi fel, és azt hiszi, hogy wow, ez még megy, és jaj, de jó, aztán látja, hogy ja, hát ez utolsó feltöltés, nem tudom, hány évvel ezelőtt.
2: Miért hagytad abba a játékokat?
6: A játék bemutatóknál úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag így már mindent elmondtam, amit el lehetett.
2: Minden szart meg elmondtam, mindent.
6: De nem akartam ilyen önismétlésbe átmenni, meg munka mellett nem fért már bele. Tehát így azért sok ember nem gondolja, de akár egy hónapot is ültem egy ilyen 10 perces videón. És ami így a nagy különbség a mai videósok többségéhez szerintem, hogy így gyakorlatilag egy felvételbe felvesznek valamit, most itt nem akarok. Tényleg nem. Ez egy más stílus, tehát...
0: Más dolgok ezek.
6: Tehát ma szerintem azáltal, hogy sokkal nagyobb konkurencia van, mint annó, mindenképp arra mennek az emberek, hogy aktuálisan újabb anyagot rakjanak ki. Még én megtehettem 3-4-5-6 évvel ezelőtt, hogy akár csak havi egyszer kirakok valamit, és dolgoztam rajta, kétszer végigvittem egy játékot, még meg tudtam vágni.
0: Valamelyik így nagyon hozzá simult? mint hozzám a Honti és Hanna.
2: Valamelyik.
6: Ja, hát természetesen. Hát van egy olyan verekedős játék, ahol ilyen bikinis lányok küzdenek egymás ellen. És ha kell, kölcsönadom. És az annyira borzasztóan rossz játék, de maga módján lenyűgöző, hogy milyen rossz, és rendszeresen, tehát így valaki átjön hozzám, akkor így sokszor így játszunk vele, vagy...
0: Képzeld el, ezt elmondom neked, mert ez tetszeni fogsz majd, hogy volt olyan munkám, hogy a reklámspotokat kellett elhelyeznem a Beach, az, amiben a Hasselhoff van, hogy hívják?
6: A Baywatch-ba.
0: És mindig ilyen mellek után kellett megállni, leírnom, hogy 48-12, és odaadtak egy évfolyamot. És képzeld el, hogy nem lehet végignézni, hát tudod, az beteg dolog, hanem hát ugye szörcsölgetsz, és úgy ráállt a szemem a csöcsre. És mondom, akkor már láttam a csöcset, akkor megnyomtam, egy hét után visszaadtam a melót. Tényleg, azért mondom, hogy figyelj, ez annyira borzalmas. Tényleg, a szexuális életem tönkre, nem tudnak annyit fizetni, érted, hogy egy B-vacsot. Azért mondom, hogy lelkileg közel állunk egymáshoz, csak azt akartam
2: ebben mondani. Jó, de mondjuk a Freddy nem a csöcsök miatt hagyta abba azért a játékokat, de... Az valaki
6: honnan tudod?
2: Csak sejtettem, reméltem. És neked ez az éres váltás, ez tudatosan benned volt, hogy jó, akkor a játékokat már lehordtam mindenek, jöjjenek a filmek, és most azokat is jól leszarozom? Vagy?
6: Nem, ez... Nem, hát van egy jó tucatnyi ilyen filmbemutatóm, elneveztem 99 forintos DVD bemutatóknak, mert így effektíve 99 forintos DVD lemezekről van szó, és így ilyen nagyon nagy filmgyűjtő vagyok, tehát Zoli tanúsíthatja.
0: Jaj, apró kérdés. Igen. Én is nagy filmgyűjtő voltam, de tényleg óriási. Ma már beláttam 54 évesen, semmi értelme az archívumnak.
6: Na, ezzel vitatkoznék. Miért?
0: Kérlek szépen a...
12: Mert mások archiválnak?
0: Nem, mondok egy példát, a Gege haveron beáll a kis kocsijával, és majdnem egy órán keresztül pakoltunk olyan 600 VHS kazettát be az autójába, mert hazavittem, mert ő elteszi. Mert mondtam, hogy nekem gyerekem született, én már újra élni akarok, nem fogok VHS technikát nézegetni. Óriási gyűjtemény volt az. Akkor elkezdtem gyűjteni a számítógép agyára. Egy darab dolgot, valamit megfigyeltem, ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha valamit az archívumba teszek, azt már többet nem nézem meg.
6: Hát ez nálam abszolút nem így van.
0: Tehát ha nagyon nagy filmfogyasztó vagy, ne haragudj, én rettenetes filmfogyasztó vagyok, nem nagyon majd jut
12: időm
0: az archívumban,
12: csak
0: a 364. Jean-Luc Godard, érted, nem fogod előhívni azt az archívumból azt
2: az anyagot.
0: Mert az újabb feldolgozás az archívumban nagyobb feladat, mint az archívumot használni.
12: Nem kell olyan szigorúan csinálni.
0: Nem. Vagy akkor egyedül élsz, és nem veszel magad
6: az ételt. Nem élek egyedül, de nekem ez egy óriási
2: öröm. Van akinek az archívum meggyűjtése, bocsánat, van akinek meg a folytonos fejlesztés, növekedés a saját kultúrának. Hogy
0: de mi értelme ebben a korban archívumnak, amikor bármikor előhívhatom?
12: Nekem teljesen mindegy, hogy hol van ez a dolog.
0: Tessék.
12: Hogy az én saját archívumomban vagy elérhető, és hogyha kell, akkor letöltöm, vagy nem tudom én, szóval a lényeg az, hogy
6: azért,
12: a használata fontos, nem a tulajdon.
6: Mert például Zolival voltak már filmestéink, és utána átjönnek, és így nem tudtuk, hogy mit nézünk. És akkor kinyitottam a szekrényt, és ott negyed órán át nézegettünk, hogy wow, ez most mire van kedved? Mit láttam én, mit láttam? És
0: akkor ez nekem mozi tulajdonos akarsz lenni, hát, alapvetően.
6: Hát manapság már nem
2: tudom,
6: biztos,
2: hogy nagyon csúnya, és most ne figyeljen ide senki, akinek bármilyen cége van. Most értem én ezt, hogy kinyitod a szekrényt, és ez megfogható, kézzel szagolható, simogatható, etc. Nem, az archívum, ami neki van, mert ő kézzel megveszi minden darabot. Igen. Viszont amiről igenis itt siklik el, a bakács, amiről beszél, ez a letölthető dolog akár ott is, ugyanúgy amúgy mondjuk egy N-betűs videótékában. Szerintem ugyanúgy negyed órát én is elböngészek, hogy mit nézek, viszont nem foglal annyi helyet mondjuk a ruháim mellett a szobában.
6: Hát jó hely az,
2: hogy
6: az
2: ez
6: nyilván.
2: Miért van neked ez a fétised, hogy megfogható példányban megvegyél
0: vele? Jól tudod, hogy fétise van.
2: Mert tudom, hogy
0: mindig megveszi. Akkor idióta fiatalok, mondom nektek, hogy fétis csináltok. Komolyan CD-ből?
2: Igen.
0: Tudod, hogy mekkora az élettartam egy CD-nek és egy VHS, egy magnetikus kazettának?
2: Na,
0: az egyiknek 30-szor hosszabb, azért, ha akarsz egy kis archívót, akkor nehogy már CD-re nyomasd a filmet.
2: Nehogy már VHS-re nyomasd.
12: Nehogy már.
11: Csacskó. Én elhiszem, hogy fiatal
2: vagy. Tudod, hogy néhány kazettán valami szar ráment azért, mert nem lehet megnézni az első
11: 25-30 év után. 25-30 év után.
2: Nem, csak 20 év után.
12: Gyerekek, itt hallgatók vannak.
11: Na de erre mondom azt, hogy az archiválás az egy bonyolult filozófiai kérdés. Nem mindegy, hogy mire archiválsz. Figyelj, a kőbe belevésed, az megmarad. Az megmarad.
2: Na jó.
11: A filmszallal kérdezett, föl kellett digitálisan újítani a Szinbádnak a kockáit, mert leszakadt róla a szín. Csak a fiatalok gondolják azt, hogy megőrződnek a dolgok, a lófasz
2: őrződnek
11: meg,
2: volt egy
11: a CD el fog korlani, és a zsír megzabálja.
6: De a CD-re is sokszor mondták, hogy jaj, hát 10 évet adnak rá, és én a 80-as évek végebeli CD-imet ugyanúgy jó meghallgattam.
11: Mert te vigyázol rá.
6: Hát ki nem vigyáz CD-ket?
11: Ha gyerekelesz, nyilvánvalóan vasra van, elzárod a gyereket?

0: Összegyűlünk, hogy most már ilyen havi kétszer kb. Többek között a Zoli is sokszor szerepelt mellettem, és a Sirin is.
1: Hát ilyen sorozatos témában inkább.
0: Nagyjából igen, és aztán beszélgetünk filmekről, és nem mondjuk azt, hogy mi filmkritikusok.
2: Igen, milyen tematika szerint?
3: És ez valami streaming elitekkal?
0: Én rögzítem, egy Skype konferencia.
3: És akkor fölteszitek?
0: És akkor én utólag föltöltöm.
4: De beszámolsz, hogy 7, 8, 5, 6, 7, vagy hogy kezdődik el egy beszélgetés?
0: Hát köszönünk.
3: Okay.
5: Megbeszéljük, hogy kik vannak, kik miről fognak
0: hát,
5: beszélni.
0: Hát igen. Tehát nem úgy, mint most. Most kicsit, ez már túl nagy anarchia volt ahhoz képest, amit mi szoktunk csinálni, de egyébként mi is nem szoktunk kifejezetten ilyen, hogy mondjam, M1 stílusban.
4: De freestyle-t nyomadtok.
3: Teljesen.
0: Igen. Jó.
2: És milyen filmekről?
0: Hát akármiről
4: azt megnézzük.
2: Nem így, csak, hogy mit tudom én, inkább régebbi, újabb.
4: Miért nem kérdezed, mert ő végtelen csöndben van, és nem tudok róla semmit.
2: Mindjárt majd tudom, hogy ő is kap egy kis időt, csak most mindenkiről akarok egy kicsit.
0: Hát, amit éppen láttunk, aktuális mozik, tök régi filmek, és van egy olyan nagyon közkedvelt rovatunk, hogy az emberek küldenek be filmet, és van egy már jó 600 filmcímes listánk, és utána véletlenszerűen egyet kiválasztunk, és azt következő adásra mindenkinek meg kell nézni, és utána véleményezzük. Ezekből nagyon kellemes meglepetések és horrorisztikus filmélmények születnek.
4: Igen, nagyon jó, azt én éveztem, mert teljesen őrült választások alapján
0: igen,
4: történik. Igen. Nagyon jó.
0: Úgyhogy,
4: politikába bele tudtok futni, nem futtok? Mit csináltok vele? Tehát a jelennel mit csináltok?
1: A politikával?
4: Hát a poén, érted? A poént építesz föl, mi? Őket kérdezik.
2: Jó, fiatal. De mert most egy körbenézel, szerintem senki.
1: Mi direkt elkerüljük egyébként. Az a politikát, a vallást, mindent.
6: Azért azt hozzátenném, hogy viszont ez visszafelé annyira nem igaz. Ebben nem szeretnék nagyon mélységébe belemenni, de mi kerüljük ezt a dolgot.
4: De nem hagyják, hogy kerüljétek?
6: Volt egyébként már megkeresésünk innen, de most nem akarok konkrétan mondani, de volt rá példa.
4: Nem, az, tehát azt mondod, hogy vissza tudjátok utasítani őket.
6: Kell is, mert a közönségünk egyébként nem toleráns. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról beszélünk. Uh-huh. Tehát
4: Jó, én nagyon örülök neki. Csak akarom hallani, hogy létezik. Figyelj, a másik média, amiben nem vagytok, az azért is lett ilyen beteg, mert pártpolitikai szándékok irányítják az egészet. Uh-huh. Hát onnantól már majdnem nem is érdekel. Ha nem érdekelne a politika, akkor érdektelenni válik. Uh-huh. Így el tudok érzelni, hogy inkább titeket néznek, mint érted a gyemegy híradót.
6: Uh-huh. Hát azért ott még nem tartunk, de...
4: De ahol azért megnéznek egy gyemegy híradó nézettségét egyébként, az nem tudom mindig.
2: Kevesebb.
6: Ha megszerzett, tudod már át létszni, meg.
4: Jó.
2: Kevesebb.
3: Ha érdekel állok,
2: hogy a statisztikákat
6: ezzel a nézettségek. Köszönöm.
4: Még van tabu ezen kívül, hogy politika, vallás?
6: Politika, vallás.
4: Van-e még tabu?
6: Nyilván az ilyen nemzetiségi dolgokban, dettó nem. Uh-huh. Ami szerintem így normál. Szerintem egyébként teljesen normális keretek között, hogyha működik egy ilyen médium, akkor, de ez nem csak ránk vonatkoztat, szerintem ez mindenhol máshol is normális. Tehát ez annyira szerintem a olcsó hatásvadászat lenne erre építeni egy közösségi hangot, hogyha most nekiállnak bármiféle úszító tartalmat kipakolni. Jó, mondjuk abban a szempontból mi sem vagyunk éppen szentek, tehát azért mi is oda tudunk durrantani egy-két vulgáris kifejezéssel.
2: Ilyen megosztó kérdésekben nem foglaltuk állást, most így kollektíve.
7: Hát én például én politikában nem, de hát ami nem tudom, mennyire vallás, de tehát én azért ezt a, mondjuk úgy inkább ilyen szép szóval, ilyen spirituális dolgokban mondjuk, én hajlamos vagyok belevinni a műsoromban, mondjuk az én gondolatvilágomat, illetve amit én ezzel kapcsolatban úgy élek, mondjuk inkább úgy mondtam, nem azt, amiről gondolok, hanem azt, amit még tudok hasznosítani, illetve tényleg van tapasztalatom benne, azt, de nem úgy, hogy beletolom a szájba, hogy na, ezt kövessétek, mert én ezt mondom, hanem ugye, amit mondta ez a kis példamutatás, hogy bele van szűve az, hogy igen, így is lehet. Tehát lehet, hogy például írták azt is, hogy mondjuk látják, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk más videós, és ez látszik a videóimban, hogy nem úgy viselkedem egyébek, és ez már alapból érdekes lehet egy embernek, hogy hát ő most miért nem panaszkodik? Miért nem mondja azt, hogy a kurva anyát a csekkeknek, miért nem mondja azt, hogy ez az amaz, hanem hogy tényleg egy tök normálisan el tud lavírozgatni, és hogy akkor hogy ez is legyen érdekes. És én mondjuk én pedig ülök ezzel, hogy ilyen szint inkább beleszövöm azt, hogy egy ilyen alternatív képet mutatok.

0: mondjuk a, egy hétköznapi emberről, olyan értem, hogy persze az én vagyok teljes mértékben, viszont mondjuk lehet, hogy nem találkoznak se a tévében, se mondjuk máshol, mert ugye nyilván ez nem olyan szinten, hogy nem vagyok eladható, mert nem veszekszünk orba szájba, meg nincs sem olyan nagyon kirívó dolog, persze valamikor itt bulizunk egyebek, de az mégse egy olyan dologba csap át, ami egy ilyen tényleg a tévében egy ilyen valóvilág színvonal, hogy, hogy pörgetem a brét, és akkor meg ilyenek, tehát ez nem.
1: Ne én... a jó ötleteket az embereknek,
2: meg a következő vlogba.
3: És ti is, srácok?
4: Nem, ez, egy anti-reality show, akkor ilyen szempontból.
0: Hát igen, illetve a reality show, hogyha úgy nézzük, tehát ahogy nézzük, azért anti, mert hogy gyakorlatilag ez az, aminek annak lennie kéne. Tehát nekem mondjuk maga a formula az tetszene, csak nem abban a formában, amiben ők csinálják. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az a fajta dolog, tehát amit akár a tévé is sugároz, csak hogy nyilván ott ugye teljesen másról van szó, mert az egész egy legyártott történet, tehát az teljesen más. Én meg úgy gyártom le a sajátomat, hogy
4: mekkora
0: én szerkesztettem.
4: Mekkora a harca a mainstream médiával, vagy azért jó nektek, mert onnan jön az anyag nagy része?
0: Nekem szinte
4: semmi. Tehát azért semmi?
5: Hát most, azért tegyük szerintem azért, hogy most még. Szerintem most még nem igazán érződik, hogy ugye a YouTube meg a mainstream média.
0: Szerintem semmi. Ja, hát egyelőre nem, de...
5: Jövőben
0: biztos egyébként szerintem.
6: Tudjuk. Én szerintem lassan úgyis terítődik a magyar piac e szempontból, mert már végtelenségig nem növekedhetnek a feliratkozós számok, mert egész egyszerűen így már... Tehát nincs annyi ember.
2: Most a magyar néző.
4: De szerintem tenger nélküli ország vagyunk, vagy miért?
6: Hát nem, mert szerintem eleve így mindannyian elmondhatjuk, hogy így nem a plusz 50-es korosztálynak készítünk tartalmat, és tehát azok eleve kilőve, és ha
4: az de a koroszt... De veletek együtt fognak megöregedni.
6: De nem biztos, hát sok régi nézőm biztos már azóta dolgozik, és egész egyszer már nem követi. Tehát kiöregszik ebből, és ez egyébként szerintem
4: tehát
6: semmi gond,
4: mert... van generációs hatás.
3: De nagyon bólogatás.
7: Hát én például... Freddy-din nőttem fel gyakorlatilag, tehát hogy ezt most minden segnyalás nélkül, de tényleg, tehát amikor 2008 környékén azt hiszem akkor kezdted, akkor
6: volt
7: 2007-ben, de 2008 környékén kezdted el nézni, megvettem a Mesterlövészt, de ez nem úgy, de ez a játék, amit Freddy mutatott be először.
3: Tehát akkor szar.
7: Fos,
6: de mindenkinek kötelező kipróbálni, mert hát egy élmény.
7: Egy sör mellett, vagy valami. De úgy vettem meg, hogy nem a hatásodra. Tehát én elmentem, láttam ott a borítót, mondom, hát tök jól néz ki, megveszem. Leültem, játszok vele, mondom, jó, oké, beírom a YouTube-ra, vagy valami, hogy hogy kezdem, mit kezdem csinálni, és akkor kidobta te videódat, szétröhögtem az agyamat. És így igazából miatta is kezdtem el úgy videózgatni. És akkoriban nagyon menő volt az, hogy mindenki akkor sál, meg mizém, és akkor ez itt az igénytelen játékok, és bemutatom ezt,
4: ja,
7: meg nagyon sok copy ment, borzasztó sok, és én meg igyekeztem azt csinálni, hogy már most is egyébként az ezeket a... Én mutatom a fejemet, dagadt vagyok, nézzétek, kössetek fel, szúrjatok ide, töfjetek le! Nem érdekel, és így... Így ennyi. Szóval nekem ez így kezdődött, úgyhogy és minden seggelása off vége. Sziasztok!
3: És akkor már értünk hozzá, akkor mesélj már egy kicsit, hogy akkor te konkrétan mit csinálsz az interneten?
7: Hogy mondjam?
4: Ne azt, hogy mit csinálsz. Megnéztük a dolgokat.
3: De, persze.
4: Hogy,
3: de ő egy tök más kategóriát képvisel, mint a most úgy akartam amúgy átvezetni először, hogy akkor térjünk át a GoPro szekcióra, és akkor igazából, hogy értem én, hogy próbálom definiálni, hogy így kitartott kézzel saját magadat veszed, és poénokat önmondasz, meg különböző élethelyzetekben.
4: Kicsit body artos, tudod?
3: Igen.
4: Testével és a rapper szövegével együtt hozza az időtár magas szinten, aránylag szerintem.
5: Ez nagyon szép volt.
4: Hát igyekszem. A kultúra története, csak ő nem tudja, nagyon sok hasonló figura volt, nagyon jók is, a Dixiről beszélgettünk valaha, de a Szőke András is ilyen egy kicsit, azért Badár, vannak csomóan, akik ezt a műfajt űzik. Azért mondom, hogy te lényegében szólók ezek, nem? Ezek szólók.
7: Eléggé.
4: Igen. De hát ez az értelme, a dolog értelme. Arra nem is gondolsz, hogy néha itt csapatban őrülj meg? Vagy jó ez a magányosan?
7: Hát én jobban szeretek magányosan, de voltam már például az Imagine Show-ban is.
4: Igen, de,
7: de nem úgy, hogy, tehát, hogy...
4: De így magadnak nem építesz fel a csapatot? Hogy
7: nem, nem, valahogy úgy nem.
4: De
7: alapból, alapvetően én sok esetben egy borzasztó
4: elviselhetetlen
7: ember vagyok. És én szerintem sok esetben borzasztó elviselhetetlen ember vagyok. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy így beszélek, és akkor egyetlen így felveszek egy hangerőt, ami már úgy
3: fősértő.
4: Nem az a, én ezt tudom, mert amikor először találkoztunk, megkérdeztem, hogy mit keresek itt.
7: Ja, igen.
4: Akkor úgy gondoltam, hogy szőrös a stílusod, igen, volt.
7: Ja.
4: De normális volt a kérdés.
7: Persze, de nem.
3: Helyén való volt lényeg.
4: Túl öreg voltam az asztalkörül. Hogy ezeket visszanézed, mert nekem mindig két korszakom volt. Volt, amikor figyeltem magam, és azt gondoltam, hogy ha figyelem, akkor építem magam, vagy módosítok. Máskor, amikor depressziós vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen vagyok. Valószínű, ez az őszintébb és a jó. Uh-huh. De te így nézed magad, vagy építgeted ezt? Tehát
3: van benne egy akaratos fejlődés,
4: visszanézed először is? Egyszer biztos, de hogy...
7: Hát a vágásnál visszanézem, persze.
4: De azon túl?
7: Azon túl...
6: Szerintem azon túl senki nem nézi.
7: Nem, mert alapból amíg megvágom, tehát egy vágást, így háromszor nézek vissza, hogy jó lett, és akkor...
6: Igen.
7: Tehát, hogy már a végére már így tudom az egészet.
4: Az érdekes, akkor nem gyönyörködsz a saját...
7: Nem.
4: Jó, én nekem nagyon sokáig gyönyörködtem, az ember leszokik erről egyébként, tényleg, ha exhibicionisták vagyunk, azért mondjuk.
5: Azért nekünk újdonság lehet, mert mi vissza szoktuk nézni a saját anyagainkat.
4: Tessék,
0: én zenés hívők, mondja nekem, ugye megint más van, minden napjomról szól, és tök érdekes viszont, hogy 6 hónap lezett úristen, hogy
2: néztem.
0: Tehát és van egy ilyen... Tehát nem azért nézem magam, hogy igen, itt vagyok, de csodás vagyok. De
3: egy picit azért.
0: Hát picit persze azért is, de hogy én tudom úgy nézni, hogy ilyen harmadik félként, hogy meg tudom úgy nézni, hogy én néző, hogyha ezt mondjuk én nézném, mint egy X ember.
4: Tehát téged izgat az időmúlás, titeket nem?
0: Hogy mi is az egész, tehát hogy milyen érdekes volt, hogy akkor ez volt, és pont, hogy most, hogy vége, pont ez így benne volt, hogy ez az egy év, hogy mindig eltelik egy csomó év az ember életébe, de valahogy ez azért volt másra, mert végig dokumentáltam, ugye, ezáltal annyira élénkebben él bennem, hiszen volt, hogy visszanéztem, most csináltam ilyen búcsú videót egyébek, tehát még jobban visszanéztem, és így sokkal érdekesebb, és így jobban érzem ezt, hogy basszus, eltelt egy év, és úgy eltelt, mintha csak
2: tegnap. Ez a 13 volt?
0: Hogy?
2: Ez a 2013 volt?
0: 2013, május 22-től mostanáig.
2: Itt beszeretnék kapcsolódni ebbe a beszélgetésre, mert
3: nekem is... Csak nyugodtan, ha már itt ősz,
2: hát nekem is ugyanez, hogy én is visszaszoktam nézni, de inkább az emlékek miatt. De nekem is, mondjuk azért én nem úgy nyomom, mint kell, hogy minden nap, meg minden napra egy ilyen 20 perces összefoglaló, nekem a vlogok azok eléggé, hát ugye én inkább játékokról szoktam videókat csinálni, meg élőben közvetítek, meg ilyenek, szóval igazából én inkább ezzel foglalkozok, vagy ezzel haladok így előre, és a vlogok azok pedig hát ritkán vannak, hogy amikor így saját dolgokról beszélek, vagy bármiről, ami velem, vagy akárkivel történt. És például előző nyár, az előző, hogy volt? Ja, igen, előző nyár végén csináltam egy videót az akkori nyári emlékekről, és ezt például most megnéztem januárban, amikor ilyen nagyon rossz idő volt, tényleg hideg, minden, és tök jó érzés volt visszanézni, hogy igen, ott voltunk Balatonon a barátaimmal, mit tudom én, felvettem, hogy vonatozunk, és akkor ott ment a vonat.
4: Akkor
2: és
4: te dokumentumként használod a filmet, igen. Mondok neked egy kézzel, láttam egy olasz fickó, Michael Newman, amerikai olasz Newmannek a fotó kiállítását, egy szoba volt, egy üres szoba, és 364 polaroid volt rátéve, amint csak az arca volt. És hogy beléptél, itt volt az első nap, és ugye a végig ment a szobának az egy év véget, és ugye nem borotválkozott.
2: Ilyen videót is szoktak amúgy.
4: És marha jó, és ugye fantasztikus a trükk, mert ugye pont az a dolog érdekessége, hogy a lassú időmúlás miatt nem látjuk a változást. De a fázisok, stb. Mutatják azt, hogy mégiscsak öregebb vagy egy évvel. Mi már nem egy évvel, olyan 100 évvel vagyunk öregebbek, mert nincsen levegőnk, és de szálljatok ki egymásból.
3: Adjatok
2: magatokba.
4: Adjatok egy kis zenét.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó.

Amikor befutott a kis kikötőbe, fent a kertvendéglőben sehol sem égtek a lámpák, és tudta, hogy mindenki alszik már. A szél szakadatlanul erősödött, de a kikötőben mégis nyugodt volt a víz, és Santiago felhajózott egészen a kis kavicsos partig a sziklák alatt. Nem volt, aki segítsen neki, felfutott hát a partra a csónakkal, amennyire csak tudott. Aztán kiszállt belőle, és kikötötte az egyik sziklához. Kiemelte az árbócot, rágöngyölte a vitorlát, megkötötte. Aztán vállára vette az árbócot, és baktatni kezdett fölfelé. Csak ekkor jött rá, hogy milyen mérhetetlenül fáradt. Megállt egy pillanatra, hátrafordult, s az utcalámpák visszatükröződő fényében megpillantotta a hal nagy farkát, amint kiemelkedett a csónak fara fölött. Látta a hal hátgerincének pucér fehér vonalát, a feje sötétlő tömegét az előreálló ormányával, s a nagy csupaszságot a feje és a farka között. Megindult, tovább kapaszkodott fölfelé, s a sziklák tetején elesett, és úgy maradt fekve az árbóccal a vállán. Megpróbált feltápászkodni. Nehéz volt, nem ment. Ülve maradt hát az árbóccal a vállán, és nézte az országutat. Egy macska haladt át az úton, messzebb, ment a dolga után, s az öreg halász figyelte egy darabig. Aztán megint csak az utat nézte. Végül letette a válláról az árbócot, és felállt. Felemelte az árbócot, vállára vette, nekivágott az országútnak. Még ötször kellett leülnie, mielőtt odaért volna a kunyójához. Bement a kunyhóba, neki támasztotta a falnak az árbócot. Talált egy üveg vizet a sötétben, és ivott egyet. Aztán lefeküdt az ágyára. Felhúzta a pokrócot a válláig, aztán betakarta vele a hátát és a lábát is. S arcra borulva az újságpapírokon, kinyújtott kézzel, felfelé fordítva a két tenyerét, elaludt. Aludt, amikor másnap reggel benézett hozzá a fiú a nyitott ajtón. Olyan erős szél fújt, hogy a halászhajók nem szálltak tengerre, és a fiú későn ébredt, aztán átjött az öreg halász kunyhójához, ahogy minden reggel átjött hozzá. Látta, hogy az öreg csöndesen lélegzik. Aztán meglátta az öreg két kezét, és sírva fakadt. Csöndesen, óvatosan kilépdelt, hogy lemenjen kávét hozni neki, és végig sírta az egész utat. A kis csónak körül sok halász ácsorgott. Nézték, hogy mi van hozzákötve az oldalához, és az egyikük feltűrt nadrágszárral lépegetett a vízben, és egy darab zsinórral méricskélte a csontvázat. Hogy van az öreg? Kiáltott felé az egyik halász. Alszik! Kiabálta vissza a fiú, nem törődött vele, ha meg is látják rajta, hogy sírt. Ne háborgassátok most! Bement a kert vendéglőbe, és egy adag kávét kért. Felvitte a kávét a forró bádogedényben az öreg halász kunyhójába, és ott üldögélt mellette, amíg föl nem ébredt. Egyszer már azt hitte, fel fog ébredni. De az öreg visszamerült mély álmába, és a fiú átment a szemközti házba, hogy kérjen egy kis gyújtóst, amivel meg tudja melegíteni a kávét. Végül felébredt az öreg. Maradj fekve, Santiago, idd meg ezt! Töltött egy kis kávét a poharába. Az öreg halász elvette a poharat és kiinta. Legyőztek, Manolin. Alaposan legyőztek. Ő nem győzött le. A hal nem. Az igaz. A hal nem. Csak később. Pedrico elintézi a csónakot meg a szerszámokat. Mi legyen a hal fejével? Hadd vagdossa fel Pedrico, ha kell neki a hal csatákhoz. És a hal ormányával mi legyen? Tiéd lehet. Ha akarod. Akarom. Na, most további terveket kell csinálnunk. Kerestettek? Hát persze. A parti őrmotorosokkal is, meg repülőgépekkel is. A tenger nagy. A csónakon meg kicsi, alig lehet látni a vizen. Kellettél volna. Mit fogtál?
Egyet az első nap, egyet a második nap, és kettőt a harmadik nap. Jó van. Most már ezen túl megint együtt halászunk. Nem. Nekem nincs szerencsém. Már elhagyott a szerencse örökre. Egye meg a fene a szerencsét, majd hozok én szerencsét. De mit szólnak hozzá a szüleid? Bánom is én, tegnap két halat fogtam. Ezen túl veled halászok megint, Santiago, mert még nagyon sokat kell tanulnom. Szereznünk kell egy jó szúrós lándzsát, és magunkkal kell vinnünk mindig. A pengéjét megcsinálhatjuk egy ócska fordrugójából. Éles legyen is. Úgy kell megedzeni, hogy el ne törjön. A késem eltört. Mindent elintézek. Csak gyógyíts meg a kezed, öreg. Értek az ápolásához. Éjjel valami furcsát köptem, és úgy éreztem, hogy eltört a mellemben valami. Azt is gyógyíts meg. Feküdj vissza, Santiago, majd idehozom a tiszta ingedet. Meg valami ennivalót is hozok. Hozzál egy újságot. Akármilyen, amit még nem láttam, amióta elmentem. Igyekezned kell meggyógyulni, mert még nagyon sokat akarok tanulni, és te mindenre meg tudsz tanítani. Sokat szenvedtél? Eleget. Hozom az ennivalót meg az újságokat. Pihent ki magad, jól öreg. Hozok majd valami gyógyszert a kezedre a patikából. Ne felejts el szólni Pedrikónak, hogy a fej az övé. Nem. Nem felejtem el. A fiú kiment a kunyhóból, s ahogy ballagott lefelé az országút kitaposott korálszikla kövein, megint sírt. Aznap délután egy kiránduló társaság érkezett a kert vendéglőbe, s ahogy nézelődtek, nézték a tengert, az egyik nő meglátott odalent a vizen úszó ócska söröskannák és döglött barakkúdák között egy nagy, hosszú, fehér csontvázat, hatalmas farokkal a végén, amint az ár himbálgatta és emelgette, míg a keleti szél álhatatosan korbácsolta a tengert a kikötőből bejáratán túl. Mi az ott? Tiburon, hadarta a pincér. Cápa, azt akarta megmagyarázni, hogy mi történt. Nem is tudtam, hogy a cápáknak ilyen szép, mutatós formájú farkuk van, mondta a nő. Én sem tudtam, mondta a férfi, aki vele volt. Fent, az út mentén, a kunyhójában, az öreg halász ekkor már újra aludt. Még mindig arcra borulva aludt, s a fiú megint ott ült mellette és virrasztotta. Oroszlánokról álmodott az öreg.

0: kapuk. Törvény a törvény, szörvény, pillanatnyi pörgény.
1: Némelyik szónak van értelme, de általában, amit mondtál, halandzsa.
2: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett. A fűszál az csúszál.
1: Elég. Mindezt már elmondtad. Különben is mennem kell.
2: Én pedig még sok-sok mondani valóm lenne. De szeretek új szavakat képezni. Ez műveltségre van.
1: A nővérem azt mondaná, ez a nyelvészek dolga.
2: Igaza van a nővérednek. És most még hallgasd meg új szavaimat, vagyis szómagyarázatomat. Suhan az azt is jelenthetné, hogy sukkan. Mokkan az nyekkent is jelenthet.
1: Ebből elegem volt. A nővérem azt mondta, hogy minden szónak megvan a maga jelentése, és így tanultam az iskolában is.
2: Hallod, kislány? Jönnek!
1: Lovasok jönnek.
2: A király lovasai.

0: sajnálom, hogy nem jól látsz.
1: Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
2: Rágalmazza a kecskét?
1: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakkirálynő.
0: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jók a hátsó füleim.
1: Ostobaság! Nincs is hátsó füle.
0: Me?
1: Mindenkinek csupán két füle van.
0: Me?
3: Hát itt vagy gyalog. Már mindenfelé kerestünk.
1: Újból átvált.

0: çiçeği. Hol az afey. Niçin? Nini. Nini ott meg egy gyönyörű szép hölgyül. De hol lehet Óz? Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, szépséges hölgyem. Ne haragudjon, hogy megszólítom, de nem tudja véletlenül, hogy merre találom Ózt, a nagy varázslót?
1: Én vagyok Óz, a figyelmetes. Ki vagy? Mit kívánsz tőlem?
0: Én csak egy szalmával kitömött madárijesztő vagyok, ezért aztán nincsen eszem. Azért jöttem hozzád, hogy megkérjelek, tégy egy kis észt a fejedbe, hogy olyanná lehessek, mint akárki más.
1: Miért tegyem meg ezt neked?
0: Azért, mert te egy gyönyörű hölgy vagy, meg fej, meg minden lehetsz, én rajtam pedig senki más nem segít.
1: Soha nem teszek szívességet, viszont szívesség nélkül. Ha megölöd a gonosz boszorkányt, rengeteg észt adok neked, olyan minőségű észt, hogy te leszel a legbölcsebb madárijesztő.
0: Én azt gondoltam, azt kívánod, hogy Dorka ölje meg a gonosz boszorkányt.
1: Nekem édes mindegy, ki öli meg, de amíg meg nem halt, addig nem teljesítem a kívánságodat. Most eredj, és addig ne kerülj a szemem elé, míg ki nem érdemelted az eszedet.
2: Miért lógatod az orrod?
0: Ja, ne is kérdezd. Nekem is meg kellene ölnöm a gonosz boszorkányt. Hiába ilyen gyönyörű szép hölgy ez az Óz.
3: Gyönyörű hölgy? Hát nem egy nagy fejet láttál?
0: Én nem láttam semmiféle fejet. Csak egy nagyon szép hölgyet. De úgy látszik, épp úgy nincs szíve, mint a bádogfa vágónak.
4: Akkor bemegyek én.
0: Jaj.
4: Csak tudnám, hogy milyen alakban fogad. Itt aztán nincs se fej, se hölgy. Ott ül egy hatalmas hétfejű sárkány.
5: Én vagyok Óz. A hatalma félelem. Ki vagy? És miért járulsz előtt?
4: Favágó vagyok, és pedig talpig bádogból. Ezért nincs szívem, és nem tudok senkit szeretni. Arra kérlek, adj egy kis szívet nekem, hogy olyan lehessek, mint a többi ember.
5: Ha szívet kérsz, ki kell érdemelned.
4: Hogyan?
5: Segíts Dorkának megölni a gonosz boszorkányt. Aztán, ha meghalt, gyere vissza, és akkor neked adom a legnagyobb, a legszerelőbb szívet, amely csak a birodalomban található.
0: Neked is ez unta, bádog ember.
3: És milyen alakban?
4: Egy hatalmas hétfejű szörnyetek képében jelent meg előttem, és azt mondta, ahhoz, hogy szívet kapjak, meg kell öljem a gonosz megszokkáját.
2: Mai szörnyetek képében látom, ilyettemben akkorát fogok ordítani, amekkora csak kiférni torkom. És ezzel újjájéztek, hogy minden kívánságunk a teljesítés.
6: No, hol vagy te? Szörnyi!
7: Jézusom! Kigyulladt a trózék! Segítség! Anyukám!
8: Én a Smaug, Óz, hatalmas, ki vagy? Miért jár
6: összelesz? Én gyáva oroszlán vagyok. Mindentől és mindenkitől félök. Azért jöttem, hogy megkérjelek. Adj nekem egy kis bátorságot, hogy valóban az állatok királya lehessek. Ha már egyszer kineveztek.
8: Hozzál bizonyság, hogy a gonosz baszorkány meghal. És abban a minutában bátorra leszünk. De ameddig él a baszorkány, Addig gyáva maradsz.
2: Megérzem. Ha nem félnék ennyire, most meg támadnálak és kényszerítenélek, hogy segíts rajtam. De így, mit is tehetnék, amikor úgy veszkedtél, mint a nyárfa levél.
3: Ne is mondj semmit. Na menjünk. Üljünk le a mezőn.
9: Igen, üljünk le a mezőn, és beszéljük meg, hogy mi is te beszéljünk.
3: Hé, várjatok meg! Hova mentek? De hiszen most én következem. Nekem is jogom van bemenni Ószhoz. Gyertek vissza! Majd én kényszerítem. Elmentek. Nem baj, én bemegyek. Én vagyok itt Totó a kutya. Tetszik hallani? Kérem szépen. Tessék nekem varázslatot csinálni, hogy én is tudjak beszélni. Mert az nem igazság, hogy mindenki tud beszélni. Még a szalma is, a bádor is. Mindenki megérti egymást. Szegény kutyák a csújtja a szótlanság végzete. Kérem, ez igazságtalanság.
10: Mi az a rettenetes mutatás?
3: Éppenséggel arról van szó, hogy nem ugatok, hanem azt mondom, hogy beszélek.
10: Dabi hát a kézt a csaló kutyát.
3: Na hát, ez disznóság. Na, ne rángassanak! Majd én utána nézek, hogy milyen varázsló az ilyen. Aki még egy egyszerű kutyaugatás sem ért meg. Ne cibáljanak már! Pont a fejemre. Micsoda szégyen. Mit évők legyünk, barátaim?
2: Azt hiszem, nincs más hátra. El kell mennünk a nyugorok országába, és minden félelmünk ellenére meg kell keresni. És el kell pusztítanunk a gonosz boszorkányt.
3: Mi is, ha nem sikerül?
2: Akkor én sohasem leszek bátor.
9: Én se jó szívű.
3: De én akkor sem tudok megölni senkit. Ha sohasem látom Emminén itt Harry bácsit és a farmot.
2: Én is veled megyek. De túlságosan gyáva vagyok megölni egy boszorkányt.
11: Én is elkísérlek, de félő, hogy nem sok hasznomat látod, amilyen esztelen.
9: Én nekem pedig még ahhoz sincs szívem, hogy egy boszorkányt bántsak. De ha mind mentek, természetesen én is veletek tartok.
3: Várjatok! Megkérdezem a Kulcsárt, hogy merre menjünk. Kulcsár bácsi, tessék mondani, melyik út vezet a gonosz nyugati boszorkányhoz?
12: Oda nem vezet. Oda soha nem megy senki.
3: De hát akkor hogyan találjuk meg a boszorkányt?
12: Mi sem tudom. Menjetek mindig nyugat felé, arra, amerre a nap lenyugszik. És ha odaértek a nyugorok országába, az a boszorkány birodalma. Ha átlépitek a határt, rögtön oda siet és rabságba egy benneteket.
11: Na, azt talán mégse teszi. Tudnélik, mi akarjuk őt elpusztítani.
12: Ó, ez egészen más. De azért vigyázzatok, mert nagyon gonosz és nagyon mérges. És a végén még képes lesz és nem hagyja magát elpusztítani. De hát csak induljatok bátran, mindig nyugat felé, és előbb-utóbb rátaláltok. Sok szerencsét!
3: Köszönjük szépen! Viszontlátás!
13: Megáll az eszem! Hallottak még ilyet? Még hogy engem elpusztítani? És kit merészelik ezt mondani? Micsoda népség! Egy pisis kislány, egy csomó koszos szalma, egy rakás vasdarab, meg egy reszketek bárgyú oroszlán. Hát ez kifejezetten sértés. Ilyeneket küldenek rá. Megállj csak, Óz! Adok én neked! Minden gonoszságomat bevetem. Elő a farkassípot! De? Hol a síp? Ide tettem. A fene egye meg ezt a rendetlenséget. Na, megvan. A cipőmbe dugtam. Új, de koszos. Meg kéne mosni, mielőtt a számba dugom. Megmosni? Vízzel? Szó se lehet róla, inkább belefújok így. Ide hívom a farkas elájt.
14: Mit parancsolsz, édes gazdám?
13: Megparancsolom, hogy hívd össze a farkas csorgát, és támadjátok meg ezt a társaságot, amely egyre közeledik a birodalmamhoz. Halljátok fel őket, egytől egyig!
14: Igen így! Igen így!

0: Nem is gondolná az ember neki boszorkányokat.
1: Semmi félelmetes nem találok benne.
2: Olyan az egész, mint egy kirándulás.
3: Jesszusom!
0: Mi volt ez?
2: Farkasok. Farkas csorda.
1: Na és?
3: Te nem tudod, kik a farkasok? Te nem tudod, megesznek bennünket? Jaj,
1: most mit tegyünk?
2: Gondolkodj inkább, ne képvezősködj.
1: Jaj, mivel gondolkodjak, ha egyszer nincs eszem.
0: Gondolkodj, és gyorsan találj ki valamit.
3: Találj már ki valamit.
1: Világon semmi sem jut az eszembe. Ha csak esetleg talán a bádog ember kiáll ellenük, őt nem tudják megharapni, mert vasból van, ő pedig a baltájával jól elveri őket.
2: Igaza van.
3: Mi pedig szépen elbújjunk. Bújjunk már el.
0: Ügyes,
4: csapatnáj! Összes farkasok nevében felszólítalak idegen, hogy add meg magad és add elő társaidat, hogy fölfajjunk benneteket rettenetes fogainkkal.
2: Én szólítalak fel benneteket, hogy adjátok meg magatokat és tűnjetek el, mert a fejszémmel gyűlik meg a bajotok.
4: Nevettes, mert kiesik az oldalam. Egy szál magában fenyeget 1000 farkas. Farkasok, támadás!
2: Esztek! Nesztek!
3: Nesztek!
0: Szabad az út! Indulhatunk a boszorkányra!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: szokok én csinálni, olyan, hogy gyros tészta van, és akkor én aztán minden bűvű csinálom, én nem rendes tárcsiba sütöm, hanem gáztárcsiba szeretném sütni. Ezt ugye abból több van.
1: És mennyi ideig tart?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kór. Mert még aztán főznem is közben, mert van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval ez ilyen koronaszerű, de aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom zserbó egyet, azt talán biztos ismerik, az három felekülvegy, három cipóba azt a masszát, és akkor legváron egyik, hát meg kell nyomni, mikor kisodortam. Írodott a cipa tesszük. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy legváron megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült. Akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kártya az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írt el a rendes tápszihoz, én meg a vásztápszihoz, ahol én veszek. És akkor azt is meg a visjánit, hogy tojással gyúrom meg, és cukor, meg zsír, vagy ráma, ha akarni. És akkor beleteszem a tápszibe, megkenem legvárra, akkor 4 tojás fehérit fölvárjuk habnak cukorral. Először fölvárom habnak, és akkor megszem cukor, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott a zacskóban most elég hoztam, abban a tetejét megfintem el szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen. Akkor arra öntöm ki, amire rátér ki a gáztápsziből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabban a tápszibe 4 tojással kis kutat sütöd, de abban nem kell több, mint egy puposkanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébb egy picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsába. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem. Azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem megint legváron, azt az alsó felé, akkor arra, amikor ez a piskóta megsüt, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van száva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, mert abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. Még majdnem felállítom. És akkor ez aztán, hogy el van száva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején. Hát azt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz az a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, szerintem. Jövő pénteken lesz. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő. Mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajt, úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magam túl minden, pedig én is dolgoztam már az 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni, és 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőr jártam. Nem, egész 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőr jártam. Innen mentem.

valami kor, a híz auka, disznauka, azok mind mangalika, disznauka, autok, azok nagy gyöndörszerű malacok, amik kimondottan zsírsertések. A disznautorba, a disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznaunak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírsertés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnája, az olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor az divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírozták meg a pirítost. Tehát rendes fehér savszalonnával, levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megszűrült a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítósra, olyan szépen, hogy elbukott a szalonna, tehát megzsírozta, de én teljesen a bőr így elbukottatták, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítost. Úgy áll meg, úgy szíjjál, töretezik a kezik a pirítost, ott a szalonna egy szépen szalonna. Tehát az biztos, hogy esztendeik is így voltak, tehát nem úgy, mint most, hogy hát egy pár hónap alatt felhívott a malac, hanem általában egy esztendeik így voltak a magyarit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt annak a kolbásza és a akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába tűzják. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek, hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondja, hát ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg az anyja, meg a fejük, meg ez, meg az, így vették a hetik a hízak, hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, még akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, még akkor jobban volt mangalic, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, hát jól van, vegyünk. Megvették a ideig, felhízolták, minden szép is volt, levágták, korbát fejtöttek, azok is belőle úgy szokás, akkor megszáradt, elkültik a kolbát, megszáradt mindet. Egyszer egy vacsoránál a kolbát tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapotta a kolbátból, kitört a foga, beütővágta a kolbát, azt mondta, hogy a fenn az ilyen disznau tegye meg, azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször, azt mondja, itt most is azt mondja, itt vagytok az oka, mert itt reznyek voltatok rajta, a fenn ott tegye meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányt, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kartagi kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászot meghagytak, meg egyáltalán sem, tehát semmilyen kolbászba, paprikát egyáltalán nem tették. Tehát egyáltalán nem tették. Főleg meg azt, amit száraz kolbászot meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbát, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbát, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tettek paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az egymezetyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem vala a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abból meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsírt. Tehát bepirosítja. És abba a kolbászba, amit így eltettek, akkor csak saut tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymászok, jó fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a jó fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen taszítva. Én ott úgy megfogtam a gyerekkoromban. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak maradt, ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsírt.

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a drág Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták Mojkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellettek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkes olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkes. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezeket még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolba mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a földből terült ez a nagy föld, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a föld, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a föld, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomorkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isteni csoda volt, az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak a megyen. És ahova oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor Krisztus Urunk teremtette a népséget, hát a gyakból gyújtja őket, na aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersen. Na akkor mikor betette, elfeledkezett, mert gyújtja a másikat, elégett. Hát most mi lesz vele? Na nem baj, előtte még ez, mert a fekete, mert az előtte. Na jó, akkor meggyújtja a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de a fehér szűr meg, hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Hát ugye ebből lettek akkor kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújtja a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér szűr. Ezek lesznek a magyarok. A fehér zsidókkal. Ezért a feketék, a négerek már Krisztus Urunkat azért megsütötték. Na, amikor Krisztus Urunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordát, mindent ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szállni, nos, akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát gyújtja, oldalbordáinkat készíti, oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem viszont. Azért, hogy fölényesebbek a férfiak, mert azok e bordában fegyverzők vannak.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta egy másnak, hogy nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendi a fejedet. Na hát be is keni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondolt, hát be keni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Elérne épp is a felesége, meg lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor is szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyala is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a légyre szállott elő, és ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezit, és azóta lett ott is.
5: Ádám és Éva, mikor a paradicsomkárban voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az ágya. Egyszer azt mondja Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örök időn keresztül vetni az ágya. Tűz mellett ültek, csóhéjáltak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai ámoskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népben lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. És egy nagy kígyó még ott leselkedett. Ember volt a kígyó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, azó van szó. Akkor a kígyó oda, amíg azt a Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almot neked adom, ha ide jössz. Enyém ez az egész, akkor még nem volt gyereke. Volt gyereke. No, aztán annyira jó vagy itt a kígyóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált a kígyó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem volna elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha tehát a lopottakot elgyúgja, az igazakot teszik elé. Akkor azt adok, okosabbak voltak,
6: igen.
3: Akkor adok, iskolába is járhattak. Azok a kitagadva gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Ugye megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az embert teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abba közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek, akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatból hív, és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. és akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg.

0: ha csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermekei és a feleségei. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkába nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta a Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kijött a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
1: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezi. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasan, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
2: Mikor azt a Bolélium tornyot építették,
3: igen.
2: Ugye ima annyira félmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak meg, mert mikor téglalkozik,

0: kértek, mortért vittek félnikor, mortért vittek, akkor téglát kértek, úgyhogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
1: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorba adtak mind az akkori nemzetek, mind sorba adta őket, mindignek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélget, másnak ez a nyelvet, te magyarul, te németül, te szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarom, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy mindig a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja a turista neki, ha elfogyott ma, mind azt mondja, amit hoztam nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset, azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűt, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban.
2: Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg a zolahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarznat, hogy abból csinálják maguknak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az ebét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett az ebét, revizelve csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a katyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászonborokon megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, sem az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főtesz kell csapja.
0: Abrahamnak sokkal nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110. Igen, körül gondolom ma, hogy így volt. Akkor most ők, hát Abraham el is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, még nem volt gyerek, Sáron, hívtak azt akkor, hogy elcsapta, hát minősült mindig Abraham, most akkor emlő visszament az asszony, felhajtotta az asszony, és hát neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, még örültek neki nagyon. Hát aztán az Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozza fel neki azt az egyetlen egy fiát, Ízsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt ma ugye most Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vittem én fát is, olyat, hogy akire rá terjedett volna. No? Azt akkor szegény kis Ízsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Már most összerakta a kőbaszt a kisolottalformát, keresztbe korúba a falkot, azt majd ma akkor terjepéltette rá a kis Ízsákot a fateteibe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja én nagy borgóban nóla, és halt akkor egy angyal jelent, még egy kosforma a gazközt, olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Nos, akkor így menekült még Ízsók.
3: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy jó Isten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki a fürtök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes és minden. És a filisztiusok nagyon haragudtak rá. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszon egy házacskába, és oda ment békeredzett szállásra. Vélyes fogadta, olyan erkős, talán asszon volt. Aztán ők ezzel jöttek. No, de hát a filisztusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszont, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt meg tudta csinálni. Ő aztán kérdezgette, hol jelent mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztiusok, akkor ő mindjárt szembe szállott vele, akkor el kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, hát te azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodot nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelben, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elviszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és altatta, azok hoztak neki kötelet, megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztiusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztiusok. Az megfogta kötelet, mind a morzsát, szétszaggatta, nagyon erős volt. Hát, nem tudtak használni. No, de hát csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán addig ostromolta, hogy hát mondja meg. Miért titkolja egyszer, ha imán oda jár ez, akkor miért titkolja oda udvarol neki? Aztán ő megmondta, hogy neki jó. Az erő a hajába van. Neki soha még nem volt levágva a haja. Neki a hajába van az erő. És akkor az asszony állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. És ahol, hogy levágta, akkor hírt adott a filisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitt és kiszúrták mind a két szemét, mert sok kárt tett nálik emberbe. És ahol börtönbe dobták. Aztán örvendezett a király, hogy Samsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetel házat, úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait, örvendezzenek egy kicsit, hullassanak. Samson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Samsont hozzák fel, és muzsikáltassák, és kacagták, hogy most nem látsz, most nem tudsz semmit csinálni. Elég van, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hárra állítják őt, hogy legyen az oszlophoz közel, mert ha nem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinálni. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltottak, és nevették, mikor azok a jogából nevettek. Ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta, és a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, összehúzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, és azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt, de megmondotta, régóntotta. Réta is buszutaltuk, de ő is buszutaltuk.

0: ötödik szöveg, minta a Palóc régióból. A felvétel a Nógrád megyei Hont községben készült 1996. áprilisában. 75 év körüli nyugdíjas nő, vallása római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk, kendert vettünk, elvettük a kendert, kinyőtük, vittük a patakba, beosztattuk. Térdigérő vízbe mostuk a kendert, kitarigettük, messzaradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kéhőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba, főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak, fából volt csinálva, az alagból téve a szálmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. Akkor ment a víz, abból a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővartuk olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék, egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messze arat, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük. Abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvára, akkor már vágta le belőle nekünk, és vártuk a cifra pamukos ingeket. Ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargával, koszorókat, szép koszorókat vártunk az ujjára. Megvárt az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Az nem tiszta pamuk volt, az felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le, ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyót most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkpalkra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férhe ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokat. Én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing az öregnek. Jóval ne beszéltessenek ma, elég volt ma.
2: Ki volt keményítve a pentőt?
1: Nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig főben nyúl, szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk. Hát azon volt egy kis csompos cipőcske, most nem nagyon jutott akkor. Fél cipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülötte, most melyet húzzam fő? Akkor még ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomban nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-en. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt. A mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön, a búza vetésen le, azt visszament ma, előtte akart gyönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy odavaló. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Most mentek a kocsmából többi emberek haza, és közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudták a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. ezt ugye elvágta a kanalat. Ugye mi volt az sok papró gyerek, ötön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: venni. Tavasszal mihest már szántjuk a földet, mert málék is szoktuk, akkor már venni. Akkor elveszik a kender. A kender vetés, mikor elvetettük tovább, majd akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőjön szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűlni. Akkor nekifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal bekössük kévébe. Kévébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszük a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön nekifogunk, kimossuk, tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törőre. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt, de úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk. Ahogy ki volt tilolva a kender, akkor neki fogtunk megcsinálni, megdörzsölődött. És akkor neki fogtunk vasecseten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecset, úgy hívják. Az abból puszuk, abban van feje, nyira, és van benne göngy. A göngy, és van benne csepi. Abból csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, a felmenő. A feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az apróxus, az a göngy. Az is jó, mert abból zsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt. Akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Vannak a nagy tekerőbak, arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam. Már így mondom, hogy motorlán is kell, az már az izét mikrofonok. Mert motorlálni kell, és azon tekerőbakra úgy megyen rá arra célra, szépen. És akkor letekertük, már letekerődött kóticsba, és azt a szűntük. Ez az beleszűnni valahol.
1: Ez a
0: beleszűnni. Igen. Meg a felmenőnek is lehetett ezt a szép fejeket megcsinálni.
1: Igen.
0: Azon kezdődik a vetésen a szűvés. Mikor megindulunk a vetőn. Az alsó fogunk kezdjük a vetést, és felalulul nem megyünk, ahány rendet akarunk felengedni. Felalulul és fent, azonnal ott is fogra tesszük keresztbe. És akkor ilyen is be, és hogy oda pátmamat, akkor szoktunk kötni alulra felére, mikor már megvan vetve, és akkor láncszemben takarosan le szoktuk fedni, hogy össze ne bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a zesztovátára. A zesztovátára, amikor felkezdjük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztjük, és visszamegyünk, és újra vissza a hasonlóra megyünk.
1: A hátusó.
0: Hátusó hasonlóra. A hátusó hasonlóra. Pedig nem szépen, akkor van ottan közte pátmadag, ahogy mondtam, a vető. A két fogban van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasajon. Mert ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára, és akkor szépen, itt meg arra a többi, meg itt van oldalt, letéve, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befele. Mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen. mert van olyan, hogy keresztül húzta az a láncszemen a cérnát, és akkor már nem, megvan a hiba, már akkor nem tudja leszedni a láncszemet, hanem mikor összekötötte azt a láncszemet, ahogy befeleszette, azt engedje ki fel, amelyiket rákötötte arra a másik láncszemre, mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cérnáját.

A faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe me, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kereködött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő össze, nem tudom. Ott voltam én, mi kis leányka, aztán ott voltak a bátyáim, meg a falubérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő, csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek. De hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek. Ott kinn az erdőn. Hát, ugyan beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokot, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életembe olyan jelenetet, amikor az ökrök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök és lehetünk. Hiába voltunk betegök, szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körül is. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja. De ez igaz is. Ha észreveszük, hogy betegek vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegek vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. De ez egy kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajthárostól együtt a pajtafalának, lekékült a lába, meg a lábujka, de mentem a mezőre. Észre se vettem, hogy fáj, mert muszáj volt csinálni. Ezen csodálkozom én manapság, hogy máma annyian betegök, és síránkoznak, és lenézik azt az embert, akinek nincs ideje beteg lönni. Így van az angyalom. Jobb volt ezelőtt, mint most.
Én úgy látom.

0: szomát, Jézus, vagy Jézus Krisztus a földön jár. És ugye kiadtan, hogy mindenkinek szabad vetni búzát, de csak egy barázdát. Volt egy olyan tárhatatlan ember, ha maga egy barázdát lehet tármálni. Azt mondja, én nem csak egyet, mert én többet tármálok. Tármált is, de aztán egyszer hatályt Jézus Krisztus. És azt mondja az embernek, hát te miért vettél ennyi búzát? Hogy legyen búzát? Azt mondja, szabad mindenkinek, de csak egy barázdát, de te többet vettél. Ezután te vesz annyit, amennyit akarsz, és én adok annyit, amennyit akarok. Megfogta a kalászon, mert egész végig fáj volt a búzaszár, megfogta, és így felhúzta. Na, ezután csak ennyi lesz a termés rajta, és vethetsz, amennyit akarsz. Te vetsz annyit, amennyit akarsz, én adok annyit, amennyit én akarok.
1: Az Úr Jézus utazott valahova, találkozott a lóval, és mondta a lónak, hogy te ló, vigyél el Angenetára bizonyos helyre. A ló azt mondta, nem ér közömmel, ennem kell. És azt mondta az Úr Jézus, no, akkor is egyél, amikor nem akarsz. És ment tovább az Úr Jézus, találkozott a szamárval, a szamár evett, és mondta, te szamár, nem viszel el Angenet. És elviszlek, azt mondta, és felült a szamár hátára az Úr Jézus, és elvitte őt, ahova ment Jézus, és azt mondta az Úr Jézus, te még a szenétdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamárnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregökti, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a szamár hátán ment valami nádasban köröttű, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszabadította a nádat, de a fogaheve meglátszik, ezt tartják a legendát, hogy addig látszik a nádlevélen ez a harapás heve.
3: A papa indult egyszer, hogyha hát ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre teszni. Hát ugye Jézus is a földön járt, találkozott vele, és kérdezte, hova menjesz. Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél jobb kenyerre teszni. Hát olyan helyen nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyerre tegyenek. Által változtott a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte Jézus, hát viszem a városba, mert családom jó nagyból, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy három év múlva itt ezen a helyen találkozunk, és itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj neki, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége abúcsa, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovat, dolgozgató csaval, ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arról be tudta szállítani a városba, vitt haza élelmet a család, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségében, lóképibe, hát meg akartunk nyalni, csókolni a ló, de pap még megharagult. Hozzaütött, kitalálta ütni az egyik szent. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalú forgácsot kellett tovább vegye, mert ló volt. Nem tudom, végig hát lejárt a három év, és a szegény ember a megbeszélt helyen jelentkezett három év múlva a lóval, ugyanott találta Jézust, és visszaadta a lóval. Na hát, visszavette a lovat, és akkor hát úgy, hogy a három évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége, mikor meglássad. Te hol csavarogta a három évig, nem szégyelled magad, és még valahol verekedtél is, mert a szemedet is kívül. Hát azt mondja, Hát ott elütták ki feleségét. Hát én hogy üttem volna kis mikor? Hát 3 év, mikor? Sem mondta. Hogy üttem volna én ki azt? Aztán elmagyarázza a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amiért lóvoltam, hát te hozzá, amit te is kivittél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol búzakegyérnél is jobban tesznek.
4: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög mentek az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjén mentek, és akkor mondja a cselédasszony a fiának, hogy az ördög bűnnel. Mondja az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odább, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy az ördög bűnni el. Mondja neki az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten, valamikor az emberek gatyába javartak. Úgy mentek aratni, valszongatyába. Masina mellé is úgy jártok, az asszonyoknak meg péntőjük volt, péntőnek mondtak, bőrruhat hordoztak, valszom péntő volt, akkor gabonát hordtak, másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a felszokta kötni akkor, mikor csáros négy szödött, abba szokott szönni. Akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezá vagy a lába. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szötte tovább, mikor leesett. A kötény osztat mindig fordottam. Akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötényt szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezéklap. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklapsotor tudtuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán foltoztuk valszonyok, de mi osznak, megfoltoztuk déjbe, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklap, úgy tudtuk a lábunkat a taróba, hogy mi bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, meg kellett húznunk. Akkor jött a gabonahordás. Gabonahordáskor összeszoktak állni kettő-három fogat. Hordták a gabonát kazába. Pajtába rogták be. Akkor, mikor jött az a masináslás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a kenyerüket, a nyári kenyerüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak. Ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccan. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanasz, suszter. Mindenféle volt itt. Volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk. Könyörgésre. Akkor, aki szült gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszülejének. Az is el szokott, ilyen több öreg asszony el szoktak gyűnni oda imádkozni röggel könyörgésre. Ott főső szoknyáig, alsó szoknyáig, akkor úgy a péntő. A legfőső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyek, mert a Karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomban, hogy én ide el nem gyűjök a templomban, mivel átötték a szószéket. Hát nem is voltam a templomban. Én vasárnapunként, mint máma is, megfogadtam ott
Isten tiszteletet, Debrecenbe beszédek mamó. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valót?

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Őszológiai gyakorlatok. Írta Dumpf Endre. Nem is kell más írásjelem. Tollam s füzem, meg a csillag, aki vezem. Én közben csak következem. Hús. És ősz van a kórházkertben. Az égen szép herélt polóim úsznak a múltat kergettemben. Utol se érnek ápolóim, hisz künn az ég, és itt a kertben, honnan kiszáll a gyönge lélek, míg orvosságot nem vettem ben, kanalasat elüldögélek. Ám bátor fakókosztomban, nem sírok sóhajtosztomban, sőt, pille-pille jó flakon. Szállok szinte a pizsamámban, szabadság, szerelem a számban, mikor kólával jól lakom. Egy fényképész, az őszi nap aranyfürdőjébe mártalak arcképem, bamba ostyám, amely az égen áthalad, elestén és borostán. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa az ablak előtt, de látod amottan az udvar mélyén, hogy jár a hűtő vaslapátja. Na. Egy őszológián az ember kinéz, és dől a vers rakásra. Fogom és megírom, ó, te szép miméz is, megvagy a hatása. Csak kinéz ablakán, ott úsznak a versek, szép rácsos papíron, az égbolt hablatján. Itt van az ősz, itt van újjé, és szép, mint mindig énekem. Isten tudja, hogy mi végből jövök haza a büféből, s húzgálom a zörgő avarban, mint kis kocsit, az életem. Kórházam nyájas, reszkető, meg-megereszkedő salétrom sárga ház. Egy omlatag dús hasfalán a vadszöllő érrendszere, egy elvirágzott haskötő, szűk cekkere. E nyugton égő lomha napra mi jó kiülni rád, nadír, zenit, te dőzsöl lánggyári dél. Az elme partján lágy vonszó le mi jó, mi kúraszerűen levegőzöl, magukra száradt gondolák zörögnek, fut nyári bél. Vannak szavak, amikkel itt az ember a sírig elfog telve, a körözött, a finom főzelék, vagy épp az elme. Kisbögre ősz, avarcsorom, legyek gépparkja, bőrzománc. Az élet hús, és gyorsan erbüfé, veres körmével föl le dobrokol, mert jön érte a róka lelkű féri, hágómén, nagyseggű motrokon. De néha enged sorban állani, kisi alája nézni néki, kávégépénél inhalálani az élvezeteket fenékig. Míg él az ember, folyton így cseleg. Az osztályon bár csöppet sincs meleg, hajszál híján kihűltem. Rám csomózták a pizsamám, és mint a tejberizsa, máma déltől egy tömbben ültem. Tűbe fűzve, mint az Isten, szikepumpa, fesshigany szál, doktor hideg, műtőlámpa, fecskendő fény, mint az Isten. Előcsörgök a vállamon, kopasz vállap egy kázubonyon, komplett majom. Nézem az őszt a tévében, az Úristen 2001. évében, minden hónapban a magyar egyen rengeteg szart látni. A női bárány menten eljő, mint rakott szoknya gyapja, kelengyéjét blisszírozó varó leányka forma felhő, hajtását hajtására rakja, és lassú, szép gyarapja a szűz, fakó remény, elél, amíg elél, elmojlik alkonyatra. Van itt egy bácsi, egy 1000 éve nagyon kíváncsi a jobb kezére, körmenetet tart, nagy-nagy pumpával viszi a jobb kart, balban katéter, a Pista bácsi. Engem a nyelv a számba lóbál, jaj, büfés néni fáj nagyon, veri az elmém minden szónál, ezt mondhatom, s a habzó szálkás deszkos tégén rugózok én el, pápon dekli, egy kömény maga röppenése, mely a világot nem érdekli. Parázslani, sóvár és lankadatlan büfék teraszán lád nem elég, aranyzölden az alkonyatban, mire megy a keresztül nézett párizsi vég. Alkonyi felhők füstös taraján, életem lángolt karaján, mert a szépség oly rebbenékeny, mint a gyékeny, lábát mindenki beletörli, de leszarja. Ó, vérveres klub délutánok gombócágyűr zsebkendeje, ki később mennyit sírt utánuk, ki freccsent mennyi endeje. Semmi mása, senki mása, károm lássa, Isten lássa, szegény dumpfnak magom lássa. Mint egy lapos tehervonat, üresen jött, üresen ment, elment a nap. Csak az este vízszintese, arany, kese és fekete. Ó, ti csöppet sem nikotin sárga, kórház trafiki őszök, izzik a fák szarvas bőrnadrágja, s a horkanások oly ismerősök. Csak rágni, rágni, mint a nyúl, répát, ropit vagy avarillat. Én ezt szeretem mondhatatlanul, már ami engem illet. Szem rokona, szem boldog ősze, nem vagyok szent kinek, nem vagyok szent kinek, mondta a bősze. Mint a disznó vissza dögönyzi, nem ám melegítő, nem felkeverő, semmi espresszó, cappuccino, semmi fino. Potyaleső bácsink álma beűzi, mint kávépor az ideges eső. Ülünk egymás, angyalok, pad vagyol és pad vagyok, akik szépen andalok, ám bár ideiglen, Géza gézben vagy gyalog, élten élni nagy dolog. Tiszta kár, hogy meghalunk, pedig nem. Az ablakon túl gyászfák, őszi fitness. Nincs más a halló és látóterembe, csak a papír és rajta kis grafitness. Miután behoztak a kórterembe, felhorgad itt benné, ha még a nyár. Úgy hussan által, miképp egy beöntés, mely a beutaltnak fejenként kiár, hogy fel sem tudja kapni a köntöst, bár az úgyis csak leletolni gátol. Az én múltam fájdalmas irrigátor, zománcos kehét sírva pumpolom, miképp most lickom el a pizsamától. Üfés néni, ne dobjon el magától, csárdásos kezi csokkolom. Egy háromlábú apáca futott utána éjjel, volt nála nyalók, a bélyeg. Kisfiú, kiabálta. Sütni való öcsikénk, kiabálta. Hogy hívnak? Nem mondtam meg. Azt mondtam, Lalika. Az ősz családja, elfek menye, elfek hője. Te is ír a hold, van rá nincs oka, véndedóvó oszlop csarnoka, álló fasz éj, ahol a halál angyaltollal szilofonizál. Bejön hatalmas kezdőbetűvel, bejön böllérném lázlappal, tűvel, lepedőm meglássa, ne nézzen úgy rám, nézzen szépen, körömhintóm a szürke égen, hajnali sírás, ó. Első sugárát távolsági buszon a hajnal épp préseli magát át, dubusom, dubusom, gurgulánt robajjal ingyulladásán, mint a nyíl, korzodil, korzodil. Nem őszül máma szépen, egy néni áll a járdán, vérében, kérem szépen. Egy nagy csontos kerti pad van szembe vélem, de nem ül hónapszámra senki abban, csak az őszül egyedül, fütyörész is elterpeszked rúdhűtő szekrény gyanánt, ám hogy minden cinkereszket arra rá se ránt. Az élet kontyos és gonosz dagály, büfésnök pláne, mint egy papagáj. Feltartott fején úszó sapka van, viszont alantyán rúg, mint vad bivaj. De várjátok csak, cifra kentagálják. Azért a víz az úr. Odafönt már vadludaznak, vadludaznak, s az utazók elutaznak. Csak a rigók reggeliznek, nem bolháznak, nem biliznek, már a nap is kisütőben, az udvar mélyi hűtőben. Kimulatoztál annyi szar diván, és tested és heved, és mérged már alig van. Te őszi nap, te féltekénkre ömlő fakó piroska asszony kardigán. Te láss el engem orvosiglan, ne ám, doktor hideg. Ebédem ízes tésztára volt rugó, sej, haj, nem éden, mint zsebórában összebújt rugó. Az életem úgy élem, beteg társak jertek, ketyegjetek vélem. pensőmből hallom hangomat, morgányát egy betegnek, két bátyám, lélek és szomat, sértetten elketyegnek, s a szív, az őszi gipszvonat, csühögő meg-megálló, elrágcsálom a csipszomat, pizsamás, bús daráló, nem hasít már semmi csendes pihenőmbe, csak a csipsz, mit enni számba, kezem tőmbe. Jobb szeretnék lenni már a temetőmbe. Ó, hordatag levél, ugyan hová levél, kit sivatagi szél, hol két púpú, hol egy se, neltartó őszi rónán, peder hegyesre, gyürkél laposra, elment a posta. Egy körte szőre nőhet-e? Ezt kérdezem egy bő hete, bár nem tudom, miért érdekel, hogy írnom is le kell. Másrészt ez azt is fölvette, hogy hát egy körte ölhet-e? Úgy értem, persze túl a tényen, hogy nő lesz őr a fényen. Na is, ha sörte nőne rajta, na is, ha lompos nagy kövér, az őszi ém a főnövér, vonul fejét lehajta, de én jól látom holdos szűz inát, anélkül, hogy elnagyzolom, bármikor le is rajzolom a putyinát. Minden toaletten csendül, papír egy szálka se lendül, éled az esti domestos, nincs kosz, ne félj. Fagylalt kötény, szalonkabát, műsorán Chopin és Schöller, a szél kifújja a rossz dohos ballon szagát, ha őszi allék burvát járja fölle, nyelve és ujja. Az undok bélmosás után, melyet rám rót főorvosom, keresztutam rovoms után, mit sajna össze is fosom, de az vesse rám első kövét, aki nem fájlalná a diétát, s nem ringatná el az övét, miképp Jézus piétát. Takarodókor se jobb a helyzet, eléggé marad a fentebb jelzett kálvária, mert a tegnapi napon süttyomban két zsák kis gipszet elfogyasztottam. Na ja, sok isat. Mi sajnos gyomortükrözéshez használatos, míg nővéreim, magyar proletárok nézték a vadangyat. Hely pillangó, pillangó, ha folyton szalonnát eszel, magad is egy nagy disznó leszel, röfförésszel, szárnyalógol, siába eszel pillangót, nem segít el hely a dolgon, az egészség nem vice versa. Az őzzakóján mennyi sárga folt, egész álló éjjel borsót abrakolt, sárga borsó vére nézlek szótlanul, békés barna lombok. Hasmenése hull. A Pista bácsi jön, megy és mondja, most meg mi van, drótom ki van, varjon az asszony piros zászlóból, mint klotgatyát, ki hordja el, tán a tűzoltók, munkásőrök pucája őszi éjjel, izzik a galagonya, csattog a závár, a Pista bácsi nappali foga. Költők, Dáriusi perrák, kikifakadnak, mint egy verzsák, még annyi sor és rím zörögne bennem, de el kell EKG-re mennem, felverde szívem cimbalomra hát, s hangszert okom, derék ballon kabát. Bár tejber is a rizssel szép ebéd volt, Stornác kedvében bukfencet hányt az égbolt, hányt mindenfélet. A külsérelme fájton fájva kékül, mivel vascsőből zuhany rózsa nélkül foly rám az élet. Elhussanó regények kényai már, költés nékem őrlemény rímtár, virágok hajj, te nő nyár, és te hím nyár, nem érdekeltek. Ti őszológiában oly jártas bamba kertek, ti tarkatűrt pojácák, ti kékre zöldre vertek, kik híg azúr között nagy gyöktömben hevertek. Szerbusztok, immár! Trotzden Béla, tiroli zakóban járt ránk, mint az Isten. Minden gimnáziumi cigaretta úgy szagú, s májkrém a szájcsók, ezt tudni kell, szól a tilinkó. Tiroli zakód, az őszi ég, az őszi ég, micsoda csillagokkal ég, micsoda csillogó lukak verik az apró nyálukat. Nap és hold, hím és nő csiga fogja magát a kocsiba, se szerte vont ezüst batár a szemhatár. Az értől az óceánig szegény vénám körülállom rongyos kutya, egy pungányi vatta pompon se elég rád, Duna Delta. Te jó cukor, te jó csoki, ki olvadsz holdas éjjelen, te lelki és te comboki. Naponta légy jelen, kávés csészénben reggelen, te háti és te homloki, te kender és te len, kiért elomlok én, az vagy nekem, dumpf-e, kenyér. Egy rongy, rima, timsós teste, kéne reggel, kéne este, csúszson engem, hája rengem, masírozzon tarkón engem. Őszi reggel könnyű súlyú tejföl, kifli végünk dumpf beutalt kejföl, és járj! Fel ma költő, fel ma versre, lelkem repül, mint a virsli, vágyódva egy büfés társra, semmi másra. Álmodtam éppen, lenge, édes álmot, és szándékosan felköhögött, mint egy slájmot. Büfés néni torkába a holt por belerekedt, és bizony kiköhögi olykor a gyerekeket. Terhes anyák üstöllést, hagyjátok a füstöllést. Merő rémbolt volt az éjjel, jött és engem kergetett karszallaggal engedéllyel, hogy megsüthet, megehet. Én futottam fél pucéron, fülem, farkam lefektek, aztán túllőttek a célon. Megfogtak és megettek. Ahogy sütöttek kórteremben, hát nem egy bicikli teremben. Jaj, de nehéz élni. A rúdján, mint egy tünemény, véné, habos sütemény, ül a büfés néni. Ha megyek visszaváltani, álmomban megkérdezem, hurcem eltartót büfés néni, mert nekem itt a két kezem, tiszta sejem, meg lehet nézni, bocsássál meg, ha zavarom. De mondani ezt nem merem. Magától értse meg nekem, ahogy nézem, cici ügyetlen, csomó flakonnal az ölemben, mint kólanász az avaron. Nővéreim, ti vad angyalok, ha folytatás van, Mehettek gyalog a kútvölgyibe, hová a király. Csak neki nem csak pucércsésze jár, nem csak a hivatalos, gyárilag szaros, csak neki dussolóján virít a rózsa, és van papírja, lehúzója. De erre valók a TB kártyák, erre valók a rőzse dalok. Kitörlöm én, helyti vadangyalok, nővéreim, magyar proletárkák. Odállt a fehér padon, nem ül senki, csak a kedvem. Van rajta egy sötét balon, ott ül ebben, hol vadul, hol szelédebben, hol árad, hol elapadom. Sötét balon ül a kedven, és a padon. Kanári sárga helikopterek, istennők, büfésnők, zörgő lengetek, kik lángolyakkal már lelengetek a fákról, lassan, tömegesen, az értelemre merőlegesen. Ebéd után kávét melengetek. Madár tejlett az osztályon, nem is kimondottabban ócska, ami csak inger szemszájon, 8 kanál vékony napocska, mondjuk levében szerteázott, de még annál is folyósabb, és tetejéről fájón hiányzott haldokló hattyunk a tojásrab. Jelzem, bizonyos P. bácsi bögréjét csurompuposáig kellett rakni. Ő élvezze ki mindannak kéjét, amit csak egy madártej tud adni. Ki tudja, ha nékem ilyen jobbom lenne. Én is kiélveznék biztos a helyembe. Kórtermeinkből száll a csoki gipszpor. Hasig lobog az őszbar hendruhája. Lejéve fűrjel, csalogánnyal. Mély park, fülig van madárral. Kékítőt old az ég, vizitkor. Nem zerge a haraszt, ha a szél nem fújol, ha szeretsz egy araszt, pizsamámba bújol. Az avar a gondnokságnak folyton bezavar. Bezzeg, ha a fákról söprű hullna is lapát, nem ez az izgága lombkosz, megoldaná a problémát. Jő az este, tompa dárda, át meg át, verdesi az esőcseppek fátyolát. Áll az esőben Kródi Gyula, zárva az összes gyógyiroda. Nemrég történt egyszer, szegény Jézuskának a faszpilátussal kis feszkója támad, mi csinálja, lefejelje? De ha nem egy verekedős, majd elhúzott szerencsére, mi megkaptunk kemény tojást. Árva orcám, belétek fúrom immár, ti száraz könnyek, forró vacakok, ti tejszínhabba forgó kukacok, ti hű ebebbek megcsalt vágyaimnál, elsziszenő szerelmes űrgiliszták, borítsátok rám égi tálatok, hisz minden este bál van nálatok. Itt lenn az ember gyorsan alkonyul, lecsapja, mint egy baseball sapka siltjét, és már sötét van, akárhova nyúl. A mély fasorba lelkem belerémül, amint a sír, a büfé szája zárva. Vadkesztenyék, ti értek halk pürémül, ragyogjatok rám, burdé kis király. Két zsömlémet, egy kiflimet sétáltatom, mint egy himet, más azt úgysem sétáltati, étkezdében holdsütéskor beszállnak a konyhalányok. Béki holdfény rontok rájuk, tőlem nem kell sikongatni, csak viccelek. Egyszer éjjel azt álmodta, vezetett egy repülőt, de egy kicsit elkapkodta, és bizonyos férj belelőtt, benzinszagú vére folyt a hátán, főse vette, sőt, elegánsan kiugrotta, melynek folytán zárnya nőtt. Ó, őszi kikerics, ó, űrtartalmi ég, fekszel a fűbe s fával, nem szép, ami szép. Már a nap is lemenőben, a vérnyomás egy büfésnőben, kötött tarkóját nincs ki meglazítja, nem mondja néki alkony vagy ilyesmi, és nem fogja a raktárban kilesni, ahogy betétjét igazítja. Csörög-morog a gyönge elme, a márga szürke gyöngykavics. Én gyöngy vagyok, melyet lenyelve más szempontból a garat is. A gondolatom gumitalpon, nem ilyen kényszer félcipősen, szalad a kerti úton halkon, szalad csodáron is velősen, nem ilyen kényszer pizsamással. Nem, kérném szépen is alássa, a szív nekem nem lételem, bizonyos szemét sose lássam, a kert mélyén az elmúlás van, hol búvok, büfés nőtelen. Fél uzsonnányi mosolya a fogszabályzó intim ketrecében, kiflis szivárvány, fölragyog nékem az örökíró kicsi nyál, velem át ír egy verset, mi, költő mit csinál? Járó beteg az ontológián, a létipar, a végtelen bezár, hűs gyermek pisszoár, ácsorogtom a csillagok alatt. Azt álmodtam, púpozott kanál, Nescafé voltam nagy hújával, helyjel jött a nővér. Miért éppen feketében? Mert engem vitt zuhanyozni, gyászzenekarral, állami tejjel. Szép mézvirág, jó nézni rád, piciny bödön, mely sírba dön. Ziháló forró kofferek, herpeszben ég a rózsa ajkuk, mennek magányos csapatokban a csúszós és nyikorgó szabadság, gyógy és strandfürdők felé. Döcög a rakott szoknya rajtuk, s meleg, sikolytó orkándzsekik járnak nekik. Orvosilag fáj és feszül az ínyuk, múlt heti ifjúsági magazinjuk rejti a nagy alakú retikül, amely jut osztályrészükül a virágos fürdősapka mellett, s zöld alma szappan. Egy őszi légy ma megbolondult, cicanadrágot húzott és zajos fésűjével sétálni indult, mert a halál oly illatos. Kiáltozott és ordinári molesztálta a vendégeket, akkora volt, mint egy kanári, papucssal kellett agyondobálni. Csak úgy nyekett. Mint egy derűs orángután mágnes patkóba léptem, s négy égtáj széjjel rángatán, itt csipszezek középen, a két kezem kitárt irány, tűvérző lombesésben, pirgek pörgök magam után, mágnes patkóba léptem. Izlalok egy másnis állat, melynek neve önsajnálat, s a konyha szárnyon szeppenten lesem, a vértelen nagy combokat sétáltató bús konyhalányokat. Én önnön marhám, önnön hentesem, ki nem segíthetsz büfésné, te sem. Nem jár világ kedvébe, büfés néni elege van, kirakja a lófasz táblát mindenkinek sekkébe. Itt van az ősz hús egy-kettőre, maró, sötét cseppel tele, mint kéményseprők zsebkendője vonul az ég cseppel fele. Repül az ősznek szarva tőgye, torkomig csükk a bőnye le, bárnáthaimnak szárnya nőne is, elrepülhetnék vele. Hisz életemnek semmi jója, lehull az este vasgolyója, kisülget kémény és kalács, de én nekem nem sül ki, ó jaj, csak szám előtt a vipla sóhaj, s kályhám ölén a puszta rács. Kulcslukandó néma éjjel, reám szökkent a szégyen, a harisnyája résén, büfésnőm kilesém én. Pirosra néztem szememet, de mit tegyek, se nem hord, se nem szeret. Egy kórház büfé vitrinébe égek, vak minyonok közt, e-papírra is jégkrémre várva, szégyen lobogó hattyú az orcám, löknek tolongánt, sorra kerülnek engem. Kirúgom a kunyhóm ólát, ide a legjobbik kólát, aranyvirág miért mond nemet, és miért extra sorban állat büfésnő létre engemet, a büfében sej, engemet. Lábam kőből, fejem kábul, sárga csikón fakó lovam, porcelánodon aláhull, hello uram, fakó lovam én de facto rád támasztom, és a hideg porcelánon sárga csikóm alá csurran, néném asszony. Március idusán Táncsics cipőjéből színésznők ittak, amíg csak tudtak, kiket a lovak elé fogtak, azok se nyafogtak. Sőt, a költők édes teleszájjal járnak, benne sebbel, lobbal, égett vasaló zsinórral, régi bakelittal, csoki koporsóval, hogy este felé egy vasárnap a rohadt alma végett. Szaros vasárnap délutánok, titeket úgy utálok, nincs büfé, ügyelet se, köptetőm egy nyelet se, melyre vágyom, s eldobható kólás flakon lefölgurul az ágyon, csendes pihenő alakom. Te szelíd sivatag, puha dűne, nem fog rajtad hétköznap ünnep. Te a kórház szőke hajója, köpenyedben a lenge porban, úszol két ciciteve a laborban. Te szép higiéné, kornilonka, puku tevéné. Az őszológiában olykor gyakori a névváltoztatás, ki tudja miért. Az idő doktor Takony tiha mér, de úgy mutatkozik be, Takoni. És félrehívja azt, ki félreérti, bár ki merné félreérteni, ránéz és már remegnek térdei, hogy ne őt szúrja ki az Istenért. Az idő csak megy, gúnyos, lakoni, kushadnak mind a fűben, mint a baltak. Na most mi van, ti bamba, beutaltak? frissen kiáltsátok, hogy takoni, és nincs a Pellát völgyön is hegyen. Dörög a kórus, mert ez így megyen, és ráfelel a visszhangos bakony. Noteszomba belecsuktam egy kis törpét éjszakára, mise törpét, ott zakatol, gyufavarró, kiskönyvíró, liliputi írásszabó, kisiparos cserebogár Imre. Kórházai kopaszpark erdőben meddőhányók állnak eredően, meddőhányók, mutassátok híven, mely oldalon konzerv dobok szíven. Mira vize, mira vize, diaré, összevize, összevize, és beszaré. Lágy göngyölegjük csörgetik a lombok, itt van az ősz, már két rekesz traubitó csütörtököt mondok, és kinevet egy durva szekeres. A nyers erő mit ér pedig, bolondok? Kánkán csomó büfésném ne keres, ragd neki szét, aki egy pondrok, de szekurigyban sikeres. Nagy ház a világ, rossz a gondok, ne kérdezd hát, hogy miért szeres, amért a szoknyakorca gombot, amért a málló őszi lombot, csak mert szemem szám véreres, amért májust az óvszeres, azért szeres. Gőgök mérges trombitát, a természet züllött zörög, de mikor lefekszek, és egyéb nyugtalan lombú csipszek, meg kekszek, egyszer egy pilóta torkomra ment, noá. Én szerettem magát, meg a nugát. Bele vagyok hazám, törődve a sprőd avarba, mint egy koffer, melyet a szívem térde ütver, szamára dobját őszről őszre. Az élet jön-megy, mint a gólya, de az én pakkom költözetlen, de púpom, szárnyam öltözetlen, felszabdalta az ősz ollója. Befűz megint az obligát bú, legkisebb fokomon is átbú, rám tevegel, s én tarlok ott, mint kerti bábú, aki a farszín holdra bámul, lengő tekel. A kóshordóban nyúlfül hosszú árnyak, sétám rovom a vörös kórház kertben, ég is kutellák kissé összeverten, fennröpködő zománcok, égi pillék, mindaz ziogják, én már messze szájak, olaszba, ám bár nyíregyháza is szép, csak az embert ne hagyja a reménység, mi nő és nő, mint gránátalma fákon, s fanyarkorom lesz fönn a barna ágon, melyet leráz a puffanó sötétség. Leeresztett melluszoda vagy őszi ég, szellős légkombiné, szemúszom innen és oda, a könnyem sarkig ég beléd sejem csoda. Feljön a hold, nagy lefolyója messze ellát, mint aki jól végezte dolgát. Azt álmodtam, hogy gyógy és fölkenőcs, hogy kötparasztok mofettát pipálnak, hogy kénnel élt és halt meg minden ős, s a kis puják mézes ként inhalálnak. Lobog batárunk forró sárga ház, az űri hévben horkoló salétrom, s mert fürdőn fokról fokra nő a láz, ég s föld között már készen áll a létrom, százpunga csillag pezsg és sistereg, tessékelnek a fürdőmesterek, s én forgolódom itt csak eltemetve, az éj szabban, mint a fing, a medve, s még a fürdőjegyem se találom. Ez az álom. Ó, kertem, vadvidékem, mit vetkeztetben ad rádam a hatalmas úr, a lógó öltöny nadrág sós, jódos farzsebében ücsörgök éppen, amikor benyúl értem. Útra kelünk, megyünk a gőzbe, izzadva, sírva, kergetőzve, csak ami jár, beutalatlan fakultatíve, hidege bédecs uzsonnát víve, dúlnak a csókos ütközetek. Kis nagybetű is jártán nékünk, akik az élet héján élünk, kifogyatollal, szerelmesen, hazafelé, ha száll a búszunk, egymás kólába belehúzunk, s büfézünk az őszi avaron. Mint kis piros, mint sóhajvalagú, mókásan világos piros, meg annyi angyal bikini, mert máma uszoda volt, mennek a napköziből haza a légi tehénkék, klór és pinácska szagú, mennek az alkonyattal. A Hádész termálfürdőben, vajon mikor kell surlóden? A Szent Mihály víziló, mikor nyikor? Uram, hadard be őket is a híg gyönyörbe, mint a copfos kislányokat, kiket a plébi nagy nevettükben összefogdos, vagy mint egy fújva letegedző bordásfal forró, intim torna edző, hadard uram be néha-néha őket, bizonyos egészségügyi nőket. Segreverősdét játszanak a lombok, saját dugámban nem tolongok, szemem mágia rakása lángol, kibújok méltatlan rossz pizsamámból, amit kivert a félsz, e nagy hatalmú só, egy osztály, sőt egy világbajnoka. Megnézhetsz majd az Eurosporton, ahogy csak kiférek a torkom. Cogito ergo sumo. Gecim, Dumpfendre tulajdona nem szanatóriumi tárgy. Gecim, te forró pádlikám, sejem halál szökő kutam, egy holdvilágos éjszakán betöröm véled a tévé képernyőjét. Ezen a fürdő furcsa esten, hol nyikorgat a zárórámi vágy, e lombok futta önfelett nyugágy, tejném és vajnám, bánnám is én, ha ezer évvel becsapna szőrös parizerével, csak mondott büfésnő a dajnám volna, ő ápolt, s én az ápja, szekuritja és istápja, ki boldog, hogyha díványára vont, sors, nyisd nekem masszás szalont. Ó, ember és büfés, de nagy, felöltözött, lágy trágya vagy. Fodrásztól jövet az a sok gesztenye purdé, hogy kopogott hideg hajlakon, hideg daueren. Ó, mahagóni bukós isakok, körömcipősök, orkánka bántak, de rá se rántak. Nyikorgó kosaras melltartóban, igyekezett haza meghatóan, egy őszi estben mind ahány kató van, s Erzsébet, s Mária. Utazni kellett, automatába beraktam a poharam, mosolyogtam, kivettem a poharam, belenéztem, benne voltam, fekete-fehér, Nestlé, útlevél. Egy teáskanállal Szent János bogarat, világítson éjjel, amikor bagarol, két kezem ügyébe rakom a poharat, mibe kapaszkodjam, amikor kiürül. Egy őszológus fél cipőbe jár, csak meg fél kabátba, fél s negyed balomban. A túrt avar a pizsama alá csap, és mesztelen bokánnyal intj a nyomban. Az őszológiában egy a napszak, se délután és este közti sávban. A szívig ér az édes, rothatag szag, hol andalog a lélek elmúlása. Az ember felnő, felnő és lelappa, még rá sem lép egy gyűrött irkalapra, már kucorodhat össze, mint hiában, kezében ernyő, fején nyúlkalapja, s a kórház kert, a nedves kurta mappa, reácsukódik, lassúdan és puhádan. Most sajtos tészta lett, mint mámoros harabdány női haj, mit konyhalány nagy sebbel hátradob, és úgy aranylott a kevés olaj, mint egy sohaj, amelyre sajt is omlett. Ha torkigérő boggal érkezel, foggal kötöm ki, mint a farkasok,

lalva vidám bicikli küllök, de hogyha én kihűlök, ott fog majd sírni, a bankba. Szökőkutak, ti parkok bús bidéi, sikolcsatok egy kongó őszi éjjé kollektív fürdőszobában, magány ceruzák. Ifjú szőke lépcső voltam, jártam rajtam fel alá, kánikulában köpenyek alatt, nem volt korlátom, belém tettek egy liftet, többet nem láttam, beleszorultam, itt az ősz, elborultam. Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák, halk hangon sírdogálnak a szelek, rőt ékszerboltjuk zörgetik a csókák a kórházkertben, melyet átszelek. Az őszológián az jött divatba, hogy minden tréfás délutánon kigurítják a babpumpát a napra, majd két vadangyal fülig alányom. Következtükben fölfuvalkodom, és sírdogálnak bennem a szelek a seprűhort a belső udvaron. Repülnék, ám a sorsom visszanyom. Téged, szabadság, eleresztelek, zavarva lelkem, bomló luftbalon. A déli nap ma gyúlott és heves, az ínyvicsorgó őszi égen, a pattanásán viccesen lecsorgó lebbencsleves. Na-na, majd madártaj az én eleségem, e helyt, hol sajnosan lakom, pizsamám új a földig ér, szögdelve nézem ablakomból, ahogy a lombok ravat alatt tombol. Merett klottfényben áll az aszfalt, hullák alatt terítik így az asztalt. Sose jön vonat, felbakolt őrház, őszbakolt felház, kesereg a vasutas, mindkettőnek szőrös lába, egy sincs benne tévé, besüt rajta hold, kovászos ilonkánk sütős vasaló, hely, haj, nincs benne a szabályzatban semmi, ami jó. Jó lenne végre valami, valami jó kis valami, nyári kolbász, téli szalami. A forró ölfa itt is nyitton jajgat. Kásztor János és Sósné itt nem különben üzekednek. A vér se alávalóbb a papírvattán, csak be kell hozni vagy beküldetni hozzátartozóval, de épp úgy rendelkezésre bocsátja nővérünk alapos okkal, vagy köhögéskor nem különben. Ha jajgat a forró ölfa nyitton, Kásztor János és Sósné. Béj levesemben dől a vér. Én már nem udvarolok sajna. Halk combok alatt, aki becsapott parizerrel, szalad velem egy főnövér a Szent Mihály lován, kis bajca leng, akár a tenger. Egy szál központi fűtéses köpenyben, hogy fut a szajna. Az alkony göngyölegje ott zörög gyöngy öletbe, egy nagy túró buszon, kólásüveg, skutella, forró szerbuszom. Zárás előtte bogja húsbolt, ajkám még alvadt déli rúzs volt, a számban mélyen beledúdolt, szép emlékek vér aláfutása, kedélyemnek az alagút ássa, ami szokása, szép tor lesz, nagy büfé, F. májjal, rizsleves sodó, datolyakása.

0: őszi disznó bő hasából, a hold zsigerek magasából, ha rád szakad a tiszta kékség, ha felhasad-e bélszalonna, s a lélek habzó szélbe lobban. Bélmosó nőké a reménység. Meghalt szegény WH-né, ordítozott WH-val, be ne csinálj te baba vénység, hiába egy-egy vasárnap zengett a kórház. Hagytál és étel, két próbatétel. Az én fogmosó poharamba sokat nézek magamba, eszegek vattát, iszogok könnyet, egyezek kávémba ceruzát, fehéret, feketét, tarkát. Ölelő karom árván, nyitásra várván, emelgetem kitárván, csak el ne repüljek, mert akkor, ha jövel, pont nem leszek sehol, hanem elrepülvel. Ezért aztán ezennel, egyik szabad kezemmel megfogom a büférácsot, a másik csak repkedgessen, ám bár nehogy úgy tűnessen, hogy én rá-rá legyintek szerelmetes kedvesemre, pláne lófaszt intek, amit nehogy zokon venne, s dafke ki se nyitna. Ó, ben nehéz várni. Elszáll a csöpnyi alkohol a rúmos megyből, s a medve barna alkony óla üres egyből. Aranypapírját már a nap mindet lehányta, s a gondos ápolónk az éj, nahogy szodésztában ráharap, lesz gurranó kacagda, nőnap, sejehéj. Az Eurosporton, 3 óra tájban, mikor a nővér tátott szájjal alszik, kis öregember golfozik magában, nem túl ügyes, bár lohol és igyekszik, kifakaf néha, bele-bele rúg villanyszervíz kocsijába. Ilyenkor felhorkan a nővér, Isten barna papírzacskója. Én ujjam májkrém libidóm, de cakkos féme éle megvág, konzervnyitó bácsi följön a konyháról, nagy van neki, lőcsei fehér ember. Jézus Máriám zenit, s nadír, csak a nullám kerekedik, hiába is tárogatom madárszárnyú fiókomat. Hát én mivel etesselek? Hát én nekem ki a fasírt? Mint a széklet elrekedek, összecsukom tárogatóm, Isten hozzád üres papír. Meleg van, mint a zsírszalonna tüzében úsznék, bírja volna, sejem volna, mégis kitöpörtyű. Én nékem már a földi nász kicsi, ha feldobom, a felhők talpmasszázsa, egy ernyóbársony tömpe gyászkocsi vesz kezelésbe, marka, mint a mázsa, roppant kezéből csüggök majd alant, s bár félek kissé, nehogy eleresszen, himbálóztomban zengek, mint a lant, szemüveg, lázlap, kis bajuszka, dresszem, szép déli báb az őszi délután, gurul velem az égi ágyú talpon, s ha kérditek majd fülbesúgva halkan, az ott kezedbe úszó sapkatán, én odavágom néktek vérfagyaltan, há, csak a skalpom.
1: irodalmi lépegető.

0: az angyal habja. Mi 2000-ben nem élünk, szegénykém. Ékeli Zoltán. Lám, élünk 2000-ben, s túl lesz lám élve ezredünk, e jó kis ezred, bévül sűrű dúlt szesz, kívül papír és indigó, s mint plafon felé vágtató dugó mögött az angyal habja, múlt lesz jövendőnk, nem nagy durranás. Talán majd összerakja más. Egy bőrön repülő. Átirat 81-ből P, Nak, Meg. Vagy ki tudja már. Vékony kötek papír 10 forintos, elcédulásodóban. Cirka 15 éve fektetem ezt az összerakhatatlan verset. Az én időmből elég sok idő, egy nylon dosszéban tárolom, akár a tüdőröngent, sárgás emlékkönyvi vonatfüstöt. Vagy a keleti, vagy a nyugati, innen nézve kicsikét mindegy, pályaudvar. Egy elnagyolt vershelyzet indulási oldala, ötemeletes harmonika, gyöngyház berakású vastüdő, szuszogó nyárral, császárkörte permettel teli csarnok. Ama P, nem én, nem én, Múrisan kapkodja a lábát. Mossák a peront fabulonnal, csúsznak a műanyag talpú cipők, s mintha egyenest a forró keramitba szállna alá a nap, olvadnak a sínek. Akár bele is nyomhatná a hüvelykujját, mindenki belenyomhatná a hüvelykujját 81-ben tökig a renyhe alkonyatba, lenne riadalom, PB, tabukizás. Nem nyomja, nem nyomom. Ki, ha nem én, hanem tűnődni hirtelen, akár erdőben mások vagy nyoma. Nehéz ma helyből távolugrani, motyogja maga elé, s ki neki fut, a rossz műbőrcipőkben lapjára eshet, mint egy félmosoly. Aztán ültében elragaszkodik P, ki egy bőrön repülővel vonatra száll a rongyos kéziratban, egy hosszú és mély gyors vonatra, melynek beláthatatlan eleje, vége, bár tán csak archivált időnk túl mákos és havas. Lépcsőket lát, mondjuk egy ajtót, egy búcsút intő, homlokával pindul üveggolyókat izzadó kalauzt, majd megmoccan a sok-sok tonna vas, reszketni kezd, halk szamovár sóhajjal elindul, és ideje, mint egy kenhető és boldog kockasajt, betelvén kihúz a csarnokhéj alól a tőkehúspiros szerelvény. Nicht hinaus lehnen, nicht, hová hinaus? A kívülünk a bent, a kéziratban éppen bent hiányos, hogy mit keres, ki mit e verspanoptikumban, az ok hiányos épp, hogy miért e forró céltalanság, mitől törődik végül el bőröngyét átölelve P, mi végre nyomja szét az ablakon tekintetét, hogy mit keres e cirkulárison, e körbeérő lüktető szerelvény peronzatán, a naphanyatló prémes félhomályban, hol tengerparti kis hotelszobák gyulladt szemekként futnak versenyt véle, bár leggyorsabban most fut a vonat, és minden sürgöny pózna véle egy irányba, haladni 81-ben így alternatív. Bocsánat, jó felé megyek? Hová tart, kérem? Látja, épp ez az, motyogja P. Vidám parki tikettet mutogat a kalauznak, Dodge-emre szól, tudom. Tehát az óriás kerék felé ma nincs vonat, motyogja P. És hogy nem megy sehova. Majd mély lukak a kéziratban, követhetetlen változatok peronra, pére, pékre, nosztalgiára, folytonos költözködésre, guanó repülésre, vagonról vagonra vadul harmonikázó alagutakon cibálja át famadárházát, csak akad végre valami hálós étkezőkocsi ebben a cintányérban, fülkék, kusettek, mind meg annyi kaptár, viasz kenyérrel, viasz csirkecombot, viasz családok szemlesütve esznek, viasz neonszitál sovány viasz festetlen életükre, s minden fülkében mind meg annyi P izeg mozog, nem én, nem én, s nem ő. Mindegy ki már. Ne szólj szám és személy, vagyogja P. Ha egyszer sajtkukacnak végleg itt maradtál, mi önmagából, mint a önnön húsán fúrja át magát a malomkerék bamba éjszakában. Hát, hagyd az aviatikát. Egy bőründ repülő, amiről nem derül ki immár soha semmi. Fejem fölött sokáig semmi sem forog, csak a bőründ, kinyitva, csukva, mint a tompa szárnyam. Egy furcsa érintésű kézirat, motívumok, melyeket csontig elszívtam, elhasználtam. Hajdani Szent János bogarak, csíkszigetek az ablakében, egy kockasajtnyi rádió Hongkongból, reszelős Mickey Mouse ária, s valami rímhívó pincérnő, P szerint bizonyos Mária, Szamovária, ki fahamuthoz távoli tálcán vodkás paharak félholgyával, dekoltázzal, tengeröböllel, lobogó teatükrével, borostával, és a bőre alatt vékony, cincorgó zene szól, mint egy egérke. Zögykölődnek P vulkán fíberén. Nem má, hogy ezzel ügynököl, de má, kisasszony, hiszen a holdra szállás apró fáján utazunk, szegény Armstrong makettjén kismadárkorából. Nem érzi, hogy néha-néha szárnya nő? Nem én, mondja a nő, nem én, ha becsinálok sem, mondja, bazd meg. Majd érdesen sípolva elalszik, tálcája földre hull, pirog, szamócalek vár, albatrosz velő. Aztán csak a hamusz huszog a keramiton, a bezárt repülőkből szivárog lassan a kondensz csík, s csönd van, mint egy csigában. Mázsás nyári derengés, szemüveges, fekete, szinte a testi stréberségig finom ember imbolyog át a csarnokon. Kár a gőzért, én úgy se leszek többet az Úristen bérkocsi zsírja, eléggé sajnos, uram, motyogja P. Soha se üljön tangó harmonikára, zsugja a szúrós ember, mert az a hosszú, nyívó sóhaj a végé. Itt fut ki a mákos és havas film. Csörömpölve kinyit a resti. Versemnek hőse erre ébred. Bőröngye alatt megtapogatja ázott nadrágját. S vacog a hányingertől. Megint egy padon éjszakázott. Drótváz zöld. Gyászollak Lajos, Gerber a 20 szál, drótváz zöld, október 19-14 H, fizetve. A nézésed még szétragyog, még szétgurul a sóhaj, kopogásod még én vagyok, kórházruhád, hűs lázlapod, a mankó és a hónai. A távolságot itt hozom egy kockasajtnyi rádióban, de mozog lábam, két kezem, beszélek, tehát vétkezem, hol tér van és idő van, s hiába ráz az okogás, ha tovább élek nálad, hisz a világon semmi más nem fogja, mert a semmi más nem fogja vers halálod. Merlin Gerlever. Ezek hideg saláták, mind ügyesség. Gundel Imre.
1: Jobb, ha bár itt te tollas gerlever, senyer, seveszt, hogy el ne szabja már is, keres valami exkaliburális örökírót, s ha nincs, hát térdre er. Lehet a szárnyas, fényes klotrever alatt arany a lyuk és a fonális, hogyha a gomb 14 sor banális, csak maskarádé, zsúr és nem zsiger. S mert örökírót nincs hol venni, Merlin, tinten penődöm, síkos fineliner, helyére szánkál minden elkevert rím, hideg szonettem íme itt hever, s csak vár a grára imbisz és gigerlin, hogy jön Babics, s bepójál Berliner. Nyár, néma film. Ma bolyhos csönd a nyár, keringő vattazápor, válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától, a cintányér, a dob, a síp, a kasztanyét, cihát lobogtat érte, párdunyha tolpihét, meleg szél szórja szét prüszkölve és kacagva, vedlik a nyár, az ágynak, asztalnak is vacak fa, bár kormos és vörös szemed az éjszakától, s nem látottál-e boldog fehér erdőt a fától, szeretnek, mind szeretnek, hajlong a kába rost, majd fognak és kifőznek, irkába papírost. Vedlik a nyár szívem, lenyergelt vattapóni, na bumsztarára bum, hát nem fogsz folytatódni, pofozgatsz, mint a szél, cihát és tolbabát, na bumsztarára bum, nyitsz ugróiskolát, kis ródlizú anyák, kis kölykök szája kapkod, mi hát a fulladásod a sürgő vattahathoz, az ugra-bugra hóhoz, egy nyári néma filmen. Mind elmegyünk, na bum, ma épp te mégyel innen, hol forrón és puhán kering a vattazápor, s válik a nyár, fehér bohóc a cirkuszától. Dalszöveg. Zsákkal, ha tükröt borítok elébed, s zizzen az arcod, nem te vagy, s nem én. Ha lehajolsz a foncsorhoz, cseréphez, egy habzó ég van mélyén és tején. Hát mi tartoznék, mond a szövegéhez, s mi dallamához zúzott üvegén. Gugolj közel, de akárhonnan nézzed, nincs egyrészt látvány, s másrészről a fény. A dallam nem változtat szövegén, külön sem ez, sem az nem posztulálja, darált egész mi úgymond költemény, és nincsen onnan két rét nézni rá, ha egy test az ég, s az izgő őrlemény. Dallam s szöveg precíz tükör darája. Medvendel. Körbe hullámzik némán a porondon. Régen ki kellett volna vetnie, de húz, csak húz magába folyton. Bezár a tisztás szív középre, rossz táncosát egy madár hanglemez. Magamra hagy és nem ereszt el, forgok velem. Szép házi őrizet. Süket köröket sarkam a teraszra, kicsi pumpáját nyekteti az asztma. Tátva a szám, és nem szól senkinek. És legbelül kaparászok ezzel a verssel. Az a fényes a kaszahúgy. Legnagyobb édes vizem egy szegecsebb csillag körül, helyben fut, karcol, mint a tű. Mókus bugdácsol át a sétaúton, a kerti székek hippodrom galopp, póni lóvázak egy törpe múzeumban. Ruszog a park, sógósodik. Összegyűlnek a koalák, majszolgatják a nápolyt. Legbelül minden, minden hasznosul. Légszomj, allé, kopás, kavics. Ilyenkor gyűlnek össze félni. Lombósak, lomhák, belégzéssel fütyörésznek. Húj! Bár állandóan napsütés volna, mondják, és épp csak rádobott gyapjú kabátka az este. Mi lehet a szemükön az a táska? Mi lehet más, mint látványhordozásra, raktározásra kísírott titok? Telemorzsáznak a limlom emlékeikkel, elmedvésedik már a kezemben az írás. Indigó és vecskemész a körmem alatt. Kezem a korlát kőrvörös revén, mint rossz kovácsé szuszog a parázs, és szárnyam nő az úszóguminát. Ez egy posztfeszt a fürdőlevél, iszappakolás az alkonyatról. Azt tartja össze kissé, hogy vagyok. Dajkálkodnak a medveliliomban. Bundájukban reszket a törpe csontváz, királyné szoknyája vérborbolyák. Belefúrom a fejemet a parkba. Nem sír, és nem bolond. Legnagyobb édes vizem. Ki mondja majd, hogy szemed volt a szád, és lelkem tisztásán már elhiszem. Györöknél látvány volt, megálltam. Tátott, fekete óvodás táska. Elröpülök, hisz gyakran gondolok rá, és kihull az uzsonna fonyódon. Hát, ránk van dobva a sötétség újra, mondják. Gyújtsunk a test középen harmatot. Nyitva a szánkban tej, tehén, bazalt, guruljunk szerte, pitypangforma szódák. Lapozza a szél a nádast badacsonynál, bőrzik a nap a pecsenye olajozóban, televény, lombfix, dobogó medvehagyma, fúrják a fejüket a parkba, harmat nyilall a kavicson át, kaparász a cipőm, parazsam, cigarettám. Hát belehal a szájunkba a holdfény, kamerád. Titkos, reves bauxit volt az ajka, egy tárgy, amelyben annyi hasada szép van. Minden völgy tál, füstpuha tál. Gálic halál a kotorékban. Elmegy a nap Ausztráliába, One Two Airlines. A rókarántón háttal, foncsoratlan. Egész 24 órát napsütés legyen, és épp csak nevető vállagyapjú az este. Nápolyi membrán, mondja is, nevet rajt. Egy pónilak, tébláb uzsonnatáska. Dajkálkodik a medveliliomban. Átfut az allén egy vékony ecset, sete kaligram a napszállatról. Azt tartja össze, hogy vagyok. Bátrak, mutánsok, szépek és nagyok. Félnek a koalák a denevértől. Vastag sapkában járnak és füles, egy kedves lomha gyapjú holmiban. Óvodástáska az oldalukon. 37 éve készülődnek felvonulásra, és egy jotta harmatjuk sincs transzparens. Nem sír, súgják, és nem bolond. One, two, elrepül Ausztráliába, ahol a struccok élnek, bálagóják, és a vállukon gyapjú kabátka. Belefúrom a fejemet. Nem is lesz holdvilág, súgják. Nem is. Korlát revét se ütve át, oly óvatos. A tátott szája nem szól senkinek. Körben van, súgják. Mégis vége van. Hullámzó szcénaillatot sodor, és ellapul hogy végül prése lett, süketté hallgatott lakrekviem, tasaklakó, est hajnaló.

koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, underground villamosjegy, egy gang. Micsoda vadromantika, felteszem, mint a hanglemet, körbe hullámzó szurrogátumot, tiszta szívvel, a magyar ugaron. A Tilos Rádió tematikus versnapja a költészet napján 2012. április 11-én egész nap. Tiszta szívvel, magyar ugaron. Lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vak bizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta. S biztos kezemben sem lelem magam. Versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, Parti Nagy Lajos, hiszen nem értelem. Nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplet, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. Hallgassák a Tilos Rádiót 2012. április 11-én egész nap, és április 12-én, 13-án, és így tovább. Mi kell még?

0: Egy ember olykor halkan pampog itt, s ha elvigyordul, úgy vélnéd feléled, az STK-ból kapja fogait. Ó, élet, élet, áldott kurva élet. Darabok a 22 éves szódalovaglásból. A pavilonkert lomptalan, meszelt fáit nem hallani. Levegőn volna, s nincs szavam hozzáig hosszabbítani. Kórház szegény a szenvedés, fölcsúszna ember magasságig, hosszú árnyékot húz a mész, káromkodástól suttogásig. A lehetetlent elkövette, a lehető mellé szakadt. E félmarék roncsolt időben szava lett volna, levegő nem. Isten, mint oxigén palack, süketen csukva áll fölötte. Csigák szétfoszló kondensz csíkja, város ahonnan ahova. Meddőhányók egy aktatáska szénért, minden nap próba reggeli, a gipsztej boldog mosolya. Majd mint a zöld ág, slammá ülepszik balett és ortopédia. Mit szájba vett az élet, gríz galuska, leszel STK viplafok te is még. Volt egy leánykor rezge dalba fruska, a jó büdös franc kezdené el ismét. De rongyos élet, lóbáj, amplitúdó, Hajmási Pétert elviszi a rendőr, a kannarúzsa trampli, trampli dúdol, lesz a szív még kicsomagolt bőrönd. Nem brácsázik a leveles borostyán, szemén a népszabadság, mintha plasztron. Konyhaablak elhagyott orosz film, megsétáltatja csótányát egy asszony. Tán elsőjéig megsegít az Isten, már nem Hubertus, még nem is Gramoxon. Ma holnap röpülök Bulgáriába, még kibe cipzározom, hogy jól tartson. Nagy puttonyokba merik a napik rád, ne kérdezd már most, miért megyek. Pénzem lesz, fölülök a repülőre, Iljusinné púderból rám mosolyog. Körbe megyek, alattam hűmög a tenger, ide-oda megy, mint az aranymust. Mégis belefér az egész egy táskába, a turista osztályon adnak kicsike bort. Fogom a mozit látni szemcsuktomban, fölfényezem a szívem bőrét képes napnak. Dum-dum, becsételi le az izgalmi állapot, s tücsök, tücsök, tücsök, zúgja a bulgár alkony. Narancsüdítővel várnak a fúvós katonák, ahogy megérkezek Romániába. Jobb lesz, ha előre beszámolok, így nem lehet belőle félreérték. Van az útlevelemben egy másik ablak, azon, ha elkérik, büszkén kinézek, és ha sokáig nem hozzák vissza, akkor se rándul benne az arcizom. Puff, kapok a szemembe egy pecsétet, pedig éppen kacsintottam volna. Ezek egy másik ablakot keresnek. Akkor lerakta a párkányra a géppisztolyt, és a másik szemembe is adott egyet. A kiutazásit, hogy jöhessek vissza. Kifulladok majd, egyszerű se tudnék, majd bonyolult se, majd a rafinált kötéseken se tetszik át a csuklód, s bekalkulálok, mint a rím hiány. Eloltalak magamtól, pár piros csík, néhány csomónyom, duzzanás talán, de madzagvers kontúrtalanra foszlik, mint kondensz tej a pilóták után. Nem emlékszem. egy tömbbe áll a nyárból géppisztoly, ágyúzsír és ráksaláta. Rendőrök firtatnak is eladónők, s csak ilyen emzárolt dal adódik, mely súlyod ellen kevesebbre taksál, s megint nem old meg semmit sem magából. Eltúrja pokrócát nagy sokára, feljön, feljön a vékony sárga, meg annyi tejszál, repkedő ideg, bőrileg félek, nem rendőrileg. A holddal vagyok egyedül, házi állat félelemmel, csikorgok önmagam körül, esti kréta átléphetetlen. Csak hamar világosodik, cakkos le, lángosodik, megrodjon minden második, a szívem fokhagy második. Esik a hó, hogy lenne ez fordítva, hogyha az esne föl, mire esik, rendőr, autóbusz, utca, ha ami belül rég fehér, vizes lepkékre bontva az esne föl, hiszen belül fölhó esel naponta. Egy szép teremtés ment a buszon át. A cekkerében fagyos hús volt, és azzal verte halkan az urát, egy szép teremtés ment a buszon át. A húsiparban nem kell annyi jég. Ez a dolog is annyira sokkolt, mennyivel jobb is a békesség, a húsiparban nem kell annyi jég. Egy szép teremtés ment a húsipar, kicsontozódunk mindannyian, s ami maradna, cekkernyi lé, véknyan csorog a lábaid elé. Iparkodunk, tehát ezért, uram, szép egy teremtés, mint a húsipar. Hajasbabában tőke súly, ne sírj, vágott mosoly, underground villamos jegy, egy gang, amit a senki meg nem ír is gang, harang mély a ferenceseknek. Tengerszem süllyed el mindenkiért, hors csúcsaink hol egyre mélyesednek. Nap fogyta, értsed, elfogy a fehér, amint az arc fog villan is meg, s mint minden hibás összeszorzás, visszabukik véres benfoglalásba. Az irreverzibillé fogyó idő mereng el. Ha nem lettél menetté, legalább légy menetrend. Fazöldjét, mint a száját beszívja kint az este. A mély lukak, az erdők megfestenek veresre. Merő romantikából, hol mennyit átsorogtál, hogy tán kiadja másod a lappat másodosztály. Most arra légy üveg sík, sötétül, végre lágyul. És késő nem elfogadni az arcod állagául. Nézel és visszanézel, s ott vagy is mögötte, nem lesz több kedved hozzá, és nem lesz több között se. E romlott légüresti, holnapra légürestér, elmávott arcát festi fapirosra a reptér. Varjakkal zsír az árnyék, az innen, mint a túlnan, egymásba csúszol szépen, ültőhely, erre pulman. Megnő a vállak tönkje, fejed közéje hajtod, s kiüt a csorba arcél fölött a tompa arcfok. Elérzékenyre hűlnél, az ablak légymenetrend, az irreverzibillé fogyó időn merengjel.
1: dől a besötétült levegőre, midőn a csillagok dorombolnak a magasban. Ő a két kifeszült vánkos szihával kiugrik, s miközet csillaghoz, miköze az ég bársony harangjához. Sinort a zenitig vágyaival nem von, csapong a táplálék iránt, s korhatag irás légypiszok szeplős íme kitanít. Madár az, ami száll, éppen madár az orcádba ütő kő, az ördög, aki ma holnap elvisz, szőrzeti burungozva surrognak, s alá-alá a forrás kutak alá levisz az orcátlan halálba. S tündököl az éj bolygókkal, világos holddal. Fénybogarak hidegzöld tűzben bolyonganak ártatlanul. Most álmodja meg az aviatikát Leonardo. Jajong a fülemüle, a tojásba most fogan az ének. S szólott Leonardo, mindaddig a talajtól elszakadásunk nem lesz, amíg a tervelt repülő denevérhez hasonlatos. Évan pedig ez világos, fekete, mint a pokol. S Kassák Lajos jeru-jeru Zsálem felé gyalogol. Minden virradat lezárva, minden szájon csönd honol, minden kurva most a nyíló pénztárcák iránt farol. Ím az emberi mi voltról, csak a buksza szavatol. Fényreklámoktól a város apokaliptikus ol. Szólott vala Leonardo. Kireformád, zikapor, madárra vagy denevérre, eztet döntse el a kor. Lépj a dolgok lényegére, minden kitetszik ahol. S Kassák Lajos, jeru-jeru, Zsálem felé gyalogol. Kassák Lajos naponta begyalogol Jeruzsálembe. Kassák Lajos a nagyipar fekete listáján. Szúrnak a hegyke k betűk, susognak a sök lázadást. Lajos se a viclapokból kivágott. Sötét a Lajos, mint a gesztenye, tömör és megvesztegethetetlen. A külvárosi lajki sötét és gépolajszínű. És Kassák Lajos naponta begyalogol a szent városba, s megáll a redakciók előtt a kapu alatt. Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ingyen, ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőt. Mit cselekedtetek, uraim, uraim, betonvezérek? Íme az ige közkincs lett, ha hazug is, hamis is. Íme a hazugság is megvilágosít, a hülyeség is lázít. Íme kinyílik egy elme, s ha nincs más dolga, ítél. Íme, aki a pusztából feljön, a lenyiratlan, a megvehetetlen. Muszájból él úgy akár az égmadara. Íme, aki a gép kalapács alól kimászott, és széttekint. Osztályoz. Azt mondja, ez az ég, ez a föld. Megérinti az automatát, de se pénz, se tejet belőle nem fej. Megérinti a betont, és visszarúl a beton. Az ő kezét, gömbvas csináló, szerkezet csináló kezét megüti, megvágja a kisajátító világ. Akkor pedig elkezd nevezni. Ősember módra nevet ad a kőnek, a fának, az épület elemeinek, a szerkezeteknek, a finom angol szöveteknek, az almának, a szerelemnek, mindennek lőn akkor szörnyű neve, mert nem úgy hangzik ez, nincs, nem úgy, hogy a másé, ez a név úgy hangzik, s visszhangzik, miért nem a miénk? Éjjel a város szuszogása fölött ott áll Kassák, mert nem kell kipihennie az egész napi robotot, s ihol a házak, a szobák, a tárgyak, a kirakatok, A gépudvarok, a tányérgyárak, meg a húsok, meg az elevenhúsok, barmok, visító, disznók betelnek az új névvel, és fölindul minden, de föl is utálkozik minden. Régi nevét leveti, kihánja, lefejti, leszallagozza, s üvölti minden, az új nevet, a szörnyűséges, gyönyörűséges nevet. Madárrikoltás, rontás, hajnalra megérő sikoltás, ez a miért eleven kés? Az éjszaka járó kassák a fekete posztóból a reggelt kihasítja nekünk, s egyszerre felszáll minden. Még üzemel a börtön, a kaszárnya még pillogat kender magos ablakaival, de két oldalt rozsdaszín tollazat nő a falakból, megemelkedik négyzetes, kipotyognak a boldog kis katonák. Mondja Lajos, mi az ember? Miért lakol meg, ha lakol? Mitől Krisztus, Jézus Krisztus? Mitől lator, a lator? Miért vétő, az önvédő? Miért kedvelt a védtelen? Mire báró, ami káró? Kit véd a történelem? Miért lesz fertő a szűz ájer? Miért zabál meg a kenyér? Mitől hóhem, ami frájer? Madár-e, az denevér? Mondja, uram, miért vagyunk mi apolitikus akol? Kassák Lajos, jeru, jeru, zsálem.

süllyed ebbe bújva. Lehetne élni szépen. Dobogós boldogságban, halálig szívverésben. A szivárvány kapujában ül az úr. Öreg haja a tengerre fodorul. Oroszlános a magasság, könnye hull. A szivárvány kapujában. Címer. Se oroszlán, se olaják, se cifra mező. Címer ember, uram, uram, se pénz, se erő. De én hálok a világgal, nem én velem ő. Egy pulóver elindul, megérint fekete lényre. Szél fújja, szívem fújja. Kalóz voltam, halleluja! Rózsa ének. Ablakomban a bimbó, nyílatlan bársony baba. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Ó, duzzadó jelenkor, idomtalanság kora. Nádas tisztája helyén, világvevő pocsolya. Nem a nap, a harag süt. Nem zengés ez, a pora. Fogamnak csikordulása bábura, háborúra. Nincs mód kitörni rajtad, örök hüllő kupola. Álmunk is hiába tiprat, elhervadt patanyoma. Sebeink eldagadoznak, nem nyílnak ki soha. Rózsának korma eljő, tömör hajamnak hava. Vaskristályos az óbor, augusztus bíbora. Részektelen fejemnél a tévedések ura. A vér lassú csatája nem vezetett sehova. Rózsának korma eljött,

talán egy állazán lógó zakó vagy, olybá talán akár egy dalszöveg, talán a szúr a szív az nyakkendőtű, talán a villamosban alszol egy 6 percnyi jót a bőrhurokra lógva, hogy állazán akár egy jó zakó, de jobb tükörrel együtt megcsomózni egy dalszöveg, ahogy kibontható. Lám, most lakik csak igazán veled, ki elköszönt, beköltözött az árba, a papír kopott ajtó előtt állva, egy darabig a sírós matatása, majd kattan, mint egy diplomatatáska, és rád hagyja a Wertheim életed. Hullok, ezek a kalimpáló kis havak, mire a kátrány cukrászatra ér, karca simája, jó emlék marad mozi homályos, mozifilm fehér. Egy ott felejtett vasalónyi ősz homlokomba ferdén beleég, hogy olvadnak a kis hók melegén, ahogy kinézed a rohadt időt, hogyan sarkig nyithatod. Zárvák vagyunk, zárvák vagyunk. Hamarosan hamar karácsony, csiga házából pulóver, csiga, és nem páncélosabb, hogy egyre távol, hogy nincsen visszacsúsznia. Kis szarvain ing, bing, a vídia, ha lenne is hosszában fúrni bátor, csak átköti, de kreppapír puha, nem lesz a véres bérlemény magától. Hűvöskélik a szél, és szvettereződik az éjszaka mondén, nincs tafotából az ember, bárha lafognos bőre zizegne, és te, ki még úgy abban vagy a bőrből, mennyire volnál épp tafotávol, s én miért? Zörgés és suhogás elegyek, miért? Hűvös, kéklik az erkély, rogyvás korlátja fehérlik, csallán szövetében az égnek roszogunk szikracukorka. Ó, nem feled el, és nem ereszt ki a forgó hangzagy a szívből, akkor a szárnyú bogár repül át akkor, hogy közepettük köz csak a teste, hallali szárnyi közi bűrepülés, s hűvös kéllik a tunk, melyből szivacsát a kimártya, súlyosan húz el a lelkem a strucc, aki erlány. Szemedből gördülő csapágy, mire megy szvetter nélkül, és mint a gépolaja szád, nyúlik, fénylik, kikékül, mint nyloning, beszürk az este, nézem magam a konyha plé bágyat polírján, uramisten, hányas ingnyak a holnapé, elhúzom számat, kis kocsi, javító festék fogzománca, cumiszín felhők és csacsik, az Isten hosszú alvóránca. Ki látott ennyi levetett ruhát, felhám alatt ing, ing alatt új ing, cibálom őket bőrt a bőrön át, és rendre mind rosszabb szabású, mint hinné a hagymabontó képzelet. Szememhez folyvást miért is kapkodok? Hisz úgy lehet, a legvégső lelet épp ez a sírni képes állapot, és ez is hazugság, mint a nyulaké. Piros az ember igyekvése, egyre idegesebben nyúl a kéz, s ha tehetné, inkább lekésne. Ó, keletmondén élet, kis, nehéz, azbeszt kötények mesztelekedése. Nyikog a tangó lampion,
himnuszra valceroztunk épp elégszer, hát imbolyogjunk végre szépen, külön, mint annak rendje van. A bálban minden este ég a zongora, végtére minden ember négykezes, végtére minden ember szobatűz, végtére oly klimpiromán. Disznóölés a zongorán. Csumázok csak egy szomorúságot, mikor ha írni vers tudok, torkomiglan zörögnek a hántok, és néhány bamba sárga fog. A szomorúság fényes nagy szurok, felteszem, mint a hangleme, körbe hullámzó szurrogátumot, és zenél a nyál, sercegni kezd. Ide bújik a Pavlov kutyája, felmondlak, mintha étlapot, és fényesen megindul a nyála, ahogy a minden becsapott szájból megindul a remény ezüstje. Tán összedrótoz bennünket az Isten. Egy cimbalom hang kifeszíti hosszan, kicsit korengedményes mellben, lélegzet visszafolytja dresszét, mesztélláb megindul a versben. Ki hord ilyen pulman cipőket? Ó, a szépségben mennyi ín van, és az ínban, hogy mennyi fájás. Ki lát a lélek fáslián át, amely nem épp balettezőcske. Lassanként felcsúszik az ég, s a bérházból kövér Aladdin, a mennybe mennek islerék, mert másfelé nincs már haladni. Beúl a 8 órás harang, beúl a 8 órás harang, hát itt leszek 32 éves.

gyűl a zsírpapíroson. Húzdek a Párizs, késő délután, aztán lassanként itt is este lesz. Tóth Árpádló, szomori nyári pasztell, az ujjaimból többé nem maradsz el. Kesernye szájszagomban itt leszesz, és el se fogyhatsz, mint ez a zsitán. Teve egy üres dobozon, ez a december összegörnyed, tönkre megyünk, elragozom, könnyed. Kérődzés minden mondatom. Púpjába búvik, végre földül, szakadtában polírozom, gördül. Hasad új holdja, könnyű melled, visszavont szúrós engedelmed. Hóesés, oly szépen gyászol, Trabantunk betlehemi jászol. Boldog karácsonyt is ölellek, mellékdalul elfenekellek, és sírósodván rád kiáltok, ahol én fekszem, hoz virágot. Búvok pulóveredbe nyári est, számból kilóg a filter, megteáz a telehold, rossz kurzív, nyers ezüst. Nem tetszik át a fagyas gézruhán. Elpampogom, hogy szépen nézd rám. Halsütők lerakták nyársaik, szemükben elszelíd a gázrezsó. Hát szép eloltva nézzél rám te is. Az ember lassan úgyis hurka süt, magát kifutja éppen, mint a zsír, s a szív körül a mázsás izzadás lemarja végül minden burkait. Marad a nyelve, nullás dörzspapír, s tartlak a számban, filteres teát. A koffein, az alkohol, a nikotin, a vers, torkigátlás szerelem, a hangod nélkül ringó telefon, rád ragyogásom, szabadságaim, a szemetek, a szátok, szemeim, a szabadságtok, elveszéseim, ahogy a tengert most még zúgatom, és ahogy a kagyló, só, szél lett megint. Hallom, kicseng, és nem találok otthon. Hát meglopom a távolságodat, és a kagylóba végre belemondom, hogy nem te kellesz, csak hogy hívjalak. Bakelit tolvaj, fotozom üres szoknyáidat, kereslek széken, ágyon, és belemondom. Nem tudom, mi lesz, ha nem magam kell majd otthon találnom nálad, hanem te kellesz, józanul, tényleg te kellesz. És nem idegbajos telefonok sikolyába szorul a hívtalak, de nem voltál okos, nyomorult ellenreménykedése, ha rád várok majd, és nem a csengetésre.

pa sola ridi rodi radio, son vola di rido ridarido, e gli anuri murio. Rivolta si saxofon, il bugo vi rivori vibrofon, e meg nem állhatom, folyton ropon.

Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e már.

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy

Velünk a csik dalász, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy. Csik, csik, csik.

jönne Finch. Én talpra, mint a macska. Törött lábakkal járni megtanul, és van miért is. Volt, hogy szerte csapta, és ég volt fölötte, és ég volt alul. Félek, ki nem fél. Jő a légy a tapsra, meleg rezgés, rácsukják, tudja jól. Mégis leszáll. Nincs több tapasztalatra szüksége, itt nincs. Nincsen józanul, végig babusgatott kis gondolatra. Így biztos? Úgy lehet, hogy ellapul. De hogyha ugrik, ugrik, vakra, vakra, emeli, húzza, mindegy, hogyha súly, és már röpül, mikorra elfogadja, hogy kinyújtózik, vagy kiózanul. Később ezüst papír, gyűrődni szépen, egy darált négyszög hűvös négyszögében. Baltába úszik úgyis, és kutyába. Vödröt fogott a macska, pacsmagol. E végből kéne többet kezdeni. Milyen jól látszanak a víz alól a páros tempók fényes lüsztjei. Aztán a vászon vak tekintetében a rátartásfilm vicces csattogása. Vess egy hevet a küllő éjszakába. Hát hány kiló az ősz kabátodon? Hány gríz a macska? Tejbe hány vörös? És hány doromb az este körkörös bolhászkodása ágyon, abroszon? Hát hány kiló a hold az udvaron, trikómon hány kiló, és merre csík? Milyen szabadság szükségeltetik a széltét, hosszává fordíthatom? Hány perc a macska, hány cirom, ha van, hány perc, ha nincs? És hányszor írja át a csótányidő plélapátodon, perfekt jövőnk kis ákombákomát? Hány rossz szabály a jó szabálytalan? Hát hány kiló az ősz kabátodon? Szemében fölbillent szekérke, szája sarkában csöp radír. Aranykövér lovakat ír, hogy húznák valahova végre. Szemében fölbillent lovacska, szája sarkában zabla van. Se valahová nem rohan. Aranykövéren ül a bakra. Szemére egyszer ráborul, a tájradír egy reggelen. Ló is szekér, ha elvonul. Ha elvonul velem. Látod? A nyár úgy eldübörög, mint aranyvonat a koporsó fedelén. Düb-düb. És a vaggonokban fekszik az illető személy. A farkas kutya is csak ember, hát ne félj. Táncók az éj, sintér telepén. A kertben renyhe púpok, tollazó köd. Cipőzködünk, ruházunk, enyhe lágy. Nem kell alá söpörnöm és söpörnöd. Élére áll, és nyitva áll az ágy. Már magam nélkül gondolok te rád, gőzöl a kerek gyöp, bögre jó tea, tolluk szeget kerúbok, angyal szauna. Citrompótlóval labdázunk, belásd, és egymás ízét nem leljük meg soha. Ez a vasédes nyári város, e képtelen ragyoghatóság. Ezt tudtam én, hogy átszivárok, és kiüt bőrünkön a jóság. A nyárfa és az oszlopok, a szőlőzöldje és a nyár, ahogy a nagy kilopkodott cseresznyefához odajár, a tücsöktek nő, és a szél beléfekvése is hasa, az egész csihadó tüdő zörgése, sóhajtásosa,
hogy a holdfény eltörik, s a rezzenésben, mintha gész pólyálná össze az örök félfényt, valami egész világgá, s minden őkben ő momentum, mely egzegi. Oly nagy fehér, hogy válsik és roszog, a hűlő éjjé pléjek bonganak. Július van, tengert markírozok-e kihajózó félpadlás alatt. Innen fentről nagy holdsütés esik, hogy szájig klorofilban állanak a fulladtak fák, isszák, nyeldesik a porcukorrá szétrobbant nyarat. Lomboló, szúnyog, csillag elcsihad, habzó tükrére forra nyári porhó, beléd vakultam fástól, holdporostól, amíg kialszom benned, mint a foszfor, a sistergő sötétig, mennyi sokszor hull rám, e sűrű mézsör általad. Legvékonyabb mosolyodat rajzolja föl az alkonyat, hallgatok dongó ferde csönd, akiben elcsúszott a rend, a tőke súly, s hogy tántorog, tántorog rajta mosolyod, e kikötői villanygyöngy sor, fonárja tévedt költemény, a lámpák pici agya fölforr, mit is világítok meg én? Villanytoltok, hogy jobban lássalak, ó szőlőpartok lomha éjjele, ó meddőhányók, csillagos salak, még hány dömpernyi líra fér bele? Ha verset, szemcsés nedved granulál az ember hentes, trubadúr, a szájam, minden vért kiadtam, könnyű dal csattog, kilazul. Hát, badacsonyan szállanak a felhők, teve garázs az ég, teve garázs, rongy púpjaival szárnycsattog a felnőtt, s a tücskök, mint egy Wartburg, legalább. Szétrúgó gyöngyök, repülőtér. Uram, hogy tudsz így fényleni? Milyen öröktől lüktető ér spriccelt szét estét kései nyomán? Nézed, rossz helikopter, hogy tudnék vélet kezdeni? Telik a szívem kerozinnal, mire felszállnék, szétveti. Jó szava közben elfolyik, Lukas kannáját töltené teli, mélyes-mélyen magába gondol, hol nem találja, hol a gond, hol anyaga van, nem mélyei. Az este megpenészedik, páros dunyha fosztó emléke lenne, hogy a sötétből daltalan kiválik, ahogy csak ül, begubbolódva állig egy kanna bitumenbe. Majd szépen besötétedik, s billenne elmi belekötve önnön formájába már döglött és kemény, a pamut árnyék volt, tán költemény, de nincsen mit kiöntsön. A jó cukor még eluszik, tiszeg a tócsa, bejeged, ölére zárja csengő terpeszét, reves, taros gyárrépa föld, gyárrépa ég, babák a dérben szerteszét, oly szerteszét, daravetítőn a babák. A film szomorú vagdalék, ön marharépa lesz, ön aknazár, riszál húsos oldat fölé, és szedetlenül prizmába áll a jó sugár, a jó sugár. Forgatná jó szavát a száj, ajkán vonatfütty, rámpafény. Tehénke kugler voltunk, langy melasz. Lágy, iszamos vagonok jól emléke lesz, patákon ragacsos vigasz.
kacsos vigasz. Cukorvágó híd üssei sivító falához tapaszt. Csitúj csak tente-tente répaszú. Habzó síkos szárnyát fölcsapja az agytó, stollanként elereszti. Centrifuimus. Itt hagysz, elalszol. Máma már nem hasad tovább. Nem öled melled vállad jelző fényei. Szúnyadozik a szakadás, a forma elhagy. Minek egymásnak kilopkodott nagy éj van? Minek hazudnánk habruló sütőt? A híradó alatt már kipiros, nyúzott vászon és nyúzott kópia, Ziherájc tű a főgépész fia, torkomba honnét vékony kaparás, mint ócska filmszínházban szombaton a műszál sercegében lágy mozi, inkább feszeng, színlelvén élvezi, kamasz szerelme mellét nyaggatom. Archív kis őszök, hogy dobozba bújtak, savanyú szaga a randevúknak kézen közön a villanyizadás. A szívkamrákban mennyi dézsa műjég, de szájig felpirosló dézsa vű még a vadszőlő, a savas ízhatás. Eloldani az innen és oda téblábja nélkül, mint az este térde, magára zárva tárul hajnalig, csak van, hogy nem is venné észre. Ahogyan nem kép még a kép se, holdja a mozgás állandó alig, kékben a kék örökös reszketése, e keletmondén paranoia, mögötte messze véres lábnyoma, két száj, két pár tüdő lélegzik érte, léptéke nincs, a lépte ölpuha, egymásba forrad honnan és hova, s az időn kívül érti meg, mi végre, s hol kellett volna eloldódnia. Már lélegezne, áramolna, már nem kérdezné, mit jelent, az arca már az arca volna, kép, foszforeszka, szentiment. Belül a lámpa gyújtja újra, oly sok sötét volt éjjelent, s rövidre zár öklében ujja, és zárlatos, ráz, tönkre ment. A kút, téblábolás az este, nem lobott, újacska fényt vetettem életedre, és vissza is csak az világított. Vakult, a félhomályban mégis úgy vagyok, magnézium ez a keserűség is, szerelmeidből majd előhívod, s vakut emlékezel, hogy egybe lásd az arcom, ha nem lehettem egyben soha is. Akut. Elég volt önmagunktól megriadnom, hogy nem csak belül, ott van kívül is.

vékony sárga. Hatannyi lepedő nagy halk morzsák, a redő súlyos ég lezárul, 25-ös szemeink foglalatául. Nem riaszt, nem véd a sötét, ilyen magában sosem ég, miért is nem gondol a halálra? Fényes, üres, mint a csemegék pénztár pultján, éjjel a tálka.

gyerek se tud. No azért kell az iskolába járni, ott tanuljuk meg az itt meg úgy. Ugyanígy van ez szerelmi téren, azt is meg kell ám tanulni még, várni szépen és remélni.

Annó túlzónő voltam, ma a megtestesült túlzás, ami ebben a korban még irritálóbb. Férfi még nem voltam, bár még lehetek az is. Apropó férfiak, teri van az akasztom olyan férfiakkal, akikkel épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint ők velem. Én a hentes mészáros, név szerint a Búz János, oly sok szaptos hurka kolbász adtak szét. Ezt a bumszli muxli megnézheti, kérem, mint egy marha fartő az én arcképem. Küldök önnek rózsákat, sőt egy ibrik lúdmájat, és cserébe várok édes csókocskot. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, vigye el a száraz hervat rózsákat, de hagyja itt a lúdmájat. Én az entelektüel, dupla doktor Zwickerrel, mozgó lexikon egy kis kivétellel. Nem is a kivéttel, hanem a betéttel, van egy frusztrált komplexem az élettel. Ejtek önért könnyeket, s küldött drága könyveket, és cserébe várok szűzi csókocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, szárítsa fel mind az olcsó könnyeket, de szállíthat még drága könyveket. Én a híres nagyszínész, lágy a hangom, mint a mész, jó a fellépés, a

szépítem. Játszom önnek még mást is, Ádámot, sőt Évát is, és cserébe várok forró csorgocskát. Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, el ne játsszon nekem Madács Éváját, és csókolja a Béláját. Én a katolikus pap, lányom arra búzdítlak, éljél mindig kegyelemben, erkölcsben. Térjél meg az Úrhoz, éljél mindig úgy, hogy imádkozz a nászágyban is fennkölten. Pap vagyok, s ez még nem baj, de nem vagyok echte gaj, kis zsidónak születtem én. Ajjajjajjajjajjajjajj! Graciőzen halkan, én csak annyit mondtam, az, hogy icipicit zsidó nem nagy baj.

Micsoda vadromantika! Ülök az ideiglenesben, és varasodó szemem vakarom a látványt, hogy majd újra megsebezzen. Rám dőle kormányállás ablakon a krúgató, dörzs tücskökkel teli ég. Úgy szívom föl, mint napszivacs az estét, a száraz szőlők tág lélegzetét. Hát, balkonom van, megfordulni rajt náladnál senki meg nem fordult szebben. Holdig tafota, őrizem ez zajt forgásodét, s ülök az ideiglenesben. Hány éve már, hogy folyvást mozdulok, s ívnek hiszem, mi persze újra körbe, páncél halacska nyaklik kulcsomon. Hány kulcsom volt, meg annyi beletörve. Puha formákkal játszom hasztalan, suhamlanak a vers ravasz redői. Szerettem volna végleg mesztelen egy szabadságba öltöződni. Ittam sokat, s több volt a bűntudat, mint amit elvisel a másnap. Úgy kapaszkodtam, fehér ujjaim magam ellen megmagyaráztak. Micsoda vadromantika, te vagy, és minden volt te, szépen beleépül a szerelembe, lassan nincs neve, s így nem jelent már engemet se végül. Tudatlan voltam, vakbizonytalan. Hát úgy csináltam, mint ki megtanulta, s biztos kezemben sem lelem magam, versek között szivárgott el, ha voltam. Lérává is csak úgy rajongom át a verset, ócska krakszok és kuszák bogozzák össze, és az értelem, ha van, hogy benne megtörtént velem, hiszen nem értelem, nehézkedés a vers, valamié, mi működtében elhagy, kicsike géplez, zümmög és suhan, csillagdaráda, fügemagozó. A ringatásban megérintelek, szemem mögött a félsz, drót és durúzs, farkasvakon a hold, a lassú rúzs mazatja arcom, akku, arctelep, feltöltenél, és elveszítelek. A szánka sikló, szánka nedves ajkat. Dajkát szeretnék, s várnám, légy a dajka, s a kettő közt, mint romló kisgyerek, ki fél a spájzban, s folyton biztosíték után kutat, holott befőtt, befőtt, tébla sötétben áll a polc előtt, mögéje nyúl, de újból leveri, és már az áram is kevés neki. Már a spájz kell, az egész spájz, amint ég. Élnem tőled se tudtam is veled, ha élni, mintha megfogalmazódni, mert másképp mindenféle holmi, lehúzó terhem, tehertételem. Számolok némán, jártatom a számat, ha itt ez több, ott biztos kevesebb. Testet tanultam tőled, mely hibásabb minden hibámnál, és keservesebb. Mögöttes te, mögöttes én, az arcom szép töröttes én. Hajnali arcot hol marad? Szőlők, ligók, csalánk közé, egészen zöld és csudavad álmok lazítnak szétfelé. Ez még talán az emberé, a zöld hajnali kicsi hab, alig is ringó szád elé, ha babkendőként kiakad. Ez még talán a magadé, és nem nézed vissza kirakat üvegében tükörzselé, s vadszilva pillantásodat. Ha végre szólongatlak téged, mintha magammá lehetnélek, s akármi ér vagy érne véget, a ragok újra kezdhetnének. Áramodhoz apadatom húz, egymásra végül miért hagyatkozz, a szócsunk új szócsonkokat hoz,
karom, ha hajtanám karodhoz. Ki kötne kit magához, véres gézzel? Magamba néz, magába nézel, virít, reped az almasült idő. És nem elég, amivel megelégszel, hogy kérdezem, és nem kérdezem elégszer, hogy ki vagy én, ha nem voltunk, csak ő. Durván és közvetlenül kéne megszólalni valahogy úgy, mint súlylökőnők simogatása, valahogy úgy, hiszen ott van a sikkanásban a gége, minden visszanyelt téblábja, bekéreckedése a sikkanásban. Fibingerova, boldogság. Lépnék én úgy már, mintha döng a föld, de mind muszáj magamat elröhögnöm és elsírnom, hogy úgy lépnék a földön, mintha csak én őt, és engem nem, a föld. Telik magával B, szoba, majd mint a küszhal illen el, akvariális nyugalom, csipetként bolha eledel, a szívnek nincs szaga. Már nincs több elégia bennem. Elporlik siketen a benzin, a hárfa húrja nélkül zendül. Ha üzennék, és volna még üzennem, mire a cseppeire fejt kín? Szemem a szemeimre ejtem, már nincs több elégia bennem. Már végleg tandarab a bánat, már végleg önmagára bámul, a kép növekszik, mintha múlna. Milyen mosoly zárójelzi a számat? Ki oldja föl a jelbeszédet, mielőtt egészen kiszépül, és már végleg tandarab a bánat. Úgy nem hazudtam, hogy a fél egész őszinteség lett szívnehéz hazugság. Magammal kötve, mint a káva és a mind hiány, most rád szakad, rád, mint kútvödör, mit rejtegetni győztünk, s loppal szorongva mertünk úgy teli, hogy épp nyirok már nem fakad belőlünk kettőnk útját feltölteni. Kegyetlen, értsd, és nem most bocsáss meg néki, nem értheti, hogy épp az miért nem érti, ki előtt nem volt mit titkolnia, és minden nappal, perccel jobban sérti a gyengesége, hogy nincs szava kérni, ne kelljen többet megrokkannia. Te a világos lesz, és szatyrodat fogod, mikor egy villódzó falat mutat a kép, és mindezekből akkor kitetszik egy száj, egy csücsök kabát, egy értelmetlenül szép keramitlap. Valaki rajzol egy negyed babát, visszasatíroz a vakolatnak. Szemedben apró ezüst kanalak, s a pórusokba gyűl a részbeleg por, mint ragyogás a földbe napolajkor. Akkor az ember lángban áll könnyékig, rettegni kezd, Úristen, el nem új, s rettegni kezd, hogy sért-e könyörgés is, hiszen szabad vagy, múlhatatlanul. Akkor az ember, mint újságpapír, megáll a tűzben, ferdén, feketén. Íg az arcán az ólom, mint a zsír, a napra cseppent üdvözültekén. Ez a szonett is úgy fordul felét, hogy nem egészít, és nem is egészül, kerek szerelmem. Szép malomkerék, hol életem maroknyi lisztje készül, a rettegésem miért is értenéd? Forog, forog, patakja, hangja nélkül. Kiveszi Isler a levest, és a nyitott szaratov hűtőszekrény
ajtajából ráömlik a meleg fény, kislábos ezüstben.

küzdek a Csécsi szalonna. Szánkban egy akkora rózsa, nyelni se szólni se már. Mintha sikongó centrifugán ülve figyelném dagadt ruhám vére folyását. Hullassú bejeletben Weiss dupla végizella, öltezve nátriumban piskótát sütve szállok. Zörgetve tepsejét az est kirázza most a nőtet, hogy hozza piros kisdedét az öntőformából haza. Jövője, mint a porcukor, a múltja, mint a rosta. Kinéz a hátsó ablakon, lucidum intervallum. Belül már kádat tapsikál, már lázasan frottíroz, csak az a kurva marinír, az, hogy fog összeállni. Öltözve ostorlámpoá, kigyúl habkönnyű tészta. Pásztás fehérben hull alá, Weiss dupla végizella. Nőnek a kőporárak, Decsi Rozáliának. Szívében térzenézett, lábában trombóá. Puderett arcán föl le tapogat mézga könnye, teniszlabdát a hernyó, tajkál ilyen sután. Befonja gyönge pánik, szemén morág humánlik. Jaj, vérhányt labda rózsa, barhent ruhája leng. Torkáig ér a rúsfolt, elhamva vál a hústól, kiejti, nem harap rá magját a szájbarack. Szívében térzenézett, hát hogy ne értené meg, ki ácsorok fölötte. Decsi Rozália. Jönnek a felhők, elefánt lag, természet pumpás képzete, s lóg belőlük valahány slaug, Dunának oltnak egy vize, mentőkötél a fuldokoltnak, Middle East European Service. Szorongva nézi, abrakolnak, vadvízbe több az oxigén, bezsegve száll a könnyű csolnak, grübedli támad rossz szívén, fölnéz, amint a port nyeli, mozdulna már acskó vizér, de mire körbe spricceli, serényebb öntözők locsolnak, jó dolgát íme megleli, kövér terpezben száll a holnap, 300 söprük igrice, ilyen segéderőket hol kap? Lejti vállát a vicce. Ó, mennyi mész sör hurrám általad, kvarelinak adta torkomon is vág a szép aranypapírja, ahogy a méhek ozsonnáznak. Jövök, megyek vaja rózsaszín életeden, eszem a propolis daráskanállal, vigyázban ülök, el ne védselek, és ellazán, hogy meg ne lásd, vigyázom. Verem a gépet, táskás gumiharkály, torkomra megy a fejfájás egészen, ki vagyok én, hogy szívport köhögök, aranypapírt, mert folyton megakad. Hegedűtokkal kéne verni a hátam, jaj, hogy ne most fulladjak meg. Ne most. Látod az édesköd? Az édesköd kandelábere boldog a lórongy. Látod-e jó a folyóba se kétszer? Kontaktlencséje a szívnek a költő, ámor omnia pince. Annál is könnyedébben, ahogy a hó az égben, ahogy a hó az égből, ahogy a minden délben, ahogyan meg se billen, ahogyan elmegy innen.

0: Tisztára úgy érzem magam, mint hogyha röpködnénk az időben, pedig a térben röpködünk, és ennek inkább ilyen hangja. De majd mindjárt MLI Super 65 összeszedi magát a pultban, ugye mint tudjuk, ő helyettesíti Danikát, mi alatt ő forró talajról menekülve hagyta ezt az országot. Műsorunk több szempontból is, sérülésekből és sebekből vérzik, de ennek ellenére lesz ma este is, úgyhogy szép estét mindenkinek, szevasztok!
1: Sziasztok!
0: Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Morális Vállalkozók, és a mai alkalommal egy ilyen, hát fokozzuk a stáb személy összetételének a hangulatát, úgyhogy velünk lesz Andi a mai estén, aki önkéntesként kapcsolódik az egyik programhoz, és majd tovább visszük ezt a, mi van most, az antidiszkriminációs hétnek a témáját. Egyébként Rolin kívül mindenki más itt van. Szevasztok.
1: Viri nincs.
0: Igen, és Viri sem tud itt lenni. Igen, ezzel is fokozva egyébként ezt a hangulatot. Ati.

0: azon filóztam egyébként itt a kirekesztés kapcsán, hogy anyagosokról egyébként mit tudunk egyáltalán úgy beszélni, hogy ne legyen benne a róluk szóló diskurzusban a kirekesztésnek a mindent átszövő talaja, Petya. Nem? Tehát az, hogy anyagosokról beszélünk, az már eleve feltételezi azt, hogy ezek az emberek, ezek kirekesztettek, hiszen valamiért témává válnak, beszélnek róluk, problémaként jelentkeznek, és hát a problémás részek azok általában azért külön vannak a belső körön, most mondjuk így.
1: Hát attól függ, milyen drog.
0: Hogyha az illegális szerekről beszélünk.
1: Pálinka rendtagjáról beszélsz, akkor az más, mint hogyha anyagosokról.
0: Jó, de az anyagosok meg a drog, direkt használtam ezt a sztereotíp kifejezést, mert egyébként ez már feltételezi azt, hogy itt illegális szerhasználókról beszélünk.
1: Hát igen.
0: Szia, Károly!
2: Az vagyok, bizony, az vagyok.
0: Ezt kihitte volna.
2: Honnan tudtad ezt?
0: Jöjjön. Te vagy az egyetlen, aki betelefonál hozzánk.
2: Hát igen, olyan kényes témákat. Na, tudod, említettem délután a kábítószer, Bajer István. Na, a kaliforniai eset. Kínaiak. Teljesen ide fog üldeni. Tehát a vasutakat ők építették, tehát importálták a munkaerőt. Amerikaiak 1800-as évek végén. És a kis kínaiak ott már nyomták a melót. Na most ők hozták az ópium szívást, tudjuk ottan mi volt Kínában, ottan a angolok rájuk erőszakolták lényegében az ópiumot.
0: Rohadék angolok.
2: Mi?
0: Rohadék angolok.
2: Rohadék, de várjál, ez a végét, egy kicsit hosszú lesz, nem az van.
0: De igen, de
2: a lényeg az,
0: a lényeget igen, nagyon.

0: Hosszú levegyed?
1: Hát nem lesz a hosszú. Na, a lényeg, Frankfurtokban.
0: De mit, az ópiumháborúkat akarod elmondani?
1: Itt nehogy az ópiumháborút! Amerikát akarom elmondani, hogy hogy utazották Kaliforniába az kínaiak ellen az amerikaiakat.
0: Igen, de ezt tudjuk, de ezt elmondtuk már mi is tök sokszor. Az, a kínai munkaerőre szeretnéd visszavezetni az a heroin problémát.
1: Mi?
0: A kínai munkaerő piaci.
1: De nem, nem.
0: És az Amerikában dolgozó kínaiaknak.
1: De nem az a lényeg, hanem figyelj ide, öreg.
0: Jó, na mondjad.
1: Az a lényeg, hogy kinyomták őket Amerikából. Ottan nem akarták, tehát Kaliforniából. Vagy vissza, vagy Kínába, vagy pedig Brit-Kolumbiába.
0: Mi nyomták ki őket?
1: Hát kinyomták, mert 10%
0: volt. Azért már a vasút elépült is, már nem volt rá szükség.
1: Így van, nem volt már szükség rá. És beindult ellenük, az újságok nyomatták a szöveget, hogy a bűnözést a kínaiak, stb. És közben mennyi szerencsei vadász volt, mert épp akkor volt ott az aragráz. De a kínaiak ellen keltettek egy nagy hangulatot. Na, ennyit akartam.
0: Köszönjük, Kádár.
1: És még egy mondat, amikor kimentek Brit-Kolumbiába, ott építették a vasutokat, tehát az egy angol gyarmat volt Kanada. Azok okosabban csinálták.
0: Hogyan?
1: 25% adott vetettek ki a importált ópiumra. Szervusztok.
0: Szervusz, Károly. Na hát ebből is láthatjuk egyébként, hogy látod, még a hozott példa, Petya, az is a büntetésről és a kirekesztésről szól, tehát hogy visszakanyarodva az eredeti arra, hogy...
2: És miért kell most Fecó pontosan a kirekesztésről beszélni?
0: Nem kell.
2: Nem mondtuk el szerintem.
0: Nem kell. Hát ettől hangos az egész héten a rádió, de akkor mondjuk el, hogy azért, mert most van a tilos rádió, tematikus hét a kirekesztés ellen, antidiszkriminációs. De hogy ez a diszkrimináció is nem valami szép, azért gondolom, hogy a kirekesztés azt talán egy... No, hogy az anyagosok esetében ezt túl lehet lépni, Petya? Tehát lehet úgy beszélni erről hétköznapi módon, hogy az ember ne esik a tudományosság csapdájába, de ugyanakkor emelje ki ebből a nagyon erős meghatározottságból, hogy ez egy bűncselekmény. Azért a tiltott szeretnek a használata, az bűncselekmény Magyarországon, és ez megszúri ezt a drogost. Hogy ezt meg túl lehet haladni, ezt a fogalmat?
2: Ja, de hogy tehát, hogy most milyen szinten beszélünk kirekesztésről? Mert mondjuk teljesen más az a kirekesztés, ami mondjuk a nyelvben létezik arról, hogy a fűfogyasztókat megbélyegzik, vagy mondjuk az a kirekesztés, amivel mondjuk egy utcai heroinfogyasztónak mind nap találkozik, tehát mondjuk egy középosztálybeli fűszívó, az lehet, hogy azzal találkozik a médiában, hogy őt rohadt drogosnak tartják, de ugyanakkor nem fog annyi minden kirekesztéssel találkozni a mindennapokban, mint mondjuk egy utcai fogyasztó, aki mondjuk bemegy orvosi ellátásra, és már ott tapasztalja, vagy fogorvoshoz, vagy bárhova, vagy önkormányzathoz, akkor úgy fogják kezelni, mert ott valószínűleg már vannak ilyen látható jelei annak, hogy ő ehhez a csoporthoz tartozik. Tehát itt meg kell különböztetni egyrészt azt, hogy azok, akiknél ott nyilvánvaló, hogy ahhoz a csoporthoz tartoznak, ami így külső jelekből kiderül, vagy valahogyan kiderül, meg az, amikor mondjuk akkor van valaki egy ilyen rejtőzködő drogfogyasztó, és akkor ő tapasztalja meg azt, hogy egyébként azt, amit ő csinál, és egyébként tök normális életet él, azt így stigmatizálja a média.
0: Hát, hogy ő akkor fogja megírni.
3: Nem feltétlen kell legális szerepre gondolnunk, mert hogyha az alkoholistákat nézzük meg, ők is élnek, jó, mondjuk vannak ennek is stílus jegyei, de hogy az erőket is érik szerintem ilyen diszkriminatív.
2: Hát igen.
0: Az alkoholistákat kezelésre gondolsz, hogyha?
3: Hát ugyanígy, tehát orvosnál másképp ennek azért, ha láthatólag valaki alkoholista, vagy éppen mondjuk tök részeg, mintha te elmész és megvizsgáltatod magad.
0: Jó, de ott
3: az
0: ember nem biztos, hogy
3: az emberek, érted.
2: Meg azt is tudjuk, hogy ezek nagyon sokszor összemosodnak, tehát hogy van, aki a hajléktalanság, az alkohol problémák, drog problémák.
0: Na igen, az alkohol azért
2: szívesebb. Szexmunka, ezek mindig össze, vagy egymásra fonódnak. Úgyhogy...
0: Ez érdekes, mondjuk, amit feszekedsz lenni, tehát az alkoholista esetében azért egy sokkal szélesebb spektrumról választunk.
3: Hát azért mondom, hogy nem feltétlen kell, csak az illegális.
0: És a kirekesztés honnan valósul meg az alkohol esetében, amikor már valaki hajléktalan alkoholista?
3: Nem, szerintem.
0: Pont,
3: tehát ha már olyanok az ivási szokásai, ami a környezetére nézve, tehát a környezete is felismeri, hogy ez már mondjuk így nem a normális vagy szociális ivás, akkor szerintem onnantól kezdve azért elkezd így megbélyegezni, hogy neki alkohol problémái van.
0: Hát azért szerintem az egy teljesen természetes közösségi reakció, hogyha első körben az alkoholistát megpróbálja mint egy szembesíteni a problémával, és picit lazítani ezen a kapocson, ami összeköti a közösséggel. Persze nem mondom azt, hogy mondjon le róla, vagy közösítse ki, de ez a heroin függő esetében is, vagy a heroin használ esetében is, egy bizonyos ponton meg kell tudni húzni a játszma határait a szülőnek, vagy a hozzátartozónak, de azért egy alkoholbeteg esetében szerintem ez...
2: Most gondolja bele, hogy mondjuk a munkaerőpiacon milyen diszkrimináció érheti azt, hogyha ő egyébként már mondjuk kezelés alatt is áll, de hogy mondjuk tudva levő róla mondjuk egy kisebb városban, hogy ő alkoholista volt. Hát ez nem feltétlenül csak az ilyen látványos jelekkel járó alkoholfogyasztás.
3: Hát igen.
0: Akkor inkább pozitív diszkrimináció.
2: Az a stigma, mondani, hogy ő valamikor is alkoholista volt.
0: Vagy az a stigma előnyivel, ha valaki hosszú évek után nem iszik, akkor a közösség általában azt mondja, hogy segítek rajta, nézd meg, nem iszik 3 éve. Tehát hogy akár példaként veszi elő, nem gondolom azt, hogy kiközösítik a talprát alkoholista.
3: Én mozogtam le át a körében, és hogy tökre ilyen nagy dilemma volt, hogyha elmegy valahova dolgozni, akkor ő ezt elmondja, és hogy kiderül-e mondjuk egy céges buli, hogy ő tök abszinás, tehát nem használ semmit, és hogy akkor elmondja-e, hogy ő miért nem használ, mert hogy igen, az emberek fejébe lehet, a te fejedbe ez egy pozitív dolog, de hogy a többség fejében ez az, hú, akkor lehet, hogy visszaesik meg, akkor hú, biztos bűnözött.
0: Hát én szerhez kötném azért, tehát az alkohol esetében azt gondolom, hogy erősítőleg hathat, a drog és kábítószer esetében mindenképpen gyengít az esetek jelentős részében.
3: Nem tudom. Kicsit nekem olyan, mint a börtönviselet sztori. Tehát, hogy megmondjuk-e, hogy böribe voltunk, vagy nem mondjuk meg?
0: Igen, de talán egy picit annyival élhetőbb, ha lehet ezt a furcsa kifejezést használni rá, az addikcióból szabadulás, a talpraállás, mint a börtönmúlt. Hogy a talpraállást azt egyfajta rituálival, a leállás rituáliával lehet így destigmatizálni, tehát hogy mondjam, így semlegesíteni ezt a stigmát. Míg a börtönviselt esetében ott kijössz, és onnantól kezdve folytatódik az életed a külső világban, de nincsen semmilyen aktus, nincsen semmi, ami téged tisztára mosna, vagy feloldozna. Ott egyszerűen viszed magaddal. Az biztos, hogy stigmatizált vagy továbbra is, hogy te is mondod, hogy az abszinens, hiszen meg kell magyarázni azt, hogy miért nem veszel részt a tudatmódosítószerek közös nagy fogyasztásában, még ezen a szinten sem.
2: Hát ez is elég gyakran összemosódik, tehát hogy börtönben is volt, meg droghasználó, vagy drogfüggő, vagy alkoholista is.
0: Igen.
2: A kettő stigma.
0: Azt hiszem talán, mert erről beszéltünk, a HIV-fertőzöttben egyesülnek aztán ezek, ahol olyan sok kimeneteli forrása van a kirekesztésnek, hogy miért. Igen, hogy ott a nem identitás menti jelentkező kirekesztés, amelyik szintén nagyon erős. Ugyan most ezt kibontatnánk ezt a topikot, hogy nálunk milyen erő, de ezt majd gondolom majd ebben a témában expert műsor megteszi.
2: Hogy igen. Hát, tényleg akkor, ha már kirekesztés, akkor tényleg olyanokról kell szerintem beszélni, hogy mit tapasztal egy átlag, mondjuk egy utcai heroin fogyasztó, mit tapasztal, hogyha mondjuk hívják hozzá a mentőt, vagy elmegy egy orvosi átkezelésre, vagy bármi ilyesmi helyre. És ezt gondolom, erről ti is tudtok mesélni, hogy milyen hozzáállás, vagy akár, hogyha igazoltatják az utcán a rendőrök, meg hogy eleve többet igazoltatják az utcán a rendőrök, és hogy...
0: Hát igen, alapvetően egy intravénás droghasználó, aki mondjuk ebben a negatív szabadságban él, tehát a tényleg mindentől elszakadt szociális térben, ott valóban ő mondjuk a rendőrség részéről azért, ha nem is állandó zaklatás, de állandó szem előtt lét van, tehát ott bármikor, az benne van, tehát napi rutinban tartozhat adott esetben, hogy a rendőrökkel valamilyen módon kommunikálni kell. A kezelőhelyek pedig, amelyek mondjuk rájuk szakosodtak, szerintem ott azt gondolom, hogy ott korrekt ellátásban részesülhetnek, de hát az ezen túlmutató a hagyományos egészségügyi szolgáltatók felé, ha meg is jelennek, azok egyébként a nagy részt az a Aher kórház. Tehát, hogy bemennek a toxikológiára, és akkor oda is szoktam őket küldeni. Nem, dehogy is, nem, hanem nem, az Aher nagyon jó menedzseli az ő problémáikat, mert hogy alapvetően...
2: Hát, ugye, csak azt mondom, hogy mentőorvossal is találkozik.
0: Ja.
2: Esetenként, hogyha még túladagoláshoz kijön, vagy valami.
0: Azért az annyira ez a mentős túladagolás nem gyakori egyébként. Tehát vagy legalábbis a klienség...
2: Azt, hogy kihívják a mentőt?
0: Nem, maga az, hogy hát maga a túlvágás és mentő kombináció menedzselik, de mennyi? Egy éve mennyit mondasz? Ötöt? Amiről értesülsz? Most nem az egész országra mondom.
2: Hát ez
0: most jó, de igen, csak az, jó, azért egy viszonylag masszív, jó, de hogyha rálátsz egy 1000 fős egy populációra, és abban azt mondod, hogy nagyjából 5-ször bukkan fel heti rendszerességű kapcsolatnál és beszélgetésnél a sztorikból, meg amahányszor te hívsz, az azt jelenti, hogy ez valamennyire valid értéknek elfogadhatjuk ezt a becslést, ami azt jelenti, hogy azért nincsen napi rendszeresség ebben a témákban, az, hogy megint mentőt hívtunk.
2: Jó, hogy nincsen, ha az durva lenne.
0: Igen, azért mondja, hogy 5-ös.
4: 50. Miért, te mennyit mondasz?
3: Nem tudom, nem akarok számot mondani, csak nekem nem tudom, az van a fejemben, hogy azért a 8-ban elég gyakori, és emlékszem a konferenciánkon, ott pont az egyik orvos a szempont neked mondta, hogy a 8. kerületben igen sokat hívnak ki mentőt, de hogy még amúgy a 7-be is túladagolással.
4: Tehát igen, a mentő is azt is mond, tehát a mentő is képben volt, tehát hogy olyan becslést adott a saját praxisából, amit jól lehetett, a nő is kiegészített mindazzal a kvalitatív adathalmazzal, amit egyébként a munkája során beszerez, érted? Tehát hogy az, hogy mennyit beszélnek róla. Jó, persze nem tartalom elemzést végzünk a sztorikon, de hogy az, hogy mennyire van esemény jelentősége annak, hogy mentőt hívtunk, az is utal annak a gyakoriságára, hogy akkor mennyit lehet. Nem tudom, itt hogy látod, hogy mennyire jelenik meg, amikor te találkozol kliensekkel nálunk a programban, a mentőhívás, vagy a mentőhívásra kapcsolatos bármilyen jelenség, hogy találkozol?
5: Szerintem ők nem szeretik, tehát hogy én nagyon kevés ilyen esettel találkoztam, és nekem az a véleményem, hogy ők inkább kerülik, tehát ők próbálják házilagosan megoldani, hogy különféle módszereik vannak rá.
4: Hogy otthon, sós víz, meg a többi ízé.
3: Azért, mert nincs esemény értéke, azért nem beszélnek róla, mert hogy annyira gyakori.
4: Jaj, Reni!
5: Ez nem feltétlenül így láttam.
3: Jó, meg ki fogom deríteni.
0: Na jó, műsor további részében majd kiderül az is, hogy mit gondolunk, hogy kirekesztik-e vajon azokat, akik kirekesztettekkel kerülnek kapcsolatba.

0: Szobak ugye azt kérdezte, hogy miféle blogos műsor ez, hogy még blogos zenese Duke hozzá, he? Hát ezt ezzel mi is ugyanígy ültünk itt az elmúlt percekben, de hát drogos ez egyébként, csak ez kontextus kérdés. Egyértelműen. Ki kell rekeszteni a faszba az összes cselesztalast.
1: Amikor a 50-es években, mikor volt az a 30-as években, 40-es években, amikor a Anslingernek a szövetségi drogellenes iroda az így ráment a jazzzenészekre, és kimondottan a jazzzenészekre ment rá a marihuana miatt.
0: Jó, hát a szórakoztatóipar az mindig állandó célpontja ennek is, hát ha gondoljunk bele az alkoholtilalmat tövező underground party világban, most úgy neveznék egyébként, majd mostani, mint hogy a drogtilalom megszűri az underground party világot, ugyanúgy az alkoholtilalom megszűrte ugyanazt a rejtett kvázi droghasználó populációt, aki egyszerűen fehér középosztálybeliként azon, hogy becsapok két vízkét, hallod, szétütök mindenkit.
1: Na, de most ez az inkább ilyen fekete külvárosi zeneként indult, nem?
0: Hát most is ilyen gettókról beszélünk egyébként általában. Úgy tűnik, hogy itt cserélgetjük csak a színdarabnak a különböző eszközeit, de nem nagyon nagy, nem igazán változik meg. Ugye itt felvetődött az a kérdés, azzal mentünk el, meghallgatni ezt jó kis zenét, hogy vajon a kirekesztettekkel foglalkozókat is kirekeszti-e az ember. Andi, te önkéntesként dolgozol már hosszú évek óta úgy egy tűcsere programban, hogy a te hivatásod az oly messzire található a segítői szakmát, hogy talán nem is lehet messzebb menni, persze nem rendőr vagy, hanem majd elmondod te, hogy tulajdonképpen hogyan is kapcsolódsz a tűcsere programhoz, hogy mi lehet a motiváció ahhoz, hogy valaki pályán kívülről elmenjen egy tűcsere programba önkénteskedni? Tehát, hogy az mi lök ki meg az embert? Mert azért ez ritka dolog.
2: Ritka, de leginkább az érdeklődés, és az, hogy ez annyira egy más világ, amit annyira nem tudsz megtapasztalni egy olyan életben, ami nem kötődik a segítő szakmához, hogy itt teljesen ezt így meglátod, és hogyha én úgy voltam vele, hogy abszolút érdeklődésből olvastam róla, így a tanulmányaim során, ami nem volt egy ilyen fő szakirány, vagy egy ilyen fő tanulmányi vonal.
0: Mit tanultál, Andi?
2: Közgazdaságtant, és ott ismerkedtem szociológiával, ahol ilyen választható tárgyként vehettem föl devianciát, öngyilkosság dolgokat, illetve volt egy ilyen drogpolitika című tantárgyam. Ott olvastam arról a frankfurti intézményről, ahol belövőszoba volt, stb. És akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne megtudni, hogy Magyarországon van-e ilyen, mert hogy ez leírva nagyon-nagyon érdekes, de hogy el nem tudom képzelni, hogy ez a gyakorlatban hogy működik, és akkor kezdtem el így az interneten kutatni.
1: Hol olvastad?
2: Egy ilyen újságcikk volt kinyomtatva, így feladva ilyen házi olvasmánynak, és szerintem egyedül én vettem komolyan egyébként, mert úgy próbáltam beszélgetni úgy vizsga előtt a többi diákkal, hogy olvastátok, és ja, hát így annyira nem. Úgyhogy nem nagyon fogott meg másokat.
1: Nem a Takács István Gábornak a ilyen beszámolója, a frankfurti Café Fix.
2: De, igen.
0: Nagyon morális vállalkozók másodgenerációs alapítóta.
1: Még korábban.
0: Igen,
2: ő volt.
0: Ja, igen, a drogjogi műsor oldaláról kapcsolódott a Pisti, nem is a morálisok oldalról.
1: TASZ oldalról.
0: Így van, TASZ oldal.
1: Kint töltött azt hiszem két évet, vagy egy évet a frankfurti
2: Café Fixben. Igen, szerintem neki volt ez a beszámolója. Igen, ez egy ilyen ajánlott olvasmány volt. És ez nekem nagyon megtetszett. És akkor elkezdtem az interneten kutatni, hogy egyáltalán milyen intézmény van itt Budapesten, ami foglalkozik drogfelhasználókkal, és akkor találtam a Kékpontot, írtam nekik egy e-mailt, hogy hát érdekelne, hogy hát ha van valami lehetőség, és akkor Roli válaszolt.
0: Oh,
2: és akkor voltam nála interjún. És mondta, hogy akkor mehetek önkéntesnek. És így kezdődött.
0: Azt hiszem, hogy egyébként ráadásul, amikor, hogyha lehet ilyen belső működési dolgokat. Róli, ugye amikor átvette ezt az egész kontaprogram irányítást, akkor ő elkezdte átalakítani természetesen a humán erőforrásnak a működését is, vagy magát, hogy nem tudom, hogy hívják ezt a, amikor ilyen személyzeti kérdések, vagy hogy hívják ezt, amikor személy kérdések, mindegy. Tehát ilyenkor az ember átalakítja a munkatársak körét is. És az egyik első önkéntes, sőt, azt mondja, az első önkéntes volt Andi, aki...
2: Szerintem igen, mert ő kb. Akkor egy-két hónapja dolgozott ott. És szerintem...
0: Ez azt jelenti, hogy hány éve látsz rá erre a térre?
2: Hát bő 3,5.
0: 3,5 éve. És mi a munkád a hétköznapokban, csak hogy lássuk a távolságot is?
2: Pénzügyi területen dolgozom, könyvelés, és ilyen jelentéseket írok.
0: Tehát, hogy ma,
2: egy informatikai vállalatnak.
0: Na, lehet, igen.
3: Engem ugye? Inkább az érdekelne, hogy mit szólnak mondjuk a munkatársaid.
2: Nem mindenki tudja. Akivel jóban vagyok, ezt tudja, és így zombiként néz rám, hogy ez normális. De úgy elfogadják.
0: Biztos anyagos barátja van, ilyen szerint, de hogy
2: ilyen interpretációs alap, hogy azt modellek. Hiszik, hogy én is cuccozom, vagy cuccoztam. Sőt, nemrég derült ki egy elég jó barátomról, hogy ő azt hitte, hogy én úgy kerültem ebbe a közösségbe, hogy volt valami szerelmi bánatom, én akkor rákaptam a drogokra, és bekerültem ebbe a közösségbe, aztán megnyugodtam, leálltam, és maradtam itt önként, és akkor így felvilágosítottam, hogy nem, ez nem így volt.
0: Látjátok, ez mennyire érdekes, hogy az emberi elme kutatja
3: a munkahelyén.
1: Ez egyébként kultúra függően, mondjuk Amerikában ez tökre elfogadott dolog, hogy az emberek járnak önkéntes munkára. Itt Magyarországon ennek
0: nincs. Jó, de anyagosokkal, Petya, érted, ez nem az árvízvédelem.
1: Jó, hát ez egy Amerikában is egy stigmatizált foglalkozás, csak hogy azt mondom, hogy itt Magyarországon szerintem azért is néznek el zombiként, hogy önkéntesen eljár még dolgozni a munkáján.
0: De stigmatizált foglalkozás egyébként? Akkor ezáltal azt mondod a drogokkal való segítésnek a hivatás, vagy a droghasználók, a drogjelenség való foglalkozás?
1: Szerintem egyértelműen így összekapcsolják az embereket. Mondjuk nekem is így a rokonságban biztosan észrevettem, hogy ezt így összekapcsolják, hogy ha ezzel foglalkozol, akkor biztos te is.
0: És tudod magad valamilyen módon semlegesíteni alóla? Vagy nem érdekel?
1: Nem is akarom.
0: Aha. Tehát, hogy hagyod, hogy ez a kép megvan.
1: Szerintem nem érdekel különösebben.
3: Én nekem meg pont a tűcsere kapcsán volt ilyen tapasztalatom, hogy így többen megkérdezték tőlem, hogy de komolyan te minek tanultál, a tűcserébe dolgozol?
2: Júj.
3: Tehát minek jártál egyetemre? Tehát, hogy így alapból lenézik. És leginkább szerintem a tűcserét, mert mondjuk valaki szociális munkás, és mondjuk egyéni konzultációval foglalkozik, tehát ez a olyan fajta segítés, akkor lehet, hogy ő ilyen elismertebb, hogy hát milyen jó fej, hogy ő még megpróbálja segíteni, de hogy a tűcserének szerintem van egy ilyen plusz stigmatizált hatása.
0: Hát nem tudom, amikor a Dzsungbujban kint voltunk, nem is olyan régen történt, és az egyik srácnak a kocsi elromlott, és így mondtam, hogy vittem valamit, csak legalább megnézem ilyen hibafelderítés nagyjából. És akkor mondom, hogy nézzek, meg is mondtam, hogy mi volt a baj, nem tudom, valami egyszerű dolog volt. És mondja, hogy honnan tudom, hát mondom, autószerelő az első szakmám, mondom, hogy nem mertem szociológus, addig volt egy ilyen is. Autószerelő, azt ide kijársz a Dzsungbujba. Tehát, hogy mennyire gondolom, ilyen jó szakmád, és akkor itt szopsz kint a telepen, te nem vagy normális. Szóval nagyon érdekes, hogy azért ez is változó, hogy ki milyen módon reagál rá. Egyébként szerintem pont ezért hozták létre ezt az addiktológiai konzultáns formát, képzési formát és hivatást, hogy legyen egy ilyen semlegesítő törekvés, adjunk az egésznek egy ilyen moráltól semlegesített addikció, függőség elnevezést, hogy a függő az már eleve, az morálisan valamelyest megértjük, hiszen függ. És a cselekedeteit a függősége befolyásolja, lemondott a szabadságáról. Tehát az addiktói konzultáns, aki segíti ennek az embernek a gyógyulását tudományos alapokon, ugye ez már, ha nem azt mondod, hogy a tűcserébe dolgozom és leállok a Kávária tér a 8. kerületben tűcserén, hanem addiktológiai konzultáns vagyok, akkor lehet, hogy azt mondjuk, hogy jó, micsoda szép hivatás, ez már fehér köpeny, érted?
2: Még annyit fűznék hozzá, hogy az én környezetemben a legtöbb ember nem tudja, hogy mi az, hogy tűcsere. Tehát ha megkérdezik, hogy mi az az egész önkéntes dolog, és akkor ha annyit mondok, hogy egy tűcsere programban veszek részt, akkor így néznek, hogy az mi. És akkor el kell magyarázni, mert nem, tehát annyira nem vágják.
0: Igen, mindig rettegtem attól, hogy szociális buborékban élünk, és egyébként valószínűleg igen. És mit szoktál mondani, hogyha nem a tűcsere programot, vagy van ennek egy ilyen halvány a formája, amit mondasz, hogy mit tudom, egy ilyen egészségügyi szervezet?
2: Hát, hogyha így nagyon rákérdeznek, hogy hol lógok hétvégén, akkor azt szoktam mondani, hogy egy kávézóban. Hát kontakt kávézó, nem?
0: De tudod, hogy a kávét már régóta.
2: Tudom, teázó. Most már majd javítok.
0: Jó, ez is érdekes egyébként. Én néha azt
3: szoktam. Jó, úgy érzed, hogy letagadod?
2: Nem, abszolút nem, csak nem érzem úgy, hogy azoknak az embereknek meg kell magyarázni, mert bizonyos szinten nem érnek fel arra a szintre, szerintem, de ez most nem ilyen lenézős duma.
0: Világos.
2: De tehát ők nem értenék meg, hogy ez miről szól.
0: És mit szólnak a szüleid, meg a család? Mondjuk onnantól kezdve, hogy először azt mondod, hogy hát fogok dolgozni egy ilyen programban, ez egy ilyen tűcsere.
2: Hát kezdik ott, hogy nem azt mondtam, hogy fogok, hanem hogy Hello anyu, dolgozom egy ilyen programban.
0: Piros arccal. És...
2: piros polgárszerű.
0: Micsoda óriási szerencsém van.
2: Nem, hát azt tudni kell, hogy a szüleim orvosok, tehát így annyira nem állnak távol ettől. De hát anyukám ő sokkot kapott.
0: Hát gondolom, mert ő pontosan lehetja a kockázatát.
2: És hát először megijedt, természetesen apukám nem nagyon szólt semmit, olyan diplomatikus típus. Aztán egy idő elteltével úgy büszkék lettek rám, és anyu sokáig kérdezgette, hogy úgy kb. Havonta, hogy na, és akkor mikor hagyod abba? De most már erről is leszokott. A nagyszüleimnek nem szabad elmondani, mert a nagymamám nagyon konzervatív, és ő biztos, rosszul hogy rossz
0: vagyok. Egyébként lehet, hogy pont ő lenne az, aki azt mondja, hogy lehet, hogy kislányom, végre valaki az irgalmassághoz eltalált közülünk is. Tehát, hogy ez ennél a generációnál benne van egyébként szerintem. Tehát ők még rálátnak arra, hogy mit jelent a társadalmi segítés, a szolidaritás, az, hogy egy épülő országban, vagy akár azt megelőző nagy szegénységben hogyan számítottak egymásra az emberek, és hogy mit jelentett a tisztes szegénység, szerintem az mindenképpen beteszi a bélyegét egy egész generációra, akármilyen társadalmi szinten kapcsolódik is ehhez ezekhez a jelenségekhez. Ki tudja? Lehet.
2: Majd egyszer megpróbálom.
0: Szia, nagy, van ez a tűcseret, hogy anyagosok. Hát ott
2: lehet beszélni, hogy barrok.
0: Nagy, hány éves, hogyha nem tudta?
2: Nagymamám, ő 75-ös.
0: Ó, hát akkor itt még nagy rálátások vannak a dologra, akár is nézzük. Na, hogy akkor igazából sikerül besimítani az életedbe valamilyen módon ezt a...
2: Már lassan függővé válok.
0: Igen?
2: Igen.
0: És mi az, ami bent tart? Mert azért az érdekesség, vagy az érdeklődés, az ki tud merülni?
2: Még nem merült ki.
0: Van annyi újdonság benne?
2: Van egyrészt, másrészt meg most már tényleg az, hogy érdekel, hogy mi van az egyes kliensekkel, mi történik, meg az egész kerületben mi folyik. Uh-huh. Tehát, hogy így tényleg életem része lett, hogy kell, hogy úgy ott legyek. Meg mellesleg a társaság.
0: És hogyan látod, hogy a drogjelenség azért többféle hivatás ír egymás mellett, akár egy ilyen programban is, hogy inkább a hivatás általános, tehát hogy mondjam, inkább a segítői rész az, ami vonz jobban, vagy az érdeklődésedet leköti, vagy inkább az általános, vagy a középszintje a működésnek. Tehát, hogy inkább az, hogy maga a drog jelenségnek a valamilyen értelmezése, hogy melyik áll közelebb, vagy inkább a segítői?
2: A segítő az biztos, hogy közel áll, és hát egyre inkább ez az érdeklés, mert korábban így tényleg semmit nem tudtam a cuccokról, tehát még a fűről sem, nem is találkoztam anyagokkal.
1: Ha már itt tartunk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a drogfogyasztókon belül milyen kirekesztés van, például a fűfogyasztók hogyan ítélik meg a heroinfogyasztót, meg
3: Hát, hogy az amfetamin a heroinfogyasztó.
2: Ja.
0: Neki is 30-as évek, azt ezt is megnézni. Neki még, most Máté.

0: man, I'm young and I'm in my prime. Well, when you want me, hollin', I'll be there on time. Well, when there's right to do, send for the mighty one. Yes, when there's right to do, you better send for the mighty one. Yes, he'll stay on the job until the job is done.
1: Kijövünk még vagy 2-3 szor, azt eljutunk a 60-as évekig.
2: Igen. Jaj, de jó.
1: Jaj, de legalább haladunk, érted?
2: Nem ma.
1: Az is valami. Ma már biztos nem. Na, hogy azzal jöttünk itt el, hogy, hogy szerhasználók egymás közt, és hogy ez annyira nem szerintem ez nem egy nem ritka, vagy nem egy ilyen rejtett jelenség, hogy a különböző drogok használói egymást fikezzek, hogy az alkoholdrog esetében ez egy állandó topik. Az, hogy bezzeg ti drogosok, akik látom én már 80 éves alkoholistát, de drogost még nem. Meg ezek az aranyos kis rigmusok. Hogy van ennek valami olyan láthatatlan része, Petya, szerinted, amit így a hétköznapokban
3: nem csak szerintem az tök gyakori, hogy a konkrétan mondjuk marihuána fogyasztóknál, tehát mondjuk középosztálybeli fehér, jól szituált marihuána fogyasztók, azok teljesen ellenézik mondjuk a heroin intravenös heroin fogyasztókat, és hogy...
1: Hát a kokósokra fölnéznek a kis spandusok.
3: Van egy ilyen vonal a drogreform mozgalomban is, hogy egy ilyen nagyon erős kanabisz vonal van, és mondjuk akik azt mondják, hogy foglalkozni kéne ártamcsökkentéssel, meg hogy így igazából ez sokkal, sokkal mélyebb változásokra van szükség annál, mint hogy a kanabiszt egyszerűen csak átrakják a legális kategóriába, és egyébként megy minden ugyanúgy, ahogy eddig.
1: Na, de hát ők
3: Nagyon sok ember van, aki támogatná azt, hogy a marihuánát például legalizálják, ugyanakkor lehet, hogy lenne egy olyan jelentős részük, aki akár még a tűcserés sem támogatja. És ez kiderült a közlemény kutatásból is, amit Európában csináltunk, hogy hajlamos, hogy van egy ilyen jelenség, hogy többen támogatják mondjuk a marihuána legalizálását bizonyos országokban, mint ahányan jóval kevesebben, akik meg a tűcserét vagy az ártalomcsökkentést támogatják. Különösen egyébként a heroin felíró programnál ott például nagyon erős ellenérzés van még azok körében is, akik egyébként a marihuánát legalizálnak. Hát így lehet ezeket differenciálni, ezeket vagy ilyen szinteket kialakítani, hogy most akkor kinek meddig terjed a toleranciája.
1: Hát nem biztos, hogy ez tolerancia kérdése, hanem azért itt az is fontos, hogy mennyire jók az önérvényesítésben, vagy mennyire jó PR-ban, azért a legalizációs szervezetek nagyon erős PR tevékenységet folytatnak, ezzel szemben a szakmai szervezetek, ők ugye más berkekben mozognak. Szia, Károly!
4: Szia!
1: Jaj, nem!
4: Bocsánat!
1: Szia!
4: A műsorba szeretnék.
1: Igen, de jó!
4: Szólni, ha lehetne.
1: Persze, élőben vagy.
4: Jó, köszönöm. Lincsi vagyok. Annyit szeretnék, hogy pont hallottam ezt a tűcsere programos dolgot, és marihuána. Na most én marihuána fogyasztó vagyok, már elég régóta. Más a tűt még nem, de nem is fogom. De viszont a tűcsere programról csak annyit, hogy a 8. kerületbe lakom, és azért abban igazat adok én is, tehát megmondjam őszintén, én is ellene vagyok, de csak azért, mert ahova lépsz, tűket látsz. És ott, ahol nincs tűcsereprogram, ott azért ez nincs. És ha valaki ide jönne a 8. kerületbe, és meglátna, hogy naponta több száz tűhever mindenhol.
1: De hol? Ez ilyenkor be kell jelenteni, hogyha találsz ilyet, van erre?
4: De ez minden napos, tehát nem fog naponta 3-szor telefonálni, hogy tűk.
1: És szedi valaki a tűket?
4: Persze, egyszer láttam, igen.
1: De azért érdemes telefon elé, mondja.
3: Csak azt szerettem volna elmondani, hogy én is ott lakom a 8-ban, ráadásul a legérintettebb részen, tehát mondjuk én is érintett vagyok. És azt kell megérteni, hogy nem a tűcsere program az, ami okozza ezt a problémát. A tűcsere program az azért van ott, hogy megoldjon egy problémát, és az, hogy nem működik rendesen a visszaszolgáltatás, az, hogy nem lehet rendesen, hatékonyan begyűjteni a fecskendőket, ez inkább annak köszönhető szerintem, hogy az önkormányzat nem ad ez egy rendes támogatást, hogy fölessen venni embereket, akik ezt összeszedik az utcán. Nyugat-Európában ez ugyanígy működik. Tehát azzal, hogy mondjuk bezárjuk a tűcsere programot, azzal nem lesz kevesebb fecskendő.
1: De nincsen szubbezárásul, tehát az önkormányzat alapvetően azt gondolom, hogy együttműködő.
3: Nem, csak hogy mondta betelefonáló, hogy ő személy szerint nem támogatja a tűcserét, tehát hogy az nem oldaná meg a problémát.
1: Igen,
3: tehát,
1: hogy lennének. Igen, de azt hiszem pont az oldja meg a problémát, hogyha te, mint lakos, betelefonálsz és jelzed a megfelelő szerv számára, hogy itt injektorok vannak. Ezt megteted mind az önkormányzat, nem mind pedig a Kékpont tűcsere központban, ahonnan kimennek, és szerintem ez tök fontos lenne. lenne, hogy legyen egy visszajelzés a lakosság részéről, mert ugye csak akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, hogy beérkeznek ezek a jelzések. Úgyhogy szerintem ez tök jó, hogyha mert hogy ez, tehát máshogy nem lehet összeszedni.
3: Nem, szerintem azért ez nem jó. Tehát most neki basszus egy ottani lakos, most ne ő foglalkozzon.
1: Ne foglalkozzon, de
4: jelezni. Hát de mert a lépcsőházakban
3: nem azt mondom, csak hogy nem az ő felelősség, hogy összeszedjék, tehát nem neki kelljen betelefonálni, hanem ezt legyen az önkormányzatnak a felelőssége, hogy ez biztosítsa, hogy
1: szedjék össze. Azért hogy házról házra járni, vagy pedig a lakosság bejelentésére játszani, Petya, azért azt nem hiszem, hogy nem az a módja, hogy valaki...
3: Nagyon jó tudod, hogy a Losonci téri parkolóban minden reggel ott lesz 5-6 eldobált vecskendő.
4: Ez így van, most, tehát itt hogy, is napi
3: három. Ezt szisztematikusan, rendszeresen minden reggel össze kéne szedni. Én voltam Párizsban olyan tücserében, ahol volt egy ilyen 6-7 fős ilyen utcai megkereső munkásokból álló bagázs, és az minden egyes hajnalba körbejárta azokat az utcákat, ahol tudták, hogy ez van, és ilyen vödörszámra szedték össze ott a fecskendőket, és amikor reggel már elkezdtek az emberek menni munkába, akkor ott nem volt semmi fecskendő az utcán.
4: Hát igen, csak szerintetek az önkormányzat szívesen ad ki erre ennyi pénzt, tehát így igazából csak az, hogy minden reggel több száz tűt összeszedjenek azért, mert segíteni akarnak olyan embereken, akik már elnézést nem érdemlik meg, mert hogy emeletes házak ajtajaiban hagyják a tűket, meg ilyesmi, ahogy rajtad, gyerekek laknak.
3: De rajtad kéne segíteni, nem? Tehát meg rajtam, hogy ne botoljunk bele reggel a fecskendőben.
4: Igen, tehát így ez az, hogy én nem csodálom azért, hogy erre nem adnak pénzt, mert összeszedhetnénk 1000 embert, aki naponta azt az 1000 tűt összeszedi, mert így nem egy van, nem kettő, tehát igazából én ezt valamennyire megértem, de igazatok van, mert persze, ha nincs tűcsereprogram, akkor nem is tudom, hogy mi lenne, csak ez azért így, igen, ez nehéz kérdés, ez a tűcsereprogram, az a baj, hogy még én is, aki drogfogyasztó, még én se támogatom annyira, pont ezért, mert nem értem meg, tehát így miért ne fizessenek ők is, mint egy én fizetek a cigi papírért, érted, tehát ők miért ne fizessenek azért.
3: Igen, de fizetnek érted, attól nem lesz keresen. Ez hív fertőzése senkinek.
1: Meg szerintem az nagyon fontos lenne, szerintem az, hogy betelefonálsz és elmondod ezt a problémát, én ezt erőltetném, hogy ez annak a jele, hogy téged ez foglalkoztat. És szerintem nagyon fontos lenne, hogy azt megértsük, hogy mi, akik a kerületben dolgozunk, és te, aki a kerületben élsz, nekünk közös érdekünk az, hogy ez a probléma megszűnjön. És
4: én szívesen megyek szedni is, tehát az, nekem az se gond, csak ne legyen ez.
1: Meg eleve az, hogy ha már bejelented azt, hogy van, mert hogy hidd el nekem, hogy tudom azt, hogy van olyan szerv, aki kimegy, ilyen a kék pont, de az önkormányzatnak a köztelt felügyelő is tudom, hogy szedik, csak fontos, hogy a lakosság részéről, mivel rengeteg tű van szétdobálva, legyenek olyan első ember, akik betelefonálnak, és azt mondják, hogy...
3: Nem azért, de tényleg én is ott lakom, és volt többször is, hogy bejelentettem a kékpontnak, hogy ott van a parkolóban az eldobált fecskendő, és hogy hiába jelentett be egyszer, mondjuk másnap reggel ott van helyette négy új.
1: Petya, hidd el, hogy a Losonci
3: rendszeresen, kéne összeszedni, tehát hogy így nem az, hogy most akkor meglátok egy fecskendőt, betelefonálok, hogy ott egy fecskendő,
4: hát, nekem azt így...
1: De most tényleg látok, hogy érted be, hogy
3: ez itt... Én minden nap látok fecskendőt,
4: mondjuk keresztül. Ez minden nap sok, tehát én az ajtóm elől viszem el folyamatosan, és egy olyan házban lakom, ahol szinte csak családok laknak. És volt három fecskendő, ami konkrétan négy napig ott volt a lépcsőn. Ahol lemennek, följönnek kutyák. Tehát így én vittem le, és mutattam meg a gondoknak, hogy bocs, de így legalább nem tudom, így három napja ott áll a véres fecskendő.
1: És mit csinált a fecskendőkkel utána?
4: Hát semmink fogtam és kidobtam.
1: Tehát megy a háztartási hulladékba.
4: Hát persze.
1: Ezt mondom, ezért, igen, tehát hogyha szólsz, te kimegyünk, szerintem ez nagyon fontos.
3: Jó, most már tudom. Ha folyosón van a fecskendő, akkor az tök egyértelmű, de hogy az utcáról szerintem akkor
1: is fel kéne szedni. Igen, de az utcán felszedést, az a takarítóknak a dolga, a takarítók meg is fogják tudni tenni, amire azt gondolom, hogy lehet ezt erőltetni, hogy tegyék meg. De a házakban, a
4: lakásban,
1: az meg kell telefonálni nekünk.
4: De lehetne tájékoztatni az embereket, akiknek oda adjátok a tűket, hogy légy, legalább próbáljátok meg nem lakóházakban.
3: Tudod, miért nem viszi vissza, azért nem viszi vissza, mert hogyha a rendőr megtalálja, hogy használt fecsivel, akkor beviszi.
4: Persze, tehát, hogy ez is én megértem.
3: Tehát, hogy ha például a rendőrök azt megértenék, hogy ne csesztessék ezzel, akkor azt gondolom, hogy sokkal többen visszavinnének, hogyha mondjuk kihelyeznének olyan ilyen konténereket,
4: amivel veszélyes hulladékot be lehet dobni.
3: De én személy szerint, amit mondtál, azt egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy önkéntes alapon a helyi lakosság is besegíthetne.
4: Én simán besegítenék. Ha kiképezni
3: őket mondjuk a két pont arra, hogy önkéntesként besegítsenek.
1: És szerinted ott a lépcsőházban lehetne elhelyezni egy olyan tárlót, amelyik valóban biztonságosan képes ezeket az injektorokat tárolni, hogy ezt ez nem szerelnék le, vagy nem tűnne el, vagy nem lenne ennek baj? Tehát van olyan alakú közösség?
4: Nem, szerintem itt pedig azért van, tehát ez az egyik Prater utcai 16 emeletes, tehát van 190 aha. lakás, de igazából itt normális emberek laknak, és azért egy kicsit zavaró, amikor itt tényleg lemész a lépcsőn, és a kutyám belelép a, nem tudom, hepatitiszes tűbe, tehát így nem örülnék neki. Uh-huh. És sajnos így nem egyszer. Tehát ez a baj, hogy nap mint nap ez itt van, és úgy, hogy nem is lehet kimenni a lépcsőházunkból, csak kulcsal.
1: Tehát igen, oda-vissza kulcsa. Ráadásul ezeken a részeken szedjük is egyébként, és pontosan
4: tudom azt,
1: hogy...
4: láttam. Tehát
1: igen, hogy
4: láttam,
1: ott tényleg nagy mennyiséget szedünk össze egyébként.
4: Igen. Ja. Na mindegy, de hát sok sikert, majd megyek önkéntesnek maximum.
1: Jó, köszönjük.
4: Jó, köszönöm.
1: Köszönjük. Ciao.
3: De el is van fetszó, igazad van, hogy ha a házban valaki meglát, igen, akkor azonnal hívja, csak mondjuk egyébként volt olyan, hogy kiraktam lépcsőházba a matricát, és így azonnal leszedik, hogy kék pont matrica, és így leszedik.
1: Tehát... Mi meg rengeteg helyen látjuk még mindig.
3: Tehát, hogy... Csak hogy a lépcsőházakban így nem leszedik konkrétan. Halló,
2: itt a Galani.
1: Ciao, Gali.
2: Hogyan csináljátok ezt a tűcsőre dolgot, hogy hány tűt vihet el egyszer egy ember?
1: Ötöt.
2: Öt. És gondolom,
1: ha visszahozott, akkor amennyit visszahozott, plusz az ötöt.
2: Na ez az, hogy az nem működik, hogy csak akkor vihet el egy darabot is fel, hogyha visszahozott egyet. Tehát ez így nem megy.
1: Mert hogy egy az egyben cserét csinálni?
2: Igen.
1: Nem, az a baj, hogy azzal kevés tű lesz kint, és az növeli a szúrát. Tehát, hogy ez a populáció gyakran használ, mert amfetamin használókról beszélünk, tehát, hogy több tűt használ, és hogy egyszerűen többnek kell kint lenni ahhoz, hogy a HIV fertőzés, vagy a hepatitis fertőzés ne induljon az útjára, vagy ne teljesedjen ki jobban.
2: Tehát inkább használ egy használt tűt, esetleg fertőző tűt, mint
3: hogy
2: visszavigye magával.
1: Így van.
3: Azért elég súlyos. Hát ez
1: egy gyakran elfordul. Úgyhogy ez jön.
3: De én szerintem, hogy amit látsz nyugati példákból, az, hogy ketté választják azt, hogy van egy tű osztó program, meg van egy tű visszahozó program. És hogy ezt nem szabad összekötni, tehát nem attól lesz kevesebb tű az utcán, hogy te kevesebb tűt adsz ki a fogyasztóknak, hanem meg kell azt könnyíteni egyrészt, hogy visszahozzák, másrészt azt, hogy olyan módszereket kell bevezetni, amivel fel tudják szedni gyorsabban az utcára a tűt. Szerintem ez a megoldás.
2: Tehát azt gondoljátok, mert én nem értek hozzá, azért kérdezem, tehát nincs ebben semmi prekoncepció a kérdésemben, szóval azt gondoljátok, hogy csak akkor nem lehet igazán hatásosan rávenni a fogyasztókat, a kihasználókat arra, hogy saját magukra összeszedjék és visszavigyék.
1: De lehet, csak ehhez olyan környezetet kell teremteni, amelyik egy első és legfontosabb lépése már törvénymódosítással kezdődik, tehát hogy ne legyen bűncselekmény az, hogy valaki kábítószert használ, mert addig ez mindig bűnjelként fog szerepelni, tehát már nem fogja visszavinni. Hogyha ez megvan, akkor kell átérni az emberi tényezőre, a tudatosságot növelni, azt, hogy hozd vissza, mert akkor az mindenkinek jobb, az embereknek, az együttélésnek, mindennek, sokkal jobban tudjuk menedzselni, te is gyakrabban jössz hozzánk, tehát hogy működjünk együtt, és van egy még mélyebb szint, amikor azt is elkezded menedzselni, hogy az az ember, aki egyébként eldobja a műanyag palackot, mert már nincs benne víz, már nem kell nekem, még ő is ne eldobja, hanem visszahozza, és ez a legnehezebben menedzselhető rész. Tehát, hogy ezeket a szinteket kell végigjárni, most ott tartunk, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni.
2: Én múltban láttam egy buszsofőrt, sima BKV buszsofőrt, aki az utolsó cigit kivette a dobozba, és úgy, hogy ma hajította ki a munkaidőben, amikor látja mindenki, hogy mit csinál, tehát még kvázi fel is vállalja, az a cég, aminek, vagy hát a cége is tulajdonképpen azt jelenti, hogy ilyen alkalmazottai vannak, hogy úgy, hogy van az a rendelte, dobta ki a...
1: Amilyen a cég, olyan az alkalmazott egyébként a buszosok esetében.
2: Igen. Szóval, hogy én ezt meg voltam rökönyödve, néztem, megkerekszem, hogy Uram, Isten, mi ez? És én ilyenkor mindig azt feltételezem, hogy ezek valami őskövületeken kihaló félben lévő emberek.
3: Abban mi gondoljunk bele, hogy mondjuk az alkoholfogyasztásnál ott mondjuk megvannak azok a helyek, ahol alkoholt fogyasztanak. Gondolj bele, hogyha mindenki az utcán használna, vagy fogyasztana alkoholt, akkor mennyi eldobált üveg? Így is elég sok van, de hogy akkor mennyi lenne? És hogy mondjuk ezt felfedezték nyugati nagyvárosokban is, hogy itt is azért az egy nagyon fontos dolog lenne, hogy olyan helyszíneket, ellenőrzött helyszíneket létrehozzunk, amik a heroin használók használnak, és akkor ezeket nevezik fogyasztói szobáknak, és akkor ott például ezeket bevezették, ott egyértelműen csökkent a nyílt színű utcai droghasználat száma, ott helyben használják steril felszerelésre a drogot, és utána rögtön leadják a veszélyes hulladéktárolóba a fecskendőt.
1: az, igen, tehát mondjuk a, itt koncentráltan...
2: És pénzt adni a begyűjtött fecskendőért?
1: Hát az nem megy, nincsen arra lóvé, arra senki nem ad pénzt.
3: Az egyébként hát Frankfurtba
2: ez bevezette. Arra ad pénzt valaki, hogy egy alkalmazottot fizessen utána TB-t, nem tudom, bármit, adót, és hogy összeszedje ezeket az ingyenesokat, de arra nem ad pénzt, hogy a jó ember összeszedje, és...
1: Ahhoz is kell pénzt.
3: Szerintem hasznos vagy jó felvetés, meg volt is ilyen, például Frankfurtban csinálták ezt az említett tűcserében, hogy először úgy fizettek a klienseknek, hogy visszahozott fecskendőnként adtak nekik valamennyi pénzt. Most ezzel az volt a probléma, hogy mivel rájöttek, hogy ebben pénz van, biznisz van, ezért elkezdtek így csomó fecskendőt elvittek, sterilt, és akkor bekoszolták egy kicsit teával, és akkor hozták vissza, hogy ennyit hoztunk vissza használtat, és akkor így gyűjtötték a pénzt. Tehát ez nem működött. Úgy működik most jelenleg Frankfurtban.
1: Nálunk ez akkor két hét lenne.
3: Hogy így kértek, vagy pályáztak arra pénzt, hogy a kliensek órabérben utcai munkásokként dolgoznak, de azok, akik átmentek metadonra, tehát metadon kliensek voltak azok, akik szedték a tűt.
1: Ott amúgy is nagy hagyományom a bevonási ilyen formáinak.
2: Etédias fecskendő, tehát hogy én azért tettem, mi régen jártunk ki mindig a Gödörhöz sörözni, és azt csináltuk, hogy megvettük a boltba az üveges sört, és kiültünk vele, megittuk, és tanulhattuk az üveggyűjtögető csöveseknek az üveget. Tehát, hogy mi magunk nem vittük vissza, vagy csak akkor, hogyha mentünk még egy körrel.
1: De itt nem újra tölthető hepatitis fertőzött eszközökről beszélünk.
2: De hogy betétdíjas, tehát hogy nem tudom, figyelj, még először 1000 forintot, és utána legközelebb is, hogyha nem viszel vissza, akkor megint kell 1000 forintot fizetni, ha visszaviszed, akkor nem kell 1000 forintot.
1: Nem, ezek ez az ilyen típusú...
5: Tehát, hogy hozzáférjenek a fecskendőhöz, és az áramcsökkentésnek a legfontosabb dolga az, hogy hozzáférjenek, tehát hogy bármi áron, de hogy kapjanak.
1: Nem is bármi áron, de hogy
2: nagy fokon hozzáférjenek. Nem én fogom kitalálni az új dolgot.
1: De tök jó, ez a morális vállalkozó mindig szereti a külső vállalkozói tanácsokat, ezekből lehet sem megézni. Köszi.
2: Köszönöm szépen, sziasztok.
1: Na, és el is röppent itt az egy órácskánk a kirekesztésről, és mind ami erről nyílt. Egy hét múlva lesz újra morális vállalkozók, köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassatok tovább az antidiszkriminációval kapcsolatban a hetet, vegyetek részt a programokban, ezeket most nem tudtuk elmondani, úgyhogy mindenki a tilos.hu-n szépen nézze meg a programkínálatot, a Gödörben és az Instantban lesznek majd ezek, az 1%-os spotot majd még Attika be fogja adni, muszáj lesz, de muszáj lesz, akkor megkeresed a CD-t, úgyhogy nem most, de majd megtaláljuk, szevasztok!
5: Sziasztok!
6: Sziasztok.

0: És hogy tovább haladjunk a rádió történeten belül, így a tilosos munkatársak segítségével, Pálfi Balázs, a meleg műsornak a szerkesztője fogja nekünk elmondani, hogy hogyan lesz újságíró az ember, és azon belül is rádiós újságíró. Úgyhogy ezt a riportot fogjátok most hallani.
1: Úgy lehetett Magyarországon újságírónak lenni, hogy az ember a MUOSZ tagjává válik, az Újságíró Szövetség tagjává válik. MUOSZ tag pedig úgy lehetett az ember, kivéve a kivételeket, mert ugye azok mindig voltak, hogy elvégzi az újságíróiskolát. Ez egy egyéves iskolának mondták, de ez fél évet jelentett igazából. Szeptembertől, mit tudom én, februárig gyakorlatilag egy egyetemi vagy főiskolai fél év, mindenféle tantárgyakkal, akkor az a dolgozatokkal, nagyon szigorú ilyen, ezek is voltak ilyen katalógus olvasások, mert ezért szerettünk lógni, néha sikerült is, vagy gyakran. És akkor levizsgázott az ember, meg volt az első fél éve, utána kezdődött a gyakornoki év, magyarul ment vissza dolgozni, írt valami szakdolgozatot, és utána volt egy ilyen záróvizsga, az is megvolt, és utána kapott egy diplomát, hogy ő elvégezte a újságíró iskolát, és ezzel automatikusan felvevődött a Magyar Újságírók Országos Szövetségének tagjai sorába. Ez így történt, ennyire egyszerű volt. Most már akkoriban ez ilyen státusz volt, mert akkor az újságíró az olyan különleges volt. Szóval, és ez igazából én ezt nem szerettem, és ez volt mindig a mániám, hogy nyitott stúdiót, nyitott rádiót, hogy mindenki belebeszélhessen azt, amit akar. Ezt nagyon nem szerették volna. De már azért voltak nyomai Nyíregyházán a stúdióban is voltak élőműsorok, lehetett telefonálni, élő telefonokat adtunk be, de akkor az... az...

0: stúdiója akkor indult, hiper, szuper, gyönyörű, nem tudni milyen háttérdöntések alapján, ilyen alkuk következtében bővült a stúdiók hálózata. Oda mentem, mondjuk januárban, oda is költöztem, már azt hiszem, hogy nyárig nem is volt adás, tehát ott csak lézengtünk, meg úgy csináltunk, mintha, meg előkészültünk, meg dokumentáltunk, meg ilyen, de végül is beindult a stúdió, pontosan egy évig bírtam. Volt két agyérgörcsöm, teljesen kivoltam, szóval egy zűrös hely
1: volt. Mi volt a különbség Nyíregyházához képest?
0: Hát, hogy ez egy új stúdió volt, hogy itt én nem ismertem Szegedet, hát ez egy másik világ, és nem is szerettem meg Szegedet, semmi bajom nincs vele, csak ez egy olyan város, amit nehéz befogadni, vagy nehezen fogadja be az embereket. Nyíregyház ebből a szempontból egy nyitott város volt, tehát ott a 60-as, 70-es években egy ilyen 50-60 ezeres kisvárosból egy 110 ezeres nagyvárossá vált, tehát sok idegen volt, én is idegen voltam, de ott a többség is az volt, tehát nem lehetett érezni.
1: És akkor Szeged nem fogadott be?
0: Szeged ilyen szempontból.
1: Sőt, kivetett magából ezek
0: szerint. Hát azért nem kivetett, én nekem úgy elegem volt, és azt mondtam, hogy na jó, kipróbálok valami mást, elköltöztem ebbe a szép nagy városba, Budapestre, és a Magyar Ifjúság című laphoz mentem dolgozni. Ez akkor vált fekete-fehérből színessé, ez volt az utolsó évfolyama, nem egészen teljes évfolyama, júniusban kerültem oda, és a következő év májusában meg is szűnt a lap. Úgyhogy azt a majd...
1: Milyen évben vagyunk?
0: 1988-ban vagy 89-ben, itt a dátumok, az évszámokkal mindig bajban voltam, tehát ez a rendszerváltás előtti utolsó nagy év, amikor volt az erdélyi tüntetés, meg ilyenek, akkor ott megszűnt alap, és akkor én már miközben a Magyar Ifjúságnál voltam és csináltam, nem akartam elfelejteni rádiózni, mert én azért szerettem rádiózni, mert azért egy másik fajta szellemi tevékenység, ahogy az ember ír, tehát én, hogyha választanom kell, akkor még mindig inkább a rádiózást szeretem, de jó az írás is, csak az egy ilyen külön hozzá kellett szokni, és hogy ne felejtsek el azért rádiózni, a Danubius rádióban kezdtem el dolgozni, akkor váltott a németből magyar nyelvűvé, kereskedelmi rádió volt, akkor még voltak a kereskedelmi rádiónak úgynevezett közszolgálati funkció részeit, híreket kellett mondani, szerkeszteni, meg ilyen aktuális eseményekről beszámolni, hogy azt is csináltam, és akkor, mikor megszűnt a Magyar Ifjúság, ez volt valamikor júniusban, július, augusztus, szóval volt 3 hónap ilyen luk, tehát a fizetésünk még megvolt, de már lapot nem kellett csinálni, akkor ott lébecoltam, akkor konvertáltam át a szegedi lakásomat budapestivé, ide, szóval véglegesen eldőlt, hogy akkor itt akarok letelepedni, és akkor szeptembertől visszamentem rádiózni, ez volt a Magyar Rádió, akkor a belpolitikai rovatba, igen, oda mentem, ott elbírtam tölteni egy évet, ott mindenféle ilyen nagyszerű műsorokat csináltam, tényleg még jó is volt közöttük, szóval van olyan is, amit ugye eltettem, és hogy néha előveszem, akkor ilyen nagy tekercsen van, hogy hát igen, ezt erre azért úgy még lehet egy büszke, szóval ezt azért úgy még most is akár lehetne belőle kezdeni. Van, ami például a Fidesz házfoglalási akciója, azt is megcsináltam, mert ugye annak idején még, amikor ők fiatalok voltak, akkor még igazi házfoglalók is voltak, ott valahol a Práter utcában foglaltak el egy házat, és ott elmondták, hogy ők bizony majd ebből ilyen kulturális centrumot, meg ilyen alternatív életmód helyet csinálnak, hát nem ez lett belőle. De ez akkor volt, és akkor utána pedig átmentem a Napközbenhez, ahol azóta is ottan vagyok, tehát én igazából a Napközben című műsornak vagyok a szerkesztője 10 sok éve már lassan.
1: De aztán valahogy belekeveredtél ebbe a tilos rádió történetbe.
0: Igen, és ennek a meleg rádiózás az előzménye, mert ugye ez nagyon ilyen egyszerű történet volt számomra, miután meleg vagyok, és tulajdonképpen Nyíregyházára is már azért mentem, most így kezdték el suttogni, hogy be-be-be-bá, és akkor azt gondoltam, hogy majd egy másik városban mennyivel egyszerűbb lesz az életem, de ott már egy év múlva kezdték el ugyanezt suttogni, ugye főnököm megjegyezte, hogy neki ehhez semmi köze, és nem is azért mondja, de azt tudom-e, hogy a XYZ azt mondja rólam, hogy én homoszexuális vagyok, de ez nem érdekel engem, mondja az én főnököm, mondtam, hogy jó, ez is benne volt abban, hogy eljöttem inkább Szegedről. Ide jöttem, és rájöttem, hogy vagy hazudva élem az életemet tovább, vagy pedig elkezdek nyilvános meleg lenni, és akkor ez utóbbi mellett döntöttem, és akkor megtaláltam itt ilyen meleg

0: meg civil szerveződéseket, mit tudom én, a első magyar mereg egyesületet beléptem, nem tetszett, igazából nem működött, én akkor voltam, de akkor ismerkedtem ezzel a szép várossal, plusz meg kellett ismernem a meleg szubkultúrát, meg ugye közben dolgoznom kellett a magyar ifjúságnál, tehát írni is kellett, meg még a Danubius rádiót is csinálni, tehát kereskedelmi rádiózni is, úgyhogy volt erre egy dolgom, és úgy belesodródtam a meleg mozgalomba. Volt, aki egyetemi melegkör, híd, homoszexuális információs dokumentációs központot akart egy Tóth László nevű, akkor a Szociológiai Intézetben, vagy a Szociológiai Tanszéken dolgozó szociológussal alapítani, ilyen egyesületen végül is nem jött össze, vagy nem is tudom, alapítvány akart lenni. Tehát voltak ilyen játékok, ezek így utólag azt mondom, hogy játékok, de akkor nem játékok voltak, akkor az nagyon komoly, fontos dolog volt. És akkor belekeveredtem a Szivárvány Társulás a Melegek Jogaiért nevű egyesületnek a szervezésébe is, ott is ügyvívő lettem, ezt aztán a bíróság nem jegyezte be, és akkor jogeset lett belőlünk, és mit tudom, ilyen aláírás gyűjtést szerveztünk, és például ilyen nagyon tipikus történet, hogy beszélek Eszterházi Péterrel, aki biztosít engem arról, hogy neki semmi gondja, csak hogy nem ír alá már mindent. És akkor voltak ilyen játékok, de azért csak 150 aláírás összegyűlt, hogy a bíróság milyen alapon tiltja be, vagy nem jegyzi be ezt az egyesületet, szóval ez egy nagyon érdekes játék volt. A lényeg az volt, hogy akkor, mit tudom én, a Narancsbaj megjelent velünk interjú, és a rádióban ugyan kicsit ferdén néztek ránk, de még nem szóltak, szóval semmi nem volt. És akkor 94-ben volt, ugye az Antal kormányt váltotta a Hon kormány, ez még úgy zajlott, hogy a rádióban is kicserélődött a vezető garnitúra szinte egy az egyben, akkor még ott nagy mozgások voltak, és az volt a rendszerváltás utolsó ilyen jelentős műsorszerkesztési tényező mi volt, miszerint kitacepaózták a falakra, újságokba, vagy ilyen igen, még mindig vannak a rádióban ilyen fali újságok, ahová kitűznek közleményeket, hogy lehet műsorokletekkel házalni XYZ-nél. Csak nekem már a fejemben régen megvolt a meleg műsor, hogy ilyet csinálni kéne, és akkor leírtam itt a három oldalban, igazából az az egyetlen újdonsága volt, hogy abba beleírtam, hogy én a műsorban mindig el fogom mondani, hogy én magam is búzi vagyok, és hogy ennek megfelelő jelentősége lesz ezáltal. Akkor így rám nézett Fiala, aki elolvasta a szinapszist, úgy hívják ezeket a néhány oldalas tervezeteket, és ő volt az Éjszakának a felelős szerkesztője. Próbálkoztam más műsoroknál is, de akkor még mondták, hogy az Éjszaka maximum az Éjszakába. Tényleg? Mondtam, hogy tényleg. Mondta, hogy jó, ennyi. És akkor elkezdődött 2004-ben az Önazonos, és rá vagy két évre felment folyamatosan, először ilyen 3 és 5 között, 2 és 4 között, 1 és 3 között, és utána este 10-től. És mit tudom én, ahogy az ment, egyszer csak a Tilos Rádió elkezdett az éterben szólni. Addig is voltak közös ismerőseink, ugye Narancsosok, Simó Gyuri, egyebek. Valahol össze-vissza találkoztunk, mit tudom én, a Roma Rádiós projekt ügyében többször ültünk le beszélgetni az Autonómia Alapítványnál, hogy is lehetne egy Roma Rádiót létrehozni. Én, mint ugye meleg műsor, meg szóval ilyen tapasztalatokkal. Tehát úgy nem volt ismeretlen a társaság, aki akkoriban a Tilos csinálta, és Zsazsát kérték fel, Zsazsa Taxot, hogy, vagy nem tudom, ez a történet nekem nem világos, hogy miért éppen őt, de őt találták meg, hogy nem akarna-e egy ilyen meleg műsort, vagy ilyen zűrös műsort csinálni, és ő csinált Nocsak-Nocsak címmel, például engem is meghívott, mint meleg műsor készítőt a Tilos Rádióban, és akkor viríthattam a Tilos adásban. Én nagyon jóban voltam Zsazsával, és egyszer csak úgy megkérdezte olyan 3/4 év, majdnem egy éve már csinált, hogy ha úgy alakulna, és ő abba hagyna, akkor én átvenném-e. Hát mondom, hogyha kérnek rá, akkor miért ne? És akkor egyszer csak szóltak, hogy gyere már föl. És akkor fölmentem, akkor még a Podmanicki-ből, ja, te vagy az, akkor csinált. Szóval körülbelül ennyi volt. És akkor átvettem a...
1: Ez a meleg műsorváltás.
0: Így van, ez is olyan 7-8 éve volt, és akkor azóta is csinálom. Ennyire egyszerű.
1: Hát azért ez szép, és Zsa Taxot hívtad már azóta vissza vendégnek?
0: Hívtam, de nem akar jönni, tehát ő valami miatt megorolt a tilosod, és nem tudom, hogy mi. Szóval próbáltam kiszedni belőle, de abszolút ilyen személyes. Tehát valószínűleg egyszerűen ilyen megunta, elege lett belőle, besokkalt. Szóval azért a tilos sem könnyű néha elviselni, azért lássuk be. Most már egy kicsit konszolidáltabbak a viszonyok, de mondjuk a Podmanicki utcában még azért voltak zűrös történetek. Például én erre emlékszem.
1: Hát a tilos rádió önmagában egy ilyen jellegű intézmény.
0: Világos, csak ott ilyen extra módon, hogy mit tudom én, hogy ott alszik valaki hetekig az egyik szobában, és ott kell kerülgetni, és ott vele automatikusan emberi viszonyokat kell kialakítani, vagy nem. És van, aki tud, van, aki nem. Az egy ilyen típusú besokalás sejtek én Zsa mögött, de tényleg egyszerűen nem sikerült kiúzni, tényleg többször úgy nekiduráltam magam, hogy akkor Zsa, most már áruld el, hogy miért jöttél el, és azóta sem mondja meg. Hát ilyen, hát hogy meg, szóval így körbe mellé.
1: Próbáld meg azért még elhívni vendégségbe, és megkérlek, mondj már egy-két tanácsot az eljövendő rádiósoknak, hogyha mondjuk most beadnának ide a tiloshoz egy műsortervet, mi inspirálja őket, hogy ők rádiósok legyenek, és nem mondjuk tévések vagy újságírók hagyományos értelemben?
0: Na jó, akkor megint csak sztorizgatás. Én lehettem volna tévés is. Tehát volt az Ablak című műsor, volt egy olyan év, ahogy minden héten benn ültem a stúdióban, mert az egy ilyen álélő vagy kvázi élő műsorvezetésű szerkezet volt, tehát tényleg ott konferáltuk fel az anyagokat, amiket mi csináltunk általában, ha nem is csináltam, akkor is beültem, és mit tudom, én mondtam 5 mondatot. Nem tudom, mi miatt az akkori felelős szerkesztő mondta, hogy gyere, én megmentem, mert egyrészt megfizettek meg, érdekes is volt, és nem szerettem tévézni, és volt egy pont, ami után el kellett döntenem, hogy én inkább tévézni akarok, vagy rádiózni, és akkor azt mondtam, hogy én inkább rádiózni akarok. Azért nem akarok tévézni, mert ott nagyon sok ember el tudja rontani az én munkámat. Tehát nagyon ki van szolgáltatva az ember a gyártásvezető, a taktikus, a rossz kedvének, és így tovább. Egy rádióban sokkal kevésbé, mondjuk a Királyi Rádióban elég 2-3 emberrel jóba lenni ilyen szinten, hogy ha rossz kedvűek is nem akarnak keresztbe tenni. A tévében volt elég ember részem, és mondtam, hogy én ezt nem akarom. A tilos meg eleve nem ilyen. Itt azért viszonylag jók a játékszabályok. Ha az ember beül, és már tud beszélni, és vannak gondolatai, meg mondani is akar valamit, és ezt megfelelő formába tudja önteni, akkor már lehet. Tehát egy akkora szabadságot élvez az ember, amit máshol meg nem. Ezért kell, vagy ezért érdemes rádiót, vagy a tilosban rádiózni. Én nekem azért nem, hogyha én valamit el akarok mondani, mert nagyon szorít, meg nyűgös vagyok, meg egyebek, van rá elég fórumom, meg most már írok, és meg most már honlapra is rendszeresen, van egy honlap, amit rendszeresen írok, és tehát nincs kényszer arra, hogy csak egy csatorna legyen, de még mindig fontos a tilos, mert itt megengedhetek magamnak olyan dolgokat, amiket ott soha a büdös életben, hogy egy csúnya szót véletlenül kimondjak, vagy olyan indulattal tudjak reagálni dolgokra, amikre ott egészen más akusztikája van, ott olyan szörnyű visszhangjai vannak, és én magam vagyok ennek a generálója. Tehát egészen másképpen lelassulva, vagy nem is tudom másképpen gondolkodva, ülve az ember egy olyan mikrofon elé, mint ide. Szóval itt nagyon sokáig én is ugyanúgy izgultam, tehát nagyon hasonlított az izgalás, vagy izgalás, igen, izgulás, és akkor például megtanultam, mert a kényszer is úgy hozta, hogy miért ne én keverjem magam, és például milyen jó volt megtanulni magamat keverni. Királyi Rádióban elképzelhetetlen, ott üvegfal van, meg technikus van, meg asztal van, tehát ott az egy egészen más viszony. Itt tényleg az ember beül, és adott esetben mondjuk, hogyha nem úgy jön ki, mert ugye ezt nem egyedül csinálom már ezt a műsort, hál' Istennek, tehát vannak állandó barátaim, ismerőseim, akik bejárnak ebbe a műsorba, de előfordul, hogy nem, akkor végig pofázok egy órát, fölkészülök 25-30 hírrel, mondom, kommentálom, zenélek hozzá, tehát ez egy ilyen, még mindig egy ilyen megvalósítás, ami talán elég közérdekű ahhoz, hogy mi mindig nem mondtátok, ti fiatalok, ti ifjabb rádiós, hogy na húzzál már el, öreg vagy. Hát ez kicsit.
1: A téma örökké aktuális, így ajánlanád ezért még a rádióhallgatóknak a műsorodat egy kicsit?
0: Minden második szerdán, igen. most éppen ugye 5:30-ig. A Szappanopera helyett van. A Szappanopera helyett cím az úgy találódott ki, hogy ugye majd a telefon, mert ugye, amikor ez a műsor indult, akkor Magyarországon nem volt olyan szappanopera, amiben meleg szereplő lett volna. És akkor én kitaláltam, hogy na akkor legyen egy olyan meleg szappanopera, amit úgy a valóság fog kialakítani, ez egy kicsit a való világra való hajazás, vagy kacsintás, de még akkor ez a fogalom se volt ismerős Magyarországon a médiában. Tehát azt gondoltam, hogy majd a telefonálóktól mindig megkérdezek ilyen apró dolgokat, konkrét dolgokat, hogy és akkor abból majd felépül valamiféle virtuális meleg közösség, de ez úgy, ahogy van, nem jött össze. De a cím annyira megtetszett, vagy úgy hozzászoktam, hogy ezért maradt szappanopera helyett. És ugye itt a lányok is bejönnek a képbe, csak én azt mondtam, hogy az nem lehet, hogy a leszbikusok ne csináljanak műsort, hogy ne legyen külön műsoruk, és akkor akikkel csináltam az Önazonost, Molnár Mirjam volt, aztán elment New Yorkba élni, tehát ő most már nincs Magyarországon sok éve, megbeszéltük, hogy akkor próbáljonak meg önálló szerkesztésben. Tehát ők szervezzék a vendégeket, én meg majd szívesen keverek. Na, azóta is így maradt ez a dolog. Tehát az egyik héten én vagyok a barátaimmal, ismerőseimmel, és csinálom, a váltó héten meg a lányok jönnek, és én keverek, de közben bele is pofázok, mert nem tudom megállni, hogy ne pofázok bele. Bár már volt egy olyan műsor, már mint ilyen Zárt körül lányok című műsor, hogy azt hiszem, hogy egyszer szólaltam meg, mert hogy nem annyira nem éreztem, hogy nekem ott most mondani valóm lenne, tehát nincs ilyen kényszerem, ezért úgy jól elfogadtak a lányok is, hogy csak akkor szólítanak, meg akkor akarják, hogy beszéljek, hogyha tényleg kíváncsiak a véleményére, meg csak akkor pofázok bele, hogyha tényleg valami a helyére kéne rakni. Úgyhogy ez van a váltó szerdákon.
1: És most be van készítve a CD játszóba egy korábbi interjú, amit Pálfi Balázs csinált még annak idején a Királyi Rádió színeiben. Egy házfoglalásról van szó, és bőven még 2000 előtt járunk.
2: A múlt hét péntek estére időzítettük a punk csapat bemutatását az ő kérésükre. Nagyobb csoport skinheadet vártak aznap estére egy jó kis verekedésre. 22 óráig nem jött az ellenségük, tovább vártak, és inkább a készülődéssel voltak elfoglalva, mint saját helyzetük megfogalmazásával. Az a fiatal ember, aki végül is vállalkozott a beszélgetésre, kívülálló, de az üggyel szimpatizál, és a házatlakók elfogadták szószólójuknak.
3: Külföldről kezdeném, kint Nyugat-Európában, fiatalok különböző házakat kulturális létesítményként elfoglalnak. Szóval ez lehet gyár, ház, óvoda, iskola, bármi. Itt céljaink lennének ezzel a házzal.
4: De menjünk ki, hogy nagy lett a zaj közben.
3: És ez nagyon olyan dolog, hogy, hogy Magyarországon ezt nem lehetett megcsinálni, itt házat foglaljál, mert rendőrség által ez lehetetlen volt, de lassan mindenki most már kijárhat Nyugat-Európában, meg aki nem járhatott ki, hagta a híreket tőlünk, vagy mások, akik kimehettek, és mindenki elmondható, hogy figyeljetek, gyerekek, vannak itt elfoglalt házak, csak fiatalok, ők csinálják maguk, koncerteket szerveznek, kiadnak lemezeket, báruk van, kocsmájuk van, alhatnak, meg kiállításokat szerveznek.
4: Akkor
3: bármi
4: ilyesmit szerettetek volna.
3: Igen, bármilyen dolgot csinálnak, és nem szól bele az állam, és magyarul ezeknek, érted, külön most olyan Svájcban, vagy egy-két helyen külön nyomdájuk van, óvodájuk van, filmházuk van, mindenük megvannak ezek. Szóval abszolút egy kulturális központ létesült.
4: Kezdem sejteni, hogy mit szerettetek volna, de akkor most nézzük a tényeket, nézzük a realitásokat.
3: Visszatérve magyarosan, most azok az emberek, akik még annak idén elfoglaltak ezt a házat, abszolút nem törődtek, csak buli, meg ez az. És hál' Istennek még tudomást szereztünk róla, és megpróbáltunk idejönni segíteni nekik, mondom ilyenekkel, hogy mi elintéztük nekik, hogy nem elintéztük, ez csúnya dolog, hanem segítséget adtunk, hogy a tanácsban például egy egyesületet alakítsunk. Na, de ezt majd visszatérek erre. Lakni szerettek volna ezek a fiatalok hol, és ugyanolyan rendű cél, hogy egy kulturális központot létrehozzunk, egy koncertteremmel, bárokkal. A tanácselnök helyettes azt mondta, hogy csak úgy tud velünk kommunikációs kapcsolatot létesíteni, hogyha egyesület leszünk. Ezt elintéztük, beadtuk a kérvényt kisebb fajta nehézségekkel. Bíróságon azt mondták, hogy egy hét múlva értesítenek bennünket, de már körülbelül ez 3 hete folyik, hogy nem értesítenek, várunk. A tanács azt mondta, hogy ők ide kiküzdenek egy statikust, meg mi is szerezünk egy statikust, és fölmérik a házat, hogy mennyiből lehetne újjáépíteni. Mivel a tanács már küldött ide statikust fel, miért mi még nem tudtunk, mert mivel még nem vagyunk bejegyzett jogi személyek, nem tudtunk elmenni a tanácssal kontaktust teremteni, ezért fölhívtuk a tanácsot, hogy mi a helyzet. A tanács azt mondta, hogy márciusban ki leszünk innen paterolva.
4: Ezt ennyi nem még... így mondta, nem ilyen direkt módon, de végül is célozgatott rá, hogy nagyon valószínű.
3: Azt is hallottam, hogy azt mondta a tanácselnök, hogy tulajdonképpen senkinek semmi joga nincs itt lenni. És azt mondta, tulajdonképpen úgy hallottam, hogy azt mondta, hogy itt senkinek nem lehetne laknia. Magyarul ezt nem értem, mert amikor a tanácselnökkel beszéltünk, akkor a tanácselnök azt mondta szintén, hogy hát gyerekek, nem nagyon lakjunk itt, meg ez, meg az. És mi erre azt mondtuk, hát ez mind rendben van, de hogyha mi ezt a telket kiszedünk sajátítani, úgymond a saját céljainknak, akkor nem szeretnénk, hogy az legyen, mint a Fidesz ház, vagy bármelyik ház, hogy abszolút lebontják, az emberek elvisznek, ami mozdítható, téglától kezdve fémig, meg ablakajtó.
4: Azt ott valóban minden. Jól lerabolták, és mondtuk, ezt itt zárjátok a
3: várjá, kapu. Igen, és azt mondta erre a tanácselnök helyettes, hogy jó van, srácok, egy-két ember lakhat bent, de csak azért, hogy vigyázzon, hogy ne lopjanak el. És most ezt nem értem, ezt a tanácselnököt akkor, hogy most mindegy, hogy tulajdonképpen senkinek nem lehet, most kaptunk egy engedélyt, de mégsem kaptunk engedélyt, hogy itt lakhasson egy-két ember. Szóval egyik szabuk a másik. Nem tudom, hogy nem egyeztetik.
4: És mi lesz? Mit tippelsz?
3: Mi lesz? Gőzöm nincs róla.
4: A Fiatal Demokraták Szövetségének házfelelősei, Dékány Tibor és Lobmajer Péter igencsak elkeseredtek, amikor február elején újra megnéztétek ezt a lefoglalt házat. Mikor láttátok utoljára, hogy ilyen nagy megrökönyödéssel észleltétek, hogy már megint rombolódott?
5: Ez január első heteiben.
4: És ahhoz képest is romlott?
5: Hogyne, észrevéhetően. Szóval döbbenetes, amit megy.
4: Kezdjük az elején.
6: 88 őszén költözhették ki a lakókat, tudomásunk szerint, és 88 telén tűnt föl annak az építésznek, aki ennek a tömbnek a rehabilitációjával foglalkozott, hogy ezekkel a házakkal valamit kéne kezdeni, ezek értéket képviselnek. Tehát 88 telén keresték meg a Fiatal Demokraták Szövetségét ezek az építészek, illetve az építész.
4: Csak egy jelképes házfoglalás lett végül is, amit ti csináltatok.
6: Igen, tehát hogyha ebben a műsorban arról van szó, hogy milyen házfoglalások történtek, hát végül is ez egy rendhagyó dolog, mert hogy a Fidesz nem költözött be a házakban, nem próbált a testével védeni ezeket a házakat, hanem megpróbált egy törvényes utat végigjárni. Hát ez láthatóan ide vezetett. Itt állunk a romok között.
4: Na, akkor nézzük meg ezeket a romokat.
5: Hogy most hogy néz ki, arról annyit kell tudni, hogy a tetőszerkezet a szét van rombolva, a cserepek le vannak verve.
4: Ezek nem voltak leverve?
5: Nem. Sőt, ezek még tavasszal, tehát 89 tavaszán szinte 100%-ig álltak. Tehát megvolt a tetőszerkezet, fedve volt cserepekkel, tehát az esőtől védve volt a ház.
4: Volt két eszetve?
5: Most már csak egy van.
4: Nem értem, én sem értem, hogy mi szükség volt arra, hogy ezt kidöntsék. Mert mondjuk el se vitték, mondjuk az, hogy a gerendákat oda készítették, hogy majd kiviszik, mert hát másra nem szolgálhatott. Az egy másik történet, az más sima lopás, az egyszerű.
5: És ha csak a gerendák, de építőanyagok, amire az IKV illetékes azt mondta, hogy használhatatlanok, innen azt tudom mondani, hogy szerintem nem használhatatlanok, mert akkor nem lopták volna tonna számra innen a téglákat, mert valahová ezt beépítették.
4: No, tehát akkor van egy olyan ház, amit kemény milliókért lehet majd csak felújítani.
6: Igen, így van, a költségvetés szerint, amit a szakemberek készítettek, ez kb. 20 millió forintba kerülne, 12 garzonlakás létesülne ebben az épületben, és ezen kívül különböző közösségi helységek.
4: Engem régebben se kellett volna, azt hiszem, hogy a hallgatók nagy többségét most már nem kell meggyőzni arról, hogy mennyivel jobb lenne egy ilyen közösségi ház, egy ifjúsági ház a panel dzsungel helyett. Vajon a tanácsot is meg kell legyőzni, illetve az ő meggyőzésük hol tart?
5: Novemberben a 8. kerületi tanács VB hozott egy döntést, miszerint a Fidesz térítésmentesen megkapja ennek a háznak a kezelői jogát. És ezek után azt mondták nekünk, miután ez a döntés megszületett, hogy menjünk el a 8. kerületi IKV-hoz, és ott kössük meg a szerződést a kezelői jog átvételére. Mi ezt megtettük, és utána vártunk.
4: Novemberben,
5: ez egy hétre rá.
4: Tehát 3 hónapja.
5: Mi ezt megtettük, és vártunk. Az előzményekből ez számunkra világos volt, hogy itt nem lesznek problémák, ők ezt nekünk ide fogják adni egy-két héten belül, mivel csak papírmunka. Na hát Ez nem így történt.
6: Rohangászunk fűhöz, fához, Kálvária fővárosi tanácstól a 8. kerületi tanácshoz, utána az IKV-hoz.
4: Jó, hát a szokásos játékot veletek is eljátszák.
6: Igen,
4: a polgárokkal egyébként nagyon könnyen eljátszhatja, csak én azon csodálkozom,
6: van,
4: hogy
6: nem kell bemutatni.
4: Egy nem állampolgárral, egy jogi személlyel ugyanezt a játékot csinálják.
6: Mi megpróbálunk mindig a jog által behatárolt úton járni, de hát úgy néz ki, hogy ez nem igazán járható ez az út.
2: Hogy miért nem járható az a bizonyos egyszerűnek látszó út, erre dr. Molnár Ferenc, a 8. kerület tanácselnöke kísérel meg választatni.
7: Mi abban a tudatban döntöttünk, hogy a végrehajtó bizottság álláspontja elégséges ehhez, hogy átadjunk ilyen nagy értékű telget. A VB állásfoglalása után bányázták ki, hogy a végrehajtó bizottságnak nincs ilyen jogosítványa. A tanács testület hivatott abban, hogy ilyen nagy értékben döntsön. Február 20-án a tanácsülé terjesszük a végrehajtó bizottság jóváhagyásával. Továbbra is fenntartva azt az elvi álláspontunkat, hogy egy ifjúsági szövetség kéri. Ez az elvi álláspontunk, és ezért támogatjuk.
2: Eltelt tavaly áprilistól 10 hónap. Ilyen lassan őrölnek a hivatal kerekei?
7: Nem. Csak felelősséggel valamit lerajzolni, megtervezni, előterjeszteni a hozidőket.
2: De közben ott azok a házak igen csúnyán tönkrementek, szóval az állam megóvásáról a Fidesz sem gondoskodott, mint házfoglaló, de önök sem, illetve hát az ingatlan kezelő vállalat. Kivágták az egyik ecetfát, hordják el a gerendákat, beomlott a tető. 10 hónappal ezelőtt még semmi nem volt ebből.
7: Ja, hogy nem, teteje nem volt. Egy-két cserepet meg gerendát elvittek, nem azt mondom, hogy nagyszerű hiba. De a lakóház állagán az a 10 hónap már mit sem rontott, sajnos.
2: A másik ilyen házfoglaló társaság a pánkok csoportja. Velük mit lehet kezdeni, mit tudnak kezdeni?
7: Udvariasan felkérjük őket, hogy hagyják el az épületet.
2: És ha nem hagyják?
7: Akkor még egyszer felkérjük, mert a tanácsnak a legfőbb eszköze a meggyőzés. És én hiszem, hogy szót fogunk velük érteni.
2: És hogyha mégsem, akkor következik viszont a kilakoltatás.
7: Nem szeretem ezt a szót, hogy kilakoltatunk, hogy karhatalmat alkalmazunk, hiszen a tanácsnak a végső esetben kell ehhez nyúlnia.
2: Nagyon rossz egyébként most a közhangulat?
7: Ebben a konkrét esetben a lakosság fölkeresett bennünket, és tett javaslatot arra, hogy ezt a rossz épület komplexumot tüntessük el, mert tele lehet férgekkel, ami a környező lakók számára előnytelen. Az ott lakók szeretnék, hogyha olyan épületeket emelnénk oda, amelyek a tájba illőek, amelyek eleve biztosítják a tiszta környezetet.
2: Szeretem a tájba illő épületeket, a tiszta környezetet, de abban kételkedem, hogy ezt bármilyen rendezési terv előírásaival ki lehet kényszeríteni, ugyanis az emberek semmiféle diktátumot nem szeretnek. Az összeállítás utolsó beszélgetése szakemberrel készült. Győri Péter szociológus 4 éve foglalkozik a hajléktalanokkal, házfoglalókkal, mikor találkozott először.
8: Ilyen csoportos házfoglalókkal csak a legutóbbi időkben, tehát az elmúlt év derekától. Mindig is voltak önkényes lakásfoglalók. A tendenciákat már lehetett előtte érzékelni. Az egyéni önkényes lakásfoglalások száma megnövekedett az elmúlt években. Ennek önmagában is sok oka volt, lakáshiány, vidéki munkanélküliség és onnan föláramlás, munkásszállók bezárása. Itt már kialakultak különböző városban bolyongó klánok, amelyek az egyik lakást elfoglalták, onnan kirakták őket, és akkor mentek a másik területre.
2: Milyen politikai vagy gazdasági körülmények tették azt szükségessé, vagy lehetővé, hogy olyan fajta csoportok alakuljanak, akik együtt akarjanak valamit, mondjuk egy házat?
8: A csoportos megjelenés az annak is köszönhető, hogy van egy csöves vagy ifjúsági szubkultúra, amelyik itt volt már a 80-as évek legelején, hisz akkor virágzott a csöves probléma. Ezeket a csoportokat a 80-as évek legelején még kemény rendőrhatósági fellépéssel kitiltották a városból, láthatatlanná tették őket, eltüntették őket azokról a terekről, ahol zavaróak voltak. Nem csökkent a bűnözés, az alkoholizmus, a drogfogyasztás, a kezeletlen neurózisok. No, ezek mind így egymásra rakottak.
4: Azt mondta, hogy lehetett számítani ilyen folyamatok beindulására, ilyen cselekedetekre. Kinek lehetett volna rászámítani, kinek kellett volna erre felkészülni? Érzésem szerint a mostani tanácsintézményrendszer képtelen ezzel a feladattal megbirkózni, szóval birkózgat próbálkozik, de csak tüzet tud oltani.
8: Az én megítélésem szerint egy ilyen jó értelemben vett bürokrácia igazából arra való, hogy a maga ilyen helyi mikrotársadalmában lezajló folyamatokat nyomon kövesse, diagnosztizálja, fölkészüljön arra, hogy mit is kéne neki bizonyos krízis helyzetekre lépnie, fölkészüljön arra, hogy hogyan is kell meglépni a különböző lépéseket. Tehát valójában hogyan is kell helyi szociálpolitikát kialakítania és végrehajtania, hogyan kell kezelnie azt a rengeteg problémát. Egyébként nem csak szociális problémát.
4: Feltételes módon beszél, kellene, így kellett volna, így lenne jó.
8: Bizonyos mérce színvonal igenis elvárható a bürokráciáktól, hisz erre valók, ezért fizetjük őket az adónkból. Az egy más kérdés, hogy az elmúlt évszázadokban nem egy ilyen bürokrácia alakult ki, ezt tulajdonképpen mindenki a napi gyakorlatában tapasztalhatja. Minden javaslat vagy javaslatok döntő része az megakadt a döntéshozók tehetetlenségén. Tehát hiába hívtuk fel a figyelmet, ezekkel nem sok hatást lehetett elérni. Hónapok, évek teltek el ilyen harcokkal, és döntések pedig nem születtek, csak a legeslegutóbbi időben azok is valójában az abszolút kényszerhelyzet hatására.
4: Az egyik államigazgatási szakember azt mondta, hogy különféle társadalmi egyesületek, szövetségek és körök feladata az, persze az övék is, már mint a tanácsi, hogy kezeljék a hajléktalanok ügyét.
8: A kezelés feladata alapvetően az állami vagy a helyi önkormányzati, ezek a felépítmények, mint az államigazgatás vagy a helyi önkormányzat, arra valók, hogy valóban szolgáltatásszerűen a ott lakók igényeit és mindenféle ott lakó igényeit, problémáit megoldják, kiszolgálják. Tehát a feltételeket ezeknek a intézményeknek kell biztosítaniuk. Ami most itt Budapesten ilyen házfoglalás szinten a csövesek, pánkok részéről zajlik, ahhoz azt is látni kell, hogy ezek a csoportok a teljesen hasonló élethelyzetben lévő nyugat-európai társaik mintáit is, ha úgy tetszik, megtanulják, tudnak róla, próbálják követni. Ez nagyon fontos, hogy tanulnak ők is, nem csak a politikai pártok tanulnak a polgári demokrácia politikai pártjaitól, hanem ezek a csoportok is a maguk sorsos társaitól. És bizony jogosan megtanulják azt, hogy sok esetben nincs más lehetőségük, mint hogy szervezett módon valamilyen lerobbant épületben elbástyázzák magukat, és ott megpróbálnak egy szuverén önálló életet biztosítani. Számára.

0: Radio Territories köztéri interakció, azaz városi adásvétel.
1: Mi az? Mi történt? Jézusom! Halló! Torony! Halló! Segítség! Torony! Torony! Mit csináljak?
0: Május 11-én és 12-én, csütörtökön és pénteken kis privát rádióadók lesznek szerte a városban. A helyszínek Tűzraktér, Szimplakert, Millenáris Jövőháza, Kőleves Vendéglő.
2: Itt az irányító központ, utolépés 1-2-1-2-1-2.
0: Gyere és hallgass bele a kísérleti rádióadásokba. Interakcióhősök, hangjátszótér, bedaráló szónokok, társas magányzóna. Május 13-án a Tilos Rádió Történeti Napon este 6 és 8 között a 90,3-on is hallhatók lesznek a kis rádióadások.
3: De mi lesz ezután?
0: Kertakaró.
4: Jó.
0: Keltakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
0: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
0: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
0: Régi könyvek. Életre kelnek.
8: Nem értem.
0: Hallgass.
9: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
0: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
0: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. A Kártakarót halljátok, és folytatjuk a korhatáros regényfeldolgozást. Figyelem, hallgatását senkinek sem ajánljuk. Garci László, bombásan buszozunk, harmadik része.

0: Elég volt óra közben egy intenzív pillantást vetni Olgi nénire, micsoda titkokat rejtegethet nagy, szomorú beteg szívében. Mennyire eszelős és hamis ez az egész, hogy a magyar balladavilág gyöngyszemeit, próbájait nekünk torna óra előtt felvezetni. Miközben világos, hogy erre, vagyis a magyar balladavilág gyöngyszemeire itt és most senki nem kíváncsi. És ezt ő ugyanolyan jól tudja, mint mi. Mert azonnal megérezte, mikor belépett az ajtón, osztály vigyázz, hogy esélyei a mai napon a magyar balladavilág gyöngyszemeivel kapcsolatban minden kétséget kizáróan a nullával egyenlőek. Mert hajszálai elektromossággal töltöttek fel, fejbőre viszketni kezdett, és még mielőtt megszólalt volna, dadogni kezdett. Érezte a nyelvével, hogy a dadogó izmok előre rángatózni kezdenek a szájában az arcizmaival egyetemben. De mivel régi motoros volt az Olgi néni a pályán, és számtalan esetben ütközött a legteljesebb, azonnali és megmásíthatatlan közöny betonfalába, egyáltalán nem hőkölt vissza, hanem éppenséggel annál nagyobb, eltúlzott lendülettel, harsányan, szinte vicsorogva, megfeszülő inakkal vágott a téma a magyar ballada irodalom gyöngyszemeinek taglalásába. Nos, ekkor történt az, hogy felfogván ezen vállalkozás abszurd értelmetlenségét és hiú önmagáért valóságát, pukkadozni kezdtem. Rekeszizmom pattanásig feszült, és orkánszerűen tört fel belőlem az irtóztató röhöghetnék. És minden további szó, minden komolykodás, csitítás csak olaj volt a tűzre. Hogy jól szórakozom-e? Érdeklődött Olgi néni. Nem látszik? Felszólított, hogy odakin fejezzem be, és én hétrét görnyedve távoztam. Az iskola udvar porában egy megereszkedett gumilabda hevert öntudatlanul, amitől ismét széles jókedvem támadt. Bekukucskáltam. Olgi néni a magyar ballada irodalom egyik gyöngyszemének ritmikájára próbálta felhívni az osztály szíves figyelmét. Szétzilált hajjal, extázisban csapkodta az első padot. Harmadszor be menne szép, gyönyörű mátka. Az osztály pedig engedelmes, egyhangú, mélabőgéssel, ritmustalan, mély fahangon hadarta válaszul a mamó me-me-me, mi-me-me-me máma. Kijött Berta néni a szomszéd osztályból, a mozgalom Lennon McCartney-a, aki a csapatindulót szerzette, szövegdallam, és a következő kérdést intézte hozzám. Te bőgölittem, mint egy résztorkú vadszamár? Az azonnali fulladásos halálrémet érített magamhoz. Kicsöngettek. Az osztályunk ajtaja zárva maradt. Becsengettek a következő órára. Géza bácsi, az öreg hajlott hátú fizika tanár, akinek óra közben 20 filléres dobáltunk a kalapjába, az ajtó előtt toporgott. Nem mert benyitni, mert hallotta bentről Olgi néni pattogó ritmusú előszavalatát. Amiután századszor bőgte monoton hangon a nyáj, látszólag beletörődve, valójában a megtörhetetlen akarat konoklázadásával, a mamó me-me-me, mi-me-me-me máma. Arcot mostam a WC-ben. Megpróbáltam kitölteni normális lelki térfogatomat, visszatalálni nyugodt és komoly önmagamhoz. De a didergő, kunkori, kifosztott lényt, aki oda bent kuksolt, sehogy sem tudtam hozzáigazítani a magamról őrzött daliás képhez. Nem passzoltam többé. Milyen óra jön, Kornyika? Kati néni kiteríti a takarékbélyeg lepedőket, és aki fukarnak bizonyul, úgy megszolmizáltatja, hogy belefeketedik. Kodály módszer. A titá szűnből, nem ismerjük fel, a lipim lopom a szőlőt. Dühében letölli a tábláról a növekvő vakáció feliratot, és egész órán a sallárom huzsedári huzsedomot gyakoroljuk. Lehozatja a lemezjátszót. A hangos résznél Allegro hirtelen lehalkítja, lebuknak a fecsegő. A karénekesek külön kaszt. Elkérik őket óráról, készülnek novhétre, franciául énekelnek, stb. Felsős fiúk általában mezzók, mezzoszoprán. Napokig gyakorolom a helyorgánét, hogy mezzó lehessek. Egész énekkar és főleg rengeteg lány, nő hegyek előtt kell énekelni. Bemelegítésnek a Marseillaise-t nyomjuk. Az egyenkénti felvételi énekeltetés később lesz. Négyen vagyunk újak, mindenki a mezzóra pályázik. No, na, majd sejem szoprán. Kati néni szorosan mellém ül. Ihletett pofát vág. Aha, ez kagylózik. Koncentrálok, hogy ne csak ordítsak bele a vakvilágba. Ellenük tört a kényuralba, vérben áztatja a zászlaját. Nincs egyenkénti felvételiztetés. Kati néni éles hallásával kiszálazza a hangok szőtteséből a felvételizők hangját. És mindenkit felvesz a medzőba. Kati néni, hurrá, kérek három lepedő takarékbélyeget.
1: Medzó vagyok, anyu, medzó!
0: Egy büszke medzós. Ülök a medzó közepén a hetedikes csajokkal, és helyvargáni. Ugyanitt tartja Rózsi néni a tánciskolát vasárnap este. Klasszikus táncok után vesszük a moderneket. Modern táncnál nem lehet a lányhoz érni, nem bánom annyira, néha mindig izzad a tenyerem, neki meg szaga van és vizes a dereka. Öltöny kötelező, Dezső bácsi klimpíroz. A bites táncok az, hogy megálltok szemben és a karodat lengeted. Rózsi néni mutatja a bites táncot, őszül a hónalja. Ilyenkor Dezső bácsi a Táncdal Fesztiválból zongorál. Odakint sötét van, hideg, köd. 5 percenként húz el egy autó, tülkölés nélkül. Nesztelenül suhannak Austin, Simca, Foxy. A csípő mozgás a lényeg. Tánc közben tilos beszélgetni. Úgy sem jut eszembe semmi.
1: Ajaj, fekete vonat.
0: Az a kullogni megalázottan. Kenderesi bácsi a Moszkvicsa mellett áll érre vasalt melegítőben. Télen is kocsival furikálja nejét a hobbi kertbe. Rongyrázás a köbön. Pista bá a lábas alátétett bütykölő gyanútlan nebuló mögé settenkedik, és fakalapáccsal nagyot kúr az asztalra. Tod miért? Ordítja. Ajánlatos azt mondani, Tom. Cipőjét fehérre mázolja, körömollóval lukakat vág belé körben, bajeszt húz, válba boxol, a lúdláb étterem borfoltos itallapjára írt haragos poémáit citálja sztentori hangon. Leghíresebb versének visszatérő refrénje, én, Hegyi Pista, bizisten itt vagyok. Kőszegi, a buzgó propagandista neki is benyalt, sejttéglából szurkálós virágtartót tervezett. Kartonpapírból kivágta a lunyikot, hogy belopja magát Pista bá kérges szívébe. A dörgölődző eminens és a nyálladzó vattulok. Kőszegi ügyvéd lesz. Senki sem akar rajta kívül ügyvéd lenni. Komolykodó, felnőttes, unalmas foglalkozás. És valahogy olyan ellenforradalmi. Milyen ügyet kell pénzért védeni egy szocialista társadalomban? Az ügyvéd aljas érdeke, hogy fennmaradjanak az osztályellentétek, hogy hülyére kereshesse magát. Kőszegi nagyképű és nevetséges ezzel az ügyvédezéssel. Valaki a szünetben bezárta Pista bát a szertárba. Én zártam be. Hiába dörömbölt, nem mertük kinyitni. Az kapta volna az első tockost. Feltépte az ajtót. Repült a forgács, szállt a por. Körbenézett, busa fejét előre szegte. Kőszegi a szeme sarkából rám pillantott. Nem én voltam, nyögtem. Pista bá bevonszolt a szertárba, hogy miért pont engem, azért engem, mert én a becsületemet már a dolkanyarban otthagytam. Kúpos fogók a félhomályban, fűrészek, mintázóvasak, melfurdancs, sikattyú, subler, pontozó, rátétmunka, sarkoshajlítás, anyagcsomag. A sarokban boros üvegek egymásra dobálva. Szétverem a moskos pofádat, mondta. És egyre közelebb hajolt. Belém akar harapni. Ez lesz még egyszer 10 év múlva. A csajom felszívódott. 2 hete nem fürödtem. Viszont naponta fókáztam, viszont a zsebemben lapult egy katonakórházi beutaló. Zsebretett kéz, feltolt tányérsapka. Fütyörészve vonulok a főutcán, mikor kinyúl egy izmos kar, beránt a kapu alá és feltárul egy hatalmas száj roppant örlőfogakkal. A rettenetes halálordítás intonációja kérdővé kunkorodik. Támadóm hörögve beszív egy újabb hordó levegőt. De hogy addig sem újjon hiába az idő, gyors egymás utánban 3-szor a falnak taszít, amit én tévesen ösztökélésnek vélek, hogy válaszoljak, már amennyiben egy halálordításra létezik értelmes válasz. De újból rám hajol, feltárulnak a roppant zápfogak, és szélvészként csap arcomba dühének fülsiketítő tornádója.
2: kikapcsoltam. Ez egy vápos. Ordít, hörög, beszív, taszít. Vápos. A folyamatos üvöltésbe emberi szavak törmelékei keveredtek.
3: Hát, képze, katona! Györészgetünk!
2: Halmazati vagyok. Értesíti parancsnokomat, hogy letartóztatta egy garázda álmokfutó katonáját, akire reméli példás büntetés vár. A Szemere utcai iskolaszertár dohszaga dől a szájából. Összetéveszthetetlen stílusjegyek. Ugyanaz az iskola. Ekkor értem meg, hogy a hegyi Pista miért szervezhetett sejemhernyó szakkört egyetlen egy darab sejemhernyó nélkül. Ennyi jár egy kiszuperált katonatisztnek. Vonszolódom a laktanya felé. Nem visz a láb. Foxy-maxi. Futkosó, nyilvános akasztás. Látom tikkelő századparancsnokomat, állandóan csak a végtelen szomorúságot okozom. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Zsebemben a kimenőkönyv, 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Parancsnokom becserkészte őrségben egyik katonáját, hogy nem-e horpaszt, akkor lőtték fejbe. Bilux százados. Én meg a Lignimpex titkárnőjét lőttem le. Azért bűnhődök életem végéig. Úgy is lehet mondani, pislogi százados, pislogi. Ahogy növünk felfelé, egyre kisebb vétségért, egyre nagyobb pofon jár. Nem szabad fütyülni, kezet zsebre dugni, úttesten menni, tányérsapkát feltolni, nem szabad bemenni az Ibolya presszóba. Felnőni ráfizetés, lemondani arról, ami elegáns, nagyvonalú, szellemes, szabad, játékos és eleven. Felnőni annyi, mint megtanulni bárkinek engedelmeskedni, aki ostoba, gyáva, boldogtalan, elnyűtt és oktondi. Önfegyelem, szervilitás, lenőttség, a lenőttek társadalma. Akkor is hazudnak, ha alszanak. Akkor hazudnak a legnagyobbat. A lúdítást is elhazudják. Szakaszparancsnokom dörzsöli Markát. Nem megmondta, hogy ez a szemüveges kopasz egy született szabotőr? Iszákosság miatt lefokozták őrmesterré, azóta nagyon harap, a gumikat is szivatja. Kiprovokál még egy balhét, irány a futi. Lehet, hogy egyből sírva kéne fakadni? Könnyek között fuldokolva nem is tudom elmondani, mi a baj. Odafúrom magam pislogi százados hóna alá, kisgyerek akarok lenni, aki még nem tud fütyörészve sétálni a fő utcán, összelucskolni a vállapját. A katona szomorú. Kezében a kimenő könyvem az apát teremtését. A zöldre mázolt bot a szekrény tetején. Inkább lőjenek belém, mennyivel jobb lenne. Fütyültem a fő utcán. Egy vápos lőjön le engemet. Nem visznek a lábak. Csoszogok egy helyben. Kedves Bilux bácsi, ne bántsál mosta egyszer. Kópéságon kaptalak. Kék asszonyt fütyöltet fő utcán. Ez itt Tapolca, baszd meg, nem a riói karnevál. Rebekka, túlvilági róka tündér pajtásom, szerelmes őrangyalom megint kihúzott a csávából. Biluxot interurbán Pestre hivatták a minisztérium. Elveszett a parancsnok. Kezdtem megnyugodni. Beletemetkeztem a most és mindörökkében. Fekete zászló a kapu fölött. Benkó Gyuszi elaludt a matracon. Besodródott a tengerbe. Csak vietnámi papucsa maradt kinn a fövenyen, és rólóvászon strandtáskája PVC zsinórfogantyúval. A strandolók nem vettek észre semmit, tovább lármáztak, a megafon recsegett. Kalmár Zsuzsa hazamegy a napköziből, és kész, meghal, nincs többé. A halál titokban fészket ver. Alattunk jár kettővel a húga. Attól kezdve nem tévesztik szem elől, minden lépését figyelik, az anyja mozdulatlan, fekete árnyék a tér közepén, ő meg a homokozó sarkában turkál, vagy a cipője orrát néztegéli. Inkább átmegyünk a balára tengózni, Balassi tér. Annál is inkább, mert úgy hírlik, jön a bütyök. A bütyök szereti kirúgni a labdát a kocsik elé, szeret pofoszkodni, egyszer például alaposan bemocskolt Kőszeginek. Kőszegi lángoló orcáján látványosan tusakodott a sértett önérzet az eminens önfegyelemmel. De nem mert visszaütni, mert látta magát, Kőszegit, a leendő jónevű ügyvédet a Szemere utca latyakjában hemperegni egy utcagyerekkel. Látta hibátlan nejlomba burkolt indigókék füzeteit sárba tiporva, látta a bütyököt, e garázda suhancot, flaszterbetyárt, gátlástalan süvölvényt a környék rémét, aki intézet is lányokkal jár az Ilkovicsba, aki fogadásból szétveri kalapáccsal a körmöt az ujján, és aki most véletlenszerűen ő rajta vett revansot, mert miközben a Mohácsi tündét várta, fejbe lőtték hógolyóval. Látta Kőszegi, amint a bütyök vigyorogva apró fecnikre tépi, ötösökkel telehímzett, csodálatos üzenőfüzetét, és a látvány jóvá tehetetlenül és visszavonhatatlanul megbénította cselekvőképességét. Reszkető hangon megpróbált érvényt szerezni a törvényes igazságnak, de bütyök sáros lett a fejbugyit felkiáltással, leverte Kőszegi jumbó sapkáját, megköbdöste, megtaposta, és Mohácsi tündével az oldalán elégedetten távozott. Kőszegi másnap beadvánnyal fordult az iskola igazgatóságához, testi bántalmazás megtoroltatásának céljából ismeretlen, bütyök alvilági nevű tettel követő ellen. Szünetben nem hagyta el az osztálytermet, ami a világrend vészes felbomlására utalt, és mikor kihívták történelemből felelni, csak lélektelenül ledarálta a bécsi udvar fondorlatait. Sápadtan, összetörve ült a padjában. Őrölte magában a bosszú gondolatát. Ha nem kap elégtételt, átfordul benne hatalom és engedelmesség dialektikája törvénytelen elnyomássá és törvényszerű lázadássá. Felkelő szabad csapatot szervez a 7. A-ból. A nagy szünetben csúzlikkal és fejes vonalzókkal fölfegyverkezve vakmerő rajtaütést hajtunk végre az igazgatói irodán, dúlva, fosztogatva vonulunk végig a Lipótvároson, lángba borult iskolák szegélyezik utunkat, dühötten kutatunk bujkáló pedagógusok után, akiket lámpaoszlopra akaszthatunk táblával a nyakukban. Erre járt Kőszegi és az igazság. Bütyök átszökött a török jugó határon. De visszafordult, mert a barátját eltalálták. Bütyök helyből szaltót ugrott, de a focilabdát képtelen volt megszelidíteni. Nagy igyekezetében hanyat vágódik, ordítva lezavar mindenkit a pályáról, mára ki vagyunk tiltva. Középen áldogál Lepos a bácsival a csősszel. Akkurátusan rágyújtanak, és ha valaki megpróbál visszaóvatoskodni, kidüllesztett mellel elindul felé. Nagyon tud pofozni. Egy kis terrorlegény. 15 éves, mikor lelövik a határőrök. Közöltük Joli nénivel, hogy példásan fogunk viselkedni, de azt is éreztettük, hogy gorombaságnak tekintenénk, ha háláját nem tudná kifejezni egy később meghatározandó módon. Joli néni olyan napközis foglalkozásokat tartott, hogy puzli készítése békével kapcsolatban, galambhajtogatás, sókerámia, télapó öntés hébó gipszkiöntővel, szívószálból térrel választó anyák napjára. Mondtuk és gomboztunk tovább. De tudtuk, hogy vele is csinyán kell bánni, mert alamuszi engedékenysége hisztériát takar, szeszélyes és bosszúálló, akár a többi felnőtt. Csak ő még gyenge, gyáva és ostoba is. Mikor közeledett a távozás ideje, ellenőrzőinket a tanári bejegyzések rovatnál kihajtogatva az asztalára helyeztük. A kikényszerített dicsérő azzal a bizalmatlan fordulattal zárul, hogy sok örömet szereznénk vele, ha máskor is így viselkednénk, azaz nem hagynánk el engedély nélkül a csoportot. Társainkat nem buktatnánk lábbal, nem kiabálnánk, nem késnénk el, nem gorombáskodnánk, fütyülnénk, szotyoláznánk, verekednénk, köpködnénk, stb.
0: Elérkezett 68 viharos tavasza. Nem hittem, hogy utolérhet a végzet, igazgatóit az kap, akinek kifelé áll a szekere rúdja, rossz tanulók bukottak, társadalmunk kívüliek. A vesztesek, a leendő kicsapottak, akiket javítóra küldenek. A nagymamához kidobott gyerekek, a dadogós, kacskakezű, üres kenyeret majszoló, sunyi tekintetű megszomorítottak és megalázottak. A tirpákok, bunkók, ismétlősök, akiktől Takács Frici azt kérdi résztvevő hangon, mondd csak, innen a suliból fogsz nősülni? Félhivatalos önvédelmi fegyverünk az úszöges csúzli. A lövedék lecsupaszított, kihegyezett és begörbített dróddarab. De józan megfontolásból leginkább csak papírgalacsinnal lövünk célba, Gyulai Miki fülére. A prágai tavasz. A 68-as budapesti tavasz Szemere utcai epizódja nem áll arányban a prágai tavasz történelmi sorsfordulójával. Ahogy az addigi Szemere utcai pajkos csintalanságokkal sem, de az sem állítható, hogy kimeríteni a gyermeki rakoncátlanság fogalmának örökké táguló kereteit. A sikoly túl hirtelen érkezett a lövésre válaszul. A fogalmazás félbeszakadt. Kábel az arcban. Jóli néni magasba tartott ellenőrzőmmel vágtatott fel az igazgatói irodába. Az igazgatónk vagy áttekinthetetlen óriás grafikonokat rajzolt a szobája falára, vagy továbbképzésre ment a kerületbe. Nyertem egy rendbe. Nyertem egy kis időt. Fellopóztam. Belestem a tanáriba. Röhig, csélnek, vihányok.

intőt kapni. Véletlen. Intőt kapni? Vagányság. Igazgatóit? Veszettség. Négykor hivatnak, és szigorú szavak kíséretében átadják az ellenőrzőt. Bele sem merek nézni. 9 sor sűrűn teleírva, pecsétek, aláírások. Az ájulás kerülget. Csak csoszogok egy helyben a téren, dribblizek, egy követ rúgdosok, egy pillanatra elfelejtek mindent, hogy aztán annál elviselhetetlenebb legyen a gyomorszájamat feszítő végtelen szomorúság. Igazgatói. Itt lapul az ellenőrzőmben egy igazgatói rovó. A hír? Lelőttem a kontyos macát. Véres zsebkendőt szorított arcához. Egy Mengele vagyok. Kukába fogok túrni. Ja Istenem, minek is nőttem meg? Ülök a tér közepén, fölállok, nem tudok fölállni. Leposa bácsi, hány az óra? Csak gőgicsért valamit az öreg, nincsen órája. De ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy megállt az idő, hogy nem kéne az időt folytatni. Benyálazott ujjamat feltartom. Nincs szél. Minden mozdulatlan. De akkor meg az idő mégis miért megy tovább? Miért alkonyodik be? Miért kell mindenképpen hazamenni? Ugyanezen a helyen tegnap, vagyis 1000 éve, a zombai rám förmet, hogy biciklizés nincs, mert loptam a távolságot. Ó, boldog, ártatlan aranykor, ó, fejelő bajnokság, és mikor megszomjaztam, abból a pocsolyából szürcsöltem vizet. Nem megyek haza. Aztán hazamentem, és ahogy mentem haza, cipőm talpából kibújt egy szög, de észre se vettem, rá se bagóztam, fittyet hánytam rá. Itt és most a bottalverés a rettenetes csihibúj árnyékában. Nem fogom kibírni. Elviselhetetlen detonáció a szív és az agy tengelyében. Kitör a frász, érintési fóbia. Azért lettem a banda mindenható fővezére, hogy senki ne verhessen meg, hogy ne ütlegelhessenek. A vérszerződésről is lebeszéltem ügyesen a skacokat. Nem vagyunk mi, bazd meg, Timur és csapata? Mi van? Cukkol később Herendi, mikor újból felmerül a vérszerződés terve. Vattában neveltek? Ha megvágom az ujjam, csak egy kis szúnyogcsípés. Velük maradhatok délután, és nem köszörülik rajtam többi a nyelvüket. Vagy bezárkózom a slóziba, és felvágom az ereimet, hogy ki a gyáva. Tényleg bezárkóztam a WC-be. Az új begyemet nyiszatoltam, hogy menne-e a vérszerződés. Nem ment. Beszúrtam a pengét az ülőkébe. Vizeltem. Jöttek, hogy akkor most. Hogy hol? A padláson. Ennek a trükkjét még a kercsák szaszerolta ki. Ha a lakat kampóját vízszintesbe fordítod, el lehet húzni a riglit. Anyám a riglit szépasszonyzárnak hívja. Hamiskásan somolyog. Négyen ülünk körben. Frici, Petya, Herendi. A kajakos brigád és én. Viccnek. Egy pohár víz és a Herendi bicskája jól kifenve. Miattam csinálják az egészet, tudom, szorcsiból, hecből, cukkolásból. Mégsem tudok kiszállni. Ez is lesz majd 10 év múlva. A bolondot fejjel előre csizmába gyömöszölték. Nem tudtam elmenni. Végignéztem. Később megint arrafelé dolgoztunk, azaz dolgoztunk volna, mert már minden répát összeszedtünk, de azért kivittek hajnalban teherautóval és letettek a csupasz répaföld közepén. Mégsem lebzselhetünk egész nap a körletben. És mi azonnal az ebédről kezdtünk ábrándozni, mint a suliban az utolsó órán. Csak most nem a meleg osztályteremben, hanem szemerkélő, kúnos esőben a puszta ég alatt. A tanyosi ember a pityubába allagott arra, elázott cigaretta fityeget szája sarkában, a faluba indult pálinkáért, és elújságolta, hogy a kutyát, a bolondot leadta a sintérnek. Mert a műtéti beavatkozás után, amire mindenképp sort kellett keríteni, mert éjszaka kóborszukák után koslatott, a műtét óta a bolond nem volt hajlandó

végérvényesen lemondott az ugatás élvezetéről. Illetve megátalkodott makacsággal ellenállt az ősi parancsnak, hogy az ismerősöket vidám csaholással köszöntse, az idegeneket pedig vérszomjas morgással riassza el. Alkalmatlanná vált a házőrzői feladatok ellátására. Ő pedig nem etett egy éhes szájat, ha az a száj közömbösen hallgat, mikor a kukoricatolvaj átmászik a kerítésen. Herendi a zavaros vízű pohárba csöpögteti a vérét. Én jövök. Nyújtja a bicskát. Sötét pontok robbannak szét a szemem előtt, mint amikor bemondtam a szuszfájrontot az úttörő avatáson. És mint amikor majd kihelélik a bolondot Berettyó újfalú határában. Nem, kösz, mégse. Kitántorgok. Csúfondárosan heherésznek. Kinyomom a szöget a cipőm talpából egy kavicssal. Az oknim kilukadt. Lett egy picisebb a talpamon. Csipkedem, hátha vérzik. Nagy fohászkodással becsúsztatom a kulcsot a zárba. Kettőt fordul. Nincsenek itthon. Mi ez? Csapda? Bánatukban már is világgá mentek? Állok a szoba közepén, ketyeg az óra. Rendet rakok. Üres angyal és tekintettel bámulok a leckére. A szekrény tetején a zöldre mázolt virágkarú. Kigyúlt a fény az ablakban. Elaludt. Kigyúlt? Semmi. A kereszthúzat megemelte az újság címlapját. Behúztam magamról a szvettert, szikrázott belül az anyag. Eltűntek. Elvesztek a szüleim. Bekapok egy szalmiákos cukrot. Róka tündér őrangyalom akcióba lépett. Lehet, hogy megmenekülök. Mézes tejet iszom, kezemhez ragad a kanál. Kilöttyen a tej a kockás plédre. Hatodikban a lányok megkergülnek. Teszik az agyukat. Kati nénit a vezeték nevén Cserhátinak hívják. Hülye frizurás felsős fiúkkal kokettálnak. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Megfogadják, ha biológia órán lányt hívnak kifelelni szaporodásból, nem beszél a fiúk előtt. Rúzsozzák magukat. A tanárnők sminkjét utánozzák, illetve a tanárnők sminkjét kritizálják utánzással. Töröld le a szádról, fiam, sziszegi Vera néni, mert ha én törlöm le, azt nem köszönöd meg. Tapizni sem hagyják magukat, szikrát hány a szemük, visszaöklöznek. Többen magukkal agyba fűbe verik a tapizó szakálypistát. Mi van már az istenit? Az a pech, hogy a legjobb csajok egyben a legkurvábbak. A kercsákkal meg valami csillagszeművel lötyögnek, nem szégyellik. Mennek csörögni, csurglizni, ugrálnak, mint baba fazékban. Egész estét betöltő viháncban vagyunk, srácok. Láttam a csillagszeműt, köszönt és puszit dobott. Anyád, csillagszemű, ki ez? Na majd. Rábeszélés szép szóval, hajtépés, csoportos letapizás, az eredmény nulla. Nem vallanak. Csillagszemű. Kamelod? Kamelom. Ennek a huligán nadrágos csillagszeműnek a hatása erősebbnek bizonyult szokásnál, erkölcsnél, hagyománynál. Az osztály nyitott, erotikus rendszerré züllött. Nem is tértek többé észhez. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. Belvárcsajok. Mi meg maradtunk kisöcsink balonpantallóban. A komolyan felnőttesen udvarolni próbáló fiúkat közös erővel teszik nevetségessé. Kiszemelik a legkisebb, legfejletlenebb fiút, Cakó Károlyt, őt dédelgetik, ajnározzák anyáskodva, de édi. Már iskolán kívül lógnak a kercsákkal, és olyan ördögi tapasztalattal térnek meg, hogy I want you. Ha unják a társaságunkat, és az egyre gyakrabban előfordul, le pá, mondják, és faképnél hagynak. Le pá. Ez a belvárság. A le pá, az I want you, meg a kurvulás a csillagszeművel. Mert a csillagszemű jó habokat buborékol, jó a dumája, meg az, hogy
kajolom az etetődet, meg az a világi ötlet, hogy tejes zacskóból csőnadrágot ragasztani. Ilyen figy-figy kis divatfigurák köpenyükre omega jelet hímeznek, hajukat tupírozzák. Úgy nézel ki, fiam, mondja igazság néni, mint akit megtépett a tornádó. Tatausz fodrász lesz, jampi foglalkozás. Kitatarozza a többiek fejét. A viaszbabát nyerítik kórusban, koncertre járnak, Údó Jürgensz a kis stadionban és a hullámos hajú Vikotoriáni. Kidagadnak az erek Kovács Kati nyakán. Botrányos ízléstelenség. Neményi Béla műbőr kabátja. Majlát Júlia a tolókocsiban. Cini show műsora. Te jó Isten! Kilátszik a köldöke, és azt énekli, ne kóstolj meg minden almát. Ella Fitzgerald KB tagok szoros gyűrűjében. Beat Misa a Mátyás templomban fellép a Zenit együttes. A Sanremo-i dalfesztiválon nem fogadják el a Beat együttesek nevezését. Gianni Morandi és a Protest Song. Rita Pavonét lexikonokra állítják, hogy elérje a mikrofont. A miniszoknyás énekesnő tért feletti tájai. Valami eddig ismeretlen zizegés twist pulóverben megy Tausz a klubestre. Már nem is jár. Csak vonaglik. Riszálja gírhes kis testét. A krapekja egy szivacskabátos neandervölgyi. Nem mint a kéned, azért megkérdezném, hová lettek az illatos levélkék? Hová lett a híres nagy szerelmi szenvedély, amiért a vértanúságot is érdemes vállalni? A fiúk közül csak Herendi képes haladni a korral. A nyolcadikos Mohácsi Tündével rokizik a Zsúron. Mi oldalt állunk, muki fejek, ünneplőben, kísérő szülővel. Apám hüledezve nézi, ahogy a Herendi és a Mohácsi Tünde a terem közepén egymáshoz csapódva rokizik. Mohácsi Tünde nájlonharisnyája üvegszálas, ruhája színjátszó, haja tupír, szája megy, Herendi bajuszos. Kavari-keveri zenés lárma, mondja apám, a kísérő szülők komoran bólogatnak. Hol van már az az idő, mikor meghógolyóztam a kiskatit? De aztán megsértődött, mert a Hajdú Jutkát is fejbe találtam. A hagyományos szerelem sorokról hallani sem akarnak, és már nem a fiatal tanárnők, hanem az intézet is lányok hajviseletét utánozzák, és bosszantásból egyre nagyobb mellett növesztenek. A Beregi, a Kiskati, az Ignát meg a Tausz. És mi tudjuk, hogy ez a duda már dehogy is nekünk nő, hanem a Kercsáknak nő, meg a Csillagszeműnek, meg a ki tudja még kinek nő. A nylon nadrág zacskós tejfelirattal már nem az erkölcsi hanyatlás, inkább az őrület jele. Díszcsatot is biggyesztenek rá pirosra festett pingponglabdából. Teljes zacskó nadrágban és twist pulóverben pompáznak valamikori szerelmeink. A lelki torzuláshoz a viháncoló jókedv önfeledtsége párosul, a titkot tudok boldog gőgje. Útjukra bocsátottuk őket a kárhozatba, lepra társaság. Belestem a zánkai lánysátor ablakán. Tausz úgy zavart el onnan ordinári szavakat kiabálva, mint valami kártevő állatkát, véglényt, aki a felsőbbrendű civilizáció közelébe merészkedett. Pedig hogy dédelgettük őket alsóban? Mennyasszony, vőlegény, körben áll egy kislányka. És a szerelem sorok. Hát igen, a római pápa is tévedhet. Apropó, bemondta a rádió, hogy a pápa megtiltotta a papoknak az ökölvívást. Akkor eddig engedte? Rászámoltak a pápára? Megsorozom a bíborosomat? A szerelem soron rendszeres időnként változtatni illett. Mert aki nem csereberélte a neveket, ízléstelenséget követett el, hamisság, betegesség, mániákus szerelmesség gyanújába keveredett, de a változásokat csak szubtilis eszközökkel volt ajánlatos érzékeltetni. Mert az aktuális szerelemsor teljes nyilvánosságra jutása, függetlenül a benne szereplő nevektől és azok sorrendjétől, kínos és megszégyenítő lelepleződésnek számít. Egyes adatokat óvatosan kiszolgáltat, bizonyos híreket megszellőztet, most a Kiskati nekem a harmadik, hogy jelezd a szerelmi életedben zajló dinamikus változásokat, hogy ne keveredj monomániás szerelmesség gyanújába. Ezeket az infókat be lehet cserélni más infókra. Lehet zsarolni, meglepetést okozni, intrikálni, egyáltalán a szövevényes érzéki viszonyok életteli világában való tevékeny és erőtől duzzadó részvételt bizonyítani.
A szerelemsor olyan változó titkos kód, ami az osztályvezető rétegéhez való tartozást és az azon belüli változó pozíciókat szimbolizálja. Gyulai Miki vagy Méhes Tibor nem is ábrándozhat arról, hogy valaha az életben szerelem sora lesz, hogy szerelmi vonzalmuk ABC-je, ha egyáltalán van ilyen, részt vehet a hivatalos szerelemsorok kusza és játékos, más szempontból véresen komoly és zárt rendszerben bonyolódó hatalmi politikájában. És eszükbe sem jut, hogy a diszkrimináció ellen berzenkedjenek, mint ahogy a felső 10 000 beltagjai sem lázadoznak az ősi szabály ellen, hogy a mindenkori fővezér első helyezettje, főszerelme, amennyiben éppen publikus, nem szerepelhet másnál első helyen, mert ha igen, az párbaj kihívásnak számít, és durva megtorlást von maga után. Hajdú Ági csak az enyémé. Horváth Zsókának nem nő ki a melle. Kiesik a Matrixból. Hajdú Ági átköltözött Budára. Beregi meg a Kiskati lettek a legjobb nők. De mire a legjobb nők lettek, a Beregi meg a Kiskati, a két fénypofa, furcsa szokásnak kezdtek hódolni. Mastroianni képet vettek a trafikban, és ráírták, imádlak. De még azon a héten belehabarodtak a Somogyvári Rudolfba is, és fölmerült a kérdés, hogy a Beregi Zsuzsinak legyen a férje a Marcello Mastroianni, és a Kiskatinak a Somogyvári Rudolf, vagy fordítva. A Marcello Mastroianni lesz a Kiskatié, a Beregi Zsuzsié meg a Somogyvári Rudolf. Azt kiabálták, hülye, ficsa, pukkadj meg, és egész délután nem szóltak egymáshoz. Egy fiú sose mondaná, hogy pukkadj meg. Az se szívesen, hogy lezser. Lezser. El kell ismerni, új idők szele érződik a lezser szóban. Futurisztikus üzenet. Lezser. A jövő immár a jelen kapuit döngeti. Elkezdődött a jövő. Pubertálsz, mámorító. A térden zsebes kovbojnadrág még csak óvatos tiltakozás a felnőttek fafejűsége ellen. Ám a miniszoknya, a mértékét betöltő és azon túlcsorduló idő aljas csele, a röhögő apokalipszis. Itt a jövő, zabáljátok! A fémkukát műanyagra cserélik, a lejtős biliárdból flipper lesz, a Földön járó csillagok című vetélkedőben bevezetik a világító eredményjelző táblát. Bácsi néni elárulja anyámnak, hogy ő bizony, ha öltözik, kikapcsolja a tévét, vagy átmegy a másik szobába, őtet ne bámulja a savanyú Jóska azokkal a gülű szemeivel. Lát de, kontrasztos a kép, mondja a lemberdzsekes szomszéd, és megcsavarja a rózsaszínba kerít gombot. Fóliáznak a híradóban, felrobbant a háborúból maradt gyutacs, bravúros motorozás az oroszlánok között. Mongol ajándéktevék érkeztek, Zenóbia az édesanyjával. Hosszabbodik a szoknya, midi, maxi, de legalább a harisnya kultusznak befellegzett. A naívak és gyanútlanok megkockáztatják, hogy a divatnak, mint olyannak ezennel vége. Mert minden forma, szín, anyag, minden variáns megvolt, de a régmúlt, rozsdásnak, avitnak és elfeledettnek hit nehéz fegyverei nagyon is hatékonynak bizonyulnak a jövő izmos kezében. Például Bubi Gallér. Azok a lányok is népszerűvé válhattak, akik nem kerültek rá a szerelem sorokra. Kunági hangszert tanult. Szent Iványi Beáról kiderült, hogy verset ír. Két verset írt a Szent Iványi Bea. Egyet a betűkről, egyet a tavaszról. Szent Iványi Bea másmilyen verseket írt, mint a Hegyi Pista bácsi. Hegyi Pista bácsi véletlenül sem írt volna verset a betűkről vagy a tavaszról. Szent Iványi Bea viszont véletlenül sem írta volna a verse végére, hogy én, Szent Iványi Bea, bizisten itt vagyok. Az is igaz, ebben hasonlítottak, hogy egyikük sem választott volna egy kölyál jelentést a vers információs bázisául, mint Lemúr Miki. Attól a perctől kezdve, hogy verset írt a tavaszról meg a betűkről, Szent Iványi Beát vallásos tisztelet övezte. Nem örült neki. Szégyelte, hogy verset írt a betűkről meg a tavaszról. Szülei elmondták Klári néninek, hogy a Bea verset ír, és Beának a tavaszt is meg a betűket is fel kellett olvasni a osztályfőnöki órán. A tavasz. Jól beleizzadt, és nem írt többé verset Szent Iványi Bea. Lemúr Miki másnap elémtette élete első versét. Címe: Milyen a közértben a hús? A közértben a hús elszíneződött,
rosszul kivéreztetett, beszáradt, kérges, szennyezett, nyálkás, ragadós felületű, havas, penészes, füllett, poshat, dohos, üregeket tartalmazó, széteső, leveteresztő, nyálkás, lepedékes, kenőcsös, megrágott, szőrös, sörtés, kormos, atkáktól fertőzött, gennyes gócokat vagy mirigyeket tartalmazó, kukacos, porcogós. Egy szóval, milyen a közérben a hús? Finya. 10:10. Ilyenkor már tilos a porolás. Bácsi néni felszólt, tessen kérem azonnal abba hagyni. Bácsit elvitte a szíve. Bácsi néni maradt a házmester. Szétosztja reggel a tejet. Hófehér üveg a küszöbön, kék alumínium kupakkal. 10:15. Sikoltozás, rohangálás, szirénázó rendőrautó. A 4. emelet 47-ben ismeretlen tettesek bestiális módon kioltották Jellemes Lajosné nyugdíjas életét. A következő években az ellenzékiség sajátos egyedüli és első kifejeződése Magyarországon, hamiskás vagy gúnyos mosoly kíséretében a rendőrség tehetetlenségének okát firtatni a Balaton utcai rablógyilkosság ügyében. A Kékfény műsorvezetője, Szabó László, napi 2 doboz Philip Morris szívott, az árából egy munkás család simán megélt volna. A Balaton utcai gyilkosság fogalommá vált, mint Gagarin őrnagy az űrben, csak ellenkező hangulati töltéssel. A Balaton utcát később átkeresztelték Pálffy György utcára. Pálffy György kommunista volt. Megölték a kommunisták, és elnevezték róla Balaton utcát, mert a Balaton utca a kommunista rendőrség tehetetlenségére emlékeztetett. Pálffy György viszont a hatékonyságára, mely utóbbi viszont akkorra engedékenységgé és megbocsátássá nemesült. Miután bácsit elvitte a szíve, bácsi néni albérlőt vett a kis szobába. Vele végeztette a szemetelést. Csak bácsi néninek volt kulcsa a lifthez, mindenkit fel kellett kísérnie. Nem volt ajánlatos túlzásba vinni a liftezgetést. A lakóbizottság megszavazta, hogy vasárnap délután nem kell lifteznie, kimehet a temetőbe bácsihoz. Kilógatták a liftkulcsot a lépcsőházban, de csak a házban lakó nagykorúak használhatták. Lehet, hogy itt, ezen a ponton kapott léket a kommunizmus büszke hajója? Az biztos, hogy Jellemes Lajosné sorsa ekkor pecsételődött meg, mert a rabló a lift segítségével jutott fel a 4. észrevétlenül. Sokat beszélgettem apámmal a Balaton utcai gyilkosságról. A gyilkos köztünk él. Szembe jön az utcán. Nem ismerjük fel. Rémületes. Jellemes Lajosné nyugdíjas halála után néhány nappal újabb véres esemény borzolta fel a kedélyeket. A Balaton utcai gyilkossággal ellentétben a Kennedy gyilkosságot szabályosan filmre vették. Sok száz rendőr figyelte a terepet, mégis. Varga József a tévében heurisztikus erejű cáfolatát adta a magányos tettes teóriájának. Mindkét ügyet sűrű homály fette, de a dolgok igazságtevő természete szerint előbb-utóbb horogra akadnak a gonosztevők. Bácsi néni kommunista volt. A házmesterség bizalmi állás. Kommunista volt muszájból. De nem feltétlenül kommunisták ölték meg a lakóját, Jellemes Lajosnét, és még kevésbé valószínű, hogy ő maga ölte volna meg, mint ahogy Pálffy Györgyöt viszont bizonyítottan és bevallottan a kommunisták ölték meg, pedig ő nem is muszájból volt kommunista. Persze, kérdés, mi a muszáj? Varga József fanyar kommentárban érzékeltette, hogy az USA olyan ország, ahol a finánctőkével összefonódott kábítószeres maffia hidegre teszi az elnököt és rákeni Fidelre. A végén még Jack Ruby is fűbe harapott, hát nem különös? Varga Józsefet savanyú Jóskának becézték. Lóarca volt, lusta szemhéja, beszéd közben élére állított könyvön nyugtatta kezét. 3 millió magyar háziasszony volt halálosan szerelmes Varga Józsefbe, 2 millió Kós Jánosba,
1 000 000 Kádár Jánosba, viszont mindegyik Kovalik Károlyba. Szabó Lászlóba senki sem volt szerelmes, talán ezért is dohányozta Toprongyá a tüdejét. Mikor Varga József nyomatékot adott a mondandójának, fölemelte lapát kezét, ujjait póklábakként a nézők felé feszítette, majd szimpadiasan visszaejtette a fekete könyvborítóra. Apám biztosított róla, hogy előbb-utóbb kipattan az ügy, de legalábbis kiszivárog, az igazságra fény derül. De mi van akkor, ha nem? Elkezdtem várni az igazság pillanatát, teltek múltak az évek, évtizedek, évszázadok. Végre megnyitották a titkos dossziékat. De egyáltalán nem pattad ki az igazság, és szivárogni is csak annyi szivárgott ki belőle, hogy Oswald pokoli szerencsével találta el az elnököt, mert a rekonstruálás során a mesterlövészeknek egyszer sem sikerült. Mellé trafáltak. Igaz, nem fohászkodtak Fidel Castrohoz. A mű Kennedy megúszta. Oswaldot, a kommunistát, Pálfi György elvtársát nem a kommunisták, hanem egy hamis kártyás, Jack Ruby lőtte ki, ami nem biztos, hogy ugyanaz, de a végeredmény szempontjából mindegy. Ma már senkinek sem érdeke a hallgatás, de nincs, aki beszéljen. A kiszivárgott féligasságok összemosódnak. Mindennek az ellenkezője is igaz. A 70-es évek paradigmatikus bűncselekménye, a Hungária körúti postarablás elhalványította a Balaton utcai rablógyilkosság emlékét. A közvélemény ekkor már nem egyszerűen a rendőrség tehetetlenségén háborgott, hanem annak a pikáns gyanújának adott hangot, hogy a véres bűncselekményt maguk a rendőrök követték el. Szabó László főcsővezető napi 3, havi közel 100 doboz Philip Morris cívott, egy tejkombinát menzájának napi költségvetése. Elterjedt a gonosz pletyka, hogy kettős életű rendőr tisztek lőtték tarkón a postás kisasszonyokat. A kékfény szórakozott diszpécsere élőben kapcsolt egy ismeretlen telefonálót, aki az ország nagy nyilvánossága előtt vonta kérdőre Szabó Lászlót a rendőri ködösítés ügyében. És a rettegett inkvizítort, a pöfékelő hóhért először láttuk hebegni. A rendőrség ködösít. Apám lefasisztázta a telefonálót. Szabó gyorsan átváltott a következő témára. Erkölcsi torzszülöttnek nevezett egy zokogó kisnyugdíjast, aki a sufniban szobáztatott, hogy mozgássérült gyermekét gyógyítassa. Óva intett a nézőket, hogy bedőljenek a gátlástalan öregember hatásvadász könnyeinek. Lányaink ezreit taszította a végleges züllés mocsarába. Az ellenség nem alszik, hanem állarcot ölt. A lincs hangulat tovább fokozódott a krónikus blitzelő ikoncsempésznél. A szatírt Szabó mindig a végére hagyta. Bácsi néni nem szerette a női albérlőket, mert azok mosnak is. Bácsi-bácsi utolsó ténykedése, mielőtt elvitte a szíve, levelet írt a Lottó igazgatóságnak. Tisztelt Lottó igazgatóság! Én, 72 éves ember, részemről ünnepélyesen kijelentem, és becsület szavamat adom, hogy bármennyit nyerek április hónapban a lottón, annak 50%-át, azaz a felét, felajánlom a hős vietnámi harcos elvtársak részére, és az összeget már nem is veszem fel, hanem rögtön átutalom nekik. Maradok tisztelettel, bácsi, bácsi. A jeges ár meghágta a töltést, és nagy recsegés ropogás közepette legyalulta a nyárfa erdőt. Mint a közeledő ágyúk dőreje 44-ben. Nem lehetett kikapcsolni a közvilágítást. Este kigyulladtak a fények, mutatták a vizen, hol volt a Táncsics utca. Az ordasdűlő északi fertáján látszott még néhány ház. Különben csak a kémények sora, meg az égő lámpák, meg az alkony. Maglódi Pityu bácsi arra ébredt, hogy nem hallja a kutyát. És valahogy olyan kancsalul jön be a fény az ablakon. Azt álmodta, hogy egy fekete ládában fekve ki kell nyitnia egy esernyőt. Sosem volt esernyője, minek? Megszáradsz, kibírod. Bolond! Bolond! Semmi. Hol a csizmám, bassza meg? Maglódi bácsi sokáig nézte a rezgő holdat két példányban. Egyik fönt az égen, a helyén, a másik lent a vizen.
ahol se holdnak, se víznek nem kéne lennie. A bugykos után nyúlt. Na, komám, most aztán vagy megtanulsz repülni, vagy... Kiállt a ház elé, immár a folyópartra, és nézte, mit visz a víz. Lovat vitt a víz, felfúvódott tehenet, de nem csak azt, hanem, lásd csodát, egy esernyőt is vitt a víz, és az esernyő ringó öbléből, mint egy nagy, fekete kagylóból, sárga kis csibék tekingette kifelé. Pompásan utazunk, Pityubá, jöjjön maga is, nem kell ám félni. Meghibbantam. A kerítés végénél a hold és a lámpák lidérces fényében felbukkant egy motorcsónak, meg egy rohamcsónak. Katonák szálltak ki a rocsóból, meg a mocsóból, és megragadták a kicsit álmélkodó, majd haragosan rukkapáló, ám mindenképpen nagyon részeg Pityu bácsit. Azzal fenyegetőztek, hogyha a Pityu bácsi úgymond gizdáskodik, és továbbra is azt ordítja telitorokból, hogy mindenkit kivégeztetek, akkor nem veszkődnek vele tovább, homokzsákba gyömöszölik és beépítik a védőgátba. A katonai sátorban egy orvos hajolt Pityubá fölé, és értesítették Maglódi Vera budapesti napközis tanárnőt, hogy az apja delirál. De mire Maglódi Vera budapesti napközis tanárnő megérkezett, az apja már egyáltalában nem delirált, hanem éppenséggel rá akart gyújtani, pálinkát követelt, és azonnal vissza akart menni, hogy megkeresse a bolondot. Pityu bácsi minden kutyáját bolondnak hívta. A dömperek forgása hatalmas kátyúkat vájt a földbe. A pesti árvíz vidám operett világ, a kettes villamos helyén bohókás alkalmi fürdőzők a rakparton. A Belojannis utcában az első emeletről horgásznak a lakók. A Bécs felé tartó szárnyas hajón, amely mintha összezsugorodott volna a hatalmas víz közepén, iciri-piciri utasok integetnek pálcika kezükkel. Buzgárok törnek fel a Margit-szigeti nagyszállónál. A belvíz elönti a sportuszodát is. A mentőbrigád tutaja a nagymedence fölött, karneváli hangulat, Velence. A természet érezteti hatalmát, megtréfálja az embert, de az ember érti a tréfát. Munkából hazainduló, atlétatrikós fiatal emberek hógolyóznak hahotázva egy júniusi délután a Csepeli Hév megállóban. A közlekedési katasztrófák már nem olyan mókásak. Kitolat a vonat a nyugatiból. Dunába zuhan a locsolókocsi. A természet és a közlekedés hajlamos rá, hogy kataklizmákban fejezze ki magát. Borzadozni mégiscsak a nyugatnémet szuperkémmel lehet a legjobban, aki haditechnika lopási kísérletének tanúit sarlóval feldarabolta és eladta a Berlin étterem szakácsának. Már akkor felfigyeltek rá az ébernyomozó hatóságok, kalandjai felügyelő és a Hód névre hallgató szuperkémelhárító tiszt, mikor egyszerű turistaként átlépte a határt Hegyeshalomnál. Hód árnyékként követte, és egy Kántor nevű kutya segítségével kiszimatolta, hogy a lopótök, ez volt a kém kalandjai felügyelő által adott fantázia neve, a húskombinált hűtőházában barikádozta el magát. Rettenetes kézitusa után letépik róla a maszkot, és kiderül, hogy lopótök valójában Kádár János, aki így módon tette próbára emberei rátermettségét. És a Berlin étteremben eredeti, valóságos, igazi őzragut szolgáltak fel, nem emberbe csináltat. Kádár kiküldte az őröket, és leült Hóddal sakkozni. Ez régi, kedves szokása volt a Kádárnak, még a mozgalmi időkből, mikor vájárként dolgozott egy kelengyeboltban, hogy kiküldi az őrt, Hód szívósan védekezik, és mikor a főtitkár azzal az elkoptatott rigmussal próbálja lealázni, hogy huszára szélen a sakkozóra szégyen, arcába vágja szabadság, szerelem, E2 kell nekem. Kádár vicsorogva letépi magáról a második maszkot, és kiderül, hogy mégse őzragú volt a vacsora, hanem mégiscsak emberbe csinált. Lopótök a fekete királynőt Hód bordái közé csumázza és elinal, de rajta veszít. Mert mikor az igazi echte, ő így mondja, Kádár ellen készít elő merényletet, immár apró Antal cserzett állarcában, kalandjai felügyelő keze abroncsként szorul a csuklójára, és földre hull a gyilkos fegyver, egy hangtompító szíjáj és tukker, ami annyi egyszerű gondolkodású magyar munkásembernek oltotta ki az életét. Aki hallgatások során megtörik, bevallja, hogy Magyarország esküdt ellensége.
A síralomházban fejest ugrik az emeletes ágyról, mint az a korábbi, szerencsésebb CIA-i ügynök, aki így úszta meg a kivégzést 56-ban, és ma a svájci Alpokban síoktató. Az akasztás után derül ki, hogy kalandjai felügyelő valójában az áruhás Kádár, aki tehát már a sakkpartinál sejtette, hogy a másik Kádár nem lehet az igazi echte Kádár, mert ő az igazi echte Kádár. De nem akart Hübele Balázs módjára cselekedni. Előbb-utóbb úgy is kibújik a szög a zsákból. Mondjuk ez Hód életébe került, sajnos. Fekszem az ágyban, a szent agónia fogja. Ferde fénysáv a paplanon, nyitott könyv, víz, gyógyszerek, Walkman. Elfogy a múlt, könnyű a halál. Teljes életet éltem. Bejön a lány, hogy langyos, száraz tenyerét homlokomhoz érintse. A múlt képei közt való élvetek kurkászás helyett úgy döntök, hogy ez az egész csak egy rossz álom. Nem sokára felébredek. Mellettem piheg a rám. De melyik is? Nem szerettem senkit. Elalvási puszinál belestem anyunak. Emlékezhet-e egy gyerek álmában arra, hogy majdani halála pillanatában múltbeli önmagáról fantáziál? Ha nincs itt senki, rosszul csináltam. Egyszer a Tausz Jutkát mindenki szeme láttára felpofoztam. Téptem a haját, hagyja abba, mit képzel, belém nem lehet csak úgy szerelmes, nem engedem. Anyajegy a homlokán, barna kitüremkedés a bőrön. Az is iszonyú, hogy mondjuk ahhoz hozzáérni. Rálököm a kukára, elcsúszik, lucskosan bőgni kezd. Sípol a vérráspoly. Azt képzelte, hogy egy frissen öltöztetett, illemtudó baba, akivel még nem játszott senki. Illatos és megérinthetetlen. De a lépcsőházban a bütyök várta, kiráglak a bugyitból, te! És akkor arra az elhatározásra jutott, hogy vagy felakasztja magát, vagy belém szeret halálosan. Lábamra kúszik a fény. Pipaszár. Így hívtam mindig viccesen, mert öniróniában nagy voltam. Nem sokára gonosz kis őrangyalom furujázza rajta az illszilenciót. Azért lettem író, mert féltem, hogy mások kövérek. A fájást érzékelő idegdúc még mindig józanul, célszerűen működik. Oda kell visszahúzódni a funkció közömbösségébe. Nem sokat mocorogni. Teve alakú repedés a plafonon. Kispárnával szúnyogra lőttem sok-sok évvel ezelőtt. Idill, kétségtelen. A múlt képei, a szép emlékek többnyire egy nagy berúgáshoz kapcsolódnak. Aztán felébredni, gyorsan bekapni néhány előre kikészített kolbászos katonát, 7:30-kor vár a Frici a stollársarkán, és nincs még meg a nyelvtanom. Hamarosan kisöcsi lettem balonpantallóban. Tausz Jutka a hosszú hajú krapekjával a Beat Klubban csörög. Szégyen, megvetés, felejtés. Ugyanezek a szériák, remény, gyönyör, szégyen, megvetés, felejtés. A felejtésekbe betokosodva leszel halhatatlan. Mintha egy fekete spulniról tekernék le az áttetsző szálat. Délután Inotai doktornő, az utolsó liaison, fecsivel matat a fenekemen. Mogorva, rögtön kéri a lét. Így van ez jól, ezt érdemlem, ez dukál. Nem lettem szentimentális. Szívem hidegen forog, néhány távoli szerv emlékezik tétován a lehetséges és langyos érzelmekre. Üresen lepergő pillanatok befejezett sora. Ha nagyon fáj, vinnyogni nem illik. A repedés a plafonon felszakított seb. Ordítsak. Langyos, hűséges tenyér az arcomon, a kar lágy vonala, finom sejmek. Nincs ott semmi. A hang hosszan letapad, tátogok, egy hal, hogy végre kiszakadjon. Barna pötty a homlok közepén, izzadt arcomhoz szorítja arcát,
ugyanazt ismétli. Akkor is, most is, mindig, örökké. Elkezdtem írni a híres embereket és az osztálytársakat, hogy tudjam, ha lelövik őket. U Tant nevében az U jellegzetes burmai jelölése a 40 éven felülinek. Legjobb barátja U Nu, azaz öreg Nu, Burma híres miniszterelnöke. Furceva a Su népművelési minisztere. Pályafutását a bolsevicska gyárban kezdte, mint szövőnő. Aztán a légi flottához került, bár igazából a tenger vonzotta, a cirkálók. Mozgalmi érésének következő szakaszában 600 matrózt tartott állandó készenlétben. Csombe, Mobutu talpnyalója. 10 millió csikkaszt megzsarolják, így lesz belga kém. Fidel Castro. Egyszer Batista, a véreskező diktátor egy falusi iskolában felemelt egy kisfiút, és így szólt hozzá. Kuba jövője a hozzád hasonló ifjak kezében van. Batista ezúttal nem tévedett. Hoover, FBI főnök, kedvenc kifejezése, belső felforgatás. Ő terjeszti el az új lenyomatokat. Luigi Longo, látta Lenint élőben. Szigorúak voltak a konspiráció szabályai. Őt viszont senki sem látta élőben. Mikor kitört a háború, a fronton termett, hogy az első sorokban harcoljon. Akkor látták őt élőben. Mobutu, a belga titkos rendőrség ügynöke. Bejelenti, hogy 5 éven keresztül ő lesz Kongó elnöke. Talpnyalója Csombe. Nikolaje Ceausescu. Börtönévei során meleg baráti kapcsolatba kerül a veteránokkal, és mikor egyesül a két munkáspárt magja, póttaggá választják. Fan Van Dong, mandarinnak születik. 7 évet tölt a Halálszigetén, majd bekapcsolódik a munkás mozgalomba. Fejszál, Saud herceg. A régi típusú konok kényúr az olajkutak terhére felvett előleget háremének mértéktelen felduzzasztására fordítja, mire az ulemák tanácsa Fejszál herceget nevezi ki az ország uralkodójává. Chiang Kai-shek. Fél szívvel működik együtt a Kuomintang baloldalával. Engedelmes eszköz. Grecskó marsal, világszerte elismert hadvezér. Barátja Konyev marsal. Együtt mulatnak, együtt harcolnak Konyevvel. Julius Nyenyere, a zanaki törzs egyszerű sarja begyalogol a városba. Pártot szervez, és egyesíti Zanzibár Tanganyikával, Tanzánia néven. Johannes Virolainen, tagba szakadt szőke óriás, szenvedélyesen szerelmes a mezőgazdaságba. Kenyatta Jomo, neve azt jelenti égő lándzsa. Földrészméretekben gondolkodik. A megrémült angol gyarmatosítók azzal a koholt váddal veszik őrizetbe, hogy Mau Mau névvel titkos bukméker irodát tart fönn Kikuyu földön. Aldo Moro. Finomabb római szalonokban azt játsszák, hogy felolvasnak Moro beszédeiből egy nyakatekert részt, és a jelenlévőknek ki kell bogozniuk, mi a kérdésről a szónok valódi véleménye. Skrofulák Tibi. Árnyékban élő nyúlagyú hebefrén. Gyászszegély a köröm alatt. Csimbókokban lógó haj, vigyorog, mint a vadalma. Néhai Csesznegit idézi a feleleteivel. Ludas Matyi számba vette anyja lábait. A vékony munkás réteg egyre vastagodott. Asztrik apát felkente Szent Istvánt a trónra. Mazányi Mónika, vidékiesség, csöndes cseléd alázat, unalom. A nevetségesség és mellőzöttség sötét bugyra. Nyolcadikban kinövi szemüvegét, kitelik, megszépül. Mazányi a femme fatale. De már késő, nincs idő. Bójai Feri. Szórakozottságból telehímzi az ellenőrzőjét ötösökkel. Azt hazudja, elvesztette. Onnantól kettős könyvelés. Nagybátyja Klosár Párizsban. Tarnai József bukott gyerek, megfagyva érkezik. Óraközben állatokat rajzol hangulati alapon. Üvegharangban él, tűvel szurkálja kisöccsét, csak telefonon vagy messziről hajlandó beszélni. Nyaka hátul csupa tinta. Senki sem figyelmezteti, nem tartozik ide. Mária néni felszólítja és megdicséri a helyes válaszért, pedig csak hallgat. Lélektani módszer. Töltőtollal elefántot tetovál a lekötözött szomszéd Gyurika hátára hangulati alapon. Javítóintézet. Diszidál a család. Nem hallunk többé róla.
Dormán Enikő jelentést ír az úttörőszobában, egyik hajfonata a vállán, másik az őrsi naplóra hull. Festmények a falon. Scsipakov először szánt magáén a béres, a jelképes csőszkunyhó és Kántorede mezitlábasok a csasziban. Kedves Berta csapatvezető néni, őrsvezetőnk magatartása az utóbbi időben gyökeres változáson ment keresztül. Évelején jól végezte dolgát, hívott őrsgyűlésre régi úttörőt a kerületből, őspajtást, de mostanra megszelesedett. Mezitláb jön be tornaóráról, és azt kiáltja, hol a csukám, habsikáim. Mezőgazdasági munkán henyél, lemarad a szüretelésben. A vonatindító tárcsáját palacsinta sütőnek nevezi. A legutóbbi őrsit úgy nyitotta meg, őszinteségi rohamában, hogy előre fel a WC-tetőre, és meg akarta szavaztatni, hogy indítsuk be a munkás őrs riadó láncát hamis parancsal. Új őrsi indulónak a következő vers Berta csapatvezető néni által való megzenésítését javasolta. Egy kerek erdőben puff, szarkák verekedtek puff, szarkamatyi meghallotta puff, szúnyoglábát kirántotta puff, bagolyt küldtek orvosér puff, míg a bagoly ballagott puff, szúnyog néni megfagyott puff. Hozzáteszem, a puffokat ő találta ki. Mindent az őrsvezető helyettessel, Dormán Enikővel, azaz én velem végeztet. Elesett őrs vagyunk, mely etikai értelemben a megsemmisülés felé hanyatlik. Rajzászlónk tisztaságát mindössze 27 pontra értékelték. Lemúr Miklós, a paraszt őrs megszelesedett vezetője, a szomszédos könyvtárszobában éppen egy érdekes cikket olvas a fiúk évkönyvében a hidak statikájáról. A falun itt is festmények. Resetnyikov ismét kettes. Egy másikon rongyos gyerekek csorba bögrével ingyen levesért tülekednek a csarnok előtt. Valamint egy teljes alakos József Attila, akiről azt mesélte Olgi néni, hogy 39-es lába volt, de 43-as gombos betétes lakcipőben kellett járnia. Ha a parasztőrs egyszerre ugrálna a folyosón, gondolta Lemúr Miklós, leszakadna az emelet. Összedőleszteni a sulit. Lemúr Miklós utolsó őrsvezetői ténykedése, mielőtt Klári néni célirányos ösztökélésére őszintén feltárta vívódásait, és visszahullott a nótafák és zászlótartók közlegényi televényébe, a mókamesteri tisztség létrehozása volt. Az újonnan választott mókamester, vagyis maga Lemúr Miklós első indítványa szintén egy új őrsi tisztség létrehozása volt. Őrsi kivégző osztag parancsnok. Tudod, mi a véleményem rólad? Mondta Dormán Enikő. Hogy szétzülleszted a mozgalmat. Nem züllesztem szét a mozgalmat, válaszolta Lemúr Miki, mert egy napon születtem Majakovszkijjal. A tisztségválasztáson fejetlen kavarodás. Ki legyen az őrsi hírszerző, nótafa, twistfa, tejfelelős, hiányzó felelős, jó tanulás felelős, hulladékgyűjtő felelős, iskola virágosítási felelős. Témákban Dormán kifogyhatatlan. Aktíva ellátás, őrsi kohézió, utcaügyelet. Következő napi rendi pont, Navratil szégyent hozott a parasztőrsre. Navratil puskázott. Jellegtelen tanuló, kirívó öltözékben. Elveszünk tőle egy magatartáskártyát. Nem az első eset. Társadalmi munkán kijelentette, kapálják a krumplit azok, akik kitalálták. Rosszul állunk a pontversenyben. Első a munkás, második az értelmiségi őrs, harmadik a paraszt. Eredetileg munkás paraszt őrsöt akartunk Kukorica Jancsiból, de a középső padsorban több a jó tanuló, ők lettek a munkás őrs, mi meg a paraszt. Volt még, hogy kommunizmus őrs, meg osztály nélküli társadalom őrs, Berta néni nem engedte. A november 7-i iskolai ünnepségen, mikor a Szent Iványi Bea azt szavalta, hogy és aláhull a kétfejű sas, őrsünk egyik tagja, Bójai Feri, bemondta a szuszfájrontot. Más szóval elájult. Lerogyott, kivitték. Végül is nem telt róla. Mostantól Mihin hadnagy sírját fogjuk gondozni a kerepesi temetőben. Azért esett Mihin hadnagyra a választás, mert láttuk a síroda fényképét, és megbolygatta érzelmi világunkat, hogy arcának vidám kifejezése milyen ellentétben áll azzal, hogy meghalt. Ez egy szovjet katona, úgy hívják, hogy Kosztya, testvérekkel együtt szabadságunk hozta.
Vendégül látjuk Jelizaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtársnénit, Mihi hadnagy nővérét. Bricker nénit meghatotta Pest felszabadulásának hangszórón keresztüli ünneplése, és kiderült, hogy személyesen ismeri J.B. Levitánt, a moszkvai rádió világhírű bemondóját. Jelizaveta Alekszandrovna Bricker szovjet elvtárs nővérnéni időskora ellenére benne volt a legkülönbözőbb csintemésekben. Mikor tudomást szerzett felajánlásunkról, hogy a pákozdi csata emlékére 40 kiló száraz kenyérből kisképernyős televíziót vásárolunk a patronáló szerv nyugdíjas otthonába, Műm 14, lemondott az ankétról a golyós csapádgyárban, és elvállalta az őrködést a Stollár Béla utca sarkán, ahol a hulladékot tároltuk a mérlegelésig. Ott állt Bricker néni inkognitóban a pincelejáró előtt, és hálás volt, hogy újraélheti az illegalitás éveit. Bricker néni segítségével megismerkedtünk V.I. Goblein elvtársnővel is, valamint Madár elvtárssal, akik együtt vettek részt Budapest felszabadításában. Vált válhoz vetve harcoltak a gyilkos pergőtűzben Goblein és Madár. Bricker, szovjet elvtárs nővér és nagymama néni elhozta magával kisunokáját, a 8 éves lónyát is. Lónya szalamandrát fogott a budai hegyekben. Eltette spirituszba, hazavitte. De nem bírta ki, órán körbeadta, és az amúgy jelesrendű, jó magaviseletű diák magyar gyíkért intőt kapott. Később levelet írt a parasztörsnek, megemberelte magát, űrhajós lesz, csókol mindenkit, lónya. Berta csapatvezető néni az esti zászló levonásnál 4 rendetlen kispajtást megdorgál, mert csendes pihenőben elhagyták körletüket, s necire horgáztak bottal. Drámai hangon sorolja a neveket. Rónai László, Sabján László, Gara László. Ekkor már az egész kállai csapat hegyezi fülét, a szúnyogok elnémulnak, a napkorong odatapad a kíváncsi döbbenettől a badacsony oldalához, és folytatja Berta néni, de megremeg a hangja, és... László Endre. Röhög a tábor. A bűnösök hősökké avanzsálnak. Harsan a kürtszó, ki az ágyból, frissen, mosolyogva kezdjük a napot. A későnkelőket gúnyos taps fogadja. Egész napos kirándulás, akadályverseny. Libasorban vonulunk, veszélyben a helyezés. Pajtások. Szegény, őzgidának nagyon fáj a lába. Részesítsétek elsősegében. A meglepetéseket hozzátok magatokkal, és ne feledjétek, a néphadsereg a mi hadseregünk. Lepényevő verseny? Már leharaptam volna a középdöntő 1 forintosát, de Navratil az arcomba tenyerelt, és mikor Mária néni megpuszilt, lekváros lett az orra. Slambucos kondérba zöld hernyó potyog az eperfáról. Itt volt elrejtve a kállai Éva csapat zászló, rohadt friccek, csak az esőben össze kellett csomagolni. Mutatja Berta néni a csomagot, körbeálljuk a szemerkélő esőben, és darra fakadunk, míg jön az Ikarusz. Pompásan buszozunk. Őrsi portja. Az alsógödi MHS telep felől friss énekszót sodor felénk a szél. Összekovácsolódunk a csillagtúrán egy terjedelmes vidéki alapszervvel. A helyes válasz? Ságvári átoperálta arcát, és lelőtte a cukrászdában a detektíveket. Jó Gabi készítette a ládikát, amiben a szihalmi iparőrs egy szihalom határából vett őrsi rögöt küldött Csillebércre. Zöld katonai helikopterek a kuruc felkelés zászlait húzzák a ködben. Bolgárpajtás jelvényt tűz mellemre. Azóta jó barátom, javítgatja oroszomat. Bugy gatov, légy résen. A letűnőben lévő kispolgári erotika füllet szelleme itt lengedez az új világ épülő intézményei között. Timuristák koreai lány nyakába csimpaszkodnak az ősbükkösben. Beregi szerint a fő timurista Somogyvári Rudolfra hasonlít. Kiskati szerint Marcello Mastroiannira. Akár meg is pukkadhatsz, hülye ficsa, ordítják a sátorban. Vörös nyakkendős ifisták szöges drótot tekernek a fatörzsre, hogy a gonosz macska ne tudjon felmászni a fészekhez. Együtt kajálunk. Kolkaja, mondják. Bedobod uzsonnád a közösbe, sietnek, exportból visszamaradt strandhintákat fognak felszerelni a Kékesi Béla altáborban. A fekete kávé rabjai is megtalálják napi adagjukat. A vörös nyakkendő a munkásság vérrel festett zászlajának darabja. Másra használni, szembekötőnek, zsebkendőnek, törülközőnek, úszónadrágnak, sapkának, térdvédőnek, korbácsnak, szögletzászlónak, szalvétának, borogatásnak, légycsapónak, gyújtózsinórnak szigorúan tilos.
Ki tud szebb hurkot kötni? Gubacsot fűzünk bele hurok helyett. Berta néni betiltja a gubacsot, de a nejlonkendő fölött szemet húny. Engedmény a reakciónak? A táborparancsnoksága nagy táború tőre. Áll a zászló, űrkarnevál, gyarmati ifjúság. A tábortűz vitt jellegének ismertetése. Sátorról sátorra megy a hangulatbrigád. Unokákról a dal nagyapákra marad. Félszemmel Kodály Zoltán bácsit lessük, tetszik-e neki dalunk? Tetszett neki a bohókás csasztuska, jazzt játszottak Tihonovnak, magyar népdalt követelt. Lövés jelezte, hogy elfogták a határsértőt. A pajtások feloldódva kíváncsian jöttek a tisztásra, biztatták az illetőt, nosza, induljon az őrszobára, de gyorsan. Értékeléskor a határőrparancsnok elárulta, hogy az egész határsértés meg volt rendezve. A határsértő nem éppen rokon szenves szerepére egy színjátszó csoportos katonatársuk vállalkozott. Este határőrök tették színessé, feledhetetlenné tábortűzünket. Április 4-én mi zászlóval díszítjük fel otthonunkat, mondta a határőrparancsnok, amit úgy hívunk, laktanya. Szent Iványi Bea elszavalta a tavaszt. Tausz Jutka meg a tábortüzes verset. Jött az este, a nagy alkalom, legszebb lett ő a kultúrműsoron.

Tilos Rádió. A keltakarót hallottátok. Garaci László Pompásan buszozunk című regényének hangjáték feldolgozása. És a jövő hétre maradt még egy kis rész. További jó tilosozást!

0: Mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

1962. február 4-e. 1. 1962. február 4-én reggel 7 órakor mondják, a bolygók az égen ritka helyzetben fognak állni. Napkeltekor a vízöntő jelében a nap mellett ott lesz a Hold, a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz. A hagyomány 7 bolygója egyetlen stelliumban. E kolosszális találkozással pontosan szemben áll az Uránusz és a Plutó, és pontosan 90 foknyira a Neptunusz. Az asztrológusok a helyzethez különböző jóslatokat fűznek, és ezek közül egy sem mondható kedvezőnek. A vízöntő az állatkörnek az a jegye, amelyben világtengelyünk jelenleg áll. Jézus születésétől a 20. század 4. évtizedéig a Föld a halakban tartózkodott. Most, 19,5 év után új világhónapba léptünk át. Az ilyen átlépés mindig válságos volt. Ma is az. Most ez a 62-ben elkövetkező stellium a válságot, mondják, még jobban aláhúzza. Egyesek a reánk váró eseményt az atombombával hozzák kapcsolatba. Mások a helyzetnek messianisztikus jelentőséget tulajdonítanak. Korunk egyik nagy előnye, hogy annyira tele van lappangó borzalommal, hogy az ember bárhová néz, mindenünnen egy-egy apokaliptikus halál nem arcát látja magára meredni. Jóslat van elég. Kétségtelen bizonyítékául annak, hogy mialatt az emberek túlnyomó többsége élete felszínén csak azért látszik loholni, hogy éhen ne haljon és meg ne fagyjon, a mélyben hogyan reszket valamitől, aminek még józanságáról sem volt alkalma meggyőződni. A konstellációk fix időponthoz kötött jóslataival az ember nem lehet elég óvatos. 1962, 64, vagy más várt és rettegett időpont minden valószínűség szerint csődöt mond. Mindig van valami sajnálatra méltó naivitás abban, ha valaki a valóságos történést csak mint látható és látványos események bekövetkezését képes megragadni. Az öntudatlan messiás várás olyan modern változatáról van szó, amely a nyíltan vallott pragmatikus ateista racionalizmussal csodálatos ellentétben áll. Mielőtt a hivatalos tudomány az ember minden élettevékenységét egy állati rassz sajátságaira vezeti vissza, és ezzel az egész létezést papíron kiszámíthatóvá akarja tenni, az emberiség sohasem volt babonásabb, és egy imaginárius világvég lehetőségében hisz. Nem éppen csodálatra méltó. Nem lehet elég keveset élni ahhoz, hogy az ember a bajokon való segítésnek tökéletes időszerűtlenségét ne tapasztalja. Úgy látszik, az ilyen időknek az a sajátsága, hogy nem azoknak enged, akik javítani kívánják, hanem azoknak, akik ténylegesen aláássák. A modern civilizáció gépszövevénye remekül működik, amíg jó idő van.

mihelyt aszály áll be, vagy árvíz van, sokat esik az eső, vagy a hó, kitűnik, hogy az egész elképzelhetetlenül labilis. Inogni kezd, és pedig nem egyik vagy másik részletében, inogni kezd az egész. Az államintézmény is csak jó idő esetén működik. Mihelyt szociális zavar, elégedetlenség, bizalmatlanság lép fel, válságba kerül. Az egész civilizáció normál időben jó. Nem számol azonban a mutációkkal és a katasztrófákkal. Ami pedig a vízöntőbe való átlépéskor, főként pedig a stelliumban fenyeget, az éppen valami ilyen mutáció vagy katasztrófa. Ilyen ki nem számítható aszály vagy árvíz, vagy olyasmi, amivel a civilizáció nem kalkulált, és ezért most egész létében fenyegeti. Mihelyt valaki eddig eljutott asztrológiára, már nincs is szüksége. Részben azért, mert ehhez a tudáshoz való igazi kulcs fölött ma igen kevesen rendelkeznek, és így a jóslatok iránt az ember nem lehet eléggé bizalmatlan, de részben azért is, mert a helyzet asztrológia nélkül is éppen elég világos. Nincsen szükség a hindu kali-yuga elméletére sem, amely azt tanítja, hogy a sötét korszak végső idejében élünk. Ennek tünetei az államok és a társadalmak felbomlása, világháborúk, szociális felfordulások, a morális debakl, felfordulás, ismeretlen betegségek, és az a tény, hogy a társadalomban alig van ember, aki saját helyén áll. Egyik oldalon a felhalmozott vagyon és hatalom, a másikon a tehetetlen szegénység. Vallás szurrogátumok, hamis proféták, és sok más. Az asztrológia, a kali-yuga és hasonló teória a hagyomány magyarázata. Ma pedig mindez hatástalan. És ezekkel a módszerekkel a mi létünk kérdései megoldhatatlanok. Történetünk e fokán, a keresztény ájomban, a tudomány, a szabadság és a személyiség korszakában a hagyomány már érvénytelen. 2. Régebben a fejlődés elméletet nem úgy tanították, mint ma. Folyamatos evolúciót nem tételeztek fel. Úgy látták, hogy sima átmenet a természetben sehol sincs. Az egyes fajok között szemmel látható problematikus hiányok vannak. Ma ezt úgy magyarázzák, hogy a közbelső fajok kivesztek. Nem mondom, ez is kényelmes álláspont. Régebben valamivel intelligensebben azt mondták, hogy minden faj keletkezése hosszú-hosszú ideig felhalmozott erőknek és hosszas készülődésnek ugrásszerű megnyilatkozása. Úgynevezett mutáció. Ehhez képest az élőlények családfáját az egysejtűtől az emberig nem tekintették egységes, összefüggően emelkedő rendszernek. Az ilyesmit nagyon is absztraktnak, doktrinérnek tartották volna. A régiek azt gondolták, hogy voltak hirtelen kiugrások, megelőzések is. Voltak ideiglenes megoldások, sőt kísérletek, voltak hibák és baklövések, kudarcok, és elég nagy számmal voltak visszaesések. Egész sereg fajról azt tanították, hogy ez az embernek retrográd evolúciója. Úgy képzelték el, hogy az emberiség egy része valamely mutáció következtében a többitől elszakadt és visszaesett. És aztán, ahelyett, hogy fejlődési hátrányát behozta volna, egyre jobban lemaradt. Mondjuk úgy visszakanyarodott, és irányát ismét a primitív felé vette. Egyiptomban azt mondták, hogy a pávián, Iránban azt mondták, hogy a kígyó és a hangya leszakadt embercsoport, amely ilyen sokan retúrban, furcsa szédületben visszafordult, és jelenleg retrográd irányban mozog. Ez a kép a modern, gyermekesen mechanikus, sok tekintetben ostoba és unalmas fejlődés elméletnél sokkal szellemesebb és érdekesebb. Nem is szólva arról, hogy mennyivel valószerűbb.
A faj nem állandó tényező, hanem valamely irány felé mozgásban való állandó erőfeszítés. Darwin ebből sejtett valamit. Csak hogy nem minden faj mozog előre, és nem mindegyik mozog ugyanabban az irányban is, egyöntetű időben. Van olyan, amelyik lassan mozog, amelyik hirtelen, sőt, ugrik. Vannak stagnáló fajok. Vannak, amelyek retrográd mozgásban vannak. Ez a sok szimultán idő és irány és cél és mozgás, a mai monoton, egy irányban menetelő, terrorista, imperialista állammal analóg. A modern fejlődés elméletnél komolyabbnak és reálisabbnak látszik. A régieket nem szabad lebecsülni. Mérhetetlenül okos emberek voltak. Sok tekintetben okosabbak, mint mi. Nagy előnyük volt fölöttünk, hogy olyan alkalmakra is gondoltak, amikor az idő nem kifogástalan. Számoltak a mutációkkal és a katasztrófákkal. Tudták, hogy az átlagos időknek átlagos teóriák felelnek meg. Válságos időkben azonban egészen más elméletekre van szükség. Ilyenkor mélyebbre kell nyúlni, és többet kell merni. A baj a nyakunkon van. Lesz, ami lesz. 3. Ha a kozmikus helyzettel kapcsolatban mutációról vagy katasztrófáról van szó, rendesen arra az Atlantisra szoktak hivatkozni, amely állítólag 12 ezer évvel ezelőtt az óceánban egyik napról a másikra elsüllyedt. Atlantis azonban tegnap volt, a világ pedig nem tegnap előtt keletkezett. Amiben a régiek ismét kimagaslottak, az a generozitás, nagy vonalúság, ahogy történetüket mérték. Nem úgy, mint mi, nemzedékekben, legfeljebb századokban, vagyis időmilliméterekben, hanem tágas és levegős távlatokban. Amikor történetről volt szó, az egyiptomi és a hindu és a kínai papoknak volt szívük 100 000 évekről beszélni. Ha az ember a mutációt és annak lehetőségeit megkívánja érteni, a brahmanok történeti perspektíváit minden esetre fel kell vennie. Csak így értheti meg a következőket. Iránban, ha valaki valamilyen individualitás ellen bűnt követett el, vezeklésül kígyókat kellett megölnie. Ha valaki a kollektivitás ellen vétkezett, hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ez volt a penitencia. A rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a kígyó valamikor ember volt, de autokrata, önhitt és önző, kevés, hiú, befolyásolhatatlan és részvétlen, kőszívű, kegyetlen, zárkózott, egocentrikus ember. Egész rassz volt ilyen. Az énről a régiek éppen úgy tudták, ahogy ma tudjuk, hogy tulajdonképpen a matematikai pont. Fikció. Üresség. A semmi. Az én felület. Látszat. Ruha. Fátyol. Maszk. Aki tartósan az én világában él, az ilyen felületté válik. Ezért az egoista hiú és a hiúság merő külsőség. A többitől elszakad. Érzéketlenné válik, ezért dőfös és konok. Belső világa lassan kiürül, és csak az marad meg belőle, ami látszott. Mindössze a fátyol. Egyetlen vonal. A kígyó. Aki középpontjába énjét helyezi, annak középpontja üres. Maszk. És egyetlen vonal. A kígyó, ha szembenézi, pont. Profilból vonal. Ez a pont és ez a vonal az én valódi képe. Valamely mutáció következtében az én ember, ez az autokrata, szívtelen maszk, az emberiségről leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia.
A közösséghez úgysem fűzte semmi. Most egészen magára maradt. Mindez talán 100 000 év alatt történt, de egyetlen megrázkódtatásban vált valósággá. Beledermedt saját maszkjába. Emberi alakját egyre jobban elvesztette, és olyan alakot vett fel, amely létezésének megfelelt. Ez az alak a kígyó. A kígyó, amely semmi más, csak felület, centrumtalan üresség. A maszk és a középpontban a nem létező fikció. Egyetlen ruhafoszlánya. Szalag. Fátyol. Felület. Vonal. 4. Aki Iránban a közösség ellen vétkezett, annak hangyabolyokat kellett elpusztítania. Ezt a rítust összefüggésbe hozták azzal, hogy a hangya állam valamikor emberi közösség volt. Ez a közösség lehet, hogy az éhehalástól való félelmében, vagy vele született örömtelenségében, vagy valamely ismeretlen októl hajtva és szorongva olyan szervezetet épített ki, amelyben a középpontban a munka állott. Semmi más, csak a munka. Nem volt színház, nem volt költészet, nem volt muzsika, nem volt sport. Hangya az, akinek nincs szabad ideje. Munka lett az evés, az ivás, kötelesség a szerelem. Tompult automatizmusával dolgozni, fát hordani, vizet meríteni, beverni, kirakni, eltenni, szállítani, monomániás egyhangúsággal, folyton-folyton dolgozni, ösztönből, kényszerből, szokásból, szenvedélyből, hülyeségből, kicsapongásból, őrületből, folyton dolgozni és dolgozni és dolgozni. Valamely mutáció következtében a munka állam leszakadt. Nem volt nehéz leszakadnia. A többi néphez úgy sem fűzte semmi. Nem volt zenéje, csak munkaüteme. Nem volt költészete, csak munkaparancsa. Nem volt vallása, és soha nem nézett az égre. A kígyó énjébe, a fikcióba, az ürességbe merült el, mint én, és mint individum, és mint egyén, és egyedül. A hangya, mint állam és közösség és társadalom merült el és fordult vissza. Egyszerre több millió lény. Elkezdett feketedni, hat lában nőtt, csápja és rágója, mindez hihetetlenül praktikusan, munkájához mérten és annak megfelelően. Kedélyét elvesztette, és egyre mogorvább lett. Elkezdett zsugorodni, és sietni, hogy egyszer munkájával elkészüljön. A munka azonban olyas valami, amivel még soha senki sem készült el. Közömbössé vált a humor, a művészet, az öröm, a szabad csatangolás iránt. Leszokott a jó, mély alvásról, az üldögélésről, a beszélgetésről. A hangya, mint egész állam, az emberiségről egyszerre szakadt le és korcsosult vissza egy különös irányba, ahol lény előtte még nem állott és nem élt. Rág, cipel, keres, rak, emel, fut és fut és fut. Végül a szerelemről is leszakadt. E dráma olyan mélyen megrázta, hogy még ma is, minden évben meg kell ismételnie, hogy a hímeket, akik nem dolgoznak, csak szeretnek, gonoszul és vérszomjasan, egy hallatlan szentbertalan éjszakáján halomra gyilkolja. 5. Azt, hogy a vétkesnek az iráni rítus szerint miért kellett magát ilyen vezeklés alá vetnie, most már nem különösebben nehéz megérteni. Miért kellett annak, aki az individualitás ellen bűnt követett el, kígyót ölnie? Mert az illető a kígyó bűnben, az egocentrizmus bűnében részesedett. Abban a bűnben, amelyet sok százezer évvel ezelőtt az individum követett el, és amiért kígyóvá lett.
Miért kellett annak, aki a közösség ellen követett el bűnt, hangyabolyokat elpusztítania? Mert az illető részesedett a hangya bűnben. Kedélytelen volt és mogorva. Monomániásan dolgozott és futkosott és sürgött, forgott, tett, vett, rohant és cipelt. Részesedett abban a bűnben, amit egyszer, sok százezer évvel ezelőtt egy emberi közösség követett el, és hangyává lett. Elveted a tettet, kinő belőle a magatartás. Elveted a magatartást, kinő belőle a jellem. Elveted a jellemet, kinő belőle a sors. Nem csak az egyes ember sorsa, az egész emberiségé. De a régiek tudták azt is, hogy még mielőtt a tett volt, van valami más, ami annál mélyebb, sokkal mélyebb. Ez a kép. A gondolat. Ez az idea. A régieknek tudomásuk volt arról, hogy ezeknek a képeknek vagy gondolatoknak leírhatatlan hatalmuk van. A kerek földön a legnagyobb hatalom az idea. És ezért a legnagyobb valóság a kép. Ma azt hiszik, hogy a hatalom a revolver golyó, és ezek szerint az egyetlen valóság. A régiek tudták, hogy a revolver golyót megelőzi az embernek önmagáról alkotott, látott képe. A gyilkos előbb van, mint a revolver. A pisztolyt az ember süti el, mégpedig az idea, a kép és a gondolat mágikus érintésére. A kép kitágít és leszűkít, és lehangol és felbuzdít, és megőrít és búskomorrá tesz. A régiek a képeknek az emberre tett hatásával tudatosan foglalkoztak. Ezért tudták, hogy a kép az embert az emberiségről leszakíthatja és kígyóvá varázsolhatja. Mint Odysseus társait Kirké bűbája disznókká varázsolta. Tudták, hogy a kép az emberiségről egész népeket szakíthat le, és örömtelenül nyüzsgő hangyabolyjá teheti. A kép jelzi azt, hogy az ember önmagában milyen erőket táplál, hova és merre koncentrál, milyen hőfokon. Azt, hogy mi a vágya, mitől fél, mit kíván, merre megy, mit titkol és mivel kérkedik. Ma ismét kezdik tudni, hogy nincs külső és belső valóság. Valóság az, ami hat. És semmi sem hat mélyebbre és mélyebbről, mint az idea. Az embert nem intelligenciája vezeti, nem akarata, hanem imaginációja. Ma ismét kezdik látni, milyen iszonyú veszélye és következménye van annak, ha valaki a pszichológiai realitást elhanyagolhatónak véli. Kezdik megérteni az ideák hatását, és kezdik megérteni, mi történik azzal az emberrel, aki önmagát kígyóvá, és azzal az állammal, amely önmagát hangyabolyjá változtatja. Kezdik megérteni, nem a revolver golyó varázsolt el őket, hanem saját képükké alakultak át. Az emberben elhatalmasodhat a sok arretúr, a visszafelé való szédület, amikor az ember saját létéről, anélkül, hogy tudná, mikor és hogyan, leszakad, és a sötétség bűveletében a létezés távoli, elfelejtett tájaira visszabukik. Ez a sok arretúr minden megrázkódtatáskor fellép, és minden mutáció egyik legfontosabb tényezője. Ilyenkor az örvény visszaszívó hatalma igen erős. A lények ezreit, egész népeket szívhat vissza, mint ahogy visszaszívta a hangyát és a kígyót. 6. Az új élet először mindig, mint idea jelentkezik. Ilyenkor az új ember a világban még láthatatlanul él, mint szédítő lehetőség. A józanok számára tökéletesen hihetetlen, bámulat és fantasztikus izgalom, kiválóság és vívmány, mint veszély és különbözés. Ez a lappangási idő, amely alatt a kép csupán eszmény, és ezért csak nem tilalom.
Senki sincs, akit az ideál észrevétlenül ne feszélyezne, és éppen ezért ne fertőzne meg. Bűvös varázskép, amit az ember önmagáról gondol, persze észrevehető szerénytelen túlzással. Úgy látszik, az egész emberiség törvénytelenül a vadonatúj élet előlegéből él, és ebből a még tilos létből torkoskodik. A hétköznapi értelem a dolgot hiába tartja eszeveszettnek. A fanatikusokat követik a tudósok. Vagyis a profétikus monomániát követi a szientifikus egzaktság pátosza. Most már nem csak, hogy meg kell csinálni, hanem be is van bizonyítva. A bűvös kép boldogság, de ugyanakkor kötelesség és büntetés terhe alatt követendő mintakép. Az eszménnyel az ember önmaga útját mind a két oldalról elállja. Belülről azzal, hogy önmagának puha álomhangon suttog, kívülről azzal, hogy nagy, nyilvános érdemet ígér. Nem egészen érdektelen, hogy a mai embernek ez az eszménye micsoda. Mi az, amire magát oly kínnal kényszeríti, és amelyre ugyanakkor oly szenvedélyesen sóvárog? Mit csinál az ember önmagából ma, amikor álmodik, és magát nyilvánosan kitünteti, amikor önmagát eszményíti, csak nem tudatosan, mintha már sejtené, hogy ennek a bűvös képnek melengetése biztosan az első, és biztosan a döntő lépés, ami bizonyos egészen új élet megvalósítása felé. Az eszmény a kép, amelyé változni óhajt. S ha rajta múlna, már is az lenne, mint ahogyan ténylegesen már is az. Az elhatározás megtörtént. A bűvös képben annak a vadonatúj életnek első csíráját életre hívta. Most már minden azon múlik, hogy a körülmények mennyire kedvezőek, és a teremtő eszménycsíra életének fenntartása a szükséges összes szerveket milyen gyorsan és tökéletesen tudja kifejleszteni. Az ilyen kihordási idő lehet nagyon hosszú, de lehet egészen rövid is. A történeti körülmények ma példátlan kedvező voltát tekintve úgy látszik, hogy az új lény megszületése küszöbön áll. Senki sem állíthatja, hogy ez az új élet meglepetésszerűen lép elő. Csak nézze meg jól Bosch és Breuer képeit, és gondolkozzék afölött, amit Swift a Yahoo-ról mondott. Akkor talán sejtelme lesz azokról a titkos és fenyegető gondolatokról, amelyekkel az emberiség már sok száz éve oly ittas és elvetemült kíváncsisággal foglalkozik. Az ember azt a lényt, amelyet végre teljes életnagyságban meg akar valósítani, és a föld történetének tevékeny hatalmává kívánja tenni, sok-sok száz éve hordja magában bámulatra méltó titoktartással. Ezt forralta magában, mielőtt nyilvánosan folyton utópiákról és ideális életről beszélt. Ezt gondolta ideálnak? Szándékát jól elrejtette. Milyen mamlaszok voltunk, mikor a kélyes hitegetéseknek felültünk. Nem gondoltunk arra, amit az idealisták már réges-régen csak nem a szószékről tanítottak, hogy van eszmény, amely fügefa levél, és ezzel az ember szégyenét takarja. Az ellenkezőjét jelenti annak, amit mond. Az idealisták, ha másra nem is, de arra megtanítottak, hogy óvakodjunk a moralistáktól. Nem jó olyan országban élni, ahol az igazságról sokat beszélnek. Ott az embernek a már csak nem természetes áruláson kívül is irtózatosabb dolgokra kell felkészülnie. Ha valaki a mai művészetet, mondjuk a szürrealista festészetet, vagy a regényt, vagy a költészetet jól megnézi, vagy modern zenét hallgat, Bosch szörnyei és a mai gondolatok között való nyílt azonosságot tapasztalatilag észlelni fogja. Az egész élet egyetlen középpontból lüktet. Ez a középpont tudattalan, de közös. Csak úgy lehet felőle tudomást szerezni, ha az ember megvizsgálja a tudattalan és közös megnyilatkozást. A művészet mondja el az ember titkos gondolatait és félelmeit,
és azt, hogy mire sóvárog, mitől reszket, és azt, amerre szédül. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, amit eltakar, visszanyitható. A felbőszült komisság elemi kitörése. A viszályok kiolthatatlan világszövevénye. Az embernyúzás technikájának megsemmisítő fejlettsége, és mindez még a rafinált önsanyargatás módszereinek hallatlan virtuózitása, mindenről csak a mai művészet beszél úgy, hogy világosabban már nem is lehet. Grillparzer úgy látszik jól látott, amikor azt mondta, hogy a modern emberiség a humanizmusból kiindulva, a nacionalizmuson keresztül a bestializmus felé tart. Mintha az ember számára csak egyetlen élvezet lenne, a más szenvedésében való gyönyörködés. Amelynél nagyobb, csak a saját szenvedésében való gyönyörködés. 7. Amikor az ember önmagát a vadonatúj létezés számára fölszenteli, olyan lényt csinál, amelyet pontosan legfeljebb Swift vagy Bruegel tudott volna leírni. Ma olyan művész, aki az élet nemének ilyesfajta átalakulását figyelemmel tudná kísérni, és azt fel tudná mérni, sajnos nincs. A mai művészet részleteiben fontos mozzanatokat ábrázol, de a látomás egészéhez sem a tudás precizitása, sem az erő mélysége fölött nem rendelkezik. Minden jel arra val, hogy a legközelebbi korszakban a föld uralkodó lénye nem az ember lesz, leginkább madárhoz hasonlít, és pedig nagyságban is alakban a keselyűhöz. Félig madár, félig rovar. Szárnya nem tollas, hanem szaruhártyás. Amikor repül, úgy zúg, mint a bogár. Nyaka, lába is ilyen szaruréteggel borított, és éles, üvegszerű karmai vannak. Több száz, néha ezer lény él egy csoportban, de minden rend és vezető nélkül. Maguk között sem okosabbat, sem hatalmasabbat nem tűrnek meg. Szüntelenül veszekszenek. Tökéletesen értelem nélkül egymást lögdösik, tépdesik és taszigálják, ok nélkül egymást mardossák, vagy lesből egymás fejére ütnek. Egymás oldalából vagy combjából húsdarabokat tépdesnek ki és lenyelik. Ezek szerint mindegyik csak nem állandóan tele van vérző sebekkel. Mivel a sebek természetesen fájnak, a lények ingerültek, és folyton egymást figyelik, mihelyt az egyik csak gyanús mozdulatot tesz, támadásnak vélik, odakapnak és felvisítanak. A másik erre dühében szárnyával csapkodni kezd és visszavág, eszeveszetten forgolódik. Horgas csőrével jobbra-balra csapdos, tekintet nélkül arra, hogy mit és kit talál. Most a többi is odafigyel, oda sereglik, víjogni kezd, csődület támad, azonnal két párt alakul. Az egyik a másikat szidalmazza és piszkolja. Megrohanásra azonban nem kerül sor, mert egy perc múlva a pártok már egymás között is összevesznek, és így szívódnak tovább. A sokszáz madár, rovar, berregő zúgással repül, de rendesen nem nagyon messzire. Néhány mérföld után leszállnak, mert elunják is. Amilyen lármásak, rendetlenek, piszkosak, amilyen eszeveszetten veszekszenek, éppen olyan restek. Ahol megtelepszenek, ott pillanatok alatt mindent fölfalnak. Állatot, hangyát, tetűt, egeret, gilisztát, békát, levelet, füvet, a falevelét, kérgét, rügyét. Ahonnan eltávoznak, ott sivatag támad, puszta föld és kövek. Egyetlen állat sem tud ellenük védekezni, mert amilyen aljasak, hitványak, sóvárak, olyan vérszomjasak és mohók. Elefántot, orszarvút éppen úgy pillanatok alatt szétszednek, mint oroszlánt vagy krokodilust. Nincs szenny, amit el ne kapdosnának, különösen egymás elől. Ha valamelyik a falatot már nem tudja lenyelni, el akarja dugni. A többi azonban résen van, és akit azon kap rajta, hogy ételt elrejt, azt azonnal véresre püföli. A hím cement szürke. Horkoló hangon berreg, körülbelül, mint a motorkerékpár vagy a géppisztoly.
A nőstény eszeveszetten tarka, piros, sárga, kék, lila, zöld szarutollaival kelleti magát, szakadozott fejhangon visít, csőrével szüntelenül tollait fésüli, peckesen illegeti magát. A hím brutális, zaklatott, tele méreggel, és lihegbe sürgölődik a koncert és a nőstényért. Lecsap, beszekszik, kurrog, tolong. A nőstény, mint a vámpír, ha egyszer hímhez jut, folyton nyakán lóg. Szidja, bántalmazza, alvás közben is fölzaklatja, követelőzik, sértődik, duzzog, siránkozik, panaszkodik, pletykál, zsivajog. Bár a lényfaja rovar, mégis eleven szülő. Gyermekeiket úgy nevelik, hogy azokat a hím a nősténre, a nőstény a hímre uszítja, amíg a kis rovar az undortól mindkettőt megcsalja, meglopja és becsapja. Az új faj neve Csirihau. Latin, illetve tudományos neve Csirihau communis. Többféle varietásban szerepel. Van Europeus, Africanus, Asiaticus, Americanus, és itt többféle alfajt különböztetnek meg. A Csirihau szemmel láthatólag azt hiszi, hogy amit csinál, az az egyedül józan és észszerű élet. Amit lehet felfalni, amit nem lehet, a többi elől eldugni, és ami ereje ezen felül marad, párzani és horkolni. A létezés egyetlen lehetősége azonnal mindent bekapni, és a nőstényt lerohanni, aztán víjogni és verekedni. Vezetésről szó sem lehet. Egyik se hisz a másiknak egy szót sem. Így valósul meg a teljes egyenlőség. Csak az él meg, aki éppen olyan kegyetlen, komisz, zsivány, aljas, vérszomjas, alattomos, késóvár, sunyi, mohó, erőszakos, mint a többi. Sohasem tisztálkodnak. Régebben a Varietas Germanicusnál szokás volt a fürdő úgy, hogy vezényszóra a vízből hol kiugrottak, hol bele. A szokás már idejét múlta. A többi fajta más szokást honosított meg, és pedig, hogy ürüléküket egymásra kenik. A szenny így vastagon és csomókban áll rajtuk, a koszfoltok között üt át a sebzett véres hús és az ótvar. Sok Csirihau tele van fekéllyel, soknak fél lába van, fél szeme, vagy bevert feje. Különösen kedvelt szokás, hogy egymást szárny tövön vágják. Akkor nem tud repülni, a többitől lemarad. Az idegen törzs elkapja és széttépi. Néha vele marad nősténye, de csak azért, hogy a hímet agyon üsse, felfalja. Ezután csürhéjét ismét megkeresi. A Csirihau józanságával igen meg van elégedve. Azt hiszi, hogy sikerült az életet tökéletesen leegyszerűsíteni a maga teljes realitására. Ez a valóság. A többi csak mellébeszélés. Ez a létezés quintesszenciája. Minden fölösleges szentimentalizmus nélkül. Ez az úgynevezett létért való küzdelem. Mindenki csak magára gondol, magát biztosítja. Önmagának szerez annyit, amennyit tud. Mindegy, milyen áron és milyen úton. Ez az észszerű, a józan, az okos, a praktikus. Aki mást mond, az csak saját érdekeit védi rafináltan, és valami trükkel akarja ugyanazt. A Csirihau az ilyesmin keresztül lát. Az élet alapvetően önző. A rend és az uralom arra lenne való, hogy egyesek a többi rovására jól éljenek. Ezt megszüntették. Náluk nem lehet hazudni. Mindegyik amúgy is tudja a másikról, hogy zabálni akar. Zabálni és párzani, és horkolni. A többi tökéletesen érdektelen. 8. Ez a Csirihau. Ez a századokon át melengetett és némán táplált eszmény, a józan valóságérzék csodája, a fanatikus proféták monomániájában és az exakt tudósok kísérleti racionalizmusában közösen kiérlelt,
most megszületésre váró új világtörténeti lény. Ez az emberben, mint állatfajban való hitnek, a sokan retournak, az örvénybe való visszaszédülésnek édes diadala. Ez a puha bűvös álomnak és a kőkemény szükségszerűség realitásának tündöklő egysége. A várva várt boldogság és az utópiák nagy nyilvános érdeme. Erre készült az emberiség oly titokban, célját még önmaga előtt is letagadta, hogyha majd eléri, gyönyöre annál nagyobb legyen. Mielőtt a szószékről morált és humanizmust, tökéletes embert és társadalmat, oly sok vallást és tudást hirdetett, legőszintébb szívbéli izgalmával erre gondolt. És ez volt benne a valóság, amelytől úgy rettegett, és amelyet oly szomjasan várt, amelytől irtózott, és amelybe beleszédett. Ezzel fenyegette, és ezzel kecsegtette magát. Félelmetes duplán, sóvárogva, akarva és nem akarva, mert amit az ember akar, azt eltaszítja, amit nem akar, azt magához vonza. Most végre felszabadult. Ez a humánum már nagyon a terhére volt. Ostoba és korlátolt előítélet. Régi idők csökevénye, amely arra kötelezte, hogy legalább külsőségekben tisztességesen viselkedjék. Most már nem kell szégyenkeznie, ha dühében zabál és kélyesen marakodik. Mindezt a létért való küzdelem jegyében. Ha íri és gonosz, és pimasz, és hazudik, és vigyorog, és víjog, és vérszomjas, a lesből a másik torkát elharapja, ha a másik szemébe ganétken, és ha gennyes fekélyekben bájkál. Nincs többé gondja gátlásokra és az illemre. Micsoda felszabadulás! Úgyis mindig ez volt a valóság. Hát nem voltunk mindig bestiák. Ember! Álnok hazugság, bigott képmutatás. Milyen hálásak vagyunk az idealizmusnak, amely fennhéjázó eszmével bennünket idevezetett, és kitermelte bennünk az ellentétet, mi alatt malasztal beszélt, és senki sem vette észre valójában, mi történik. Ez a csirihau, a bűvöskép valóságos arca, amely századok óta a cselekvő és a gondolkozó ember szívében él, amelyet most sikerült felszabadítani. Katasztrofális megrázkódtatásnak kellett elkövetkeznie, hogy a lény megvalósulhasson. E megrázkódtatás nélkül talán a léleke gyermekét még 1000 évig kellett volna rejtegetni. Most egyszerre pattant ki a bámuló világ szeme láttára, mint Zeus fejéből Pallas Athéné. Halleluja, csirihau! 9. E víziónak persze nincs valószínűsége. Nem azért, mert képeit és következtetéseit iráni példára a hagyományból vette, és a hagyomány értelme ma a keresztény ajonban megváltozott. Nincs valószínűsége, mert a helyzet ennél sokkal súlyosabb. Amiről a jelen történeti pillanatban szó van, az a tömegesen fellépő embertelenné válásnak olyan legázoló ereje, amely elől kitérni épp oly kevéssé lehet, mint azt feltartóztatni. Hogyan? Van érző lény, aki látja, hogy egész népek észvesztő sebességgel zuhannak az állati lét alá, és szótlanul megállja? De van olyan ostoba, aki látja, hogy egész népek, mint a lavinák gurulnak le a hegyről, amelyre 100 000 év alatt kapaszkodtak fel, és azt higgye, ha ő kiáltozni kezd, a lavina meg fog állni. Mindenképpen arról van szó, hogy az emberiség túlnyomó nagy többsége az emberi létezés körét elhagyni készül. A népek nagy része leszakad és elmerül. Ez a leszakadás természetesen irtózatos fizikai és biológiai és pszichológiai erőmennyiséget szabadít fel, és ez az erőmennyiség azokat, akik nem merülnek el, valósággal a magasba repíti. Az emberiség így ketté szakad. Amelyik lezuhan, abból lesz a Yahoo, vagy a robotos, vagy akár a csirihau, mindegy. A szubhumánus lény. Amelyik felröppen,
abból valami fél szellem, fél lélek, fél angyal. Az emberi középhelye pedig üres marad. A helyzet azonban minden valószínűség szerint még ennél is sokkal súlyosabb. Persze pontosan senki sem tudhatja, de aki esetleg sejteni, óvakodna beszélni róla. Arra a kérdésre pedig, hogy miért, azt kellene válaszolni, mert a jelent már a csirihau, vagy más féreg, oly inkubációs idejének kell tekinteni, amikor a lény maga ugyan még nem él, de a létrehozásában közreműködő erők rendkívül érzékenyek, s azt, aki az új lényt ócsárolja, elpusztítanák. Ami egészen természetes. Nem lehet büntetlenül a várandó szülők füle hallatára a még meg nem született gyermeket szidalmazni. Különösen akkor, ha a terhesség ideje oly hosszú volt, a lény alakja oly féltett titok, és amikor a gyermek megszületésétől az emberiség oly rendkívül sokat vár. 10. Egyszerűen tényként még annyit kell elmondani, hogy nálunk, újkori európaiaknál a művészetnek egészen más szerepe van, mint a régieknél volt, vagy mint a színeseknél, még ma is. Régebben a művész a világ erőit megfékezte. Rendezte és harmonizálta, és megbékítette. E régi művészetnek minden magas teljesítménye, a kínai, a görög, a tolték, az egyiptomi, éppen ezért az orfika egy neme volt. Ma azt mondanók, hogy klasszikus. A mű kristály. A megérintett összes erőket végleges alakban rendezte. A mi művészetünk nem a kristály, hanem az örvény jegyében áll. A mi művészeink idéznek. Éppen ezért a régi klasszikus művészettel szemben a miénk varázslat. A világ erőit nem fékezi és nem rendezi, hanem azokat varázsformuláival felébreszti és felszabadítja. A mi művészetünk nem orfikus, hanem mágikus. A zenének és a költészetnek, a festészetnek és a regénynek ezek szerint nálunk egészen különleges fontossága van. A művészet ébreszti fel azokat az erőket, amelyek az emberiséget kormányozzák. A művészet sokkal fontosabb, mint a tudomány. Fontosabb, mint az államhatalom. Fontosabb, mint a morál, vagy mint a vallás. A művészet az a kulcs, amellyel az eszme arra, akit eltakar, visszanyitható. A művészet az, ami az ideálokról elmondja azt, ami bennük igazán érdekes. A kapcsolatot a transzcendens erőkkel egyedül a művész tartotta fenn. Az egyetlen hívő. A hitről pedig tudjuk, hogy hegyeket mozdít meg, vagyis hatalmakat idéz. Ezért most a hívő autonóm módon rendelkezik afölött, hogy milyen erőket idézzen. Milyeneknek adja át a hatalmat, milyeneket távolítson el, emeljen ki, szabadítson fel abból az örvényből, amelynek mágusa a művész. Ez a tény kedvező és nem kedvező. Kedvező azért, mert az újkori Európában a magasrendű ember a művész volt. Kimondhatatlan beszélet volna, ha az idéző erők fölött például a gazdasági ember, vagy a tudós, vagy a politikus, vagy a pap, vagyis a hitetlen rendelkezett volna. Veszély azonban azért, mert a művésznek egészen kivételes esetektől eltekintve erről a képességéről sejtelme sincs, és nem is volt. Ilyen kivételes eset kevés volt. Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Bach, Velázquez, Rembrandt, Beethoven, Cézanne. Lehet, hogy nincs is több. A többi sok-sok esetet tekintve igazán alig számít. És ha az újkori Európát ez a néhány művész teremtette volna, úgy élnék, mint a Bach fúga szólamai, és a Telemakolostor tagjai, mint Goethe Itáliában. Olyan egészségesek lennék, mint Sancho Panza, olyan humorunk lenne, mint Cervantesnek is,
Olyan szenvedélyesek lennénk, mint egy Beethoven szonáta. A többi művész nagymester lehetett, és volt is sok, és idézhetett erőket, amelyeknek nem lehetett ellenállni, de a magasabb tudást tekintve mind kontár volt. Nem tudta, mit csinál. Nem tudta, milyen varázslatot idéz a földre, és életünkre milyen erőket szabadít. 11. A modern művészet, mintha semmi egyéb nem lenne, mint egy féreg létrehívása és apoteózisa. Idézi az örvényt, amelynek úgy látszik legmélyebb fenekéről a legfélelmetesebb erőket kelti fel. E kort szörnyetegeket Porfürios elementároknak hívta. Később a kabalisták bastardoknak mondták. Állítólag a préta, vagyis asztrál világ legalsó rétegében milliárd számra élnek. A héber hagyomány szerint Nahasznak, a világkígyónak édes gyermekei. Depravált, züllött, a világ minden részéből elűzött és kitiltott söpredék, foszlány és lélekrongy. Intelligencia is, érzés és önálló akarat nélkül. Szégyentelen életmohóságának tehetetlen martaléka. Jóra, rosszra egyaránt tökéletesen érzéketlen. Csak élni akar. Élni. Nem egész lény, a létezésnek mindössze homályos nyoma. Alaktalan. Ha nem is egészen testetlen, tudatlan, csak derengő, szomjú ösztönével lézeng és nyüzsög. Van, aki úgy írja le, hogy láthatatlan pszichikus baktériumhoz lehetne hasonlítani. Uralkodó állapota a szorongás és az alattomos késóvárság. Ha az ember nem védekezik ellene testi és lelki tisztasággal, belefurakszik az ételekbe, a gondolatokba, a beszédbe, a szerelmesek csókjába, az anyatejbe, az imádságba. Belepiszkol az ember fantáziájába. Feldúlja a harmonikus barátságokat és házasságokat. Népeket egymásra úszít, gyűlölködést szít. Pimaszul bemászik az álmodó képeibe, és összerondítja a tiszta szándékokat. Mivel láthatatlan és ritka testű lény, és mivel nem ismer tiszteletet és szégyent, számára minden úgy szabad. Egyetlen módon lehet ellene védekezni. Világossággal. Napfény, értelem, erkölcs, derű, nyugalom, béke. Mindaz, ami ma nincs. A pantagrueli mágiával. Ahol valaki hazudik, ír így, ahol tilosat gondol vagy tesz, valamit elrejt, ott millió számra megjelenik, és az embert elárasztja, és mint az atmoszféra veszi körül. Bele tolakszik a lélegzetébe, vérébe és májába, és elkezdi mérgezni. A bastard csak tiszta gondolatokkal, mély meditációkkal, erényes tettekkel, imákkal űzhető el. Ilyenkor nincs hatalma. Ha a bastard valamely lényt megrohan, azt elfogja a sokan retour. A sötétségbe való visszasóvárgás, az örvény szédülete. Az a lény, ha ideje korán nem védekezik, visszaszédül. Mint az iráni hangyaembernek, elkezd hat lába nőni. Megfeketedik, összezsugorodik, és elkezd futni, és futni, és futni. Mint az iráni kígyó embernek, lesorvad a keze és a lába, elvékonyodik. Vére kihűl, és a hasán kezd csúszni, mint a csirihaunak keselyű csőre nő. Kurrog, zsivajog, tépdes, rikácsol, falánk, orvul, taszigál, irigy, verekszik, és tele van folytott méreggel. 12. És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit. Elkerülhető a katasztrófa? Mi fog történni? És végül mit lehet tenni? És eljön az éjszaka, amikor senki sem tehet semmit.
Szent Colette egy víziójában látta a lelkeket oly sűrűn, mint ahogy a hó esik, a poklokra hullani. Gigantikus hekatomba, amelyhez képest Michelangelo utolsó ítélete illedelmes jelenet. Ki hozza ezt az ítéletet? Mindenki maga. Iszonyú veszélye van annak, ha az ember a láthatatlant megtagadja, és azt hiszi, mert a láthatatlan nem érzékelhető, nincs. Veszélye van, mert ebben a világban tájékozódását elveszti, és így a világ legfélelmetesebb erőinek önmagát kiszolgáltatja. Ennek is vége lesz nem sokára. Addig mondják, hogy a lélek tudománytalan, amíg elnyeli a tudomány. Egyetlen dologról van szó. Az örvény szédületéből megszabadulni. A világosság kezét nem elereszteni. Nem engedni a csábításnak. Se fel, se le. Embernek maradni. Amikor ilyen katasztrófa fenyeget, úgysem lehet megszökni. Aki saját énjének bőrét akarja megmenteni, az már is kezdi tagjait ledobálni, vére kihűl, és nem sokára hasán csúszik. Aki azt hiszi, hogy a kollektívumban el lehet bújni, annak már is nő a hat lába, elkezd feketedni, és fut, és fut, és fut. Nem kell sem a kígyó, sem a hangya. Jó dolog embernek lenni. Ha aztán a katasztrófa mégis elkövetkezik, mint Atlantis esetében 12 ezer évvel ezelőtt, vagyis tegnap, és más esetekben is, de minden valószínűség szerint igen sokszor elkövetkezett, mert hiszen van rossz idő, van vihar, tájfun és számum és szökőár és földrengés, és ilyenkor a civilizáció csődöt szokott mondani. És ha a katasztrófa mégis elkövetkezik, az emberiséget valamely ismeretlen vész elönti. Az ember ember marad. Nem aljasodik el, és helyéből nem mozdul. Az újan avatott görögök a tengerbe rohantak, és a nagy szent vízben alámerültek. Ez volt a halál és az újjászületés rítusa. Hala de müstai. Tengerbe müstészek. A tengerbe avatottak. Merüljünk el és szülessünk újjá. Amíg emberek vagyunk, nincs mitől félnünk. A napfény és az értelem világossága a miénk. Fejünket semmiféle irtózatban nem vesztjük el. Embernek kell maradni. És ha jön az ár, halade müstai.

Hénoch. A héber hagyomány azt mondja, hogy Hénoch Metatron. Metatron. Ez a különös szó, mint a már elkallódott kabala könyvei magyarázzák, rang. Isten után közvetlenül ő következik. Feljegyezték, amikor az Úr Hénokot a lelkek fölött való teljhatalommal megbízta, az angyalok elcsodálkoztak és azt kérdezték, ugyan miféle dolog ez, hogy mi egy halandó emberi lénynek szolgáljunk? Hosszú ideig az egész mitológiai túlzásnak is látszik. Csak lassan, mi alatt az ember a hagyománynak egyre nagyobb területét látja be, tűnik ki, hogy az őskor kivétel nélkül minden vonala és útja kereszteződésében ott áll Hénoch, a Metatron, a lelkek világának helytartója, a hierarchiák legmagasabb lépcsőjén, még az arkangyalok fölött. Néhány lényeges mozzanat. Ádám Rariel arkangyaltól könyvet kapott. A könyv, héberül Széfer, körülbelül mint a görög logosz, tudást és világosságot és értelmet is jelent. De minden esetre valamit, amit bevéstek, vagyis tek, vagyis szignatúrát. A könyvet Ádám elásta.

aki a bukott angyalok kérvényét az égben az Úrnak átadta. Az egyetlen lény, aki a halál küszöbét teljes öntudattal lépte át, amikor az Úr őt magához emelte. Ő volt az, aki a csillagokról való tudást az emberekkel megismertette. Törvényeket és szokásokat hozott. Végül, mikor a mennyben járt, ő volt az, aki a megváltót születése előtt saját szemével látta. Hénok lénye összeköti a paradicsomi emberiséget az apokaliptikus emberiséggel és a megváltás emberiségével. És ami a legfontosabb, Hénoknak szemléletes tapasztalata volt Istenről. Ténylegesen látta őt és hangját hallotta. Nem jelképekben, mint Illés vagy Mózes. Nem látomásokban, mint a hinduk vagy az irániak. Nem a mítosz káprázatában, mint a görögök vagy az egyiptomiak. Hanem személyesen és közvetlenül szemtől szemben állt és beszélt vele. Hénok megmutatja, milyen az apokalipszisben az egyetlen lehetséges magatartás. A sziklaszilárd bázis és a megtántoríthatatlan hűség és elszegődés. Hénok ezért Metatron, a világ kancellárja, és Isten után közvetlenül ő következik. Ezt a tényt ma minden erővel fenn kell tartani, és hangsúlyozni kell. Ma, éppen ma, mikor, mint a Széfer Jecirak mondja, az égnek földi megnyilatkozása nincs. A történet e pontján ma a válság egyre félelmetesebb szorosában, ma Hénok magatartásán kívül más egyáltalán nincs. Az apokalipszis jelenlegi végső szakaszában más tenni, mint amit ő tett, nem lehet és nem szabad. A megtántoríthatatlan hűség és elszegődés, a megrázhatatlan bizonyossága az Úrban, ma úgy mondanák, hogy az igazság szellemében. Ébernek lenni, ahogy a keresztény vallás mondja, hinni, mert a hit hűség is. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Légy hű, légy éber. Keresd meg azt a könyvet, amit Ádám elásott. A könyv héberül széfer, tudást és világosságot és értelmet is jelent. Az apokalipszisben a mélyponthoz egészen közel, a várható ítélet előestéjén, ma Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Igen, aki a hagyományt olvassa, egészen elcsodálkozik. Hénok, akinek könyvét a régebbi farizeusok az Ószövetségből oly észrevétlenül kicenzúrázták, hogy tőlük még a maiak is tanulhatnának, Hénok az őskor minden lényeges mozzanatával vonatkozásban áll. Az egyik feljegyzés azt mondja, hogy benne Ádámnak első lelke kelt életre, az a lélek, aki Ádám a bűnbeesés előtt volt. Mikor megkérdezték tőle, mi a neve, azt válaszolta, 70 nevem van, de a király engem csak Kamasznak hív. Kamasz. Gyermek ifjú. Efébosz, mint Platón, a Fédroszban írta. Hénok az Úr kamasza. Ez a tündöklő kölyök, akiről a megváltó később azt mondta, hogy jaj annak, aki nem tud olyan lenni, mint ő. Hénok tudta, mit jelent a sötét nemzedékben élni. Az istentelenek között, az emiták, vagyis a borzasztók, a refaiták, vagyis a gigászok, a giborim, vagyis a hatalmaskodók, a szamszuniták, vagyis a zűrzavarosak, az anaguidák, vagyis a szörnyek, az avidák, vagyis a visszájára fordítottak, a nefilim, vagyis a megrontók között. Elárulták a fényt, írja a hagyomány. Hénok az árulókat és a törtetőket nem gyűlölte. Az Úrral szövetségben állt. Nem gyűlöl, de aki nincs vele, ellene van. Az egyetlen mód az elátkozottak között élni, nem gyűlölni. Az Úrral szövetségben állni. Az Úr felvitte őt az Araratba, a legmagasabb mennybe, hogy a vízözön nemzedéke ellen tanúskodjék. Megnyitotta neki a bölcsesség 300 000 kapuját. Az ész, az okosság, az élet, a béke, a hatalom, a bátorság, a kellem, a tanítás, a könyörület, az alázat,
az istenfélelem

0: 300 000 kapuját. Adott neki 72 szárnyat. És 365-szörös áldással adott neki 365 szemet. Mindegyik, mint a nap. Olyan székbe ültette, amely az ő trónusához hasonló. Megkoronázta. Testének húsát élő tűzé változtatta, és olyan volt, mint a fáklya, és mint a villám. És mint az egyik könyv írja, az emberek nem mertek reánézni, mert arcáról az isteni rettenet sugárzott, és aki látta, meghalt. Az Úr így szólt. Neveim közül 70-et kivettem, és nekiadtam. Palotám előtt ül, és ítéletet tart az égi seregek fölött. A parancsokat a nyelveknek ő osztja el. Nekiadtam a 22 pecsétet, amelyek mindegyikét ujjammal jelöltem meg, és ezek a bélyegek azok, amelyek az ég minden törvényét lezárják. És végül ismét és újra, ő volt a kamasz, az Úr kamasza, a hajnal és a harmad gyermeke, mint Bőme mondja, a paradicsomi lélek. És jaj annak, aki nem tud hozzá hasonló lenni. Mi volt az a bűn, amit a lázadó angyalok elkövettek? És mi volt az a sötét tudás, amire az özönvíz emberiségét a bukott angyalok megtanították? Igen, Bader szerint már nem tudjuk, mert nem tudjuk elkövetni. Valami borzalom történt, amitől Hénok minden szava reszket. Nem kell azt hinni, hogy ez a borzalom az özönvíz fenekén nyomtalanul eltűnt. Talán létünkbe észrevétlenül beleépült, és azért nem tudunk róla, mert állandóan elkövetjük. Az özönvíz előtt élt emberiség sötétsége a maiénál minden esetre kisebb volt. Az Antikrisztus korszakában mi, ma, mélyebbre merültünk. Hénok helyzete a miénknél könnyebb volt. Nemtelen hitvány fiak, mondja Jeremiás. Mi az oka, hogy mennél inkább ostorozlak, annál inkább dövelitek a bűnt? Talpától fogva tetejéig nincsen-e testben épség, mindenestül seb, daganat, kelevény, siess a dúlásra, siess a prédára. Az apokalipszis pedig így. És az Antikrisztusnak adatott hatalom minden törzs, nép, nyelv és nemzet fölött. És meg fog alázkodni előtte a föld minden lakója, akinek neve nincs beírva a megölt bárány életkönyvébe. Adatott neki felsőbb hatalom. Kai edote auto exousia. Siess a dúlásra, siess a prédára. Hénok csak Azazelt ismerte, és a lázadó angyalokat, a szörnyeket és a gigászokat és a visszájára fordítottakat, de nem ismerte az Antikrisztust és azokat az embereket, akik összerágták nyelvüket a fájdalomtól, de azért nem tértek meg. Az ember kínjában melléről a szőrt kitépné, mikor a becsapottak milliárdjait látja, az árulást és az erőszakot, a hazugságot és a gyűlöletet, és a dühöngőket, és az orgyilkosokat, és a ripőköket, és a mérgezőket, és a nyelvöltögetőket, és az elvetemültség, és a szenny, és a gyalázat, és a káromlás, és a törvényesített és megzenésített embernyúzás emberiségét. Siess a dúlásra, siess a prédára! Nyelvüket a fájdalomtól összerágták, de nem tértek meg. Ó, Hénok helyzete igazán könnyebb volt. De ma sincs más mód, mint helytállni, ahogy Hénok tette. Hénok, aki az Úr kamasza volt. Nincs más mód nem gyűlölni, hanem szövetségben állni az Úrral. Ez a kamasság, ez a hűség, a hit. Pistis, ahogy a görögök, Fidesz, ahogy a latinok írták. Ez a megrázhatatlan bizonyosság. Ma, amikor az égnek nincsen földi megnyilatkozása. Ma, amikor az egész emberiség egyetlen mozgatója, hogy siess a dúlásra, siess a prédára. Amikor az emberek nyelvüket összerágták a fájdalomtól, de nem tértek meg. Tehetsz valamit? Feltéve, ha a földön a legfelsőbb teljhatalmat kezedbe kapnád, akkor is tehetetlen maradnál. Ha melledről a szőrt kínodban kitépnél, akkor se tudnád tenni semmit. Nem tudnád őket észre téríteni. Nem tértek meg. Nyelvüket a fájdalomtól összerágják, és elviselnek árulást, és erőszakot, és nyúzást, és éhséget, és háborút, és ruddalást, és hazugságot, és ripőkséget, és leköbdösést, és nem térnek észre. Tovább nyüzsögnek. Siess a dúlásra, siess a prédára. Az Antikrisztusnak felsőbb hatalom adatott. Kai edote auto exousia. Ki vagyunk neki adva? És ebben a helyzetben nincs más mód megállni, mint azt az isteni kölyök tette. Az Úr kamasza. A hajnal és a harmad gyermeke. Nincs más mód, mint nem gyűlölni, de az Úrral megrendíthetetlen szövetségben állni. Ma a várható ítélethez egészen közel, Hénok magatartásán kívül más bizonyosság nincs. Az egyetlen, mondjuk adatot, amely az Antikrisztus felől kétségtelen, senki sem érti. János apokalipszise azt mondja, 666. És hozzáteszi, íme a bölcsesség. Hode hé Sophia Estin. 666. Fejtse meg, aki tudja. Mint oly sok tudás kezünkben van, és nem tudunk vele mit kezdeni. Hodé hé Sophia est. De valami most már, ma, az apokalipszis ilyen előre haladott évszakában, hold bizonyos. Az Antikrisztus nem személy. Nem ember. Lehet, talán nem biztos, hogy valamilyen formában emberi alakot is fog ölteni, de akkor minden inkább lesz, mint ember. Inkább szörny. Visszájára fordított. Zűrzavaros. Hatalmaskodó lesz. Borzasztó. Megrontó. De ezen felül még erőszakos és vérengző, és hazug, és dühöngő is. Elég. Lehet, hogy ez így mind majd a legközelebbi jövőben testet ölt. De akármilyen félelmetes és irtózatos, de kimerítő nem lesz. Az Antikrisztus nem alak, nem ember, nem lény, nem test, lélek, szellem olyan egysége, mint amilyenek mi vagyunk. Hiszen éppen ez az. Ez a titka. Talán ez az, amire János azt mondja, hogy íme a bölcsesség. Az Antikrisztus éppen a személytelen, a nem ember, a nem létező, a semmi, a hiába való, az üres, a sötét, a bűn, a tagadás, a nem valami, nem valaki, hanem a semmi, amit az ember akkor tapasztal és él át, amikor szembe kerül az átkozott és buta kényszerrel, a személytelen erőszakkal, azzal, amely mögött nem áll ember, hanem éppen a személytelen. Szembe kerül vele, megborzad, meg akarja nézni, megfogni, de a semmibe nyúl. Semmi. Nem létező. Talán ez a 666. A személytelen terror. Rémület és reszketés, írja Hénok. Tromos kai phobos. De az Antikrisztus nem személy, de nem is dolog. Azt lehetne mondani, hogy generális kényszerképzet és rettenetes őrület. Azért van, mert az emberiség ebben az őrületben él. Azért kelt fel, és fog felkelni, és a világ azért van neki kiadva, és azért adatott neki felsőbb hatalom. Exousia. Az Antikrisztus kolosszális valótlanság. A borzalmas nem létező. Mondjuk úgy, hogy a bűn, vagyis Istenen kívül lenni, a semmiben és az űrben, és a sötétben, és a tagadásban, és a megsemmisülésben. Mert a bűn éppen a nem létező. Aki bűnt követ el, az önmagát személyes létéből, vagyis a szellemből, vagyis a valóságból, végül Istenből kizárja. Nem létezővé vált. Mert Isten az egyetlen valóság, ahogy Coventry Patmore mondja. The divine is only real. Az Antikrisztus nem lehet ember, alakot nem ölthet. Történeti személy nem lehet, mert éppen a negatív lét. Mi a borzalom a személytelenben? Az, hogy megszólíthatatlan. Az a személytelen, ami a terrorban, az erőszakban, az ínségben, a szükségben, a felelőtlen irtózatkeltésben nyilatkozik meg, abban, ami a földet ma a rémület és a reszketés helyévé tette. Tromos kai phobos. De senki se tudja, hogy a föld miképpen lett ilyen. Miért? Mert nem az ember csinálta, hanem a nem létező, az értelmetlen és a vak, és a komisz és az őrült. Főképpen őrült. És valótlan. Mert értsük meg, csak a személy valóság. A személy, vagyis a szellem, végül Isten. The divine is only real, mondja Coventry Patmore. Ami rajta kívül van, az a megsemmisülésbe lóg. Lehet, hogy János apostol ezt akarta elrejteni abban, amikor azt írta 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus megszületését hiába várjuk. Sohasem fog megszületni. Fognak továbbra is születni, és egyre többen hitványok, és pimaszok, és vérengzők, és hazugok, és visszájára fordítottak, de az Antikrisztus nem születhetik meg, mert nem személy, még csak nem is dolog. Az Antikrisztus a személytelenség ténye, a megszólíthatatlanság, a megsemmisülés ténye. 666. Íme a bölcsesség. Az Antikrisztus az apersonális legázoló szükségszerűség. Az anonim borzalom, ami például a hivatal vagy a technokrácia, vagy a rémállam, az irtózatos tény, amellyel szemben védtelenek vagyunk. Nem mert tőlünk független, hanem mert ezt a nem létezőt mi valósítjuk meg, és mi csináljuk, és mi tartjuk fenn, és mi ragaszkodunk hozzá. Egyetlen pillanatában sem valódi. Egyedül az Isten a valódi. The divine is only real. Az Antikrisztus testetlen és lelketlen és szellemtelen fikció. 666. Ez az, ami most és ma van. Ebben a valótlanban élünk. Ez az apokalipszis végső szakasza. A személytelen terror megjelenése. Mindenki reszket, mégis itt van, és tény, és mindenki csinálja. Semmi, és mégis tény. Senki sem személyesítheti meg. Mégis itt van. A napokban sokan és sokszor szóvá tették, hogy ma úgy szóván nem történik semmi, ami ne kívánna rajtunk valamiféleképpen segíteni. Politikában és gazdaságban és tudományban és vallásban egyáltalán nincsen mozzanat, amely mögött ne a jó szándék áll. Biztos. Akármilyen ügyefogyottan, de ez a jó szándék jelen van. Szekták és államok és szervezetek és művek. Csupa jó szándék. Egészen biztos. De minden ilyen jó szándékot belülről valami megőröl. Alig kezd el élni, már is csődben van. A nem létezőbe porlad. Ez az egyetemes romlás jelenléte. Nem lehet segíteni. A megsemmisülés állandó jelenléte. Az ember csaknem megrendítő erőfeszítéssel készít állami és társadalmi és gondolati és tudományos és ipari és gazdasági terveket, egy percben az egész visszájára fordul, és ahelyett, hogy segítene, a romlást fokozza. Egy idő óta az emberi létezés egész területén nincsen, és nem volt olyan szándék, amelyre ez érvényes ne lenne. Meg akart bennünket menteni, és amit elért, még több rémület és reszketés. Ennek a minden jó szándékot és segítést belülről megőrlő és felbontó személytelen hatalomnak vagyunk kiadva. Ez a 666. Ez az Antikrisztus. Semmiféle természeti megjelenése nincs, nem rovar, nem féreg, nem mikroba. absztrakt és fiktív. Talán annak az embernek viselkedéséből érthető, akit Proust domptörnek nevez. Ez az állatszelédítő, a cirkusz igazgató. Egyik kezében cukor, a másikban ostor és tüzes vas. Egzecíroztat bennünket. Köteleken és karikákon kell átugranunk, és körbe kell futnunk, és szép sorba kell állnunk, és egyszerre tapsolni vagy kiabálni, hogy éljen vagy vesszen, halálra áll. Gömbökön balanszírozni kell, és fejünkön kell állni, és a labdát szájunkkal elkapni, és masírozni, és egymásra a puskát ráfogni, és a másikat jelszóra lepuffantani, és indulókat énekelni. Azt lehetne kérdezni, hogy a domptőr, vagyis a cirkuszigazgató az előadást kinek, és milyen nézőközönségnek rendezi. Tűnődve nézünk egymásra. Nekem nem? Neki sem? Nem. Igazán nem. Neki sem. Kinek? Miért van ez az egész fene nagy díszelőadás? Senkinek se kell. Mindenki unja. Mindenki szeretné a cukrot, és fél a tüzes vastól és az ostortól. A domptőr hülye. Azt hiszi, hogy az előadás kell. Nem. Az egész mutatvány senkinek se kell, és legjobban szeretnénk már végre hazamenni. De nem lehet. Kötélen kell táncolni és hurrázni. A cirkuszigazgató nem veszi észre, hogy az előadást az absztrakt személynek rendezi. Vagyis a kell nem személyes, hanem absztrakt kell. Nincs közönség. Körös körül a semmi és az űr, és a valótlan és a fikció, és a kényszerképzet, és az őrület. Főképpen az őrület. Az előadás senkinek se kell, mégis tart, és végig kell játszani. Amíg rájövünk, hogy nincs is közönség. Andersen meséjének ez pont a fordítottja. Ott a király büszkén lépeget a nagy ünnepen pucéron, abban a hiszemben, hogy a világ legszebb ruháját viseli. Mi itt a semminek komédiázunk, abban a hiszemben, hogy a világközönség színe előtt a jövőt csináljuk. Hol a néző? A cirkusz üres. Az igazgató őrült. Nem látja, hogy közönség nincs. Vagyis a néző a személytelen, az absztrakt, a nem létező. Ez az absztrakt és nem létező személytelen semmi, ez a sötét és üres kényszerképzet, ez a 666, az Antikrisztus. Íme a bölcsesség.
1: Az ágy. Aldous Huxley kiszámította, hogy a csend köre évenként 13,5 kilométerrel szűkül. Már nincs messze az az idő szól, amikor a csend a földről tökéletesen eltűnik. Boldog lesz, akinek néha sikerül a Himalájában, vagy az óceánon félórás megnyugvásban részesülni. A meghittség köre egyre kisebb. Az aranykorban az volt az öröm, hogy az egész föld intim volt, mint a gyümölcsös. Ezért hívta az aranykort a tóra édenkertnek. Később voltak uralkodók, akik megkísérelték, hogy birodalmukban a paradicsomi békét megőrizzék. A kínai Yü volt ilyen császár, és minden bizonnyal Echnaton fáraó. A különös, hogy az aranykori intimitás eltűnésének arányában az emberi lét is megzavarodott. Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. Nem tudni pontosan, hogy a kör milyen mértékben vált egyre szorosabbá. Még nemrég volt néhány földesúri birtok, aztán csak tanya, kastély vagy virágos kert, vadászlak az erdő közepén, vagy világító torony a szirten. Voltak, akik legalább kis szobájukat akarták megmenteni. A meghittség utolsó állomása az ágy. A paradicsomból ez maradt. Az ember a földről kiüldözte önmagát, de ez a kis hely még a kuckóban, ahová elbújhat egy cseppet aranykorából élni. Ha kint zúg is a motor, a szomszédban vinnyog a rádió, belül az zaklatottság nem simult el, az óra mindig ketyeg, és a lelkiismeret háborog, de bevonhatja magát egy különös burokkal, a párnára dőlhet, mint egykor nyári délután az árnyékban fejét a tigris hasára hajtotta az illatos fügefa alatt. Életünk koordináta rendszere az oszlop és az ágy. Az oszlop az út fölfelé, hajthatatlanul fölfelé, az ébrellét és az éberség és a tudat és a nappal. Az oszlop tartja az eget a földön, vagy ami ugyanaz, a földet az égen. Gondolkozni annyi, mint merőlegesnek lenni, és a földet az éggel összekötni. Ágyban lenni annyi, mint vízszintesnek lenni, aludni és megnyugodni a kiegyenlítődésben. Visszabújni az éjszakába, az anyába, ahonnan származott. Minden reggel megszületni, oszloppá lenni, és este abban a metamorfózisban, amelynél nincsen természetesebb és rejtélyesebb, újra vízszintessé lenni. Oszlop annyi, mint individuum. Ágy annyi, mint elolvadni a közösben. Házastársakban, amikor egy ágyban alszanak, az eszenciák kicserélődnek. Férfi és nő egymást áthatja. Inkvalálnak, mint Böhme mondja. Az együttalvásban válnak egyre hasonlóbbakká, vagyis egyre egyénibbé. Ahogy Saint Martin írja, az egyesülésben elhatárolódni, és az elhatárolódásban egyesülni. Az ember, ha éjszaka felébred, nem is tud különbséget tenni önmaga és a között, akivel alszik. Semmi sem érthető, mint a gond, amivel az ember az ágyat megalkotta, ahogy föléje védelmet épített, mert a ház az ágy héja. Ahogy évezredeken át kigondolta a rugót, a matracot, letakarta fehér lepedővel, fosztott lúdtollból készült párnát helyezett el rajta, paplant vagy takarót vagy dunyhát, és nincs érthetőbb, mint a kultusz, amivel az ágyneműt mossák és mángorolják és vasalják, reggel az ablakba teszik a napra és a szélbe. A világ rúpaloka, mint a hinduk mondják, a hely, ahol a dolgok vannak. De ha az ember a házba lép, rögtön tudja, az ott lakók az aranykorral milyen viszonyban állnak. A házak is a lakások többségében olyanok, hogy le sem lehet ülni. Egyetlen meghitt hely sincs. Van itt divat, hencegés, higiéné, csak meghittség nincs. Az ágy eltűnt, csak a fekhely maradt. Nem lehet sem nászt tartani, sem szülni, sem meghalni. Az alvásból a biológiai aktus maradt. Intimitás nélkül élünk. A lakás szállás, otthon lenni szentimentalizmus. Kajüt egzisztenciák. Úton vagyunk, de senki sem tudja, hová megy, és nincs utazás, csak közlekedés. Az utcán alszunk, és a kirakat ablakon a függönyt valószínűleg csak álszeméremből húzzuk össze.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

álmaimban szenvedélyem megfagyott hullámainak jégbörtönébe zárva látom Jadvigát, mely fagyott viszont ő maga bocsátotta mi ránk. Közönye s lehangoltsága végtelen esői, avagy a szívéből való kivettetés fagykorszaka? Mindegy. A veleje az, hogy végképpen megrekedtem vele. Bénít minden csalódás és mozdulatlanságot parancsol a szembesítő ütközést ellenző józan ész is. Ami legbelül van, mégis szétfeszít. A csupasz idegek készülnek szétpattanni. Az elnehezült lélek e tartó és feszítő sodronyai. Határozni, változtatni, tenni kell valamit. De őt lehetetlen bevonnom bármibe is. Együtt képtelenség bármerre is lépnünk. Egyedül muszáj. Az egyik út, mely szemem előtt kelleti magát, az elcsavargásé. Hogyha se így nem kellek, se úgy nincs én rám szükség, akkor fütyüljek nőm várandóságára, betegségeire, utóbb a gyermekgondozás, illetve saját testi talpra állítása és lelki hányattatása körüli ezer küzdelemre, vegyem a kalapom és az utazótáskám, s lélek furdalás nélkül vágjak neki a kalandozásnak. Akad egy-két, ha nem is kitaposod, de már járt ösvényem. És ott kínálkozik még sokszor annyi ismeretlen is, melyek bízvást csalogathatnának felfedezésük izgalmával, vagy édes bűneik csábításával. A kalandozó csavargás gondolatával hosszan eljátszottam. Részint, mert elvágyódom a magam életéből, részint olvasmányaim fantázia birodalma is kecsegtet. Legújabban két kalandor, a hajós és a vörös batáron utazó élményei ragadtak magukkal. Ezt választani és megtenni mégsem merem. Legalábbis egyelőre. Vagy csak egy kevéssé merném, magyarázhatóan röpke ideig alkalomattán. Ám lehetőleg úgy, hogy se sok fáradozással és pénzzel, se a hoppon maradás kockázatával ne járjon. Mert összetépázott magabízásomnak ez nem válna javára. De sokat gondolok mostanában a másik, az ellenkező útra is. Amiről csak annyit, hogy ez ugyanúgy döntések, mozdító lépések sora volna a tovább így nem igen tűrhetőből, ám befelé. Talán a kihegyezetten befele való összpontosítással kezdődne. A léha vágyakra, a veszteségekre és fájdalmacskákra rá se figyelő, erős önfegyelemmel és magam uralással. Majd a ma régi húsvét éjszakájéhoz hasonlatos belső felszabadulás útján juthatnék el nem csak a teljes megbocsátás, a külső sérelmektől védett odabenti béke és a bölcsen belenyugvó derű állapotába, hanem abba a szeretettel átítató kegyelembe is, mely aztán magát szülve folyton újra soha ki nem fogyna. A húsvéti kegyelemtől abban különbözne, hogy ennek tétje és célja nem Jadviga visszahódítandó szerelme volna, hiszen annak sorsa egyedül csak nőmtől függ már, hanem az ennél szélesebbé és mélyebbé válható szeretet. Elég misztikus ez így, és nekem még a kellő képességem és elszánásom sincs meg, úgy például alig ha menne, hogy kétségekkel tűzdelt Isten hitemet meg ne szilárdítsam. Visszatérő vágyat érzek mégis arra, hogy magányos kiúttalanságomban ez a kegyelem emeljen az ölébe, örökre. És azt már eldöntöttem, ki fogom gondolni, hogy életemben milyen gyakorlati lépések sorát kell meghatároznom ahhoz, hogy ha rászánom magam, elindulhassak ezen az úton. Erről most csak ennyi.
február 20. De hát, ha ugyanoda vezet mind a két út. A külvilágba, asszonyűzésbe elkalandozó, kanyarbó ösvény ugyanúgy, mint a fohász befelé mélyülő útja. Nem lehetséges, hogy az, aki ágyról ágyra bolyong, s a bőr illatából, a fogak csattogásából, a húsok hullámveréséből, tenger ízéből remél páros megváltást, egyszer csak combokat széttárva, s betérdepelve közéjük, megérzi, hogy imazsámoly az a nő is, hogy kévágyú húsból való oltártérdeplők az asszonyok, hogy a női test ez a párás hullámzóan eleven márvány, kolostori kőpadlattá lesz, amelyre bűnbocsánatért könyörögni vetjük rá magunkat, hogy a szenvedély új és új megtestesüléseibe mélyeztett vágyak, a belőlük kicsikart, szétszaggató beteljesülések, mind a test áldozásai, fohászai a megváltásért? És vajon elképzelhetetlene, hogy amint a két út egybefut, bekövetkezik az örök bolyongás és űzött kivetettség átkából való föloldozás, ugyanúgy, mint az odabenti megkönnyörülés? Lehet-e remélni a kint és a bent, az érzéki vágy és az irgalom, a férfi és a nő egyé olvadását a vezeklés párnáján, a megváltó szerelem imazsámolyán? Én még nem láttam imazsámolyt. 1917. március 28. Egyelőre, bár merném azt írni végleg, elhalasztottam. Mind az elcsavargó, mind a sztoikus ösvényekre való készülődést, mert éppen a Jadvigával közös utunk fölött kezdett megint kisütni a nap. Futtában írok, ezért csak azt, hogy az egybeolvadó ölelésig ugyan még nem jutottunk el, de szinte minden egyebet, ami régi harmóniánk ölel, melyen a legragyogóbb áldás kicsi fiunk, aki mind több és több örömöt szerez nekünk. Csak nézhetném, mikor édesanyja szoptatja abból a dús, páros krizantém kebléből, de Jadviga ezt sose engedi. Április 6. Mamovka, aki az utóbbi időben rákapott sajnos Zelenák testi fenyítésére, ma úgy megkorbácsolt a szerencsétlent, hogy orvost kellett hozzá hívni. Az öreg roncsokot én voltam kénytelen diszkrécióra kérni, ami rendkívül kínos volt, hiszen az eset jellege letagadhatatlan, s a doktor szerint a dolog valami nő rendezése nem tűr halasztást. Már csak önvédelemből is, hisz ne adja Isten, hogy anyám fiacskánkban tehessen kárt, de Marcikát változatlanul imádja. Noha az utóbbi időben nem igen engedtük unokájához, s akkor meg ez váltotta ki őrjöngő tébolyát. Szégyenünket már a faluban is suttogják. Megjegyzem, sehogy se lett rendezve a dolog. Úgy maradt, csak még rosszabbul, még 13 évig otthon. Csak annyi, hogy egy idő után már nem is jártunk mi gyerekek a régi házba, csak anyussal néha, mikor muszáj volt, hogy Mamovka lásson minket. De féltünk, különben sose értettem, hogy gyűlölte Zelenákot, hogy verte, de akkor az meg miért maradt ott nála? Vagy ellenkező? Jegyzed még. Május 4. Mióta kitavaszodott, Jadvigám, mondhatom így, elbűvölően édes én vele. Arcomat simítva kér türelemre még, mondván, hogy milyen drága is vagyok neki. Olyannyira boldogító ez, hogy megint csak teljesen belé szerelmesedtem,
más nőt elképzelni se tudnék. Ám ismét avval a fölkorbácsoló kínzatással jár, hogy kivált a közelében persze, alig bírok sóvárgó testemmel. Ezért bizony igen lehangolt, amikor arra kért, most, hogy már elválasztotta melléről a kicsit, engedjem el a szanatóriumba, vízgyógykúrára, mert erre úgy érzi szüksége van még, és akkor újra egészséges is a régi lesz megint. Mit tehettem? Jó képet vágtam a dologhoz, amit ő csókokkal köszönt meg nekem. Lábjegyzet. Van bizonyos vármegye monográfiám, ami még lesz emlegetve. Na és vajon ki ír abba pont erről a szanatóriumról? WF, a jó kis kedvelt helyszínről. 1917. május 12-e. Hiányzik a feleségem. Nem tudom, más kinevetne talán, hogy több mint 2 éves házas létemre nem örülök, ha elmegy 1-2 hétre az asszony. Na de mi köztünk most volt születőben az egymásra találás megint. És ez iránt oly fölhergeltségben hagyott itt éppen, hogy elutazásának így nem, hogy örülni nem tudok, de kis hián megtébolyodok. Hogy lépnék, valamiért nyúlnék és odahagyom. Hogy félbeszegem nervózus mozdulataimat. Hogy neki kezdenék valaminek, de sóhajtok, legyintek, és mégse. Vagy ha kitör ez idebentről, falhoz hajítom, ami kéznél van éppen, és leroskadok nejem vánkosát ölelni, szagolni. Máskor, ha Anci nem látja, kisfiam pólyái alá dugva fejemet kutatom a gyereken, Jadviga szagát. Bőrén, húsán az anyjáét tapintom, markolom, csókolom. Hogy a jó Úristenbe, avagy a kénköves ördögbe nem lehet egy kurta fél órát, vagy csak egy elgondolkodásnyit meglenni nyugton nélküle. Anélkül, hogy Jadviga ötöljön eszembe, marjon a szívembe, sóvárgó altestembe mindig. Miért nem hagy gondolkodni, dolgozni, bármi mást élvezni, ha csak rágondolva is vele levésen kívül? Én nem tudtam, hogy létezik ez, miről csak olvastam eddig. Hogy nem ír, hogy nem hív. Ondriskó eléggé jó volna itt, de maga annyira hiányzik nekem, hogy nincs tovább maradásom. Vagy maga jöjjön inkább lelkem azon nyomban, ahogy e sorokat veszi. Avagy sürgönyözne, az gyorsabb. Lesem a levélhordót, kérdem, de semmi. Délelőtt még be is mentem a postára. Hogy nincs-e telegramom. Miért, hogy honnan? Hát, mondom a kisasszonynak, csak hogy a nevemre nem jött-e véletlen. Hogy ő náluk, kérem, nincsen véletlen. Ha jön, akkor jön, és akkor rendbe kikézbesíti. Nem véletlen dolga az ilyesmi. Valami fontosat vár az úr? Néz akkor rám váratlanul, a hivataloskodása mögül kikandikáló részvéttel. Az, mondom, fontosan. Még ezt a kisasszonyt sose láttam. Új lehet, de most az a jó. Kérek tőle egy blankettát, meg a közhasználatú kalamárisba tintát, mert hogy be van száradva. Lábjegyzet, most sincsen benne sose. Jegyzet vég. Önt bele ez a szőke loknis, de igen ügyel bajja, már oda is szólok, hogy majd inkább magam, de nem hagyja. Tessék, nyújtja, parancsoljon az úr, megvan szerencsésen. Na, akkor elkezdem a szétgörbet tollal. Drága angyalom, csak magára gondolok. Aztán összegyűröm. Adok, dadogja ekkora gondos lélek az ablak mögül, kire most fölnézek, és látom, hogy bám. Adok, azt mondja, másikat, és oda nyújt, vagy hármat. Jadvigám, kedves, sürgönyözzön, hogyha ez se lesz jó.
Odaírom csak, hogy holnap estivel érkezem, és kész. Vagy azonnal jöjjön, mert nevetséges vagyok. Már kandi szemű kis loknis előtt is. Majd legyintek, s fölkelek. Majd inkább máskor, másképpen magam. És sietős köszönettel kioldogok. Jaj, de hát mit tehetek? Bolondság is írni. Vonatra szállok és megyek. Ugyan, meg vagyok én kergülve, csak a számjár. Legyek magamhoz őszinte, félnék én attól, hogy oda menjek csak úgy. Mostanában igen rosszul alszom. Fölriadok, kimegyek, bejövök, olvasni próbálok, de nem megy. Még szerencse, hogy Marcika Ancinál lett már elhelyezve a hátsó szobában. Az imént ittam megint, pedig nem is esik már jól. Ide beszúrtam csillagjelölést. Kilöktem az ölemből Jadviga párnáját, és fölkeltem az ágyból, mert csak dobáltam magam. A nő testére kívánkoztam, de úgy, hogy még a gatyát is le kellett tolnom. Annyira szorított és dörzsölt. Nem volt maradásom benne. Mondhatnám, hogy nem fértem a bőrömbe, hisz úgy tartom, ez a mondás e félében szenvedőtől származhat csak is. De félre most ezzel, mondtam magamnak, ahogy erős elhatározással rántottam le a dunyát égbe vágyó alfelemről. Fölállok, kimegyek és iszom inkább, mint hogy megint a magam erejéből keressek gyatra s hamis boldogulást magányos testemnek, amit szégyelhetek csak utána. Most a pohár mellől nézve le az asztal pereme alá, figyelem lábom közt azt az elevenséget, mint egy kis állat. Ivás és írás közben éreztem visszakúshat, de hogy ráfigyelek, megmocorog megint. Egy eleven maga mozgó állat ez én bennem. És mintha önnön külön életét élné. Mindazonáltal engedelmeskedik is nekem. De olykor meg elindul, ha nem is akarom. Hogy szinte fékezni is lehetetlenség. Egyet nem tudok. Ilyenkor ő is arra az egyetlen nőre, vagyis a benne való combja közire vágyik. Mert ha csak vágyni tud, és gondolni nem, már pedig ez az agyatlan erre hogyan volna képes, akkor nem is emlékezhet rá, hogy itt volt, de most elutazott egy asszony, aki nem téveszthető össze mással, s aki távolból is megborzongat egy testet. Vagy a maga effélére csökött érzékeivel is emlékszik, tán mégis az érintésre, ahogy az együgyű tenyér is ráismer arra bőrre, avagy nélkülem ilyesmire nem képesek, balga végtagok. Mert olyan tán még sincs, hogy valaki öntudatlanul, mint mondják, csak megy a fasza után, viszi az ilyen férfi bizony, tolja előre maga előtt, és nagyon is tudja hová. De nekem nem kell más. Oda akarok menni és belefeküdni az ágyba, ahol ő alszik most már nyilván. Ölelni vágyom, álmában, ébren, akárhol is van. Ám e percben tarkon ver végre a mostanra már gondolni mert gondolat, hogy mitől is félek. Hát, ha csaló hazugság az egész szanatórium a vízgyógykúrával, hanem e percben is a Winkler franci karjában hever. Ide írom cédulára, hogy a csillagjelöléstől kezdve ezt az egészet én egyszer kitéptem a téma miatt. De hát minek, ha nem téptem össze, és itt van. Különben ez az oldal azért is nevezetes, mert életemben először kukkantva ebbe a naplóba
ide nyitottam rá. És mint egy féreg televény látványa csapott az arcomba. Hemzsegtek a zsinórírások tekeredő kukacai. Akárhova lapoztam, viszonyogva és mohón. 1917. május 21. Nagyon fölkavart ma délelőtti látogatunk. Volt tanyásnénk, Hulináné jött sírva, hogy Jóska fia elesett az olasz fronton. Özvegyet és két árvát hagyott maga után. Megtenném-e, hogy írok hadi árva ellátáshoz kérvényt? Amúgy sincs már egy betevő falatjuk, a menye és a gyerekek most együtt nyomorognak velük, az öregekkel. Akiket pedig mi kergettünk ki a tanyáról. Épp csak ezt nem teszi hozzá Uli nagyanya. Megírtam a folyamodványt, és szóltam Gregornak, mérjen ki nekik 4 zsák búzát. 1917. július 2. Tegnap este bevégezte munkáját Melinda tanyán a libatépő asszonycsapat. Blahov nyanya verbulálta őket, mikor Cvalinga tanyásné megüzente, hogy próba kitépésnél már nem vérzik a tok, ezért neki lehet látni az első tépésnek. Hulina nyanyának is szóltak. Ma pedig a hazaszállított tollal a kiskonyhában újra tömték a következő ágyneműket. Gregor mérlegelése. Első mérés. 5 párna, pehely. 13 kiló, 20 deka. Második mérés. 4 párna és 1 dunnácska. 14 kiló. Harmadik mérés. 5 párna, pehely. 16 kiló. Negyedik mérés. 2 dunna, pehely. 18 kiló 20 deka. Ötödik mérés. 1 dunna, pehely. 7 kiló. Hatodik mérés. 2 derékaj, toll. 26 kiló. Hetedik mérés. 1 derékaj, toll. 12 kiló. Nyolcadik mérés. 2 párna, toll. 6 kiló 40 deka. Összesen 112 kiló 80 deka. Pehely és toll lett tépve a 160 libáról. A régi tollat Gregor holnap viszi leadni Klein Samunak. A szeptemberi tépésből majd az újat adjuk el. Jadwiga maga tömte újra fehér hímzéses párnájának ciháját, finom pehely tollat. 1917. október 8. Eljár mellőlem az én feleségem. Lassan 5 hónapja nem írtam ide, szinte semmit. És csak azért, mert röstel lettem ebbe az írásba adni e mondatot, melyet jól tudom formálhatnék másképp, és biztosan meg fogom még magyarán is írni, de most épp ez a fogalmazási formátum segít abban, hogy leüljek és ide tárjam, amivel oly irdatlan hosszú ideje gyötröm magamat, vagyis ő engem. Jegyzet. Ebből az időből apus bent hagyott itt néhány cédulkát. Azt hiszem a Gregortól, mert más nem lehet. Aki fölfirkált neki néhány gazdasági dolgot, hogy tudja. Úgy látszik, hogy apus ilyenekből szokta a naplóba jegyezni, ami neki fontos volt, de nem sokat. Ezek a cédulák. 1917. május 29-én Adamik Kovácsnak 100 korona, hogy kontóba beszámítja. 1917. augusztus. Vettem menekült kocsit Mihalkótól, 200 korona. Schlesinger kapott a húsér 50 kiló. 1917. december 18. kukorica el lett adva igazolványra. 50 korona mázsája, Melindáról szarvasi gazdáknak 116 mázsa csövesen.
1917 évben, január 5-én Cvalinga Mihály Béres kapott 325 kg búzát, 125 kg árpát, 6 kg sót, 14 kg szalonnát, 3 liter kását, 3 liter lencse. Még kapott március 28-án még 325 kg búzát, de tartozott 74-jel, azt levontam, 28 kg szalonnát, meg még 5 kg-ot. Jegyzet vége. Szóval, hogy eljár. Itt hagyja napokra, s a nyáron megesett, hogy hetekre itt hagyta kisfiát az Ancira, és elutazik. És bármiképp is fedezze, mert tapintattal adott nekem módot, és ezt nem gúnnyal mondom, mert nem a hazugságot, hanem a fölkínált kímélést látom benne, hogy higgyek az önkéntes és rendszeres, vörös és rendszeres, vöröskeresztes nővérszolgálati kötelem fedő foglalatosságának.

és papírra vesse-e, mert biztos-e, tudom-e tényleg, vagy mégis hazudik az ezernyi egybevágó látszat. Erre sajna oly kevés a remény, hogy le kell írnom, ha már neki duráltam magam. Jadvigám megcsal engem. Méghozzá az én hajdan volt cimborámmal, Winkler Francival. Nem másnak írok, nem kell hát egyebekre, e lapokon tekintettel lennem csak is önmagamra. Így magamat kímélhetem is a részletektől. Az apróra való föllajstromozása alól mindannak, ami a réges-régi gyanúmat ténnyé változtatta. Hát nem is sorolom már a szembeötlő jeleket, hisz oly szánalmasan nevetséges már az afféle lelket furdaló eshetőségeknek a latolgatása, majd elvetése, s rakoncátlan kis ördökként való mégis előbukkanása, mint amit példának okáért a 915 adventjén való követéses gyanakodásról írta. Nevetséges. Hát olyan nevetséges, ahogy megnyugodta, nőm igazat mondok, abba a házba ment, ahol Sárosi Irmus lakik valóban. Na jó, mondom erre most, de már hogy zárná ki azt, hogy nejem Francihoz is betért? Mi több, hogy az Irmus Jadvigának ebben cinkosa is lehetett. Valamint, hogy utána Francinál, ismerős orvosok révén pedig a szanatóriumi doktorszobában, vagy a vendéglakosztályban, meg hévízen, és az ördög tudja még hol, pásztorórákat nem múlathattak volna. Múlattak bizony, mit tagadjuk magunk elől, amit már tudunk. Mert megvallhatom, leselkedtem továbbra is, és kérdezősködtem, újkori kenőpénzecskék segítségéhez folyamodva. De erről most csak ennyit. Ugyancsak nem fecsérelek tintát a sehová se vívő kínlódásaimra, s a magam sajnálatra, amik úgy kihúztak már megint vagy fél évet maguknak az életemből, mintha most pedig erre szóló hadiparancsot kaptam volna, hanem a kiútról inkább. Kiút? Nevetséges ez is. Kiút a bajokból? Tán soha nem vezet. Amiket erről még tavaly elmélkedtem, ma nem érnek semmit. Nincsen kiút. Kigázolást legfeljebb a pusztat tovább élés felé lehet lelni. Hozzáteszem, ezer velejáró gyötrelmen át. Na de ki ígérte itt, hogy az élet útja fájdalomtalan lesz? Lábjegyzet. Valami szólás mondása lehetett ez neki. Fölismerem, mert ugyanígy mondta nekem is apus. Mikor egyszer olyan 13-14 éves voltam, és kimentem hozzá Gregor tanyára, mert már rég nem láttam. És panaszoltam iskolai, meg mindenféle sorsomat neki. Hát úgy valahogy furcsán vettem én tőle, mikor fölhúzta a vállát, hogy ki ígérte, hogy az életúton nem lesz fájdalom. Lábjegyzet vége. Nem elége, hogy mégiscsak az életen át vezet. És rábeszéltem magam, olykor ez is legyen elég. Nem, mintha nem kívánt volna nem lenni inkább az ember. Jegyzet. Na persze, nem lenni. Mikor katyvasz van, fölakasztani magunkat? Fölfüggeszteni az élet útjáról a lépést? Hát ehhez egy típus kell. Én is például, ha olyan lennék, már biztos ízelget volna ez nekem, de nem ízelget. Pedig lehetett volna mikor. Például egyszer a bizonyos álnászúti nő miatt az önérzet és becsületérzésem olyan orvtámadást kapott, hogy például akkor. De hogy őszinte legyek, nem. A másik eset, mikor gyalázatos csapdába lögtek muszájból. De erről majd. És hiába, hogy mászkáltam folyton a padláson a csábító gerendáival,

0: Én nekem azok nem vonzottak kötelet sose. Dacára, hogy az volt, magának osztatni mindig nyakában a kötél. Viszont a lelkembe, ott soha, mert szerintem olyan egészséges féle lelkem van. Jegyzet vége.
1: De mit tagadjam, nem vagyok én se olyan bátor, se olyannyira elfhű, hogy csak úgy valamely végtelen keserű elhatározásból beleugorjak a sötét semmibe. Nagy szavak, de mit bánom én, így volt, vagy legalábbis így éltem át. Elhatároztam, hogy jobb hiány élni fogok tovább. És innentől következett magamnak erővel való lehiggasztása, hogy elgondolhassam, mit tegyek, kipróbálhassam, mivel mire megyek. Hogy rossz sebet sztoikusan, hanem a legközönségesebb haszonelvűséggel mérlegelhessem, mi segíti, teszem azt, hogy reggel rendben fölkeljek, és csináljam egész nap a dolgot, és mi gátolja ezt. És ide mindjárt be kell azt is vennem, nem egyedül a magam erejéből jutottam el eddig, ahol mégiscsak életben, olyan, amilyen, de életben vagyok, hanem éppen bajba taszítom Jadviga segítségével. Mikor félre se lehetett érteni többé, miről is van szó, már csak a zsigereimet agyon gyalázó örökös testi elutasításokból is kivehettem, hogy szeretője van. A nyomozásaim folytán egyébként nem tudtam volna már rég. Azt gondoltam, most akkor legjobb volna békében eltávolodni, végleg. Úgy, hogy ez se a gyermeken, se rajtam ne ejtsen gyógyíthatatlan sebet, és már csak az a kérdés, miféle formát is öltsön ez az elválás. Nyugalmat erőltettem magamra, és azt terveztem, eldöntöm, hogy a tanyára húzódok ki, vagy valami tartós teendő ürügyén városba menekülök. Hogy kikötöm, mennyit lehetek együtt a fiammal, hogy elrendezek vagyon és pénzügyeket, mindezt higgadtan Jadviga elé tárom, és minden jót akarva neki és magunknak, csendben elvonom magamat mellőle. Olyan formán, hogy gyermekem ne érezzen nagyobb szakadást, mint amit én éltem át, apácskám tömérdek utazása miatt. Ő hozzá nőmhöz ellenben többé érzelmi közöm ne legyen. De míg e tervig eljutottam, oklokon mentem persze. Végig próbálva minden lehetségest, gyanakást, kérdőre valást, ordítozást, kérlelést, lerészegedést, apátiát, egyformán haszontalan volt minden. Ő se nem tagadott, se be nem ismert semmit, azt ismételte csak. Jaj, ne gyötörjön, hagyjon engem békében már. És bezárkozott, és sosem engedett magához. Én pedig újra és újra rá kellett ébredjek, hogy minden csalódásomnál, átkozó haragomnál, kivált pedig megtiport méltóságom maradék öntudatánál. Százszor erősebb bennem továbbra is a szerelmi vágy, ő iránta. Mondtam magamnak, ebbe csak beletébolyodni lehet. És már a végső órán, ekkor kényszerítettem magamra mégis a fentírt, higgadt terveket. Összeszedtem erőmet, hogy bejelentem mindezt. Nem megbeszélni akartam, hanem bejelenteni pusztán. Szárazon, szenvedételen. Hát, nem úgy sikerült. Szemrehányás és félelem is átütött az előre készített mondataimon, meg a szenvedélyem is. Végül pedig arra kanyarítottam a dolgot, határozza el magát ő, hogy kit választ, és milyen életet akar. És akkor egy előzetéstől rettegő árva szomorúságával tekintve rám, két kezébe fogta arcomat, és könnyezve némán csóválta, csak csóvált a szó nélkül a fejét. Azt aztán bement a szobába. Utána mentem, hason fekve temette karjaiba arcát, és onnan szólalt meg nagy sokára: igaza van, kergessen el, én már elkároztam. És egyre csak fúrta be magát a párnába. Jadviga, próbáltam emelni a karjánál, ne beszélj így. Miért ne? Hát nem igaz? Támaszkodott föl, de most se rám nézett. Úgy bíztam benne, hogy én arra születtem. Hát én azt hittem, hogy majd az én hozzám tartozóknak megszépítem, hogy megkönnyítem az életét, és csak boldogtalanná teszek mindenkit. Csak szenvednek én tőlem. Nem, drágám, hát hiszen nem csak. Én jó akartam lenni. Ez az egy, ami akartam lenni. Az akartam lenni, amire édesanyámnak nem maradt ideje. De megbuktam, elvesztem, nem lettem jó. Nem tudok szerető, hű asszony lenni. Nem vagyok képes társnak odaállni a választott ember mellé, hogy támogassam, vagy hogy munkálkodjak valamin, ami hasznára lenne bárkinek is. Hogy úgy szeressek, ahogy kell. És képtelen vagyok jó anyának is lenni, pedig én mindent meg akartam adni a gyermekemnek, ami nekem nem jutott. Mégse vagyok ott a kisfiam első nevetésénél, első szavánál vagy lépésénél. Nem várom ki. Keveset mosolygok rá. Még ő is untat és nyugtalanít. Tör ki belőle, és sírva borul le megint. Ne, vagy csak keseredbe pihenned kell, próbálom simogatni. De megint fölül, és könnyben ázó arca még inkább eltorzul, és szeretőnek se vagyok alkalmas. Nem tudok se szenvedélyes lenni, se reményt kelteni. Húzza el száját gúnyosan. Még ígérni sem, nemhogy arra tudnám elszánni magamat, amire folyvást bújtogatva vagyok. Hát mire vagyok én akkor jó? Jadviga, ne, csillapodj, mondogatom neki, de ő csak annál inkább. Feleségnek, anyának, birtokos nénak, szeretőnek egyformán rossz vagyok, emeli meg a hangját, és most föl kell az ágyról. Elindul a szobában, és ostorozza magát tovább. Boldogtalanságot zúdítok csak mindenkire. Hivatásom nincsen, szellemi munkálkodásra módot nem találok, segíteni, gyámolítani, tanítani nincs erőm és tehetségem. Amit valaha tudtam, itt azt is elfelejtem. Ami tetvágy, tudásvágy, boldogításvágy, még buzgott bennem, az mind kiapadt. Roskad le a székbe. Elsapnyultam, kiszáradtam, és nagyon elfáradtam. Haszontalan vagy. Miért kell magadat minden szörnyűnek elmondani? Fiatal vagy, szép, erős. Jaj, hagyja ezt, hagyja. Fölösleges vagyok. Kezd föl alá járni megint. Nyugtalan vagyok, ingerült, és szétszakadok. Kiált föl. Szétmorzsolódok a lelkiismeretem terhe alatt. Ülj le, kérlek, és... Hát micsoda képtelenség? Torpan megváratlanul. Hát hogy lehetne már szeretni engem? El is ámulok, hisz én rég mondtam neki ilyesmit. Hát miért hallom én ezt folyton, hogy szép vagyok, jóságos, gyönyörűséges, az egyetlen szeretnivaló vagyok? Hát ki hinné el ezt az én helyemben, ha olyat látna maga körül, mint amit én látok? Az őrlődést, a széthullást, a szenvedést? Hát tudom, ha nem látom is, tudom, a távol létemben őrjöng, tör, zúz, a fejét veri a falba, a ruháimat, a dunnáimat veri, mintha bennük volnék, a párnámat folytogatja. Nem szoktalak, képzeletben sem, esküszöm. És újra csak azzal gyötör, és Jadviga megint nem én rám néz, hanem a függöny szárnyak közt ki a sötét ablakon. Hogy szánjam rá magamat végre. Kiről beszélsz? Meredek rá elképedten. És ahogy rám tekint, visszazuhan mellém, mint valami álomból jövet borzong meg, rádöbbenek, hogy nem róla. De ő nem felel. Meg kell tőlem szabadulni, tartja el magától a kezét, és tévoly után ismétli hadonászva, meg kell én tőlem szabadítani mindenkit. Nem, ti csupán hiszitek, hogy rám van szükségetek. Ti csak a rögeszmétek rabjai vagytok, aminek a neve az én nevem, Jadviga. Mit akartok ti én tőlem? Hisz én arra alkalmatlan vagyok. Elkárhoztam. Szabaduljatok tőlem. Átkarolom, leültetem, nyugtatni próbálom, és akkor a nyakamba borult zokogva. Jaj, Andriska, meghalni szeretnék, csak higgy el. Kérve, kérem, szipogja később, hagyjon magamra most. Azon az éjszakán megint csak majd megvesztem. Úgy sóvárogtam a szerelmére. És eldöntöttem, hogy még várok. Nem fogok beszélni a válásról tovább. Bizakodni kezdtem. Hát, ha remélhetek még, ha kigyógyul abból a tébolyból, hogy megnyugszik és visszatér hozzám. október 10. Nem jegyeztem föl sokáig semmit egy másik dologról se. És ez a Szilágyival való esetem, mely a bevonulás előtti nyártól fogva ragacsosan nyúlik alkalomról alkalomra, hogy mindmáig se tudom magamat leválasztani róla. És amire gondolnom, igen vegyesen zavaros érzésekkel jár. Még tavaly, 16. januárjában volt, hogy meghívatta magát disznótori vacsorára hozzánk. Csendőrünkkel evel a marha melák Mahannal üzent, hogy itt lesz dolga, és estére átjönnek, mert hogy hallotta is, hogy vágunk. Na, erre aztán át kellett rendezni mindent, mert úgy volt, hogy kint lesz az egész ölés a Gregornál. Lábjegyzetem arról, hogy mikor kicsi voltam, mindig ezeket a disznóvágásokat szerettem, amik kint voltak a Gregor tanyán. Akkor a sztari már előző délután kivitt minket, és élesítettünk késeket meg bárdokat. Úgyhogy én tekertem a forgó fenő követ, ami alul vízbe ért, vagy felváltva Marcival. Jöttek Melinda tanyai béresek is már este, mert hajnali kezdéshez ott is aludtak. Ha volt jó hó, még be is fogtak szánkáztatni. Akkor neki kezdtek hagymát, meg fokhagymát pucolni, és ment az iszogatás. Mende mondázgatás, nótázás, vicces ugratás. Mi Marcival kuckóban aludtunk, de volt, hogy többen még a földön is bundán. Reggel pálinkáztak, folyt megint az ugratgatása egymásnak. Egyszer vagy ötöt leszúrtak, és mikor Gregor bement a konyhába, gyorsan behúzták az egyik disznót az istálóba, a jászol alá, betakarva szalmával. És a helyébe tettek a négy disznó test mellé egy rossz talicskát, és azt borították be tüzeléshez szalmával. Mindenkinek volt egy disznója pörzsölni, és az öreg Gregornak hagyták a talicska disznót. No, az alá gyújtott, és mekkorát nézett, hogy disznó helyett talicska ég neki a szalmája alatt. Hú, jebem vám, káromkodott, hogy bassza meg. Na de az nem elég, hanem hogy hova veszett a nyoma a disznónak. Milyen disznónak? Hát aminek itt kéne lenni, mert ötöt vágtunk. Azt mondták neki, hogy sztari, te sokat felöntöttél a garatra. Duplán néztél. Állj-e hát, ne nézzetek ti marhának, és meg kellett neki keresni. Hát már mindent feldúrt, amire megtalálta. Nagy nevetés lett. Mi nekünk meg Marcival kis tüzet gyújtottak, és mi azon habáló villával letépet disznó körmöket sütögettünk. Azok voltak nekünk a kis malac pörzsölések. Jegyzetem vége. A sok munkáért, mert négyet vágtunk, a vacsora is a cselédségnek lett beígérve. Blahovnyanyának, Zelenáknak, Cvalingáéknak, akiket nem tudom, jegyeztem-e már, hogy a Hurináék helyet vettünk föl a szőlősi tanyára, na meg Csúvár Ancikának, aki nejem friss szolgáló lánya volt 16 vízkeresztje óta. Külön-külön, de Jadviga is, Mamovka is egyformán örült, hogy ebből kimaradhat. Noha Mamovkám a maihoz mérve jó állapotban volt még akkor. Magam azért kimentem volna legalább a vacsorára. De most akkor haza is hozni lakomának valókat Blahovnyanyával és Ancikával egyetemben, hogy legyen ki süssön, főzzön, tálaljon, és hívni keresztapámékat is. Mamovkánál lett terítve a régi házban. Ez az a régi ház, ahol most én vagyok. Még 1856-ban apusom György apácskájának az apja, Osztatni János dédapám építette, mert vésett írással a mestergerendára fohász felirat van írva szlovákul, lefordítom, hogy ezt a házat építette Isten segedelmével Osztatni János 1856-ban. Keressétek a mindenhatót, amíg megtehetitek, mert eljő majdan az idő, hogy mind a hányunknak távozni kell. Mái napig is megmaradt kinézetre, csak nagyapám falasztatott utcai fronton coklit égetett téglával. Utcára nézve van három szoba, középen nagy tágas szabad kéményes konyha, utána hátsó szoba, ebbe lakok fűtési szempontból. Elől most üres, hideg és maradék bútor van. Oroszlán lábú szekrények, ovális 12 székes asztal, stb. Letakartam por ellen lepedő nejlonokkal. Hátul még háromféle kamra jön. Egy padlásra menő múková kamara, vagyis lisztes és élelmiszereknek, kettő magazin nevű magtárkamra, és három szalonnás kamrának nevezett füstölteknek, kolbásznak. Ház alatt majdnem végig alápincézés húzódik. Felső pince téglás boltozatos vakolt, hátsó pedig gerendás és plafonpadlózott, úgynevezett takarmánypince, répának, stb. Udvari melléképületben három részes nyári konyha, hátul gazdasági szerű épületek, 4-5 tehénnek való egyik istálló, 5-7 lónak másik. Hosszú faléces góré tégla emelésen. Alatta is disznól és külön is, mert 4 akol összesen 30-35 disznónak elég. Utána polyvának való plyevinyec, és nagy széna és szálas takarmány szín, egy kocsi és hintószín, egy cséplőgép szín, és még egy szükség és egyébnek való szín, vetőgép, ekék. Utcai kapuig az udvaron keresztül kocsi bejáró van, mintás égetett téglával rakva. A kapu két tornyocska szerű téglaoszlop, íves faragott kapuszárnyak szintén, csak már eléggé rogyva. Fölül meg bádokból virágmintás kivágott, hajlított dísz. Részben letört, mert rozsdás. Ív közepén, a tetején részből van egy forgatható zászlócska, belevésve az építési évet 1856. Lábjegyzet bezár. Szilágyi kapitány pedig hatalmasat evett. kivált a szármából, amely tót hagyományszerű disznóölési töltött káposzta. A szármát Blahovny anya szokta főzni, de úgy ám, hogy Mamovkám az utolsó sószórásig felügyeli a kezét, mert olyannak kell lenni annak a szármának, amilyen ő náluk a szülői házban Racskóéknál volt. Paradicsomlében, alaposan besavanyított fejkáposzták levelébe csavarva, se túl zsíros, se túl száraz darált húsból és borsos ricskásából kevert töltelékkel. És mind egyforma, mind egy kis gyermekököl tartozik lenni. Anyám egy egész nagy fazéknyit is képes kibontatni és újra tekertetni Blahovny anyával, ha a szármák ízét vagy méretét makulátlannak nem találja. Na de arra azt mondom, jó, hogy ennyire felügyel rá, a szárma nekem is a legkedvesebb étkem. Van, aki tejfölözi, szerintem az vétek ellene. Szilágyi úr 8 káposzta pólyásig meg se állt, de meg se szólalt. Utána dőlt csak hátra, hogy elismerően csettintsen Mamovkámra, aki persze, hogy nem hárította az érdemet Blahovny anyára. Frissen sült kolbászunk se volt alávalóbb, habár mi túl erősre csinálni nem szoktuk. A kapitány ábrázatán elemben látszott, hogy ő nem bánta volna. Erre én előadtam azt a kedves anekdotát, elnézést kérve a vendégtől, hogy előbb tótul, mert ennek a mondásnak így dukál, miszerint az egyszeri Muhájéknál, ez csak egy olyan csúfoló név, hogy Muha, ami azt jelenti, hogy légy, mert amúgy Istványék. De van család, akit úgy mondanak, hogy Blaha, az meg Bolha. Csak azok nem vágnak disznót, mert Bolháéknak se kutyája, se macskája. Az egyszeri Muhájéknál, akik fenemót zsugoriak voltak, olyan erősre keverték mindig a kolbászt, hogy abból, kivált, ha még forró volt, a vendégek nagy kínok közt is alig tudtak enni, és azt a keveset is csak posztoljáci, egy dubka júci, állva és láb dobogva bírták elfogyasztani. A kapitány hahotázott, veres zsíros bajszát mókásan kunkorítva még meredekebbre, de Jadviga történetemen s a vendég röhögésén untan viszonyogva a csillára emelte a szemét, és más se nevetett. Szófukar keresztapámra nézve Szilágyi bárdolatlanul oda is vetette, mi van, hogy oly kedvetlenül esznek, mint valami halotti toron. Lábjegyzet, mondjuk úgy, hogy kedvelni nem nagyon lehetett Racskó Jani bácsiékat. Én rám meg valahogy úgy néztek mindig, mint egy hulladék rongyra. Sosem adtak kicsi koromba semmit. Jegyzet bezár. Zavaromban ekkor úgy próbáltam mentegetni keresztapámékat, hogy őnekik mondom, inkább szlovákul megy jobban a társalgás. De ebben nem csak a krszni, hogy egy rosszalló tekintetét vontam magamra, hanem Szilágyi nehezményezését is, amiért figyelmeztettem, hogy ő miatta nem érzi otthon magát a rokonsága maga szokott módján. De ami fő, zsilipet nyitottam így a kapitány kérdezősködésének. Mert aztán más se érdekelte, csak hogy miként is van nálunk ezzel a szlováksággal. Kik beszélnek anyanyelvükön, kik nem tudnak, vagy nem akarnak magyarul szólni. Hogy viselkedik ebben a gazdatársadalom, és miképpen a pornép? Hányan adják a szlovák evangélikus iskolába gyermekeiket? Van-e ok a nemzetiségi elégedetlenségre? És így tovább. A javát már a kisasztalnál kettesben borozva tárgyaltuk meg, mert közben Jadviga, Erka unokahúgom kotnyelességétől zavarva keresztmamával kezdett beszélgetni. Mamóka pedig kipróbálta a konyhán, hogy esik neki parancsolni az újonc Ancikának. Én számadatokat mondom, nem tudok, azt jobban csak a direktor meg a tisztelendő úr ismeri, De hát, és akkor beszéltem neki a nyelvhasználási szokásukról. Na de például, hogy kik? Mit, hogy kik? Hát, hogy akik, mint keresztapám, Racskó, ugye János? Igen. Nem szívesen nyitják a szájukat magyar szóra. Mondom, például az öregebbek, meg hát a tudatlanabbja, aki nem vett még kezébe magyar újságot, és nem forog hivatalos körökben. Mert itt a zsidó boltos is inkább szlovákul szól a vevőhöz, ha úgy látja, hogy az jobban fekszik. Amiként mondom, Csernyik, a faluvégi szatócs is, ha kell, cigányul kérdi, hogy mit kérsz, mert oda jár hozzá az egész roma tele. Lábjegyzett, Csernyiket még én is ismertem. Borzasztó öreg volt, már a pultra is támasztotta magát, és nála mindig nagy klubélet folyt, meg politizálás. Fél decis törkölyök itt fogyasztva. Lánya is segített, aztán ő vette át a kenyérért sorbaállási időkben már, mikor névsora volt, hogy ki jogosult. De akkor már nem mehetett a ládán ülési iszogatás, politizálgatás. Az ember csak sorban állva hallhatott mindenféléket mondani, hogy a kurva Isten rakja ide meg oda ezeket, stb. Mikor pedig júj, nem szabadott az úgynevezett esztendőkben, lábjegyzett vége. Hagyjál engemet a cigányokkal, szólt rám nyersen Szilágyi. Én a nagy szlovák öntudatúakat kérdeztem. Nagy szlovák? Hát, na, jól van, mondja enyhültebben. Érdekes dolog ez. Engem pedig lenyizgat a kérdés. Gyere majd be a jövő héten. Esetleg föl is írhatsz addig ezt-azt, hogy mit írjak föl. Miért nevetett a képembe közönségesen a kapitány? Te a féle firkász ember is vagy, tán rosszul tudom. Megmondtam csak a vállam, mire ő már is egyébre terelte a szót. Hát akkor immel ámmal csak bementem pár nap múlva Szilágyi kapitányhoz. Ő mindjárt, hogy na, hol a följegyzés? Mondom, nem írtam én semmit se, hát mire kíváncsi. De nem letingerült, hanem körülményeskedve a tudtomra hozta, hogy hát mint a féle hatáskörileg ő alá tartozó ügyről, egyebek mellett nem ártana neki többet tudni a nemzetiségek ilyen-olyan kívánságairól, panaszairól. Már csak úgymond az orvoslás módjának kiókumulálása véget is, mert hogy mégiscsak háború van. Nem értettem ezt, miért keveri ide. Ő értelmes emberekkel, azt mondja, mindig szívesen dugja össze a fejét, mert jó tanácsokra hallgatni neki nem derogál. Apáddal is eleget beszélgettünk ilyesfélékről, tette hozzá nyomatékul, mert hogy én még mindig tanácstalankodni látszottam. Habár, azt mondja, hajdanában inkább ezekkel a aratós sztrájkoló vörösökkel gyűlt meg a bajunk. Nem mintha a csőcselék hőbörgésétől mostanában nem kéne majd tartanunk. Egy szóval, hogy vegyem komolyan ezt a dolgot. Mint aki benyújtja a számlát. Én segítettem neked, pajtikám, most ezt te tartozol viszonozni nekem. Lábjegyzet. Ami igaz, az igaz. Bárhogy is nem tetszik, de itt azért valami volt valamiért. Nem úgy, mint a fejlődés magasabb fokán, mikor már sútba lett dobva még a hocinesze is, ami régen még a legsvihákabb kupecnél is megvolt, még ha át is baszott, jegyzett vége. Némi vesződtséggel jár, mondja Szilágyi, de ennyi időt csak tudsz én rám szakítani. Nem is a fáradozás, próbálok oldalazni, csak hogy mit tudok én mondani. Nem ismerem én annyira az ügyeket. Vannak ott ugye, akik jobban benne vannak. Én nekem pedig te nagyon is megfelelsz, és éppen te kell lesz, na. fektette két tenyerét asztalára a kapitány. Már is kezdhetjük akkor azzal, hogy kik azok, akik, ahogy mondod, jobban benne vannak. Bátortalanul és találomra kezdtem nevek sorolásához. És mindjárt hozzá is fűztem, én egyikről se tudok semmi különösebbet, csak hogy hát büszkék a szlovákságukra. Ilyesmi. A kapitány avval bocsátott el végül, hogy leckét adott. Legjobb lenne, ha elkezdeném odaföntről, a bírónál kezdve. Családról családra, sorolva föl a falu krémjét, és két hét múlva az első 20-ról, arra két hétre a második 20-ról elmondanék mindent, amit tudok, és addig utánuk érdeklődve megtudok. Hát, különös egy feladat volt, nem is kevéssé éreztem kintban magamat. De utóbb eltűnődtem, hogy e félékről, mint amolyan adatokat gyűjtő falukönyvírnok is számot adhatnék. Olyasmit kéne, hát följegyeznem, amit nem szégyelnék, és teszem, mint helyi társadalmunk leírását, akár egy labban is közzé tehetnék. Na meg, hát ha előre lendíthetjük valóban is a szlovákság ügyét. Ebben is lehet bíznom. Valahogy így próbáltam fölfogni én ezt a dolgot. Ezért legközelebb rövid családtörténeteket adtam elő Szilágyinak. Szerintem eléggé színesen. Az én nekem közelebbi ismerteken túl, főleg olyanokat, amiket Gregortól, meg Rosszapali barátomtól hallottam. Mert ővelük kettejükkel beszéltem is az előző napokban. Cédulán ide tűzöm még, hogy egy ilyen föntemlített falukönyvírnokkal én egyszer találkoztam a Gregor tanyán. Jött be a tanyára egy vékony görbe kis emberke, és mondja Gregornak, adjon Isten bátyám, mennyit áld az az öt tehén? Egy sajtár fehéret, meg vagy négyszer annyi sárgát. Hogy? Mert csak az egyik ad tejet, a többi négy az ökör, most az csak húgyozik. Ja, pardon, olyan 30 holdja van, ugye, bácsi? Kérdezte Amasz tovább. Nekem csak egy. Hogy? De az is csak, ha tiszta éjszaka van, és nincs beborulva. Elég az hozzá, én úgy összecimboráskodtam ezzel az emberkével, hogy segítsek neki, mert nem akar lebőgni. Mondom, és miért jött olyan kérdésekkel, mintha tudná, hogy ő a falukutató csapatvezetőjével jött mi felénk, és az diktálta neki, hogy azt mondja, ahogy megyünk a tanya felé, mindjárt látjuk az istáló méretet, hogy hány ló, meg tehén, abból a birtok nagyságot ki lehet satszolni, stb. Így. Hát, mondom, okos egy ember lehet, de mégiscsak tévedés, mert ez az öreg Gregor nem a gazda, hanem csak a főbéres, és több tanyánk, meg sokkal több földünk van. Ja, hát jó, de ő eléggé nem ismerős paraszti dolgokban, hogy elmondanék pár dolgot. Mondom neki, de ha nem haragszik, az úr ugye zsidó. Hát erre úgy elszégyenlette magát, hogy én is zavarba jöttem. Este Bornál is panaszolta, hogy mikor először hozta őt ez a messziről is minden tudó falukönyvíró a falukutató fiatalok közé, akkor bizony összesúgtak, hogy mit keres itt köztünk ez a horgasorú zsidrák. És én akkor úgy melegséget éreztem ő iránt a kicsit, hogy így nem röstelte megmondani a panaszát, hogy ő is ki van túrva, mint én is, mindenhonnan, meg hogy ő is kicsi és vékony dongával rendelkezik, mint én. Csak én nem merek szívfájdalmakat kitálalni, pedig már majdnem odasúgtam neki, hogy ha hiszi, ha nem, én is részlegesen zsidó vagyok. de erről egy szót se többet. De aztán mégsem merte. Ő meg esküdözött, hogy akkor is meg fogja nekik mutatni, és leírja a parasztság életét, főleg a szegény summások nyomorát, de én segítsek neki. Na, akkor elvittem ide-oda. Utána nem tudom, íródott-e valami. Viszont én meg nem tudtam, mire fölesküdözni neki, hogy mit mutatok meg, kivallani, hogy én legjobban vasútállomási főnök vágynék lenni. Cédula vége. Amikor 2 hét múlva nekiálltam volna mondani a soron következő családneveket, a kapitány közbevágott. Na de ezekből nem mind jár el a paphoz. Nem, vagy hát én nem tudom, vörösödtem el. De Szilágyi már is sorolni kezdte. Kik voltak ott előbb a Hruska sertéskupecnél, azóta meg 2 ízben is a Baszovszkinál. Épp csak az én nevemet hagyta ki. De hogy tudja, ott voltam, azt értésemre adta, mert aztán úgy, mint akinek magának is ott lett volna a helye, csak nem volt rá érkezése, kezdte kérdezgetni. Ki miket mondott, mi történt, említésre méltó. És ímmel ámmal adott válaszaim nyomán mégiscsak fölfércelt magának újabb ismeretfoltokat az innen-onnan már eddig összeszerzettek mellé. Majd elégedetten csapta össze jegyzetei mappáját, hogy na, legközelebb majd folytatjuk innen. Utána vagy 3 hónapig nem történt szerencsére semmi. Egyszer bementem, de nem tudott fogadni, új találka pedig megbeszélve nem volt, hát megkönnyebbülten álltam odébb. Már bíztam is benne, hogy meguntatán ezt a hóbortos faggatózást. Mikor egyszer a Mahannal mégiscsak üzent, hogy másnap reggel vár. Rövid volt, el is kellett sietnie, annyit hagyott csak meg, hogy másnap este menjek el Baszovszki tisztelendőhöz. Pénteken pedig ezügyben látni akar. Hiába vetettem ellene, hogy hívás nélkül illendőnek se tartanám, nem érdekelt. Tegyem, amit mondott. Tudtam persze, hogy miféle összegyűlésről van szó, mert hazudtam én azt, hogy nem is hívtak. A szlovákok estéje különben hasonló volt az előzőekhez. Az utána való hónapokban pedig követte még 2, így már nem is emlékszem, melyiken mi volt. De másnap mindig el kellett mondanom Szilágyinak, apróra. Ha érdekli, érdekli, vontam vállat, mert engem bizony nemigen izgatott az egész. Könyökömön jöttek már ki, Baszovszki, dagályos, kígyó tekergésű frázis mondatai a matyica hazánk, népünk, földünk és nyelvünk iránt keberünkben lobogó szeretetről és a hűség eltéphetetlen kötelékeiről. Matyica, ez anyácska haza. Szlovák országanyú. Hallottam, hogy viszont a németek faternak hívják a földjüket. 1917. október 11. Most erről az egészről azért fogtam lejegyzésbe, mert tegnap előtt is összejöttünk. Csak ez alkalommal, eltérve az előbbiektől, meglehetős titokban már. Mindenkinek csupán egy valaki szólt, senkinek se szabadott említeni, még otthon se, tetejében szokatlan helyen is volt a gyűlés, nem másnál, mint barátomnál, Rosszapalinál. Szilágyi nem tudott róla, legalábbis nem üzente, hogy menjek. A Mahannal küldött levélkében szokott. Ezért gondoltam, hogy tán el sem megyek. Így nem is fogok tudni az egészről semmit. Ám de én értem, maga Pali jött el, és hogy kifogással próbálkoztam, mindjárt elkomorult. Ne tegyem ezt vele, hát ő most a házigazda, nagy megtiszteltetés, Pacovszky pedig külön a lelkére kötötte, hogy én is ott legyek. Elég az hozzá, tegnap rendkívül konspiratíve az lett a tudomásunkra hozva, hogy tapogatózó tárgyalások vannak folyamatba téve a mi területi nemzeti vezetőink is, de arról azt mondja, egy szót se senkinek, bizonyos pozsonyiak közt. Lábjegyzet. Szlovákul először Presporoknak hívták. Aztán, mielőtt elkeresztelték Bratislavának, állítólag, hogy Vilzonovónak akarták nevezni, Trianon után, hálából a Wilsonnak a béketárgyalásért. Lábjegyzet vége. A pozsonyiakkal egyek vagyunk abban, hogy velük együtt várjuk a mi népünk megváltó messiását. Kicsodáját nézünk mindegymásra. És akkor Bacovszky először beszél a cseh és szlovák államért küzdő Masarykról, Benesről, Hodzsáról és Stefanik tábornokról, ki francia emigrációban senyvedve harcolt az igaz ügyért. Tisztelendőnk itt jelentőségtelten halkítja le hangját, és közelébb hajol hozzánk legbensőbb híveihez. Közel már az óra, és meghatottan nyel, és vesz levegőt. Midőn végre erős nemzetté kovácsolván bennünket, országot alapítanak nékünk. Hú, a mindeni. És aztán még valami, hogy az a mi legfőbb törekvésünk, hogy a háború végeztével kikiáltandó államhoz azt mondja, mint különálló, de nagy többségében szlovákság lakta terület, innentől papunk már suttog, minden szóra külön bólintva rá komoly busa fejét, magunk is kivívhassuk majd oda csatlakozásunkat hazánk anyatestéhez. Folytott morajlás fut rajtunk végig az asztal körül, de magunk se tudjuk, hogy helyeslő vagy rosszaló-e, avagy csak a némiképpeni meglepődésből fakad. Hú, pocsúj, Bradmoy, hallott testvér. Morogja oda nekem minden esetre Vajasdi Jankó bácsi rögtön a magáét. Lesz ebből még, azt mondja, japán-szlovák közös határ is. Mint idelen, ennyire távol ő tőlük. Ízlelgetem meg mégis az ötletet, ha már látnivaló, hogy azt a mi bölcs szavaiért is tisztelendő urunk nem tréfának szánta. Mert elsőre persze úgy vélekedne az ember, hogy mi nekünk a szlovák anyanemzettesttel határos érintkezésünk akkor se lehetne, ha a szabolcsi tirpák lakta sávot hosszan nyújtanánk le délre, a magunk nyelvi területeit pedig erősen túlozva húznánk föl északra. Na de hát, ha valamiképpen mégis. Ám bár eléggé merész egy idea. Akad is mindjárt egy alkalmatlankodó, aki nem azért, mintha a tisztelendő úr nem domborította volna ki a dolgokat szépen, de hogy ő mégse tudja, jól fogta-e föl, hogy hát úgy tetszik a tisztelendő úrnak érteni, hogy mink, hogy Szlovákiához? Kicsoda, micsoda volt, testvérem, a Jézus Krisztusban te neked az apád és az anyád, he? Csap le a szerencsétlenre Bacovszky. Hát nem szlovákok voltak? De hát igen. Na hát akkor, hol van akkor a te nemzeted anyateste, mi? Melynek tápláló csecsére, mind valahányan. S a szónál úgy az asztalra sújt, hogy azon mód belénk fagyasztja a kuncoghatnékot, hisz csilingelve remek bele az összes pálinkás pohár is, mi itt egytől egyig reákívánkozunk, s ővele összefornunk, ami leghőbb óhajunk, nem így van? Dehogy nem, mondja rá elsőnek Rosszapali, és utána többektől hallik helyeslőleg a morgás. Egyéb se nyugtalanít mostanában engem, szól komora Jankó bácsi, bár csak a bajusz alá. Sokszor már elaludni se bírok anélkül,
0: hogy a nemzettesthez legalább ne képzelném odatolni a seggemet.
1: Kis híján hangosan röhögünk föl Szvetlik Pistával, aki másik oldalról szomszédja az öregnek, így ő is hallja.
0: Ám e törekvéseinkhez az előkészületeket!
1: Néz ránk ekkor szúrós tekintetével Baszonszki.
0: A legszigorúbb titoktartás közepette kell folytatnunk. Megértettük?
1: Jól van, gondoltam, akkor én is ehhez tartom magam. De talán szerencsém is lesz, hogy a találkozó ügyében úgy néz ki, nem kell Szilágyihoz mennem. Jelek szerint jól el lett konspirálva az összejövetel valóban.
0: Bejegyzés. Ennél a résznél az jut eszembe, hogy én alig láttam nevetni apust. De hogy úgy látszik, azért jó cimbora társaságban néha-néha ő is elröhécselt. Csak mi velünk gyerekekkel otthon nem igen. És mesélni se szokott úgy, hogy a régi dolgokról, pedig szinte vágyódik az ember magának olyan fent említett Vajasdi Jankó bácsikra, akik mindenre tudnak mondani vicceset elkeseredés ellen. Az ember hányszor rá volna szorulva, főleg, hogy ő maga legyen olyan, de ha nem, hát nem. Rosszak Ali bácsi tanítom, apusnak barátja, mindig azt mondta a nevetgélőknek, hogy fiacskám, nem akkor vagy humoros, hogyha te nevetsz, hanem ha a többiek. De én nem nagyon tudom többiekkel nevetni. És én rajtam se röhögtek, ha úgy mondva, hogy vicceset mondtam, csak ha nem akartam, hogy röhögjen, akkor viszont igen. Úgyhogy én csak magamba tudok nevetgélni, ha valami eszembe jut. És akkor Pali bácsi szerint biztos nincs nekem humorom. Múltkor is náluk kártyáztunk, és Pali bácsi egyik barátja dudorászva benyögte, hogy fából van a vasutasok bakancsának talpa. Akkor az talpfa, felelt rá a másik. És madzog a húzója, mondta a harmadik, és röhögte. Pedig én szerintem teljes értelmetlenség, és nem vicces. Főleg vasutasok kontoljára röhögni. Bejegyzés vége.
1: Tegnap volt október 17-e, a magyar naptárban Hedvig napja, mi nálunk pedig Jadvigáé. Illendően felköszöntöttük őt karomon ülő Marcikámmal együtt. Nejem örülni látszott, de semmi több. Nevenapját még sose sikerült ágyban ünnepelnünk. 15 októberében a fronton voltam, tavaly ilyenkor éppen friss gyermekágyas volt a feleségem, most pedig?
0: Hát erről jobb nem is beszélni.
1: 1917. október 26. Piacon hallom, hogy a Baromvásártéren, hol a napszámosok is árulni szokták magukat, napok óta elszánt és mind növekvő csődület beszéli morogja egymásnak baját. Elfogyott már az a kevés aratókeresmény, soknak egyáltalán nem is jutott, és nincsen hónapos vagy egyéb alkalmi munka se. Kivált a hadba hívottak feleségei, özvegyei hangosak, már a pékeknél meg a kereskedőknél is az árak és a munka és élelmiszer hiány miatt. Hát, hogy ne volna őnekik bajuk, ha egyszer a gazdáknak is van épp elég. Számos gazda családfőnek is katonának kellett menni, így földjeiken kinkeserben folyik csak a munkálkodás. Az igavonó is fogyatkozik, bérest fogadni se bírnak úgy, mint azelőtt. A termések is rosszak, tetejébe csak srófolják fölfele az adókat, sarcokat. és kezdenek rekvirálni marhát, disznót, gabonát, mindent. Harcoló katonáink és itthon maradott ellátatlanjaink ellátása végett, azt mondja, de nekem is igen erősen megcsappannak saját tartalékai. Ezért hát még a gazdák gondja meg nem oldódik, addig a szegény embernek se jut. Október 28. Olvasom Gárdonyitól a hosszú hajú beszedelem aglegény elbeszéléseit. Ezekben Kiki arról a nőről mesél, aki miatt sose nősült meg aztán. Élvezetes, csak épp a hősnők legtöbbike túl zsenge, gyermeklányka bimbó. Harmatosak, butuskák, szeszélyesek. A cím után én a végzetes asszonyt, a valóságos hosszúhajú beszedelmet is vártam volna. Jegyzed be, hogy én csak az egri csillagokat olvastam, de ott a vica nekem leányideálom volt. Nem butus, hanem bátor, aki hősiesen szerette Bornemissza Gergelyt. Olyan lányt álmodoztam én is, hogy patakban fürdeni, mint gyermek, együtt fölnevelődni, szeretni és elvenni feleségül, mikor eljön az idő. Jegyzet vége. 1917. december 13-án Rosza Pali meséli el nekem, mert a piacon járt, hogy meglátta Mamovkámat. Amint rongyos pórasszonyok hevesen perlekedő csapatához csatlakozott, kik útjukat fenyegetőleg a pékség felé vették, hogy kenyeret követeljenek. És ott az unger pékre éppen anyám támadott rá 10 körömmel, olyasmiket ordítván arcába, hogy te tőled éhen dögölhetünk, te piszkos, csaló, feketéző zsidó. Ám unger se hagyta magát, öklét rázta, hogy maga akar éhen halni, vénszipirtyó, hát maga nem is babonás. Luca napján lábát se tehetnék ki az utcára. Aki mégis másnak a házába beront, bottal kell kiverni, mert boszorkány. Elfelejtette? Na, itt az lehet, hogy azt mondja, Luca napkor asszonyi dologtiltó hiedelem volt. Mert én is a szokáskönyvben olvasom, ami van nekem. Eddig én Lucára csak a Luca székét tudtam. De hogy állítólag nőknek nem lehetett menni utcára, se sehova. És aki mégis ment, az bottal volt engedve hazáig kergetni, mert boszorka. De férfinak szabad volt utcán sétafikálni, és ha egyedülálló magányos asszony e napon behívta a férfit, akkor a szerencsét hozott. Na gondolom, pláne ha, na. Gúnárnak meg Luca napon fokhagymát kell adni, hogy vérmes legyen. Lehet, hogy besétáló férfinak is? Mert nem tudom, hogy ez a vérmes, ez az-e, hogy jobban megizélje a tojókat. Lábjegyzet vége. Úgy kellett aztán a segédeknek leválasztani Ungerről az örjöngő Mamovkát, akire viszont most az asszony nép rontott rá, hogy mit akar ez itten. Csak cetutát a bohátát tucsnász vinya, hajt is rágy domov, dostanyes pomije, telkože sa aj zadusíš. Szó szerint, hogy mit akar itt ez a gazdag kövér disznó? Meg erigyélte hazafelé zabálni, kapsz annyi moslékot, hogy még bele is fulladol.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

verset akarunk mondani, emberi hangon, jó magyarsággal. Közben sokféle technikai és ejtésbeli hibát követünk el. Mi ellen tiltakozunk? Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, a hangos lélegzés ellen zavaró fújtatóként kíséri versmondásunkat. Mintha pásztor tűzék őszi éjszakákon, messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 emberöltő régiségben. Most ugyan jól lélegeztünk, de a soronként

levegővel, széttagoltuk az értelmileg egybetartozó részeket. Mintha pásztortűzék őszi éjszakákon messziről lobogva tengerpusztaságon, Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem. Majd 9-10 emberöltő régiségben. Ez a helyes lélegzés. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, most rossz szokásként vesszőnél felvittük a hangot. Beszédünk éneklő lett, hanglejtésünk magyartalan. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Ez is rossz, mert hangunkat még kérdőmondatnál sem visszük fel. Lehetőleg egész mondattal kérdezünk. Így. Szép öcsém, miért állsz ott a nap tüzében? Miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Sokszor egybe mossuk a névelőt a főnévvel. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Helyesen. Midőn az est, e lágyan takaró? Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal? Olykor agyon hangsúlyozzuk a verset. Ott essem el én a harc mezején. Jól. Ott essem el én a harc mezején. A nagy hang nem jelent egyben nagy érzést is. Különösen kivívó ez lírai versnél. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Szeretlek, mint anyját a gyermek, mint méjüket a hallgatag vermek. Szeretlek, mint fényt a termek, mint lángot a lélek, test a nyugalmat. Fokozás és erősítés. A középhang fokozatos emelése és erősítése fölfelé. Nem áradott meg a folyó, megúszza bármi kis hajó, de túl makrin és detreszász, gond nélkül vigad éjszakáz. Itt a kehely, igyál, kocincs, huntól ne félj, hajója nincs, cseng a pohár, és száz halom, egy messze döngő vigalom. Fokozás lefelé, az elért magasságról való fokozatos visszatérés. Itt a pohár, igyál, kocincs, a hún elült, hajója nincs, makrin kiáltja, töltsd belé, míg detre járja két felé. Ne bizakodj el, detre szász, te római jobban vigyázz, tánc és ital megárt, ha sok, kerted alatt a farkasok. Visszafogott, lelassított tempó olykor ritmizálva. Lenn a csendes alvilágban, szellőtlen bús alvilágban, aszfodéloszok között, hol aszfodélosz meg se moccan, gyászva nem bókol gajjával, mákvirág szirmát nem ejti. Gyors tempó, és Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra, és a palotára, s a színészekre, és a mímesekre, és az árusokra, és a mívesekre, és az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört,
s a termen át a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. Hangsúlyozott verszene. Ültem bent a két fiammal tűzvilágos pamlagon, jött az este barna koldus, könnyesen jött és vakon, őszi zápor dobverése peregett az ablakon. Külön hangsúly nélküli hegzameter adta verszene. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled

a pásztor tűzvég őszi éjszakákon, messziről lobogva tenger pusztaságon. Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem, majd 9-10 ember öltő rémiségbe. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában szálfa öklelését, hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek Isten haragjának. Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton, nem terem ma párja hetet hét országon, ha most feltámadna, s eljönne közétek, minden dolgát szemfényvesztésnek hittek. Hárman sem bírnátok súlyos buzogást, parittya köveit, öklelő kopjáját, elhűlnétek, látva a rettenetes pajzsát, és kit a csizmáján viselt sarkantyúját. Első ének. Ég a nap melegtől a kopár szív sarja, tikkat szöcske nyájak legelésznek rajta. Nincs egy árva fűszál a tors köztkelőben, nincs tenyérnyi zöld hely nagy határmezőben. Bogják hűvösében 10-12 szolga, hortyog, mintha legjobb rendin menne dolga. Hely pedig üresen vagy félig rakottan, nagy szénás szekerek áldogálnak ottan. Ösztövér kutágas, hórihorgas gémmel mélyen néz a kútba, s benne vizet kérde. Óriás szúnyognak képzelné valaki, mely az öregföldnek vérit most szíja. Válunál az ökrök szomjasan delelnek, bőgölyök hadával háborúra kelnek. Befelült lackó a béresek nyakára, nincs ki vizet merjen hosszú csatornára. Egy, csak egy legény van talpon a vidéken, meddig a szemen lát puszta földön égen. Szörnyű vendégoldal reng araszos vállán, pedig még legénytől sem behelyzik állán. Széles országútra messze, messze bámul, mintha más mezőkre vágyna a határló. Azt hinné az ember élő tilalomfa ütve általútnál egy csekély halomba. Szép öcsém, miért állsz ott a naptüzében? Látd, a többi horkol bogja hűvösében. Nyelvel a kuvasz is földre hengeredve, a világért sincs most egerészni kedve. Vagy sohasem láttál olyan forgó szelet, mint az, aki mindjárt megbirkózik veled, és az útat nyalja sebesen haladva, mintha füstokádó nagy kémény szaladna? Nem is azt a forgó szelet nézi, mely a hamvas útat véges végig méri. Túl a tornyon, melyet porból rakott a szél, büszke fegyver csillog, büszke hadseregkél, és amint seregkél szürke porködéből, úgy kell a sohajtás a fiú szívéből. Aztán csak nézz, előre hajolva, mintha szíve lelke a szemében volna. Szép magyar leventék, aranyos vitézek. Jaj, bekeservesen, jaj, bebúsan nézlek. Merre, meddig mentek? Harcra, háborúba? Hírvirágot szedni gyöngyös koszorúba? Menteké tatárra? Menteké törökre, nekik jó éjszakát mondani örökre? Hely, ha én is köztetek mehetnék. Szép magyar vitézek, aranyos leventék. Ilyen forma Toldi Miklós gondolatja, mely sovárgó lelkét mélyen szántogatja. S amint fő magában, amint gondolkodik, szíve búbánatban összefacsarodik. Mert vitéz volt apja, György is, Árnok bátyja. A királyfi mellett nőtt fel, mint barátja, s míg ő béresekkel gyűjt, kaszál egy sorban, gőgösen henyél az a királyudvarban.
Itt van immár a had Lacfi Nádor hada, itt kevé hadával Lacfi Endre maga. Délcegen megűli sárga paripáját, sok nehéz aranyhím terheli ruháját, és utána nyalka kolcsagos legények, tombolván alattok cifra nyergümének. Nézi, Miklós, nézi, de hogy viszi kézbe, hogy a szeme is fájjon erős nélkül. Hé, parasz, melyik út megyen itt Budára? Kérdi Lacfi hegykén, csak amúgy félválva. De Toldinak a szó szívébe nyilallik, és olyan döbben rá, hogy kívül is hallik. Parasz, én. Emígy füstölöm magában. Hát ki volna úr más széles határban? Toldi György talán, a róka lelkű bátya, ki Lajos királynál fenn a tányért váltja. Én paraszt? Én? Amit még e szóhoz gondolt, Toldi Györgyre szörnyű nagy káromkodás volt. Azzal a nehéz fát könnyedén forgatja, mint csekély botocskát végénél ragadja, hosszan, egyenesen tartja félkezével, mutatván az utat, hol Budára tér el. S mintha vassá volna karja maga válva, még csak meg se rezzen a kinyújtott szám. Nádor ispán látja Toldit a nagyfával, és elámul rajta mindegész hadával. Emberez magáért, Lacfi mond, akárki. Nos, fiú, birokra, hadd lássuk, ki áll ki. Vagy kitartja úgy fel azt a hitvány rúdat, amelyel mutatja e suhant az út. Szégyen és gyalázat, zúg morog mindenki. Egy parasztfiúval mégsem áll ki senki. De ki vín a bajt az égi háborúval, szélvészes, zimankós, viharos borúval, és ki vín a Isten tüzes haragjával, hosszú kacskaringó sistergő nyilával, mert csak az kösön ki Toldival, ha drágas, nem megunt előtte Isten szép világa. Jaj, keserves annak, aki jut kezébe, meghalt anyjának is visszavívva. Elvonul a hadnép hosszú tömeg sorban, Toldiról beszélnek az egész nap. Mindenik mond néki nyájasat vagy szépet, mindenik derít rá egy mosolygó. Egyik így szól, bajtárs, miért nem jössz csatára? Ílegénynek, mint te, ott van ám nagy ára. Másik számva mondja, szép öcsém, be nagy kár, hogy apád paraszt volt, s te is ott maradtál. Elvonul a tábor, csillapul morajja. Ezt a szél elhordta, azt a portokat. Toldi meg nagy búsan hazafelé ballag, vaskos lábnyomától messze rengat. Mint komor pikájé olyan a járása, mint a barna éjfél szeme pillantása, mint a sértett vatkan, fú veszett dühében, csak nem összeroppan a rúd vaskezében.

0: Бенце, федверенек ріги гордозую, фіділме собомро, ембер фігешу. Едгіт еттінт мег ми шук кенере шук шук. Йо өрек цимбурам, олгос мегезекси. Láttam az életnek minden változását. Látom most napomnak végső anyagát. Jártam a tömött rend között, melyet kaszált. Most fejemre várom a kaszát. Lajos, büszke Lajos, magyarok királya. Voltam én is hű, de nincs annak hála. Tudja a te lelked, hogy ki és mi voltam. Betörét fejemet, mert igazat szóltam. Adjon Isten neked, adjon a hazának erősebb karokat, mint ezek valami. Adjon tanácsadót, jobbat, mint én valék, s tudja Isten, meddig lehettem volni. Nincsen az élethez tovább, amikor sem. Aki volt, az régen itt pihent hívott. Kardomon sötétlik három évi rosda. Róla ellenségvér soha elmegy. Még tán bírtam volna, de már annak vége. Nincsen a hazának énre játszik. Nem kell a kalász, a hőnap megérlelte. Jobban kell a burján, aki azt elvette. Vándor madár lelkem, jól érzi magába, hogy ma holnap indulunk melegen. Néki már a földön minden olyan fagyott. Néki én leroska hideg hajlom. Sírom ezt. Kevés nap vár üresen engem. Te öreg barátom, te temess el engem. Ide temess akkor. Ne tégy semmi jele, csak amivel ástam ezt az ástam. Hát én itt magamban körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Van körös körül járjak, mint a nyomtató ló, vagy a kerge állat. Talán azt hiszitek, hogy utam vesztettem, szándékomon kívül csak ide tévedtem, és azért kerengek, hogy a rést, amelyen szabadulni tudnék, valahol megleljen. Háborgós nyila! Hát nem akad egy kölyök, aki szembeszálljon, mikor hívni jövök? Nem ért a szórunk? Hol az a talján? Most jöjjön erejét kifogtatni. Adlám! Vagy talán odébb állt az ország címerrel, figyelve, hogy ahhoz jut, hogy könnyű szerve. Ó, hogy az a várhegy meg nem nyitja száját, és a bámész juhoklap el nem nyeli nyáját. Nem elég, hogy szabad címert agyarátok, védni azt a sírból járjon föl apát. Ősz barátom, Bence, azt hagyom meg neked, tisztogasd ki szépen őket szegények. Régi rozsdás szerszám vagy te már magad is. Őrzsöljétek egymást, harcolni on rajta. Fénylenünk kell, öreg, fénylenünk még egyszer. Miért ne lenne fényes, bár kopott a fegyver? Ne búsulj, ne őszű kenyeres cimbora, hátra még nekünk a vénasszonyok nyara. Voltam már halott is, nem érzém, hogy élek. 3 évig halni járt belém a lélek. Most élni akarok, Bence pajtás, élni, mint ahogy az ember jó világát él. Mint most ezt a kámzsát elvetem a gondot. 3 esztendőmnek jó éjszakát mondom. Van még hátra talán, vagy 3x3. Pajtásul azokhoz az örömet vár.
1: Milyen álom volt ez, hogy már meg is haltam. De jó, hogy te itt vagy. Lelkem újra élen. Nem lehet kimúlnom, hogy ne szóljak még. Ó, barátom, vedd fel most tőlem e nevet. Megbocsáss, ha jártam valaha ellened. Ha zsémbes, ha durva voltam, lattal nem ér. Engedd el azt nékem, az én jó szívem. Meglakoltam úgy is, de hiszen annak vége. Oda van lelkem sok szép reménység. De hiszen, ami elmúlt, az meghalt, elveszett. Virrasztója is úgy jár, az emlékezet. Végső rendelkezést tennék, tehát minek? Nem igen van miről, volna sincs kinek. Nem hagyok örököst, csak egy hű cserébe, azt kötöm szívemre. Meg a magyar népet, szeresd a magyar. De ne faragd le erejét, formáját, durva kérdét róla. Mert mi haszna sémád, ha jól megfaragd? Nehezebb el!

Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni, már mint varjú, egy jegenye fára ült, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hes madár. Ő volt az, ki addig főzte Pörge Dani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg, bánja már, váltik hajtja. Kár volt, kár, es madár. Pörge Dani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár. Szép asszonynak mondja, kár, es madár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kennek köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapodár. Rebi néni mondja, kár, es madár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányom, e mézesbor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön hát a kasznár, es madár. Háborúság házi patorattól kezdve van elég, de nem halljuk a szomszédba. Pörge Dani tűri még, a bölcső is ott van már. Künn egy varjú mondja, kár, es madár, asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket, ne a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked, varjú azt se mondja, kár, el sem is rebbenti már, es madár. Híre terjed a helységben. Tudjátok, mi az eset? Pörge Dani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem volt kár, de mint varjú visszajár. Es madár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen, útnak indul, bujdosásnak keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja. Kár! Es madár! Keskeny a palló kettőnek! Nem térhet ki a Dani. Egy billentés. Lent a vízben nagyon csobban valami. Sok eső volt, mély az ár, varjú látja, mondja, kár, es madár. Bujdosónak kín az élte reszket, a levél zörög, felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja, megállj görög, varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép becsár, ös madár! Most ebédre hollók várjak sereges tilaki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam! Fekete volt, mind bogár, asszonyot sír, még Vörös Rébék által ment a keskeny pallón. Most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül, s kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri.

vörös rébék. Vörös rébék által ment a keskeny pallón, és elrepül. Tollászkodni, mármint varjú, egy jegenye fára ül, akinek azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön. Pedig titkon oda jár, szép asszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kent meg köztünk, ne csináljon háborodást, házi bajt. Nem vagyok én csapodár, Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Más szó is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt s egyebet. Nesze jányod, e nézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni kár. Hadd jöjjön át a kasznár, hesmadár. Háborúság, házi patvar attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, Pörget Dani tűri még. A bölcső is ott van már, künn egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyermeket. Ne, a varjút, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú, azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, hesmadár. Híre terjed a helységben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, hesmadár. Gyilkost a törvény nyomozza, szegény Dani mit tegyen. Útnak indul, bujdosásnak. Keskeny pallón átmegyen. Szembe jött rá a kasznár. Varjú elkiáltja, kár, hesmadár. Keskeny a palló kettőnek. Nem térhet ki a Dani. Egy billentés, lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár. Varjú látja, mondja, kár, hesmadár. Bújdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja ég, megállj görög. Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz te szép betyár, hesmadár. Most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magam. Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír, mégis kár, hesmadár. Vörös rébék, által ment a keskeny pallón, most repül, egy varjúból a másikba száll a lelke, vég nekül. S kinek ő azt mondja kár, nagy baj éri, és nagy kár, hesmadár.

bár ha Piroskáról se halla, se kérde, mióta Budán van, szíves hajog érte. Hiszen azt se tudja, éle, ha levaljon. Bizonyost mégsem kérd, nehogy mástól halljon, hanem ajtót húzván a szerelmes párra, kiosont estenden a Duna partjára, s karját evezőnek négyszer-ötször vetve, átrúgja magát az Apáca szigetbe. Ott a kolostornál kémleli, hogy lásson, fel is az ablakra, be is a szűk rácson, ha elébe a sors ne Piroskát hozná, csak egy olyan szűzet kihasonló hozzá, mint hiába. Hátra kerül a kert megé, fala nem volt, csak mély öles árok szegé. Oda benn a fák közt, Toldi megpillantott, valami keresztet, s domborodó hantot. Átlépi az árkot, csak kicsi ugrással, látja kereszt kettő, az egyik írással, a másikon semmi, csak Jézus betűje. Térdre borult mindjárt az előtt a fű. Mikor olvasóját rendre leolvasta, ABC betűkkel Amazon olvasta, hogy ez a gyászos sír, a rozgonyi pálé, ide fájt a szíve, jó leánya mellé. Piroska zuhant most körül a keresztre, kebléhez szorítva, záporba föröztve, csókolta, ölelte azt a hideg szirtet, még vele a nagyján valamit enyhített. De tovább is egyre zokogott bánatja, mint mikor a sírást el a gyermek hagyja, majd szemeit törlé, s a csillagos égre fölnézve sokáig, így szólal a végre. Tiszta vagy, ott is vagy, hiszem erős hittel, oda vársz, meggyógyítsz boldog szeretettel. Addig soha e szív asszonyt ne ösmérjen, fogadom, s megállom, Isten úgy segéljen. Most kele, négy gödröt vájt neki jó kardja, két keze markával földjét kikaparta, felrántta tövestül négy fiatal füzet, ezek árnyékolják az Apáca szüzet. Hogy látta-e mindezt a kolostor népe, ki tudja, hisz ennek 530 éve. Lehet az, hogy látták, vagy meg is ösmerték, de megháborítni a nagy hőst nem merték. Amely úton jött volt, azon is ment vissza. Piroska torát már szomorúan issza. Piroska torában szerelme utóját, együtt az Anikó vidám kézfogóját. Nagy faluba másnap és lesz halontára, készülni Anikó nagy lakodalmára. Új boron azt mindjárt tudom meg is ülik, meghív a reája mind akiket illik. Toldi felajánlá tág palotaházát, nyomtatni lehetne abban úgymond búzát, mellette a szalmát felrakni kazalba, három vármegye is eltáncolhat abba. Csak ugyan egy napra gyűlt is a vendég és három vármegye lett. Bihar, Arad, Békés. Ennyi csak a hívott, hát még a hívatlan. Ki ha szépen múlat, teheti bántatlan. Amelyik ellenben részeg vagy garázda, no abból a násznagy a lelket kirázza. Toldi az a násznagy, de ha békén hagyják, szótlan az asztal főn öntözi bánatját. Hitre az új párt kis templomba vezették, melynek Toldi adá aranyos keresztét. Azután kezdődött lakozás, mulatság, hogy a menyasszonyt is rendre megugrassák. Majd a párnatáncnak következvén sorja, legény is, leány is, a térdvánkost hordja, keres egyet, csókért leteszi elébe, megforgatva kissé, az marad helyébe. Anikó fehérben, mint egy virágos fa. Ott forog, a vánkost feltartja magosra, lesics alfa szemmel, kit hívjon, ne hívjon. Csókra nász, nagy uram, ne csak mindig vívjon,
Mondom én, Montoldi, férfi kell már ennek, olyan asszony ez, kit jó, ha sűrűn vernek. Csókra magát mégis, táncra is elszánta, halkan öregesen, násznagyosan járta. De a mulatságnak már vége szakadjon. Toldi a háznéppel magára maradjon. Hadd rendelje el, hogy ki hajszra, ki csára, anyja nagyfaluba, ő maga Budára. Kobzos a várkastét Anikóval bírja. Nevét maga míg él, szalontárul írja. Ha fiok lesz, az már György legyen és Toldi, anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt. Gyarapodott névvel, 300 esztendőn át mindenik évvel. Nem is hagyta Miklóst homályba borulni, a nagyfalusi és szalontai Toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett. Zárt sisakon, spajzson, kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdú. Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak, könyvbe sem olvastam, nem is tudakoztam, csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve, kórral, bajjal, most mikor ag lettem, hajam is fehérül, ím hol a bús ének, Toldi szerelmé.

0: kozmopolita költészet. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jegy. Ám terjessze a hatalmas nyelvét, honnyát, istenit. Zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt. Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnk közméltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egy magából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondolt, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönkhetném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Ossian, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmónián. Civilizáció.
1: Mas você vai me pagar, como de fato, você vai me pagar, malandro.

ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s víz csap a csupa szöllőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már. Sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség.

állnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk 100 fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, olyaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni, pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen, lombom, ami lehult, sose hajt ki. Olyaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akik én ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja, száradt tőke, unt tavai vendég. Nekem már a tavasz is ellenség. Csak tesz rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ujjaj, meg kell halni, meg

Bobic, uns ist da was gesucht. Elsengett das üsse Borstein, megfüllet már hüsse a pincének, szél s vízcsap a csupasz szőlőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb tőre, elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledett halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befőtt. Most oly fehér,

mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk makulatlan párnánk. S mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva. Míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem szeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könyv, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a térnek. Csak az én telem nem így halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose vettem. Lombom, ami lehújt, sose halandó. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágamért a parba, a tavasz sárga. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rúság, rémült szemem csóka feltakar. Ó, jaj, meg! Left.

mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig. Még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, ha mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén, párnás szavadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szél, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolánit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rák, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy Európa.

Részletek Mélius József Elégia Attiláért című költeményéből. A háborúk tüzére vettettem, és nem volt fegyverem, és ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett, 40 fokos hidegben, síri csendben, mert háború volt, és nem volt fegyverem, és húsa fosztott füstös lócsontot rágtam kidüllett szemmel. Háború volt. Háború volt. És víz nem volt, és vizeletemmel mosakodtam. Háború volt. És két hónapig sárga répaleves üres lőlét ittam. És olyan színűek lettek kiálló bordáim és hólyagos tenyeremen a szafatokban álló bőr repet hajszáló szemgolyóm, mint a jaffai narancsa szemétdombom. Háború volt, és a napi mindhasár negyed fekete kenyeret úgy szabáltam, mint az éhen haló állat a fekete földet.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Lajos, mindenkinek. Zöldfülű voltam, első éves történelem szakos hallgató, annyira zöldfülű, hogy még a WC-t sem találtam az egyetem oldalán. Előadásról előadásra, szemináriumról szemináriumra rángattak, tekintélyes professzorok közölték velem egymás után, hogy az Európai Unió legjobb egyetemének hallgatójaként vajmi kevés esélyem van arra, hogy diplomát szerezzek, ha csak nem szedem össze magam annyira, mint még soha életemben, mert ugyan a felvételi megfeleltem, de az csak beugró volt, és sajnos a továbbiakban nincs módjukban tréfálkozni. Szóval alaposan be voltam rezelve, mire két csajjal a csoportból megtaláltuk a büfét a 11 órás szünetben. Hát oda bent egy másik világ fogadott minket. Álmos felsőévesek próbáltak észhez térni az előző esti buli után, és egyáltalán nem úgy néztek ki, mint akik óráról érkeztek egy kicsit kiszusszantani magukat. Alig találtunk szabad asztalt, pontosabban nem is találtunk, hanem egy harmadéves fickónak alig, hanem megtetszett az egyik általam alig ismert csoporttársnőm, és odaszólt nekünk, amint a kávénkkal szerencsétlenül áldogáltunk a pult mellett. Dobjátok le magatokat! Köszi! Feleltem, és előre tessékeltem a lányokat, akik valamiért megvillantották legsugárzóbb mosolyukat Géza felé, mert hogy Gézának hívták a srácot, akitől utóbb mindent megtudtam a rendszerről, meg mindarról, ami fontos ebben a mikrokozmoszban. Éppen két eszpresszót töltött bele egy pohár dupla kólába, és észrevette megrökönyödésemet. A csajokra vigyorgott, de nekem mondta. Zúzós buli volt tegnap. És ez segít? Kérdezte Klária balomról, mert miután kölcsönösen bemutatkoztunk, megtudtam a csoporttársaim nevét is. A másikat Katinak hívták, és azóta együtt lakunk. De ez egy másik történet, vidám és szomorú motívumokkal. Szóval, Géza elvigyorodott, és kimerítő választ adott. Na-na. Ettől annyira kimerült, hogy úgy 5 percig kortyolgatta a koktélját, mi meg zavartan néztünk egymásra, és beszélgetni próbáltunk, de hangulatunkra rányomta bélyegét az utolsó profi jóslata egyetemi pályafutásunkat illetően, úgyhogy semmi értelmeset nem tudtunk kinyögni. Végül úgy láttam, hogy hirtelen az értelem szikrája csillan meg Géza szemében, és bizonytalanul megkérdeztem. Tényleg ennyire zorál ez a hely? Géza felröhögött. Beszaradtak benneteket, mi? Kérdezte megvidámodva. Ha kiismered a rendszert, nem olyan vészes. Én például harmadik éve vagyok harmadéves, de most, hogy a hallgatói önkormányzat betiltatta az agyszkennert, mindjárt tovább lépek az ötödikbe. Mi az az agyszkenner? Kérdezte kíváncsian Kati. Mi volt, baby? Pontosította Géza. Az agyszkenner a legnagyobb genyaság volt a világon. Bementél vizsgázni, belenéztél az agyszkenner szenzorába, és kidobta, hány százalékosan tanultad meg az anyagot. Szóval nem volt hasalás, meg mellédumálás, mint az őseinknél. De már vége a terrornak. Éhségsztrájkoltunk egy kicsit a rektor irodája előtt, és új rendszert vezettek be. Féltek a botránytól. És akkor most mi van? Kérdeztem izgatottan. Na, mondta bölcsen Géza Klárira kacsintva. Gyertek el este a Tamás bácsi és a fiatal gyerekekre. Utána iszunk valamit az öreg Wichmannban, és elmondom. Most azonban rohannom kell, mert rohannom kell. Azzal felpattant és elhúzott olyan sebességgel, amelyet a ránézésre szétcsúszott fickóról nem is feltételeztem volna. Az ajtóból még visszaszólt. Szép napot! És bájologva a csajokra vigyorgott. Patkány. Gondoltam az ösztönös féltékenységtől felhevülten, de szükségem volt az infóra, úgyhogy rádumáltam a csajokat az estére, akik azonnal kötélnek álltak. A Tamás bácsi és a fiatal gyerekek a legmenőbb ultra-wave zenekar volt a városban. Az 50-es Tamás bácsi latex rövid nadrágban, necharisnyában és atléta trikóban mereven állt a színpad közepén, egy nyenyere nevű ősi hangszerrel, mögötte meg 3 fiatal jampec, meg egy jampina, nyomta a vokált és a hastáncot. Tamás bácsi nyenyerézett és vonyított valamit, a közönség meg őrjöngött. Őszintén szólva, ez nem az én műfajom volt, de kellett az info, ezért megálltam a hátsó sorokban a csajaimmal, és lestem, mikor bukkan fel Géza. Nem kellett sokat várnom. Tamás bácsi éppen azt üvöltötte a gége mikrofonjába, hogy boncolnom kellett, békát, patkányt, egeret, szívből szeretlek titeket, szegény fiatal gyerekek! Amikor megjelent újdonsült barátunk, éghozzá rendkívül zord arccal, odaintettem neki. Itt vagyunk, Géza! Megvágtak vázzá. Közölte minden átmenetét. Te fizetsz, tette még hozzá gyorsan. Rendben, egyeztem bele azonnal, mert egy pillanatra veszni láttam a pályát. Okés, akkor gyerünk a kocsmába, mondta, és megpróbált egy mosolyt ajándékozni Klárinak. Csodák csodájára a mostani nem csajon visszamosolygott rá. Kati meg átkarolta a vállam, és nagy egyetértésben átvonultunk az öreg vihmamba. Géza gyorsan bedobott 3 nohafröccsöt, a lányok kókuszolajpárlatot kortyogattak, én meg, hogy észnél maradjak, kőbányait szopogattam. Egy átlag egyetemista Géza lendületét nem engedhette volna meg magának, de nekem rendes állásom volt. Éjszakánként egy holoművész képes lapjait árultam a várban gazdag albán meg török turistáknak, úgyhogy csak Géza kapacitása miatt aggódtam. Feleslegesen. Géza egyáltalán nem fáradt, sőt, csak úgy dölt belőle a szó. Öcsi falat, mutogatott hevesen a mellkasomra, miután ledöntött egy korsó almabort ingítónak. Az új vizsga szopás, legalább akkora, mint az agyszkenner. Miért érdeklődött pilláit remegtetve Klári? Hú, vágott bele Géza. Ismeritek a szerepjáték mozit? Én hallottam már róla, mondta szégyenlősen Kati. Ja, én is tettem hozzá, de gyorsan kiderült, hogy még egyikünk sem járt ebben a műintézményben. Nem is volt olyan nagy csoda, mert csak az előző héten nyílt meg az első. Hallani azonban szerintem mindenki hallott róla, mert még a csapból is ez a szarság folyt. A bérelhető virtuális környezetről, ahol a hájas gazdag pacákok, meg az unatkozó házi mufjaik kiélhették a vágyaikat. A legtöbben nem tudták megfizetni, így igazából lövésünk sem volt, hogy mi történik a rózsaszínre festett dur alumínium falakon belül. Annyit mindenki felfogott, hogy odabent az lehetsz, aki csak akarsz. Mondjuk egyiptomi fáraó, millió rabszolganő ura, akik minden vágyadat teljesítik, vagy Supermanként repkedhetsz és mentheted a nyugdíjas nénik macskáját a gonoszoktól. Szóval bármi. Az élmény 100%-ig valóságos. A mesterséges intelligencia eljátsza neked az összes szerepet, te pedig valóságnak éled meg. Ennyi jött le a reklámokból, és már mindenkit utáltam előre, aki meg tudta fizetni ezt a cuccot. Ja, ismerjük, ismételtem meg, de hogy jön ez ide? Hát, öreg salátabakter, bökött ezúttal melbe, a vizsga az egyetem szerepjáték moziában megy. Hú, sikoltottak fel egyszerre a lányok, és láttam rajtuk, hogy ez most megérintette a kozmó érzékszervüket. Ne örüljetek, pipikék, itt nem fogtok szörfözni. Harald herceggel a bolgár aranyhomokon. Mondom, nagy szoppancs az egész. Na, mesélj, biztattam. Szegény voltam Petőfi, legyintett lebiggyett ajakkal. Ki? Kérdezte teljesen értetlenül Klári. Petőfi 200 éve volt, híres bűvész, mondtam lesújtóan. Saját műveltségemtől megrészegülve. Ja, erősített meg Géza, én is így tudtam. De valamit alaposan elcsesztem. Tudjátok, a mi kis holotermünkbe úgy mész be vizsgázni, hogy nem tudod, ki vagy, hol vagy és mikor. Neked kell kitalálni? Kérdeztem az iszonyattól, lúdbőrös háttal, mert átéreztem Géza szenvedéseit. Pontosan. Azt mondta valami vasvári pali a végén, hogy még bent a moziban, persze ő is mesterséges intelligencia volt, hogy ha tanultál volna vazzi, akkor most nem kéne visszajönni a jövő héten úvézni. Így, ahogy én is mondtam volna valami hülye gyereknek az első éves gyíkok közül. Bocs, haver, nem konkrétan rád gondoltam. Bukszolt bele a combomba, és odaintette a pincért, hogy még egy kört rendeljen a kontómra. Szóval, ha megtanulod az anyagot, akkor felismered, hogy ki vagy, hogy hol vagy, meg ilyesmi? Kérdezte az én okos Kati. Ja, erősítette meg Géza. De csak akkor mész át a vizsgára, legalább nagyjából úgy történnek a dolgok, ahogy a valóságban történtek az ősidőkben. Ha minden klappol, akkor megismétled a történelmet, megkapod a 10 csillagot. Ha valami nem megy, akkor az emik súgnak neked egy kicsit, megpróbálnak terelgetni, célozgatni, hát ha eszedbe jut, mit is kéne tenni. Ekkor azonban már nem álmodhatsz a 10-esről, de még egy 8-ast összekapódhatsz, és így tovább. Sok segítség, gyopári egy, ha ezt se használ. Aha, és ez történt veled, összegeztem az eseményt. Ez, húzta össze a szemöldökét Géza, és lenyomott egy fél puszta tekilát. Meséld el, ahogy volt, kérte felsorkát biztatóan megnyalma Klári. Ezt elég visszatetszőnek találtam, de a sztorira én is kíváncsi voltam, úgyhogy szintén biztatólag rendeltem még egy korsó lohát Bézának. Ő meg mesélni kezdett.
1: Szóval,
0: a lakásomon voltam a haverjaimmal, név szerint Gyuszival, Palival, meg Móriccal, egy rozzant kéró volt. A falakon kopott bársonykárpit, fajazmosdót áll egy ilyen faállványon, és volt egy elég jó csajom is, Juli. Juli, ja, férjúramnak szólított, úgyhogy rögtön lesmároltam, mert tényleg jó kis pipi volt. Ennek láthatóan örült, de a srácok előtt szégyelte magát egy kicsit, mert azt mondta, hogy jaj, Sanyikám, ne uncutkodjon az urak előtt. Majd kacarászva kiszaladt a szobába, többé nem is láttam. Na, azt rögtön levettem, hogy Móricz pannom izgága faszi, mert elővett valami röpiratot 12 ponttal, hogy akkor most véglegesítsük a cuccost. Nem így mondta, hanem ómagyarul valahogy így, hogy Sándor barátom, nézzük át még egyszer a forradalmi követeléseinket, hogy a magyar nép végre elnyerje szabadságát, francia testvéreink nyomdokán, stb. Stb. A franciaországi változásokra viccelődött, nevet kérve Pali, és magas beemelte a poharát, erre mind ittunk, egy kortyilló vöröset. Szóval átvettük a pontokat, én bölcsen hallgattam, és közben megállapítottam, hogy bazisok gomb van a felső ruházatunkon, és azt is, hogy karddal az oldalunkon nem lehet könnyű közlekedni. Úgy elgondolkodtam ezen, hogy a pontok közül csak egyre emlékszem, Unió Erdéllyel. Ez azonban nem segített, és gőzöm sem volt, ki vagyok és hol. Annyit tudtam, hogy Sanyinak hívnak, Magyarországon vagyunk, van egy Juli nevű feleségem, meg három haverom, és valami pontokkal készülünk valahová. Szóval eddig azonban úgy éreztem, nem rontottam el semmit. Már a srácok a vállamat veregették, ittunk még egy pohár bort, majd elindultunk a kocsmába. Valami Fillinger nevű csóka szép nagy kávéházába érkeztünk, ahol hát vagy 15 hasonszörű arc várt minket, és amikor megláttak, hát bizony csibéim, engem éjjeneztek. Egy nagyon keserű likőrt ittunk, rituálisan csörgettük a kardunkat, és szabadságot éltettük. Hangyányi késéssel pontosan utánoztam a többieket, és úgy gondoltam, még mindig jó vagyok, és reménykedtem benne, csak elszólja magát valamelyik, hogy ki is vagyok. De ezek folyamatosan sanyikámoztak. Senki se szólított a vezetéknevemet. Kétségbeesésemben próbálkoztam a kocsmárossal is. Odaléptem a pulthoz, megkérdeztem, alkalmazkodva a korabeli nyelvhez, hogy no, bátyám, hogyan szólítana maga engem, ha nem ismerne? Kérdeztem. Hát, nagyságos úrnak, felelte. Majd megkérdezte tiszteletudan, még egy unikumot, Sanyikám? Hát igen, mondtam volna. De ekkor mellettem termett Pali barátom, és leintette a jó öreget. Hagyja csak János bácsi, tegnap is mekkora balhé lett belőle. Inkább olvast fel még egyszer a verset. Lelkesítni kell hűtársainkat, mielőtt kimegyünk az orvosi karhoz, hogy bátorság öntse el szívüket. Otthon felejtettem, nyökögtem. Gyorsan kikaptam a véncsóka kezéből az üveget, és meghúztam azt a keserű vizét. Ott benne Kraft. Emlékezni meg nem emlékszem, motyogtam, tudod, Palikám, a piától. Pali összevonta a szemöldökét, és a szemembe nézett. Tudod, Sanyi, a nemzeti dalt, amelyik úgy kezdődik, hogy talpra magyar híjahaza, biztosan eszedbe jut, hiszen tegnap fejből szavaltad. Na, János bácsi ad neked papírt, te meg írd le gyorsan, meg különben Móricz nagyon dühös lesz. János bácsi elém rakott egy papírt, tintát meg tollat, én pedig hát gyorsan leskríboltam azt az egy sort, amit Pali súgott meg, de aztán csak mereven néztem az öregre, aki kacsintva odasúgta. Itt az idő, most vagy soha. Hát hiába kacsingottam rá én is, többet nem segített. Így aztán nekem kellett befejezni. Gondoltam, még négy sor elég lesz, megszámoltam a betűket, kerestem valami rímet, mire Pali felkiáltott, hogy akkor Sanyi elszavalja a nemzeti dalt, már készen is állt. Gyuszi meg Móricz karon ragadott, feltuszkoltak egy asztalra, szétvetettem a lábam, megcsörgettem a kardom, azt hiszem ez nem lehetett szokásban versolvasáskor, mert csak néztek tovább a csókák várakozást felé tekintettem. Úgyhogy fogtam a papírom, és felolvastam. Talpra magyar, híja haza! Itt az idő, most vagy soha, kardot csillog lajbid laza, nem lepheti bezöld moha, 12 pontunk száma, nem 14, nem, soha. Miért tapsot kaptam, de leginkább döbbenet ült ki társaim arcára. Hát tegnap hosszabb volt, jegyezte meg egy Irinyinek szólított srác. És lelkesítőbb is, tette hozzá savanyú arccal egy másik span. Móricz haverom majd átfúrta tekintetével, és szinte lerántott az asztalról, közben kórhely alaknak nevezett. De Pali a vállamra csapott, és azt mondta, nem baj, Sanyikám, meglátjuk, mi sül ki belőle. Azzal elindultunk az orvosi karra. Az utcán vonulva egyre többen csatlakoztak hozzánk, és az öltözetekből, meg az elcsípett megjegyzésem úgy gondoltam, hogy a 19. század vége felé járhatunk. Ebből sejtettem, hogy baj lesz, mert én csak a 16. végéig tanultam meg a tételeket, így aztán Czóresznek éreztem a szitut. Mátyásból király lettem volna, így azonban próbáltam beszélgetés után fölcsüpni valami infót. Megtudtam például, hogy a helytartó tanács egy rakás gané, meg hogy egy Stancsics nevű csóringer a börtönben senyved, vagy ki kéne szabadítani, gondoltam, ez még hasznos lehet. Na, mire megérkeztünk az egyetemhez, voltunk vagy 400-an. Ahogy a hallgatók megláttak az ablakból, mind kinyomultak a térre, és örjöntek, mint a skacok, a Tamás bácsi és a fiatal gyerekeken. Ja, rájöttem, hogy lokális sztár vagyok. Engem ketten a vállukra emeltek, és Pali rám parancsolt, hogy olvassam fel nekik a nemzeti dalt. Hát felolvastam, de ez a sok pancsó csak bámult rám értetlenül. Erre hirtelen ötlettől vezéreve benyögtem. Hát szabadítsuk ki Stancsicsot! Na, erre elszabadult a pokol. A több ezeresre duzzadt tömeg visszhangozta. Szabadítsuk ki Stancsicsot! Pali haver rám kacsintott, de Móricz dühös volt, mert a zajongástól senki sem hallotta a 12 pontot, pedig voltam neki orgánuma. Aztán nekiindultunk a tömeggel, hogy kikapjuk a kóterből szegény Stancsicsot. Kicsit megnyugodtam a pálinkától, amit egy véres kötényű hentes nyomott a kezembe. A nép engem ünnepelt, a lányok csókolgattak, és tényleg faszán éreztem magam. Egyszer csak Móricz haver felkiáltott. Itt van a Landerer nyomda, nyomtassuk ki a 12 pontot és a nemzeti dalt. Palival, Irinyi Józsival, meg Móriczal benyomultunk és elővettük a Lajos nevű tulajt, és követeltük, hogy azonnal nyomtassa ki nekünk a papírokat. Egyik lábad itt, a másik ott. Rögtem bele a képébe, és beleharaptam a fokhagymába, amit egy szabó legénytől kaptam. Ő azonban udvariasan meghajolt, és elkért a két papírt, előbb az én versemet olvasta el, majd elsápadt. A rajongód, súgta a fülembe Pali. Bocsásson meg, mester, dadogott a nyomdász, de valaki elcserélhette a papírosát. Ezt nem írhatta a nemzet legnagyobb költője. Ez valami szatócs legény férc műve. Fú, éreztem, hogy a fejemet elönti a vér. Kikaptam a kezéből a két lapot, és szó nélkül kirohantam az ajtón. Pali, Józsi és Móricz utána. Móricz hiába próbált elkapni a kabátom ujját. Én már a tömeg előtt álltam, és megint csak azt ordítottam, hogy szabadítsuk ki Stancsicsot. Na, erre futva megindultunk a tömeggel. A fickót végül nem is kellett kiszabadítani, mert ahogy a strázsák messziről meglátták a 10 000 ordítozót, és azt is jó hallották, mit követeltünk, Stancsicsot egyszerűen kilökték az ajtón. Na, erre egy pillanatra elcsöndesedett a nép, és várakozóan rám néztek. Erre, inni kell! Kiáltottam fel, mert más nem jutott az eszembe, és tényleg örültem a sikernek. Egyébként is annyira feloldódtam hirtelen népszerűségembe, hogy meg is feledkeztem a vizsgáról. Törjük fel a Schwarz kereskedő raktárát, indítványozta valaki balról. Jó ötlet, vigyorogtam, gyerünk! És ekkor a fülemhez hajolt Pali haverom, és azt mondta, amit már mondtam, megvágtak. De hirtelen ott találtam magamat a vizsgabizottság előtt, mögöttük állt a teljes tanszék, tanári kara is tapsoltak. De hát azt mondta Pali, hogy megvágtak, mondtam értetlenkedve. Hát úgy is van? De nagyon szórakoztató volt. Viszlát, a jövő héten, mondta. Azzal kitessékeltek a teremből. Még hallottam az ajtóból, hogy valaki azt mondja, na ezért belépő díjat is szedhetnénk, kollégák. Géza befejezte a mesélést, és alig, hanem kiszáradhatott a torka, mert gyors egymás utánban ledöntött két korsó mohafröccsöt. A döbbenettől nem jutottunk szóhoz. Hamarosan szét is vált a kis társaságunk. Klári ott maradt Gézát vigasztalni, mi meg elmentünk Katival táncolni. Azóta már én is vizsgáztam párszor. Gézának igaza volt, nagyszerűs. Legutóbb Julius Cézár voltam, de megvágtak, mert nem léptem át a Rubikon, csak kockáztam a centúriummal. Egyedül arra emlékeztem, hogy a kocka el van vetve, de hogy ez mit jelent?

évek óta reggeli és este imádságom. Mindennapi kenyerem a francia forradalmak története. A világnak ez új evangéliuma, melyben az emberiség második megváltója a szabadság hirdeti igényt. Minden szavát, minden betűjét szívembe véstem, és ott benn a hold betűk megelevenedtek, és az élethez jutottaknak szűk lett a hely, és tomboltak, és örjöngtek bennem. Így vártam a jövendőt. Vártam azt a pillanatot, melyben szabadsági eszméim és érzelmeim, szívemnek ezen elkárhozott lelkei elhagyhatják a börtönt, kínszenvedésük helyét. Nem okoskodás után, hanem azon prófétai ihletből, vagy ha úgy tetszik, nevezzük állati ösztönnek, mely a költőben van. Világosan láttam, hogy Európa naponként közeledik egy nagyszerű, erőszakos megrázkódáshoz. Ezt többször leírtam, még többeknek elmondottam. Senki sem hitte jövendőlésnek. Sokan kinevettek érte. Általában ábrándos golyhónak neveztek. De azért folyvást bennem a ma hit. S úgy voltam, mint az állatok a földindulás, vagy napfogyatkozás előtt. És úgy, mikor én meghallottam, hogy Lajos Fülöpöt elűzték, s Franciaország Respublika. Egy Pesttől távol eső megyében utaztam, és ott egy fogadóban lepte, rohanta meg egy hír szívemet, fejemet, lelkemet, idegeimet. Vive la République! Vive la République! Kiállték föl. Aztán némán, merően álltam, de égve, mint egy lángoszlop. Amint eszméletemet visszanyertem, egy aggodalom kezdett bántani. A jelszó ki van kiáltva, gondolám, ki tudja, mi nem történt, vagy történik, még én hazaérek. Nélkülem kezdődjék a forradalom. Eszketve, lélegzet nélkül értem haza. Általános volt a lelkesedés, de még semmi sem történt. Nagyot lélegzettem, mint a búvár, midőn a víz alól fölmerül. Az éj nagy részét ébren töltöttem feleségemmel együtt. Azon tanácskoztunk, mit kell tenni, mert az határozottan állott előttünk, hogy tenni kell, és mindjárt holnap. Hát, ha holnap után már késő lesz. Korán reggel az ifjak kávéházába siettem. Az úton Vasvári Pállal találkoztam. Mondtam neki, hogy menjen Jókaihoz, és ott várjanak meg együtt engemet. A kávéházban még csak néhány fiatalember volt, kik nagy búsan politizáltak. Bujovszky Gyulát ki közöttük volt, meghívtam Jókaihoz. A többieknek meghagytam, hogy az érkezőket tartsák itt, míg vissza nem jövünk. Hazamenvén előadtam szándékomat a sajtó rögtöni felszabadításáról. Társaim beleegyeztek. Jókai és Bujovszky proklamációt szerkesztettek. Vasvári és én föl s alá jártunk a szobában. Vasvári az én botommal hadonászott, nem tudva, hogy szurony van benne. Egyszerre kiröpült a szurony egyenesen Bécs felé. Anélkül, hogy valamelyikünket megsértett volna. Jó jel! Kiálltánk föl egyhangulag, lelkesedéssel és a sors iránti bizalommal mentünk vissza a kávéházba, mely már tele volt ifjakkal. Jókai a proklamációt olvasta fel. Én nemzeti dalomat szavaltam el. Mindkettő riadó tetszéssel fogadtatott. Most menjünk egy cenzorhoz, és vele irassuk alá a proklamációt és a nemzeti dalt. Kiáltott valaki. Cenzorhoz nem megyünk. Feleltem.
Nem ismerünk többé semmi cenzort. El egyenesen a nyomdába. Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk. Oda mentünk. Jókait, Vasvárit, Vidácsot és engem neveztek, kiküldötteknek, hogy a sajtót lefoglaljuk. Mi megtettük azt a nép nevében. S a 12 pontot és a nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ez alatt kint lelkesítő beszédeket tartottak Egressy Gábor, Degré, Vasvári, Jókai, stb. Délfelé elkészültek a nyomtatványok, s ezrenként osztattak szét a nép között, mely azokat részeg örömmel kapkodta. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk a múzeum terére, s a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára, mint egy 10 000 ember gyűlt a múzeum elé, honnan a közhatározat szerint a városházához mentünk, hogy a 12 pontot magokénak vallják a polgárok is, és velünk egyesüljenek. A tanácstere megnyílt, és megtelt néppel. Először. Rövid tanácskozás után a polgárság nevében aláírta a polgármester a 12 pontot, és az alant álló sokaságnak az ablakból lemutatta. Óriási kitörés a lelkesedésnek. Egyszerre az a hír szárnyal, hogy katonaság jön. Körülnéztem, hogy az arcokat vizsgáljam. Egyetlen egy ilyet arcot sem láttam. Minden ajkon e kiáltás. Fegyvert! Fegyvert! Végre választmány neveztetett ki. Budára menendő. A választmány legalább 20 000 ember kíséretében fölment Budára a helytartó tanácshoz, és előadta kívánatait. A nagyméltóságú helytartó tanács sáppatvala és reszketni méltóztatott. S 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a rendelet, a cenzúra eltöröltetett, Táncsics börtönajtaja megnyílt, a rabírót diadallal hozta át a töménytelen sokaság Pestre. Ez volt március 10.

irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Tudnivalók, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményekkel kapcsolatban. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:45-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül mindenki sorra kerül. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a Vaskapu festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:45-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokat, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek a markon.

0: Budapest. A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fán. Hirtelen az egész városban megálltak az összes villamos. Minden megállt, még a kisvasút is a játékosok kirakatában. Csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél, aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel, az atombomba robbanása után, kialudt a villany, rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofon lemez. Egy óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. Egy hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a gyermekjátszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárút és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat. 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellették az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap. Az operával épp átellenben. Egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsány.
1: Örkény István, Budapest. A Kálvin téren egy autóbusz nekirohant egy fának. Hirtelen az egész városban megállt az összes villamos. Minden megállt. Még a kisvasút is a játéküzlet kirakatában csönd lett. Később még felzörgött valami, de csak egy újságpapírt söpört magával a szél. Aztán neki sodorta egy falnak, és még nagyobb lett a csönd. 8 perccel az atombomba robbanása után kialudt a villany. Rögtön utána a rádióban lejárt az utolsó gramofonlemez. 1 óra múlva szörcsögni kezdtek a csapok, aztán nem folyt több víz. A lomb is száraz lett, akár a bádog. A szemafor szabad utat jelzett, de az utolsó bécsi gyors már nem futott be a pályaudvarra. Mozdonya kazánjában reggelre kihűlt a víz. 1 hónap alatt elgyomosodtak a parkok, zab nőtt a játszóterek homokozóiban, ez alatt a söntések polcain is beszáradtak az étvágygerjesztő italok. Minden élelmiszert, az összes bőrdíszműárut és a könyvtári könyveket megették az egerek. Az egér roppant szapora állat, 5-ször is lefi a legyesztendőben. Nem sok idő múlva úgy ellepték az utcákat, mint valami bársonyos, iszapszerűen hömpölygő kövezet. Birtokba vették a lakásokat, a lakásokban az ágyakat, a színházakban a zsőjéket. Bejutottak az operába is, ahol a Traviata került színre utoljára. Amikor az utolsó hegedűn átrágták az utolsó húrt, annak pendülése volt Budapest búcsúszava. De már másnap az operával épp átellenben egy romház kövein megjelent egy cédula. Hozott szalonnával egérirtást vállal dr. Varsányné.

Karinti Frigyes, az ágyú és a páncél. 1936. január. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja mosolyogva sietett a páncéltöröszt legfelsőbb vezérigazgatója felé. Nagyon örülök, hogy megismerhettem, Mr. White. How do you, Mr. White? How do you do? How do you do, Mr. Velvel? Bemutatom önnek Mr. White.

Épet vagy akármit, amit építeni óhajtanak, olyan páncéllal kell borítani, amit a jelenlegi világ jelenlegi ágyúlövegeinek legnagyobb átütő energiára méretezett lövedékei se legyenek képesek átütni. Well, mondta Mr. Velwell. Közlöm, hogy ezt a páncélt előállítottuk. Szíveskedjék talán átjönni velünk a műterembe. Mindhárman beléptek a titkos csőkocsiba, és 2 perc alatt a műteremben voltak. Ez egy szerény, mintegy 20 kilométer hosszúságú és 10 kilométer szélességű helyiség volt. Tessék, mondta Mr. White, ez itt a világ legerősebb ágyúja. Hogyne, ismerem a típust. Ennél erősebb ágyú jelenleg nincs a világon. És itt, szemben vele, amit látja, egy fémlap. Ez az új találmány, amit Mr. One készített. Tessék talán megnyomni ezt a villanygombot, az ágyú el fog sülni. De előbb helyezkedjünk el a biztonsági fülkében. Mindhárman beléptek a hermetikusan elzárt, méter vastag üveglappal ellátott ólomfülkébe. Mr. Velwell megnyomta a gombot. Az ágyú elsült, a lafetta 2 kilométerrel visszaszaladt, a detonáció akkora volt, hogy a levegő odakünt megsűrűsödött, és elfeketült egy pillanatra, s még idebent a fülkében is zúgott egy kicsit az urak, azbeszt vattával eldugaszolt füle. Kiléptek a fülkéből, és a páncélfalhoz mentek. 2 méter hosszú és 1,5 méter vastag hegyes ágyulövedék, platina csúcsával és gyémánt gyutacsával össze-vissza görbülve, széthasadozva, százfelé szétrepedve úgy hevert a földön, közvetlenül a sértetlen és makulátlan páncéllap előtt, mint a szappa habocska, ami egy pillanat előtt buborék volt, de nekirőtt a falnak és elbukkadt. Well, mondta Mr. Velwell, mi az ára a találmánynak? Bagatell, $1 milliárd. A találmányon magán nem akarunk keresni, hazafias emberek vagyunk mindketten. De az előállítása szükséges mennyiségben, s a szállítás egy kis pénzbe kerül. Semmi az egész, $100 milliárd. Mennyi idő alatt készítik el? 1 hónap alatt meg vagyunk vele. Well, itt a csekk $101 milliárdról. Hol vacsoráznak az urak? A Safety Clubban. Ott nagyszerű gin bérnek. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. White könnyedén figyelmeztette Mr. One-t. Holnap ebben az időben Mr. One ugyanitt, az önneve Mr. Two lesz, az enyém Mr. Black. Rendben vannak az új ágyuk. Minden rendben van, Mr. White. Goodbye, el ne felejtse az álszakált, viszontlátásra a klubban! Másnap a 2 szakállas úr, Mr. Black, az ágyútrözt vezérigazgatója, és Mr. Two, a gyár vezérmérnöke, ott áll Mr. Velwell szobájában. A hadügyminiszter teljhatalmú megbízottja a mosolyodra hihetett eléjük. Nagyon örülök, Mr. Black, how do you do? Mr. Velwell? Bemutatom önnek Mr. Toot, a világ legelső ágyú szakértőjét és feltalálóját. Közöljük önnel, hogy az a kitűnő Mr. White, akivel tegnap tárgyalt, úgy látszik valami disznóságot csinált. A centrifugális államok kormánya ma reggel megvette az átüthetetlen páncél szabadalmát. Háború esetén a centrifugális államok vagyona teljesen hozzáférhetetlenné válna számunkra. Ez baj. Szíveskedjék végig hallgatni, válna számunkra, ha Mr. Two fel nem találta volna ma délelőtt az ultra ágyút. Talán menjünk át a műterembe. Beléptek a csőkocsiba, és 5 perc múlva az ágyúgyár szerény 50 kilométeres pincéjében voltak. A fal elé már fel volt szerelve a tegnap vásárolt páncél. Előtte néhány kilométernyire az új ágyú. Úgy külső látszatra földre fektetett csillagásztoronynak gondolta volna az ember. Beléptek a 8 méter vastag fülkébe. Mr. Velwell megnyomta a gombot, az ágyú elsült. A 2 méter vastag hiperpáncélban akkora lyuk tátongott, mintha egy kifeszített selyempapíron 2000 kilométer magasságból átejtenénk egy lokomotívot. Mondta Mr. Velwell, mi az ára a találmánynak? Mi hazafias emberek vagyunk, Mr. Velwell, $20 milliárdért átengedjük. De a kellő számú ágyú előállítása ki fog tenni, vagy? $500 milliárd. Mennyi időt készíthetik el?
3 darab már holnap rendelkezésre áll, a többi 200 jövő héten.

0: Well, itt a csekk, 500 milliárd dollárról. Szoktak az urak golfozni? Jobban szeretjük a krikettet. A tüdőnek a golf jobbat tesz. Goodbye, uraim! Az ajtó előtt Mr. Black még lelkére kötötte Mr. Two-nak. Holnap, ugyanebben az időben, Mr. Two, vegye le a szakállát, én megint Mr. White leszek, ön pedig Mr. One. Rendben van az ultra ágyú számára sérthetetlen ultra-hiperpáncél? Az rendben van, de a holnap utára bemutatandó ultra-hiperpáncélt átütő, holtszét robbantó villamos ágyú csak estére készül el. Az nem baj, csak idejére kész legyen. Viszont látásra a kriketpályán, Mr. One, hogy van a kis Mabel? Ó, köszönöm, nagyon édes, az új lovagló ruhája. Goodbye, Mr. White! 3 hét múlva Mr. Well végre mégis megvakarta a fejét. Ez mind nagyon szép, Mr. Black. Ez az ágyú, amivel átüti azt a tegnap Mr. White által szállított páncélt is. De nem gondolja, hogy a centrifugális államok kormánya holnapra mégis megszerzi ezt az ágyút? Beszélnem kell Mr. White-tal, hogy csináljon még erősebb páncélt. Az nem létezik, mondta határozottan Mr. Black. Ezt a lövedéket a világmindenség legkeményebb anyagából, amihez képest a gyémánt egyszerű csiriznek számít, készítettük, s akkora energiával lökjük ki, mint amekkora a napot hajtja a Sirius felé. Olyan páncél nem létezik, Mr. Weller. De az Istenért, mi lesz akkor a páncélvonatunkkal, amiben államvagyonunkat akarjuk biztonságba helyezni? Mr. Black most már türelmetlenül tört ki. Miféle államvagyont akar maga biztonságban helyezni? Az egész puszta rémkép, Mr. Well, az ön agyának kóros látomása. Ez az államvagyon már régen nem létezik, illetve csekkek formájában a mi birtokunkban van. Régen biztonságban helyezve. És nincs szükség többé arra nyavajás páncélra. Viszont legyen büszke rá, hogy e pillanatban minden országok és államok közt ön áll a legtökéletesebb és felülmúlhatatlanabb ágyú birtokában. Több ez minden vagyonnál. Higgye el, Mr. Bellwell, a pénz nem boldog. Goodbye! Sóhajtott és merengve távozott.
1: Squares, tell us, what the hell is this?

0: Lázár Ervin, tűz.
1: Na végre, mondta a keselyű, és elengedte Prométheusz máját.
0: A hős felsóhajtott. Ez volt évezredek óta az első kín nélküli perce. Megmozgatta elgémberedett tagjait, láncai csörögtek. Lejárt a büntetésem? Kérdezte. A keselyű megrántotta a vállát. Ugyan? De minek strappáljam magam? Nincs már tűz a földön.
1: A leláncolt férfi haragosan előreugrott, és bár láncai visszarántották, öklét rázva kiáltotta.
2: Hazudsz, kutya!
0: Nem kutya, keselyű,
1: mondta egykedvűen a robusztus madár, és szárnyait próbálgatta, működnek-e a több évezredes kényszerszünet után. Prométheusz haragja nem zsillapodott.
2: Végezd a kötelességedet, rivalt a keselyűre. Tépd a májam!
0: Majd megőrültem,
1: mérgelődött a keselyű.
2: Nem érted, hogy nincs már tűz a földön?
1: Azt akarod mondani, hogy az istenek elpusztították az utolsó embert is?
2: Ördögöt, legyintett a keselyű. Többen vannak, mint valaha.
1: Prométheusz megnyugodott. Tűz nélkül nincs élet, mondta maga biztosan. Gyerünk, láss munkához.
2: Értsd meg, hogy nincs tűz. Az emberek már nem ismerik, nincs szükségük rá.
1: Nem igaz, kiáltott a hős. Tűz nélkül nem tudják elkészíteni az ételeket. Télen megfagynak, vakon tapogatóznak az éjszakában.
0: Lári-fári,
1: mondta a keselyű. Főzőlapokon főznek, központi fűtéssel fűtenek, és mesterséges fénnyel világítanak.
0: Igen, de mitől kapja melegét a főzőlap?
1: Mi táplálja a fűtőtesteket? Mi szüli a mesterséges fényt?
2: A tűz.
0: Nem a tűz, az atom, ha annyira tudni akarod. Elnyomnak egy gombot, már is árad a fény, a meleg. Semmi fű, semmi lángnyelv, semmi faropogás. Sokkal tisztább, veszélytelenebb.
1: Prométheusz egy ideig komoran hallgatott, aztán felragyogott az arca.
2: És a háborúk? Meg a gyújtogatók?
0: Sugarakkal háborúznak, mondta a keselyű. Egy szép, láthatatlan sugár, és porrá omlik egy ház, egy város, egy ország. Semmi durrogtatás, semmi füst, csak steril por. A gyújtogatás elfelejtetett, elavult módszer. A tűzoltóság is megszűnt, még az önkéntes csapatok is. Nincs tűzoltóbál, önkéntes sugárvédők bálja. Az van.
1: Prométheuszban még egyszer fölcsillant a remény.
2: A tábortüzek, mondta, bujdosók, vándorok, kirándulók tüzei.
1: A keselyű legyintett.
0: Rég nincsenek. Bármely üzletben 1,50-ért kapni műtábortüzet. Fény, meleg, első rangúan garantált. Nem kell gajat szedni, fújni, összeégetni az ujjat. Egy gombnyomás is kész. Ráadásul többször is felhasználható.
2: Nem igaz!
1: Üvöltött Prométheusz. A sziklák visszhangozták.
2: Nem igaz! Nem igaz! Nem igaz!
0: Ugyan, mit idegeskedsz? Zsörtölődött a keselyű.
2: Gyere, nézd meg magad!
1: Átballagtak az ázsiai falvakon, afrikai dzsungeleken, véget nem érő nagyvárosokon. Az emberek megbámulták őket. Egy keselyű, meg egy láncai csörgető mesztelen ember. Dél-Amerikában kitűnő ajánlatokat kaptak egy cirkusztól. Ausztráliában büntetést fizettek közerkölcs elleni vétség, Európában csendháborítás miatt. Mert Prométheusznak nagyon csörögtek a láncai, és nagyon mesztelen volt.
0: A tüzet az emberek nem ismerték.
1: Micsoda? Kérdezte valamennyi, és bambán rázta a fejét.
0: Tűz, fire, ogony, fire.
1: Nem, ilyen szó nincs is. Röhögött a keselyű. Prométheusz meg vadul csörgette láncait. Egy tengerparti ódon városkában találtak egy öreg embert.
2: Még ezt az egyet kérdezzük meg, kérte a keselyű Prométheusz.
1: A keselyű bólintott. Tűz, ismételte a szót az öreg, és értelmes fény villant a szemébe.
0: Ott, mondta, az a nagy ház.
1: A keselyű alig tudott lépést tartani Prométheusszal. A hatalmas, düledező épület homlokzatát vasbeton oszlopok tartották. A homlokzaton kissé megkopott, málladozó festékű felirat fehér lett.
2: Tűzmúzeum. Ez az, kiáltott Prométheusz. Oda néz!
0: Na-na, mondta a keselyű.
1: Nesztelenül nyíltak ki előttük a fotocellás ajtó. Hosszú hideg folyosókon baktattak végig, petróleumlámpák, gyertyavégek, rozzant kandallók halmai között. Nagy vitrinekkel teli terembe értek. Prométheusz boldogan rohant az elsőhöz, arcát az üveghez szorította. Pásztor tűz, ezt írták a vitrin alá. Bent egy nagyszarvú bika és egy botjára támaszkodó, kalapos, csizmás ember lobogó pásztor tüzet bámult. Tűz, kiáltott boldogan Prométheusz.
2: Föstött,
1: mondta a kesejű. Prométheusz a pásztor tűzre merett, arc elé kapta a kezét. A tűz nem élt, mint ahogy viaszból volt az ember és a bika is. Sorra rohant a vitrinekhez. Kazántűz, kandallótűz, tábortűz, tűzvész, kovácstűz, futótűz.
2: Festve, villanykörte, cinóber, optikai csalódás,
1: kommentálta valamennyit szakszerűen a kesejű. Mire a terem végére értek, Prométheusz haja megfehéredett. Még ott? Kiáltott aztán. Az egyik sarokban kicsi üvegbúra állt, amilyennel a fűszeresek takarják le az élesztőt. Alatt a cédula, belső tűz. A búra alatt nem volt semmi. A kesejű rekedten felnevetett. Prométheusz ekkor fölkapta a fejét. A fogát összeszorította, az álla kemény lett. Elhatározta, hogy újra fölmegy az istenek birodalmába, és ellopja a tüzet. Az épület előtt búcsúzáskor a kesejű így szólt.
2: Tudom, megint el akarod lopni.
1: Unyanosan nevetett.
2: Csak azt mondd meg, hogy minek? A májad úgyis olyan már, mint a darált mák.
1: Prométheusz aznap éjszaka mégis ellopta újból a tüzet. Égő fákjával rohant végig a földön. Olyan volt, mint egy látomás. Az emberek boldog ámulattal nézték, és felkiáltottak. Tűz!

Kerül Deli 110-110 év múlva egy szép nyári napon soron kívül megkondítják majd az ország összes harangjait. Sokan rá se hederítenek, pedig az a csengés-bongás nagy változások hírnöke lesz. Addigra Visegrádon újjáépül az egykori királyi palota, sosem látott pompával, óriási termekkel, függőkertekkel. Az avatási ünnepségen azt jelzi majd a harangongás. Néhány aggastyának könyvbe lábad a szeme. Valóban az lesz az a perc, az a nagy és régen esedékes perc, amikor véget ér az ezer éves pechszéria. Visegrád akkor már nem ennek a csöppországnak lesz a székhelye, hanem a Dunai Magyar Köztársaságnak, melynek 4 vagy 5 tenger mossa partjait. Dunainak azért fogják hívni a köztársaságot, nehogy összekeverjék egy másikkal, az Alsó-Rajnai Magyar Köztársasággal. Ez utóbbit akkor sem magyarok lakják majd, hanem kopott öltözékű, elnyűlt alsó-rajnaiak, akik csak kabalával vették fel a magyar nevet. Le se lehet írni, milyen jó dolog lesz akkor magyarnak lenni. Elég talán annyit mondani, hogy a magyar szó potom 115 év alatt igévé változik, mely addigra minden élő nyelvbe felszívódik, méghozzá kellemes jelentéstartalommal. Magyarni, franciául például annyit tesz majd, magamat jól leszopni. Spanyolul, utcán pénzt találni, érte lehajolni. Katalán nyelvjárásban, könnyedén hajolgatok, amióta kínzó derékzsábámból kigyógyultam. És ha valaki Londonban így szól, I am going magyarni, vagyis szó szerint megyek magyarni, ez azt jelenti, ahhoz az isteni nőz, akit ott látsz most, oda megyek, megszólítom, belekarolok, hazaviszem, és itt egy csúnya szó következik. Más példa. Én magyarok, te magyarsz, ő magyarik, mert ikes lesz az ige. 7 civilizált nyelven, norvégül, görögül, bolgárul, baszk nyelven, stb. Azt jelenti majd, ropogós kacsasültet eszem, eszel, eszik, idei uborkasalátával, miközben Yehudi menuim a csak egy kislányt húzza a fülembe. Továbbá, anyuka, mehetek magyarni? Magyarhatsz. Lettül ez azt jelenti, hogy egy kisfiú elkéreckedik moziba, s az édesanyja némi habozás után elengedi, pedig a filmet csak 18 éven felüliek látogathatják. De hagyjuk a külföldet. Itthon is sok mindent másként hívnak majd. Például a vanília helyett, mely idegen szó. A háború megy át a köztudatba, mint hogy régi jelentését amúgy is elvesztette. A visegrádi cukrászdában tehát a fagylaltos kult fölött ez lesz kiírva. Eper, puncs, háború, csokoládé. Így fogunk élni. Addig ezt a pár évet ki kell bírni.

0: Az orosz áttörés után csapódtunk egymáshoz, mert az ő ütegét szétlőtték, én pedig Nikolajevkán elveszítettem az alakulatomat. Majdnem 300 kilométert tettünk meg együtt, néha-néha egy járműre kéreckedve, a legtöbbször azonban gyalogszerrel, hóba, jégben, állandó ellenséges tűzben, még csak le nem terítette Bielgorod határában egy rövid sorozat. Mindazodáig sejtelmem se volt róla, hogy szerzik a dalt. Ki hitte volna, hogy ilyen könnyedén? Janászból jött a dal, ömlött, fakadt, ahogy forrás buzog a földből. Amit csak látott, amit csak hallott, abban a szempillantásban dallá lett, szövegekkel, rímekkel, melódiával. Csak a címet kellett kitalálni hozzá. Népdal lett abból a bádogbödönt gyümölcsízből, melyet egy szétlőtt raktár romjai alól kavartunk ki. És volt ott egy híd, amelyet épp az orrunk előtt robbantottak fel a partizánok. Miközben a hídroncs alatti föltorlott jégen átevickéltünk, Janász Jenő már énekelt. Elkoradt a vénfahíd a tarcalom, Istenem, csak te tudod az én bajom. Hogy megyek én Annuskámhoz már eztán? Hogy ússzak át halált hozó zúgóján? Hát, faggattam, hogy csinálja ezt? Azt mondta, nem tudja. Faggattam, hány dalt szerzett már? Azt se tudta. Talán 3, de lehet, hogy 4000. Bielgorod már odalátszott, amikor lassan elerett a hó. Legomboltam a sapkám fülvédőjét, de úgy is hallottam Janászt dudorászni. Lassú pelyekben hullik a hó, csilingelve fut az oroszánkon. Száj, száj, kicsi hópehely. 5 gyors roppanás hallatszott. Vége lett Janásznak, bevégezett lemaradt a dal. Néha eszembe jut. Megpróbálom folytatni. Töröm a fejem, rímet keresek a hópehelyre. De hiába. Mindnyájan tudunk valamit, és a senki se képes utánunk csinálni. Ez így van.
1: Mikor van a háborúnak vége?
0: Telefonbeszélgetés 1969. december 12-én délelőtt.
2: Az íróval beszélek?
0: Igen.
2: Most olvasom az újságban, hogy ma este Voronyes címen egy színdarabját játsszák a televízióban. És olvastam a nyilatkozatát is. Maga ugyanaz a személy?
0: Igen, asszonyom.
2: Azt nyilatkozta, hogy a színdarabját egy hadifogoly táborban írta. Igaz ez, vagy csak az érdekesség kedvéért mondta?
0: Igaz.
2: Bocsásson meg, hogy ismeretlenül felhívtam. Én csak egy nevet szeretnék most kimondani, mert tudni szeretném, hogy emlékszik-e rá. Mondhatom?
0: Tessék mondani.
2: Bognár Péter.
0: Bognár Péter.
2: Én az anyja vagyok.
0: Nagyon sajnálom, asszonyom, nem emlékszem a fia nevére. Hol találkozhattam vele?
2: 1942. májusában vitték ki a frontra a fiamat. Maga ott volt Voronyesnél?
0: Igen.
2: Egy bajtársa, aki megrokkant, jött onnan haza és hozott tőle egy cédulát. Az volt ráírva, Kostyenkóban vagyunk.
0: Ő látta utoljára?
2: Nem ő. Még egyszer jött tőle üzenet a tambovi hadifogoly táborból.
0: Én is voltam ott, asszonyom.
2: Maga is? Tambovban? És nem emlékszik rá Bognár Péterre?
0: Több ezeren voltunk ott, magyarok. Mit üzent onnan a kedves fia?
2: 1943-ban hazajött egy fiú a tambovi táborból, és egy hosszú listát hozott azokról a foglyokról, akik ott vannak és élnek.
0: Ez nem lehetséges, asszonyom.
2: Mit akar mondani? Mi nem lehetséges?
0: Bocsásson meg, nem akarok magának fájdalmat okozni. Talán csak az évszámban tévedett. 1943-ban senki se jöhetett haza Tambovból.
2: Magam beszéltem vele. Csupa csont és bőr volt. Mutatta a listán a fiam nevét.
0: Akkor ez biztosan így történt, de nem 1943-ban.
2: Miért nem 1943-ban?
0: Mert Tambov keleten van, messze a szovjet hátországban, ahonnan a háború kellős közepén senki se juthatott haza. Még a rákövetkező évben sem, és 1945-ben is alig.
2: Hát akkor hagyjuk az évszámokat. Maga meddig volt Tambovban?
0: Majdnem 3 évig.
2: És nem emlékszik Bognár Péterre?
0: Nagyon sokan voltunk, és folyton cserélődtünk. És ráadásul rossz a név memóriám. De az, hogy nem emlékszem, még nem jelent semmit. Ha a fia eljutott a tambovi táborba, akkor már egészen biztosan nem veszett el.
2: Hogy a fiam elveszett? Honnan veszi, hogy elveszett a fiam?
0: Én ezt egy szóval sem mondtam, asszonyom. Épp ellenkezőleg. Mi Voronyezsnél 60 000 halottat vesztettünk. Azon kívül 10 000 tűntek el nyomtalanul. De aki már eljutott egy táborba, például Tambovba, az rendezett körülmények közé került. Összeírták az adatait, naponta névsorolvasást tartottak, élelmezést adtak, és kórházba vitték, aki megbetegedett. Ha tehát ott volt a fia, onnan már nem veszhetett el.
2: De maga nem emlékszik rá?
0: Sajnos nem, de hát ennek már nagyon sok éve.
2: A fiam Salla Imrének volt a jó barátja. Erre sem emlékszik? 2 évig, míg a frontra nem vitték, ő is tagja volt a pártnak. Így sem hallott róla?
0: Így sem, asszonyom.
2: Pedig ezek elég feltűnő dolgok. Akármilyen sokan voltak ott.
0: Az igaz.
2: Ha lett volna egy ilyen fogolytársa, el tudta volna felejteni?
0: Nem akarom magát szomorítani, asszonyom.
2: De én tudni akarom. Salla Imre barátját el tudta volna felejteni 27 év alatt?
0: Őt nem felejtettem volna el, asszonyom.
2: Az előbb azt mondta, hogy ez a fiú nem Tambovból jött haza.
0: Csak azt mondtam, hogy 1943-ban nem jöhetett.
2: 27 éve várom haza. Az egyetlen fiam volt. Azóta elvesztettem a férjemet is. Mégis arra kérem, hogy ne kíméljen. Én az igazat akarom tudni, a tiszta igazat. Ha az a fiú nem Tambovból jött, akkor honnan üzenhetett a fiam?
0: Erre nehéz válaszolni, asszonyom.
2: Várjon csak. Valami eszembe jutott. Nincs véletlenül 2 Tambov a Szovjetunióban?
0: 2 egyforma nevű város.
2: Ha miért ne? Az egyik, ahol maga volt, és a másik, ahonnan a fiam üzent. Vagy ez lehetetlen?
0: Nem lehetetlen.
2: Na ugye, hiszen a listát láttam, a saját szememmel láttam, és csupa csont és bőr volt az a fiú. Ő abból a másik Tambovból jöhetett csak, mert erre más magyarázat nincs.
0: Erre valóban nincs más magyarázat.
2: És maga azért nem találkozott vele?
0: Ezért nem találkoztam vele, asszonyom.
1: Fiaink, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, és ennek az asszonynak 2 szép szál fiú gyermeke. Az egyik, az idősebbik, elszegődött egy hajóra, melynek első útja mindjárt a csendes óceánra vezetett. Mi történt vele, mi nem? Nincs, aki megmondja, mert hűlt helye lett a tengereken. A kisebbik otthon maradt, de egyszer, amikor az anyja elküldte giliszta cukorért a patikába, ami a 7. ház, nem jött többé haza. Neki is örökre nyoma veszett. Ez megtörtént eset. De a mesékben az özvegyasszonyoknak 3 fiúk szokott lenni. És mindig a 3., aki boldogul.
0: Üzenet a palackban. Kihaláztatott a csendes óceánból. Innen a déli szélesség 17. A nyugati hosszúság 151. fokáról. Körülbelül az Otaheiti szigetek magasságából. Igen rossz időjárási viszonyok között. Az éjszaka sűrű sötétjében. Tomboló szélben. Zuhogó esőben. Az erős hullámverésben hánykolódva. Amikor már a többi magyar, csupa derék matróz a tengerbe veszett. Én egészen véletlenül rájöttem arra,
3: hogyha a két karomat előre lököm, és mintha eveznék, hátra csapom, a lábamat pedig, ahogy a békák ugrálnak, széjjel rugom, akkor ahelyett, hogy én is elmerülnék, és ma vízbe fulladnék, a felszínen bírom tartani magam. Drága földjeim, felső páhokiak, létezik ez? Tudtatok róla? És ha tudtatok, miért nem szóltatok? Ha még 10 percig kibírom szusszal, talán ide téved egy hajó és kiment. De ha nem, akkor ezúton üzenem minden hőn szeretett honfitársamnak. Magyarok, halló, figyelem, hallgassatok szómra, és a hasonló bajba keveredtek, kezetekkel, lábatokkal kapálózza távok eljeljenek. Menyemet, fiamat üdvözlöm, és Isten óvja a szép magyar hazát.

0: legmerészebb álmaink is megvalósíthatók.
1: Kedves Feri, az a harmadik kutya nem húz.
2: Sajnos egy kissé rövid az ostora.
1: Sőt, úgy veszem észre, mint a bicegne is egy kicsit.
2: Hogy ne bicegne, mikor csak három lába van.
1: Tényleg. Nem kell egy nyomorék állatot kocsi elé fogni?
2: Nézze meg jobban, Ilonka. Mind a 12 kutyám három lábú.
1: Jaj, szegények.
2: Inkább engem sajnáljon, Ilonkám. Az összes sintéreket végigjártam, amíg sikerült összeszednem 12 három lábú kutyát.
1: Lehet, hogy nem értek hozzá, de az ember azt hinné, hogy egy normális kutya jobban és kitartóban húz.
2: Ezt nem vitatom. Én azonban vérbeli városlakó vagyok. Mit kezdjek 12 négy lábú kutyával?
1: Csak nem fél tőlük, Feri.
2: Én a szúnyog csipéstől is félek. A természet erőivel csinyán kell bánni. Mondjuk, hogy ezek a kutyák négy lábúak. Mondjuk, hogy megbolondulnak valahogy. Mondjuk, hogy kitépik a gyeplőt a kezemből. Jobb erre nem is gondolni, Ilonkán.
1: Akkor se értem. Ha fél a kutyáktól, akkor miért velük húzatja az autóját?
2: Mert rosszul vezetek.
1: Az meg lehet tanulni.
2: Félig meddig, Ilonkám. Az ember és az autó nem egyenrangú fér.
1: Nézzen körül! Egyetlen kutyavontatású autót se lehet látni.
2: Elég baj az. Pedig az ember sajnos már nem bírja utolérni a technikát. Használni használja. Valójában azonban rettek tőle.
1: Én nem félek az autótól.
2: Csak hogy ez a Simka óránként 150 kilométert tud megtenni.
1: Ne fájdíts a szívem, Feri! Imádom a rohanást!
2: Meg egy kicsit telhetetlen. 10 napja indultunk el Pestről, és nézze, már siófokon vagyunk.
1: 12 kutyával ez nem is olyan nagy teljesítmény.
2: Hát persze, hogy nem. Csak hogy én már Pesten behúztam a kéziféket.
1: Nem túl óvatos maga egy kicsit?
2: Pontosan ez az a tempó, amelyre teremtve vagyunk.
1: Látja, mennyi ember, és mindenki minket bámul.
2: Irigykednek.
1: Egészen ki van düledve a szemük.
2: Mert látják, hogy legszebb álmaink is megvalósíthatók.
3: Vágj.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

A harsfaágok csendes árnyán. A harsfaágok csendes árnyán, ahol kettőnknek ágya volt, ott láthatjátok a gyeppárnán, hogy fű és virág meghajolt. Fölöttünk az ágbogán, ej, haja, húj, daloltám a csalogány. Vígan futottam ki a rétre, és kedvesen már várt rám. Oly izgatottan jött elémbe. Mi boldogság volt, Mária, hogy megcsókolt-e? Megbizá, ej, haja, húj, most is pirul belé a szál. Stréfás kacagva hamar ágyat vetett szép pázsitos helyen. Nevethet rajta, s titkon vágyat érezhet, aki arra jön, mert jól láthatja a nyomot, ej, haja, húj, amit a fejem nyomott. Ha tudná más azt, hogy mi jártunk ott, ó, hogy szégyelném magam. Nem sejti más azt, mit csináltunk, csak ő maga, meg én magam. Meg egy kis madár a fán. Ej, haja, húj, az nem árul el talán. Jacopone da Todi.

Francesco Petrarca, ti szerencsés füvek. Ti szerencsés füvek, boldog virágok, kiken tapos mélázgató madonnám, part, mely édes szavát figyelve andán, szép lábának nyomát magadba zárod. Sima fácskák, friss lombbal ékes ágok, halovány kedves ibolyák a lankán, sötét erdők, melyek fürödve lomhán a naptüzében, oly sudárra váltok. Ó nyájas táj, ó tiszta, friss erecske, mely tükrözött szép arcát, s szép szemét is, s élő fényétől gyúlsz tündökletesre. Irigylem tőletek tekintetét is. Ne lássam itt ridegnek a követ se. Lángoljatok, hisz lánggal égek én is.

0: Piros Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Szervusztok, ez a Tilos Rádió, benne a harmadik utas, és most egy nagyon kis szubjektív dolgot szeretnénk még megbeszélni. Peti, a te igen, műsorkészítői fizetésed mennyit emelkedett az elmúlt 10 évben?
2: Hát bruttó vagy nettó, ugye ez itt a
1: bármelyik, bármelyik.
2: Visszakérdés. Hát a bruttó, igen, a nettó az gyakorlatilag sem ennyit.
1: A műsorkészítői fizetésed?
2: A műsorkészítői fizetésem az, az ugyanannyi.
1: Tehát ez egy kerek szám, ugye?
2: Egy oválisnak mondanám, igen.
1: Aha. Tehát tényleg elképzelhetőnek tartod, hogy ez a több mint 300 ember, aki itt műsort csinál a rádióban hétről hétre, ingyen dolgozik? Mert ugyanis, amikor másoknak mondom ezt, akkor azt mondják, hogy ez nem lehetséges, elképzelhetetlen.
2: Ők dolgoznak, vagy jól érzik magukat?
1: Hát figyelj, a jó esetben, szerintem normális esetben ez a két dolog, ez egybevág. Tehát az ember olyan munkát válasszon, ahogy jól érzi magát. Állítólag van olyan munka, amiért még pénzt is lehet kapni.
2: Mert ugye ez inkább itt nálunk úgy néz ki, mivel ugye, hogy még itt fizetni is kell ezért a munkáért a műsorkészítőknek.
1: Hát negatív tehát, fizetés.
2: Hogy ugye még ez a bizonyos havi tagdíj is van. Én mindig úgy próbálom megfogalmazni, hogy a Tilos Rádió egy ilyen, de nem akarom elvenni az égét, amit akarsz mondani. Szóval ez egy ilyen önként vállalt hobbi, amit hát így komolyan próbálunk csinálni, és hát szóval van egy kis munka jellege is, mert hétről hétre. Tehát nem csak olyan, hogy mint elmész a haverokkal csütörtök este, hanem de azért van benne hasonlóság. Na, igen.
1: Na de, te ismersz olyan embert, akinek a Tilos Rádió örömet okozott már?
2: Én leginkább ismerek olyanokat, akiknek néha nem, de leginkább csak olyanokat ismerek, a műsorkészítőkre gondolok. Számtalan alkalommal van, hogy fáradtan, nem túl jó hangulatban megérkeznek műsort készíteni, és szinte kivétel nélkül mindig sokkal jobb hangulatba távoznak a kedves kollégák.
1: Én ezt már nagyon régen megállapítottam. Én hallgatók, tehát hogy te Tilos Rádió hallgató vagy? Vagy te csak műsort készítesz?
2: Én egyébként
1: és amúgy Danubius Rádiót hallgat.
2: Én Tilos Rádió hallgató vagyok, igen, tehát.
1: És szoktál örülni a Tilos Rádiónak?
2: Én nagyon sokat hallgatom.
1: A zenéket, a szöveges műsorokat. Mert ugyanis nekem például az egyik problémám, hogy most már annyi jó szöveges műsor van,